a teljességében, ugye az előttünk álló időben fog kibontakozni, de hitem és meggyőződésem szerint már beleértünk ennek a szélébe. Igen, hatalmas megrázás fog következni. A múlt szombaton erről volt itt szó részletesen, a rostálásról. Éppen ezért nem is szeretnék erről szólni különösebben, csak 2-3 mondattal annyit, hogy igen, az egész közösség, Isten egész népe, és ezen belül minden egyes személy, minden egyes hívő ember különleges hitpróbának lesz kitéve. Olyan próbának, amely valóban megrázza az embert, és felszínre hozza az ember hite mienségét, az ember szíve mienségét mutatja meg. Hatalmas rostálás következik. És Jézus tudta, hogy ez vár a tanítványokra is az ő halálakor, és mit mond Péternek? Én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. De mindjárt olvassuk tovább a következő Biblia verset, a 33. verset. Péter mit mond? Ő pedig mondanéki, Uram, te veled kész vagyok, mint tömlöcre, mint halálra menni. Péter mit nem vett komolyan? Nem vette komolyan, hogy milyen próba lesz ez, ami el fog következni az ő életükben. És nem vette komolyan Jézusnak a szavait, hogy olyan hitpróba lesz, amelyben Jézus már előre imádkozik az ő hitük el nem fogyatkozásáért. Nem vette komolyan. Azt gondolta, hogy hát ő ezt könnyedén, hát jó, lehet, hogy jön megrázás, de hát én mindenre kész vagyok az én mesteremért. Szeretnék egyetlen egy dolgot már itt a párbeszéd részleteknek az első részénél megemlíteni. Jézus soha nem kétségeskedést és hitetlenséget akar bennünk elültetni, vagy félelmet. De egyet el akar érni. Ember, ne bízzál önmagadban. Ne bízzál önmagadban. Amikor Péter kijelenti, hogy Uram, te veled kész vagyok, mint tömlöcre, mint halálra menni, ez óriási figyelmeztetés a mi számunkra. Mi is sokszor gondolkodunk így, hogy bármi jön, mi Jézus mellett kitartunk. Ezek szép gondolatok. Kell, hogy ott legyen az emberben. De mi kell, hogy ezzel párosuljon? Uram, nem tudom, mire vagyok képes. Nem tudom, mit fog kiváltani belőlem az előttem álló idő. Uram, te ments meg engem. Én te reád szeretném bízni magam. Neked van hatalmad, hogy megmentsél engem. De hadd kérdezzem meg, Péter így tudott volna megállni. De Péternek ezt mikor kellett volna kérni? A rostálás viharában? Előtte. Nekünk ezt most kell kérnünk, nekünk naponta kell ezért könyörögnünk, hogy Uram, nem tudom, hogy a rostálásban mi fog jönni az én életemben és a közösségünk életében, de Uram, előre készítsél fel, hogy akkor meg tudjak állni a legnagyobb próba és a nehézség közepette is. Magamtól nem tudnék, de veled meg fogok tudni állni. Igen, erre nekünk most kell felkészülni, nem a viharban. Emlékszünk rá, amikor Jézus a Máté evangélium a 7. fejezetében a 2 házat tárja elénk. Az egyik összeomlott, a másik pedig megmaradt a viharban. Mi volt a különbség? Az alapoknál volt a különbség. Nem akkor dőlt el a viharban, hogy na most melyik fog megállni, melyik nem, hanem már az alapozásnál. Nekünk most kell megalapoznunk azt, hogy igen, meg tudjunk állni majd a megpróbáltatás, a rostálás viharában. De nézzük meg, Jézus tovább folytatja a küzdelmet, hogy Péter szemét felnyitsa, hogy megértesse vele, hogy a maga bízó lelkületnek csak bukás lehet a vége, és éppen ezért most Jézus egy ószövetségi proféciát idéz. Máté evangélium a 26. fejezetéhez lapozzunk. Máté evangélium a 26. fejezet 31 és 32. versében a következőt olvasom. Akkor mondanékik Jézus: Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Jézus mit mond? Jézus egy ószövetségi proféciát idéz. Nem volt olyan ószövetségi profécia, amiben ne teljesedett volna. Jézusnak nem volt olyan szava, ami ne teljesedett volna. És Jézus most erre irányítja a figyelmet. Azt mondja, hogy igen, meg van írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. Péter, te is el fogsz szélenni. Mindannyian elhagytok engem, el fogtok futni. És Péter erre hogy válaszol? Mit olvasunk a 33. versben? Péter pedig felelvén mondta néki: ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Ha mindnyájan.

olyan, mint az a vámszedő, aki felismerte a maga tehetetlenségét, bűnösségét. De menjünk tovább, és nézzük meg a harmadik párbeszéd részletet. Ezek után a 34. versben Jézus konkrétan szól Péterhez. A 34. versben ezt olvassuk. Bizony, mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondta néki Péter, ha meg kell is veled hallom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a többi tanítványok is. Álljunk meg itt egy pillanatra megint. Jézus most konkrétan elmondja Péternek, hogy Péter, te engem meg fogsz tagadni. Háromszor fogsz megtagadni. Ezzel Jézus azt mondja, Péter, látom, hogy milyen a szíved, milyen a jellemed, milyen a lelkületed, ebből azt fog fakadni, hogy te engem meg fogsz tagadni. Péter szóba áll ezzel? Nem. Elhárítja, ne, én nem. Én nem vagyok ilyen. Szerintetek mi ilyenek vagyunk, mint Péter, vagy nem? Ilyenek vagyunk. Ha egészen őszintén megkérdeznénk, senki még csak bólogatással se válaszoljatok rá, csak a szívünkben. Mi elhisszük Jézusnak azt az üzenetét, hogy te vagy a nyomorult, a szegény, a nyavajás, a vak és a mezítelen. Azt mondjuk, hogy hát igen, tudom, hogy ez van bennem, vagy az van bennem, de hogy én nyomorult, és szegény, és vak, és mezítelen lennék. Lehet, hogy a másik az, de hát azért én nem vagyok annyira rossz. Nem állunk vele szóba. Nem állunk azzal szóba, hogy semmi jó nincs bennünk. És amíg ezzel nem állunk szóba, addig nem állunk szóba azzal sem, hogy a legnagyobb mélységekbe taszíthat bennünket Sátán. Mert ha megengedjük, hogy egy része bennünk legyen, és nem teljesen Krisztuséi vagyunk, és teret engedünk az életünkben Sátánnak, akkor kiszámíthatatlan mélységekbe tud bennünket taszítani. Ne gondoljuk azt, hogy bizonyos határnál meg tudunk állni. Bármit megtehet az ember, és meg is tesz, ha nincs a Krisztus felügyelete alatt, ha nincs Krisztussal élő összeköttetésben. Péter nem hitte el, én ugyan már, én soha ilyet nem fogok tenni. De menjünk tovább, nézzük meg a negyedik párbeszéd részletet, és ez talán a legkülönösebb, és ezt szeretném a leginkább aláhúzni a mai alkalommal az öt párbeszéd részletből, ezt a negyediket szeretném a leginkább aláhúzni. Lukács evangélium a 22. fejezetéből olvassuk el a 35-től a 37-ig terjedő verseket. Jézus ezt mondta a tanítványainak, mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Ők pedig mondták, semmiben sem. Mondta azért nékik, de most, akinek erszénye van, elővegye. Hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el felső ruháját, és vegyen szabját. Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy és a gonoszok közé számláltatott, mert amik reám vonatkoznak is, elvégeztetnek. Értjük ezt a párbeszéd részletet? Jézus mit akart itt a tanítványoknak mondani? Azt mondja, ugye először emlékezteti őket, hogy amikor kiküldte őket, hogy prédikálják a Krisztus országának az evangéliumát, akkor azt mondja, erszény, táska és saru nélkül küldtelek el benneteket. Igen, ne kolduljatok, ne gyűjtsetek pénzt, én gondoskodom rólatok, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Azt mondják, nem, semmiben. Jézus ezek után mit mond neki? Azt mondja nekik, hogy most milyen idő jött el? Most eljött az az idő, hogy akinek erszénye van, elővegye. Most szükség lesz pénzre. Miért? Hasonlóképpen a táskát is. És akinek nincs, nincs pénze, adja el a ruháját, és vásároljon valamit. Mit vásároljon? Szabját. Jézus mit mondott el ebben a Biblia versben? Jézus ezzel azt mondta el, hogy most olyan idő fog bekövetkezni, hogy mindenkinek mindenét fel kell áldoznia azért, ami meggátolná abban, hogy szabjája legyen. Mi az, hogy szabja? Szabja a kard, az élő Isten beszéde. Jézus azt mondja, hogy igen, most olyan megpróbáltatás fog következni rátok az én halálommal, hogy itt csak akkor fogtuk tudni megállni, ha van szabjátok, ha van fegyveretek, ha fel vagytok fegyverkezve az ige kardjával. Mert az ószövetségi proféciák megjövendölték, hogy mi fog bekövetkezni, de ismernetek kell, és ha nem ismeritek ezeket, akkor a ti hitetek meg fog gyengülni, össze fogtok omlani. A lélek kardjára van most szükség. Vegyétek elő, mindent tegyetek meg.

annak érdekében, hogy legyen fegyveretek. Hadd kérdezzem meg, megértették a tanítványok Péterrel az élem? Nem. A 38. versben azt olvassuk, azok pedig mondták, Uram, imé van itt két szabja. És Jézus mit mond erre? Csak egy szót mond, elég. Elég. Nem értitek. Nem értitek, hogy nem fizikai fegyverről van szó. Szóval Péternek is ott volt a fegyvere, le is vágta a szolga fülét. Erre terjedt az ő ereje. Igen, Jézus azt akarja akkor a tanítványoknak, azt akarta mondani, és ezt akarja most nekünk mondani. Ember, olyan időt élünk meg, és olyan idők előtt állunk, hogy egyes egyedül a lélek kardjával való felfegyverkezés lesz az, ami a megállásnak a kulcsa lesz. Ha nem vagyok naponként kapcsolatban az igével, és ezáltal Jézussal, nem fogunk tudni megállni. Hadd kérdezzem, Sátán miben akar bennünket most a leginkább elbizonytalanítani? Nem elbizonytalanítani, inkább távol tartani. Az igeolvasástól, az imádságtól, hogy felvérteződjünk a lélek kardjával. Inkább foglalkozunk, ne haragudjatok, hogy ezt mondom, és azt hiszem, hogy érteni fogjátok, hogy mit mondok, és ezt nem ez ellen mondom. De inkább naponta ott ülünk 2 órát az internet előtt, és bújjuk a híreket, mert fontosak, hogy tudomásunk legyen arról, meg erről, meg amarról, hogy is most hogy alakul a helyzet. Persze fontos. De aztán mit csinálunk? Ó, most már késő van, most már csak keveset olvasok inkább. Akinek van bármije, adja el, hogy legyen pénze, és tudjon venni szabját. Mondjunk le mindenről, kedvenc időtöltésről, bármiről mondjunk le, hogy legyen szabjánk, fegyverünk, kardunk, hogy meg tudjunk állni az előttünk álló megpróbáltatásokban. Szeretnék egy idézetet olvasni Utolsó napok eseményei című könyvből, az 53-54. Oldalról a következőt olvasom. 53-54. Oldalról. És figyeljük ezt az idézetet, számomra döbbenetes volt ez az idézet. Egyetlen megújult szív sem tartható jó állapotban az iges sójának naponkénti használata nélkül. Figyeljük! Egy megtért szívnek az állapota sem tartható jó karban, tehát nincs jó állapotban, az iges sójának naponkénti megújítása nélkül. És most figyeljük ezt a mondatot? Az isteni kegyelmet minden nap el kell nyerni, különben elvész a megtért állapot. Nem nagy figyelmeztetés, naponta el kell nyerni a Krisztussal való közösség által ezt a megújítást, különben elveszik a megtért állapot. A keresztényeknek most kell előkészületeket tenniük azokra az eseményekre, amelyek rövidesen mindent elsöprő meglepetésként zúdulnak a világra. A Biblia szorgalmas tanulmányozásával, valamint az életük és a parancsolatok közötti összhang megteremtésével készülhetnek fel erre az időre. Akik felvértezték értelmüket a Szentírás igazságaival, azok majd álhatatosan kitartanak az utolsó nagy küzdelemben, akik felvértezték magukat az ige igazságával. Figyeljük, csak akik szorgalmasan tanulmányozták az igét, és szeretik az igazságot, lesznek felvértezve az egész világot foglyulejtő hatalmas csalással szemben. Népünknek meg kell értenie Isten jövendőléseit, szükséges a kinyilatkoztatott igazság alapelveinek rendszerezett ismerete, amely alkalmassá tesz arra, ami a földre jön, és megóv attól, hogy a tanítások mindenféle szele ide-oda sodorjon. Igen, adjunk el mindent, hogy tudjunk venni kardot, szabját, mindent áldozunk fel azért, hogy fel tudjunk készülni az előttünk álló időre, mert más nem tud bennünket megmenekíteni. Mit mond Pál apostol a Filippi levélben? Csak kívülről idézem a 3. fejezetben. Azt mondja a 7. és 8. versben, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, hogy a Jézus Krisztust megnyerjem. Inkább mindenről lemondok, minden kár és szemét, ami engem megakadályozna abban, hogy én most Krisztussal élő kapcsolatba tudjak kerülni. És ha ez a lelkület van bennünk, ez az, ami igazából erősíteni fog bennünket, és fel tud készíteni az előttünk álló nehéz időkre. Az utolsó kísérletét is szeretném Jézusnak elolvasni, amit Péter irányában tesz. Ezt a Máté evangélium a 26. fejezetéből, a Gecsemáné kerti küzdelemből szeretném olvasni, Máté evangélium a 26. fejezetéből, a nagyon jól ismert részlet, amikor Jézus hívja a tanítványait, aztán külön a 3 tanítványt, Péter, Jakabot és Jánost még magához közelebb vonja, és mit kér tőlük?
hogy imádkozzanak, virrasszanak vele együtt. És amikor Jézus oda megy a tanítványokhoz, mit talál? Alszanak. És nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már azon, amit ezek után olvasunk a 40. és 41. versben, a 26. fejezetben, hogy Jézus oda megy a tanítványokhoz, és aludva találta őket, mindenki aludt, és kihez címzi a mondani valóját Jézus? Péterhez. Azt mondja, hogy és mondta Péternek. Miért Pétert szólítja meg? Hát mindenki aludt. De a maga bízó Péternek mondja. Mit mond? Imé nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Szeretném megkérdezni, hogy Péternek Jézus ezzel mit mondott? Mert ugye értjük mindannyian, hogy vigyázzatok, imádkozzatok, értjük. De az, hogy Péterhez címzi elsősorban ezt a mondani valóját Jézus, ezzel Jézus mit akart mondani? A saját szavainkkal, ha megfogalmaznánk, mit akar neki mondani? Péter, te az előbb hősködtél, hogy tömlöcre is, de még a halálra is kész vagy velem menni. És én most mit kértem tőled? Hogy virrasz velem egy óráig. És erre nem voltál képes. Erre az apróságra nem voltál képes. Hogy gondolod, hogy akkor majd a legnagyobb megpróbáltatásban te meg fogsz tudni állni? Szeretném megkérdezni, hogy ez mit mutat a mi számunkra? Jézus most, hogyha ezt a párbeszédet velünk folytatná, akkor mit mondana? Milyen szavakat mondana? Hogyha elesel, elbuksz, most idézőjelbe teszem apró dolgokon, felkiáltó jelez most a te életedben? Hogy vigyázz! Mert ha most ezekben az apróságokban nem tudsz megállni, ez azt mutatja, hogy a jellemed még nincs kész a nagy megpróbáltatásra, és akkor a nagy megpróbáltatásban is el fogsz esni. Ha most ezekben az apróságban nem tudsz hűséges lenni, hogy gondolod, hogy majd a nagy megpróbáltatás idején az leszel? Csak két gondolatot hadd mondjak, egész röviden. Emlékszünk arra, hogy mit mond a Biblia? Hogy olyan idők jönnek majd a nyomorúság idején, hogy se nem adhat, se nem vehet. Szeretném megkérdezni, hogy mi megtanultuk most a mértékletességet? Akik nem tanulják meg a lemondást és a mértékletességet, óriási kísértésben és bajnak bajban lesznek ebben az időben. Vagy megtanultuk a szelíd lelkűséget, hogy az igazságtalanságra szelíden válaszoljunk? Megtanultuk a türelmet, a békességes lelkületet? Jézus mit mond a Lukács evangéliumában, amikor a végidő megpróbáltatásairól beszél? A ti békességes tűrésetek által nyeritek meg a ti lelketeket. Igen, ha nem tudok én most békességes tűrő lenni, vagy nem tudok megállni, amikor egy ilyen pici morzsányi igazságtalanságért, hogy fogok tudni megállni békességes lelkülettel a nyomorúság idején? Hadd mondjam, minden egyes dolog, amiben elesünk, amiben nem úgy teszünk, ahogy kellene tennünk, soha ne azt mondjuk, hogy ez egy apróság volt, hanem felkiáltó jel legyen, és halljuk meg a szívünkben Jézusnak a szavát. Így nem tudsz ebben az apróságban megállni. Vigyázz, hogy fogsz akkor beleérni majd az előtted álló nehéz, megpróbáló időben. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a magabízó lelkület az egyik legveszedelmesebb lelkület, amikor nem ismerjük fel igazából a mi jellemünknek a gyenge, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy olyan volt át, ami, hát... Elnézést, hogy ezt mondom, amiben minden belefér, mert igenis, hogy az ember mindenre képes Isten nélkül, nem mondhatjuk azt, hogy erre vagy arra nem, hogyha mi ezt nem érezzük át, akkor a legnagyobb veszélyben forgunk. Szeretnék egy idézetet olvasni a Krisztus példázataiból, ugyanaz a bűn, amely Péter bukását okozta, és a farizeust kizárta az Istennel való közösségből, okozza ma is ezrek vesztét. Istent mi sem sértheti jobban, és most figyeljük, és mi sem veszélyesebb az emberre, mint a büszkeség és az önelégültség. Az összes bűnök közül a legreménytelenebb, és a legkevésbé gyógyítható. Az összes bűnök között a legreménytelenebb, és a legkevésbé gyógyítható. És hadd mondjam, az Úr látja azt, hogy milyenek vagyunk. Látja, hogy hajlamosak vagyunk erre. A rejtett magabízásra, ugyanúgy, mint Péter. És éppen ezért... Egy csodálatos igét olvasunk a Szentírásban, a Zsoltárokban, a 30. Zsoltárban. Szerintetek Dávid hajlamos volt a magabízásra? Dávid is hajlamos volt rá. A 30. Zsoltárban a következőt olvassuk. A 7-től 9-ig terjedő versekben.
Azt mondja Dávid, azt mondtam azért az én jó állapotomban, nem rendülhetek meg soha. Mit mondott? Én, hát nem fogok elesni, hát nem rendülhetek meg soha. Az Istennel élő a kapcsolatom, nem rendülhetek meg soha. És mit mondott utána? Uram, jó kedvedből erősséget állítottál föl hegyemre, de elrejtéd orcádat, és megroskadtam. Hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. Igen, hányszor vagyunk mi is így, nem gondoljuk, hogy bármibe beleeshetünk, bármi történhet a mi hitéletünkben, nagy katasztrófa. És erre az Úr mit mond? Azt mondja, állítok én erősséget a te hegyedre, és elrejtem az én arcámat. De miért? Kegyelemből. Hogy lásd meg, hogy nélkülem semmire nem vagy képes. Lásd meg, hogy nélkülem hova tudsz egyedül jutni. És Dávid, aki bízott magában, és azt mondta, hogy az én, azt mondta a jó állapotában, hogy nem rendülök meg soha, mit mondott? Hozzád kiáltok, Uram. Az én Uramnak irgalmáért könyörgök. És hadd mondjam, ez az egyedüli jó állapot, ez az, amiben az Úr meg tud bennünket tartani, és győzelemre tud vezetni bennünket. Igen, szeretném ezek után összefoglalni a tanulságokat, és a bátorító ige szakaszt is szeretném kiemelni. Az elkövetkezendő évre, az előttünk levő évre én 3 pontban szeretném összefoglalni a tanulságokat, és szeretném, hogyha ezek a gondolatok valóban végig kísérnének bennünket. Az elsőt, mindabból, amit idáig olvastunk, az első tanulságot szeretném levonni, és a Filippi levél 2. fejezetének a 12. versének az utolsó részét, illetve a 13. verset szeretném olvasni. A Filippi levél 2. fejezet, 12. versnek a vége és a 13. vers. Hadd mondjam, hogy az utóbbi egy hónapban körülbelül új megvilágításba jött elém ez az ige, a két ige versnek az összekapcsolódása. Nézzük meg, a 12. vers ezt mondja, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a munkálást, jó kedvéből. Álljunk meg itt egy pillanatra, és először azt nézzük meg, hogy miért mondja azt, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Mitől féljünk? Mitől rettegjünk? A Krisztus példázatai című könyvből az eddig elmondottak alapján összefoglalásképpen a következőt olvasom. Ne attól félj, hogy Isten nem váltja be ígéretét, vagy türelme elfogy, vagy részvéte csökken, hanem attól félj, hogy akaratodat nem rendeled alá Krisztus akaratának, hogy öröklött és szerzett tulajdonságaid uralják életedet. Attól félj, hogy önzésed ne álljon gátul lelked és a nagymester közé. Félj, nehogy önerődben bízz. Félj kivonni kezed Krisztus kezéből, félj egyedül Krisztus nélkül járni életed ösvényeit. Ettől féljünk. Félelemmel és rettegéssel vigyük véghez az üdvösségünket. Ezektől féljünk és rettegjünk. És utána hogy folytatja? Azt mondja, mert. Tehát félj ezektől azért, mert Isten az, aki munkálja benned mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Tehát ha te kivonod a te kezedet Krisztus kezéből, akkor nem tudja munkálni benned se az akarás, se a véghez vitelt. De ha te félelemmel és rettegéssel viszed végbe az üdvösségedet, ha nem szakadsz el Krisztustól, hanem nem magadban, hanem ő benne bízol, akkor ő az akarást és a munkálást is fogja benned véghez vinni az ő jó kedvéből, akkor győzelemre fog tudni téged vezetni. Ez az egyik. A másik hatalmas tanulság, azt csak egy mondattal szeretnék erre utalni. Van egy nagyon kedves idézetem, a bizonyságtételekben egy felhívást olvasunk, csak kívülről szeretném említeni. És úgy szeretném, hogyha az előttünk álló időben ez valóban szinte egy életgyakorlattá válna. Amikor mi nehézséggel találkozunk, akkor mi az első gondolatunk bármilyen nehézséggel? Ugye vérmérséklettől vagy lelki állapottól függően, ugye több minden megjedünk, félünk, aggodalmaskodunk, valakit fölhívunk, beszélünk valakivel, bármi. Ez a mondat így hangzik, minden nehézség imára való felhívás legyen. Minden nehézség imára való felhívás legyen. Szerintetek a nehézségek növekedni fognak az előttünk álló időben, vagy kevesebbek lesznek? Növekedni fognak. Akkor mit jelent ez? Az imáink
ilyen arányban kell, hogy növekedjenek. Minden nehézség. Ne essünk kétségbe. Ne féljünk, ne rettegjünk. Minden nehézség imára való felhívás legyen a mi életünkben. És az utolsó, a harmadik, amit szeretnék megemlíteni. A 13. vers az alapigénknek a 13. verse. A Korintusi első levél 10. fejezetéből olvastuk a 12. verset, hogy azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. De olvassuk a 13. verset. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Ez az Istennek ugyanolyan ígérete, mint az az ígéret, hogy nyomorúságos idő jön. Ha elhisszük, hogy nyomorúságos idő lesz, akkor ezt az ígéretet is el kell hinnünk. Hogy a kísértések, a megpróbáltatások, a nehézségek nem lesznek nagyobbak, mint amit az ő kegyelméből a vele való élő összeköttetés által el fogunk tudni hordozni. Nem lesz erőnket meghaladó próba. A saját erőnket ezerszeresen meghaladó próba lesz, mert a mi erőnk egymagunkban szinte semmi. De ha mi Krisztussal együtt, ő benne élünk, és félünk attól, hogy mi kivonjuk a kezünket az ő kezéből, és magabízókká váljunk, és egyedül állunk meg, ha mi ettől félünk és rettegünk, és vele állandó összeköttetésben vagyunk, akkor nem jöhet olyan próba vagy nehézség, amely bennünket Krisztustól elszakítana, vagy ami meg tudna bennünket gyengíteni, vagy összetudná a mi lelki épületünket rombolni. És szeretnék befejezésül két egész rövid idézetet olvasni. Az egyiket a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvben, ugyanezzel a gondolattal kapcsolatban erről a harmadik pontról, a 124. oldalról a következőt olvasom. Legyetek összeköttetésben az élő Istennel, akkor erősen fogja kezeteket, és nem ereszti el. Istennek irántunk érzett szeretetét ismerjétek fel, és higgyetek abban. Majd meggyőződtök róla, hogy ez a végtelen szeretet áthatolhatatlan védőbástya, melyen hajótörést szenved Sátán minden terve és támadása. Nem tudom, ti visszaemlékeztek-e gyerekkorotokban bizonyos emlékekre. Nyilván sokan sok minden emlékszünk, de sokszor van olyan, hogy egy-egy kép, egy-egy benyomás marad az emberben bizonyos dolgokról. És nekem ugyanez a kép és benyomás van arról, hogy milyen jó volt, amikor apu megfogta a nagy erős kezével a kezemet, amikor egy olyan helyen mentünk, vagy valami nehéz, és megfogta a kezemet, olyan biztonságban éreztem magam. Mit olvastunk? Legyetek összeköttetésben az élő Istennel, akkor erősen fogja kezeteket, és nem ereszti el. És Jézus mit mond? Ebből a kézből, az én kezemből, a legnagyobb próba már biztos ki fog ragadni? Nem, senki nem ragadhat ki benneteket az én kezemből. És a Proféták és Királyok című könyvből a 110-111. Oldalon ezeket az idézeteket olvasom. Látszólag nincs tehetetlenebb annál a léleknél, aki semmiségét érezve teljesen Istenre hagyatkozik. A valóságban mégis ő a legyőzhetetlen. Figyeljük, Sátán soha nem juthat fölénybe azzal az emberrel szemben, aki Isten oltalmába menekül. És még egy harmadik idézet. Krisztus soha nem hagyja cserben azokat, akikért meghalt. Mi elhagyhatjuk őt, és minket legyőzhet a kísértés. De Krisztus soha nem fordul el attól, akiért saját életével fizette meg a váltságdíjat. És én szívem mélyéből kívánom, hogy az Úrnak ezeket a figyelmeztetéseit, de ígéreteit is komolyan vegyük, belekapaszkodjunk, hogy óvjon meg bennünket a magabízó lelkülettől, féljünk, rettegjünk attól, hogy egyedül maradunk. Állandóan keressük az ő jelenlétét, minden nehézség, minden élethelyzet imára való felhívást legyen. És szívem mélyéből kívánom, hogy erősödjünk meg az ígéretben, hogy ő vele, ő általa a legnehezebb helyzetekben is meg tudunk állni, és ő minden körülmények között fogja a kezünket, és az ő kezéből Sátánnak nincs olyan hatalma, hogy bennünket kitépjen.
És így ezeknek a gondolatoknak a jegyében kívánok mindannyiunknak erőt és győzelmet az elkövetkezendő esztendőben. Amen.

Isten tiszteletünk zárásaképpen keressük meg a 254-es számú közös énekünket, és énekeljük el az első és negyedik verszakát. Tehát 254-es számú énekünk első és negyedik verszakát énekeljük.

Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, hadd köszönjünk meg neked mindent, amit az elmúlt esztendőben elvettünk a te kezedből. De Urunk, arra szeretnénk kérni, hogy bocsássad meg a mi vétkeinket, amit egyénileg és közösségileg is elkövettünk. Minden hibát, vétket, mulasztást bocsássál meg nekünk, Urunk, és tudjuk, hogy semmit nem érdemeltünk volna, de mégis annyi kegyelmet tapasztaltunk az elmúlt esztendőben is a te részedről a mi életünkben, és annyi mindent adtál nekünk, bocsássad meg Istenünk, hogy nem éltünk a nekünk adott lehetőségekkel úgy, ahogy kellett volna. De arra szeretnénk téged kérni, hogy áldjál meg az elkövetkezendő esztendőben, és arra szeretnénk téged kérni, hogy ne a körülményektől féljünk és rettegjünk. Istenünk, mélyítsd el a te igéd szavait a mi szívünkben, hogy mi egyetlen egy dologtól féljünk, hogy elfordulunk tőled, hogy magabízókká válunk. Urunk, kérünk téged adjad, hogy mi szüntelenül arra törekedjünk, hogy mi veled állandó kapcsolatba kerüljünk. Urunk, tanítsál meg veled járni. Urunk, segítsél mindenről lemondani, és mindent kárnak és szemétnek ítélni, ami megakadályozna bennünket abban, hogy naponként az ige kardja által, az igével, a te beszédeddel fel tudjuk vértezni magunkat. Urunk, kérünk téged, adjál nekünk odaszánást, adjál nekünk eltökéltséget, és utána te erősítsed meg a mi akaratunkat, hogy valóban meg is tudjon valósulni, hogy naponta elmélyülten érdemi időt fordítunk arra, hogy veled, a te igéiddel foglalkozunk, és imában beszélgetünk veled, és erőt nyerünk tőled. Urunk, adjad, hogy komolyan vegyük, adjad, Urunk, hogy valóban belássuk azt, hogy enélkül nem tudunk megállni az előttünk álló küzdelemben. Urunk, adjad, hogy ezt az évet valóban olyannak tekintsük, mint a mi igazi felkészülési lehetőség még az utolsó pillanatokban arra, hogy fel tudjunk vérteződni arra a küzdelemre, ami ránk vár. De Urunk, még egyszer kérünk, ne engedd, hogy attól féljünk, amilyen nehézségek jönnek. Urunk, tudjuk, hogy ez a te részed, ez nem áll a mi hatalmunkban, és nem is akarod, hogy mi ennek a részleteivel így foglalkozzunk. Urunk, kérünk adjad, hogy mi azt tegyük, ami mi ránk vonatkozik, a mi részünket, hogy mi soha ne távozzunk el tőled, hanem egyre inkább és egyre jobban közel kerüljünk te hozzád, és köszönjük neked az ígéretet, hogy akkor a megpróbáltatásnak a legnagyobb szele sem fog tudni bennünket elsodorni, és köszönjük neked, hogy te ígéretet adtál arra, hogy nem lesz nagyobb a megpróbáltatás, a nehézség az egyéni, a közösségi életünkben sem, mint amit veled és általad el tudunk hordozni és viselni. És köszönjük neked, Istenünk, hogy visszatekintve a legnehezebb időszakra is majd az örökké valóságból, ha a te kegyelmedből üdvözülhetünk, úgy fogunk visszatekinteni, hogy a mi pillanatnyi és könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerzett nekünk. Urunk, ezt a benned bízó lelkületet, ezt a nehézségekben is hálás lelkületet, és beléd kapaszkodó lelkületet, és békét adjad a mi szívünkben a te kegyelmedből. Amen.

Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat. Az esti témasorozatunknak a második előadása ezt a címet viseli: milyen belső változást indít el az evangélium ismerete? Titushoz írt levélben, Pál apostol Titushoz írt levelében a második fejezet 12. versének az első részéről lesz ma este szó, amelynek ugye ez az összefüggése és az értelme, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és ez az üdvözítő kegyelem arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Hát ebből mi most csak arról beszélnénk, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat. De mielőtt ezt elkezdeném, hadd foglaljam össze röviden, hogy mi is az az üdvözítő kegyelem, ami megjelent. Mi az evangélium üzenetének a lényege, amelyről a címünk azt állítja, hogy egy belső változást fog elindítani az emberben. Hogyha röviden kellene összefoglalnunk, hogy mi az evangélium üzenetének a lényege, akkor így lehetne megfogalmazni egy Biblia verssel, hogy az Isten a szeretet. Vagy ugyanebből a levélből idézve, János apostol első leveléből idézve, ezt mondja János apostol: és ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Az embernek erre az üzenetre van a leginkább szüksége, mert az ember legtöbbször nem így gondolkozik az Istenről. Nem úgy gondolkozik, hogy ő a szeretet Istene, egy szerető mennyei atya, akivel kapcsolatban lehetünk, akivel közösségben lehetünk, aki, ahogy tegnap elhangzott az előadásban, velünk van, velünk az Isten. Legtöbbször az emberek, mi emberek félünk az Istentől. Még akkor is, amikor kezdünk hozzá közeledni, és kezdjük megismerni. Tehát legtöbbször az ember fél az Istentől, és nem úgy gondolkozik róla, mint egy szerető édesatyáról, aki kapcsolatban akar lenni, és akivel kapcsolatban lehet lenni. Az evangéliumnak ez a legnagyobb üzenete, leghatalmasabb üzenete, az Isten szeretet. Az Isten szeretet, az Isten világosság, és nincsen ő benne sötétség. Az Istennek nincsen köze a bűnhöz, ő nem okozója, ő nem akarta ezt, és ő azért küzd, hogy a bűnnek a nyomora, a pusztítása és a következménye mind megszűnjön, véget érjen. Ebből a gondolatból következik az is, hogy ő annak ellenére velünk akar lenni, hogy ő bűngyűlölő Isten. Annak ellenére velünk akar lenni, hogy az ember önzővé vált, letért a szeretet útjáról, és ez elválasztja őt az Istentől. Az Isten ma nincsen látható, kézzel fogható módon jelen, elrejtőzködött. Kénytelen volt elrejtőzni, de ez nem azt jelenti, hogy nem akar velünk lenni. Ő maga tette meg azt a lépést, amire szükség volt ahhoz, hogy az embernek elmondhassa az evangélium üzenetét így, hogy velünk az Isten, hogy veletek vagyok, hogy megáldalak benneteket, hogy én segítek rajtatok. A Biblia talán legismertebb verse ez: úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, akkor el ne vesszen, ha nem örök életet nyerjen. Ritkán tudatosul bennünk ennek a versnek néhány szava. Isten a világot szerette. Ugye tegnap este erről volt szó, hogy minden embernek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Az Isten a világot szerette és szereti, méghozzá úgy, hogy az életét adta. Erről a kérdésről majd később az egyik esti témánkban szó lesz. Én most csak annyit szeretnék kiemelni, hogy a Biblia leghatározottabb üzenete a mi számunkra. Az Isten annyira szereti az embert, hogy a saját életénél is jobban szeretne segíteni rajta. A saját életét odaadta az emberért, hogy az emberrel közösségben lehessen, hogy az embernek reménysége lehessen. Ezzel összhangban szólal meg a másik gondolat is, hogy az Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Az Istennek kifejezett akarata, hogy az embert megmentse,
és nem néhány embert szeretne megmenteni, minden embert meg akar menteni. Minden emberért meghozta maga áldozatát, minden embert szeret személyes szeretettel, és minden embert az üdvösségre, az örök életre akar elvezetni. Ennek érdekében munkálkodik a gondviselésével is, és azt mondja, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra, mint akik az Isten rendelete szerint hivatalosak. Az isteni gondviselés, az Isten akaratának az üzenete az, hogy megváltozhat és megszabadulhat egy ember. Az evangélium tehát két dolgot hangsúlyozottan üzen az ember számára. Az egyik, hogy az Isten szereti az embert, és keresi az embert, és nem adja fel ezt, és nem változik meg ebben. A másik pedig, hogy az Isten kegyelme és segítsége által megváltozhat egy ember. Változtathat az életszokásain, megszabadulhat a szenvedélyeitől, a megkötözöttségeitől. Én amikor először kezembe vettem a Bibliát, akkor a legelső Biblia vers, ami engem megszólított, Máté evangéliuma első fejezet 21. versében, remélem jól emlékszem a vers számra, így hangzott: nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Nagyon sok mindent nem ismertem ekkor, de egyet éreztem, egyet tudtam, nekem erre van szükségem. Működött a lelkiismeretem, volt lelkiismeret furdalásom, és nem tudtam vele mit kezdeni. Próbálkoztam, de nem ment. Nem tudtak segíteni azok, akik azt mondták, hogy ne legyél már annyira lelkiismeretes. Nem volt megoldás számomra. Nem hozott megoldást számomra az sem, hogyha elkezdtem mosogatni otthon. Hogy jó cselekedetekkel, valami jó dolgokat teszek, és akkor majd nyugodt lesz a lelkiismeretem. És amikor ezt olvastam, akkor ez megérintett. Nekem erre van szükségem. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Én éreztem, hogy erre van szükségem, hogy megszabadítson nem csak a következményektől, hanem magától az engedetlenségtől, magától a bűntől. Így lehet tehát röviden összefoglalnunk az evangélium üzenetét. Az Isten szeretet, ő nem akar szenvedést az embernek, ő az ember javát akarja, segíteni akar rajta. Minden embert meg akar menteni, és az isteni kegyelem által pedig minden ember megváltozhat, aki ezt elfogadja, aki ezzel kész együttműködni. És akkor hadd tegyem fel a kérdést, amit a címünk megfogalmazott. Milyen belső változást indít el az evangélium ismerete? Milyen változást indít el az emberben az, hogyha szóba áll ezzel az üzenettel, hogy az Isten szeretet, hogy nincsen ő benne semmi sötétség, hogy ő jó, egészen egyszerűen fogalmazva. Így fogalmazott a Titushoz írt levél, Pál apostol Titushoz írt levele, hogy arra tanít az Isten üdvözítő kegyelme, amely megjelent minden embernek, arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Kicsit átfogalmazva, hogy megtagadjuk a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Szembefordít a hitetlenséggel, hogyha röviden szeretnénk ezt megfogalmazni. De hadd álljak meg, és hadd tegyek itt egy kis zárójelet. Mit szoktak érteni hitetlenségen? Ugye hitetlenségen legtöbbnyire azt szokták érteni az emberek, olyan ember, aki nem hisz az Istenben. Aki tagadja az Isten létezését, aki elutasítja az Isten létezésének a gondolatát. Hát ebben az értelemben is segít az evangélium ismerete. Volt egy unokatestvérem, aki amikor édesanyám meghalt betegségben, akkor azt mondta, hogy hát ha volna Isten, akkor nem engedné meg, hogy egy 3 gyerekes anyuka meghaljon. Biztos, hogy nagyon sok olyan ember van, aki azért tagadja az Isten létét, mert nem tudja összeegyeztetni a szerető Isten gondolatát a világunkban levő borzalmakkal, a világunkban uralkodó önzéssel, szenvedéssel, fájdalommal. És nagyon sok ember röviden, hogy ne kelljen ezzel a kínos kérdéssel foglalkoznia, nagyon sok ember, hogy így mondjam, rövidre zárja a kérdést, és azt mondja, hogy tehát nincsen Isten. Mivel a világunk ilyen, mivel ezek az állapotok uralkodnak a társadalomban, ebből csak arra lehet következtetni, hogy nincsen Isten, mert ha volna, akkor ez nem lenne. Igen, hogyha az ember megismeri az evangélium üzenetét, akkor el tud oda jutni,
hogy megértheti azt, hogy miért van a világunkban mindez, ami van, mi ennek a háttere, mi zajlik közben, és mi a kifutása. Ez is az evangéliumnak a része. Ez is hozzátartozik az evangélium üzenetéhez. Én azonban mégis hadd fogalmazzam meg azt, hogy az Isten igéje, a Biblia nem elsősorban ezt érti hitetlenségen. Nem azokat az embereket nevezi hitetlen embereknek, akik tagadják az Isten létét. Hogyha kicsit másképpen szeretnék fogalmazni, akkor ezeket az embereket az Isten igéje, hát most finomítok az igén, meggondolás nélküli embereknek nevezi. Azt mondja, hogy ezek az emberek nem gondolkoznak végig következetesen, és ezért jutnak erre a következtetésre. Máshol így fogalmaz a Biblia, hogy ez a tudatlanságnak az ideje az ember életében. És az Isten ezt sokkal inkább megértéssel és együttérzéssel kezeli, mert tudja, hogy emberi ésszel, emberi logikával nem lehet ezt az ellentétet feloldani. Nem lehet elfogadható választ adni emberi logikával arra, hogy hogy lehet egy szerető Istenről beszélni, és közben iszonyú fájdalmakat, szeretetlenségeket és igazságtalanságokat átélni ezen a földön. Ezt a kettőt az ember nem tudja megmagyarázni. A legjobb esetben odáig jut, hogy egymás mellé rakja a kettőt, és azt mondja, hogy az Isten egyszerre jó, és egyszerre rossz. Egyrészt ad, másrészt elvesz. És nem tudja megmagyarázni tovább. Nem tudja kibékíteni az ellentétet. Az Isten beszéde, a Biblia a hitetlenségen sokkal inkább a bizalmatlanságot érti. Ugyanis ez a kifejezés, hogy hit, ez a görög szövegben a pisztis szó, ez annyit jelent, mint hogy bizalom. Hinni azt jelenti, hogy bízni. És ugye mennyire más értelmet nyer ez a gondolat, hogyha így közelítjük meg ezt a kérdést, hogy az Istennek az evangéliuma, az Isten üdvözítő kegyelme, amikor megismeri az ember, akkor arra késztet, arra tanít minket, hogy mi tagadjuk meg az Istennel szemben meglevő bizalmatlanságunkat. Forduljunk szembe a bennünk levő félelmekkel, gyanakvással, kétségeskedéssel, távolságtartással, és jussunk el oda, hogy bízunk az Istenben, hogy bízunk ő benne. Ugye, hogyha így közelítjük meg ezt a kérdést, akkor sajnos el kell ismernünk, hogy sokkal több a hitetlen ember, mint amennyit első hallásra gondolnánk. Hiszen akkor nem csak azt kell ide sorolnunk, aki nyíltan, látványosan utasítja el a gondviselő Istennek a gondolatát is, hanem bizony azt kell, hogy mondjuk, hogy a legtöbb keresztény embert, a legtöbb vallásos embert ide kell sorolnunk, amennyiben csak hit vallása van, de nincsen személyes bizalma az Isten iránt, amennyiben a hétköznapi élet próbáiban, nehézségeiben nem tudja megélni, nem tudja gyakorolni az Isten iránt a bizalmat. Szavakkal igen, hitvallással igen, de amikor arról van szó, hogy döntéseket kell hozni, amikor arról van szó, hogy rá kell hagyatkozni, akkor kiderül, hogy ez nagyon sokszor csak szavak szintjén van meg, ez a hitvallás, ez a bizalom az Isten iránt. Elgondolkozhatunk azon is, hogy miért fogalmaz így Pál apostol, hogy megtagadva a bizalmatlanságot és a világi kívánságokat, és miért nem úgy fogalmaz, hogy arra tanít az Isten üdvözítő kegyelme, hogy mi bízzunk az Istenben. Gondolatilag talán ugyanaz lenne, nem? És mégis így fogalmaz, hogy tagadjuk meg a bizalmatlanságot. Miért? Azért, mert az ember velejében bizalmatlan. Az emberben a bizalmatlanság az nem egy felszínes probléma, hanem gyökér probléma. Az emberi természetnek a leglényegéhez tartozik hozzá egyrészt az, hogy majd én megoldom. Másrészt a tapasztalat arra is megtanítja a legtöbb embert, hogy amit én nem csináltam meg, az nincs megcsinálva. Ha azt akarom, hogy valami elkészüljön, akkor az lesz a legjobb, ha én nekiállok és megcsinálom. És ez kihat egészen odáig, hogy oda is eljut az ember, hogy azt mondja, ha én boldog akarok lenni, akkor nekem kell a boldogságomról gondoskodni, kezembe kell venni az ügyeimet, és gondoskodnom kell magamról, mert nincs, aki gondoskodjon rólam.
mert nincs, aki gondoskodjon az én boldogságomról. És innen eljut oda az ember, hogy nem egyszerűen arra van szüksége, hogy arra tanítsa az Isten igéje, hogy bízzon az Istenben, hanem bizony az első lépésben oda kell eljutnunk, hogy meg kell tagadnunk a zsigereinkből feltörő bizalmatlanságot, azt, ami az első bűneset elkövetése után belefészkelt az emberbe, ami megnyilvánult abban, hogy elmenekült az ember az Isten elől, ami megnyilvánult abban, hogy az ember vádolni kezdte az embertársát és az Istent is, és megnyilvánult abban, hogy emberi megoldásokat keresett a változásra, a problémára, ami megnyilatkozott, ugye készített magának körülkötőket. És ez mindannyiunkban ott munkál. Egyikünk sincs, aki úgy születne meg, hogy ő bízik az Istenben. Mindegyikünk úgy született meg, hogy nem bízunk az Istenben. Sőt, menekülünk, sőt, bizalmatlanok vagyunk, gyanakszunk, sőt, vádolunk, és oda jutunk el, hogy majd mi megoldjuk. Mert amit mi megoldottunk, az biztos. Az összes többi bizonytalan. Bízni egy rejtőzködő Istenben. Bízni egy olyan Istenben, aki hagyja, hogy mindez a borzalom újra és újra megismétlődjön a földön, amit láthatunk. Ettől az ember fél. Ettől az ember menekül. És ezért Pál apostolnak így kellett fogalmaznia, hogy az embernek ahhoz, hogy bizalmat tanulhasson majd, ahhoz először meg kell tagadni a bizalmatlanságát. Innen indul ki. Először szembe kell fordulni a gyanakvással, a fenntartással, a távolságtartással, a félelemmel, a bizalmatlansággal. Mert ez ott munkál mindannyiunkban, kimondva, kimondatlanul, folyamatosan az Istennel szemben, ami lényünk részévé vált, az emberi természetünk lényévé vált. Hadd tegyem fel ezután azt a kérdést, hogy ha megtagadjuk ezt, hogyha kimondjuk, mint egy felmentve az Istent a lelkünkben levő vádak alól, és kimondjuk azt, hogy már pedig az Isten jó. Legyen bármilyen ellentmondás, de ezt én kimondom, hogy megtagadom azt az állítást, hogy az Isten rossz. És bizalmat

nem én akarom kitalálni és elkészíteni. Hanem tudom azt mondani, hogy lehet, hogy ma nem látom a kimenetelt. Lehet, hogy nem tudom, hogy mi lesz a megoldás. Lehet, hogy azt mondom, hogy innen szép győzni. Innen szép megfordítani egy helyzetet. De azt mondom, hogy rábízom az Istenre. Rábízom az Istenre. Mert tudom, hogy jó. Mert tudom, hogy ő szerető. És mert tudom, hogy a kezében tartja az életemet. Nem könnyű nekünk ezt a ráhagyatkozást gyakorolni. Bennünk van, hogy fogjuk meg és csináljuk. Oldjuk meg. Az Isten pedig azt mondja, hogy hagyd rám. Bízzál bennem, majd én teljesítem. Majd én hozom fel például a te jogodat. Hányszor bánt bennünket az igazságérzet? Méltánytalanul bántak velünk. Igazságtalanok voltak velünk. Tényleg, valóban. Rá tudjuk bízni az Istenre az igazság szolgáltatást. Tudom azt mondani, hogy nem kell magamért harcolni. Nem kell a saját igazságomat megvédeni. Vereséget is szenvedhetek nyugodtan. Mert az Istennél van az igazságom. Mert ő hozza fel az én igazságomat. Milyen nehéz szó nélkül megállni, visszavágás nélkül, önigazolás nélkül megállni, és rábízni az Istenre a dolgainkat. És sok-sok más dolgot lehetne itt felsorolni. A másik gondolat, amit szeretnék megfogalmazni, hogy a bizalom az azt jelenti, hogy engedelmeskedek az Istennek. Ugyanis azt jelenti ez, hogy bízom annyira az Istenben, hogy amit mond, az a jó, hogy amit ő parancsol, az az élet törvénye, és ezért bizalommal engedelmeskedek neki, akkor is, amikor az én pillanatnyi érdekeim más diktálnának. Akkor is, amikor rosszul járok az engedelmességgel. Ezt jelenti bízni az Istenben. Két képet hadd idézzek itt fel. Talán ez a két kép segíthet abban, hogy megragadjon bennünk, hogy mit is jelent bízni az Istenben. Ráhagyatkozás és engedelmesség. Az egyik kép a ráhagyatkozásnak a képe, ezt egy könyvben olvastam, de nagyon találónak találom ezt a képet. Arról szól ez a kép, hogy az ember áll egy szakadék szélén. Alatta a sziklák azok mozognak. Ott áll a szakadék szélén, és van a kezében egy kötél. És el kell döntenie, hogy marad a idézőjelben téve biztonságos szakadék szélén, vagy pedig rábízza magát a kötélre, és arra, aki a kötelet tartja, és azt mondja, hogy vállalom az ugrást, és vállalom azt, hogy a biztonságos, látszólag biztonságos sziklaszélt elhagyom, és csak az Istenre bízom rá magamat. Nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni így magunk elé ezt a helyzetet. Talán ennek a képnek a kiegészítéseként hadd mondjak egy kicsit hasonlót. Ezt úgy hallottam valakitől egy beszélgetésben. Arról szól ez a kép, hogy balesetet szenvedett valaki, kiesett a kocsiból, és megkapaszkodott egy ágban zuhanás közben. És alatta ott ég az autó. Ott lóg az ágon, és felkiált, hogy Istenem segíts. És akkor megszólal egy hang, és azt mondja, engedd el az ágat. Engedd el az ágat. Történetet így mondták tovább, hogy megszólal az ember, és azt mondja, valaki más nincs itt. Mert a hit az azt igényli, hogy elengedjük az ágat. A hit az azt igényli, hogy vessük alá magunkat a leszakadó sziklapárkányról, amelyik rövidesen elsodorna bennünket. És azt igényli, hogy bízzam rá magam az Isten megtartó kegyelmére, bízva abban, hogy ő meg fog tartani. És ez a kép ez azért is nagyon érdekes és sokatmondó, mert borzalmas lelki válságot él át az ember akkor, amikor megpróbál bízni az Istenben, azaz megpróbál ráhagyatkozni. Amikor elhagyja a biztonságosnak hit útjait,
és megpróbálkozik a

Járatlan, idegen, ezért félelmetes Istenre hagyatkozás útjával. Az az ember, aki elhagyja a sziklapárkányt, amely, hadd hangsúlyozom, összeomlik, de azért biztonságosnak érzi az ember. Az az ember először szabad eséssel zuhan lefelé. Egészen addig, amíg a hitnek a kötele ki nem feszül, és az Isten megtartó kegyelme nem érvényesül. Amikor az ember elkezd bízni az Istenben, akkor sokszor nagyobb válságot, nagyobb megpróbáltatást él át, mint mielőtt elkezdett volna bízni benne. És nagyon sok embert ez visszatart attól, hogy bízni kezdjen. Úgy sétálgatunk fel alá a meredély szélén. Próbálgatjuk, hogy meddig lehet ott maradni, meddig lehet a saját magunkról való gondoskodás útját járni. Az Isten pedig azt kéri az embertől, hogy hagyatkozzál rám. Bízd rám magadat. Bízd rám magad, én foglak megtartani téged, én fogok segíteni te rajtad. A másik képet a Bibliából szeretném felidézni. Ez a kivonulás történeténél látható ez a kép. Izrael elérkezik Kánaán határához, és ekkor egy természeti akadállyal találja szembe magát. Ugye a térképen is láthatjuk, a Jordán folyón át kell kelni. És amikor az Isten oda vezette Izraelt a Jordán partjához, akkor a tavaszi árvíznek az ideje volt. Minden partja felett folyt a Jordán, ahogyan fogalmaz Józsué könyve. És az Isten azt mondta, hogy induljatok el. Nem történt meg az, ami az Egyiptomból való kivonuláskor megtörtént, hogy Izrael állt a tengernek a partján, és a szél fújt, és ketté nyílt a tenger, és utána kellett belépni. Nem nyílt ketté a Jordán. Ott volt a Jordán, ott folyt, iszonyú sebes árvízzel, és az Isten azt mondta, hogy induljatok el. Lépjetek bele. És amikor elindultak, és beleléptek, akkor nyílt ketté a Jordán, és akkor kelhettek át biztonsággal a Jordánon. Az Isten azt mondja, hogy ne akkor engedelmeskedj nekem, amikor már kész a megoldás. Ne akkor bízzál bennem, amikor már látod a kész megoldást. Ilyenkor könnyű hinni, nem? Amikor el tudom képzelni, amikor úgy fel tudom építeni logikailag, hogy akkor ez fog történni, akkor az Isten ezt fogja tenni, akkor erre ez fog történni, akkor könnyű hinni. Ez sem könnyű, teszem hozzá. De könnyebb, mint úgy, hogy nem látok megoldást. Nem látok kiutat, nem látok megoldást, és az Isten azt mondja, hogy most indulj el. Indulj el, és majd én cselekszem, amikor eljött az ideje. De te bízzál bennem annyira, hogy most engedelmeskedsz nekem. Most, amikor még nincsen megoldás. A bizalom tehát ráhagyatkozást jelent, a kötélnek a megragadását, és rábízást arra, aki a kötelet tartja, és a bizalom engedelmességet jelent. Azt jelenti, hogy amikor azt mondja, hogy indulj, akkor elindul az ember, és nem várja meg, míg a körülmények megváltoznak, hanem hitben engedelmeskedik. Mint egy azt mondja, hogy jobban bízom az Istenben, mint magamban. Jobban bízom az Isten szavában, mint a saját gondolatomban. Pál apostol azt mondja a Tituszhoz írt levélből idézett igénk folytatásában, hogy megtagadva a hitetlenséget, azaz a bizalmatlanságot és a világi kívánságokat. Mire utal itt a Biblia? A világi kívánságokat megtagadva. Az ember, így fogalmaz Pascal egy helyen, az ember egészen egyszerűen boldog akar lenni. Semmi más, csak boldog. És egy paradox ellentmondás az, hogy pont a boldogság utáni vágyunk akadályozza meg, hogy boldogok lehessünk. Ugyanis a Biblia azt tanítja, hogy az a mi problémánk, hogy mivel nem bízunk az Istenben, ezért nem bízunk abban sem, hogy ráhagyatkozva és neki engedelmeskedve boldogok leszünk. Így tesszük fel, lehet, hogy nem kimondva, de így tesszük fel a kérdést, bízhatok az Istenben, hogy ő boldoggá fogja tenni az életemet?
Bízhatok ő benne annyira, hogy még a boldogság vágyamat is rábízhatom, ami a legféltettebb kincsünk az életben. Van értelme az életnek reménység és boldogság nélkül? Vegetálni lehet, de élni nem. Élni csak úgy tud az ember, hogyha van reménysége arra, hogy boldog lesz. Ha erre nincs reménysége, akkor ebbe belehal. Akkor ebbe belehal. Lehet, hogy fizikailag még nem halt meg, de belehalt. A lelke belehalt. És az ember így teszi fel a kérdést. Bízhatok benned annyira, hogy boldoggá teszel? Rád bízhatom a boldogság vágyamat? És ekkor kell szólnunk a kívánság kérdéséről. Mert vannak kézzel fogható boldogságpótlékok ezen a földön. Olyan pótcselekvések, olyan pótlékok, amely a boldogságnak a hamis illúzióját keltik az emberben, és amelyek kiváltják az emberből azt, hogy inkább ma egy kis boldogság, mint a bizonytalanban az Isten szerinti boldogság, az Isten által megajándékozott boldogság. Ezért az ember időnként kifejezetten káros szenvedélyek rabjává válik, mert ekkor boldognak érzi magát. Úgy érzi, hogy felszabadult, úgy érzi, hogy megszabadult a gondjaitól, úgy érzi, hogy szárnyalhat, hogy ihletet kap. Egy kicsit másnak képzelheti magát, és közben észrevétlenül rabságba kerül. Vannak önmagukban jó dolgok, amelyek viszont szintén rabságban tarthatnak, amikor görcsösen ragaszkodunk hozzájuk. Amikor elmondom. Nagyon sok ember, amikor elkezd találkozni a Bibliával, és a szem elől eltűnik az, hogy a Biblia ajándékot ad az embernek. Hogy az Isten valami kincset kínál fel az embernek. És kezd megismerni bizonyos tanításokat az életmóddal kapcsolatban. Hát nem egy embertől hallottam ekkora következő mondatot. Hát már egy jót sem ehetek? Hát már egy jót sem ehetek? Nem jó a megközelítés, hadd tegyem hozzá. De az emberben mégis ez van. Önmagukban jó dolgok. Enni szükséges, jó dolog. De amikor az embert megkötözi, és akár egyik irányba, akár a másik irányba, ugye mostanában sokat beszélnek az anorexiáról, bulémiáról, akkor már szenvedélyé válik, akkor már fogságába kerül az ember. És mindennek mi a gyökere? Mondjuk ki, ennek a gyökere nem más, mint a boldogság vágya az embernek. Az, hogy csak egy kicsit hadd érezzem jól magam. Arra rövid időre, míg az ízlelő bimbóim ízlelhetik azt a finom falatot. Hát ettől is megfoszt engem az Isten? Mindent feltétel nélkül kér tőlem? Ez az, ami az emberben nehézséget okoz. Az, hogy az ember természeténél fogva bizalmatlan, gyanakvó, és nem bízik az Istenben, hogy ő a boldogságát akarja. És az, hogy boldogságra vágyunk, de önző a szemléletünk. Úgy gondoljuk, hogy majd mi gondoskodunk arról, hogy boldogok lehessünk, megkeressük azokat a pontokat, amelyek biztosítják számunkra, hogy boldogok legyünk. És mivel a boldogságról eltorzult a szemléletünk, és azt tartjuk a boldogság ne továbbjának, ha mindig mindenben az én akaratom valósul meg. Nem így vagyunk vele? Legyen meg az, amit kívánok, de ha lehet most és rögtön, mert ha nem, akkor hisztizni fogok. Valahogy így vagyunk mi az életben. És ez a kettő, ez fogságban tartja az embert, mint egy ördögi kör. Az ember bizalmatlan az iránt, aki boldogságot adhatna, ezért keres boldogságot. Ezzel szenvedélyek alakulnak ki az életében. Ez kiégeti őt, és még bizalmatlanabbá teszi az Isten iránt. Így forog körbe-körbe az embernek az élete. És az Isten ezt az ördögi kört akarja megtörni az evangélium üzenete által. Azt akarja elérni, hogy az ember olyan bizalomra jusson, és olyan határozottan forduljon szembe mindazzal, ami őt megkötözi pótlékként, szenvedélyként, a boldogság hazugságaként,
olyan határozottan szakadjon el tőle és forduljon szembe, hogy ezáltal lehetővé váljon az, hogy az Isten tervei megvalósuljanak az életében, hogy bízni tudjon benne. Hadd olvassak fel egy összefoglaló gondolatot Larry Crabb Összetört álmok című könyvéből, az alcíme Váratlan út az örömhöz. Ennek a könyvnek a 123. oldaláról szeretnék egy gondolatot felolvasni, hogy mi az, ahova az Isten el akarja vezetni az embert az iránta való bizalomban, azáltal, hogy szembefordul az ember a bizalmatlanságával és a saját szenvedélyeivel, a saját kívánságaival. Talán egy mondatot hadd tegyek hozzá, ez a könyv arról beszél, hogy mindannyiunkban ott él az Isten hiánya, vagy másképpen mindannyiunkban ott él az Isten utáni vágyakozás. Csak nagyon sokszor ezt nem ismerjük fel, mert annyi sok mindent csinálunk az életben, hogy nem döbbenünk rá, hogy az a valami, ami bennünket folyamatosan hajt, hogy hiányzik valami az életünkből. Ez a valami, ez nem más, mint hogy az Isten hiányzik az életünkből. Hogy az Isten ezen keresztül is keres bennünket. És ezért arról beszél, hogy el kell oda jutnunk, hogy az Isten megtalálása fontosabbá válik számunkra, mint a pillanatnyi gyönyör, mint a boldogságnak a pillanatnyi megélése. A következőképpen foglalja össze, hogy mire van szükségünk. Isten felfedezésének kutatása megkívánja, hogy megadjuk saját magunkat, hogy ne mi szabjuk meg, mi számít a legjobban, és hogy bizalmunkat olyan valakibe vessük, akit mi nem igazgathatunk. Gondoljuk végig ezeket a szavakat egy kicsit. Azt kívánja tőlünk ez a keresés, az Isten utáni sóvárgás, ahhoz, hogy eredményes legyen, teszem hozzá, hogy megadjuk saját magunkat, tehát, hogy föladjuk és kimondjuk azt, hogy én nem vagyok képes megtalálni, hogy elfogadjam azt, hogy az Isten ajándékként adja önmagát nekem, és nem annak az eredménye, hogy én megtalálom őt, hanem annak az eredménye, hogy az Isten megkeres engem, hogy az ember megadja önmagát. Mondhatnám így is ezt a gondolatot, hogy az ember feladja azt, hogy az énje legyen a trónon, és az énjének a kívánsága legyen mindenek felett. Hogy nem mi szabjuk meg, mi számít a legjobban. Nem egy embert hallottam, aki azt mondta, hogy én megpróbáltam bízni az Istenben, de amikor próbálkoztam ezzel, akkor rosszabb lett a helyzet. Ebben az emberben, ezekben az emberekben ott él az, hogy én bízok benned, Uram, akkor, hogyha ezt és ezt fogod tenni. És én nekem határozott véleményem van, hogy mi az, ami nekem jó, tehát légy szíves azt tenni velem. Az Isten pedig azt mondja, hogy nem. Ezt nem. Mert akkor nem engem találsz meg, hanem egy automatát képzelsz magad elé, bedobod a kívánságot, meg a jó cselekedetet hozzá, az érdemeket, alul meg kipotyog a kielégítése a kívánságnak. Az Isten azonban személyes közösséget kínál fel az embernek. De ez az kell, hogy elfogadjuk azt, hogy az Isten jobban tudja, hogy mi a jó, mint ahogyan mi gondoljuk ezt. El kell fogadnunk azt, hogy az Isten fölöttünk álló lény, hogy ő nem ember, hanem Isten. És az utolsó, amit idéznék, hogy a bizalmunkat olyan valakibe vessük, akit mi nem igazgathatunk. Hogy a bizalmunkat olyan valakibe vessük, akit mi nem igazgathatunk. Az ember hányszor próbálja megnyerni az Istent a saját akaratának. Az Isten pedig azt mondja, hogy ez nem járható út. Hányszor van az, hogy az ember szavaival kimondja azt, legyen meg a te akaratod, és közben, hogyha őszinte lenne, azt kellene mondania, hogy Uram, legyen meg az én akaratom, de ha lehet, most rögtön. Mert ha nem, akkor nem fogok benned bízni. Így működünk. És hozzátehetnénk bízni egy jogosan haragvó bíróban. Ez az, ami még gondolatként hozzájöhet. Bízni abban, akivel szemben állunk, akivel szemben fellázadtunk, akinek a törvényével szembefordult az ember. Akkor törik meg ez az ördögi kör, amikor az ember eljut oda, hogy megadja magát, hogy elfogadja jónak azt, amit az Isten jónak mond,
és elfogadja azt, hogy nem neki kell az Istent irányítani, hanem az Istennek kell irányítani az ember életét. Amikor hajlandó az Istent Istenként tisztelni a maga életében, azaz az élete fölött uralkodóvá tenni. Hadd menjek tovább, és hadd fogalmazzam meg most más oldalról ugyanezeket a gondolatokat. Bibliai oldalról megfogalmazva. Mi az a változás, bibliai fogalommal élve, amit az Isten evangéliumának az ismerete elindít az emberben? A Biblia ezt a fogalmat így fogalmazza meg, hogy megtérés. Hogy amire az embernek szüksége van, amire az Isten jósága az embert indítja, az nem más, mint a megtérés. És hadd foglaljam össze röviden, hogy a Bibliában mit jelent a megtérés fogalma. Csak a nyelvi megközelítésből, a görög szavak kifejezéséből kiindulva. Három kifejezést használ a görög nyelv a megtérésre. Az első kifejezést így adhatnánk vissza, hogy a gondolkodásmód megfordulása. Ez a metanoeo kifejezés. A gondolkodásmódnak a megváltozása. Arra van szüksége az embernek, hogy eljusson oda, hogy másként látja az Istent, mint ahogy korábban látta, és másként látja önmagát, mint ahogyan korábban látta. Nem megyek bele részletesen, de gondoljuk végig, esetleg a beszélgetésben kitérhetünk rá, hogy a tékozló fiú életében milyen látásbeli változás történt, hogyan gondolkozott, mikor otthon volt, hogyan gondolkozott, miért ment el otthonról, hogyan gondolkozott akkor, amikor ez megváltozott. És mi ennek a változásnak a lényege? A megtérés tehát azt jelenti, hogy az ember életében egy gondolkodásmód változás történik, egy értékrend változás történik. Így lehetne megragadni ezt a gondolatot, hogy eddig az volt a gondolkodása az embernek, hogy legyünk erkölcsösek, amennyiben ez érdekünkben áll, de ha ez nem áll érdekünkben, akkor kövessük a saját akaratunkat. Ami bennünket az életben vezérel, az a saját kívánságunk. És ebben kell fordulatnak történnie, el kell oda jutni, hogy van egy mérce. El kell oda jutni, hogy az ember nem azt a kérdést teszi fel újra és újra magának, hogy mi lenne nekem jó, hanem azt a kérdést teszi fel, hogy mit mond az Isten erről az élethelyzetről. Mit tanít az Isten beszéde erről? Mit mond az Isten törvénye? És ezt nem csak úgy, hogy valahol az agyának egy hátsó rekeszében úgy tudja, és ha megkérdezik tőle, mint ahogy Évának feltették a kérdést, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek, akkor nagyon szépen el tudta mondani a leckét, nem? Csak a gyakorlatban nem alkalmazta. Nem ezt mondta az Isten. A kertnek minden fájáról bátran ehetünk, csak arról az egyről, nem? Azt meg se érintsük. Nagyon sokszor az ismeret és a gondolkodásmód külön válik egymástól. Az ember képes arra, hogy van egy ismerete, és van egy gondolkodásmódja. Tudom, hogy ez rossz, de... És ez azt jelenti, hogy másként gondolkozik. Mert ha valamit rossznak tartok, akkor arról úgy is gondolom, hogy az rossz. Ha valamiről tudom, hogy rossz, de nem azonosultam a gondolkozásmódomban az Isten igéjével, akkor tudok ilyeneket mondani, hogy ez ugyan rossz, de én azért még jónak tartom. Tehát a megtérés azt jelenti, hogy az ember az Isten törvényét törvényként fogadja el a maga számára, mércének tekinti a maga számára. Így mondja a Biblia Jeremiás próféta könyvében a 31. fejezet 31. versében, hogy ez a változás, amely az új szövetség alapja az ember életében, amelyre nézve az Isten szövetséget kötött, a megtérésnek szövetségét kötötte meg az emberrel, ennek a változásnak ez a lényege, ez lesz a szövetség, amelyet kötök, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Nem tanítja többé senki az ő felebarátját, senki az ő atyafiát mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Azt mondja, hogy a törvényemet az ő szívükbe írom be. Ekkor nem az ember és az Isten törvénye között van az ellenségeskedés, hanem, hogy így mondjam, ha egy olyan ember, aki a gondolkozásában az Isten beszédének tekintélyt adott,
aki a szívébe rejtette az Isten beszédét, amikor egy ember, aki ezt megtette, aki befogadta az Isten beszédét, vétkezik, akkor önmagával kerül ellentétbe. Mert önmaga azonosult az Isten beszédével, befogadta az Isten beszédét, és önmagával kerül az ember ellentétbe, amikor mégis másként tesz. Nagyon halkan és nagyon zárójelbe hadd tegyem hozzá, hogy ez az oka annak, hogy amikor nincsen világos tanítás arról, hogyan lehet győzni a bűn felett, akkor nagyon sok keresztény depressziós, és nagyon sokan skizofrén állapotba kerülnek. Mert feloldhatatlan ellentét van egyrészt a között, hogy én az Isten törvényét szentnek tartom, igaznak tartom, és akarok-e szerint járni, és a között, hogy de nem tudok. És erre kell, hogy valami megoldást legyen, mert ha nincs, akkor ebbe bele lehet őrülni. Hiszen nem az Istennel vagyok ellenségeskedésben, saját magammal, önmagammal van küzdelmem akkor, amikor mégsem a szerint járok, ahogyan gondolkozok. Ugye van egy mondás, amelyik így hangzik, az ember, aki nem úgy él, ahogyan gondolkodik, rövidesen úgy fog gondolkodni, ahogyan él. Nem lehet sokáig fenntartani ezt a kettősséget az ember életében. A másik görög kifejezés, amely alapján a megtérés fogalmát szeretném megfogalmazni, az az Isten személyéhez való odafordulásról szóló kifejezés. Ez az odafordulás, megtérés az Istenhez. Itt az kap hangsúlyt, hogy a megtérés az nem egy filozófia váltás. Nem arról van szó, hogy eddig ez volt az eszmerendszerem, most meg ez az eszmerendszerem. Ennél sokkal több. Ez is benne van. De ebben benne van az, hogy az ember meghallotta azt az üzenetet, hogy az Isten szeret. Meghallotta azt az üzenetet, hogy az Isten annyira szeret, hogy mindent odaadott, hogy segítsen. És amikor az ember ezt felismeri, amikor az ember szívét ez valamiképpen meg tudja szólítani, akkor úgy megy oda az Istenhez, mint szeretett édesapjához. Úgy megy oda, mint akit noha nem lát, de szeret. Akiben örül. Akivel örömmel kapcsolatban van. És ekkor az Istenhez fordulni számára nem egy vallásos kötelesség, hanem az Isten élő valóság, aki jelen van az életében, aki minden nap támogatja, szüntelen ott van jobb keze felől, és akit bizalommal segítségül hív. Megtérni azt jelenti, hogy az ember személyes szeretetre jut az Isten iránt, és szeretet közösség jön létre az ember és az Isten között. Nagyon sok ember eljut odáig, hogy azt mondja, hogy amit a Biblia tanít, az igazság. Ez önmagában jó. De ha nem kapcsolódik össze azzal, hogy az Isten személyes, szerető atya, szerető megváltó, akivel kapcsolatba léphet, akihez tér meg az ember, akkor az első lépés még nem megtérés. A harmadik kifejezés az arról szól, hogy mindez nem emberi teljesítmény, mindez nem az ember cselekvése, hanem az emberrel ez úgy történik meg, mint ahogy a születése megtörtént. Ki az közöttünk, aki elmondhatja, hogy érdemei vannak abban, hogy megszületett? Engedelmeskedett a fizika törvényeinek. A préselés, a nyomás megtette a maga kellő hatását. Az emberrel megtörténik, hogy megszületik, de nem megszüli önmagát. A harmadik kifejezés, az anoten gennétenai kifejezés, az újjászületés kifejezés, a felülről születés kifejezés, az arra utal, hogy mindez a változás, amikor egy ember képes meglátni a különbséget a saját gondolkodása és az Isten gondolkodása között, amikor képes bizalomra jutni az iránt, az Isten iránt, aki iránt korábban gyanakvó és bizalmatlan volt, mindez egy természetfeletti csoda. Ez egy olyan csoda, amihez hasonlítható az, amikor egy vak meggyógyul, amihez az hasonlítható, amikor egy béna járni kezd, amihez az hasonlítható, mint amikor egy leprás beteg meggyógyul. Vagy amikor egy halott ember feltámad. Ezeket a képeket használja a Biblia erre a csodára, erre a változásra, és mindez az Isten munkája. Szeretnék egy kis szakaszt felolvasni a Jézus élete című könyv 134. oldaláról.
ahol a következőt mondja. A szív természeténél fogva gonosz, és kiadhat tisztát a tisztátalamból. Senki. Nincs emberi találmány, ami segíthetne a bűnös szíven. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. A szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. A szív forrását kell megtisztítani, mielőtt a víz tisztán csörgedezhet belőle. Lehetetlenséget kísérel meg, aki a maga erejéből a törvény megtartásával próbálja elérni a mennyet. Amikor egy ember meghallgatja az Isten beszédét, és azt mondja, hogy ez igazság, és azt mondja, hogy most gyerünk, és megtartjuk. Most megteszem. Lehet próbálkozni, csak kudarcra van ítélve. És minél hamarabb döbbenünk rá arra, hogy ez kudarcra van ítélve, annál hamarabb fogjuk keresni azt, hogy mi a megoldás. És ha az ember becsapja magát, és azt gondolja magáról, hogy ő már megtartja a törvényt, akkor nagyon nehéz helyzetben van. Mert elhitette magával, hogy képes erre. Az Isten pedig azt mondja, hogy az embernél ez lehetetlen. Nem tudja az ember megtenni. Ez csak arra való, hogy az ember meglássa, hogy mennyire reménytelen a helyzete. Lehetetlenséget kísérel meg, aki a maga erejéből a törvény megtartásával próbálja elérni a mennyet. Nincs biztonságban az, akinek vallása pusztán a törvényesség, a kegyességbe burkolózás. A keresztény élet nem a régi módosítása vagy továbbfejlesztése, hanem a természet átalakulása, halál a bűnnek és az énnek, és egészében új élet. Ezt a változást csak is a Szentlélek hatékony munkálkodása hozhatja létre. Pál apostol a Tituszhoz írt levélben azt mondja, hogy megtagadja. Arra tanít, hogy tagadja meg. Az újjászületés fogalma pedig azt mondja, hogy az Isten csodája, hatalma viszi ezt véghez. Akkor hogy is van ez? Mi az oka annak, hogy mindig maradok ok arra, hogy egy ember hitetlen legyen? Mi az oka annak, hogy a hitről azt mondja a Biblia, hogy ez meggyőződés a bizonyítékok alapján, de nem megcáfolhatatlan? Mert a hit végső soron egy erkölcsi döntés. Annak az erkölcsi döntése, hogy az ember akar változni, vagy nem akar változni. Aki akar változni, az talál alapot arra, hogy bízni tudjon. És az Isten ad neki alapot, hogy bízni tudjon. Aki pedig nem akar megváltozni, az talál kellő okot arra, hogy kételkedjen és bizalmatlan legyen. Kedves hallgatók, befejező kérdésként hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy hogyan indít az Isten jósága megtérésre. Most már nem azt, hogy mire indít, hanem arra, hogy hogyan indít mindenre. Nagyon egyszerű gondolatról van szó. Az Isten azt az üzenetet képviseli, küldi az embernek, hogy én szeretlek téged. Ezt az üzenetet próbálja eljuttatni az emberhez, hogy gondold végig az életedet, és fedezd fel, hogy én szeretlek téged. Persze, megint csak halkan és zárójelben hadd tegyem hozzá, hogy amikor egy ember úgy gondolkozik, hogy majd ő megoldja, akkor először az Isten nem ezt az üzenetet küldi, vagy nem tudja tisztán ezt az üzenetet küldeni, hogy én szeretlek téged, hanem kell egy olyan üzenetet is küldeni, hogy nem te. Neki kell vezetni az embert a falnak egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, tízszer, harmincszor, negyvenszer, mire az ember elkezd szóba állni azzal, hogy nem én. Mire az ember elkezd szóba állni azzal, hogy nem én vagyok az Isten. És ekkor az Isten részéről olyan nehézségek és olyan próbák jönnek, amelyek az emberrel a kicsinységét, a kiszolgáltatottságát, a tehetetlenségét érzékeltetik. Azt mondja az Isten, hogy kiviszem őt a pusztába, Hóseás próféta könyvében. Kiviszem őt a pusztába, és a lelkére beszélek néki. Hát a második lépés, a lelkére beszélek néki.
Az Isten azzal beszél a lelkünkre, hogy biztosít minket a szeretetéről. És amikor biztosított bennünket a szeretetéről, akkor feltesz egy kérdést nekünk. Nem azt mondja, hogy tedd ezt, vagy tedd azt, hanem csak kérdez. Azt mondja, lásd, én szeretlek téged. Mit szólsz te ehhez? Mit szólsz te ehhez? Én szeretlek téged, de te szeretsz engem. Szeretsz engem. Bizonyos élethelyzetekben úgy teszi fel az Isten ezt a kérdést. Szeretsz engem annyira, hogy lemondj bizonyos dolgokról? Jobban szeretsz engem? És itt egy konkrét dolgot tesz fel kérdésként. Hát az Isten így indít bennünket megtérésre. Azzal indít megtérésre, hogy az ő szeretetével szorongat bennünket. Nincs más kényszer. Az igazság iránti szeretet, és a Krisztus szeretete az, ami kényszeríti az embert. És az Isten újra és újra csak kérdez minket a különböző élethelyzetekben. Szeretsz engem? Jobban szeretsz engem? Megéri a velem való közösség, megéri az én szeretetem neked azt, hogy ezt és ezt a döntést, ezt és ezt a választást meghozd. Én ezért nem egyszerűen azt a felhívást szeretném megfogalmazni befejezésül, hogy térjünk meg. Mondhatnánk ezt is röviden. Tehát megfogalmazom, térjünk meg. Az Isten ezt kéri az embertől, erre hívja az embert, hogy térjetek meg én hozzám. Nem ebben vagy abban, hanem gyertek hozzám. De ezt mikor tudjuk örömmel megtenni? Mikor lesz az, hogy az ember ebben nem áldozatot lát, és nem lemondást? Mikor lesz könnyű lemondani dolgokról? Amikor nagyobb kincset talál. Én ezért azt a felhívást hadd fogalmazzam meg befejezésül, hogy gondolkozzunk többet az Isten szeretetéről. Számláljuk elő az Isten szeretetének a bizonyságait. Gondoljuk végig, és csodálkozzunk rá az Isten szeretetére. Mert majd az Isten jósága megtérésre fog bennünket indítani. Mert akkor könnyű lesz úgy dönteni, hogy kimondja az ember a saját akaratával döntésként, hogy megtagadom a bizalmatlanságomat, megtagadom a saját kívánságaimat is, és megyek a Krisztushoz, mert méltó rá, hogy uralkodjon az életem fölött. Mert szeretett engem, és önmagát adta érettem, ezért neki adom az életemet. Én kívánom, hogy ismerjük fel ezért az Isten szeretetét az evangélium üzenetében számunkra.

Olvassuk, hogy az Isten könyörülő, és az ő első könyörülete az, hogy időről időre megállít minket az életben, és számvetésre hív minket. Számvetésre a beteg ágyon, számvetésre egy adósághalmazzal szembesülve, számvetésre emberi kapcsolataink kudarcaival szembesülve, számvetésre magunk rossz tulajdonságaival, legyőzhetetlen betegségeivel, lelki szenvedélyeivel szembesülve. Megdöbbentő a példázat a továbbiakban, számot kezdett vetni, hoztak elé egyet, aki 10 000 tálentummal volt adós. Nem tudva pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt is a feleségét és a gyermekeit, és mindenét, amilyen volt, és fizessenek. És ezek után olvassuk ezt a megdöbbentő magatartást, hogy mit mondott erre a szolga. A 10 000 tálentumot már biztos sokszor átváltottátok, amikor a Bibliának ezt a példázatát tanulmányoztátok. Gyakorlatilag, mivel nem tudjuk a pontos árfolyamokat, csak nagyságrendileg is azt mondhatjuk, hogy ha ez aranytálentum volt, valami kifejezhetetlenül nagy összeg volt. Tehát nem 6 kiló arany, nem 20 kiló arany, nem, hanem valami hihetetlenül, gyakorlatilag a megfizethetetlenségnek a szimbóluma. Ugye Jézus Krisztus másodszor használ itt egy olyan számértéket, amivel mit akar kifejezni? Ugyanazt, mint a 70x7-szel. Ne számolgassatok már, szokjatok már le a számolgatásról. Egy precíz írás magyarázó majd el fogja nektek mondani, hogy ez pontosan gramban, kilóban mennyi volt, hogy de mit mondott itt Jézus megint Péternek? Olyan mennyiségű hegyomlás nagyságrendű mulasztással, bűnnel van itt dolga az Istennek, amikor maga elé hívja az embert. És tulajdonképpen a történetnek a két kulcs kifejezése az úrvacsora szempontjából ezek után olvasható, hiszen a 26. versben a szolga válasza. Könyörgött néki mondva, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Majd pedig a király válasza, az úr pedig megszámva azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságot is elengedte neki. Ezeknél a verseknél álljunk meg, és túl azon, hogy persze a 25. versnek is megvan az a tanulsága számunkra, bűnös és gyenge emberek számára, hogy egyébként mibe kerül a bűn. Mibe kerül a bűn? Mit sorol fel ott? Adják el feleségét, gyermekét, mindenét, amilyen volt, és fizessenek. Mi sokszor nem tesszük azt igazán mérlegre, nem merünk felelős lényekként belegondolni abba, hogy az önzés óriási árat hoz később, óriási költséget jelent a későbbiekben. Megrendítő azzal szembesülni, hogy talán, hogyha hamarabb kezdtem volna gondolkodni, akkor a fiam, a lányom, a hozzátartozóim, akik rossz bizonyságot láttak az én helytelen cselekedeteim által, talán ők is máshogyan lettek volna, és az ember megdöbben ezen, nem? És azt mondja, hogy főleg mikor olyan bibliai életrajzokat olvasunk, azt mondjuk, hogy ráment mindene annak, aki, és végül még csoda, hogy az Isten kegyelemből valahogy üdvözíteni tudta, és ki tudta ragadni őt, nem? És hogy az ember lelkileg, idegileg ne roppanjon össze azon a terren, hogy ott érdel az ember, és azt mondja, hogy eddig nagy legény voltam, eddig éltem az életemet, nem mertem, nem akartam szembesülni, és most a gazda kimondja, hogy menjetek haza hamarabb, mint ő hazaérne, és szedjétek össze a feleségét, a gyermekét, és pucoljátok ki az egész házat. És még akkor is csak egy töredék része lesz meg az adósságnak, de legalább erkölcsi példát mutattunk arra, hogy mi jár a bűnért, és mibe kerül. És nagyon elgondolkodtató ezen a háttéren ez a két utolsó vers, amit olvastam. Leborulván azért a szolga előtte, könyörgött néki mondva, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Igazságot mondott ez a szolga, vagy nem? Helyesen gondolkodott ez a szolga, vagy nem? És amikor elolvassuk a 27. verset, majdnem ugyanilyen bajban vagyunk, az úr pedig megszámva azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságot is elengedte neki. Helyesen járt el itt a király, vagy nem? Helyesen járt el, vagy nem? És a két kérdés összefügg. Hiszen az egyik kérdés a bűnbánatnak a kérdése, mi az igazi bűnbánat, amire az Isten válaszol, kegyelmet adhat.

És amikor erről az oldalról gondoljuk át ezt a két verset, akkor először bajban vagyunk. Mert azt olvassuk, hogy, és hagyd tegyem fel a kérdést, hogy bűnbánattal, de igazi bűnbánattal könyörgött ez a szolga a gazdának, a királynak. Csak legyél türelmes hozzám, és mindent megfizetek néked. Ez a bűnbánat. Meg lehet fizetni? Istenem, csak legyél türelmes hozzám, és majd még legyőzöm ezt is. Majd persze, jobb lesz a következő negyed év. Csak jobban oda fogok figyelni. Csak kerülöm azokat a helyzeteket, amik kihozzák belőlem. Csak legyél türelmes hozzám. És hát persze, hogy ismerem az igazságot. Látod, hogy nem hagytam el az igédet. Látod, hogy a gyakorlati életemben is semmit nem adtam fel. A hitelvekből semmit nem adtam fel. Ez a nyomorult emberi természet, de tudom, hogy hol kell megfogni. Tudom, hogy hol csúszok el mindig. Tudom. Végig gondoltam, hála a te igédnek, tisztán látom az életemet, a hibáimat. Csak jobban oda kell figyelnem, csak legyél türelmesebb hozzám, és rendezni fogom. Leszokok róla. Ellenállok neki. És ne egyszerűen külsődleges szokásokra gondoljunk, hanem az emberi természetünknek a legmélyebbről fakadó, legvisszataszítóbb tulajdonságaira. A kicsinyességre, az irítségre, a hibakeresésre, a kritizálásra. Tehát amikből fakadnak azután a külsődleges dolgok is. Uram, csak egy kicsit több türelmet még, és látom az irányt, majd egészségesebben élek, jobban odafigyelek a szombatra, persze, perctől percig, jobban ide, mindenre jobban oda tudok figyelni, mert a te igéd világos és utat mutat, és hát persze, hogy azon kell járnom. Szoktunk így beszélgetni az Istennel? Szoktuk így győzködni magunkat? Bizonyára szoktunk, vagy észre sem vesszük, de a gondolataink sokszor így próbálják feloldani azt az ellentmondást, amit lehet, hogy sokan látnak velünk kapcsolatban, de már mi is kezdünk vele szembesülni. Mindent megfizetek néked. Látja az értelmem, tisztán látja a helyes utat. Hát nem igaz, hogy nem tudok másmilyen lenni. Persze, akarok is másmilyen lenni. És ugye elgondolkodtam azon, hogy a király, amikor ezt hallhatta, akkor miért hozott olyan döntést, amilyet hozott? Miért hozott olyan döntést, amilyet hozott? Egyetlen egy szó azért, egy utalás a 27. versben, az Úr pedig megszánva azt. Szánja-e az Isten az őszinte bűnbánót? Szánja? Na de itt nem őszinte bűnbánó van. Ez az ember hisz magában, ez az ember magában hitt, és annyi adóságot összehordott, hogy képtelenség kifizetni. És most jön az önhitnek a második lépcsőfoka, hogy most pedig még bejelenti, hogy majd ő ezt ki fogja fizetni. Mit szán az Isten ezen az emberen? Mit szán? Azt, amit mindannyiunkon. A vakságát. Olyan csodálatos olvasnunk a lábmosásról szóló leírásban, azt a bánásmódot, ahogyan az Isten bán velünk, és amit, hogyha megértünk, akkor jobban megértjük, hogy miért kell Istentől tanulnunk magát a megbocsátást is. Mert amikor majd olvassuk János 13-ból, hogy odaér Péterhez, és Péter tiltakozik, akkor mit mond Jézus Péternek? Amit én cselekszem, te azt, most, tehát nagyon elkerülhetetlen, tehát Péter... Veled beszélek, ezt a dolgot, ami történik, ez most azt mondod, hogy ne, milyen szégyen, ne te most már meg a lábunkat, tehát hamarabb juthatott volna az eszembe. Persze, hogy eszükbe volt, mindannyian látták, hogy nincs lavorna, de csak nem pont én. De nem, ez nem tudatosul bennük az adósság, nem tudatosul. Te azt most nem érted. Hogy ne érteném, hát megint te vagy a jó, tehát megint te vagy a szeretet, hát megmosol engem. Mit nem lehet ezen nem érteni? De miért mondta ezt Jézus? Te most nem látod magad tisztán. Te azt most nem érted. De ezután majd megérted. És testvéreim, amikor az Isten velünk bánik, és az elmúlt negyed évre visszagondolunk, akkor azt mondjuk, hogy hozunk olyan terheket, amiket hozunk, mert nyilvánvaló, hogy le kell tennünk. De ebben a cselekményben legyen benne úgy általában az egész életünk, és az a kis magabízó gondolkodásunk,
hogy de én tudom az igazságot, de én odafigyelek, de én követni akarom. És lehet ezt jobban csinálni, persze, tudom én is, Istenem, most meg, mert a te kegyelmed az nélkülözhetetlen, persze, de majd én is azért elkezdek törleszgetni, és jó leszek. Testvéreim, egy dolgot már most megígérhetünk a következő negyed évre a Jóistennek, azt, hogy biztos nem fogunk tudni a magunk erejéből jók lenni, ezért jövünk pontosan ő hozzá. Ne ígérjünk semmit. Ne ígérjünk semmit. A kegyelem az az állapot, ami akkor árad az emberre, amikor az embernek már semmije nincsen. Amikor már semmije nincsen. Nem amikor még szorongat valamit a kezébe, hogy de ezt én viszem az Úr elé, mert én érek valamit. Hanem amikor kinyitott kezekkel megy az Istenhez, és azt mondja, hogy üres vagyok, sőt, egy adósság halmaz az egész életem. Ez az az állapot, amikor a kegyelem tud működni, hogy formálja az embert a jóra. De amikor az ember így megy az Istenhez, hogy szorítja azt a levelet, hogy majd én így törlesztek, akkor nem érti meg a kegyelmet, és ebből fakad, amit most nem olvastunk, hogy úgy megy el a gazdától a 10 000 talentú elengedése után is, hogy az első szembe jövő kis minimális összeggel adózó embertársának az életére tör. A meg nem értett kegyelem teszi indulatossá, türelmetlenné, szeretetlenné az embert. Mert a megértett kegyelem abból fakad, abból az isteni magatartásból, hogy az Isten ránk néz, és azt mondja, hogy jó, most a negyedévednek ezeket és ezeket a dolgait látod, ezért ezeket lemosom, lábmosás. De utána mire hív minket vissza Krisztus? De egyed és igyad az én testemet és az én véremet jelképesen, mert további olyan feladatok, olyan küzdelmek vannak az életedben, amit most még nem értesz, de ezután majd megérted. Nem csak a hálából fakadó öröm és együtt fogyasztás alkalma az, amire Jézus visszahívja a bűnöst, hanem az a cél, hogy ahhoz, hogy te tovább haladj, és egy sokkal tudatosabb és egy valóban önismerettel rendelkező gondolkodással tudd élni az életedet, az az is kell, hogy tudjad, hogy Krisztus nélkül senki vagy, és semmi vagy, mert csak az adósságot halmozod a következő negyed évben is. Ez a példázata meg nem értett kegyelemnek a példázata. A meg nem értett kegyelemnek a példázata. Hogyha nem tudunk az Isten kegyelmével, az Isten megbocsátásával viszonyulni, akkor annak az az oka, hogy még mi sem fogtuk fel ez igazán. Hogy Péter mondta olyan kedvesen, hogy hát ha ezen múlik, hogy te megmosod a lábaimat, hát akkor kezeimet és fejemet is, persze, hát szinte próbálta ezt a kellemetlen helyzetet úgy egyrészt szabadkozóra, másrészt kedélyesre fogni, mert értette, hogy valami itt nincsen a rendjén. És Jézus Krisztus megint csak olyan türelmesen, szépen, hogy nem is magyarázza tovább, hogy te tényleg semmit nem értesz, Péter, hogy ülj már le, hadd mossam meg a lábad, még csak ennyi keménységgel sem mondja. Hanem annyit mondja, hogy igen, megvan bennetek, sok jó, a lélek kész. Hogy mondta nemrég Péternek? Én imádkoztam érettet, hogy majd idővel megtérvén, ugye? El ne fogyatkozzék a te hited. De most, amíg az Isten kegyelmét nem ilyen őszinteséggel tudod fogadni, nem ilyen értelemmel tudod fogadni, addig csak majd mész vissza és harcolsz a 100 dináros szolgáddal, majd az igazság nevében, vagy nem tudom én minek a nevében, megéled a szeretetlenségedet, megéled a könyörületlenségedet, megéled azt a hú, én már 5-ször bocsátottam meg valakinek. Ezt a fajta gondolkodást, hogy számon tartod. Hát a megbocsátás akkor igazi, amikor el is felejtettem már, hogy megbocsátottam, nem, hogy nem csinálok belőle érdemet, vagy hogy nem tartom számon, de azért jó lesz vigyázni vele, mert megbocsátok, de nem felejtek. Hanem amikor az ember úgy tud megbocsátani, ahogy neki az Isten megbocsát, abban az állapotában, abban az állapotunkban is, amikor még nem is kérünk bocsánatot már. Hogy mondta Jézus Krisztus a hegyi beszéd végén? Hogyan bánik az Isten ezen a földön a teremtményeivel? Felhozza az ő napját, mind az igazakra, mind a hamisakra. És esőt ad, ugye, a jóknak és a gonoszoknak is. Amivel nem azt mondta, hogy bármilyen életet élsz, az Isten úgyis meg fog áldani és gondoskodni fog rólad, hanem mit mondott? Az a megbocsátó szeretet, az az isteni kegyelem, az ember legnagyobb szükséglete, ennek a megértése és megtapasztalása, hogy az ember jelleme változhasson. Amit az Atya tanúsít a földön élő teremtménye irányába. És testvéreim, amikor
Amikor a szent jegyekről gondolkodunk, és majd kimegyünk, és részt veszünk a lábmosásban, akkor ott a mi testvérünk személyében maga Jézus Krisztus, hiszen jelképről van szó, elénk térdel és megmossa a mi lábainkat azért, amit tudunk. És amikor visszajövünk hálával, akkor olyan kedvesen, olyan szeretettel azt mondja, hogy de most, hogy már tiszta vagy, ne ígér semmit, hanem lakjál jól Krisztusból. Értsd meg igazán, hogy mi az ő jelleme. Értsd meg igazán, hogy mi az Atya könyörülete és szeretete a te irányodba. És elkezdenek gyógyulni a lelked sebei. És elkezdenek gyógyulni a bűnös vonásaid, a betegemberi kapcsolataid, te úgy mindenestől. Mert aki eszi az én testemet és issza az én véremet, mondta Jézus Krisztus, azt tud csak élni azok által. Testvéreim, legyen ránk igaz, hogy értjük a kegyelmet. Legyen ránk igaz, hogy azért könyörgünk, hogy még jobban meg akarom érteni. Mert csak akkor vagyok biztonságban önmagamtól. Arról nem is beszél, hogy tőlem mások csak akkor vannak biztonságban. Hogyha én tudom, hogy te hogy bánsz velem. Hogyha napi tapasztalatom az, hogy mit jelent az, hogy az Isten könyörülő és irgalmas, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. De nem azért, hogy én ígéreteket tegyek neki, hogy majd jobb hívő leszek, hanem azért, mert megszán, azért, mert türelmes. És azért gondoljatok csak arra záró gondolatként, hogy ha amikor eldöntöttük, hogy megkeresztelkedünk, és bementünk abba a vízbe, a keresztségi medencébe, ami egy csodálatos alkalom volt mindannyiunk számára. Miután bemerítettek bennünket, és kiemeltek, és kijöttünk, ha a Jóisten akkor elénk adta volna azt a papírt, azt a bizonyos papírt, amit sokszor szoktam emlegetni, ilyen papír nincsen. Ez egy ilyen hosszú, kihajtható tekercs lenne leginkább, amin rajta szerepel, hogy és ezek után most már, hogy velem szövetségbe vagy, és lezártuk a te életed előző szakaszát, hányszor és mi mindenért kell majd még hozzám jönnöd, hogy megbocsássak. Hogyha az Isten egyszerre oda tenni az asztalunkra, hogy még 40 év lesz az életed, még 50 év lesz, vagy 20 év, de ez még mennyi küzdelem és mennyi harc, és micsoda szégyenteljes elesések. Ezzel szemben az Isten mit tesz? Lassan, türelmesen tárja fel mély fúrásokkal az életünknek, a jellemünknek, a természetünknek azokat a mélységeit, amiket ha egyszerre megmutatna, hogy mennyi harc lesz és vereség még az üdvösségig akár, akkor belehalnánk. Akkor összeroskadnánk. Hát a jelen terheinkben majd összeroskadunk, amik esetleg most rajtunk vannak. Amiket magunknak okozunk. De ha ezeket mind elénk tenne, de nem. Ő türelmes, kegyelmes Isten, késedelmes a haragra. Olyan könyörülettel néz ránk, hogy a gazda rátekintett erre a fogadkozó, szerencsétlen, nyomorult, rettegő emberre, és egyszerűen azt mondta, hogy megszállak és fáradozok még érted, mert amit én cselekszem, te azt most nem érted, fel sem fogod, hogy 10 000 tálentumot engedtek el most itt neked. Testvéreim, mi ne ennek a szolgának a példájában gondolkodjunk, hanem kérjük az Istent, hogy értsük a kegyelmét. Hogy értsük a kegyelmét. Értsük azt a kegyelmet, amit amikor igazán megértünk, akkor addig reménytelenül vívott harcaink és leküzdhetetlennek látszó bűneink valóban eltűnnek a mi életünkből. A megértett kegyelem olyan bűnöket is elvesz, amiket az igazság csak megmutatni tud és élesen a szemünkbe állítani, hogy már nem itt kéne tartanod. De a megértett kegyelem segít ezeket leküzdeni, segít ezekkel szemben erősnek lenni. Ezt a kegyelmet ajánlja, kínálja fel mindannyiunknak a Jóisten. Kívánom, hogy a szent jegyek által, ugyanúgy, mint az ige szavai által, mélyebb megértésére jussunk ennek a kegyelemnek. Úgy legyen. Amen.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Mi Atyánkról szóló előadás sorozatunknak az utolsó előtti alkalmán, amelynek során az utolsó kérését vizsgálnánk meg a Mi Atyánknak. Tanulva az eddigi Mi Atyánk sorozatokból, amelyekből még sokat nem tartottam az országban, de szeretnék többet is tartani vidéki városokban, úgy gondoltam, hogy a jövőben nem ilyen címmel fogom meghirdetni, hogy a Mi Atyánk, hanem valami olyan címet találnék ennek a sorozatnak, ami valóban a legkülönbözőbb érdeklődésű embereknek a figyelmét fölkelti. Például ilyen címen gondolkoztam, hogy a legnagyobb kérések, vagy a legfőbb kéréseink, vagy valami hasonló címeken, mert akik végigkövették ezt a sorozatot, láthatják, hogy a Mi Atyánkban összesen 6 kérés van, de ez a 6 kérés olyan, hogy az egész emberi életet lefedi, magába foglalja. A Mi Atyánk egy kicsit hasonló a 10 parancsolathoz. Hogy azt mondhatjuk, hogy a 10 parancsolaton kívül nem tudunk még 1, 2, vagy még 3 parancsolatot hozzáiktatni az addigiakhoz, mert abban a 10 parancsolatban minden benne van. Én úgy gondolom, hogy a Mi Atyánkban Jézus Krisztus mintát adott arra, hogy mit kell kérnünk az életben, mire van szükségünk igazán az életben, és milyen sorrendben. Most, hogy így a Mi Atyánk vége felé érkezünk, egy kicsit hat pillant csak vissza az útra, amit eddig megtettünk. Én úgy gondolom, hogy a Mi Atyánkban 2 spirál is fedezhető fel. Az első 3 kérés és a második 3 kérés. A Mi Atyánk első kérése az a kérések kérése. Ugye mi volt az első kérés a megszólítás után, hogy szenteltessék meg a te neved, és ott azonosítottuk Péter apostol első levele nyomán, hogy mi is az Isten nevének a megszentelése, amikor Péter apostol azt mondta a kora keresztényeknek, hogy az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, és ha valaki tőletek megkérdezi, hogy miben van a reménységetek, miben van a ti hívő életetek, minden nap meg tudjátok mutatni a ti jó életeteket. Akkor az első előadáson elemeztem ezt, hogy az Isten nevének a megszentelésével egy igazán hívő ember az igaz és a jó életet kéri az Istentől, és ez biztos, hogy ez a legnagyobb kérés. Mert hogyha mi igazságos emberek leszünk, ha igaz, jó életet élünk, ezáltal az Istenre az emberek figyelmesek fognak lenni, mert igaz életet élni isteni segítség nélkül lehetetlen. De ebben az első spirálisban, ahol elkezdődik azzal a kérések sorozat, hogy szenteltessék a te neved, jön a második kérés, hogy jöjjön el a te országod, amellyel már az Istenben bízó ember azt is kéri, hogy mások számára is hozzáférhetővé legyen az igaz élet, és eljöjjön majd az újjáteremtett földre mindenki számára, legyen egy olyan világ, amelyben nem lesz rossz, nem lesz baj, nem lesz gyűlölet, betegség és halál. Ezt elemeztük a második előadáson. A harmadik kérés, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ez még tovább megy, és az emberi életet a maga mindennapjaiban teljesen össze akarja kapcsolni az Isten szándékával, az Isten akaratával. Tehát ez a 3 kérés egymásba fonódik, egymásra épül, és tulajdonképpen a harmadik kérésnél már a csúcson vagyunk, azt mondjuk, hogy ennél többet már nem lehet szinte kérni. Hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Igen ám, de Jézus után egy újabb kört kezd, egy újabb spirális, emelkedő spirális veszi a kezdetét, mert Jézus világossá akarja azt is tenni, hogy Isten pontosan tudja, hogy nekünk embereknek az életben anyagi szempontokból, mindenféle szempontból mi mindenre van szükségünk. Ezért ez a második spirális kezdődik azzal, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Tehát ami szükséges az életünkhöz, azt biztosíts számunkra Istenünk. És utána jön a második kérés, ugye sorrendben ez már az 5., hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, amivel a szükségleteinknek a mélységét mutatja Jézus, mert nagy dolog a mindennapi megélhetésért küzdeni és azt kérni, de még nagyobb dolog az, hogy belül legyünk teljesen tiszták, legyünk teljesen tisztában a saját indítékainkkal, hogy mi ne haragudjunk emberekre, ne nehezteljünk emberekre, hanem szívből tudjunk megbocsátani bárkinek bármilyen vétségért, amit elkövet akár velünk, akár másokkal szemben.
És ez a második spirál is itt ebben a mai kérésben, amit elemeznünk kell, ebben ér a csúcspontjára, és így a mi atyánknak van két felfelé törekvő spirálisa, amit majd a kopula, a záró kijelentés összegezés fog össze, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Én úgy gondolom, hogy ebben a két emelkedő irányt vevő kérés sorozatban minden emberi kérés benne van, ami szükséges a mi életünkre. Ha valaki ezeken kívül tud kéréseket, amelyek fontosak, és amelyeket ki kellene ejtenünk az ajkunkon, gondolkozzék azon, hogy valóban vannak ezen kívül nagy kérések. Én úgy gondolom, a mi atyánkban minden kérés benne foglaltatik. Hogyan épül az ötödikre ez a hatodik kérés? Ez a kérése a mi atyánknak, amelyet nagyon sokan félreismernek, vagy egyáltalán nem is értik egészen pontosan, hogy mit is jelent ez, hogy ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ugye a mi atyánknak a kérései közül van egy-két kérés, ami különös nehézséget okoz az olvasóknak, a Bibliát tanulmányozóknak. Hát például ilyen mindjárt az első kérés, hogy szenteltessék meg a te neved, mert ez olyan távolian és olyan kegyesen és olyan vallásos hangnemben hallatszik. Emlékezem, amikor gyerekkorunkban édesanyám tanította mi atyánkra, és hát 5-6 éves korban mi azt már kívülről tudtuk, és hát elmondtuk mindig este lefekvés előtt, akkor sokszor megkérdeztem az édesanyámat, hogy nagyon szép ez a mi atyánk, de mindjárt problémám van az első kérésnél. Nem értem, hogy mit jelent. Nem értem, hogy mit jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved. Hogy tömjénezővel végig kell járni valami szent helyet, valami szent tárgyat, és így meg kell füstölni tömjénne, és az a megszentelés, ahogy az bizonyos vallási gyakorlatban az ember tapasztalta. Nem sokat tudtam kezdeni a jöjjön el a te országoddal sem, mert nem ismertem ennek a bibliai tartalmát, fogalmát. A legyen meg a te akaratod, az mondott valamit, csak azzal meg még nagyobb nehézség volt, mert föltette az ember a kérdés, hogy én tudom, hogy én mit akarok, de hogy Isten mit akar, azt meg honnan tudjam. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, az is érthető volt az első hallásra. Na de hogyan adja, hogyan biztosítja Isten a mindennapi kenyeret, ez is egy merő talány volt az ember számára. A bocsásd meg a mi vétkeinket az úgy nagyon elevenébe talált, de mivel olyan sokat mondtuk a mi atyánkot, szinte az annak a jelentése is időről időre elkopott. De ez az utolsó kérés, ez a hatodik kérés, ez egyenesen megbotránkoztató volt, és ma is nagyon sok ember megbotránkozik, mondván, hát hogy milyen Isten az, akitől ezt kell kérni, hát Isten belevisz a kísértésbe? Kérni kell az Istentől, hogy ne vigy minket a kísértésbe? Kedves hallgatók, mit kell akkor tenni, amikor a Bibliából valamit nem értünk? Mert biztos önök is találkoztak ezzel a jelenséggel, hogy nagyon sok ember ezt a kérést nem érti. Mit kell akkor tennünk, amikor a Bibliából valamit nem értünk? Sok mindent tehetünk. Én most a legegyszerűbb dolgot mondom el, ahogy ezt a kérést meg tudjuk fejteni. Az egyik legegyszerűbb dolog, hogyha a Bibliából nem értek egy mondatot, akkor keressem ebben a mondatban a mégis könnyebben érthető részt. Ez egy összetett mondat. Ennek két része van. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ha valakinek az első résszel problémája van, és lehet, szóval én ezt elismerem, hogy aki ezt nem gondolta végig, vagy a Bibliát nem ismeri a maga egészében, akkor az első kéréssel éppen lehet problémája, hogy most Isten belevisz a kísértésbe, vagy hogyan? Én ezt elismerem. Na de a mondat második része az nem érthető jobban, mint az első. Kezdjük el az elemzésünket a mondat második részéből. Aztán utána, amikor megértettük a mondat második részét, akkor térjünk vissza az elsőre, és nézzük meg, hogy a Biblia mit tanít általában a kísértésről, a kísértésekről, hányféle kísértésről beszél a Biblia, és egyáltalán, hogy a Bibliának a szövetébe bele tudjuk helyezni a mi atyánkot, ahhoz azért a Bibliának az ismerete valamilyen fokon szükséges. Tetszenek itt látni kísérő lapot, a HVG-ben jelent meg egy nagy cikk pár hónappal ezelőtt, keresik a szót, a modernizált mi atyánk címmel, ezeket meg lehet venni fénymásolatnak az árán, hogy meg akarják változtatni a mi atyánk három kérését. És legfőképpen ezt a kérést akarják megváltoztatni, Olaszországból indul el ez a mozgalom, mondván, hogy ez a kérés nem érthető, sőt botrányt szerez a hívőknek is, és a nem hívőknek is, akik egyáltalán érdeklődnek a vallás dolga iránt. De én azt mondanám önöknek, hogy ne ítélkezzünk gyorsan.
És ne próbáljunk mi változtatni a Biblián, hanem elfogadva azt, hogy az eredetiben is így van, és ez nem fordítási tévesztés és hiba, ami fönt van a táblán, próbáljuk először megérteni ennek a mondatnak a második részét. Vajon Jézus mire tanított azzal a kéréssel, és szabadíts meg a gonosztól? Ez is félreérthető, mert sokan úgy gondolják talán, hogy ebben a kérésben az van benne, hogy hát bárcsak ne lenne rossz a világon. Bárcsak le lehetne győzni, meg lehetne semmisíteni a rosszat ezen a világon. Szabadíts meg a gonosztól. És sokan próbálták ezt az emberi történelemben, hogy kiirtani a rosszat. Ezek a kiirtó jellegű kísérletek soha nem sikerültek. Ha az emberiség történelmében volt sok forradalom, például tipikus példája a rossz megszüntetésének, a forradalmak után mindig zavarosabb, átláthatatlanabb és gonoszabb lett az élet. De nagyon sokan így gondolkoztak, hogy szabadíts meg a gonosztól, ez annyi, hogy lerázni minden rosszat, megszüntetni a rosszat, ha kell erőszakot igénybe venni. Igen, még a kereszténységen belül, illetve a középkor végi álkereszténységen belül született meg egy ilyen felfogás, hogy a cél szentesíti az eszközt. Tehát, hogyha a cél jó cél, akkor a jó cél érdekében sok minden rosszat is megengedhetünk magunknak. De hát a hétköznapi gondolkodásban is, ugye hallottunk a machiavellizmusról, a 15.-16. századtól fogva mind a mai napig nagyon elterjedt irányzat a politikában, a hétköznapi életben. Az a fő, hogy jót akarunk, és a jó cél érdekében rossz eszközöket is felhasználhatunk, csak hogy megszabaduljunk a rossztól. De az biztos, hogy ezt Jézus nem értette ezen a kérésen. Tudnék, a Bibliában vannak ehhez hasonló kijelentések, és itt jön a második fokozat. Mit tegyünk, hogyha valamit nem ismerünk a Bibliában, nem értünk jól? A könnyen érthető résznek keressük a párhuzamosait. Felírtam az első sorba, hogy milyen párhuzamos, csak néhány párhuzamos kijelentés van ezzel kapcsolatban a Bibliában. Jézus a nagy főpapi imádságában szinte szó szerint hasonló kérést fogalmazott meg. János evangélium a 17. fejezet 15. verse, hogyan is szól, hadd olvassam fel szó szerint. János evangélium a 17. fejezet 15. verse. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Hatalmas kérés ez. Azt mondta Jézus a mennyei atyának, hogy én nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Az én követőimnek nem kérek jobb életet, nem kérek kedvezményes életet, nem kérem azt, hogy a körülményeik megjobbuljanak, de azt kérem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Vagyis, hogy belül szabadíts meg őket a gonosztól. Ez a kijelentés, hogy szabadíts meg a gonosztól, ez elsősorban nem annyit jelent, hogy Istenem, a körülményeimet tedd jobbá. Változtasd meg az életkörülményeimet, mert sok ember így gondolkozik, ha jobb körülmények közé jutnék, akkor jobb ember lennék. Ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. De az biztos, hogy ha valaki bármilyen körülmények között él, lehetnek azok rosszabbodó körülmények, de belül a lelkében megszabadul a gonosztól, legyőzi a rosszat, akkor az az ember nem fog belesétálni majd a kísértésekbe. Mert belül nem lesz, ami vonzza a rossz felé. Ugyanezt mondja a Péter apostol első levelében, az első fejezet 5. verse is, bár nem ezekkel a szavakkal, de ugyanezt a gondolatot Jézus azt mondta, illetve Jézus egyik tanítványait ezt mondta, hogy Isten hatalma őriz minket hit által az üdvösségre. Tehát nem azt mondja Péter apostol, hogy Isten hatalma csodálatos módon őrzi a hívő igaz embereket az üdvösségre, hogy elrendezi a körülményeket körülöttük, hanem azt mondja, hogy Isten hatalma őriz minket, de mi által, hit által. Tehát Isten belül akarja megerősíteni az embert. Istennek a célja az ebben a világban, hogy az embereket, akik keresik a jobb életet, keresik a boldog és igaz életet, azokat belül megszabadítja a rossztól. Hogy a gondolkodásukban ne legyen rossz, a vágyaikban ne legyen rossz, az akaratvilágukban ne legyen rossz. És akkor ezek az emberek már félig meddig közelebb jutottak a győzelemhez, mert akkor ők nem is fogják kívánni a rosszat. A világ lehet körülöttük rossz, és ezernyi csábítással, kísértéssel körülveheti őket, de az ember nem fogja kívánni a rosszat, és lehet élni igaz életet ezen a földön. Fölvethető persze a kérdés, hogy ebben a kijelentésben, hogy szabadíts meg a gonosztól, nincs-e benne még valami több is.
Tehát az is, hogy ne csak belül szabadíts meg a gonosztól, hanem Istenem, majd szabadítsd meg az egész világot, meg az egész teremtett mindenséget a gonosztól. Persze ez is benne van. De elsősorban nem ez van benne, hanem az, hogy Jézus azt mondja a mi atyánk végén, és ezzel záródik a mi atyánk ezzel a kéréssel, hogy az a legigazibb imádság, amelyben az ember a lénye teljességéig meg akar szabadulni a rossztól. A lénye elrejtett zugaiba se legyen rossz az embernek. Ne csak attól szabadíts meg, Istenem, attól a gonosztól, attól a rossztól, amit már tudok az életemben, amivel talán már küzdelmem is van hetek, hónapok, évek óta, hogy tudom, hogy én különösképp hajlamos vagyok a bosszúságra, a bosszankodásra, vagy a sértődésre, vagy a hiúságra. Ne csak ezektől szabadíts meg, hanem itt van ez a gyönyörű ige a 19. Zsoltár 13. versében, amelyben Dávid így kérte az Istent, kicsoda veheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tehát ez, hogy szabadíts meg a gonosztól, ez nem csak annyit jelent, hogy Istenem, amivel már küzdök, már évek óta folytatom a küzdelmet, hogy belül le tudjak vetkőzni bizonyos szokásaimat, vagy hajlandóságaimat, ne csak ezektől szabadíts meg, hanem amiket talán még nem látok az életemben világosan. De érzem, hogy valami baj van az életemben, sok mindent nem fedeztem még fel az életemben. Segítsél meglátni a bajaimat, segítsél meglátni a lényem sötét oldalait, és én azt elfogadom, amire rávilágítasz, sőt, a te kezedbe helyezem, hogy szabadítsál meg ezektől is. Én úgy gondolom, hogy a rossz nagyon sok formában él az életünkben. A gonosz nagyon sok formában ver gyökeret az életünkben. Van olyan gonoszsága az életünkben, amit mondom, világosan látunk és tudunk. Van olyan, amit úgy hisszük, hogy látunk és tudunk, de még igazán megutálni nem tudtuk, és igazán kivetni nem tudtuk az életünkből. És vannak kifejezetten olyan hibáink, olyan bűneink, amelyek titkos bűnök, amelyeket lehet, hogy lát a külvilág, látnak a barátaink vagy a rokonaink, de mi magunk még nem jutottunk igazán a tudatára annak, hogy ez van bennünk, és ettől meg kellene szabadulni. Úgyhogy én úgy látom, hogy ebben az utolsó kérésben, nem tudom, hogy mennyire volt érthető ez a 10-15 perc, hogy ezt egy kicsit tudtam elemezni, ebben a kérésben a második rész azért viszonylag könnyen érthető. Tehát az a kijelentés, hogy szabadíts meg a gonosztól, ez viszonylag könnyen érthető. És ebből a megértésből eljuthatunk oda, hogy az első része is a mondatunknak viszonylag könnyen érthető legyen. De mielőtt rátérnék erre az első kérésre, szeretném önöknek bemutatni nagyon röviden és ilyen sematikus ábrákon, hogy általában az emberi világban az emberek, akik egyáltalán szóba állnak az Isten kérdéssel, vagy egyáltalán rossztól való szabadulással, hogyan szoktak gondolkozni a rossztól való szabadulásról? Nagyon egyszerű sematikus ábrákon jeleztem négyféle viszonyulást ezzel kapcsolatban. Például az első viszonyulás, ugye itt jelölöm Istent, tehát itt van Isten, és itt van az ember. Az embert jelölöm ezzel a háromszöggel, vagy hát ha térbeleg nézzük egy kúppal, és ezzel a körrel, amely világban él az ember. Az első jellegzetes emberi magatartás az, hogy emberek sokszor Istentől azt várnák, vagy azt kérnék, amit már említettem is, hogy a rossz körülményeket, a negatív körülményeket az életünkben változtassa pozitívvá. És hogyha az életünkben jönnek kedvező körülmények, akkor majd mi a magunk erejéből tudunk fejlődni, növekedni, és tudunk jó emberekké válni. Ez az, ami a Biblia számára járhatatlan út. A Biblia arról tudósít, hogy Isten, ha megváltoztatná is a körülményeinket, hogyha jobbá tenné is a körülményeinket, sokszor nem válnék a javunkra, és mi a saját magunk erejéből megjobbulni nem tudunk. Különben ezen a világon nagyon sok embernek vannak nagyon jó, sőt fényűző körülményei, de nem tudom, hogy osztani tetszenek-e ezt a nézetet, hogy a jó körülmények vagy gazdagságban élő emberek között nem egészen jellemző, hogy túlnyomó részt jó emberek lennének. A második lehetőség. Mások úgy gondolják, hogy Isten ne változtassa meg a világot, nem azt kérik, hogy változtassa meg a világot Isten, hanem azt kérik, hogy bennünket emeljen föl az Isten. Ezek az emberek általában vallásos emberek, akik az életükben csodára várnak,
azt várják, hogy az Isten valahogy a lényük alá nyúl, és így felemeli őket, jobb emberré teszi őket valami csodálatos, valami megfoghatatlan módon az egész emberi lényüket fölemeli és magához közel vonja. Nagyon sok vallásos ember például úgy gondolja, hogy külön kegyelmi állapotba kell kerülni, mondják is ezeket a kifejezéseket, kegyelmi állapotba kell kerülni, az Isten részéről valami kedvező belső körülményeket kell előidézni, és akkor az ember ebben a kegyelmi állapotban fel tud szárnyalni, de hát hogyha nem jön ez a kegyelmi állapot, hát akkor olyanok vagyunk, amilyenek. Nagyon sok ember panaszkodik arra, hogy nem sokszor éri át a kegyelmi állapotot, és ezzel óhatatlanul is, vagy Isten szemére hányja, hogy az életben nem részesül elég sok vallásos tapasztalatban. Tehát nem tudom, hogy világosak ezek a példák, ez volt a második, és mi a harmadik elképzelése az embereknek? A harmadik elképzelése az embereknek az már közelebb áll a Bibliához. Nagyon sok ember ismeri azt a Bibliából, hogy a lényünknek tulajdonképpen három fő része van. A legfontosabb részünk a belső emberünk, a gondolkodásmódunk. Ennek a gondolkodásmódnak a kezében van az életünk. A másik része az életünknek a természetünk, amit örökség nyomán nyerünk, amely mindannyiunknál rossz. És a harmadik része a természetünknek a jellemünk. Ez valóban a klasszikus bibliai felosztás, a bibliai antropológia, itt is megtetszenek találni a Boldogság törvénye című bibliai etika és antropológia könyvben, külön fejezet van erről, hogy az embert a Biblia e három kategória alapján írja le. Mindannyian öröklünk sajnos egy önző, énközpontú természetet, de teljesen nem vagyunk a természetünk fogságában, hanem van egy belső emberünk, ami dönteni, választani tud. És amit döntünk az életben, olyan emberekké válunk, olyan lesz a jellemünk. A természetet örököljük, a belső embert már nem örökölhetjük, a jellemet végképp nem örökölhetjük, azt mi formáljuk ki magunknak. Na most ezt csak röviden magyaráztam el, és azért, hogy jelezzem itt a harmadik lehetőséget, amit nagyon sok ember elképzel. Nagyon sok ember ismeri a Bibliának azt a tanítását, hogy az embernek megtérésre van szüksége. A gondolkodásmód megváltoztatására. Ugye ez a megtérés a Biblia eredeti szövegében a metanoia. És nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő már megtért ember, ő már hisz az Istenben, tudja, hogy Isten van, tudja, hogy Isten igaz, a Biblia szava igaz, hogy Jézus az életét adta miértünk, és úgy gondolja, hogy a megtérés által, hogy a gondolkodásmódja megváltozott, ő már jobb ember. Ugyan érzékeli ez az ember, hogy itt van ez a lehetetlen természet, ez az én központú bűnrehajló természet, és ez egy megtért embert is mindig ostromol, sőt le is győz ez a természet, de az ember nyugtatja magát, hogy jó, hát én elkövetek még bűnöket, de hát bűntelen ember nincsen, és az a fő, hogy én hiszek Krisztusban, és Krisztus majd beszámítja nekem a gyarlóságomhoz és az esendőségeimhez az ő áldozatát, majd ő kipótolja az áldozatával az én gyengeségemet. És nagyon sokan úgy gondolják, hogy ha ők megtértek, akkor ők már egy könnyű pályán emelkednek felfelé, már más az életük. És van egy negyedik lehetőség, és hadd mondjam el, hogy a Bibliával csak ez fog közösséget tartani, és a Biblia szerint csak ez a lehetőség áll az életben, hogy hogy tudunk a rossztól megszabadulni. És mindezt azért kell elmondanom majd, hogy egy kicsit az első kéréshez egy kicsit kulcsot kapjunk. És ez a negyedik lehetőség a következő. Ez az ember, ez a negyedik ember is tudja, hogy van belső ember, amely belső embert az Isten a Szentlélek által tudja megvilágosítani, hogy a megtérésre eljusson. De ez a negyedik ember típus tudja, hogy a természete, amely megmarad, az ugyanolyan gyenge és erőtelen, mint volt a megtérés előtt, és állandó, szakadatlan küzdelem és harc van a belső embere és a természete között a megtérése után is. Sőt, miután valaki megtért és Istenhez közel jutott, azután látja egyre érzékenyebben, hogy mennyi sok baj van az életében. Azután látja egyre érzékenyebben, hogy milyen a természetem, amit addig úgy elpalástoltam, vagy nem vettem komolyan, hogy milyen vagyok. Ez az ember, aki már világosságot kapott belül, és akit a Szentlélek állandóan egyre nagyobb és nagyobb világossággal tud megvilágosítani, és mint egy egyre nagyobb részét tudja lefedni ennek a
az emberi természetnek, ez az ember látja azt, hogy szakadatlanul szükségünk van ahhoz, hogy jó emberek, hogy önzetlen jellemű emberek legyünk, szakadatlanul szükségünk van ahhoz a megtérés után is, sőt azután igazán, hogy igényeljük az Istennek a segítségét. Tehát azért rajzoltam ilyen nyilakkal, hogy ez az ember a belső emberében kéri, hogy az Isten állandóan segítse őt. Állandóan világosítsa meg. Miért? Mert nem csak olyan bűnök vannak az életünkben, amelyeket ismerünk, hanem olyanok is, amelyeket nem ismerünk. És ha valaki elkövet valami rosszat, hiába mondja utána, hogy én nem akartam elkövetni, hát ezt nagyon sokan mondjuk, tehát akkor is elkövettük, nem? Hát az rossz. Emlékezem, amikor gyerekkoromban a katekézisben kicsit belénk verték, hogy az a rossz és az a bűn, amit tudva és akarva elkövetünk. Hát ez egy óriási szemfényvesztés. Ez egy óriási hiba ezt mondani. Nem csak az a rossz, amit tudva és akarva elkövetünk, akkor nagyon kevés rossz ember lenne. Az emberek nagy része nem akkor követ el rosszat, amikor azt tudva és akarja, el akarja követni, hanem még a hívő emberek is, akik sok rosszat elkövetnek az életben, miért követik el? Nem azért, mert akarták azt a rosszat. Ők már a belső emberükben teljesen tisztába jöttek azzal, hogy mi a jó és mi a rossz. Ők már Istenhez húznak, ők Isten szent lelkének kérik a világosságát, a vezetését, hogy Istenem segítsél jó emberré válnom. Ezek az emberek imádkozzák igazán a mi atyánk szellemének megfelelően ezt a hat kérés, vagy e hat kérés alapján ezek az emberek élnek. De ezek az emberek is sok rosszat elkövetnek az életben. Miért? Miért? Most fogunk közel kerülni az első kéréshez. Azért követnek el rosszat az emberek hívő állapotban is, mert általában valamit nem szoktak mélyen tudatosítani, és hogy ezt milyen tudatosítsa az ember, bizony sok kudarcot át kell élnie, és ez az, amit Jézus Krisztus ebben az igeversben kifejezésre juttatott. Márk evangélium a 14. fejezet 38. versében Jézus mit is mondott a Getsemáné kertben? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. Mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. Mert itt vetődik fel a kérdés, hogy mit tanít a Biblia kísértésekről. Mielőtt megvizsgálnánk az első mondatot, amelynek az értelmét meg akarjuk érteni, vizsgáljuk meg, hogy mit tanít a Biblia kísértésekről. Mikor jut az ember kísértésbe? A Biblia szerint az életben kétféle kísértés van. Az egyik kísértés az, amibe az ember belejut, noha elkerülhette volna. A másik az, amit az Isten szerez az ember számára, ami kikerülhetetlen, amit nem jó kikerülni, de amit az Isten mindig az ember javára tud fordítani. A két kísértés között az a különbség, hogy az első kísértés, amibe belejut az ember, és majd elmondom, hogy minek nyomán jut bele az első kísértésbe az ember, annak a vége mindig szomorú és mindig tragikus. Az ember elesik a kísértésben, az ember rossz tapasztalatot szerez önmagáról a kísértésben. A második kísértés, így is mondhatnánk megpróbáltatás, de a Biblia két fogalmat egyszerre használja. A magyar nyelvben ugye a kísértés leterhelődött fogalmat csak szinte negatív értelemben szerepel. A megpróbáltatás semleges értelmű fogalom, nem így van ez az eredeti bibliai nyelvben. Tehát most mi magyarul beszélünk, és ugye tudjuk a bölcs mondást, hogy a fogalmak nem tehetnek róla, hogy mivel terhelődtek le. De próbáljuk megérteni, hogy a Biblia a fogalmakon túl milyen tartalmakat ért a fogalmakon. Tehát ezért használom én is továbbra is a kísértés szót, de még egyszer mondom, hogy a kísértés két válfajt ismer a Biblia szerint. Az első válfaj a kísértésnek, amit szinte mi provokálunk ki az életben. Amiben mi sétálunk bele. És amiben mi fogunk elesni, mi fogunk kudarcot vallani, és utána összecsapjuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy hogy lehetett ez? Hogy lehetett ez, hogy én elestem? Hát hiszen én jót akartam. Hát ez volt a tanítványunknak az esete. És Jézus elismerte, hogy jót akartak, mert mit mondott? A lélek kész. Azt mondta Jézus a tanítványának, hogy elismerem, hogy ti jót akartok, a lelketek készséges, ti követni akartok engem, ti szeretni akartok engem, de valamit nem értetek meg az életben. Kevés a jó szándék. Kevés az, hogy valaki mit akar. Ha valaki amellett, hogy valami jót akar, valamit nem vesz tekintetbe,
tudnék, hogy az életében hordoz egy óriási lehúzó erőt, és ez a természet. Jót akarunk, és hogy a rosszat tesszük. Jót akarunk, és hogy elesünk minden nap. Miért van ez? Azért van, mert a jót akarás az önmagában még kevés, amivel sokszor nyugtatjuk magunkat, hogy hiszen én is jót akartam. Igaz az a népi mondás, hogy a pokol útja is jó szándékkal van kikövezve. Ezek a bölcsességek nagyon mélyre világítanak. Ne elégedjünk meg azzal, mint a tanítványok, akiknek a képviseletében Péter fogadkozott, hogy Uram, hát én kész vagyok mind a tömlöcre, mind a halálra te veled elmenni. Uram, hogyha ezek megtagadnak, én téged soha meg nem tagadlak, én mindenre kész vagyok veled kapcsolatban. Erre mondta Jézus Krisztus azt, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. A lélek kész, a lélek ugyan kész. Elismerem, jót akartok, de a test erőtelen, a természet erőtelen. Nem tudom, hogy látjuk-e világosan, hogy ez az a negyedik helyzet. Az első esetben élő ember nem veszi komolyan, hogy neki van egy rossz természete. Az első esetben élő ember ráfogja a világra, hogy a világ rossz. Istenem, a világot gyógyítsd meg, előbb, utána majd én is jó leszek. A második részben levő ember mindig vár valami csodára, hogy majd Isten ad valami kegyelmi állapotot, majd más leszek. Ő se veszi komolyan, hogy mi van a természetemmel. A harmadik állapotban levő embernek is ez a hibája, hogy ő a megtérést ugyan helyesen lokalizálja a belső emberre, de nem veszi komolyan azt, hogy a belső embernek éppen az a feladata a megtérés után hitáltal, hogy legyőzze a természetet. Mert ha nem győzi le a természetet, akkor a természet győzi le őt. Egyedül ez az ember jut el oda, amit Jézus a mi atyánk végső kérésében megfogalmaz, de hát ez a mi atyánk hatodik kérése, tehát nem ezzel kezdődik, eddig már sok mindent meg kell érteni, hogy ezt is megértsük. Ez az ember jut el oda, hogy igen, Istenem, köszönöm, hogy megismerhettelek. Köszönöm, hogy megismerhettem Jézus áldozatát, hogy ő meghalt én értem is mindenkiért, és én más életet kezdhetek most az életben. Köszönöm, hogy a gondolkodásomat megtisztítottad, és megmutatod, mi a jó és mi a rossz. Mert Jézus a kereszten megmutatta a világosság és sötétség közt a pontos különbséget, az Isten szeretete és a gonosz sötétsége közötti pontos különbséget. Igen, én ezt felfogom, én ezt a lélek által megragadtam, én tudom már, hogy mi a jó és a rossz a te kegyelmedből, de most fokozatosan most tárul föl előttem, hogy a világban a legnagyobb baj nem a körülményekben van. Nem abban van a baj, hogy Isten nem tudna fölemelni. Nem abban van a baj, hogy ne tudná a belső embert megvilágosítani, hanem abban van a baj, hogy az emberek nem veszik komolyan, hogy milyen gyenge és erőtelen természetben élnek. És ezt a gyenge és erőtelen természetet Isten, ami hitünk, a belső ember hite által akarja legyőzni, hogy így legyen más az ember, így szabaduljon meg a rossztól. Tehát tulajdonképpen, amikor Jézus ezt mondta a tanítványainak, hogy a lélek kész, erre utalt, a lélek kész. Amikor azt mondta, hogy a test erőtelen, ezzel arra utalt, hogy az az ember fog kiemelkedni a rosszból, az az ember tudja azt kérni egyáltalán, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, aki látja az életében azt, hogy nekünk le kell győznünk, a teljes lényünkben győzelmet kell aratnunk, mert ha nem győzzük le az emberi természetünket, akkor van egy személyes gonosz, van egy személyes kísértőnk, aki itt nem, ezen keresztül nem tud belevinni bennünket a rosszba, mert látjuk a jó és rossz különbségét a gondolkodásunkban, de a természetünkben annyi sok gyengeség van elásva, és ugrásra készen. Hogyha ezt nem győzi le az ember, akkor a gonosz a megpróbáltatásokban, a kísértésekben föltétlenül elesésre tudja vinni az embert. És Jézus meg is adta a receptet itt a tanítványainak, vigyázzatok és imádkozzatok. A lélek kész, de a test erőtelen. Ezt legyőzni csak ima és vigyázás által lehet. Az emberi életben a győzelmünknek, a győzelmes emberi életnek két forrása van. Az egyik forrás az, hogy tiszta gondolkodásra jussunk, ez a megtérés, ez nélkülözhetetlen a győzelmes ember élethez. A másik forrás pedig az, hogy a természetünket le tudjuk győzni a lélek által, a belső emberünk segítségével. Tehát ez a két dolog, ha nincs meg az életünkben, mindig csak

nem megy egy csapásra. Ez itt, amit így jeleztem, hogy megtérés, ez viszonylag körülhatárolható időpontban megy végbe. De ez itt, amit így jeleztem, hogy teljesen legyőzni az emberi lényünket, ezt nevezi a Biblia megszentelődésnek. Ez egy folyamat az életben. Tehát itt van a megtérés, és itt van a megszentelődés, és ez viszonylag pontszerű mozzanat, nyomon követhető az életben, pár hónap vagy pár év leforgás alatt az ember gondolkodásának teljesen meg kell változni. De egy megváltozott gondolkodásmódra az a feladat vár ezután, hogy folyamatosan mindig igényeli az Isten segítségét, mert csak isteni segítséggel győzhető le az emberi természet. Erre mondta Jézus Krisztus azt a tanítványainak, ami embereknek lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. A természetünket még a megújult belső emberünkkel sem tudjuk legyőzni. Lehet valaki nagyon hívő, nagyon tiszta gondolkodású ember, de ha nem kéri napról napra az Isten segítségét, a természete túl fog járni az eszén. Saját természete ki fogja cselezni. És akkor vannak ezek a pillanatok, amikor azt mondja az ember, hogy én nem akartam rosszat. Hát én jót akartam. Ekkor van az a pillanat, amelyről a Római Levél 7. fejezete szól, amikor azt mondja Pál apostol, hogy én gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Én szeretnék jó lenni, de megtalálom magamban, aki a jót akarom cselekedni, azt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Itt van ez a törvény a természetünkben. Szóval röviden és talán mindenki számára teljesen hétköznapian érthetően a nagy ellenség nem a külső világban van, meg nem az emberekben van, meg nem a társadalomban van, meg nem az ellenségeinkben van, meg nem azokban van, akik nem értenek velünk egyet, a nagy ellenség itt van belül. A nagy ellenség a saját természetünk, amit öröklés által nyerünk, és amit a szokásaink még inkább megerősítenek a rossz irányba. Nos hát, amikor Jézus arra tanított, hogy ne vigy minket a kísértésbe, akkor Jézus arra tanított, hogy mindannak a tudatosítására van szükség, hogy a kísértéseket az életben el lehet kerülni. A kísértéseket az életben el lehet kerülni. Hogyan? Úgy, hogy az ember nem csak megtérésre jut tiszta gondolkozásra, hanem úgy, hogy az ember naponként az Istennel együtt él. Hogy a régi ószövetségi pátriárkákról mindig ez a kijelentés van a Bibliában, Istennel járt Noé. Istennel járt Noé. Ábrahámról milyen kijelentés van? Járj én előttem, és légy tökéletes. Ez az egyszerű bibliai fogalom már az Ószövetségtől kezdve, hogy Istennel együtt járni. Ez annyit jelent, hogy mindenben igényelni az Isten segítségét, mindenben kérni azt, hogy igen, én már más gondolkozású ember vagyok, de nem bízhatom el magamat, mert a megújult gondolkodásmód önmagában még nem erő ahhoz, hogy legyőzzem a természetemet, vagyis az ilyen ember, aki Istennel jár, az megtanul önmagával szemben bizalmatlannak lenni, és megtanul mindig Istenre hagyatkozni és bízni. Igen, ezek az igazán hívő emberek, akikben egy morzsányi büszkeség nincsen, akikben nincs önhitség, nincs vallásos gőg, hogy én vagyok az, aki már hiszek az Istenben, meg aki már ennyit ismerek a Bibliából, meg ennyit tudok. Nem. Ez az ember meg tudja alázni magát, és azt mondja, hogy igen, bár én ennyit tudok a Bibliából, bár már ennyire ismerem az Istent, ezt is neki köszönhetem persze, de akkor is nekem, Istenem, minden nap a te jelenlétedre van szükségem, hogy a felismert világosság erővé is alakuljon át. Megállnék itt egy pillanatra, és most hallgassuk meg egy ide kívánkozó zeneművünket, hogy utána tudjuk folytatni ezt a, tudom jól, hogy figyelmet és végiggondolást igénylő gondolatmenetet. A zenemű, ami most felhangzik, az éppen ide kívánkozik. Johann Sebastian Bach, Csak te vagy én, Istenem, bizodalmam.

Nem, a Biblia kétféle kísértésről beszél, és most tegyünk kísérletet arra, hogy egészen pontosan határoljuk körül mind az első fajta kísértés, mind a második fajta kísértést. Azt mondtam, hogy a Biblia beszél olyan kísértésről, amelynek magunk vagyunk az előidézői, és amelyekben mi elbukunk és kudarcot vallunk. Melyek ezek a kísértések? Ezek azok a kísértések, kétféle ilyen kísértés lehet, amikor az ember eleve belül a belső világában nem látja a jó és rossz közötti különbséget, és nagyon kedvez annak, hogy valami rosszat kipróbáljon. És akkor, amikor a külvilágból jön valami rosszra csábító ajánlat, akkor nagyon gyorsan megteszik az emberek, mert hiszen belül a gondolkozásmódjukban semmiféle védelem nincs ezzel szemben. Tehát ezért mondom azt, hogy Isten, amikor az embert meg akarja váltani, föl akarja emelni, először itt a gondolkodásmód megújításánál kell, hogy kezdje a dolgot, mert hogyha valaki belül a gondolkodásában zavaros, az a világban az egyik gödörből a másikba esik bele. Ugye, tehát ezt jól meg kell értenünk, hogy ha belül nem tiszta a gondolkozásmódunk, akkor elméletileg minden külső rossz dologra könnyen fogható az ember, könnyen belemegy az ember, mert ugye megy a rossz felé. Valami szemléletes hasonlattal ezt úgy lehet kifejezni, hogyha én elmegyek egy kerítés mellett, és megrugdosom a kerítést, de belül egy kis bárányka legelészik, az semmit nem fog tenni. De hogyha belül kutya van, az egyik pillanatra a másikra úgy elkezd csaholni, hogy félelmetes ugye az a hang, amit ott hallunk. Ilyen körülbelül az az ember, aki belül tisztázatlan, belül nem látja az életnek a célját, értelmét, a jó és a rossz közötti különbséget, és akkor jön az életbe az egyik kísértés, hogy egy kicsit csaljál. Miért ne csalnék? Hát mindenki csal. Kicsit lopjál. Hát miért ne lopnék? Hát ennyi mértékben azért én is. Hát egy kicsit ezt és egy kicsit azt. És akkor az ember nagyon gyorsan rááll erre. És tulajdonképpen az emberi bűnöknek a túlburjánzását, vagy hát az eláradását a bibliai antropológia felől ilyen szempontból nagyon könnyen megérthetjük. Igen ám, de van a kísértésekben való elbukásnak egy másik lehetősége is. Akkor, amikor valaki már teljesen világosan lát, teljesen egyé válik a jóval, azonosul a jóval. Az ilyen ember miért bukik el az élet különböző megpróbáltatásaiban és kísértéseiben? Most jön a döntő dolog, amit meg kell értenünk. Amit Jézus ebbe a kérésbe belefoglalt, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert itt a gonosz, itt nincsen gonosz. A belső emberben itt nincsen gonosz. A gondolkodás tiszta. Hol van akkor a gonosz, amitől meg kell szabadítani? Az emberi természetben. Ha valaki nem veszi komolyan, hogy a természete mennyire gyenge, és egy kicsit is elbízza magát, egy kicsit is büszkévé és önhitté válik, akkor az ember nagy ellensége, Sátán, akiről azt mondja a Szentírás, mint ordító oroszlán jár, hogy kit-kit elragadjon, tud hozni olyan körülményeket, olyan helyzeteket, hogy az embertől nem azt kéri, hogy itt belül beleegyezzen valami rosszba, csupán azt használja ki, hogy itt a természetében mondjuk a hiúság még nem egészen legyőzött természeti jegye, vagy a sértődékenység nem egészen legyőzött természeti jegye. Péter apostol miért bukott el, amikor maga Jézus mondta rá, hogy a lélek kész? Azért, mert Péter apostol nagyon hajlamos volt még a sértődékenységre. Egy pici szeplő, ugye? A természetében egy pici legyőzetlen vonás. Péter apostol, bár már hát idősebb ember volt, de nagyon hajlamos volt arra, hogy megsértődjön. És amikor Jézus maga állt előtte, és Jézus maga kérlelte. Ha valaki el akarja olvasni az evangéliumokat, elolvashatja több evangéliumban is, nem csak Márk evangéliuma 14. fejezetében, hanem itt van Lukács evangéliuma 22. fejezetében is a döbbenetes leírás. Ha összerakjuk az evangéliumokat, azt látjuk, hogy Jézus négyszer kérlelte Pétert a Getsemáné kertben. Négyszer küzdött érte. És utána, amikor imádkozott Jézus a Getsemáné kertben, ezek után, és Péter elaludt a többi tanítvánnyal együtt, akkor mondta Jézus, hogy a lélek kész, de a test erőtelen. Tehát Jézus azt mindig elismerte Péterbe, hogy készséges a jóra, de Jézus küzdött Péterét, hogy vegye észre, hogy a saját erejéből nem fog tudni megállni. Ha nem vigyáz és nem imádkozik, el fog esni.
És Péter ezt nem vette komolyan. Péter úgy gondolt, hogy ő szereti Krisztust, és nyugodtan elaludt. Péter úgy gondolt, hogy ő 3,5 éve mindent otthagyott Jézusért, hát ő egy kiváló tanítvány, azért mondott még ilyeneket is, hogy ha mindannyian benned megbotránkoznak, én soha meg nem botránkozom. És Péter ezért esett el, belesétált a kísértésbe. Mit is mondott itt neki Jézus? Simon, Simon, Sátán kikért titeket, mint a megrostálni való búzát. De én imádkozom érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Tehát Jézus maga mondta, hogy nem csak olyan kísértés van, hogy jön a kísértés, és én már eleve egy kicsit ingatag vagyok belül, és a gondolkodásom rááll a kísértésre, és akkor puff, elesem a kísértésbe. Ez a könnyebben átlátható dolog. Olyan kísértés is van, amikor én a jót akarom, és belül nagyon erősen azt hiszem, hogy fogom is követni a jót. De nem látom azt, hogy a természetem egy kis sértődés, egy kis ez, egy kis az, csak egy négyzetmilliméter hely, de ott már be tud jönni egy ellenséges erő, és az ember elesik. Kedves hallgatók, ezt kell megértenünk, hogy az Isten az embert meg akarja szabadítani, meg akarja váltani. Ebben az életben is más életet akar adni az Isten, és egy jövendő örök életet. És azt is tudnunk kell, amit az 1 Korintus 10.13 mond, hogy hűséges az Isten, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. Isten senki ember életében, és főleg olyan emberek életében nem enged meg nagyobb megpróbáltatást, akik már megjobbulni akaró emberek. Ez is igaz, hogy az Isten hűséges, nem hagy feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhetünk. De az Isten ebből a kísértésből nem tud megszabadítani, ha mi úgy érezzük, hogy magunk is meg tudunk állni az ő segítsége nélkül a kísértésekben. Ha egy kis vonása a természetünknek ezt próbálná velünk elhitetni, hogy mi is meg tudunk állni. Szóval ezzel van az embernek állandóan küzdelme. Erre mondja az Krisztus, hogy el lehet kerülni az elbukásokat a kísértésekben, a megtérés és a megszentelődés komolyan vételével. Akkor jöhetnek a kísértések, de azokat nem mi magunk szerezzük. Azokat a kísértéseket, amelyeket magunk szerzünk, azokat mivel szerezzük magunk, úgyhogy gyengék vagyunk belül, és szinte belesétálunk a kísértésekbe. Hát megint a klasszikus példa Péter. Péter annyira hitte azt, hogy ő kész Jézussal a tömlöcre és a halálra is menni. És hogy sétált bele a kísértésbe? Na látszólag még bátor is volt, mert János apostollal együtt követte Jézust egészen a főpap udvaráig. De belül a természete nem volt legyőzött állapotban. És ott a főpap udvarában hogy sétált bele a kísértésbe? Egyik pillanatról a másikra jött. Én meg vagyok győződve, hogy Péter alig ocsudott fel, ez olyan volt számára, mint egy lidércálom, mint egy rémálom, hogy egyszer csak szól egy szolgáló lány, elkezdett vele kötözködni, hogy hát te is a galileai közül való vagy, én, dehogy én, rögtön, ugye látjuk a természet, ugrik és mondja, nem, nem, jön a másik, hát dehogy nem, hát a szavaid is elárulnak, hogy galileai a kiejtésed, nem, nem, átkozódva és esküdözve háromszor megtagadta Jézust. Miért? Mert akarta? Dehogy akarta. Dehogy akarta megtagadni. Ezt nem mondjuk Péter, hogy ő meg akarta tagadni. Ő nem volt a gondolkodásában semmi probléma, ő szerette Jézust, de a természetében volt a gyengeség. És mivel az imában nem tartott ki Jézus mellett, nem volt követője Jézusnak. Jézus és Péter között mi volt a nagy különbség a Getsemáné kertben? Az, hogy Jézus bár Isten fia volt, de mégis vérverítékkel imádkozott, hogy a maga természetét le tudja győzni. Hiszen Jézus életében is ott ostromolt őt a kísértés. Ki is mondta Jézus, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Atyám, minden lehetséges néked. De Jézus háromszor visszament és imádkozott, hogy legyőzze ezt, hogy igen, én meghozom az áldozatomat az emberért, az emberiségért. Jézus nem tágított, Jézus 100%-ig telítődni akart az Isten erejével, hogy a természetéből semmi ne jöjjön föl, semmi ne jöjjön napvilágra. Így ábrázolhatnám, hogyha itt van az ember, és itt van a természetünk, és itt van a belső emberünk, és Isten ad segítséget, és megvilágosít bennünket, és mintegy ez a világosság így megvilágítja, hogy a természetünkben minden rossz dolog van. Valamikor látunk ekkora területet a természetünkben, hogy ezek a gyenge pontjaink, ezeket kell legyőzni. De hogyha az Istent jobban kérjük, és jobban tanulunk az életünkből, Isten nagyobb világosságot tud adni, és
egész nagy pontokat lefedünk már, hogy látjuk, hogy ezek a gyenge pontjaink. De hogyha nincs lefedetlenül valami, ha nem kérjük igazán Isten, csak egy ilyen pici van lefedetlenül, ez már biztos, hogy le fogja tudni a belső emberünket győzni, és akkor nem a pozitív, hanem a negatív cselekvés és a negatív jellem jut érvényre. Jézus addig imádkozott a Gecsemáné kertben, hiszen Jézusnak is gyenge volt a természete, tudjuk, ő is asszonytól született, ő is örökölte a gyenge emberi természetet. Jézusban is ott volt az, hogy miért szenvedjek, hát ártatlan vagyok, miért adjam az életemet, hiszen bűnt nem követtem el. De Jézus addig imádkozott a Gecsemáné kertben, míg a lélek által Isten a teljes természetét le tudta fedni, legyőzött állapotba került, hogy ennek nem fogok engedni. Még akkor sem, hogyha gúnyolnak, ha leköbdösnek, ha azokért, akikért az életemet adom, azok fognak kiabálni föl nekem a keresztre, hogy szállj le a keresztről, ha Isten fia vagy. Akkor sem engedem, se sértődékenység, se ingerültség, se harag nem fog innen föltörni, mert annyira megerősödött Jézus a lélek által a belső emberbe, hogy teljesen legyőzte a természetet. A természet ott is ott volt. A kutya ott volt a kerítés másik oldalán, és dörömböltek is a kutyának, de a kutya nem ugrott egyszer sem. Péter pedig mit csinált? Péter úgy gondolta, hogy a lélek kész, alszunk egy kicsit, nem vigyázunk, és nem vette észre azt, hogy pár órával később egy szolgálólány és egy katona csak itt megérinti ezt a pontot, aztán ezt a pontot, és Péter pedig visszakozik. És megtagadja Jézust. Még egyszer mondom, nem ezért tagadta meg, itt világos volt benne minden. De a természete nem volt legyőzve. Így sétálunk bele mi is a kísértésekbe. Ezek a rossz megpróbáltatások az életben. A megpróbáltatásokat a Biblia szerint a megpróbáltatások 90%-át ki lehetne kerülni az életben. Nem szükségszerű, hogy mi az életben bukdásoljunk, és egyik kudarcot a másik után könyveljük el. Most áttérek a harmadik definícióra, a két rossz kísértés után most a pozitív kísértésre. A Biblia szerint vannak olyan megpróbáltatások, vagy hát ha a régi szót akarom használni, kísértések az életben, amelyek kikerülhetetlenek. És amelyeket Isten szerez. De ezeket Isten nem azért szerzi természetesen, hogy elbukjunk, hanem ezeket Isten azért szerzi, mert azt akarja megmutatni, hogy minden megpróbáltatás, ilyen megpróbáltatás az életünkben javunkra válik. Mi ennek a klasszikus példája? Felnyitjuk a Bibliát, és ott van a 22. fejezet, hogyan kezdődik Mózes első könyve 22. fejezete, és lőn ezeknek utána az Isten megkísértette Ábrahámot, és mondta néki, Ábrahám, és az felelt, imhol vagyok. És mondta az Isten, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondani fogok néked. Kedves hallgatók, ez a jó kísértés. Nem erre vonatkozik a mi atyánknak a kérése. Mert az életben vannak olyan megpróbáltatások, például Ábrahám életében, Jób életében, hívő emberek életében Isten nem kis megpróbáltatásokat engedett meg, nem kis megpróbáltatásokat. Ábrahám ezt maga provokálta ki, maga idézte elő, dehogy is. Egyszer az Isten megjelent neki, és azt mondta, hogy vedd a te fiad a te egyetlen egyet, és így mondja a Biblia, hogy megkísértette Isten Ábrahámot. Tehát vannak az életben olyan megpróbáltatások, amelyeket nem mi magunk szerzünk, és amelyek bármilyen súlyosnak látszanak, és egy betegség. Egy haláleset. Valami megszégyenítés, vagy nem tudom én, üldözés, vagy mondjak legsúlyosabb dolgokat, de ezeket mindig győzelemmel veheti az ember, és ezekben mindig megnemesedik az ember, ahogy Ábrahám is ebben a tapasztalatában megértette a Krisztus jövendő áldozatát, és megerősödött és megnemesbedett. Vannak ilyen kísértések és megpróbáltatások, mert Isten ismeri a mi lényünket, tudja, hogy mire van szükségünk, mint ahogy Istent a Biblia sokszor az ötvös mesterhez hasonlítja. Például Malakiás könyve 3. fejezete ezzel kezdődik, hogy az Isten ül és megtisztítja, mint az ötvös mester a Lévi fiait. Vagyis az életben sokszor tűzre van szükség, hogy az a tűz valami salakot levegyen az aranyból, valami értéktelen dolgot eltávoztasson az életünkből. Isten tudja azt, hogy mikor, milyen megpróbáltatást enged meg olyan embereknek,
akik egyébként igaz módon élnek, nem ők provokálják ki azt a megpróbáltatást, de a kettő között az a különbség, a Péter elesése, meg az Ábrahám győzelme között, hogy amit az ember maga provokál ki, mint kísértést, és amiben elesik, az borzalmas. Péter majdhogy nem oda veszett lelkileg, ugye sírva ment ki a főpap udvarából, és hogy utána mi volt Péternek a lelkében, hát az nincs emberi toll, ami azt le tudná írni. Azért tessenek elgondolni, hogy valaki követi Jézust 3,5 évig, és szereti, és az tényleg az életét adná érte, és most maga látja önmagát ilyen tükörbe, hogy ő 3-szor így átkozódva és esküdözve megtagadta, nincs emberi toll, ami le tudná írni, hogy egy ilyen ember lelkében mi van, micsoda kétségbeesés, önmarcangolás, talán az öngyilkosságig menő gondolatok, amelyeket persze, ahogy Jézus megakadályozott Péter életében, az egy külön tanulmány, és azt tavaly egy külön előadást tartottam itt ezen a helyen erről, a Hogyan küzdött Jézus című sorozatunkban. De az a megpróbáltatás, amit Isten maga szerez, az mindig megerősíti az embert. Az mindig felemeli az embert, hogy Ábrahámot is felemelte. Vagyis gyakorlatilag milyen következtetést kell levonnunk, hogyha én mondjuk sok, elnézést a banális hasonlatért, ha én sok cukorkát és csokoládét eszem, magam hívom elő azt, hogy rosszak legyenek a fogaim. Ezt a megpróbáltatást, ezt a kísértést magam szereztem magamnak. De hogyha én egyáltalán nem eszem cukrot és csokoládét, és úgy elromlanak a fogaim, mert ugye ilyen is lehetséges. Éppen jó példa, mert a fogbetegségek nagy része azért genetikus. De én tudom, hogy nem azért romlott el a fogam, mert állandóan tömtem magamat a cukorkával és csokoládéval, hanem más egyéb dolgok miatt romlott el a fogam. És hogyha jönnek a fájdalmak, jönnek a szenvedések, akkor én nem esem kétségbe. Mert tudom, hogy ezt az Isten engedte meg a számomra. Vagyis ebből a banális példából most kiindulva és az élet nagyobb területére átváltva a példát, ha bármi történik egy igazán hívő emberrel, bármi rossz az életben, ezért egy hívő ember nem kapdos a fejéhez, nem esik kétségbe, hanem azt mondja, amit Jób mondott az iszonyú szenvedéseikor, az Úr adta, az Úr elvette, áldassék az Úrnak neve. Hogy Isten ezt megengedte az életemben, ő tudja, hogy miért engedte meg ezt a megpróbáltatást. Ábrahám mit csinált, amikor Isten ezt kérte tőle? Kétségbe esett? Ha emberileg gondolkozott volna, kétségbe esett volna, nem? Én az idős apa, az egyetlen egy fiamat áldozzam meg a saját kezemmel, vegyem a kést, vigyem Mória hegyére, és ott áldozzam meg. Hát emberileg ezt ki tudja ezt elviselni? De Ábrahám nem így gondolkozott. Ábrahám úgy gondolkozott, hogy ha ilyen szinte fölfoghatatlan, fölmérhetetlen megpróbáltatást enged is meg számomra az Isten, én bízom az Istenben, hogy ő valami jót fog ebből kihozni. És Ábrahám fogta a fiát, elkezdte az utat, a 3 napi járóföldet, és amikor meglátta távolról Mória hegyét, akkor azt mondta a szolgáinak, hogy most ti maradjatok itt, én és a gyerek elmegyünk föl a hegyre, és most jön a fontos szó, ezt mondta a szolgáknak, és majd visszatérünk hozzátok. 3 nap alatt rájött Ábrahám, állandóan nyilván imádkozva, mert ő imádkozott és vigyázott, nem mint a tanítványok a Getsemáné kertben. Nem engedte át magát az emberi gondolkodás csapongó mi voltának. Ábrahám a 3 nap alatt rádöbbent arra, az isteni szentélek el tudta vezetni odáig, hogy Ábrahám, hát az az Isten, aki megígérte neked a fiadat, hogy fiad fog születni, és az az Isten, aki most visszakéri látszólag a fiadat, ez az Isten vissza is adhatja majd neked a fiadat, menjél el, és áldozd meg, mert azt a gyermeket vissza tudja adni. Hát te már 100 éves voltál, amikor született az a gyerek, semmi reményed nem volt, hogy gyereket szülessen, és mégis megszületett a gyerek, ha te most visszaadod a fiadat, akkor Isten majd fel fogja támasztani a gyermekedet. És ezért fogalmazott Ábrahám többes számban. Nem azt mondta, hogy szolgáim maradjatok itt, majd előre megyek, megáldozom Izsákot, aztán majd visszatérek hozzátok. Tessenek ellenőrizni a Bibliából, Mózes első könyve 22. fejezetében ott van ez a többes szám. Visszatérünk hozzátok. Jákob is a nagy küzdelme után, mielőtt még nem békült ki vele Ézsau, már azt mondta a Mózes első könyve 32. fejezete szerint, láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Már a nagy próbatétel előtt azt mondta, megszabadult az én lelkem.
az Isten által adott próbatételek mindig megszabadítják a lelket, mindig fölemelik a lelket. Miért? Mert a Biblia szerint Isten miért is kell, hogy megengedjen hatalmas próbatételeket még hívő emberek életében is? Zakariás könyve 3. fejezete, Jeremiás síralmainak 3. fejezete is, a 119. Zsoltár válaszol erre. És ennek tulajdonképpen egy szavát kell, hogy kiírjam ide a táblára, és ez a szó ez. Az egész világ mindenségben egy hatalmas per zajlik minden ember fölött. A nagy pernek azok a szereplői, akiket Zakariás könyvében eltesszenek olvasni abban a látomásban. Ebben a nagy perben, ami mindannyiunk feje fölött zajlik, mindig és most is mindannyiunk fölött, van egy vádolónk. A vádolónk azt mondja, hogy na hát milyen ez az ember, hányszor belement már a rosszba. Jó, hogy akart jót csinálni, de hát akkor is rosszat csinált. Ez az ember az enyém, mondja Sátán. Isten a vádolóval szemben a védő, aki viszont azt mondja, igen, ez az ember elesett, elbukott, de én szereztem neki megpróbáltatást, mint Ábrahámnak. Ennél nagyobb megpróbáltatást nem nagyon képzelhető el, mint Ábrahámtól kért az Isten, hogy a saját egyetlen gyermekét adja oda. És Isten, mint védőügyvéd azt mondja, hogy igen, Ábrahám is sokszor tett rosszat az életben, sokszor elbukott. Sokszor ő se gondolta meg, hogy a természete milyen gyenge. De az életben, amikor én egy igazán súlyos, nagy megpróbáltatást szereztem, na íme, kivel azonos Ábrahám? Ábrahám a jóhoz ragaszkodott, a szavamhoz ragaszkodott. Ezért is nem engedtem végül, hogy Ábrahám a gyermekét megáldozza, mert látnivaló, mindenki előtt bizonyítottam, hogy mi van Ábrahámban, hogy Ábrahám komolyan veszi a szeretetet és az Isten követését, és ebben a perben Isten úgy tudja meghozni az ember számára a felmentő ítéletet, hogy Isten hivatkozik arra, hogy a nagy megpróbáltatásokban az ember kivel, mivel volt azonos. Isten ezért enged meg megpróbáltatásokat, ezért rendel el megpróbáltatásokat, de Jézus szava nem erre vonatkozik. Ne vigy minket a kísértésben, most összerakom a mondatnak a két részét, ne vigy minket a kísértésbe, ez annyit jelent, hogy ezzel a befejező kéréssel egy hívő ember azt kéri, hogy Istenem, segíts belül megszabadulni a rossztól, nem csak a gondolkodásomban levő rossztól, igen, attól is, először attól, de utána attól a rossztól is, attól a büszkeségtől, attól az önhítségtől, hogy én tiszta gondolkodással is túlságosan bízzam magamban, mert ez is rossz, ettől is szabadíts meg Istenem, és akkor nem kell, hogy belemenjek a kísértésekbe. Akkor nem kell, hogy magam provokáljam a kísértéseket. Akkor Istenem, nem kell engem követned a kísértéseimbe, amelyeket magam szereztem magamnak. Én szeretném az életben elkerülni a kísértéseket. Isten szeretne nekünk világosságot és erőt adni, hogy ne sétáljunk bele az életben a kísértésekbe. Aki igazán tanul, aki igazán megalázza magát Istennek ebben az iskolájában, amit ma az életnek nevezünk, az az ember nem fog belesétálni a kísértésekbe. Hogy nem fogunk belesétálni? Nem csak az kell ehhez, hogy belül megváltozzunk a gondolkodásmódunkban, hanem az is kell, hogy belül megalázzuk magunkat, még egy megváltozott gondolkozással is, sőt azzal igazán lehet megalázni magunkat, hogy én nem bízom magamban. Ezért mondja a bölcs Salamon, láttál olyan embert, aki maga előtt bölcs? A bolond felől nagyobb reménységed legyen, hogy mint a felől. Én nem magam előtt akarok bölcs lenni. Én nem azt mondom, hogy már ismerem az Istent, ismerem a Bibliát, már, hogy nekem milyen könnyű és egyszerű az élet, hanem én azt mondom, hogy bár megismertem az Istent és megismertem a Bibliát, most látom, hogy micsoda ellenséget cipelek magamban. Most látom, hogy a természetemnek micsoda hiányosságai vannak. De én épp ezért nem akarok magam előtt bölcs lenni, hanem én ragaszkodni akarok az Istenhez. Kedves hallgatók, sokszor az emberek ezt fanatizmusnak tartják. Sokszor hallottam már magamra nézve is azt, meg másokra nézve is azt, hogy azt mondták, hogy hát azért ennyire ragaszkodni a Bibliához, kérem, ez már túl sok, ez fanatizmus. Nem mondom, hogy nem gondolkoztam el ezen sokszor, mert fanatikusnak nem jó lenni, és nem szeretnék fanatikus lenni. Ettől persze lehet még valaki fanatikus az előbb mondottak értelmében. De én azt szeretném önöknek mondani, hogy ragaszkodni az Istenhez. Ragaszkodni az Isten minden kimondott parancsolatához. Ez nem fanatizmus, hanem egyedül ez az észszerű dolog.
Az elmondottak jegyében miért ez az egyedül észszerű dolog? Mert egy hívő ember megérti, hogy ha én ragaszkodom sok mindenhez, de egy valamihez nem ragaszkodom, vagy kettőhöz, vagy háromhoz, bár apró dolgokhoz nem ragaszkodom, hát ott már megnyílik a mélység, a gejzír jön, a vulkán jön, és mindent meg fog semmisíteni. Ezért mondta Jézus Krisztus azt, és sokan ugye ezt nem tudják felfogni, hogy micsoda radikális kérés, hogy Jézus mit is mondott, hogy lehet őt követni? Teljes szívből, teljes lélekből, teljes erőből, és az embernek teljes elméjéből. Teljes. Jézus mindig azt mondta, hogy teljes. Máskor azt mondta Jézus, hogy aki meg nem alázza magát, és meg nem öldökli a maga természetét, meg nem gyűlöli a maga lelkét, ilyeneket mondott Jézus, nem lehet az én tanítványom. Máskor azt mondta Jézus, hogy aki nem veszi fel magára az én igámat, és nem követ engem, aki nem veszi fel a keresztet, Lukács evangéliumában így mondta, minden nap nem lehet az én tanítványom. Miért használt Jézus ilyen radikális kifejezéseket? Jézus talán fanatikus volt? Jézus fanatizmusra akarta késztetni a híveit, dehogyis, távol legyen. De Jézus arra józanságra akart megtanítani, hogy körülbelül kereszténynek lenni, majdnem kereszténynek lenni, ez annyit jelent, mint egészen elveszni. A majdnem meg a körülbelül az nagyon kevés a hit dolgaiban. Mint a hétköznapi beszédben is, hogy mondjuk, hogy majdnem elértem a vonatot, ez annyit jelent, hogy lekéstem a vonatot. Majdnem megértettem a dolgot, ez annyit jelent, hogy nem értettem meg. Majdnem ötös kaptam, ez annyit jelent, hogy nem kaptam ötöst. A hétköznapi nyelvben is használjuk ezeket a fordulatokat, de a hit nyelvében még inkább használnunk kell. Ne tartsuk azt az embert fanatikusnak, aki komolyan veszi a Bibliát, aki ragaszkodik a Biblia minden parancsolatához, természetesen szívből, belülről, nem külsődlegesen, mert hogyha, mit is mondjak a apostol, hogyha valaki mindent megtart is, de egy valamit nem tart, az mindennek a megrontásában vétkes. Tehát innen értjük meg ezeket a hatalmas igéket is, mivel a természetünk ennyire gyenge, hogy a természetünktől minden kitelik, még az is, amit nem várnánk magunktól. Hányszor kapunk a fejünk, hogy ez vagyok én, ez jött ki belőlem, ez telett ki tőlem. Jézus Krisztus ezért fogalmazta meg a mi atyánknak így ezt a kérését, hogy mi teljesen istenéi legyünk. Ez minden hívő ember végső vágy, hogy én teljesen szeretnék Istenhez tartozni és Istenhez ragaszkodni. Ezért Istenem, szabadíts meg a gonosztól, és ne engedd azt, hogy én belesétáljak olyan kísértésekbe, amiket teljesen el lehetett volna kerülni. Amilyen kísértéseket viszont te hozol az életemben, azt én örömmel elfogadom, mert tudom, hogy a te kezed a megpróbáltatásokban megerősítést fog szerezni. Aki számára talán még nem minden világos, ajánlom, hogy a jövő keddi megbeszélésen nyugodtan fölvethet kérdéseket elvi és gyakorlati szempontból. Most a vetítésünk előtt Kapi Gyula Könyörülj Úristen rajtunk című éneke hangzik fel.

Azt mondanám a vetítés előtt, hogy ne csak lássuk, de ellenőrizzük is az eddig elmondottakat a kísértéssel kapcsolatos legnagyobb bibliai témák feldolgozásait tekintjük át. Ugye Lukás Cranachnak a ciklikus festményén, hiszen több jelenet van rajta, a paradicsomi megkísértés jelenetei tűnnek elő, Isten az előtérben felkészíti az első emberpárt erre a megkísértésre. Ez is egy tipikus olyan megkísértés, amit Isten engedett meg, és amelyben olyan előnyös volt az ember helyzete, mint soha azóta. Hiszen Ádám és Évának se a gondolkodásmódjában nem volt semmi hiányosság, se pedig a természetük nem volt olyan, mint most a miénk. És mégis elestek. Miért estek el? Azért estek el, mert egy kicsit eltávolodtak az Isten egyik szavától. Csak ezért estek el. Hangsúlyozom, nem azért, mert a gondolkodásuk zűrzavaros lett volna, mint a miénk a megtérés előtt. Nem azért, mert a természetük gyenge lett volna, ők Isten kezéből tökéletesen kerültek ki. Egy római katakomba festmény a 3. századból közel ment Éva a fához, aztán közel ment Ádám is, elvette a tiltott fa gyümölcsét, pedig Isten csak ennyit kért, hogy meg se illessétek azt a fát, ne is közelítsétek meg azt a fát. Egy norvég fa festmény a 13. századból, amely jelzi, hogy a teremtett világ csodálatos egészéből a háttérben levő arany firmamentum jelzi az Isten teremtett világának az egészét, az ember most kívülre helyezi magát, kiszakad ebből a csodálatos világból, mert kipróbálja a rosszat. Belemegy a kísértésbe, azzal, hogy nem ragaszkodik Isten egy szavához, már elindul a lejtőn. A korai festők mind a két ősszülő kezében ábrázolják a gyümölcsöt. Ez például 1379-ben a hamburgi Petri oltár, amelyen nem csak Éva kezében van ott a gyümölcs, hanem Ádáméban is, sőt furcsa módon magának a kísértőnek a kezéből veszi, ami persze nem így történt, de ezek a festők mégis azt akarták érzékeltetni, hogy nem csak Éva volt itt a bűnös, hanem Ádám ugyanígy. Ugyanezt látjuk a 16. században is, egyébként a kísértő ábrázolása is figyelmet érdemel, mert a korai mesterek tudták, hogy Sátán nem egy csúnya kígyón keresztül kísérti meg az első emberpárt, hanem egy ragyogó, szép, szárnyas hüllő volt ekkora kígyó, csak a bűnbeesés után terjedt ki rá az átok, hogy hasán csúszva kell a port nyalnia. Dürer ábrázolásán, részkarcán is, már a 16. század elején vagyunk, látjuk, hogy mind a két ember beleegyezik a rosszba. Tehát nem a belső ember, nem a természet, egy kis ponton eltértek az Isten szavától, aki jót akart nekik, ők felülbírálták. Az alma csak ekkor jelenik meg, Lukás Cranach 16. századi olajfestménye, az eddigi ábrázolásokban egészen más gyümölcsöt, fügét szoktak, általában norvég festményen is ezt látjuk, hiszen fügefa levéről szól a bibliai híradás. Csak Európában és a középkor végétől ábrázolják, de a Sátán médiuma ábrázolás, mint egy gyönyörű, szép, szárnyas hüllő, még a 16. században Nicolas Poussin fametszetein is megmarad. Mind a ketten nyúlnak a gyümölcsér, és ugyanezt látjuk Michelangelónak a híres Sixtus kápolna ábrázolásának a bal oldalán. Itt is a hüllő ábrázolás, illetve hogy Sátán van mögötte, és így egyben montírozza. Mind a ketten nyúlnak a fa gyümölcsért, és jobb oldalt, hogy el kell hagyniuk az Édent, az angyal lángoló palossal megjelenik. Csak a 16. században fejlődik ki a nő mint bűnös ábrázolás. Lukás van Leidennél látjuk ennek első jelentkezését. Aztán később Tintoretto után Tizianónál, hogy Ádám szinte vissza akarja tartani Évát, csak hát neki a derék férfinak nem sikerül, és a rossz asszony pedig belemegy. Vagy pedig ugyanez Rubens ábrázolásán, hogy itt egy más 180 fokkal eltér, de ugyanúgy a férfi akarja visszatartani, vagy szinte már az asszony lesz a kísértő, mint Tintoretto 16. század végi festményén, szinte ő jön le a fáról és kínálja fel a gyümölcsöt.
és Nicolas Poussin 17. századi képén is azt látjuk, hogy Éva mutat a tiltott fa gyümölcsére. Teljes eltorzulás ez a, nem csak a festészet történetben, hanem az egyház történetben látjuk is. Látjuk ennek az alapját, hogy az asszonyt kezdik vádolni azzal, hogy ő vitte bele a férfit a rosszba, a bűnbe. Nézzük a másik nagy bibliai történetet. Ha az ősszülőknek nagyon kedvező körülményük volt, Jézus, amikor a földre jött, a legkedvezőtlenebb körülmények között kellett megmérkőzni a kísértésekkel. Valahol itt Júdea pusztájában, valahol itt ezeken a hegyeken, hogy pontosan hol nem tudjuk. Igaz, hogy a középkorban ezt a hegyet kezdték a megkísértés hegyének nevezni, vagy ilyen kolostort is építettek, a Tarantella kolostort arra a hegyre, amelyet Jézus megkísértése hegyeként mutogatnak ma a turistáknak Palesztinában, Júdea hegyei közül. A hármas megkísértésben minden megkísértés benne van. Középkor elejé mozaik jobb oldalról kezdve mutatja a hármas megkísértést. Jobb oldalt van Sátán kövekkel Jézus előtt, változtasd de köveket kenyerekké. A második, Jézust felviszi a templom tetejére, vesd alá magadat a mélybe, mert hiszen Isten úgyis szeret, majd megment. A harmadik, ha leborulva imádsz engem, mondja ott a világ tetején álló Jézusnak, mindezt a szép világot neked adom, és baloldalt már a sarokban, amikor az ördögnek távoznia kell, és angyalok jönnek és szolgálnak néki. Vajon ez a három megkísértés mit fejezett ki? Természetesen a régi mesterek, illetve nem is annyira régi, csak középkori mesterek súlyosan tévesztettek, amikor Sátánt ilyen sötét alakként ábrázolták. Előbb is láttuk a bizánci stílusú mozaikon Ravennából, és most is Duccionak, amely azt a ciklusából, 14. században vagyunk, ugyanezt látjuk. Hát Sátán soha nem így szokott megjelenni a világban, hogy valami visszataszító, sötét alak. Jézusnak se így jelent meg, hanem mint világosság angyala. Mondja is Pál a Korintusi második levélben, hogy Sátán be tud öltözni világosság angyalának. És Sátán követei is itt a földön nagyon szép, mézes, mázos szavakkal tudnak emberekre hatást gyakorolni. Tehát ezt mondjuk felejtsük el, ezt az ábrázolást, meg az ilyeneket is, ez a franciaországi Brioude-ból való falfestmény Sátán, a kísértő Sátán. Sátán nem így szokott kísérteni, hanem valahogy így, ahogy ezt a reneszánsz idején megfestették, baloldalt fenn a sarokban van a köveket változtas kenyerekké, középütt a templom teteje, és jobbra pedig a világ legfelső orma. A reneszánsz idejében valahogy különleges módon ráéreztek, hogy Sátán mindig szép dolgokkal kísért, látszatra szép dolgokkal és jó dolgokkal, csak látszólag azok. Aztán később a barokk korban a középkorhoz hasonló bemutatások terjedtek el, mint például egy német fametszeten látjuk itt, jobb oldalt viszi Sátán a nagy köveket, hogy változtass kenyerekét, tehát valami iszonyat az a Sátán fej. Hát ez nem így következett be, hanem körülbelül így, ahogy Lukács van Leiden mutatja, hogy egy ilyen nagy bölcselő tógájában vagy macskarájában jön elő, a követ tartva ott a jobb kezében, és Jézusnak így kellett megmérkőzni a kísértővel. Ebben a három megkísértésben minden emberi megkísértés benne van. Rembrandt a hármat külön ábrázolta. Vajon mit fejez ki, hogy változtasd a követket kenyereké? Mikor tud az ördög belevinni az ilyen megkísértésekbe? Akkor, amikor az ember például többre becsüli az anyagiakat, mint a belső lelki értékeket. Anyagiakra szükségünk van, ez természetes, de Isten erről gondoskodik. Ugye Sátán ezzel a megkísértéssel azt akarta elérni, hogy Jézus mondja azt, hogy ha az ember böjtölt és már régen nem evett, akkor egyik pillanatról a másikra bármilyen eszközzel joga van táplálékot magához venni. Jézus azonban nem tett csodát, hogy kivágja magát az éhségből. Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Istennek szájából származik. A Bibliával győzte le a megkísértést. Tessenek erre is figyelni, amit előbb hangsúlyoztam. Amikor fölvitte Sátán a templom tetejére,
És azt mondta, hogy hát a Bibliával idézte, a Bibliából idézte, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Hát akkor én is a Bibliából idézem, hogy vesd alá magadat a mélybe, mert hiszen megvan írva a ti zsoltárotokban, hogy az ő angyalainak parancsol felőled Isten, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Igen, itt hibásan idézte Sátán a Bibliát, de a Bibliát használta fel. Jézus azonban egy érdekes kis szócskát mondott, viszont megvan írva. Ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Szóval aki a Bibliát nem a viszont megvan írva elve alapján olvassa, hanem csak kiragad belőle részleteket, az még mindig a kísértés eszköze a kezében a Biblia. Aki a Bibliát a maga egészében kívánja megérteni, annak az élet vezetője lesz a Biblia. Mi volt ez a második megkísértés, hogy valamit megismerünk és elfogadunk a Bibliából, mégis az ellentétét kíséreljük meg az életünkben. Nagyon sokan belemegyünk ebbe. És mi volt a harmadik megkísértés? Rembrandt rajza újra, bemutatni a világ szépségét, de csak a szépségét, a rúdságát nem mutatta be Sátán, amit ő szerez a szépség mellé. És azt mondja, hogy ha leborulva imádsz engem, neked adom. Ne vállald az emberért Krisztus a keresztázatot, ne szenvedj, ne küzdj ezen a világon, nagyon gyorsan tied lehet minden. Hát ma is nagyon sok ember hurkolódik bele ebbe a megkísértésbe, hogy gyorsan elérni dolgokat, gyorsan megszerezni dolgokat, de ne küzdelmek árán. Valóban minden emberi megkísértés benne van. Harmadik témánk Jézusnak a megkísértés pusztája után talán még súlyosabb küzdelme ebben a pusztában volt, az olajfák hegyének a lejtőjén. Mai állapotában az olajfák hegye, ahol Jézus küzdött azért, hogy legyőzze ezt a harmadik megkísértést. Jézus természete is félt a szenvedésektől, mindannyiunk természetében ott van az irtózás a szenvedésektől. Senki ember nem szívesen küzd szenvedve, de sokszor az életben a szenvedés teljes küzdelem, hogy mondja Pál apostol, vezet el a győzelemre. Nagyon szépen ábrázolt ezt a San Marco, velencei San Marcónak a művésze, ismeretlen művésze. Háttérben ott van az isteni létteljességet szimbolizáló arany mozaik, előtérben pedig az emberi világot szimbolizáló göröngy, bucka, vadnövények, bogáncsok és tövisek. Jézusnak itt kellett küzdeni emberi természetben és az emberi világ forrongásai között. Jézusnak itt kellett kivívni a győzelmet, mint ahogy Duccionak a Maestà ciklusán látjuk, amelynek az alsó részét nagyítom ki. Jézus győzött, mert ott jobb oldalt fent, ő visszament addig, míg le nem győzte a természetét, és a természetünket legyőzni nem lehet logikával, nem lehet ésszel. A természetünk legyőzéséhez az imádság, az Istennel való küzdelem szükséges, hogy az Isten teljesen uralja az életünket. Baloldalt a tanítványok, akik, hogy látjuk, diametriálisan az ellenkező végletben vannak. Jézus bár Isten fia volt, mégis küzdött, hogy győzzön. Neki tökéletes volt a belső embere. Nem azért kellett neki imádkozni, hogy belül a gondolkodásában megerősödjön. Abban azért kellett imádkozni, hogy a természete legyen legyőzött ellenség. Nem ezt csinálták a tanítványok. Nem ezt csinálta a három hozzá legközelebb álló. Nem ezt a véres küzdelmet folytatta, amit Paul Troger 18. századi osztrák festő képén látunk, hogy Jézus vért verítékezve küzdött azért, hogy a természete egy pillanatra ne jusson szóhoz. Az ő szent elhatározás, hogy az emberért kész meghalni, csak ez az út nyíljon meg előtte. Hogy amikor jött Júdás, akkor is felkészülve fogadta. Tessenek meggondolni, hogy Péternek milyen váratlan volt a szolgáló kérdése, de hát Jézusnak is milyen visszataszító volt, hogy egy volt tanítványa csókkal közeledik feléje, és akkor azt olvassuk, hogy megborzongott Jézus. Azt olvassuk, hogy kiejtett egy durva szót, vagy valamit. Hát ha nem győzte volna le a természetét, biztos úgy cselekedett volna. De menjünk közel a Giotto képhez. 14. századi festmény, és csodálatosan mutatja Jézus győzelmét, a tiszta tekintet, a teljesen legyőzött, minden, ami rossz és emberi, le van győzve ebben a lényben, aki ott baloldalt áll, és minden, ami rossz és emberi, fölszínre tör abban a lényben, aki jobb oldalt közeledik. És tetszenek látni, hogy micsoda a csalóka az élet, mennyire csal a látszat. A jobb oldali jön csókkal, és ő az áruló,
ő a legyőzetlen természetű Júdás, és a baloldali nem rohan oda megölelni, megcsókolni, de nem is taszítja el, csak ránéz tiszta tekintettel, hogy hát Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát, hát te is tudod, hogy én ki vagyok, az ember fia vagyok. És mondja is majd Júdás, hogy vétkeztem, mert elárultam az ártatlan vért. És azt mondja még Jézus, hogy barátomnak szólítja Júdást. Miért tudott Jézus így viselkedni? Mert az imádsága közben legyőzte az emberi természetét. Egy szó erejéig nem törhetett fel az emberi természetet. Teljesen a hit és a Szentlélek uralta ezt az emberi természetet. Ugyanezt látjuk Van Dyck-nak a 17. századi ábrázolásán. Legtúlfűtöttebb zaklatottság veszi körül Jézust, és Jézus megőrzi a hidegvérét. Menjünk közel, csodálatos olajfestmény ez. Éppen vetik már a hurkot Jézus nyaka köré, az emberek szinte rárohannak fustéllyal, meg lámpával, meg mindennel, és Júdás is ott van a maga elsötétült tekintetével, és nézzék meg ezt a Jézus arcot. Mennyire kérlelő, mennyire szelíd, mennyire nem lehet kihozni most is a sodrából, most sem a sodrából. Sokszor minket azért lehet kihozni a sodrunkból, nem azért, mert ne akarnánk jót, hanem azért, mert a természetünk fölött nem győztünk. Itt csak egy kis sértődés felszínre tölt, csak egy kis mondat, egy fél mondat, és ezt már a legközönségesebb ember is érzi és érti, hogy na, sikerült kihozni a sodrából, elbuktunk. Nem viszi tovább? Hát az lehetetlen. Nincs már utána? Hát kedves hallgatók, mióta feltalálták az autót, azóta az én képeim is elmozdulnak az utazás következtében, úgyhogy csak arra tudok gondolni, hogy kiestek a képeim. Nincsen? Akkor valami olyasmit kell, hogy mondanom, hogy a vetítésünk véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet.

Kedves hallgatóink, a tegnapi este során azzal foglalkoztunk, hogy a boldogságot hogyan érheti el az ember, milyen törvényszerű útja van annak, hogy minden ember, aki akar, boldog lehessen. Egy nagyon nagy téma volt, és ezt a nagy témát most egy másik hasonló nagy kérdéskörrel folytatnánk, amiről a mai témának a kísérő füzete is beszél, ez a kis füzet, amit a kezemben tartok, amit 20 évvel ezelőtt adtunk ide, mindig újra kell nyomtatnunk, mert rövid és könnyen elolvasható, sokan forgatják ezt haszonnal, az a címe, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel. Ez Bírák könyve 13. fejezet 12. verséből való idézet. Tehát ez egy bibliai kérdés, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel. Nagyon érdekes, hogy ez a házas pár mikor gondolkozott ezen. Akkor, amikor várták a gyermeküket, ugye a jövendő Sámsont. Nem akkor kell a gyermekneveléssel foglalkozni, amikor az első keserves csalódások érik a szülőket, vagy a felnőtteket, hanem erre készülni kell. És ez nem csak fiatal házasulandók vagy házas pároknak a kérdése. Azt gondolom, hogy minden embernek a nagy kérdés ez, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel, akik idősebbek, és a fiatalabb nemzedékekkel dolguk van. Úgyhogy ne korlátozzuk le a mai előadásunkat arra, hogy ez csak a mai 20-30 évesek kérdése, hanem ez minden ember kérdése, hiszen az idősebb nemzedék mindennel példát ad a fiatalabbaknak. Ez ameddig élünk itt a világon, és ameddig életünk van, mindannyiunknak tudatosítanunk kell ezt a felelősséget, hogy mi hatunk a fiatalokra, és a hatás az egy nagyon nagy törvény. És ezért kell ma is tisztáznunk a Bibliának a gyermeknevelésre vonatkozó alapelveit. Ezek az alapelvek főleg egy bibliai könyvben vannak kifejtve, erre a bibliai könyvre már most felhívom a figyelmet, ez a Példabeszédek könyve. Tehát Példabeszédek könyve a legegyszerűbben olvasható bibliai könyv, egymondatos bölcsességekből áll. Forgassuk sokat és sokszor ismételve ezt a könyvet. A legtöbb gyermeknevelési tudnivaló ebben a könyvben található. De általában az egész Biblia, mind a 66 könyv nagyon sokat beszél a történeteivel. Tessen gondolni csak egy József történetére, Dávid történetére, Jézus életének az eseményeire. Nagyon sokféleképpen beszél a nevelésről, úgyhogy azért választottam a mai áttekintésünknek azt a módját, hogy egyetlen egy Biblia versből induljunk ki, hogy a sok fától lássuk az erdőt. A bibliai gyermeknevelésnek a számomra legalapvetőbb mondatát Pál apostol mondja ki az Efézusi Levél 6. fejezet 4. versében, ami a táblánknak a legfelső részén szerepel. Hogy hangzik ez a Biblia vers? Ez a Biblia vers a szülők közül az édesapákat, az apákat szólítja meg. Ez gyakori dolog, hogy az apostolok különbeszélnek az apákhoz, és különbeszélnek az anyákhoz. Itt azt mondja Pál apostol, hogy ti is atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úrnak tanítása és intése szerint. Azért tartom alapvetőnek ezt a Biblia verset, mert ebben a rövid mondatban megnyílik előttünk kétféle nevelési elv. Kétféleképp lehet nevelni mindössze a fiatalabbakat. Tessenek még egyszer megfigyelni, ti is atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Melyik ez a két alapelv? Hogy nevelhetjük a gyerekeinket? Egyrészt az Úr tanítása és intése szerint, ez az egyik, és mi a másik? Sajnos azt kell, hogy mondjuk, ha valaki nem ismeri meg és nem tanulja meg a helyes nevelésnek az alapszabályait, az ingerelni fogja a gyerekeit. Ez első hallása is nagyon meglepő. Tehát az első nevelési alapelv, hogy az Úr tanítása és intése szerint nevelem a gyermekemet, de én ezt nem akarom megtanulni, és azt mondom, hogy hát majd én nevelem úgy a gyerekemet, ahogy láttam a szüleimtől, vagy látom a jó barátaimtól. Én emlékszem, hogy minket a szüleink az 50-es, 60-as években nagyon szigorúan és nagyon következetesen neveltek.
De az idősebb testvéreim már meglehetősen berzenkedtek ezzel szemben, és amikor az idősebb nővéremnél gyermekek születtek, és meglátogattuk őket Budapesten, akkor nagyon sokszor a tudomásunkra hozta, hogy ő nem úgy neveli a gyermekeit, ahogy mi otthon édesapánktól, édesanyánktól megszoktuk. Ez most egy modern nevelés, amit most itt látni fogunk. Először is a gyermeket nem szabad fegyelmezni, a gyermeknek nem lehet még a fenekére se ütni, amit mi jócskán megkaptunk otthon azért, hogyha rosszalkottunk, és egyáltalán a gyermekhez egészen másképp kell viszonyulni. Ekkor én még általános iskolás voltam, aztán elvégeztem a gimnáziumot, egyetemre kerültem, és egy évtized múltán szembesültem egy harmadik gyermeknevelési alapelvvel, tehát az első volt, amit otthon kapott az ember, a másik, amit az idősebb testvére gyermekneveléséből látott. De hát mivel pedagógiát is kellett tanulnunk az egyetemen, ott szembesültem egy másik alapelvvel, hogy a modern pedagógia szerint így és így kell foglalkoznunk és bánnunk a gyermekekkel. Nagyon sok gyermeknevelési alapelv létezik, de a Biblia azt mondja, hogy kettő van a valóságban. Van helyes nevelés, ez az Úr tanítása és intése szerint való nevelés, és ami nem ez, az ingerlés. Ez megdöbbentő azért. Én először, amikor ezt meggondoltam, hogy megdöbbentem. Ha én nem ismerem igazán jól, hogy az Isten mit tanít a nevelésről, akkor én a legjobb szándékkal is ingerlem a gyereket. Nem azt adom neki, amit kell adni neki, nem úgy nevelem, ami az ő kis lelkének megfelelne, vagyis félre nevelem, nem azt nyújtom neki, amit tőlem szülőtől mindenki elvárhat. Ez nagyon, nagyon határozott és éles megkülönböztetés. Én most tehát nem akarok foglalkozni azzal a gyermekneveléssel, ami a világban van. Sokféle nevelési módot látunk liberálisat, meg kevésbé liberálisat, látunk nagyon szigorút, és látunk sokkal kevésbé szigorút. Látunk olyasmit is, hogy nem foglalkoznak a gyerekkel szinte egyáltalán, például az amerikai átlag, hogy ma egy amerikai családapa naponta 40 másodpercet foglalkozik a gyerekével. 40 másodperc. Ugye ezt nem nevezhetjük nevelésnek. De ez a felméréseknek az eredménye. Aztán láthatunk olyasmit is, hogy nagyon sokat foglalkoznak a gyerekkel, szinte önállótlanná teszik, nem adják meg neki a kellő alapot a későbbi felnőtt élethez. Szóval sok minden hömpölyög itt körülöttünk, és sok minden vesz körül bennünket. De most azzal szeretnék foglalkozni, azzal az 5 alapelvel, ami a Bibliában benne van. Ezt az 5 alapelvet nagyon egyszerűen felsorolja és részletezi ez a kis füzet, ahogyan bánjunk a gyermekkel, és én ezt az 5 alapelvet megint felírtam a táblára, mert ezt is olyan törvényszerűségnek látom, mint tegnap a boldog mondásoknál, hogy a 8 boldogságot felírtam a táblára. Meg fogjuk látni, hogy tényleg ebben megint csak egy matematikai pontosságú logika munkál, és mindjárt fogjunk is bele, hogy mit tetszenek gondolni, hogy a Biblia mit helyez első helyre a gyermeknevelés tudnivalói közül. Mi az első dolog, ami a legfontosabb, ha gyermeket kap a család, vagy ha a fiatalabb nemzedékekkel foglalkozunk, akár úgy, mint óvónők, tanítók, tanárok, de akár úgy is, mint felnőtt idősebb emberek az alattunk levő nemzedékekkel, mi az első dolog, amivel a példánkkal is, meg a nevelésünkkel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egészséges, jókedélyű, és tényleg a boldogságukat megtaláló gyerekek nőjenek fel ezen a világon. A Biblia szerint egyértelműen az első dolog, amire nagyon kell figyelni, hogy a gyerekeket önuralomra, önfegyelemre kell nevelni. Ez az első. Ha ezt nem hangsúlyozzuk, nem tudunk hova elindulni. Azt szoktuk mondani, hogy már a kisgyerek is sokszor magán kívül van. Hát amikor hisztizik például. Ezt nem tudatosan teszi, sokszor indulatból, ösztönből, valamit nem kap meg, valami nem az ő szája íze szerint történik. Hát egyből olyan hisztiket csinálnak a gyerekek, földhöz vágják magukat, kiabálnak. Mostanság látom azt is, mostanság már az elmúlt 20 évben nekitámadnak a szülőknek. Szülők teljesen paffok, hogy most mit kell ilyenkor csinálni, hogyha a gyerekem nekem támad, hát egy váratlan lépés. Igen, a gyermeket a legkisebb korától fogva önuralomra, önfegyelemre kell nevelni. Azért kell önfegyelemre nevelni, mert ahogy mondtam, ha nem neveljük el, akkor magánkívül van. A magánkívül való emberrel nem lehet mit csinálni.
Az embert vissza kell hozni önmagába. Meg kell tanítanunk a gyermekeinkkel, és mondom a fiatalabb nemzedékekkel egyáltalán, hogy nem minden az ő akaratuk szerint történik ezen a világon. Na most ez hallatlan botrány. Emlékezzünk vissza, hogyha amikor mi kisgyerekek voltunk, és valami nem a mi akaratunk szerint történt. Hogy kikeltünk magunkból. Ugye az egész emberi egyetfejlődésnek egyik félelmetes sajátossága, hogy bennünk először az akarat lesz nagyon erős. Utána lesz erős talán az értelem, aztán utána meg a lelkiismeret. De azt tudnunk kell, hogy ennek éppen fordítottan kell történni, és a nevelés nem más, mint ezt a helytelenséget, ezt a ficamot helyrehozni, hogy tudnék, hogyha tetszettek látni ilyen táplálkozási piramisokat, hogy most milyen ételeket kell, mondjuk a szénhidrátokat kell leginkább fogyasztani, utána a fehérjéket, zsírokat, tehát táplálkozási piramis, végén a kis rész ugye a ballasztok, de lehet egy ilyen lelki piramist is csinálni, hogy mi a legfontosabb az emberben. Mi az, amire minden embernek támaszkodnia kell az élete minden pillanatában. Én azt gondolom, hogy a piramisnak a legnagyobb része, az alapvető része az a lelkiismeret. Hogy igazságos legyen az ember. Hogy soha ne adja azt a másik embernek, amit magának se kíván. A lelkiismeretre kell, hogy fölépüljön az értelem, és a lelkiismereten és az értelmen épülhet fel, és ez a piramis csúcsa az akarat. Az biztos, hogy az akaratunk dönti el az életünket, hogy merre megyünk, meg mit csinálunk, meg milyen erősséggel látunk neki a céljainknak, de hogyha az akarat mögött nem az értelem van, vagy nem a lelkiismeret, hát mentsen az Isten az olyan embertől, nem? Amikor csak azt látjuk, hogy egy emberben a kő kemény akarat munkál, de hol van mögötte a meggondolás? És hol kontrollálja magát, hol van a lelkiismeret. De ahogy említettem, mi nem így növünk fel, hanem így. A mi életünkben először az akarat alakul ki, az a legerősebb. És utána jön csak az értelem, és utána jön csak a lelkiismeret. A nevelésnek kell korrigálnia ezt, hogy az emberi életben az a kisgyermek is megszokja már azt, hogy nincs joga kikelni magából, nincs joga csapkodni, neki menni a másik embernek, csúnya szavakat használni. Itt külön-külön lehetne sokat időzni bizonyos dolgoknál, hogy egy jó szülő mit nem engedhet meg soha a gyerekének. Soha. Ja, soha szót az emberek mindig más értelemben használják, de én kimerem mondani, hogy ahogy soha nem engedhetem meg magamnak, hogy itt kilépjek az ablakon, biztosíthatom önöket, hogy egyszer se fogom megpróbálni. Elhiszik? Biztosíthatom önöket, hogy egy hídról se fogok lelépni. Soha. És az életben nagyon sok ilyen sohát kell felsorakoztatni. A szülőnek is tudatosítania kell, hogy amikor először látom, hogy a gyerekem kiabál, üvöltözik, csapkod, ha abban a pillanatban nem teszek valamit, és hagyom, és elkezdem én ezt így, meg úgy, meg mindenféle pszichológiával, filozófiával, elmélettel megmagyarázni, és elkezdek nem odaillő dolgokat cselekedni, hát bizony láttam már olyan családot, hogy már az 5-6 éves gyerek így a kis ujja körül forgatta a szülőket itt. Mert amikor először jelentkezik valami, ami súlyosan igazságtalan, ami nem méltó még a kis csepséghez sem, a szülőnek szeretettel, de következetesen, határozottan fel kell lépni. Ezért van a szülő. Ezt a szülő megteheti. A szülő óriási tekintély a gyermek mellett. Ha a szülő azt mondja, hogy nem, és meg is magyarázza ezt a nemet, és ha újra jelentkezik ez, és újra azt mondja, hogy nem, tudom, hogy az életünk nagyon kényelmessé vált, és sok esetben az emberek nemet mondani nem akarnak. Ez nagyon rossz. Ez senkinek nem tanácsolom. Meg kell tanulnunk nemet mondani, akkor is, hogyha a vérünk gyermekeiről van szó, mert így mondja a példabeszédek könyve, mint a megrontott és városfal nélkül varó város, olyan az az ember, aki nem tud uralkodni a maga lelkén. Meg kell tanítanunk a gyermekeinket, hogy uralkodjanak önmagukon. Hogy nincs joguk tajtékozni és hisztériázni. Egyszer olvastam egy nagyon mély mondatot, meg is mondom, hogy
itt tulajdonképpen most két-három könyvet tudtunk elhozni közvetlenül a gyermeknevelés témaköréből. Tehát ezt, amit ajánlottam önöknek, ez a legvékonyabb és a legkezdetibb útmutató, de van egy gyermeknevelés, egy elég vaskos kötet, ami a gyermeknevelés minden ágát felöleli, a kisgyermekkortól a fegyelmezésen, szoktatáson keresztül egészen a felnőtt korig, ez az Ellen White gyermeknevelés című kötet. Ebben olvastam egy nagyon érdekes mondatot, amit hát azelőtt is kellett volna tudnom, de valahogy mindig egy jól megfogalmazott mondat valahogy úgy rádöbbenti az embert a dolgok valóságára, és a mondat körülbelül így hangzik, hogy nem azért kell fegyelmezni a gyerekeinket, hogy nekünk könnyebb legyen. És nem úgy kell fegyelmezni a gyerekeinket, hogy csak úgy odaszólok, hogy most már hagyd abba, vagy csöndbe legyél, vagy most már ne zavard anyádat, vagy apát. Nem, ez nem jó. Nem jó a stílus és a lelkület sem jó. Nem azért kell fegyelmezni a gyermekeinket, hogy nekünk könnyebb legyen, hanem azért, hogy később majd önfegyelmet tanuljanak. Ez egy nagyon nagy mondat. A fegyelmezés az nem arra való, hogy most a szülő úgy érezze magát, mintha nem lenne gyereke, mert most fog be a szádat. Egy maradj már nyugton. Nem, ha gyermeket vállaltunk, a gyermekkel sokat kell foglalkozni, sokat kell törődni. Egy palánta mellé is legalább egy karót, de jobb, hogyha két karót teszünk, nem, akkor biztos, hogy meg fog állni. Tehát ilyen palánta a gyermek, kell egy apa, meg kell egy anya. Csak ennyi, de ennyi kell. Katasztrófa, hogy a mai világban sajnos annyi a válás és a szétmenő családok, mert ugye a gyerekeknek vagy anyaképük nincs, vagy apaképük nincsen, vagy az anyai gyengétség hiányzik az életükből, vagy az apai határozottság és szigor hiányzik az életükből, mind a kettő kell egy gyermeknek az egészséges felnevelkedéséhez. Tehát azért hangsúlyozza a Biblia nagyon sokszor, hogy a szülői nevelés első számú pillére, hogy önuralomra, önfegyelemre tanítsuk a gyermekeinket, és hogyha szép szóval valami nem megy, igen, a Bibliában ez is benne van, hogy a fegyelmezés eszközeihez kell nyúlni. Félreértés ne essék, ez a bizonyos példabeszédek könyve az első verseiben már így kezdődik, hogy az okos fenyítéket nevesd meg. Tehát a fenyíteni, erről először ne az jusson az eszünkbe, hogy a gyerek fenekére verni, vagy egyáltalán testi fenyítés, hanem az okos fenyíték. Tehát az, hogy a gyermeket gondolkodtatni kell, meg kell ismertetni vele az életnek a törvényeit a maga szintjén természetesen. Ilyen szavakat használ a példabeszél könyve, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi azt. Milyen érdekes kifejezés. A gyerek nem gonosz lény, csak bolondozik. Bolondozik, aztán pajkos, aztán túlmegy minden határon, aztán már nem lehet vele bírni. Ugye mi volt a gyermekkorunk egyik legkedvesebb olvasmánya, bár kötelező olvasmány volt, de azt hiszem mindannyian szerettük, ugye ez a Pál utcai fiúk volt. Tetszenek tudni, hogy Molnár Ferenc mielőtt megírta volna a Pál utcai fiúkat, már sok ilyen gyerektörténetet írt, már gyakorlatozta magát, még aztán egy ilyen tényleg világhírű mű kikerült a keze alól, de a leghíresebb mondása fiatal Molnár Ferencnek ez volt, a leggonoszabb ember a gyermek. A leggonoszabb ember a gyermek. Ez egy érdekes mondás. Mert a gyerektől nem várnánk sokszor dolgokat, de hogy pajkos, hogy csintalan, hogy ahogy mondja a Biblia, az elméjéhez köttetett a bolondság. Igen, mert az értelem és a lelkiismeret még nem elég erős, és az akarat cibálja a gyereket jobbra-balra, de azt mondja, hogy ha kellőképpen fegyelmezzük a gyereket, akkor messze elűzi ezeket a bolondságokat. Az életem első egyik nagy biblia verse volt, amikor mi is vártuk az első gyermekünket, és úgy gondolkoztunk feleségemmel, hogy hogy fogjuk nevelni ezt a gyermeket. Hát ott volt előttünk, hogy említettem a szüleink példája, ott volt a nővérem példája, ott volt, amire megtanítottak bennünket az iskolában. És akkor olvassuk példabeszédek könyvét, baráti tanácsra kezdjük el olvasni, és ott a következő mondattal találkozunk. Aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvére annak, aki tönkre tesz. A gyermeknevelés legfontosabb eszköze a következetesség.
aki lágyan viseli magát a saját dolgában, azért, mert nekem most gyerekem született. Mi van meg? Sokan azt mondja, nekem fiam van. Hát a fiú gyerek, hát azt már csak nem szabad hozzáérni. Aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvér annak, aki tönkretesz. Hát ki akarja tönkretenni a gyerekeit? De tény az, hogy nagyon sok ember a helytelen nevelésével tönkreteszi a gyerekét. Ki teszi tönkre a gyerekét? Ki lágyan visel, mindent ráhagy, mindent elnéz. Azt is, amikor a gyerek kikel önmagából, azt is, amikor a gyerek szemtelen, arcátlan, és ezt ő megmagyarázza mindig a szülő. És nem lép föl, és nem következetes. És utána csodálkozik, hogy 10-14 éves korban már azt mondja, hogy most már nem is szólok neki, mert úgyse tudok már mit csinálni. Kedves hallgatók, nem győzöm hangsúlyozni, hogy példabeszélek könyvét, hogyha eltetszenek olvasni, például ilyen mondatokra találunk, hogy aki nem fegyelmezi a gyerekét, gyűlöli a fiát. Aki szereti, megkeresi fenyítékkel. Tudom jól, hogy most szinte törvény ellen beszélek, mert Magyarországon is törvény az iskolában, családokban, hogy nem lehet a gyereket fegyelmezni, meg nem lehet a gyermeknek még egy feneket sem adni. Hát amennyire emlékszem, hogy mennyi fenekest adtam, én mindegyikért utólag is nagyon hálás vagyok édesapámnak és édesanyámnak. De én még ahhoz a nemzedékhez tartozom, amikor 6 évesek voltunk, és mentünk ki az első osztályból, és úgy kettesével mentünk ki, és úgy hanyagul megjegyeztem a pattársam, hogy az a hülye kőrösi. És már itt volt a pofon, ami az osztályfőnök asszony kezétől csattant az arcomon, és ezt nem tudom elfelejteni, pedig ez 50 éve volt. Az a pofon nekem nagyon sokat megértetett. Utána elhívott az osztályfőnöknő, és azt mondta, fiam, te más emberen soha nem mondd azt, hogy hülye. Akkor gimnáziumba kerültünk 8 évvel később, föltette az akkori osztályfőnök a kérdést, hogy szerintünk ez a szó, hogy hülye. Ez szalonképes, ezt lehet mondani, nem lehet? Mindenki arra szavazott, hogy ezt lehet mondani, hát ez nem olyan trágár, mint, és akkor mondták a többit. Én arra szavaztam, hogy ezt nem mondjuk, hogy hülye. Azt mondja, miért nem mondjuk? Hát azért, mert a Párkányi Erzsi néni nekem 6 éves koromban ezért már egy jókora pofont adott, de nem is a pofonon van a hangsúly, hanem amit nyomába megértettem, hogy nincs jogom a másik embert becsmérelni és lekezelni, még így sem. Ugye a zaftosabb kijelentésekről most nem akarok megemlékezni, mert első osztályos korban, gimnázium első osztályban mindenki nevet tartal, hogy hülye, hát ez egy ártatlan szó. Hát ez szinte már, ez már nem is baj. Én azt gondolom, hogy ha megengedjük azt, hogy a másik embert valaki becsmérelje, és amolyan kárörvendő módon még melléje is állunk, akkor ne csodálkozzunk, hogy repül a kő, nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, ne csodálkozzunk, hogy most ma az emberek miket mondanak egymásra meg, hogy egymás torkának tudnak ugorni. Valahol minden kezdődik, minden rossz a kicsiben kezdődik, a kis kovász terjedelmében kezdődik. Tehát én azt gondolom, hogy a nevelésnek tudatosítani kell azt, hogy szeresd a másik embert. A másik nem azért van, hogy te az akaratodat kitöltsed rajta, vagy a dühödet, vagy a vágyaidat, nem. A másik ember ugyanolyan, mint te, és ha te szeretetet kívánsz, meg boldog akarsz lenni, akkor tételezd föl, hogy a másik ember is szeretetet kíván, és ő is boldog akar lenni, de nem úgy, hogy te becsmérled és leszólod. Tehát ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy az önfegyelemről, önuralomról nagyon sokat lehetne beszélni, csak én, ahogy a tegnapi előadáson is arra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy hogyan kapcsolódnak ezek az alapelvek egymáshoz. Mi itt a logikai kapocs? Menjünk is tovább, menjünk a második alapelvvel. Fölteszem önöknek a kérdést, hogy az a gyerek, aki már önfegyelmet tanul, annak az életében mi várható? Mert az önfegyelem, azt mondom, nem csak elcsitítja a szenvedélyeket, vagy legyőzi a haragot, hanem annak vannak mélyebb, pozitívabb hatása is. Én úgy gondolom, hogy a második pontban ezért hangsúlyozza a Biblia azt, hogy az a valaki, aki már önmagán tud uralkodni, az oda tud figyelni a másik ember. Hát ez, mert erre is nevelni kell az embereket, hogy nem te egyedül vagy a világon. Hát nem te vagy a világ közepe.
Hát vannak rajtad kívül még itt, mennyi ember van itt a környezetedben? És figyelni a másik emberre, tehát a második alapelv a Bibliában a másikra való figyelem, a másik iránt való segítőkészség, és még egy mozdulattal, mert mindent nem írhattam fel a táblára, tehát a másik iránt való figyelem, segítőkészség, és a munkaszeretetre való nevelés. Mert ezek egy vonalon fekszenek, tehát hogy figyelem, segítőkészség, munkaszeretet, de mind a hármat külön szeretném vizsgálni, bár mondom, egy út van kikövezve ezeknek a számára. Én azt gondolom, hogy az a gyerek, akit megtanítanak arra, hogy gondolkodva és a lelkiismerete szerint éljen, az nyitott lesz a másik emberre, egyáltalán észreveszi majd a pajtársait, észreveszi a nemzedéktársait, észreveszi az időseket is, tehát észreveszi, hogy egy emberiség van körülötte. És nem azért van a világ, hogy őt kiszolgálja, hanem azért van a világ, hogy egymást szolgáljuk. Ez különbség. És akkor, amikor az a gyerek figyel másoknak a szükségleteire, gondjára, bajára, amikor megtanulja az együttérzést, megtanulja azt, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy barátságra jutni a másikkal, a másik helyébe képzelni magunkat. Tehát ezek óriási dolgok, erre nevelni kell a gyerekeket. Nekem nagyon egyszerű szüleim voltak, nem végeztek semmiféle iskolát szinte, de nagyon hálás vagyok néhány mondatukért, mert azokat mindig is használtam az életben. Például iskolából hazamentünk, és hát hányos hoztál, fiam? Hát 4-est. Hát nem tudtál volna 5-öst hozni? Hát a tanár, meg... Fiam, ne haragudjál, te tudtál volna itthon tanulni, vagy nem tudtál volna? Megtanultad rendesen, nem tanultad meg? Ne a tanár szidd. Például édesanyám a mondat felébe félbeszakított, nem engedte szidni a tanárokat. Azt mondta, hogy ha én nem tanultam meg, akkor ne magyarázkodjam, hogy tisztességesen tanuljak. És ne másokat okoljak. Tehát nagyon egyszerű fogásokkal, nagyon egyszerű eszközökkel, egyszerűen igazságosan és természetesen nevelődtünk, és ennek megvoltak aztán később is a következményei, mert a figyelemből jön a segítőkészség, hogy vedd észre, hogy a másiknak milyen szükséglete van, milyen gondja, baja van, és segítsél a másikon. Az emberi életben az egyik legfontosabb dolog, és ez is a neveléssel dől el, hogy hogyan fejlődik ki a segítőkészség. Ha az emberek elmennek egymás mellett, meg a segítőkészséget majd 20, 30, 40, 50 éves korba kell tanítani, már vegye észre, hogy a másik embernek ilyen és ilyen problémája van, akkor már rég rossz. Ezt gyerekkorban kell megtanítani, hogy a gyerek jó szívű gyerek legyen. Hát a gyerek vegye észre, hogy ő is tehet már egyet s mást a másik emberért. És ebből következtetem azt, hogy akiben kifejlődik a figyelem, a segítőkészség, azt nem kell nógatni majd a munkára. Szüleink minket munkára neveltek. Nem is lehetett volna megélni az 50-es, 60-as években munkanélkül, akkor 7-8 évesen mi már bizony mentünk kukoricát kapálni. Most azt mondom mai fiataloknak, hogy kukoricát kapálni, ezt jól körül kell írnom, hogy ez mit jelent. Mondom, ez annyit jelent, hogy 50 métert mondjuk kapálsz, aztán meg kell fordulnod, és kezdődik újra az 50 méter. Aztán mondom, megint megfordulsz, és akkor újra kezdődik, és mondom, csodálatos valamit befejezni, de utána kezdődik újra az 50 méter. És akkor utána megint egy lélegzetet kell venni, és megint szépen, ütemesen folytatni kell, míg azt a 8-10 sort, ami rád volt osztva, azt te megkapálod. Amikor elindítottam az Életadó TV-t, amit önök is most nézhetnek az interneten, www.eletadotv.hu honlapon, ott rátettem néhány interjút, beszélgetést, például Posgai Imrével is beszélgettünk, hogy ő hogyan kapálta Balaton felvidéken. Hát ő szőlőt kapált, nem, ugye hát én Mosonmagyaróváron nem tudtam szőlőt kapálni, én kukoricát kapáltam. Azt mondja, hogy amikor a szülei kiengedték szőlőt kapálni, azzal bíztatták, ha rendesen dolgozol, fiam, és hajnalban elkezded a munkát, akkor délben meglátod a Balatont.
nem az, hogy fürödni fogsz a Balatonban, hanem szépen fölfelé megy ugye a domboldal, ha szépen kapálsz, akkor odaérsz, hogy onnan már meglátod a Balaton. Ezt ő nem tudta elfelejteni, 50 éves emléknek is nem tudta elfelejteni, és az egész életére kihatással volt, mert kedves hallgatók, nem ezt tesszük az életben? Az életben is mennyi türelem, mennyi fáradozáshoz gyümölcsöt, mennyi álhatatosság, mennyi kudarc utáni újrafölkelés kell ahhoz, hogy meglássuk a Balatont. Vagy vége legyen annak a kukoricakapálásnak. De milyen hálás lehetek, hogy ezt én már 10-12 éves koromban gyakorolhattam, és nem 20 meg 30 éves koromban szembesültem azzal, hogy mit jelent kitartani órákig, vagy napokig, vagy hetekig, vagy hónapokig. Meggyőződésem az, hogy ma az emberek azért nem szeretnek dolgozni. Ugye a gyerekkorunkban mindig azt tanították nekünk, hogy ha felnövünk, már nem kell annyit dolgozni. Tetszenek emlékezni, nem akarok avit meséket mondani, de akkor azt mondták, hogy már olyan világba fogunk mi felnőni, hogy ott a gépek mindent elvégeznek, nekünk már dolgozni nem kell. Tulajdonképpen nem is tudtam, így malmozunk majd, megnyomunk egy-két gombot, minden előáll, jön az egyik gyümölcs, innen a zöldség, aztán nézzük a tévét. Tehát hogy elég sivár volt, még nem ismertük Madás falanszterét, abban az időben kisiskolások voltunk. Tehát azt mondták, hogy a munka rossz dolog. Kedves hallgatók, ezt is a Bibliából ismertem meg, és ha el tetszenek hinni, sehonnan máshonnan nem lehet megismerni csak a Bibliából, hogy mi a munka. A munka a 10 parancsolat 4. parancsolatába a következőképpen került bele. Ez nagyon érdekes, hogy a középkorban azon jobban törölték a 4. parancsolatból. Később az egyházi katekézisekből törölték, soha ma emberekkel ezt a parancsolatot nem ismertetik meg. Ugye a 4. parancsolat így kezdődik, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Ez úgy repült ez a mondat a 10 parancsolatból, és 1200 éve ezt úgy kipenderítették, és én erre fogom azt, hogy az emberek, mivel nem tudják, hogy mi a munka, a munkát mindenki valami terhes, nyomasztó, kínos kényszernek tartja, holott a Biblia azt mondja, hogy a munka az nem elsősorban kenyérkereset. A munka tulajdonképpen erkölcsi kötelesség. Mert a munkába tanulunk meg igazán gondolkozni, valamit meg kell oldani, meg kell csinálni, végbe kell vinni valamit, az gondolkozást feltételez. A gondolkozás mellett a munkában tanuljuk meg a szorgalmat, az álhatatosságot, a pontosságot. Ezeket nem lehet munka nélkül megtanulni. Ne tessenek nekem azt mondani, hogy ezt íróasztal mellett meg lehet tanulni, vagy az iskolapadban, dehogy is. Amikor nagybátyám először hívott, hogy na gyere csak Jánoskám, most csinálunk a kút fölé egy kis fedezéket. És akkor levágjuk a deszkákat, azt kimérjük, akkor azt behúzzuk ácsceruzával, akkor így kell fűrészelni, akkor ne így fogd a fűrészt, hanem így, meg így, és akkor utána majd, ha összeszögeid, akkor így fogd a szöget, és akkor úgy verjél le, hogy ne az ujjadra üssél, hanem a szög fejére üssél, és ezt szépen elmondta módszeresen a 8-10 éves gyereknek, és hányszor ütöttem ide, meg hányszor nem úgy csináltam, de mindig türelemmel, szeretettel megtanított, hogy te ezt rendesen csináld meg, hogy utána majd gyönyörködjél benne, hogy mit vagy képes megtenni. Én azt gondolom, hogy a 10 parancsolat, 4. parancsolat, ami azt mondja tehát, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Ezt a minden szót különösen szeretem ebben a parancsolatban. Mert miért mondja azt, hogy minden dolgodat? Mert ne csak azt végezzük kedvel, amiért nagy pénzt kapunk. Minden dolgunkat végezzük kedvel. Erre utal például a Kolossé levél a 3. fejezetében Pál apostol, amikor azt mondja, hogy amit csak tesztek, lélekből tegyétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Amihez hozzáfogunk, azon mutatkozzék meg, hogy benne van a lényünk, a lelkünk, hogy Tömörkény István nagyon szépen mondta, hogy lélek van benne. Lélek van benne. Ugye, mert lehet valamit megcsinálni slendriánul, trehányul, hanyagul, aztán az ilyen kontárokat szidja a félvilág később, de mikor kell ezt megtanítani, mikor kell erre rászoktatni a gyerekeket? Akkor, amikor erre van idő. És
elég nagy csapásnak tartom, hogy a mai világban a fizikai munkát nem becsülik, és a gyerekeket nem tanítják fizikai munkára, bár már most egy kicsit tünedezik elő egy kis reménysugár ezzel az 50 órás közhasznú munkával, ami nélkül majd senki nem kap érettségi bizonyítványt. Nagyon örülnék, hogyha ez a gyakorlatban is végbe menne. Ismét felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy ha valaki megnézi ezt a nyári szórólapunkat, ez az Oltalom Alapítványnak a meghirdetése, én 6 évvel ezelőtt elkezdtem 14 és 22 éves fiatalokkal elmenni az ország különböző részére dolgozni. Most már országhatáron kívül is voltunk Vajdaságban, Erdélyben, most Ausztriába is szeretnénk elmenni. Nagyon jó kis csapat, most már ugye 40 gyerek is jön, de szeretném mindig emelni a számot, és ott egy napi 6-8 óra munkát végzünk, amivel természetesen senki nem hal bele, hol utat készítünk, hol kerítést állítunk össze, hol egy fa házat állítunk össze, hol összegyűjtjük a szénát, hol ezt, hol azt, hol amazt. Én azt látom, hogy a gyerekek az első nap még nagyon nehezen mozognak, de a második, harmadik nap annyira jól esik nekik a mozgás. És annyira örülnek, hogy valamit csinálhatnak, valamihez értenek. És valaminek van eredménye, és mindig el szoktam mondani a gyerekeknek, de itt is hadd említsem, kedves hallgatók, hogy a Bibliának a két legnagyobb személyisége több évtizedes fizikai munkán csiszolta a személyiségét. Jézus Krisztus csak nem 30 évig dolgozott egy ácsmester műhelyében, és hogy Jézus utána az országot bejárta, és 3,5 év alatt neki nem volt akadály, hogy hegyre kellett fölmenni, síkságon napi 40-50 kilométer, nem volt akadály. Hát közel 30 évig egy nagyon erős fizikai munkában, ácsmester műhelyben dolgozott, és a másik személyiség Pál apostol. Pál apostol, amíg élt, sátorkészítéssel foglalkozott. Akkor is, amikor már hirdette az evangéliumot, maga tartotta fel nem csak önmagát, de sokszor 2-3 tanítványának a fennmaradásához az anyagi eszközöket ő teremtette elő. Reggel délelőtt dolgozott, délután kibérelt bizonyos görög városokban, ugye különböző helyeket lehetett bérelni, termeket, és ott tartotta a bibliai előadásit, a saját kezével munkálkodott. És úgy mondja az apostolok cselekedetei 20. fejezetében, amikor egy ilyen visszatekintő önvallomást tesz az egész életére, én semmitől se vonogattam magamat, ami hasznos. Mindent lehet jó szívvel megcsinálni, a sepregetéstől a legdurvább takarításon keresztül, a kaszáláson át, a nem tudom én meddig milyen munkát mondjak, de hát Pál apostol tudta, hogy a szellemi munka az erősebb munka, mint a vályár munka. A szellemi munka, amikor le kell menni valaminek a mélységében, amit ki kell fejteni, föl kell hozni az emberek előtt, hát az sokkal súlyosabb dolog, mint hogyha valaki bányászként dolgozik. Ezek a dolgok összefüggnek, és a fizikai munkát soha ne vessük meg, sőt, aki szellemi munkával foglalkozik, nagyon tanácsos neki, nem csak hobbi szinten, hanem sokkal komolyabban fizikai munkát végezni. És aki fizikai munkát végez, annak is tanácsos bizonyos gondolati műveletekhez fordulnia, úgy, mint olvasáshoz, vagy képnézéshez, vagy zenehallgatáshoz. Tehát ezek összefüggenek az életünkben. Kedves hallgatók, ez gyerekkortól kell ránevelni erre a gyerekeket. Ezt nem felnőtt korban kell megtanítani. Boldogok azok a gyerekek, akik látják az édesapjukat fúrni, faragni, vagy fizikai munkával foglalkozni, és boldogok azok a gyerekek, akik az édesanyjuktól megtanulhatnak főzni, takarítani, vasalni, varni, és a többi, és a többi. Tehát ez a második alapelv a helyes bibliai nevelésnek. Ebből jön rögtön egy harmadik alapelv, most már közelebb kerülve magához a gyerekhez, a felnövekvő gyerekhez. A gyerek, hogy felnövekszik, kell, hogy rendet tartson maga körül. A harmadik alapelv a rendszeretet. Hogy később, ha felnő, ki tudjon alakítani egy meleg családi fészket, egy otthont. Erre is gyerekkorba kell tanítani. Nagyon megdöbbenek azon, amikor szülők hagyják, hogy a gyerekük mindent iszonyatos rendetlenségben ott hagyjon a szobájában. A játékoktól kezdve a könyvekig, minden ott hever,
Milyen egyszerű lenne minden este megtanítani, hogy a könyveket így kell visszavinni, így kell beállítani, a játékok idevalók, és nagyon sokszor hanyag rendetlenséget tartanak a házban, és aztán később csodálkoznak, hogy aztán, hát hogy néz ki, kinek az otthona, és szinte megbotránkoznak azon, hogy ilyen körülmények között szinte már az állatok sem élnek. Nagyon megdöbbentett engem, amikor hallottam egy ilyen történetet, egy falusi édesanya mondta el, hogy több gyermeke volt, és az egyik lánygyermeke nagyon rendetlen volt. Nos, hát ha fiúgyerekek rendetlenek, az se jó dolog, de hogyha egy lánygyerek rendetlen, ugye, mert azért a lányok és az asszonyok kezében áll majd a jövendő otthonnak a karbantartása, hát az egyenesen kétségbejtő, és azt mondja ez az édesanyja, hogy sehogy nem tudtam elérni a gyerekemmel, a lánygyerekemmel, hogy rendre tudjam szoktatni. Hazajött az iskolából, csak ledobta a kabátját, megette az ebédet, otthagyta a tálat, el sem mosogatta, lehányta a táskáját ide, nem tanult rendesen, és... hát eléggé kétségbe volt este is. A történetet nem ezért mondom el, a történetet azért mondom el, hogy a nagy fordulat történetét elmondjam. Ugye mi több mint 30 éve szervezünk ilyen nyári táborokat, amiknek most a szórólapja már itt lett a kezemben, és ez a család is eljött az egyik nyári táborba. És a kislány is be volt osztva, úgy 10-12 éves lehetett, be volt osztva egy gyermekcsoportba. És a gyermekcsoportban ugye a gyerekek olyan bibliai történetekkel ismerkednek, amelyek az ő szintjükre valók, tehát amiket meg tudnak érteni. Vannak ott óvónők, tanítónők, tanárok, akik elmondják nekik a történeteket. És váratlanul egy olyan történet került elő, a történet nem annyira közismert, illetve hát egy egyszerű történet, hogy Jézus, amikor föltámadt, és Péter és János szalad Jeruzsálemben a sírhoz, és János megelőzi Pétert, mert Péter az idősebb, nagyon érzékletesen mondja el a Biblia, de hogy megáll a sírnál, az üres sírnál, és akkor megvárja Pétert, és beengedi előre, és bemennek a sírüregbe, és ott látják, hogy Jézus hogyan tette helyre a lepedőt és a szemfedőt, amiben őt a halála után betakarták és a sírba helyezték. János evangéliuma külön leírja, hogy külön volt összehajtva a lepedő, és külön volt összehajtva a szemfedő. És azon a délelőttön, amikor a gyerekekkel történeteket ismertettek meg, és ahol ez a kislány is részlet, a tanítójuk ezt a történetet részletezte. Hogy milyen hatalmas dolog a feltámadás, de a Biblia mindenre ügyel, a kis dolgokra is, és a hatalmas föltámadás árnyékában ott van ez a kis mondat, hogy Jézus rendet hagyott maga után. Jézus rendet hagyott maga után. Gondolom, önök is így vannak ezzel, hogyha ezt nem említené meg a Biblia, akkor se lenne mondjuk csonka a Biblia, mert hiányzik belőle egy mondat. Hát jó, hát hiányzik belőle egy mondat. De ezt a mondatot a Biblia mégis megörökítette. A feltámadás hatalmas nagy tényének a hátterén, hogy Jézus nem csak úgy fölkél a sírból, azt úgy lehányja magáról a dolgokat, és ott maradnak, hanem szépen összehajtja, és a helyükre teszi őket. És ez a kislányra olyan mély hatást gyakorolt, hogy amikor hazament a táborból, attól a pillanattól fogva tudatosan törekedett arra, hogy ő soha rendetlenséget ne hagyjon maga után. Szemlélés által változunk el, olvassuk ebben a könyvben. Ez is egy nagyon nagy mondat, mint az előző az önfegyelemről. Szemlélés által változunk el. Ha valamit szemlél az ember, szemlél, gondolkozik, megragadja, és ki tudja, milyen mély rugói a léleknek mozgásba jönnek, hogy nem élhetsz úgy, ahogy eddig éltél. Mint hogy Rilke a német költő mondja, hogy változtasd meg, élted. Nem vagy jó úgy, ahogy vagy. Meg kell változnod. Isten a megváltozásnak és a megváltoztatásnak az Istene. Isten mindenkit el tud segíteni a megváltozáshoz. És annak a kislánynak a 12 éves korában megfordult az élete, utána egészen más lelkületű és rendszerető ember lett, és aztán később több gyermek édesanyjaként meg lehet nézni a házát. És ez egy történet mély befogadásán múlott, és ilyen nagy jelentősége van a lelki tanításnak, tehát a bibliai tanítások megismerésének. Tehát nem tudom, hogy látjuk-e, hogy ha valakiben van önfegyelem, van figyelem a másikra, van segítőkészség, van munkaszeretet,
ha van már segítőkészség és munkaszeretet, akkor már nem nehéz rendet tartani, akkor már nem egy nyűgös kötelesség, hogy mindent a helyre tenni. Pál apostol mondja az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében, incsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, türelmesek legyetek minden ember iránt. Csodálatos fokozat. De először mivel kezdi? Incsétek a rendetleneket. Szoktuk mondani, hogy rend a lelke mindennek, de ez valóban nagy mondás, mert ahol nincs rend, megint egy harmadik mondat ebből a könyvből, abban a lakásban, ahol piszkos sarkok vannak, az ott élő emberek lelkében is piszkos sarkok lehetnek. És akinek a lelkében zavarok vannak, homályok vannak, tisztázatlanságok, szóval ha valaki a gondolkodásában megtűrő következetlenségeket, a lelkiismeretében visszásságokat, hát azért az még nagyobb probléma, mint a lakásában a piszkos sarok. De általában a testi dolgokból jön elő nagyon sok lelki dolog. Ezért hangsúlyozza a Biblia azt, hogy tanuljunk rendszeretetet, és ahogy említettem, Jézus Krisztus a rendnek is, a tisztaságnak is, a következetességnek is az Istene. És ebből jön a negyedik alapelv, és itt kell ennél a negyedik alapelvnél elmondanom, hogy a felnőtt társadalom a legtöbbet talán ennek az alapelvnek a megsértésében vétkes. És ez a helyes életmódra való nevelés. Kedves hallgatók, a holnapi előadáson fogok erről még beszélni, hiszen a holnapi előadás a Bibliának az egészségügyi, és egyáltalán az egészséges életmódra vonatkozó tanácsait, tanításait szeretném majd egy bizonyos tekintetben önök elé állítani. De már most beszélnem kell erről, hogy helyes életmódra való nevelés, ez talán a legátfogóbb nevelés, és itt vizsgázik minden szülő, nagyszülő és minden idősebb ember. Mire gondolok? Minden napnak megvan a rendje. Ezt a napi rendet a modern társadalom teljesen felszabdalta. Például a modern társadalom egyik legnagyobb problémája, hogy az emberek nem tudnak aludni. Miért nem tudnak az emberek aludni? Miért van annyi sok alvászavaros ember? Miért reggel az emberek miért úgy ébrednek, hogy jobban terheltek, mint amikor lefeküdtek? Miért van ez? Egyszer hallottam a rádióban egy műsort, hogy ezek a nagy áruház láncolatok, ezek mit hoztak be az elmúlt 20 évben a mi kultúránkba. Egy közgazdász, vagy egy nagyon mélyen gondolkodó ember beszélt, aki foglalkozik ennek a jelenségnek a tudományos magyarázatával, és azt mondta, hogy kérem, a modern áruház láncolatok felbontották a teret, az időt és a viszonyokat. A teret fölbontották, mert kimentek a város szélére mondjuk általában, azt mondja, te is menj ki a város szélére. Az időt mondjuk menjél ki éjjel 11-kor vásárolni, de kimensz a hajnali 3-kor is. És a viszonyokat, mert azt hiszed, hogy ott olcsóban kapsz meg mindent, holott a legdrágább, becsapnak. És ezt a Magyar Rádióban, a Kossuth Rádióban egy pár évvel ezelőtt úgy meg is álltam, nehogy valami árokba szaladjak, hogy ezt valaki ilyen tisztán, világosan elmondja, hogy a mai ember szétbombázta a teret, tehát a teret nem tiszteli, mert a tér az, hogy van egy otthonom, az otthonomba hazatérek, kicsit kipihenem magam, utána lefekszem, kialszom magam, és reggel új erővel tudom folytatni. Ezt szétbombázták. Az időt, hogy nézzük meg, hogy a mi időnkben emlékezem, hogy 8 órakor nekem le kellett feküdni. De nem is kívántam fönt lenni. Talán említettem önöknek, hogy egy zavaró tényező volt, hogy édesapám még a 8 órai híreket mindig meghallgatta a Kossuth Adón, és a 60-as években állandó szereplője volt a híreknek De Gaulle. És én azt De Gaulle-nak vettem. Így, ahogy tetszenek hallani. De Gaulle-nak. És én nem tudtam, hogy a rádió miért beszél annyit a dögól? Miért a dögöknek miféle ólját kell nekem minden este hallgatnom? Ilyen kis primitív falusi gyerek voltam én. De aztán apukám akkor lezárta 8 óra 5 perckor a híreket, és attól a pillanattól fogva nekünk szépen aludni kellett. És nem is álltunk meg reggel 7 óráig, és kipihentük magunkat. És minden reggel csodálatos frissességgel ébredtünk, pedig hideg volt a szoba, mert cserépkályha volt, nem hideg lavorba mosakodtunk, ugye gyorsan
a reggelire azért időt szántunk, és elindultunk az iskolába. Igen, a modern élet felbontotta a teret, az időt és a viszonyokat. Ma tele vagyunk alvászavaros emberekkel, tele vagyunk depressziós emberekkel, lelki problémák halmozódnak. Miért? Azért, mert a helyes életmódra szoktatás a családokban nem valósul meg. A gyerek nem 8-kor vagy 9-kor fekszik le, hanem ott hagyják a televízió előtt, és jobb esetben valakinek eszébe jut, hogy már 10 órakor vagy 11-kor be kellene parancsolni az ágyba. Mit lát az a gyerek, tessenek nekem megmondani? Mit lát az 10-11 órakor a televízióban? Ugyan mit néz az a televízióban, és a nyugodt lélekkel alszik el? De egyáltalán a családtagok, hogy emlékszem, amikor felnőtté váltunk, már úgy 18 évesek lettünk, akkor is 10 órakor gyere haza. 10 órakor. Szóval nem volt West-Balkán, na de nem volt haláleset sem. Tessenek gondolkozni egy kicsit. Az életnek megvan a maga rendje, megvan a maga ritmusa. Aztán szeretnék foglalkozni azzal is, hogy reggel ma nem szokása a családoknak a reggelizés. Ez kiment a divatból. Mindenki rohan. Senki nincs megalapozva folyadékkal, reggelivel, ami hát azért a népek ősi közmondás gyűjteményében én csak ilyeneket olvastam, hogy reggelid legyen olyan, mint a királyé vagy a császári. Meg kell alapozni a napot. Ezért adtunk ki mi alapítványilag egy könyvsorozatot, eddig 6 kötete jelent meg, az első kötetet rögtön ezzel kezdtük. Hogy mi az, ami reggel az embernek dukál? Miért kell gyümölcsöket fogyasztanunk, mézet, kását, miért kell olyan könnyen emészthető szénhidrátokat és cukrokat, tehát fruktózt, amivel el lehet kezdeni a napot. És miért adtuk ki a következő füzeteinket azzal kapcsolatban, hogy igen, meg kell várni az 5-6 órát, és akkor ebédre lehet kenyeret fogyasztani, pástétomot, lehet házi kenyeret sütni, és lehet egytál ételeket készíteni, és salátát, és sok zöldséget, stb. A Magyar Televízióban is tartottam erről előadást, fönt van az M1 honlapján egy 25 perces előadás arról, hogy a Biblia mit tanít, hogy mikor, mit és hogyan étkezzünk. De ez olyan ismeretlen dolog, hogy ezt el nem lehet mondani. A gyerekeket hozzászoktatták a nassoláshoz. A gyerekekkel nem itatnak elég vizet, hanem ezeket a teljesen egészségtelen, cukrozott szörpöket adják a gyerekeknek, vagy kólaféléket, amelyek kimondottan károsak az egészségre. Azt olvasom a Világhelyzete című könyvben, hogy ma a világ zsír és cukor függőségben él. Ma a gyerekeket már rászoktatják arra, hogy később majd kávévók, alkoholfogyasztók legyenek. Ezt már a gyerekkorban leteszik sajnos ennek az alapjait. Ezért tartunk most bemutatót, és a mai előadás után, és a szombati előadás után önök, hogy betetszettek jönni, találkozhatnak olyan készítményekkel, amelyek például beállítják az embernek a normális cukorszintjét. A normális cukorszintet ugye

mert a vizet nem tudjuk felülhaladni. És egy családban otthon igenis töltsük ki a csapvizet, vagy tisztított csapvizet egy korsóba, és tegyünk annyi két decis poharat mellé, ahány családtagban, és szoktassuk rá a családtagokat, hogy óránként egy két deci vizet fogyasszanak el. Vagy hogyha valami gyümölcslevet kell inni, Magyarország, amely szőlő nagyhatalom, ezt az egyetlen egy mustot készítik Magyarországon, nem hevített állapotban, hanem tiszta, tehát nyers állapotban. Ezt az Izsáki Állami Gazdaság Európa legnagyobb borkombinátja volt. Oda kell most elmenni, hogy ezt az alkoholmentes mustot, amit megint csak elhozunk ide, meg lehet kóstolni, majd meg lehet vásárolni, hogy tessenek a gyerekeket hozzászoktatni, ne a műitalokhoz, ne a műanyagokhoz, hanem a természetes, a 100%-os dolgokhoz, amelyek sem nem drágábbak, sem nem elérhetetlenebbek, mint más. Én ebben az évben voltam először Angliában, és Angliában sem mentem el ugyan a nagy áruházakba, de kértem ott az ismerőseimet, hogy mutassák meg nekem, hogy ma az angol gyerekekkel és fiatalokkal ott Angliában mit helyeznek előtérbe, hogy mit egyenek a gyerekek, a Milka csokoládét reklámozzák? Én ott nem láttam egy Milka reklámot sem. De láttam viszont zabszeletet, ez is szégyen, hogy ezt az angolok találták ki, és nem mi magyarok. Ebben van szárított gyümölcs, egy, zab, kettő, és nátszukor, három. Ez a három dolog. Ott a fiatalokkal például ezt reklámozzák, és aztán hoztam is, meg itt láttam, hogy Magyarországra is hoznak, és én úgy gondolom, hogy ez a 400-450 esetenként 500 kalória, ami ebben van. És ami természetes, ami jó, ami helyes. Én azonban úgy látom, ha elmegyek egy-egy kirakat előtt, hogy ott a csokoládék tömege roskadozik, és hát a gyerekeket cukorfüggőségbe hozzák, és mondom, a cukorfüggőség kifejleszti aztán az alkoholfüggőséget, az alkoholfüggőség aztán kifejleszti a kábítószerfüggőséget, tehát így adja a kirincset egymásnak ez a sok gonoszság. Aztán szeretném még fölhívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon általában filteres teákat vesznek az emberek, mert úgymond az gyors, és azzal nem kell annyit bajlódni. A mi alapítványunk 25 éve terjeszt egy teát, ez egy vér- és értisztító tea, egy kalocsai főgyógyszerésznek a találmánya, ami idősebb korban azért is jó, mert az érelmeszesedés, érszükület ellen hat, kalocsáról származik. Én azt gondolom, hogy azt a 10 percet oda kellene áldozni minden nap, hogy a víz mellett, vagy a 100%-os gyümölcslevek mellett egészséges jó teákat, ne filteres, és ne aromásított, és ne manipulált teákat fogyasszunk. A tea fogyasztás egyébként is azért előnyös, mert hogyha a teát nem ízesítjük, tehát se mézzel, se cukorral nem ízesítjük, akkor, hogyha megisszuk, ugyanúgy viselkedik, mint egy pohár víz. Tehát ekkor a gyomor nem indul működésbe. Márpedig a gyomornak azért az 5 óránkénti evés bőséges időt biztosít arra, hogy pihenjen. Szellemi munkát végzőknek mi csak a napi kétszer étkezést ajánljuk, de az olyan legyen a reggeli, mint a királyi, az ebéd olyan, mint a polgári, a vacsora olyan, mint a koldusé. Kétszer étkezésből meg lehet élni, a fizikai munkát végzőknek nyilván háromszor étkezés, gyerekeknek, cukorbetegeknek, vagy más egyéb alkalmakkor lehet 4-5-ször, de ezt is be kell állítani az embernek a maga ízlése szerint, és a Bibliában ilyen ige is van, hogy a nemes ember a test erejéért eszik. Tehát akkor eszik, amikor valamit pótolni kell. Ha nem kell pótolni és nem éhes, ki lehet hagyni egy étkezést, majd fogunk áprilisban foglalkozni a bibliai gyógymódokkal és a Biblia orvosi tanácsaival. Ott az egyik legfontosabb tanács az, hogy a koplalás vagy a böjtölés, ez a kés nélküli operáció. Ez valóban így van. Ha az ember kihagy egy-egy étkezést, vagy egy-egy napot, vagy két napot, a szervezet immunrendszerét hozzásegíti ahhoz, hogy jobban működjék, és önmagunk le tudjuk győzni a bajokat, nem kell ehhez sokszor orvosság, vagy más egyéb külső eszköz. Kedves hallgatók, a helyes életmóddal majd külön fogunk foglalkozni, mert ez egy óriási terület, és sokan nem ismerik azt, hogy a Biblia első fejezetében fölhangzik ez a mondat, amit mi is a könyvsorozatunk címéről választottunk, hogy mi legyen nekünk eledelül. Mi legyen nekünk?

Elderül. A Biblia első fejezetében, Mózes első fejezet, első könyve első fejezet, 29. verse azt mondja, gabonafélék és gyümölcsfélék. Ezek legyenek nektek eledelül. Gabonafélék, gyümölcsfélék. Utána a harmadik fejezet 18. verse, tehát egyet kell lapoznunk a Bibliánk elején, a harmadik fejezet 18. verse azt mondja, a bűneset után mondja Isten az első emberpárnak, és egyed a mezőnek füvét. Tehát a bűneset után, és csak is a bűneset után a gyógyító erőre való hivatkozással Isten a zöldségféléket és a gyógynövényeket is az ember rendelkezésére bocsátja. Ugye valami megütötte a fülüket, hogy mi hiányzik ebből. Ami ebből hiányzik, Isten az özönvíz után engedi meg. Az özönvízig az emberek húst nem fogyasztottak, 1700 évig az emberiség a magas életkorokat ennek köszönhette. Ma is kísérleti tény az, hogy azért halunk meg jóval korábban, mint ahogy lejárna az életidőnk, mert egyszerűen a zsír és húsfélék rossz hatással vannak a szervezetünkre. Isten bennünket elsősorban növényi életrendre tanított. Az özönvíz után, amikor megengedi Isten a húsfogyasztást, azért engedi meg, mert az emberiség étvágya, egyáltalán vágyai már az embereknek annyira elkorcsosulnak, hogy Isten itt a határt eltolja egy kicsit, de a határt akkor lecövekeli, és azt mondja, hogy a húsok között viszont különbséget teszek, tiszta és tisztátalan állatok között. És Mózes harmadik könyve 13. fejezete közli azt, hogy melyek a tiszta állatok, és melyek a tisztátalan állatok. Jézus soha nem fogyasztott tisztátalan állatokat. A tiszta állatokból itt csak évente egyszer vagy kétszer, de ez megfelel az ókori, sőt még a középkori átlagnak is. Az emberek régebben sokkal kevesebb húst fogyasztottak. Ennek nagyon egyszerű oka is volt persze, mert egy hús előállítása rendkívül drága. Ma is egy kiló hús előállítása a világ viszonylatokban legalább háromszor, négyszer többe kerül, tehát a vegetariánus étkezés alapképlet szerint egy harmada, negyede annak, ami a hús alapú étkezés. Tehát ennek ez is az oka. A modern világ az utóbbi 100 év fejlesztette azt ki, hogy a húsok elképesztő mennyiségben kerülnek az üzletekbe. Én mint nyelvészetileg azon szoktam derülni, hogy a hús üzletnek is megváltozott a jelentése, és sokan nem ismerik, hogy mi a különbség például a hentes meg a mészáros között. Nem biztos, itt a teremben a fiatalok ezt ismerik, hogy mi a különbség a hentes meg a mészáros között. Most nagy vonalon azt írják, hogy hús üzlet. Régen a mészárosok azok csak tiszta húsokat árultak, tehát baromfi, aztán marhahús, birkahús, stb. A hentesek foglalkoztak a tisztátalan húsokkal. Petőfi Sándor édesapja ugye mészáros volt. Később is így írták ki, hogy egy kapu egyik részén volt a hentes, a másik részén volt a mészáros, véletlenül se keverték össze, de aztán később aztán jött hús és hentes áru, stb. Összekavarták, összezagyválták a dolgokat. Én nem azt mondom, egy kukoricán nevelt csirke ma is sokkal egészségesebb lehet, mint bármi más húsnemű, de olyan tapasztalatom is van magyar városokról, hogy például Abasár, ami nagyon húsevő falu, a lakosai közül kb. 25 évvel ezelőtt sokan miért határozták el, hogy soha többet húst nem fognak enni. Ennek nagyon egyszerű oka volt. Egy óriási kamion az Abasár környéki árkokba fordult, kijött az a sok disznó belsőség, amit vittek bizonyos csirke üzemekben a csirkék táplálására, és akkor a derék magyar abasári emberek elkezdtek gondolkozni, hogyha ők csirkék címén is disznóhús belsőséget fogyasztanak, akkor tulajdonképpen mit esznek? És az egyszerű kérdés, hogy mit eszünk, amikor mi megvásároljuk különböző üzletekben azokat a sokat manipulált és ilyen-olyan szerekkel kezelt szerencsétlen állatokat, nem akarok itt részletekbe bocsátkozni, a családban kell példát mutatni arra, hogy mi a helyes életmód. Én is szégyenkezve mondhatom, hogy a gyerekeink mondták kisgyerekkorukban, hogy ne erőltessük beléjük a húst.
És akkor feleségem a fejéhez kap, és azt mondja, hogy tényleg, hát én is ezt mondtam, amikor gyerek voltam, csak aztán annyira belém erőltették, mert megmagyarázták, hogy kislányom, ha erős akarsz lenni, meg a vas, meg minden, hát akkor kell fogyasztani a húst. És aztán, amikor a gyerekeink már imánkodtak, hogy jobb lenne hús nélkül, és elkezdtük körülbelül egy 28 évvel ezelőtt a családunkban, hogy a családunk összeült, megtárgyaltuk barátainkkal, ismerőseinkkel, a Bibliát is forgattuk, a bibliai irodalmat is forgattuk, és én úgy látom, hogy ha reklámozni akarnám ezt a nevelési modellt, akkor azt mondhatnám, hogy a három gyermekünknek mind a 32 foga megvan. 32, 30 és 24 évesek, megvan minden foguk, nem furták, faragták őket, nem a csokoládé, cukorka, a finom liszt, a nem tudom én mi nem tette őket tönkre, migrénjük, gyomor problémájuk nem volt, de nem a reklám helye ez, csak fel akarom hívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Biblia a helyes életmód tankönyve is. A Bibliában olyan táplálkozási, életmódbeli törvényszerűségek vannak, amit mindenki a saját javára fölfedezhet és alkalmazhat. De befejezésül, ha bár nem utolsó sorban, szeretnék önöknek hivatkozni arra, hogy mi az utolsó, az minden eddigi alapelvet megkoronázó bibliai alapelv a gyermeknevelés tekintetében, ez a személyes hitre nevelés. Eddig is arról beszéltem persze, hogy a gyerekeinket hozzá kell segíteni, hogy a maguk urai legyenek, tehát ne veszítsék el magukat, legyen önfegyelem, tudjanak tekintettel lenni más emberekre, segítsenek embereket, megtanulják a munkát, hogy magukat fent tudják tartani, és ne naplopásból vagy másokból éljenek, hogy rendet tudjanak tartani, fel tudjanak készülni majd a családi életre, hogy helyes életmódot folytat, vagy megismerjék a helyes életmód törvényszerűségeit. De a legfontosabb alapelvet azért hagytam a végére, mert úgy gondolom, hogy ez koronázza meg a bibliai nevelési elveket, mert tulajdonképpen mitől vagyunk mi emberek? Ki nevezhető igazán és jó szándékkal olyan embernek, aki rászolgál erre a névre, amit egy katonember, amikor elővezette Jézus, azt mondta, íme az ember. Íme az ember. Egy nagyon nagy mondat volt, hogy íme az ember. Ebben benne van az, hogy őt embernek lehet nevezni. Ő nem csapkod, ő nem dacos, ő nem sértődik, ő nem vág vissza, nem indulatoskodik. Itt áll előttetek, őt embernek tudom nevezni, bár csak néhány órája ismertem meg. Itt van még Barabás, akit ti nagyon jól ismertek, köztörvényes bűnöző. Itt van egy embernek nevezhető lény, ez a názáreti Jézus, és itt van egy tolvaj, gyilkos és haramia. Melyiket bocsássam el most? Jön a húsvéti ünnepek során amnestiát lett. Melyiket bocsássam el? Kedves hallgatók, nagyon szeretném hinni, hogy mi, akik itt vagyunk, ne Barabásra szavazzunk. Tehát tetszenek ismerni, ugye Karinti Frigyes híres novelláját az első világháború végén írta. Novella arról szól, hogy Krisztus miután föltámad, visszamegy azokhoz az emberekhez, akik Barabásra szavaztak. És meggyőzi őket arról, hogy menjünk újra Pilátus palotájához, ismételtessük meg a szavazást, és szavazzatok érem, mert hát én jót akarok nektek, az életemet adtam értetek, mondja ott Karinti ebben a Barabás című novellában, azóta meg mióta szabadlábra engedték, Barabás már többeteket kifosztott. Hát most újra meg lehetne ismételni a szavazást. Gondoljátok végig, és másítsátok meg az ítéleteteket. A tömeg kíséri Jézust Pilátus palotájához, és szépen írja le Karinti, hogy Pilátus palotájának tornácán Pilátus és Barabás étkezik. Zsíros falatokat esznek, és nehéz borokat isznak. Jön a tömeg Jézussal, és Jézus mondja, hogy szeretnénk megismételtetni Pilátus a szavazást, hogy a nép meggondolta magát. Pilátus azt mondja, semmi probléma, veszi a kendőt, megtörli a szárt, leteszi, kiállod a tornászon. Na hát akkor mit akartok, hogy kit bocsássak el, a Jézust, akit názáretinek neveznek, vagy Barabást? És most jön a novella utolsó mondata, ami így hangzik, bár személyesen mindenki Jézusra szavazott, az egész tömegből mégis ez hangzott ki, Barabást. Amikor az ember tömeglény, akkor nem ura önmagának.
az emberi élet legértékesebben személyes élet. A személyes ember a legerősebb ember, az egyedi ember. Amikor valaki beleolvad egy tömegbe, valami párttag lesz, szakszervezet, kimegy az utcára tüntetni, vagy milyen ártatlannak látszó dolgokat mondjak még, elveszíti önmagát. Elveszíti önmagát. Szent Ágoston ezt nagyon szépen írja le a Vallomások című művében, amikor elment a gladiátor játékokra, már mélyen nem értett egyet a gladiátor játékokkal, mert befogta mind a két fülét, csak hogy ne hallja ott azt az üvöltözést, az állatok meg az emberek küzdelmét, tehát hiába fogta be mind a két fülét, ott valami iszonyú robajjal mozgott minden. Ne menjünk bizonyos helyekre, gondolkozzunk, személyesen döntsünk, mindenki a saját sorsának a kovácsa, mert ezt Isten mindannyiunk számára biztosítja, hogy olyan emberek leszünk, ahogy gondolkozunk és amiképp döntünk. Van ilyen mondat is a Példabeszédek könyvében, ahogy az ember gondolkozik, az ő maga. Mindenkit a maga gondolkozásmódja, döntései, választásai tesznek olyan emberé. Mindenki azt az életsorsot éli, amit maga választ magának. Ne higgyük el, hogy a világ cibál bennünket ide-oda. Csak akkor cibál bennünket a világ ide-oda, hogyha nincs személyes meggyőződésünk. Akkor lehet. Akinek nincs biztos, alapos, személyes meggyőződése, egyszer jobbra cibálják, egyszer balra cibálják, egyszer ide-lökik, másszor oda-lökik. Azt lehet vele tenni, mint egy bogáncsal. Ne legyünk ilyen emberek. A Dániel könyve 3. fejezete a legfontosabb rész, amit a kedves hallgatók figyelmébe tudok ajánlani. Dániel könyve különben és minden fejezetében példátlan nagy könyve a Bibliának. De ez a 3. fejezet, amikor a Nabukodonozor király a maga dicsőítésére a saját szobrát leplezteti le, ó, milyen modern történet, mintha egy Lenin vagy Stalin szobor leleplezésénél állnánk, teljesen modern dolog, hiszen a 20. századi diktátorok is Babilóniából vették ezt az ócska kultuszt, ezt a szobort állítunk magunknak kultuszt, hogy ezt a babilóniak találták ki 2600 évvel ezelőtt. És Nabukodonozor, amikor leleplezi a szobrát, ez csak nem úgy megy, hogy leleplezek, hát akkor fölvonultatja az énekeseket, tudásokat, citrásokat, mindenféle zeneszerszámosokat, és amikor fölhangzik ugye ez az ünnepélyes nagy csinnadratta, akkor az én parancsolatomra, mondja Nabukodonozor, a szobrom előtt mindenkinek térdet kell hajtani. És aki nem hajt térdet, azt az égő tüzes kemencébe fogjuk bevetni. Erről szól Dániel könyve 3. fejezete. Tessenek sokszor elolvasni, mert mindenki térdet és fejet hajtott, kivéve Sidrákot, Misákot, Abednégót, azt a 3 héber ifjút, akit otthon arra neveltek, hogy tiszteljétek az államhatalmat, minden ember tiszteljetek, de olyat senkinek ne tegyetek meg, ami egyedül Istennek jár ki. Leborulni, imádni, erre csak az Isten méltó. Ember előtt soha ne boruljunk le, még gondolatba se, és embert soha ne imádjuk, még gondolatba se. És ez a 3 héber ifjú nem borult le, de mindenki leborult. Utólag persze sok a partizán, tudom, de a Biblia úgy írja le a történeteket, ahogy megtörténtek, itt sajnos az kell, hogy mondjuk, hogy mindenki leborult. Kivéve ezt a 3 héber ifjút. Nabukodonozor magából kikelve hivatja őket a palotájába, hát hogy én azért világosan megparancsoltam, és a szankciót is megmondtam, most az égő tüzes kemencébe akart. Tehát miből áll ez, hogy egy kicsit térdet hajtani és fejet hajtani? Azért csodálatos ez a 3. fejezet, mert a héber ifjak megszólalnak, király, örökké élj. Mi téged tisztelünk, de nekünk van olyan Istenünk, aki számunkra az Isten, előtte hajtunk térdet és fejet, és hogyha te azt mondod, hogy ezért az égő tüzes kemencébe vettetsz bennünket, nekünk van Istenünk, tehát mi hiszünk az Istenben, ő meg tud bennünket menekíteni az égő tüzes kemencéből. De, ha nem tenné is, ó, milyen szép ez a mondat, ha nem tenné is, mert nem tudta a 3 héber ifjú, hogy Isten most mit dönt. De nem attól tették függővé a személyes hitüket, hogy most ők elvesznek vagy életben maradnak, ők akkor is kitartottak Isten mellett, hogyha ezért a következmény az lett volna, hogy az égő tüzes kemencébe vetik őket. De ha nem tenné is, mi a te
szobrod előtt térdet és fejet nem hajtunk. Nabukodonozor bevetteti őket az égő tüzes kemencébe, le is szalad a palotája alak sorába, hogy megnézi a porrá égésüket, de amikor benézott nyilván bizonyos ablakon keresztül a kemencéből, ahova bevetették a három héber ifjút, akkor azt mondja a király, hogy nem, de hármat vetettünk be. Hát ki az a negyedik, akinek az ábrázata olyan, mint az Istenek fiái? Kedves hallgatók, az Ószövetség olvasásakor soha ne tessenek elfelejtkezni, mert majdnem egy tucatszor van benne az Ószövetségben, hogy az emberiség megváltója, mielőtt megszületett volna Betlehemben, többször megjelent már emberi formában, hiszen Jézus nem Betlehem óta létezik, Jézus Betlehem előtt már Istenként a mennyben az Atyával létezett, és az Ószövetség idején többször megjelent, például megjelent Ábrahámnak, megjelent Jákobnak, megjelent Mózesnek, és mondta neki, hogy vedd le a saruidat a lábaidról, mert ahol áll a szent, az a helyen égő csipkebokor közepéből jelent meg neki, megjelent Józsuénak, a hadvezérnek, megjelent az előbb idézett Sámson szüleinek, de megjelent Dániel próféta három társának is, és az égő tüzes kemencében ezért látott ott Nabukodonozor egy negyedik alakot. És a három héber ifjú nemhogy szénné nem égett, de amikor kihozták őket a tüzes kemencéből, két külső ember halt meg a kicsapó hévségnek a melegétől, őnekik azonban a hajuk szála nem perzselődött meg, és a ruhájuk nem vette át a bűzt. Szoktam fizikusokat kérdezni, hogy magyarázzák ezt meg. Eddig még senki nem tudta nekem megmagyarázni, hogy ekkora nagy hőségbe, forróságba, izzó kemencébe vetnek. De kedves hallgatók, hogy ahol Jézus Krisztus van, ahol Isten van, Isten jobban ismeri a törvényeit, amiket megteremtett, mint mi magunk. Ismerik Newtonnak a mondását, hogy ő egy tengerparton játszó kisgyerekhez tudja magát hasonlítani. Összefog néhány kis kavicsot, néhány kis kagylót. Mi ez ahhoz képest, ami a hatalmas nagy tenger, ami hogy zúg vele szemben? Azt mondja Newton, én ennyit ismerek, de én meghagyom azt, hogy az Isten az egész tengert ismeri. Én ezt az egy-két dolgot ismerem. A három héberi fiú azonban ragaszkodott a hitéhez, ragaszkodott a meggyőződéséhez. Nem gondolkozott úgy, hogy hát most engedményt teszünk. Mi az, hát egy 20 centit meggörbítjük a lábunkat, aztán utána mi sem történt volna, nem emlékezzünk már a dologra. Nem, ez a három héber ifjú olyan nevelést kapott, hogy a szülei nem vallásosságra nevelték, vagy nem a zsidósághoz való tartozásra nevelték őket, őket a személyes Isten megismerésére nevelték. A személyes hitnél nagyobb dolog nincsen. Ha valakinek hite van, mindene van. És engedjék meg, hogy a bibliai történet után most már tényleg a legvégső befejezésre egy olyan nagyon rövid történetet mondjak el önöknek, amit három nappal ezelőtt hallottam. Egyik kecskeméti előadásom alkalmával megismerkedtem egy olyan emberrel, akit 1956-ban halálra ítéltek, és tényleg, amikor már vezették ki a bitófához, akkor jött meg egy felettes parancs, hogy mégis életfogytiglanra változtatják az ítéletet. Tehát egy túlélő volt, most már 80 éven felül van, és azóta én nagyon meleg baráti kapcsolatot ápolok vele, és most, ahogy a héten jöttem erre délkelet irányba, és megálltam Kecskeméten, őket is meglátogattam, egy idős házaspár, és most mondta el nekem a következő, és egy nagyon aranyos történetnek találom. Ugye 56-ban nem végezték ki, börtönbe került. És az egyik börtönben egyszer bent van már, hogy 58-at, 59-et írhattak, és egyszer csak nyílik a kis ablak, de csodák csodájára a foglár jön, a börtönőr jön, és az mond neki valamit. És nekem most mondta el ez a Feri bácsi, azt tudod, mit mondott nekem ez a börtönőr? Azt mondta a börtönőr nekem, hogy tessék már nekem megmondani, hogy neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint önök. A börtönőr látta a foglyok viselkedését.
Látta, hogy a foglyokban nincs dac, nincs keserűség. Látta, hogy a foglyok emberi módon álltak mindenkihez hozzá. És amikor egy börtönőr ezt mondja, hogy egy rabnak, egy politikai elítéltnek ezt mondja, amikor együtt van vele, és nincs senki ott a közelben, és kinyitja a kis zárka ablakot, tessék megmondani, hogy hogyan neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint önök. Becsületesek, tisztességesek, egyenesek. Én azért tartom ezt nagy történetnek, mondtam is neki, hogy miért csak most mondja, már 10 éve ismerem, hát ez az életed egyik legnagyobb története. Hát ezt írd meg, most ne azt írd meg, hogy ütöttek, folyt a vér, mert ugye ezt már megírta, már 2 könyvbe is megírta, volt együtt Göncz Árpáddal is egy, azt is megírta, mindent megírta, mondom, ez az életed nagy története. Én azt veszem észre, kedves hallgatók, hogy embereket érhet bármi baj, nyomorúság, de ha jók a gyerekeik, az mindent elfeledtet. Ha felnőttek úgy tudnak gyerekeikre, hozzátartozóikra gondolni, hogy ezek egyenes, becsületes, rendes emberek, ezekben van önfegyelem, segítőkészség, rendes emberek, ezek személyes meggyőződésük van. Én azt gondolom, hogy valóban a legnagyobb kincs a jellem. Erről beszéltünk a decemberi sorozatunk során. Most is ezt szeretném aláhúzni. Ne tessenek ezt olyan kis dolognak tartani. Ne tessenek az erre való törekvést olyan kis dolognak tartani. Amivé válunk, abban van benne a lényegünk. Amivé leszünk, azok vagyunk mi. És hogyha egy életfolytiglanra elítéltől ezt kérdezi a börtönőr, hogy én hogyan neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint ön, akkor ez valamit kifejez. És ezért hatalmas nagy dolog, hogy a Biblia kezünkben lehet, mert a Biblia segítségével, a bibliai nevelési elvek segítségével valóban nem csak a gyerekeinkre, unokáinkra, de mindenkire olyan hatást gyakorolhatunk, hogy az emberekben ott legyen az a belső elismerés, hogy jó volt ezzel az emberrel együtt élni. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb és szebb minősítés nincsen. Én megköszönöm a figyelmüket.

lesz. Tehát még egyszer szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a ma esti bibliai előadásunkon, amelyben a hatodik témához érkeztünk, és ugye feléhez érkeztünk az előadás sorozatnak, és a címben feltüntetett igehely, illetve ige mondat így hangzik, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. A János evangélium a 10. fejezetének a 10. verséből olvashatjuk Jézus Krisztus szavait, és tulajdonképpen az egész ma esti alkalommal, illetve az azt követő beszélgetésen is arról lenne szó, és erről gondolkodnánk, hogy mit jelent az, hogy életük legyen. Mit jelent az, hogy így fogalmaztam meg a címet, hogy milyen is a bővölködő élet. Egy nagyon hétköznapi gondolat és mondat jutott az eszembe, amikor készültem erre a ma esti témára. Azt szoktuk mondani mi emberek, hogy élni csak bővölködve érdemes. Ugye azt szoktuk mondani, hogy hát szóval nem úgy szűkösen, nem úgy éppen csak kijönni, hanem hát az ember azért adja meg a módját annak, és igenis az a fajta tehetősége legyen meg, és hát az az élet az igazi, amikor azért az ember valóban bővölködve élhet, és ezt megteheti. Ugye úgy gondolom, hogy mint látjuk, a Biblia is osztja ezt a véleményt. Tehát Jézus Krisztus maga is azt mondta, hogy az egész szolgálatának és magának, az Istennek, az Atyának is a célja az, hogy az embernek egy bővölködő élete legyen. Tehát ahogy ő ezt ebben a nagyon rövid mondatban össze is foglalta, hogy én azért jöttem, ugye utalva az ő első adventjére, földre jövetelére, testté lételére, ahogy utalt erre, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Ő azért jött, hogy az embernek úgy egyenként is, tehát nem csak egy kiváltságos csoportnak, vagy a társadalom bizonyos rétegeinek, vagy a föld északi, vagy déli féltekén élő csoportjainak, hanem hogy minden embernek biztosítsa azt a lehetőséget, hogy élni, bővölködve élni, így tölthesse a maga életidejét. Azért is fontos ez a kérdés, és még így bevezetőül azt tenném hozzá, hogy nagyon sokszor éppen keresztény emberek között is hallani ilyen panaszt, hogy hát jó, éltem egyfajta bővölködésben, ugye szokták így mondani, hogy a világ hívságaival, vagy kívánságaival, és rájöttem, hogy ez így nem megy, de hát a keresztény élet az meg olyan összehúzós élet, olyan szerzetesi, vagy ugye nem is tudom, miket szoktunk még mondani, vagy szoktak még mondani, tehát hogy azért Jézusnak igazán egy ilyen mondatát megérteni, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek, szóval ezt azért magyarázza meg valaki, mert akárhogy is egy keresztény élet annyi sok lemondással jár, annyi sok önmegtagadást igényel, olyan fajta önmegtagadást, ami hát azért épp a bővölködéstől veszi el az ember lehetőségét. Ugye nyilván itt egyrészt majd a mai alkalommal végig gondoljuk, hogy mit is jelentenek ezek a fogalmak, hogy élet és hogy bővölködés, és a kettő együtt a Biblia szemszögéből. Másrészt pedig ezekhez a véleményekhez azért annyit érdemes hozzátenni, megint csak a Biblia szövegeit és tanításait, Ó és Új Szövetséget egyaránt segítségül hívva, hogy biztos, hogyha ilyesmivel találkozunk, vagy akár ilyesmi megfordul a mi gondolkodásunkban is alkalomattán, ha nem is rendszeresen, de úgy elgondolkodik ezen az ember, akkor ott kezdje valahol a gondolkodást, hogy valamit akkor nem jól teszünk. Mert hogy a Biblia mégiscsak azt mondja, hogy egy hitben élt, egy szeretetben élt, tehát az isteni alaptörvények, játékszabályok szerint élt életre, az jellemző, hogy például a 16. Zsoltárból csak idézzek egy verset, hogy az igazak, a te jobbodon gyönyörűségek vannak, teljes öröm van te nálad, mondja például a Zsoltár író. Tehát egy ember, aki hozzánk hasonló életet élt az isteni tanítások, törvények, kinyilatkoztatás alapján, igenis elmondhatta azt, hogy a te jobbodon gyönyörűségek vannak. Ugye milyen szép ez az ószövetségi kifejezés, ez a szó, hogy az Istennel járva azért közel sem olyan unalmas, közel sem olyan egyhangú, közel sem olyan szürke, vagy olyan fekete-fehér, olyan kétszínű, vagy olyan keskeny vásznú élet, hanem azt mondja, hogy gyönyörűségek. És erre a másik kifejezésre különösen felhívnám a figyelmet, amit így mondott az ige, hogy teljes öröm van te nálad. Ezen azért gondolkodjunk el, mert az életben mi az örömmel a legnagyobb baj számunkra? Azt gondolom, hogyha most nem vizsgáljuk azt, hogy hát persze vizsgáljuk, hogy mi a forrása, és az alapján meg lehet ítélni, hogy egy öröm valóban tartalmas lehet, vagy nem lehet tartalmas, egy boldogságnak van alapja, vagy nincsen alapja. Rögtön elmondhatjuk, hogy
legfőképpen nem is ez, hanem az a bajunk mindenféleképpen, és ezt mindenki elismeri az örömmel az életben, hogy múlékony, elfogy. A Bibliának ezek a kifejezései azért szépek, hogy az ember azt mondja, hogy Istennel járva nem egy olyan örömet ismerhet meg, ami tart 2 napig, tart 10 napig, tart 2 hónapig. Ugye az örömmel az a problémánk, hogy tart, de már attól félünk, már egy picit ugye gondoljunk csak akár az ünnepnapokra, vagy a szabadságnapjaira, hogy véges. Tehát ebben a földi viszonylatban bővölködő életet élni olyan körülmények között, ahol az ember csak véges és tökéletlen, tehát nem teljes örömet ismerhet meg. Ugye például Ézsaiás könyvében még ezt használja a valódi, ezt a kifejezést használja a valódi tiszta örömre és boldogságra a Biblia, hogy örök öröm. Ugye itt láthatjuk azt, hogy micsoda különbség van az Isten által mutatott bővölködő élet között és az emberi bővölködő élet között. Például az emberi bővölködő életben nincsen teljes öröm. Tehát nem mondhatja azt az ember, hogy járom az élet utamat, és majd láthatjuk, hogy persze sokféle körülmény, és sokféle esemény, és egyéb dolog befolyásolja az élethelyzeteinket is, de mégis azt mondja ki például a Zsoltáríról, 16. Zsoltárban, hogy van olyan, hogy igenis az Isten jobbján, tehát az Isten tanácsát, ugye a jobb, a tanács, az Isten tanácsával, vezetésével az ember megismerheti, hogy mi az, hogy teljes öröm, vagy mi az, hogy örök öröm. Majd szó lesz persze erről, hogy hogyan is és miként nem csak megismerheti, de válhat a részesévé is ennek. Egy másik igére hivatkoznék még szintén csak így bevezetőül, hogy ha valami baj van a bővölködő élettel, vagy a bővölködő keresztény élettel, és Bibliát forgató embereknek nevezzük magunkat, akkor valahol megint csak mégsem jól, mi nem teszünk valamit jól, mert a Példabeszédek könyvében ugye egy másik nevezetes, nagy gondolkodtató könyve a Szentírásnak. Salamon azt mondja a 4. fejezet 18. versében, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Tehát ugye itt láthatjuk, hogy nem azt mondja, hogy az igazak ösvénye, hogy szoktuk mi inkább ezt ábrázolni. Az igazak ösvénye az olyan, hogy elindul az ember felfelé, aztán jönnek a nehézségek, és hát azért megérzi, hogy az élet nem olyan. Tehát van egy kis völgy, egy kis hullám lefelé most, ugye színusz vagy koszínusz görbe, vagy ugye itt már tényleg a hányadosok és a tényezők változtatják csak alkati vagy körülménybeli adottságot, hogy kinél milyen meredek, vagy milyen emelkedő, vagy milyen időtartamra marad fenn. Tehát azt mondja, hogy igenis a Biblia ismer egy olyan fajta bővölködő életet, ahol megvannak a nehézségek, megvannak a befolyásoló tényezői annak, hogy ez a görbe azért nem mindig ugyanolyan intenzíven felfele megy. De mégis azt mondja a Példabeszédek könyvében, hogy az igazak ösvénye, tehát az igazak élete, az olyan, hogy mint a hajnal világossága, ami elkezdődik, és ugye pirkadatkor egy pillanat alatt befutja a fény az egész látóhatárt, és utána halad, és egyre melegebb, egyre több fényt ad, tehát egy egyre tökéletesebb ösvény, egy egyre jobban bevilágított út lehet az ember élete. És ehhez csak még a bevezető gondolatok lezárásául azt tenném hozzá, ugye, hogy mondtuk, hogy Istennek is az az elv, hogy élni csak bővölködve szabad, és ugye Jézus Krisztus is azt mondta, hogy ő meg egyenesen ezért jött a világra. Tehát azt kapcsolnám hozzá, hogyha próbáljuk olvasgatni a Bibliát, és azt vizsgáljuk, hogy miből van benne a legtöbb tanácsból, vagy feddésből, vagy útmutatásból, vagy... Tehát, hogyha egy olyan rendszerezett Biblia olvasást végzünk, akkor biztos, hogy egy kategória magasan el fogja vinni a pálmát, mégpedig az ígéretek. Magyarul azt fejezi ki a Szentírás ebben, hogy Isten a maga részéről garanciákat vállal ennek a boldogságnak, ennek a bővölködő életnek az érdekében. Tehát Isten azt mondja, hogy hát azt mondhatná, hogy óvatosan ígérek, mert hát annyi kockázati tényező van. Mégis a Biblia nem szégyel és merészel igen bátran bánni az ígéretekkel, illetve nyilván az az Isten, aki mögötte van. És rengeteg olyan zálogot, rengeteg olyan ígéretet kapcsol a maga kijelentéseihez és a maga tanításaihoz, amik ugye egyértelműen, tehát azt mondhatnám, hogy biztos, ha olvassuk a Bibliát, rájövünk, hogy minden tanács, vagy mondjuk minden törvény, vagy feddés, biztos, hogy 2 ígéret között van legalább. Tehát először is, hogy az embernek legyen ereje nekifogni, utána legyen ereje kitartani, utána legyen ereje az Istenre tekinteni, a végén is. Tehát az ember számára biztos, hogy Isten valóban egy bővölködő életről kíván gondoskodni, és efelől kételjünk igazán nem lehet. János Evangélium a 10. fejezetében, ugye a 10. vers a mai alapgondolatunk, és ezt taglalgatnánk, ugye így kezdődik ez a gondolat, a 10. versnek ugye a 2. része, Jézus Krisztus a jó pásztorról szóló nevezetes evangéliumi tanítását mondta el
János evangéliumának ebben a részében. Ugye elmondja, hogy vannak nagyon, nagyon sokféle tanítás, nagyon sokféle vezetés, nagyon sokféle útmutatás van az emberi élet boldogságára nézve. Ő csak így nevezi magát ugye a 11. versben, hogy én vagyok a jó pásztor. Nagyon jól tudjuk Bibliát olvasva, hogy a jó pásztor jelkép és tanítás egy régi-régi ószövetségi tanításon alapul. Ugye a 23. Zsoltára például, hogyha csak gondolkodunk, hogy a Dávid Zsoltára, aki így kezdi, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ugye olyan érzése van az embernek, mikor így összeolvassa ezt a Zsoltárt ebben az igeverssel, a János 10:10-zel, mint hogyha Jézus Krisztus is nagyon jól tudta volna, hogy az atyától függni az ő földi életében milyen fontos, és hogy szűkölködésmentes, sőt egyenesen bővölködő életet valóban csak Isten segítségével lehet élni. Jézus tehát azt mondja ki, és ez lenne az első gondolatunk a bevezetés után a mondat elején, hogy én azért jöttem. Én azért jöttem. Ugye nem kis kijelentés, ez itt is forgatni lehet a Bibliát, és elolvasni, hogy Jézus Krisztus hányféle célt mond el az evangéliumokban, hány mondata kezdődik így, hogy én azért jöttem. Ugye itt most a jó pásztor összefüggésében mondja el, hogy tulajdonképpen mi emberek, mint bárányok vagyunk itt ezen a földön. Ugye ezt majd hozzáteszem, hogy korán sem olyan ártatlanul és fehéren, de mégis szeretnénk bővölködni. Ugye mégis szeretnénk, hogy a 23. Zsoltár is mondja, hogy csendes vizekhez és zöld legelőkhöz eljutni, tehát szeretnénk azért megkóstolni azt, hogy mi az, hogy bővölködés, mi az, hogy táplálék ebben a földi életben. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy tulajdonképpen az ő földi életének, és ugye Jézus isteni személyére és vonatkozására gondolva, tulajdonképpen az Isten tervének, az Atya vele kapcsolatos tervének is a legfőbb célja az volt, hogy az ember bővölködő életet éljen. Ugye hogyan gondolta ezt az Isten a maga részéről? Tehát mit biztosított ehhez az Isten? Jézus Krisztus földre jövetele és földi itt léte, ugye ahogy az evangéliumokat elolvassuk, ugye rögtön Máté, Márk, Lukács, János leírása alapján négyféle feljegyzésben olvashatjuk el Jézus életét. Ugye azt láthatjuk, hogy ha rendszerezni próbáljuk ezeket az alaptanításokat, hogy Jézus hogyan kívánja ezt a bővölködést biztosítani, akkor itt az elején rögtön egy néhány pontba, szám szerint négy pontba foglalhatjuk össze, hogy Jézus Krisztus mit tett a maga részéről azért, hogy az ember bővölködő életet élhessen. Egy régi, hát középkori, meg középkor előtti dogmatikai kérdés volt az, hogy miért lett Isten emberré. Ugye ez egy nagy vita volt a teológia tudományon belül, és tulajdonképpen egy picit most mi is erre a nagyon nagy ívű, nagyvonalú kérdésre próbálnánk meg, de nagyon röviden négy pontban összeszedni azt, hogy Isten mit biztosít ahhoz, hogy az ember bővölködő életet éljen. Tehát, hogyha összepróbáljuk foglalni ezt a mondatot, hogy az Atya elküldte az ő fiát, ugye, mert úgy szerette a világot, írja János evangélium 3. fejezetében, hogy egyszülött fiát adta, akkor ezzel tulajdonképpen ő mit tett azért, illetve Jézus mit vállalt azért együttműködve az Atyával, hogy az ember bővölködő életet élhessen. Az első gondolatot így foglalhatjuk össze, hogy először is az ember szívében megpróbálja a bizalmat létrehozni az Isten iránt. Ugye az ember egy olyan lény ezen a földön, aki tele van csalódásokkal, olyan frusztrált néha, tele van olyan élményekkel, hogy most kiben bízhat, most megint egy tanítás, most megint egy vallás, ebből már feltaláltak eleget, ugye jelenleg is van, vagy 300 itt Magyarországon is. Rengetegféle filozófia, rengetegféle gondolatrendszer. Tulajdonképpen az a kérdés tehát, hogy hogyan próbálta ezt megoldani Isten a Biblia tanítása szerint a maga részéről, azt mondhatjuk itt az első pontban, hogy egy tiszta Isten képet adni az embernek. Az Isten is nagyon jól tudta, hogy erre szüksége van az embernek. Az ember a félelmei, az aggodalmai miatt menekül, és nem csak, hogy bővölködő életet nem tud élni, de még egyáltalán lelkiismeretében nyugodt vagy viszonylag kiegyensúlyozott életet sem tud élni. Ugye hány irodalmi mű, hány alkotás örökítette meg az ember menekülését, az ember kiúttalan keresését, az ember ugye ide pottyan erre a világra akaratlanul, és azután éljen itt egy akaratos, tudatos életet. Szóval ez egy abszolút értelmezhetetlen, egy gondolkodó lény számára. Ezért ugye azt olvassuk János evangélium első fejezetének a 14. versében, hogy miért is lett Isten emberré, miért is jött el Jézus Krisztus a földre. Ugye egy versben így foglalja össze, hogy az ige testté lett és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.
Tehát azt láthatjuk, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen azt mondja, hogy azért jöttem erre a világra, és úgy kívánom biztosítani a bővölködő életet az ember számára, hogy először is tiszta istenképet, és ezáltal tiszta bizalmat és hitet kívánok teremteni. Nyilván azoknak az embereknek a szívében, akik erre fogékonyak és nyitottak. Ugye így mondja másutt ezt a Biblia, hogy az pedig az örök élet, ugye itt már az élet fogalmunk visszatér, ugye azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Itt már megint jön, ugye az örömnél is mondtuk, hogy van örök öröm, meg öröm, mulandó öröm, itt is azt mondja, hogy van élet, tehát van 60-70, vagy ha fejebb 80 esztendő, ugye a Zsoltáruk szerint. Azt mondja, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, a Jézus Krisztust. És miért van erre szükség? Azért, hogy az ember számára ne csak az Isten iránti bizalom visszatérjen a szívébe gondolkodásában, hanem egyáltalán az élet célok, a tiszta értékek is megjelenjenek az ember gondolkodásában és értékvilágában. Egy nagyon szép ige volt a 16. Zsoltárból, amit idéztünk, hogy a te jobbodon gyönyörűségek vannak. Hadd kérdezzem meg, valami, ami erkölcsileg érték, esztétikailag is szép? Úgy gondolom, hogy bizonyosan. Ugye szokták is mondani, hogy az esztétikának nem az az alaptörvénye, hogy valami külsőleg vagy formálisan mennyire megragadó, vagy mennyire szép, hanem nyilván a möge és a tartalma is érdekli az embert, mert egyébként nem lehet csak külcsínről beszélni. Ugye tiszta istenképnél is milyen szép azon elgondolkodni, hogy például amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, és ugye kijött a vízből, és a Szentlélek galamb formájába leszállt rá, akkor nem csak az emberek láttak valami hihetetlen tisztaságot, egy egyszerű fehér vászon ruhában állni, aki szeretettel volt teljes, aki az emberekhez közel ment, aki tanította, gyógyította, segítette őket, és ezt a legnagyobb természetességgel és legkisebb póz nélkül, hanem azt mondhatjuk, hogy ugye a mennyei atya szózata is így hangzott, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát azt mondhatjuk, hogy az Isten nem úgy akarja a mi bizalmunkat visszaszerezni, és ezáltal egy bővölködő életre elvezetni, nem úgy akar tiszta istenképre tanítani, hogy teológia, vagy tudomány, vagy bölcselet által. Hanem így mondhatjuk leginkább, hogy a tiszta istenkép valóban azt jelenti, hogy a Jézus Krisztus megismerése állt az ember az erkölcsi szép érzékét csiszolja, és egy tiszta értékrendet nyerhet el ezáltal. Azt mondhatjuk, hogy miért lett Isten ember, hogy tiszta istenképünk, és bizalmunk, és tiszta céljaink legyenek az életben. A második gondolat, amit ugye négy okot említettem, hogy itt első pontban gyorsan számba vennénk, majd igyekszem persze még gyorsabban ennél, csak ugye nagyon szépek ezek a bibliai tanítások. Azt mondhatjuk, hogy viszont ha az ember azt mondja, hogy de szép, de csodálatos, akkor ott van a kérdés, hogy na de hát az a szép, az ott van, én meg itt vagyok, szóval itt van egy óhatatlan távolság, sőt rengeteg tényező, ami itt akadályként mutatkozik. Azt mondhatjuk, hogy ne feledkezzünk el Jézus Krisztusnak egy másik igéről, János Evangélium a 14. fejezetének a 6. versében, ahol azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát itt is megjelenik az életfogalom egyrészt, mint végcél, de azt mondja, hogy ehhez megmutatom az igazságot, ami oda, megmutatom a módot, ahogy el lehet jutni, és megmutatom az utat, ahogy el lehet jutni. Tehát Isten nem egy olyan igazságot mutatott az embernek Jézus Krisztus által, ami elérhetetlen lenne, hanem azt az ígéretet adta, hogy akkor mit kell elérni, és hogyan lehet elérni, ehhez konkrét tanításokat ad. Ugye az elmúlt téli sorozatunkra például, hogyha gondolunk, akkor rengeteg hitbeli és erkölcsi alapelvet tanulhat az ember a Bibliából, ugye talán mindannyiunknak ez a tapasztalata, hogy az ember hogyan is közelítheti meg, hogy ne maradjon meg ez a szakadék, ez az űr, ami egy tanítást és egy életgyakorlatot rendszerint elválaszt az életben, hogy szép, és gyönyörködni jó. Szóval mondja azt, hogy leülünk egy jó könyvhöz, hogy meghallgatunk egy valamire való előadást, mert az ember egy picit elfelejti a gondokat, de visszamegyünk, és úgyse fog megváltozni igazán semmi. Tehát ugye van ez a hatalmas kísértés, nem így szeretni az embert egy bővölködő életre, hogy azt mondja, hogy hát talán elérhető, hanem azt mondja, hogy én vagyok az út, én megmutatom, általam felismerhető az is. Miért lett Isten emberi? Azért, hogy ne csak eszményt mutasson, hanem utat is mutasson oda. Azután a harmadik pont erre a kérdésre válaszul, hogy Isten hogyan kíván gondoskodni, hogy a bővölködő élet elérhető legyen. Tehát, hogy amit Jézus mondott, hogy én azért jöttem, tehát akkor ő benne meg kell találni ennek az útját és a módját. Egy szóval így foglalhatjuk össze, egészen röviden, hogy a megváltó. A megváltás. Ugye hogyan kerülhetne Istenhez közel egy olyan ember, akinek rengeteg hibája, bűne, vétke van felhalmozva az ő életében, az ő addigi életében?
Hogyan is tudna igaz tiszta célok után törekedni egy ember mondjuk az életének egy bizonyos korához elérkezve, amikor azt mondja, hogy az én egész eddigi éveim arra predesztinálnak, hogy ezután se fog nekem ez sikerülni. Ugye a megváltás gondolata itt világít be az ember életébe, amikor azt mondja, hogy van bűnbocsánat, van bűnrendezés. Ugye úgy gondolom, hogy a kegyelemnek a legnagyobb tanítása ez, hogy az Isten és Jézus Krisztus úgy kíván egy bővölködő életet biztosítani, hogy nem egy elmúlt élet zsákja bűnökkel és lelkiismeret furdalásokkal megpakolva, hogy én már csak olyan felemásos isen. Nem egy ilyen módon kell az embernek keresni a bővölködő életet, hanem van megváltás. Milyen szép példázat erre Máté Evangélium a 18. fejezetében az elveszett juh példázata. Azt olvassuk, hogy nem csak arról van szó, hogy ha az elveszett juh mégis meggondolja magát és tesz két lépést hazafelé, hát akkor majd a pásztor talán visszafogadja, hanem azt olvassuk ott, hogy a 100 juhból egy elveszett, és a pásztor a 99-et otthagyja, és elmegy az egyet megkeresni. A hegyekre, a veszedelmes helyekre, gondoljunk csak Jézus Krisztus testé. Abban, hogy testé lett, ugye nem kis veszedelmet vállalt, gondoltunk itt rögtön arra is, hogy az emberek ugye ki is szolgáltatták, illetve meg is feszítették azután, mert nem tudták elviselni azt a tisztaságot. De azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus vállalta, és ezt nem csak a világ érdekében, mert szoktuk mondani, hogy Jézus egy világ megváltó tettet hajtott ebben végre, hanem mondhatjuk azt, hogy az egyes ember érdekében, tehát ez mindenkire vonatkozik. Ez mindenkire vonatkozik, aki szóba áll ezzel. Ugye Ézsaiás könyve 53. fejezetében van egy megrendítő kis vers, a 6. vers, ami egyenesen így fejezi ki a jó pásztor és a bárány viszonyában ezt a kérdést, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, ki az ő útára tértünk. És de azt mondja a válasz, hogy de ő mindnyájunk vétkét őre áll veté, azaz Jézus Krisztusra. Tehát ugye ez egy hatalmas ígéret. Ez gyakorlatilag, hogy majd láthatjuk is, az újrakezdés ígérete. Tehát azt jelenti, amit jelentett a Latornak, hogy halálos ítélettel függve a kereszten néhány óra múlva befejezve az életét, és ott volt a lehetőség neki. Ott volt a lehetőség neki, hogyha ez egy szívből jövő megbánás, akkor a bővölködő életet ő nyilván már nem olyan formában élhette meg, ahogy megélhette volna még, hiszen a polgári törvények viszonyában ő lezárta maga életét. De ott volt az a lehetőség, hogy lelkiismeretében megnyugodva

Ben a 9. versben Pál apostol szinte, hogy megszólítja a korintusi gyülekezetet, és azt mondja nekik, hogy mert hát ismeritek az Isten jó téteményét, hogy aki gazdag lévén szegény életé érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Ja, megint milyen szép gondolat ez. Tehát azt mondja, hogy hát ismeritek az Isten jó téteményét, ismeritek a megváltást. Ő gazdag lévén ott hagyta ugye az isteni adottságait, képességeit maga mögött hagyva, testélet, földi viszonylatban élt, utat mutatott, példát mutatott, és megváltotta az embert. Tehát szegény életé érettünk, és azt mondja, hogy mi az ő szegénysége által, ugye, hogy mondja már itt Jézus, hogy bővölködjünk, meggazdagodjunk. És ugye a 4. pontra itt térnék még rá, és ebből az első gondolati egységünket le is zárnánk. Mit tett, és itt már mondhatom azt is, hogy mit tesz Isten folyamatosan azért, hogy bővölködő életet élhessen az ember. Tehát Jézus Krisztus földre jövetele, ugye erre a kérdésre a válasz keresése, hogy miért is lett Isten emberré. Ugye itt 4. pontban azt mondhatjuk, hogy Krisztus közben járására kell gondolnunk, és az ebben kapcsolatos bibliai tanításra. Ugye, ami azt foglalja magában, hogy Krisztus miután feltámadt harmadnapon és mennybe ment, ahogy ő azt el is mondta, azt mondta, hogy esedezik és közben jár az emberért, nem úgy, mint Isten, hanem úgy, mint Isten ember, mint aki egyszer emberfia volt, úgy jár közben és úgy képviseli a hozzá folyamodó, bővölködő életet igazán kereső emberek ügyét és Istenhez sóhajtásait, imáit, mint aki itt a földön járva megismerte azt, hogy mit jelent nekünk embereknek. Egy körülményeinkben nagyon nagy hátránnyal, születésünknél fogva, rosszra hajló természetünknél fogva, nagyon nagy hátránnyal induló embereknek is mit jelent a küzdelem. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 15-ös és 16-os versei szólnak arról, azt mondja ott Pál apostol, hogy nem olyan főpapunk van, tehát nem olyan közbenjárunk van, most ugye Krisztus közbenjárása mennybe menetele óta a történelem végéig tart a Biblia leírása szerint. Azt mondja, hogy nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni, nem tudná megérteni a mi gyarlóságainkat, hanem azt mondja, hogy hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. És ugye így folytatja a következő versben itt egy mondatrész után, hogy járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. Csak egy kifejezésre hadd hívjam fel a figyelmet, kegyelem királyi székéhez járulhat-e bizalommal az ember. Ugye vannak olyan királyi székek, és inkább ilyenek vannak a földön, földi viszonylatban, amelyek elé hát bizalommal nem járul az ember legfeljebb, alázatos kérelemmel, vagy ugye négy kézláb, vagy hajbókolva, most ugye itt jelképesen nem a mai viszonyokat, de hát ugye királyi székek azok így szoktak kinézni, meg oda hogy járul az ember, ugye rettegve az igazságos és túlzottan jogos királytól, ugye földi viszonyokban, aki még ugye nem is ítél feltétlen mindig jól. Ugye azt mondja itt az apostol, hogy egy olyan közben járunk van, aki ismeri a harcainkat, ismeri a küzdelmeinket, és aki a kegyelem királyi székéből ítél. Tehát a segítség, a bővölködő életre való vezetés és útmutatás szemszögéből és akarásával és munkálásával vizsgálja az emberi életet. És úgy gondolom, hogy ennek a megértése, mint alap, foglalja magában ennek az alapigének, a János 10.10-nek a második gondolatát. Én azért jöttem, hogy életük legyen, olvastuk. Ugye azt gondolom, itt kell egy picit megvizsgálnunk ezt a szót, mit jelent az, hogy életük legyen. Mit jelent ez az élet szó a Biblia tanítása szerint? Azt mondhatjuk, hogyha ilyen kicsit ilyen tudományosan akarjuk megfogalmazni, ugye akkor azt mondhatjuk, hogy hát az életnek van egy biológiai megfogalmazása, és van egy olyan megfogalmazása is, hogy egy térben és időben ugye folytatott, nem is tudom, milyen szót lehet itt találni leginkább, hogyha valaki ki tud segíteni, mondja. Tehát térben és időben zajlik valakivel egy személyes lénnyel, egy teremtménnyel. Ugye azért itt érdemes megvizsgálnunk azonban, hogy életet tulajdonképpen hogyan is kap az ember Istentől. Ugye én azért jöttem, hogy életük legyen. Ugye egyrészt azt mondhatjuk, hogy életet folyamatosan kap az ember Istentől, anélkül is, hogy tudná. Tehát ugye a mai 6 milliárd fölötti népességünk a földi viszonylatban kimondhatjuk, hogy tudta vagy akarata ellenére is vagy nélkül is, de tulajdonképpen az Istentől, az életadótól kapja az életet. Mózes első könyve első fejezetében már azt olvashatjuk, hogy magának a teremtésnek a kimunkálásában ugye itt nagyon fontos szerepet játszott a háromság harmadik személye, a Szentlélek, akiről azt olvassuk, hogy Isten lelkeként lebegett a vizek felett, isteni lélekként, és az életadás munkáját és az életosztás munkáját látta el.
Vajon mit jelent az ő munkája mai viszonylatban?

0: már túl vagyunk a teremtésen, körülbelül 6000 évvel a Biblia időszámítása szerint, mit jelent akaratni az embernek? Mit jelent a Szentlélek munkája mai viszonylatban? És tényleg félretéve a Szentlélekről alkotott mindenféle tanításokat, vagy titokzatos, vagy már-már ugye mágikus tanításokat, amikkel az ember sokszor nem tud mit kezdeni. Egy nagyon egyszerű bibliai összefüggésre szeretnék itt hivatkozni. Mit jelent az, hogy a Szentlélek életadó? A Galata levél 5. fejezetének a 22. versétől kezdődően elolvashatjuk, hogy mik a lélek gyümölcsei. Mit akar egy ember életében az Isten kimunkálni, amit azután majd életnek nevezhet? De csak nagyon röviden, ezt különben nagyon egyszerű megtanulni ezeket a gyümölcsöket, és felírni ugye az ajtófélfánkra, és a munkába menve, meg munka után hazajöve úgy pipálgatni, hogy tulajdonképpen az ember hogyan is állt, miben engedte, vagy miben nem engedte most, hogy életet kapjon. Ugye szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Most rögtön képzeljünk el egy olyan világot, ahol az élet úgy folyik, hogy mindenkinek az életében ezek a gyümölcsök vannak meg. Talán mondhatjuk, hogy bővölködő élet lenne, ugye? Azonban nagyon fontos itt megjegyeznünk, hogy az Isten az ember akaratával ellentétesen semmit nem kíván tenni. Tehát azt mondja, hogy én azért jöttem, és ezt biztosítottam a feltételeket a magam részéről az első pontban felsoroltak alapján, hogy életük legyen. Az embernek egy valóban teljes, egy valóban értékes életet akar adni, ő, mint az életadó, a Szentlélek, ugye a lélek gyümölcseiről van szó. Azonban az ember akarata és az ember döntése ellenére senkinek nyilván nem fog ilyen életet adni. Nagyon sokszor hadd mondjam azt, hogy azért, mikor keressük azt a fajta életet, azt a fajta nagybetűs vagy bővölködő életet, azért sokszor szoktunk arra gondolni, hogy hát etéren mi már tényleg egy hátránnyal indulunk, mert akár fizikai adottságaink, vagy akár örökletes genetikus adottságaink, ugye itt nem csak fizikait értek, hanem egy tágabb értelembe vett embert, akár körülményeink, ugye nagyon sokszor a különböző antropológiai tudományok is úgy fogalmazzák meg, hogy az ember valahol a szüleitől kapja, meg a körülményeitől, meg a neveltetésétől, ugye körülbelül erre a három dologra szokott nagyon nagy hangsúly kerülni, és aztán valahol elsikkadt, hogy és hát a döntése is valahol még majd bejátszanak, hogy lehet-e élet az, amit ő élni fog mennyiségileg ezen a földön. Azt mondhatjuk, hogy a Biblia ugyanakkor teljesen máshonnan indul, és azt mondja, hogy álljunk meg, és most tegyük félre a körülményeket, tegyük félre a genetikát, tegyük félre, hogy az én apám már ilyen volt, és akkor én nekem meg van egy ilyen csapnivaló természetem, és mit akarok, vagy engem így nevelt a nagymamám, vagy az édesanyám, vagy ugye, ahogy az ember szokta mondani, hogy lehet életet élni úgy, ahogy én indulok. Ugye így szoktuk kezdeni, és főleg, hogy azt mondja itt Jézus, hogy bővölködő életet élni. Nagyon fontos itt azt látnunk, hogy a bővölködő élet az egy szigorúan személyes, hogy az Isten lénye, és ebben az esetben a Szentlélek munkája és a mi döntéseink között. Tehát a Biblia ezt a viszonyt ismeri, és azt mondja, hogy igen, van egy terhes örökség, van egy rossz körülmény, van egy ilyen és ilyen neveltetés, hogy ugye általában persze itt van egy veszély, hogy mindenből csak a rosszabbat szoktuk felsorolni, tehát itt azért ez nem mindig olyan indokolt, mint amennyire az ember ezekben mentséget vagy kifogást keres és talál, hanem azt mondja, hogy ez egy kétoldalú dolog az Isten részéről, az Isten lelke részéről és az ember részéről. Ez egy jellembeli kérdés, ez nem körülmények kérdése, ez nem testi adottságok, nem szellemi képességek kérdése. Azt mondja a Biblia, és ez egy evangélium, tehát az evangéliumnak ez is része, hogy a bővölködő élet az jellembeli kérdés. Az annak a kérdése, hogy az Isten lelke, most csak maradjunk a gyümölcsök közül például ennél a háromnál, ezt a hármat ki tudja bennünk fejleszteni. Ebben a háromban hagyjuk, ahogy segítsen, szeretet, öröm, békesség. Most maradjunk ennél, majd tovább megyünk, de álljunk meg ennél. Vajon az ember valóban célul tűzi-e ki ezt, szeretet? Hát persze, kitűzzük célul, szeressenek már engem. Hát legyen már valaki, aki végre szeret engem. Hát X-et szeretem, persze, hogy szeretem, olyan kedves hozzám mindig. Na de hát Z, hát hogy ez miket mond, meg hogy így nézett rám. Ugye nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy mit mond, vagy mit gondol, de hogy nézett rám? Tehát szeretet. Most a Biblia nem erről beszél, nem azt mondja, azért tanulj meg szeretni, mert téged szeretnek. Azt mondja, ez a lélek gyümölcse. Isten bővölködő életre bennünket akar elsegíteni, és nem a körülményeinktől függően, hanem pontosan attól függetlenül öröm. Ugye szeretet, öröm. Először is mondjuk azt, hogy igazi tiszta szeretet, önzetlen élet nélkül örömet, csak ilyen illékonyt fogunk találni az életben. Tehát ne próbáljunk megkeresni. Ugye az ember könnyen megégetheti magát, ki is éghet, ahogy szoktuk mondani. Tehát örömöt. ugye örökös örömöt, ahogy beszéltünk arról, vagy teljes örömöt, ahogy a Zsoltár író mondta. Ő el is mondta különben rögtön az elején, ha figyeltük, ezt az Úrnál, ezt az Isten segítségével lehet megszerezni. Harmadik dolog, hatalmas dolog a mai világban, még inkább békesség. Békesség. Jézus mondta azt, hogy én az én békességemet tudom nektek adni. Nem úgy adom, ahogy a világ adja, de az igazi békesség lesz. Filippi levél 4. fejezetének 7. versére is utaljunk, és gondoljunk, és olvassuk el, akkor azt mondja, hogy az Isten azt nem ígéri, hogy nem lesznek aggodalomra okaink az életbe, de azt mondja, hogy az Isten békéje, ami minden értelmet felülhalad, az megőrizheti az ember szívét a legnehezebb időkben is. És az Isten békéje, az Istentől kapott béke, és az isteni törvényszerűségek szerint megélt béke, az egy valódi béke. Majd szeretnék erre néhány példát hozni, hogy éltek emberek ilyen összefüggésekben tényleg bővölködő életet? Rögtön szeretném felhívni a figyelmet, és erre nagyon nagy hangsúlyt tenni, hogy természetesen szeretni, örülni és igazi békességgel rendelkezni egyedül ne próbáljon meg az ember. Tehát itt van egy nagy lépés, amit az ember megléphet, lehetősége van rá, de nem kötelező. Az, hogy belátja, hogy nem vagyok képes, és hogy segítségre van szükségem. Tehát ez az emberi életnek tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az egyik legnagyobb mozzanata, ugye megint csak hadd mondjam azt, hogy nem korfüggő, nem körülményfüggő, hogy az ember el tud-e oda jutni, hogy megpróbáltam, akartam, ennyiféle úton próbáltam bővölködő életet élni, nem ment. És az ember utána azt mondja, hogy akkor most már elfogadom a segítséget, és most már akár szóba állok avval is, hogy talán Isten szívesen elmondaná, vagy megmutatná, hogy mi az, ahogy el lehet érni ezt az igazi bővölködő életet. Ugye Jézus Krisztus egyszer beszélgetett erről egy igen magas képzettségű, nagyon rangos, és igazán tiszta szándékú emberrel, Nikodémussal, János Evangélium a 3. fejezetében. Ugye Jézus Krisztus beszélgetett ezzel az emberrel, és elolvassuk ott a fejezet elején, Nikodémus rendkívül okosan, rendkívül bölcsen és rendkívül diplomatikusan kezdte a beszélgetést. Tulajdonképpen jött megtudni azt, hogy hogy is lehet egy ilyen életet élni. Szóval valahol csodálta Jézus, de ugye éjszaka mert csak menni beszélgetni, mert ugye a zsidó főtanács tagja volt, tehát az azért még, szóval itt azért még jócskán függött a földi relációktól. És ment Jézushoz, mert azért azt viszont nem tagadhatta le, hogy ha Jézussal hasonlítja össze a maga életét, akkor az övé nem bővölködő élet. Elment Jézushoz, és ugye a maga tisztelet köreit ott körbejárta, Jézus körül bemutatkozás, köszöntés, stb. Mi tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki nem teheti ezeket a csodákat és jeleket, hanem csak... És utána Jézus szemébe nézett, és csak egyetlen egy mondatot mondott, hogy Nikodémus, szükség újonnan születned. Szükség újonnan születnetek. De ezt azért mondom el, ugye Jézus ezután egy csodálatos tanítást mondott el, hogy és ez a Szentlélek munkája, tehát az élet, ugye a születés, és hogy Jézus itt ezt a jelképet használja, egy újjászületés, ugye Nikodémus még ugye el is próbálta úgy viccelni a dolgot, vagy hangulatoskodni, hogy hogyan születhet az ember, ha vén, hát visszatérhetek én az én anyám méhébe, ugye szóval próbálta valahogy, érezte, hogy arról van szó, hogy Nikodémus, ez rajtad múlik, benned van a kulcs, és benned van a megoldás, a te hozzáállásod, mert az Isten a maga részéről megteremtette az alapot a bővölködő élethez. Mennyire fontos tanítás, és tényleg olvassuk el, hogy mi is kell ténylegesen ahhoz, hogy az ember elinduljon ezen az úton, hogy szeretet, öröm, békesség, és még aztán a többivel nem is foglalkoztunk. Minden esetre Jézus egy nagyon konkrét tanítást és egy kulcsszót használt, azt mondta, hogy újonnan születni, ugye életet kezdeni. Tehát 40 évesen, vagy 50 évesen, vagy 72 évesen, vagy 23 évesen. De az embernek belátni azt, hogy akárhogy is, ez csak egy mennyiségi élet volt, egy napokban mérhető élet, amit eddig éltem, de szeretet, öröm, békesség és a többi gyümölcsök, a jellem, függök a körülményeimtől, kihoz a sodromból, ez felháborít, az kétségbe esek, ezen, amazon. Tehát az ember érzékelheti, hogy Jézus Krisztus miért is szólt itt olyan hangsúlyosan arról, hogy az embernek Isten segítségével, és valahol az Isten oldalára állva végre. Nem úgy, hogy mint a rossz kisgyerek, már idézőjelben mondom azt, hogy rossz egy kisgyerek sem rossz különben, csak örökölt valamit apjától, meg anyjától. Tehát, hogy mint az a kisgyerek, hogy azért is én megmutatom, szembe megyek, és ugye hát kinek hány év vagy évtized kell lesz, hogy megálljon ezen a makacs szembenálláson. Jézus elmondta, tényleg ezt mindenki elolvashatja, ebben most nem tudunk belemenni, hogy mit jelent az, hogy újonnan születni, mit jelent az, hogy Istennel szövetségi viszonyban, magyarul most már csak benned bízok, nem magadban, ezt jelenti az Istennel való szövetségi viszony. Most már rád merem bízni egészében az én életemet. Igenis, így élje az ember az életét. És azért néhány példát hadd mondjak erre, hogy éltek így emberek. két konkrét gyakorlati példát, de csak szóban idézném őket. Például József története olyan nagyon-nagyon megragadó, akár a mai kor szemszögéből, akár a fiatalság szemszögéből. Mózes első könyve 39. fejezetében olvashatunk egy nagyon megrendítő történetet József életútjáról. Ugye talán többen olvasták már ezt, vagy könyvben, irodalmi feldolgozásban, bár én a Bibliát javaslom a legtökéletesebb irodalmi feldolgozás ennek a történetnek, hiszen maga a forrás. József történetében olvashatjuk, hogy mit tehet egy fiatal ember, aki bizonyos rossz tulajdonságokat örökölt, akit azután a testvérei, hogy mondjam, esélytelenné tesznek az életben, ugye eladják, rabszolgálnak, elkerül Egyiptomba, idegen kultúra, idegen istenek, idegen szokások. És akkor itt kell neki valami életet élni, egy nagyon bizalmi beosztásba kerül, és ugye ez a bizonyos Potifárné történet, hogy megkísérti őt. Ugye egy mai kísértés, egy mai probléma, egy erkölcsi kérdés. Ugye ott van egy ilyen kérdés, és mit tesz az ember ilyen esetekben? Ugye hát azt mondjuk, hogy az már egy jó, hogyha az ember megúszik valamilyen ilyen nagyon kellemetlen esetet. Most nem is csak ennél az esetnél, de tényleg férfinő szemszögéből valamilyen nagyon nehéz, valamilyen nagyon a kívánságok, ugye a legnehezebb terület, kívánságok, vágyak, itt van, nesze, tied lehet. Ugye ez az, aminek az ember nagyon-nagyon ritkán és nehezen tud ellenállni. És mégis itt nézzünk meg egy olyan embert, aki félretette a körülményeit, félretette hitben félretette a maga gyengeségeit, a maga megromlott természetét. És olyan szép elolvasni a 39. fejezetnek a 9. versét Mózes első könyvében, hogy mit válaszol ez az ember ebben az esetben. Nem is annyira a szituáción van itt a hangsúly, hanem mit jelent az, hogy egy ember szabad ettől az élettől, ennek az életnek a romlottságától, a gyengeségeitől, a maga gyengeségeitől. Ez a mondat talán az önök Bibliájában is néhányban vastagon is van szedve, hogy azt válaszolja az asszonynak, senki sincs nálamnál nagyobb az ő házában, az a Potifár házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. És itt jön a fontos rész, amit úgy meg lehet jegyezni, hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen. Ugye milyen más az, amikor az ember úgy próbál egy bővölködő életet élni, hogy jaj, de annyi nehézség jön az életből, mindenféle kísértések, mindenféle álmítások, minden, és azért egyikbe másikba belemegyek. És az ember úgy küzd, mert érzi, hogy nem jó, lelkiismereti kompromisszumok, nehézségek. És azt mondja itt, hogy volt egy olyan József, és persze az volt a számtalan igazi hívő ember, aki azt mondta, hogy hát kedves tőled, vagy szóval nem is tudom, hogy lehet ezt igazán mondani, hogy hát igazából ne haragudj, de én téged jobban szeretlek annál, mint hogy én ilyesmit tegyek veled. Nem tehetem meg. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot? Ezt a mondatot emelném csak, hogy milyen az, amikor az ember a rosszal és a kísértésekkel szemben nem úgy tud megállni, hogy jaj, megúsztam valahogy, magam sem tudom, hogy. Hanem azt mondja, akár csak a gondolatokban, ugye Jézus is mennyire fontosnak tartott, hogy elmondja, hogy nem csak az a bűn, hogy most mit teszünk meg, vagy mit nem teszünk meg az életben. Aki egy bővölködő életet akar élni, az a gondolatai szintjén kell, hogy igazán tiszta, igazán szabad maradjon. Itt tulajdonképpen a szabadságunkról van szó. A szabadságunkról. Ugye erre az ember nagyon érzékeny szokott lenni az életben. Hát legyen erkölcsi értelemben is érzékeny a szabadságára. Hogy azt mondja, hogy ahogy itt József egy példamondatot mond, és ez tulajdonképpen egy kísértésnél, egy bővölködő élet esetében ezt adja az Isten, ebben segít, ezt a szabadságot, hogy az ember nem azt mondja, hogy jaj, csak valahogy, vagy hát éppen, vagy eljátszik vele a gondolattal, de aztán félreteszi, vagy hát más is megtesz, én is megtehetem, vagy a másik se jobb én semnek, én nekem, ő hozzá képest, meg hú, hát én még milyen rendes vagyok, nem azt mondja. Érezzük ennek az embernek a szabadság, amiben áll, az, hogy nem földiek a viszonyítási alapjai. Hogyan követhetném el ezt? Tehát könnyebbet kérjetek, ne arra, hogy olyat kértetek, amit nem tudok megtenni. Ilyet ne kérjetek tőlem. Ez nem a szeretet törvénye, ez nem az öröm törvénye, és végképp nem a békesség törvénye. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot? És ugye nem csak az én uram ellen, hiszen itt azért emberi kapcsolatokról is szó van, de mit mond? És hogyan vétkezném az Isten ellen? Milyen szép az, amikor az ember így él bővölködő életet. És elmondhatjuk, hogy József igazán, ha elolvassuk az élettörténetét, egy bővölködő életet élt. Ugye emiatt még az sem zavarja, hogy aztán börtönbe került, ugye majdnem halálra került, csak az ura nagyon szerette, mert megbízott benne, és ezért végül is egy börtönnel megúszta, úgymond, a korabeli viszonyok börtöneiben. Tehát azt mondhatjuk, hogy őt ez nem foglalkoztatta, és még a börtönbe sem magába keseredve, hogy na én most kitartok az Isten mellett, és nem vétkezem ellen, és tessék, itt ülök a börtönben, tehát ez sem mérlegelte, Ugye olvassuk tovább a történetet, ott a börtönben lévő társainak a bővölködő életén munkálkodott, kérdezte, hogy te miért vagy szomorú, te miért vagy, hát mi a bajod, mondd el, miért kerültél ide. Szóval egy szabad ember, ugye mi erre vágyunk, mi nem, bővölködő élet, egy szabad ember tiszta szeretettel, tiszta örömmel és tiszta békességgel a szívében. Csak egy másik rövid történetre hadd hivatkozzak. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetének a 24.-25. versében Pál apostol és Sílás, az ő segítő társának a története, akik ugye elmennek távoli vidékekre, hogy Krisztusról tanítsanak, ugye pogányok, tehát igét és Istent és Jézus nem ismerő emberek között. És azt olvassuk, hogy Filippi városában, ahova különben az Isten terelgette az útjukat, hogy oda menjenek, ugye elfogják őket, és 24. versben azt olvassuk, hogy tömlőcbe rakják lábaikat, kalodába vetik, és még a 23. vers azt is leírta, hogy mindezt azután, hogy sok ütést mértek rájuk. Ugye, tehát, hát bővölködő élet, az ugye erkölcsi törvények, hát ugye Isten erkölcsi törvényei mellett, hát megéri kitartani, mert az ember kap érte sok ütést, meg belső tömlőcöt, meg kalodát, ugye? Ugye azt mondjuk, hogy hát ez a bővölködő élet, hát most ki bővölködik ebben az életben? Ezért most két olyan példát mondok szándékosan, mind a kettő börtön, meg nagyon nehéz helyzet, tehát itt most végleteket érzékeltetek, de nézzük meg, hogy ezek az emberek bővölködtek-e. Elolvassuk a 25. verset, így hangzik, éjfél tájban pedig Pál és Sílás imádkozva énekkel dicsőíték az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. De érdekes, nem úgy tűnik, mintha ezek az emberek bővölködnének. Nagyon úgy tűnik. Az ember rossz kedvébe, kalodába, ugye ostorcsapásokkal a hátán, belső tömlőcben, tehát elég esélytelen, reménytelen a dolog, nem szokott énekelni kezdeni. Főleg nem éjfél tájban egy ilyen fárasztó nap után. Imádkozva énekel, Istenre bízták ügyüket. Szabadok voltak ezek az emberek? Ki volt itt kalodába? Ki volt itt? Ki volt az, akit nem tudott szeretni? Ki volt az, akit igazságtalanul rakta őket a börtönbe? Ugye, hát a bűnösöket nem nevezi meg a Biblia, de az biztos, hogy itt bővölködni csak ez a két ember bővölködött. Ez egészen biztos. Szeretet, öröm és békesség, azt mondjuk, hogy ez a három, hogyha lakás, autó, vagy nem tudom mi, hát az nehezen vagy, ugye, kinek mi a mérce, bővölködő élet. Hát ez nem is biztos, de hogyha szeretet, öröm és békesség, ha ezünk úgy igazán meg lenne, talán azért tényleg nem panaszkodnánk. De most ezeknek az embereknek megvolt. Mert ezek az emberek tényleg arra törekedtek, ugye, mi térjünk vissza egy igénkhez, amit az elején idéztem, 23. Zsoltár. Ugye azt mondja, hogy az Isten, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködünk, füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem, lelkemet megvidámítja. Tehát vannak ilyen napok az életben. De vannak olyan napok is, elmondja a Zsoltár író, hogy ez a jó pásztor, aki bővölködő életet ígért, még ha a halál árnyékának völgyében járok is, ugye micsoda megdöbbentően szép ez a leírás, halál árnyékának völgye, ugye micsoda fokozás, ez egy júnyáj számára ennél veszedelmesebb nincsen. Halál árnyékának völgyében járok, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, ugye mondja a 23. Zsoltár. Ugye te terelgetsz engem, te vezetsz engem. Úgy gondolom, hogy a bővölködő élet az tökéletesen magába foglalja az olyan ember életét, akkor annyira Istenre bízza az életét, hogy eltántoríthatatlan a rossz irányba. Hogyan tehetném el, hogyan követhetném el ezt a gonoszságot Isten ellen, mert bízik Istenben, mert Istenre bízza az életét. És azután, amikor nehézségekkel áll szembe, és lenne oka aggodalomra, olyankor is megvan az a békessége, amilyen békességéről itt olvashattunk ebben a történetben. Tehát ugye itt láthatjuk, hogy van bővölködő élet, van körülményeiben, adottságaiban, neveltetésében, és mindenben hátránnyal induló ember számára is van bővölködő élet. Van olyan élet, ahol ugye ez a három jegy ott van, hogy szeretet, öröm és békesség, és ugye ebből kifolyólag az ember valóban Isten iránti bizalommal és hittel élheti a maga életét, ahogy József is kikerült a börtönből, hogy Pál és Sílás is azután, épp a nehézségen átmenve azután még nagyobb örömöket tapasztalattak, szóval ugye ezek mind látszólagos dolgok, ezek a földi viszonyok az életben. Szép, szintén nagyon szép ígére hivatkoznék csak ennek a második gondolatnak a lezárásához, mielőtt az utolsó gondolati egységünkre térnénk rá. Korintusi második levél 9. fejezetének a 8. verse. Érdemes megfigyelni ezt a verset, hogy micsoda halmozása és fokozása van itt az Istentől elnyerhető bővölködésnek. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, teljes elégségtek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek. Ja, otthon elolvassuk majd ezt az igét, számoljuk össze. Ugye így kezdődik, az Isten pedig hatalmas arra, tehát rajta nem fog múlni. Ő azt mondta, én ezért jöttem a világra, én ehhez megadom a feltételeket, én ehhez megváltalak, közben járok ehhez. Tehát a maga része. Az Isten pedig hatalmas arra, és utána olvassuk ezt a felsorolást, hogy rátok árassza. Mi az, amikor valamit nem csak úgy kapunk, hanem árasztják ránk? Ugye milyen kifejezés? Rátok árassza minden kegyelmét. Ugye kegyelem meg nem érdemelt jóság. Rögtön három olyan fogalom, hogy árasztja minden kegyelmét. Ugye tovább olvassuk a verset, fokozza végtelenség az apostol, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek. Nem elégséges legyen, hanem teljes elégségetek. Nem lehet hozzáadni. Teljes elégségtek lévén, ugye most a hetedik ujjamnál tartunk, minden jó téteményre bőségben legyetek. Tehát úgy gondolom, hogy ezek az igék valóban azért irattak meg, mert hogy az embernek gyönyörűségére és bátorítására legyenek. Ezek az igék valóban azért irattak meg, mert az Isten azt mondja, hogy van bővölködő élet, van teljes élet, és az Isten pedig hatalmas arra, hogy ezt megadja az embernek, és erre megtanítja az embert. Ugye, és itt azért ez az utolsó igénk, a 2 Korintus 9:8 már ugye át is vezetett bennünket a harmadik gondolati egységünkre, hiszen hogyan fejeződött be ez az ige. Ugye fellapozzuk, azt láthatjuk, hogy a fokozás után azt mondja, hogy na de az egész valahova kell, hogy mutasson. Tehát nem úgy, hogy egy ember itt él ezen a földön, bővölködik. És mindene megvan, és mindenkor megvan, és teljes elégsége van. Hanem hova mutatott ez a 8. vers? Minden jó téteményre bőségben legyetek. És itt térhetünk rá az utolsó gondolati egységre. Ugye én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Mi az, hogy bővölködni, és mire van a bővölködésre való, amit Istentől kapunk? Mire van? Mire kapjuk az Istentől azt, hogy bővölködhetünk? Életük legyen, és bővölködjenek. Ugye ha az Isten öncélúan bővölködtetne bennünket, akkor nem a jóban erősítene meg bennünket. Ugye az olyan bővölködés, amikor az ember azt mondja, hogy vagy esetleg kap is valamit tényleg, és úgy értékel, hogy Istentől kapott, vagy a gondviselésen keresztül bizonyos bővölködéshez hozzájutott, ugye azt mondhatjuk, hogy bizony néha nagyobb kísértés és csapás egy ember számára a bővölködés a szónak a földi értelembe vett viszonyait tekintve, mint hogyha inkább kenyéren és vízen érni az életét. Ugye gondolkodtatunk arra is, hogy hány embert láttunk kifordulni önmagából, miután bővölködés jutott osztályrészül földi viszonylatban. És arra is gondolhatunk, hogy ne csak a lajstromisan eszünk be ugye Józsiról, a Piriről, meg a többi emberekről, hanem magunkat is odaírjuk, hogy mit tesz velünk az, amikor azért valamiben többünk van, és mondjuk egy nem olyan kocsiból szállunk ki, mint a másik, mikor nem is a miénk, csak egy barátunké. Szóval, hogy az embernek a természetét hogyan azonnal pörgeti meg, és ugye az ember szédül. Mihelyt valamiféle földi viszonylatba vett bővölködés lesz az osztály része. Itt felvet egy kérdést, tehát ez a gondolat, nagyon röviden keresnénk csak rá választ, hogy gazdagság és szegénység mit jelent a Bibliában. Ugye arról már beszéltünk, hogy nyilván nem körülményekre utal itt a Biblia. Nyilván nem arra utal, hogy földi viszonylatban itt milyen tehetőség vagy vagyoni körülmények állnak a rendelkezésünkre. Nem mennyiségi kérdés, tehát a szegénység és a gazdagság, a bővölködés vagy a szűkölködés a Biblia tanítása szerint. Nem van vagy nincs kérdése, hanem a Biblia ebből egy olyan erkölcsi kérdést formál, hogy aki nem tud adni, az szegény. Aki tud adni, az gazdag. Tehát lehetnek tehetős emberek, akik viszont nem képesek a szeretetre. Tehát a legalapvetőbb gyümölcs nincs jelen az életükben, az úgynevezett életükben, ami ahhoz kellene, hogy egyáltalán életnek lehessen nevezni. Ezekre az emberekre haragudni sosem szabad, de segítségre szorulnak. Tehát ez nagyon fontos, hogy azt kell látnunk, hogy a szegénység a Bibliában nem vagyoni kérdés, hanem erkölcsi kérdés. Aki nem tud adni, az szegény. Az nagyon szegény a Biblia szerint. Aki nem tud értelmesen, nem tud szolgálva, nem csak egy kézmozdulat, hanem egy odafigyelés, egy beleérzés, egy legjobb adási mód keresése. Tehát nem ugye valaki nagyon találóan azt mondta, hogy sokan a rossz lelkiismeretüket dobják a koldusok kalapjába. Ugye? Tehát ez is egy megközelítés. Tehát nem ezt jelenti a gazdagság kérdése, nem is mennyiség, hogy mennyit ad az ember, hanem hogy hogy adja az ember. Erre majd szeretnék visszatérni. Tehát azt mondhatjuk, hogy az Isten, amikor bővölködtetni akarja az embert, akkor az azért mindenféleképpen úgy kívánja tenni, hogy nem Isten, én és emberek, és eljön az áldás idáig, és akkor itt van egy élet, egy nagybetűséget, és bővölködök. Ennek tovább kell mennie. Tehát ez itt nem állhat meg. Tehát amikor Isten azt mondja, Jézus Krisztus azt ígéri, hogy én azért jövök, hogy életük legyen, akkor akar adni egy időben és térben tartalmas életet a mi számunkra, és ami a legfontosabb, még tovább akar egy leckével tanítani bennünket, bővölködni, magyarul megtanítani, gazdálkodni, szolgálni, segíteni az embertársainkat. Néhány igére hivatkoznék Ézsaiás könyve 58. fejezetére csak azért, mert a 11. versre, ugye Jézus Krisztus is kétszer is hivatkozik a János evangéliumában, csak akik jegyzetelnek, azokért mondom, hogy a János 4.14 és 7.38 is Jézus visszahivatkozása az Ézsaiás 58.11-re, ahol azt mondja 10.11, Ézsaiás 58.10.11, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelkűt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti. És olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Jézus Krisztus úgy hivatkozik erre vissza, hogy aki az Istennel jár és benne bízik, azt az Isten egy olyan életre megtanítja, hogy élő víznek folyamai ömlenek annak életéből, annak belsejéből. Tehát azt mondja ki a Biblia, hogy Isten a bővölködésben nem csak odáig akarja elsegíteni az embert, hogy ő maga szeretetben, békességben és örömben éljen, hanem hogy ez nyilván élvezhető gyümölcsök formájában. Ugye milyen szép, hogy nem csak Isten azt mondja, hogy én vagyok az élet vize, és ezt ha iszod, akkor meg nem szomjúhozol, hanem utána azt mondja János evangéliumában kétszer is, hogy és téged is kútforrássá formállak. Ezt jelenti bővölködni. Ugye ezt jelenti a Bibliának az a tanítása, hogy az ember hagyja magán átáradni a jót, amire az Istentől Isten segítségével eljut. Ugye ezt jelenti a Bibliának az a tanítása, Efézusi Levél 2. fejezetének a 10. versére hadd hivatkozzam, ahol azt mondja, hogy az Isten alkotása vagyunk teremtetvén által jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített, hogy azokban járjunk. Tehát itt nyílik ki egy emberi élet, amikor megnyílik Isten felé, és amit onnan kap, azt megnyitja az emberek felé. Amikor megnyílik egy olyan irányba az emberi élet, hogy ugye milyen szép ez az utóbbi idézett ige az Efézus 2.10-ből, hogy Isten alkotása vagyunk, az Isten elkezdi formálni az embert, és azután egy olyan értelmes életre vezeti, hogy előre elkészített jó cselekedetekre. Ugye milyen szép az, hogy az ember ezek után már nem csak egy esetleges életet él, hogy most megyek, nem tudom merre, hanem azt mondja, hogy az Isten vezetésével, a Szentlélek az élet legapróbb dolgaiban is formálja az életünket, és mi megtanulunk rá egyre inkább odafigyelni, és semmi nagy titok meg csoda nem történik, csak az ember végre szabályszerűen, értelmes módon éli az életét, és jó téteményeket visz véghez az életében, és ezzel gazdagítja önmagát, illetve tartja meg azt a forrást, ugye, mert az Isten bezárja a forrást, ha mi nem adjuk tovább. Tehát ő túl nem tölt bennünket most így jelképesen. Olyan nincsen, hogy mi erről lezárunk, de onnan még akarjuk kapni az áldást, a ránk árasztott mindenben és mindenkor adott jó téteményeket. Tehát azt mondja a Biblia, hogy az Isten megtanít az igazi életre, ugye megmutatja az alapját, én azért jöttem, megtanítja, életünk legyen, és hogy bővölködjünk, illetve hogy tudjunk avval gazdálkodni. Zárásul egy ige szakaszra hivatkoznék még. Jézus Krisztusnak a szolgálatának az egyik utolsó példázatára, ami nagyon szépen, nagyon tökéletesen fejezi ki ezt, hogy mi az, hogy bővölködő élet a leggyakorlatibb értelemben. Mit jelent egy olyan élet, ahol jelen van a szeretet, öröm, békesség, és azután ugye megjelenik, ugye ezek a belülről megélt gyümölcsök, és azután megjelenik a tűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelítség, tehát egy továbbadása is megtörténik ezeknek, abszolút feltétel nélkül és vég nélkül. Jézus Krisztus mondott erről egy nagyon szép példázatot Máté evangélium a 25. fejezetében, én csak szóban foglalnám össze a juhok és kecskék szétválasztásának a példázatát. Ugye témánál maradtunk, a jelképrendszer ugyanaz, pásztor és bárányok. Csak az a kérdés, hogy ezen a földön, ebben a világban bizony azért bárányok és kecskék vannak. Tehát Jézus is azt mondta, hogy az ő nagy ígérete az, hogy ő megtanítja az emberet élni, és ebben a földi életben boldognak lenni, de nyilván ebben a földi életben véges lenne a boldogság, ezért egy örök életet is kíván adni. De azt mondja, hogy itt kell viszont valahol legyen egy törés, mert nem mindenki fogadja el ezt az ajándékot. Tehát itt sajnos olyan helyzet áll, hogy kaphatna az ember egy ajándékot, ami igazi, ami hibátlan, de azt mondja, hogy én ezt nem kérem, mert én magamnak akarom az életet élni. Azt mondja Jézus, hogy éppen ezért ugye Bibliának egy tanítása, az utolsó ítéletről szóló tanítás, hogy láthatjuk, hogy sajnos a történelmünk sem igazán a kiteljesedés és az emberi önzetlenség és az ilyen alapon szerveződő társadalmak irányába halad, még hogyha ez egyre inkább hangoztatta is van, ugye sajnos akkor beszélnek valamiről egyre többet, hogyha az egyre kevésbé megfogható. Krisztus is elmondta életének egyik utolsó példázatában azt, hogy éppen ezért nagyon fontos, hogy kik is azok, akik igazán elsajátították azt, hogy hogyan lehet egy bővölködő életet, egy nagybetűs életet, és ebből kifolyólag majd egy örök életet is elnyerni a történelem végén, illetve az emberi élet után, az ítélet nyomán. Azt mondja, hogy jók és kecskékre választható az emberiség, és tulajdonképpen a mérce, hogyha elolvassuk a példázatot, nem a teológiai pallérozottság, a Biblia ismeret, Nem a társadalmi szerepek és az elismertség, hanem azt olvassuk Jézus Krisztus egy nagyon egyszerű ítélet szempontot mond a 25. fejezetben, amikor elmondja azt, hogy mikor éheztem, ennem adtatok, mikor szomjúztam, innom adtatok, jövevény voltam, befogadtatok, börtönben voltam, meglátogattatok, mezítelen voltam, felruháztatok. És ugye azt mondják a balkész felől állók, tehát hogy itt egy példázat jelképét használva a kecskék, azt mondják, hogy hát mikor láttunk mi téged, hogy ilyesmit tettünk volna veled. Hát hogy lehet ez? Hát te itt voltál egyszer a földön, ugye első advent, meghaltál, mennybe mentél, hát most eljössz másodszor, és elítélsz minket, de hát nem gondolt, hogy ha te bennünket ennyire szerettél, mi tényleg megtettük volna azt, hogy ne segítsünk neked, amikor te vagy bajban. És hogy elmondja Jézus azt, hogy hát igen, ez nagyon egyszerű lenne, hogyha én lettem volna itt, és nekem segítettetek volna, de hát hány ember volt, akinek segíteni kellett volna, csak nem volt rá időtök, nem volt rá kedvetek, magának köszönheti, miért hozta magát bajba, van nekem elég gondom, ugye? Erről megint egy lajstromot lehetne írni, hogy mit mond ilyenkor az ember, és azt mondja Jézus, hogy mert amikor egyel nem cselekedtétek meg ezek közül, az én legkisebb atyám fiai közül, hogy milyen érdekes, hogy a szűkölködőket atya fiainak nevezi, azt mondja, akkor én velem nem cselekedtétek meg. De nem ez a szép ebben a példázatban, ez a szomorú, hanem a szép a második része, odafordul a bárányokhoz, a juhokhoz. És azt mondja nekik, hogy hát ti meg azért nyerhettek örök életet, most már egy bűntelen, egy tökéletes világban, amiről ugye a Biblia nagyon szépen tanít, azért nyerhettek egy olyan életet, mert amikor börtönben voltam, meglátogattatok és felsorolja nekik. És itt egy megdöbbentő fordulatot vesz a példázat. Olvassuk majd el otthon a példázatot, mert visszakérdeznek ezek az emberek, és azt mondják, Uram, mikor láttuk, hogy te ilyen és ilyen voltál? Mindjárt azért ezt kiértékelnénk, hogy mi van e mögött. Azt mondja, mikor láttuk, hogy te ilyen voltál, ilyen nehéz helyzetben, és mi hozzád mentünk volna? És elmondja nekik, hogy amennyiben megcselekedtétek az én legkisebb atyám fiaival, amennyiben a szeretetet, az örömöt, a békességet, a béketűr, szívesség, jóság, hűség, és a többi lelki gyümölcsöt hagytátok, hogy az Isten az ő igéje, az ő szent lelke által ti életetekben kiformálja. És miért olyan komoly tanúságos ez a példázat? Mert a bővölködő életet tehát úgy foglalhatjuk össze, hogy nem csak az, hogy azt szoktuk mondani, hogy mi azért rendes emberek vagyunk, mi nem teszünk nagy rosszakat, sose vagyunk szallagcímeket az újságokon, rokonságunk is azért talán jobb, legalább az egyik fele úgy ismer, hogy rendesek vagyunk, mindenkivel igyekszünk békében lenni, hát ez a múltkori felcsattanás, vagy ez vagy az, hát azért ilyesmi meg megesik, ugye? Hát azt azért ne várja el senki, hogy én más ember legyek. Tehát nem erről van itt szó. Nem arról van szó, hogy a bővölködő élet egy olyan élet, amiben azért kevesebb rossz van, mint a szomszéd életében. De azt mondja a Biblia, nagyon fontos, hogy nem is azt jelenti a bővölködő élet, hogy jót teszek. Nem azt jelenti, hogy hát igen, én fel tudom sorolni, hogy mennyi jót tettem az életben. Hanem az igazán bővölködő élet az, amelyik teljesen az Istenben bízik, teljesen ráhagyatkozik. A nagy dolgokat az Isten teszi, nem én. Azután ugye ebből kifolyólag nyilván hagyja, hogy a jelleméhez is hozzányúljon Isten, már pedig ez egy nagyon kényes kérdés. Ugye idáig szoktuk sokáig Istent engedni, mondjon szépeket, mondjon bátorítóakat, mondja, hogy hozzányúljon ahhoz, hogy nekem ebben vagy abban másnak is kéne lennem, ugye azt már nem. Tehát hagyja az ember az is, hogy gyümölcsök legyenek az életében, és azután ezt átárasztva, átengedve magán úgy adja tovább, hogy azt még számon sem tartja. Ugye ez a legmagasabb rendű, ez a legtisztább szeretet, és ez a legtisztább megélés egy olyan bővölködő életnek, amit valóban az Isten hív létre. Kívánom, hogy keressük ezt a fajta életet. Kívánom, hogy valóban az ígéreteket olvassuk a Bibliába, és ne csak mindig azt vessük esetleg a szemére, hogy olyan sok törvény, rendelkezés van, vagy olyan nyomasztó, hogy olyan sok mindent rosszul csinálunk az életbe, Isten csak azért mondja el azokat, csak azért tanít bennünket, és azért adta ezt az egész Bibliát és az egész kinyilatkoztatását, mint legnagyobb ajándékot, amit adhatott Isten az embernek, ugye Jézus Krisztus után, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Én kívánom ezt mindannyiunknak. Köszönöm szépen a figyelmet. Igen, hát feladni nem lehet, tehát ez biztos. Olyan nincs, hogy vége, befejeztem, ez volt az utolsó szavam, kész, elég most már. Szóval én már érted, nem fáradozom, ilyesmit nem lehet. Ugye a Jóisten is úgy köti a szövetséget az emberrel, hogy ez csak egyoldalúan felbontható. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy soha nem ő fogja felbontani. Na most, ha szeretetre akar bennünket tanítani, akkor ugye ez az első először is, hogy mert ez egy nagyon nehéz dolog, hogy ezt a vonatkozását megértsük a szeretetnek. De azért gyakorlatibb dolgokon is érdemes itt elgondolkodni. Van egy ilyen ige például, hogy megint csak a Jóisten bánás mondja velünk szembe, hogy hozzánk illő eledellel táplál bennünket. Tehát nagyon fontos azt is megvizsgálnunk, a módszereinket vizsgálgatni. Nem olyan értelemben, hogy jaj, biztos van, amit rosszul csináltam. Tehát ne úgy akarjunk jót tenni, hogy közben állandóan lelkismert furdalásunk van, mert nem sikerül. Mert azt is tudatosítanunk kell, hogy a másik ember döntését, választását mi befolyásolhatjuk, de nem direkt módon, tehát nem mi kapcsoljuk át azokat a kapcsolókat a lelkében. Tehát arra tényleg gondolnunk kell, hogy itt folyamatokról van szó. Tényleg, ha az ember a maga életében is látja, hogy micsoda küzdelmek, vívódások, hogy A-ból B pontba eljusson már ugye maga lelkében, meg akkor ugye azért jobban megértve, hogyha maga felé egy tudatos életet él a maga lelke felé, jobban meg fogja érteni azt is, hogy az bizony nagyon körülményes, nagyon nehéz, és rengeteg harcba kerül ugyanígy a másik ember életében is. Tehát én azt mondom, hogy nézd, én szeretném neked megmondani, hogy itt és itt van az orvosság a te bajodra. De ha én ezt be akarom neki adagolni és rögtön lenyomni a torkán, vagy rögtön valahogy azt mondani, hogy már pedig hidd el, hogy ez a tiéd, most nem az, nem egy ilyen esettel állunk szemben, nem tudom milyen esettel állunk szemben, csak az, hogy az ember a szeretettel is tud türelmetlen lenni, már pedig az nem szeretet. Tehát én hiába tudom, hogy a másiknak mit kellene tennie, az egy hosszú folyamat, az lehet egy év, lehet 10 év, már biztos mondják, hogy jaj, többet ne is mondjak, hogy 20 vagy 30 vagy 40, szóval, személyfüggő. Egy a fontos, rajtam nem újjon, de nem olyan értelemben, hogy ha akarja, ha nem mondom, ne úgy nem újjon, vagy akarom rávenni, vagy rábeszélni, hanem úgy, hogy mindig keresem azt az utat, ahogy most hozzá lehet férni. Például most még konkrétizáljuk, tehát itt most ennyit azért megtudtunk, hogy szűkebb környezetről van szó, rokonság, vagy család, vagy szomszédság, vagy közeli barát, vagy szóval most értsük ezen ezt. Például rögtön érdemes itt megjegyezni azt, Krisztus maga is mondta, ismerte, pedig igen tisztán tudta a szeretet, proféta sem kedves a maga hazájában. Nem biztos, hogy még egyszer mondom, az önvizsgálat mindenkor jogos és szükséges, tehát az legyen az alapállásunk. De azt is tegyük hozzá, hogy a legnehezebb terület a legszűkebb környezetünkben, és minél szűkebb a környezetünk, annál nehezebb az, hogy mi tényleg hatékonyan és gyorsan és valamit elérjünk a mi környezetünk életében, valami változást. Tehát itt ezt Jézus is azért mondta el, mert nagyon felhívta a figyelmünket, hogy a szeretetnek itt leginkább a türelmi aspektusát kell erősíteni magunkban, tehát leginkább azt a vonatkozását, hogy igen, újra, századszor, ezredszer, tízezredszer. És még egy dolog, ebben a környezetünkben nem az számít, hogy mennyire logikusan mondjuk el, amit elmondunk. A szavaknak, az érveknek, a tanításoknak ebben a környezetben van a legkevesebb jelentősége. Tehát családtagjaink, közeli szeretteink, közeli barátaink. Itt tényleg nem az igazság, itt tényleg nem a szavak számítanak. Itt tényleg az számít leginkább, hogy mi kik vagyunk. Tehát, hogy szeretet, öröm, békesség, béke. Tehát most itt gondolkodunk ezen, hogy mit látnak. Hogy olyan hangosak a tetteit, hogy a szava. Tehát ez a keleti mondás, hogy itt tényleg ne történjen meg az az emberrel, hogy hát szép, de hát Józsia, nem gondolt komolyan, hát szóval, hát ismerlek azért, már most nem akarlak megbántani, de hát, szóval ugye, szóval ilyeneket ne okozzunk magunknak, sokszor az ember mégis ilyet okoz, mert nem veszi észre azt, hogy most én így győzködöm, meg mondom, meg úgymond csepegtetem a szavaimmal, de hát inkább elriasztom, megkeményítem meg, szóval pont az ellenkezőit érem el. Tehát itt megint az az értelmes alázat, hogy az ember figyeljen oda, szükségletekre keressen orvosságot, a másik szükségleteire figyeljen, de az, hogy a másik mit fejez ki abból, de ne azt, hogy én mit látok szükségletet, és hogy ott azt a lukat én betömöm, ha akarja, hanem még ha tegyem hozzá, igazunk is van, tehát lehet, hogy tényleg jól látunk valamit, lehet, hogy 100%-osan jól látunk valamit, mondjuk ez sem mindig, tehát ne legyünk biztosak azért úgy magunkban, de vannak ilyen esetek, mert mi közelről látjuk az életét, de nem a szavaink fogják eldönteni itt ezt a kérdést, nagyon ritkán. Vagy nem a tanítások, hanem az inkább az egyszerű, a baráti, a szeretetet, örömet, békességet sugárzó szavak. Ezek az emberek, akik közel vannak hozzánk, sokkal inkább ránk kíváncsiak, nem arra, hogy mit mondunk. Tehát itt az eredmény, az döntően ezen múlik. Ezen múlik, és még egy záró gondolat, ami szintén csak azért záró, mert hát sok mindent lehetne itt gondolkodni, de azt még érdemes figyelembe venni, hogy és az eredményt ne akarjuk megfogni. Tehát, hogy jaj, lássak már valamit, jaj már, ugye, mint a szülő, aki idősödik, és mondja, hogy fiam, ha már legalább látnám aztnak az eredményét, hogy ugye, erre a fiú azt mondja, hogy majd, ha lesz, akkor sem mondom, akkor is majd a barátaim hamarabb fogják látni, hogy változok, de itthon akkor is. Tehát nem fogom hagyni, hogy igenis, hogy elismerjem, hogy neked igazad volt, vagy... Szóval... Azt kell mondani, hogy ez ilyen esetekben érthető emberileg, de sajnos mégsem működik. Tehát ne akarjunk kézzel fogható eredményeket. Ezt a Biblia úgy mondja, egy nagyon szép jelképes tanítással, hogy magvetés. Ugye magvetés. Tehát elvetjük a magot, talán más alkalommal mondtam ezt. Nem úgy van, hogy jaj, kidugta a hegyét, már csak ki, akkor meg fog is elkezdjük húzni, hogy nőjön, ugye? Nem lehet, kitépjük. A növekedésnek van egy üteme, és ez személyre szabott. Tehát siettetni, eredménycentrikusan szeretni másokat nem lehet. Nem lehet azt várni, hogy legyen már eredmény. Rengeteg türelmet, rengeteg odafigyelést. Nagyon sok dolgot kíván tőlünk. Hadd mondjam azt, hogy miért van ebben egy pedagógia, mert eközben mi is formálódunk jó irányba. Tehát ezt a jó Isten nagyon jól tudja, hogy Isten látja már, hogy mi van annak a másiknak a szívében. Ő látja azt, hogy van-e ott mag, és tényleg minek mi a vízhangja. Mi ezt nem látjuk, nagyon ritkán látjuk. Nagyon ritkán látjuk, hogy mennyi vízhangja van annak, amit teszünk, és ez aztán még inkább türelmetlenné tesz bennünk. Isten látja, de mégsem engedi, hogy mi is lássuk, vagy valahogy tudjuk nagyon sokszor, mert az a szép ebben, hogy miközben mi ezt továbbadjuk valahol bennünket is, még tovább csiszol, még tovább fejleszt. Tehát ez egy kétirányú fejlődés. Kérdés az is, hogy persze kifejlődik nagyobbat, mert sokszor aki segít, az bizony még jobban megköszöni azt, hogy hát, hogy Istenem, mennyi mindent megtanultam egy ilyen segítő fáradozáson keresztül. Jó, tehát, és még sok szempont lenne, tehát a Biblia ebben azért segít nekünk, hogy tényleg hogyan tegyünk, mit ne tegyünk. Láthatunk erre példákat, hallhatunk beszélgetéseket, Jézus hogyan beszélgetett emberekkel, hogyan lehet felnyitni egy másik ember szemét valami nyilvánvaló hibára, hogyan nem lehet viszont, mikor szabad, mikor nem szabad még. Tehát a Biblia ebben egy nagyon nagy tárház, ha valaki ebben komolyabban akar foglalkozni, akkor kezdje el ilyen szempontból olvasni, tessék.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Kedves táborozóink, mindenkit szeretettel köszöntök ezen a tábornyitón, amelyen még nem kezdjük el sem a reggeli, sem az esti témáinkat, csak egy rövid bibliai részt veszünk. Én Reisinger János vagyok, és a munkatársaim nevében mindenkit, főleg azokat, akik először vannak itt, szeretettel köszöntöm, és röviden szeretném elmondani, hogy 28 éve rendezünk ilyen táborokat, és ezen a helyen pedig éppen 20 éve. 1984-ben rendeztük itt az első táborozást, és azóta szakadatlanul egy évben körülbelül 6 turnus zajlik le itt családosoknak. Előttünk volt egy főiskolai tábor, egy mozgás életközpontú életmódtábor, utánunk lesz még zenei tábor és 2 bibliaismereti tábor ebben az évben is. Táborainknak 3 fő célja van. Az egyik célja ezeknek a táborozásoknak, hogy a Bibliát megismerjük. A Bibliából reggel és este előadásokat hallgatunk, megbeszélések követik ezt, és a kirándulások során is bibliai témákba elmélyedve szeretnénk a könyvek könyvét megismertetni, és hát mi magunk is, akik itt előadunk, nekünk is nagyon szükség van.

legközelebbi legmagasabb hegy a Koprina, és a Nagy Milic Magyarország legészakibb hegycsúcsa az 900 méter körüli. A természet szeretet mellett, a Biblia ismeret és a természet szeretet mellett még van egy harmadik célja is a táborozásainknak, hogy egymást jobban megismerjük, barátságok szövődnek itt a táborokban. Többen, amikor elmennek innen, levelezésben tartják egymással a kapcsolatot. Ez is a célja a táborozásainknak, hogy újra visszajöjjetek ide, és évközben pedig egymással tartani tudjátok a kapcsolatot. Mindenkinek a tegezést felajánljuk a táborozásunk idején, de utána is felnőttek számára, hogy tényleg, ahogy túrázunk, ne legyen semmi nehézség abból, hogy ne kelljen keresni a szavakat a magázásnak és a nehezebb, körülményesebb megszólításnak a jegyében. A táborozásaink általában 7 naposak, 10 naposak és 12 naposak. Most ez a két bibliaismereti tábor rövid, tehát 7 napig leszünk együtt, vasárnaptól vasárnapig. Ezután egy mentesítő tábor kezdődik, mert olyan sokan jelentkeztek erre a turnusra, hogy mindenkit visszaértesítettünk, hogy aki csak megteheti, próbáljon július 25-től eljönni ide, és többen ezt jelezték, és július 25-től augusztus 1-ig egy mentesítő bibliaismereti táborunk kezdődik, majd Törökkoppányban, a Dunántúlon augusztus 1-ével folytatódik a bibliaismereti táborok sora, de ott egy 10 napos tábort szervezünk. Minden évben lehet jelentkezni a táborokra, valaki 7 naposra jelentkezik, vagy 10 naposra, majd eldönti a jövő évben, hogy melyik a megfelelő. Azt kell, hogy mondjam, hogy a régi rendszerben 14 napos táboraink voltak, aztán 12 naposak, de most a rendszerváltás után úgy látjuk, hogy mindenkinek kevés az ideje, és örülünk egyáltalán, hogyha 7 napos táborokra is ilyen szép számmal eljöttök. Röviden ismertetném a tábori menetrendünket is. Úgy gondoltuk, hogy reggel 6:45-kor lenne az ébresztő, mert este 10 órakor mindenkitől kérnénk a lefekvést, az elcsendesedést, hogy mindenki azt a 8-9 órát bőségesen meg tudja aludni ezen a nagyon jó levegőjű hegyvidéki területen. Tehát este 10 után, ha csak lehetséges, az egész táborban, de a sátraink és a szobáink körül is csend honoljon, hogy reggel 6:45-kor mindenki frissen tudjon felébredni. 7 órakor reggeli tornát hirdetünk. Aki el tud jönni a reggeli tornára, amit tőlem baloldalt ezen a szép tisztáson szoktuk megtartani, mezitláb érkezzék a harmatos fűre, de ha valaki papucsban, vagy pedig tornacipőben szeretne érkezni, természetesen így is bebocsátást nyerhet, és ebben az évben szakképzett tornászunk, nem tudom, hogy itt vagy-e, legyél kedves felállni, Anikó, ugye? Anikónak hívják, ő fogja vezetni a reggeli tornákat, tehát nem ilyen bocsinált a reggeli torna vezetőkkel kell idén bajlódni, mint hogy tavaly is én voltam, lettem volna. Tehát egy szakképzett jó gyógytornászunk lesz, aki körülbelül 20 percig, tehát 7 órától, 7 óra 20 percig a fejünk bubjától a lábunk ujjáig minden részünket meg fog mozgatni, az izmainkat be fogjuk melegíteni, és utána egy jól eső fürdés, tussolás után reggel 8-ra várnánk a reggelire az étkező sátorba a kedves táborozóinkat. Lehet, hogy mivel ha még többen leszünk, ezt a 8 óra időpontot talán előre hozzuk 6:45-8-ra, de ez nem olyan nagy dolog, mert ezt majd holnap meglátjuk. Holnap még 8 órára várunk mindenkit, és reggel 9 órakor lesz itt az első témánknak az előadása, 9 órától 9:30-ig, 9:45-10-ig. Utána az idő függvényében, ha rossz lenne az idő és eső esnék, akkor itt maradnánk, megbeszélnénk a témát. Ha jó az idő, akkor fölkerekednénk, kimennénk a természetbe,
ahova letáborozunk, oda hozzák ki az ebédet utánunk, és az ebéd után beszélnénk meg a reggeli témát. Tehát ez körülbelül mindig így lenne, hogy a reggeli témánkat rossz idő esetén, itt jó idő esetén pedig kint a természetben beszélnénk meg. Délután még további kinti séták, túrák, este úgy kell beérkeznünk, hogy este 6 órakor vacsora és 7 órakor az esti előadás. Az esti előadás után szünetet szoktunk tartani,

Egy fél órás szünetet, és körülbelül 8:30-kor kezdjük az esti előadás megbeszélését itt a sátorban. Felhívom azok figyelmét, akik alföldies helyről jöttek, vagy távolabbról, hogy este itt nagyon hideg szokott lenni. Tehát estére mindenkit kérünk, hogy hozzon magával egy kis felöltőt vagy pulóvert, főleg akkor, hogyha szép az idő és csillagos az ég, akkor itt nagyon lehűl a levegő. És számítanunk kell arra, hogy itt olyan 10 fokok fognak lenni, bár most napközben 33 fok volt, de esténként itt olyan 15-20 fokra lehűl a hőmérséklet. Ezért mindenkit kérek arra, hogy jól öltözködjék fel, pokrócot is ki lehet hozni, és be lehet teríteni a lábunkat is. Körülbelül este 9:30-ig tart ez az esti megbeszélés, és utána 10 órára a táborunkban, ahogy említettem, nagyon üdvös lenne, hogyha csend honolna, hogy mindenki jól ki tudja pihenni magát. Nem tudom, hogy ki hogy van a pihenéssel, én az aktív pihenést tartom a legjobb pihenésnek, tehát ha jó sokat mozgunk, beszélgetünk, felüdülünk, de este megadjuk a módját annak is, hogy időben lefeküdjünk, akkor reggel egy jól kipihent állapotban fogunk ébredni, és tudjuk jól, hogy a mai világban a jó alvás az szinte már kincsnek számít. Itt mindenki számítson erre, mert nagyon jó a levegő, és nagyon alkalmas ez a hely arra, hogy egy hét alatt is olyan üdülésben legyen részünk, ami nekünk például, akik évről évre ide visszajárunk, mindig felejthetetlenné teszi a bozsvai táborozásokat. A hely, ahol vagyunk, a Zempléni hegység, az kiláttunk az étkező sátorunkból a Szemlőhegyre. Ez az a legenda fűződik, hogy IV. Béla király csapatai ezen a helyen táboroztak le, és az őket üldöző tatárokat erről a helyről szemlélték, miközben a király a Béla sziklán, amit terveim szerint ma este meg fogunk nézni, mert ki fogunk arra sétálni, a királynak a Béla sziklán vetettek fekhelyet. Maga a táj csodálatos, északon a Nagymilicszel, a Füzérivárral, Hollóházával, körbe-körbe onnan gyönyörű panoráma nyílik egészen Sátoraljaújhelyig, és itt bent a hegyek között pedig van olyan kilátó helyünk, ahol 40-50 hegycsúcsot tudunk megszámolni, és teljes érintetlenségben tárul elénk a természet. Felhívom a kedves táborozók figyelmét, hogy néhány kellemetlenségre előre is készüljünk fel, ezek nem nagy dolgok, de figyeljünk ezekre, például egész országunkban kullancsveszély van. Ezért azt ajánlanám, hogyha kimegyünk túrázni, ha csak lehetséges, akkor hosszú nadrágban jöjjünk, nem ilyen rövidújú ingben, hanem talán hosszújú ingben, bár a rövidújú ing is megengedett, csak utána nézzük át a hajlatokat, mert ezek a kullancsok nagyon szeretik a testünk lágy részeit, és odafurakodnak, és ott igyekeznek beásni magukat. Esténként a gyermekeinket külön nézzük át, főleg a kisgyermekeket. Ha valakinek viszketése van bármilyen helyen, akkor a szülőket kérném szépen, hogy jelezzék, és ha nem tudják a kullancsot kivenni, itt néhányan már az elmúlt években egész szép gyakorlatot szereztünk a kullancs kivételbe. Azért most éppen látom, hogy orvos is van közöttünk, ez jó leső érzés, talán orvosok is vannak közöttünk. Egyelőre inkognitóba hagynánk őket, mert ők is nyaralni jöttek ide, és nem arra, hogy reggeltől estig futkározzanak, de a kullancs nem kis veszély, mindannyian hallottunk a Lyme-kórról és egyéb más fertőző megbetegedésekről, tehát erre szeretném fölhívni a figyelmet. A kullancson kívül a darázs veszélyére is, tehát itt bizonyos darázs, fészkek, hangyabolyok óriási számban, tehát azért vigyázzunk, hogy merre lépünk. Itt a Zemplénben a vipera is őshonos, eddig még 20 év alatt elkerült bennünket, csak egy kislányt ...nak a bokáján hagyta ott a nyomát, de gyorsan kinyomtuk a vért, és semmi baj nem lett. Azért oda kell figyelni a gyermekekre, és főleg, hogyha magas hűben járunk, vagy olyan természeti helyen, ahol nincs lekaszálva, azért figyeljünk oda, mert nem lenne üdvös, hogyha bárki is valamilyen betegséget szerezne. Mivel nagyon jó időt mondott a meteorológia, én nem szándékozom
fürdőhelyekre menni. Fürdőhelyeken általában megint csak betegségeket szereztünk a Sárospataki Végardón is, vagy a Bodrogban is, vagy más helyeken is. Azt szoktam mondani, hogy a fürdést én is tudom garantálni. Egy 15 kilométeres túra után annyi vízbe fogunk úszni, hogy ez pontosan meg fog felelni annak az igénynek, amit a víz iránt támasztunk. Azt is szeretném megerősíteni, hogy a túráink, így a holnapi túránk is azért csak egy nagyon szelény 4-5 kilométeres túrákkal fognak kezdődni, majd a hét végére fogjuk föltenni a lecet talán a 10-15-18-20 kilométerre, de hát lehetséges, hogy ezt majd fakultatív módon tesszük. Mindannyian ismerjük, hogy a Bibliában alapelveket találunk a helyes életmóddal kapcsolatban, és a helyes életmód 8 alapelve közül az egyik alapelv a mozgás. Mivel egyikünk sincs, gondolom, elkényeztetve az év során a mozgással, én például rendkívül mozgásszegény életmódot folytatok, ezt itt akarom bepótolni sokaknak a kárára, mondják nekem, de meg fogjuk látni, hogy ez 4-5 kilométer per óra gyorsaságnál többet nem jelent. Ha megnézzük, hogy Jézus Krisztus milyen gyors ütemben járta be Palesztina vidékét, azt láthatjuk, hogy ő is 4-5 kilométer per óra gyorsasággal közlekedett, és senki ne ijedjen meg ezektől a túráktól, mindenkit bevárunk, senki nem veszett eddig el, és nagyon jót fog tenni mindannyiunknak a mozgás, és a gyerekeknek főleg az izzadásig menő és egy kicsit megerőltető mozgás, mert hát az az egészséges és az a helyes. Szeretném még arra is felhívni a figyelmet, hogy mivel többen leszünk, mint ahogy most itt vagyunk, lehetséges, hogy mindannyian az étkező sátorban nem férünk el, a ma esti ülésrendet tartsuk tiszteletben, tehát ezt a későn jövőknek is minden reggel el fogom mondani, hogy a ma esti ülésrend a hatályos. Aki nem fér be az étkező sátorba, a nagy sátort körülveszi 3 kisebb, sőt 4 kisebb sátor is, ott is meg fogunk teríteni, és oda is várjuk azokat, akik talán később kapcsolódnak be a táborozásunknak a programjába. Amikor bibliai időben az emberek összegyűltek, Isten azt mondta a zsidó nép vezetőinek, hogy mondjanak áldást az emberekre. Van a Bibliában egy híres hely, Mózes 4. könyve 6. fejezetében, ahol az ároni áldást olvassuk. Én a mai tábornyitónkon szeretném felolvasni ezt az áldást, és nagyon röviden megemlékezni arról, hogy mi ez, hogy áldás, meg mi is van benne ebben a néhány mondatban, amit én most mindenkinek szívemből kívánok, aki eljött erre a táborozásunkra. Mózes 4. könyve 6. fejezetében a 24. verstől a 26-ig így olvasom ezt a 3 mondatot, hogy amikor a nagy sokaság összegyűlt, akkor Áronnak és az ő fiainak a közösséget a következő szavakkal kellett megáldani. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Ez 6 kijelentés. Először azt kellett mondani az embereknek, ez volt az első kijelentés, hogy áldjon meg tégedet az Úr. Ez a régi bibliai időkben szólásforma is volt, tehát például a hétköznapi érintkezésben is, ha az emberek kimentek a mezőre, vagy elkezdték a munkát, például a Rút könyvében olvassuk, hogy kiment Boáz a szérűre, és ott is így köszöntek egymásnak az emberek, hogy áldjon meg tégedet az Úr. Egy régi szólásforma volt, de ennek a szólásformának nem egy formális értelme volt, hanem nagyon mély tartalma és jelentősége. Nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e azon, hogy mi az, hogy áldás. A hétköznapi nyelvben egyre kevesebbet használjuk ezt a szót. Még szoktuk mondani, hogy az egészség nagy áldás. Beszélünk gyermekáldásról. Beszélünk különböző áldásokról, amik az életben várják az embert. Nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e azon, hogy mi ez, hogy áldás. A legtöbb európai nyelv a benedikcióval és ennek származék szavaival fejezi ezt ki, az annyit jelent szó szerint magyar, hogy jót mondani. Jót mondani. Az áldást általában azzal szokták azonosítani, hogy jót mondjunk másoknak, és jót kívánjunk másoknak. De a Bibliában ennél többet jelent az áldás.
amikor Áronnak a közösségre ezt kellett először mondani, hogy áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Ennek nagyon nagy jelentősége volt, mert az áldáson a Biblia azt érti, hogy az Isten segítsen bennünket, mindannyiunkat hozzá, hogy ott lehessünk az örök életben. Az áldás annyit jelent, hogy alkalmassá tenni az örök életre az embert. És alkalmassá az örök életre itt a földi életben lehetünk, úgy, hogyha összhangba kerülünk az élet törvényeivel, amelyeket Isten teremtett. Tehát az áldás annyit jelent, hogy itt a földön törvényszerűen éljünk. Itt a földön összhangba kerülve az Istennek a bölcsességével és a parancsolataival, és alkalmassá tegyenek bennünket az Isten áldás, hogy a legnagyobb áldást elnyerjük, hogy az életünk ne csak néhány évtized legyen, hanem ott lehessünk majd mindannyian az örök életben. Ez volt az első dolog, amit kellett kívánni, hogy áldjon meg tégedet az Úr, és azért tette hozzá ezt így másodszor, és őrizzen meg tégedet, mert ez kettős értelemben szerepelt, hogy itt a földön is őrizzen meg minden bajtól, szerencsétlenségtől, veszedelemtől, de egész életedet őrizze meg, hogy ott lehessél majd az örök életben. Jézus azt mondta, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát ez az első két mondás, hogy áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet, kifejezte azt, hogy az egész életünk legnagyobb vágyának ez kell lennie, hogy mi az életben alkalmassá legyünk majd arra, hogy örökké élhessünk Isten országában, az Isten által újjáteremtett világban. A harmadik kérés így hangzott, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad. Olyan ünnepélyes, fenkölt kijelentés ez, de ennek egy nagyon egyszerű és nagyon gyakorlati hétköznapi tartalma van, hogy világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad. Hogy mindannyian megismerhessük az Istent, hogy mindannyiunk előtt világos legyen, hogy ki az Isten. Nagyon sok ember teszi fel a kérdést, hogy van Isten? Hát ki az Isten? Milyen az Isten? Milyen Isten az, aki ennyi minden gonoszságot eltűr ezen a világon? Meg miért nem avatkozik közbe az Isten? Meg miért? Legtöbb ember tele van ez, hogy van, ki, milyen, miért, miért nem. Isten a Bibliát adta azért, hogy mi megismerhessük őt. Semmelyikünk nem tudja kitalálni, hogy milyen az Isten, meg ki az Isten, meg miért tesz így az Isten, vagy miért nem tesz úgy az Isten. Az Isten ismeret forrása a Biblia, és mi azért vagyunk itt, hogy a Bibliát megismerjük, mert innen származik a hiteles Isten arc, tehát nem mi találjuk ki az Istent, mert nagyon sokszor az emberek találják ki az Istent, és nagyon sokszor az embereknek csak olyan Istenük van, akit maguk találnak, és maguk vetítenek ki maguknak, és ez egy olyan emberi, olyan hozzánk hasonló Isten, persze, hogy nem vagyunk vele megelégedve, mert ez az Isten nem tud rajtunk segíteni. De az az Isten, a teremtő Isten, a jellemében tökéletes Isten, a világokat fenntartó Isten, ha megvilágosítja az ő orcáját mi rajtunk, hogyha ismerté tudja tenni magát, mert ő ezt szeretné, de ez kell a mi odaszánásunk is, hogy mi engedjük-e, hogy az Isten szóljon hozzánk, és egyáltalán kíváncsiak vagyunk-e arra, hogy az Isten mit mond. Ez a harmadik kívánság, a harmadik áldásmondás. És ezután negyedszer azt mondja, hogy könyörüljön te rajtad. Ha megismerjük az Istent, akkor látjuk azt, hogy ki az Isten, hogy az Isten a tökéletes szeretet, és az életnek is az alapjaként a szeretetet állította alapként, és az Isten szeretetétől akkor kezdjük látni, hogy milyen messze távolodtunk, és amikor megismerjük az Isten lényét, az Isten jellemét, akkor kezdjük látni, hogy mi emberek milyenné lettünk, és mivé lettünk. És amikor a Bibliában elmélyedünk, akkor kezdjük látni, hogy a két szeretet között milyen határtalan nagy a különbség, hogy a Biblia mondja, amennyire magasabb az ég a földnél, annyira magasabbak az ő gondolatai a mi gondolatainknál, de amennyire magasabb az ég a földnél, annyira másabb az Isten szeretete is a mi szeretetünknél. És sajnos mi szeretetből rendre rosszul vizsgázunk. Mindig azon kapjuk magunkat, hogy megint elfogyott a szeretet. Megint nem tudtunk úgy viselkedni, hogy gondoltuk volna. Megint valami híja van a mi életünkben a szeretetnek. Ha megismerjük az Istent, és hagyjuk, hogy az Isten lakozzék bennünk hitáltal,
akkor az Isten meg tud könyörülni rajtunk. Az Isten fel tud emelni bennünket. És a szeretetünk nem olyan lesz, mint ahogy Hósás próféta mondja, hogy olyan az emberi szeretet, mint a korai reggeli felhő és a korán múló harmat, hanem nekünk igazi, valódi szeretetünk lesz minden egyes ember iránt. Az ötödik mondás így hangzik, fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád. Ez érdekes, hogy ötödszörre mondja ezt, hogy fordítsa az Úr az ő orcáját. Tehát először azt mondja, hogy áldjon meg tégedet az Úr, őrizzen meg, világosítsa meg az ő orcáját, te rajtod, könyörülj rajtod. Mit jelent ez, hogy fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád? Miért? Hát az Isten nem fordította eddig felénk az orcáját. Kedves táborozók, a Bibliában vannak nagyon egyszerű kijelentések, és ezeken az egyszerű kijelentéseken el kell gondolkoznunk. A Biblia Istent atyának mondja, Jézust fiúnak, és ugye a lelket a Szentléleknek. A családi kapcsolatokból veszi a hasonlatokat a Biblia is, és hadd tegyem fel most nektek a kérdést, hogy van olyan, hogy egy szülőnek el kell egy kicsit fordítani az orcáját a gyermekétől? Van ilyen eset, hogy azért a szülő nem viszonyulhat úgy a gyermekéhez, mint hogy ő maga is szeretne, meg mint hogy ez a kapcsolat is megérdemelni, és egy kicsit el kell, hogy fordítsa az orcáját. Most figyeljünk a megfogalmat, nem azt mondom, hogy a szívét, egy szülő se fordítja el a szívét a gyerekeitől, gondolom. Akkor is, hogyha azok a gyerekek kamaszodnak, felnőnek, messzire jutnak attól a szülőtől. A szívünket nem fordítjuk el a gyerekeinktől, de az orcánkat el kell, hogy fordítsuk sokszor. Mert hogyha az a gyerek olyanokat tesz, amit nem tudunk elfogadni, amik erkölcsileg nem elfogadhatók, a szívünk ott van a gyerekeinkkel, hívő szülők küzdenek, imádkoznak is gyerekekért, unokákért, de az orcánkat el kell, hogy fordítsuk, hogy jelezzük, hogy ez nem a helyes út, ezzel én nem értek egyet, és ezen én nem tudlak téged támogatni, fiam vagy lányom, ezen az úton. Az Isten szíve mindig velünk van. Az Isten soha nem fordítja el tőlünk a szívét. De Istennek nagyon sokszor el kell, hogy forduljon az orcája tőlünk, mert egyszerűen olyan dolgokat teszünk, amelyekbe az Isten nem követhet bennünket. És az ötödik mondásnál kéri Mózes, illetve aki legyegyezte Mózes negyedik könyvében, a hatodik fejezetben olvassuk ezt az ároni áldást, hogyha az Isten bennünket megállhat, megőrizhet, megvilágosíthatja az orcáját rajtunk, ha megkönyörülhet rajtunk az Isten, és itt, hogyha már könyörülni tud rajtunk az Isten, amikor elfogadjuk a kegyelmét és könyörületét, amikor kezdjük átlátni, hogy mi kegyelemre szoruló emberek vagyunk, akkor tudja az Isten odafordítani az ő orcáját mi ránk. Akkor tud az Isten nem csak a szívével, az arcával is velünk együtt lenni. Akkor tud teljes valójával támogatni bennünket az Isten. És amikor ez bekövetkezik, ezután már csak egy mondás marad. És az egy mondás is kitalálható, hogy mi lesz, és adjon békességet néked. Akivel az Isten ott lehet a szívével is, és az orcájával is, annak az embernek az életben a legfőbb kincs fog jutni osztály részéül, békességünk lesz. Amikor először rendeztük ezeket a táborokat, olyan 50-80-an voltunk itt 20 évvel ezelőtt. Emlékezem, az első se ez a nagy sátor, se más nem volt meg. Ezt a régi vadászházat vettük meg, ami itt van a sátorunk mögött, és ezt hoztuk helyre, és évről évre bővült a bózsvai tábor. De visszaemlékezem, 20 évvel ezelőtt is itt voltam, én 82 óta vagyok táborozó, Telkibányától fogva, és itt Bózsván is a kezdete kezdetétől nyomon kísérhettem a fejleményeket. Soha úgy nem fejeződött be táborunk, hogy a táborozók el nem mondhatták volna azt, hogy úgy szeretném azt, hogy otthon is Bózsva legyen, hogy békességem legyen. Nem csak azért, mert egy zaklatott, békétlen világban élünk, az embernek mindig szüksége van egy más minőségű békességre, egy olyan békességre, amit csak az biztosíthat számunkra, ha az Isten szívével is, meg az orcájával is hozzánk fordul. És Jézus azt mondta, hogy én olyan békességet adok néktek, amilyen békét a világ nem adhat néktek. A világ is akar békességet adni. Igaz, hogy elég nagy áron,
elég sokat kell annak az embernek fizetni, aki békességet akar, és arról is ki fog derülni, hogy nem igazi békesség. Isten ingyen ajánlja fel mindannyiunknak a békességet. De ez nekünk is le kell nyugodnunk, el kell csendesednünk, és Istenre kell figyelnünk, hogy az Isten megállhasson, megőrizhessen, az orcáját világoltathassa rajtunk, meg tudjon könyörülni, és akkor az orcáját végképp hozzánk tudja fordítani, és békességet tud nekünk adni. Befejezésül szeretnék idézni egy részletet. Minden reggel ebből a kis könyvből fogunk felolvasni a reggelink előtt egy kis idézetet. Ha Bózsvát nem is tudjuk hazavinni, ezt a könyvet mindenkinek tanácsolom, akinek esetleg még nincs meg, hogy ezt haza tudja vinni, az a címe, hogy feletté tiszta a te beszéded. Csak úgy rutinszerűen mindig megnézem, hát ugye ma július 18-a van, hogy mi a mai reggeli dicséret, tehát reggel még nem voltunk itt, ugye csak ebédre érkeztünk, és a délután során, de pótlólag a mai reggeli dicséretet hadd olvassam fel, majd holnap reggel kedves munkatársam fogja felolvasni az étkező sátorban. A ma reggeli dicséretünk János első levele, 3. fejezet 18. verséből egy gyönyörű szép, rövid, de gyönyörű szép, de egy kicsit megszégyenítő biblia vers. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Ez a ma reggeli igehelyünk. Hadd olvassam fel a hozzáfűzött megjegyzést. Tehát ez az igehely, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Az igazi szeretet nem elsöprő, tüzes, féktelen szenvedély. Éppen ellenkezőleg. Az igazi szeretet nyugodt és mély érzés. Túltekint a külső megjelenésen, csak a belső érték vonza. Az igazi szeretet bölcs és körültekintő, odaadása valóságos és tartós. Isten az élet hétköznapi eseményeiben vizsgáztat és próbál ki bennünket. Ezek árulják el a szív mienségét. Apró figyelmességek és a szívből fakadó előzékenység építik föl, mint megannyi tégla a boldogságot. A bátorító, szeretetteljes szavak elhanyagolása, a szolgálatkészség mellőzése a kis dolgokban. Ezek eredményezik a boldogtalanságot. Végül mindnyájan rájövünk majd, hogy a javunkra szóló mennyei feljegyzések legnagyobb része a körülöttünk élők boldogsága érdekében tett lemondásból áll. Az is napvilágra jön majd, ha csupán önmagunkkal törődünk, tekintet nélkül mások boldogságára és jólétére. Ez sem kerüli el mennyei atyánk figyelmét. Én azt kívánom, hogy itt a táborban, ha rövid időn belül is, de nem rövid idő, a 6-7 nap, próbáljunk meg ne csak magunkkal törődni. Bibliának a nagy kijelentés, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Nagy öröm kapni is, azt nem kétlem, és azt nem akarom vitatni. Nagy öröm, hogyha kapunk valamit, de nagyobb öröm, ha adunk valamit. A táborozók azért szokták mondani, hogy jaj, de jó lenne hazavinni a Bózsvát. Én legalábbis ezt mondtam az elmúlt 20 év, hogy vigyétek is haza. Nem a helyet kell hazavinni. Azt a valakit kell hazavinni, akit megszólított téged, akit a szeretetét a természeten, más embereken keresztül bizonyította irántad. Éljél úgy, ahogy itt éltél ebben a 6-7 napban, ne magaddal foglalkozzál. Vedd észre másoknak a szükségleteit. És a boldogságod nem valami nagy dologból áll, és nem valami nagy dologtól függ. A boldogság a hétköznapi apró figyelmességek és a szívből fakadó előzékenység. Milyen egyszerű az élet. És olyan örvendetes dolog, hogy itt a táborban, az eddigi 20 évben, és remélem, ameddig csak itt vagyunk ezen a táborhelyen, az ezután években is, nekem a legnagyobb öröm, amikor azt látom, hogy tényleg a kedves táborozóink megtanulnak figyelni a másikra. Megtanulnak beszélgetni a másikkal, megtanulnak igazi figyelemmel lenni a másikra is. És itt nagyon sokan mondták el azt, hogy igen, valahol
ilyen apró dolgokból, hogy egy kiránduláson, hogy ki hogyan szólít meg, miről beszélünk. Egyszer mondta egy idősebb táborozón kicsit úgy felháborodva, oda mentem a fiatalok közé, oda mentem a túrák során, hát képzeld el, mondja nekem, ott is bibliai dolgokról beszéltek. Hogy hát ez a legnagyobb öröm, amikor nem hiába való fecsegés, hanem értékes, egymást tisztelő, egymást megbecsülő, szerető beszéd hangzik el. A te beszédedből ismertetel igaznak vagy hamisnak, mondta Jézus Krisztus. Én kívánok ezeknek az áldásoknak és a gondolatoknak a jegyében szép és tartalmas táborozást mindenki számára. Nagyon örülök, hogy ennyien el tudtunk jönni, és most látok újabb arcokat is az országhatárokon kívülről is, látom Jugoszláviából, más helyekről is érkeztek hozzánk, és valószínűleg még ma és holnap fognak is érkezni, és kívánom mindenki számára, hogy amilyen kérdésekkel eljött ide ebbe a táborba, hogy eddig talán nem kapott választ ezekre, vagy nagyon szeretne valamit megtudni, az nyugodtan nálam, nálunk, mindenki, akik előadók vagyunk, természetesen négy szem között is, vagy kiskörben is mindenki rendelkezésére állunk, és a gyerekeink számára külön tanítók is lesznek.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Biblia az emberi élet alapjairól című előadás sorozatunk mai előadásán. A mai előadásnak a címe Pál apostol tanítása a boldogságról. Azt hiszem, hogy Pál apostolról mindannyian hallottunk, mindannyian legalább annyit tudunk róla, hogy Jézus Krisztusnak szolgája volt, apostolok között is a legnagyobb apostol, az egyik legnagyobb apostol, ha ezt lehet így nevezni. Azt mondja Pál apostol önmagáról, hogy ő egyedül többet munkálkodott, mint az összes többi apostol együttvéve. Igen, azt hiszem, hogy mindannyian hallottunk róla, ismerjük valamennyire az ő életét, az ő írásait, és a mai alkalommal erről az oldalról fogjuk megnézni az ő életét és az ő tanításait, hogy mit is mond ő a boldogságról. Mindenekelőtt azt a kérdést szeretném fölvetni, hogy vajon Pál apostol boldog ember volt-e? Én azt hiszem, hogy ha olvassuk az apostolok cselekedete könyvet, meg olvassuk az ő leveleit, akkor egyértelmű és mély meggyőződésünk támad a tekintetben, hogy Pál apostol boldog ember volt. Az életéből is látjuk, a leveleiből is látjuk, a tanításaiból, mindenhonnan bármivel kerülünk kapcsolatba ővele, akkor azt láthatjuk meg, hogy a boldogságról, a kiegyensúlyozottságról, az örömről beszélnek a szavai, és az élete is ezt tükrözi. De nézzük meg, hogy Pál apostol mitől volt boldog, és mit tanít a boldogságról. Mindjárt a bevezetőben el kell hárítani azt a gondolatot, hogy nehogy azt higgyük, hogy a körülményei tették őt boldoggá. Nem azért volt boldog, mert olyan kiválóak és rendkívüliek lettek volna körülményei. Sőt, azt is el kell, hogy mondjuk, hogy Pál apostol az életének egy hosszabb időszakában, egy jelentős időszakában nem volt boldog. És melyik volt ez az időszaka, amikor ő nem volt boldog, és erre utalást is találunk a Szentírásban. Egyáltalán ki is volt Pál apostol, röviden néhány mondattal tegyünk róla említést. Ugye Pál apostol korának egyik tudósa, művelt ember volt, Gamáliel lábánál tanult, a legjobb kiképzésben részesült, legjobb neveltetésben részesült, és azt kell, hogy mondjuk, hogy valóban korának egy kiemelkedő tudósa, magas műveltségű, intelligenciájú ember volt, és sikereket ért el. A pályafutásában előre haladt. Galata levél első fejezet 13-14 versében a következőt mondja önmagáról. Azt mondja, hogy mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt, és felülmúltam a zsidóságban a nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért. Tehát ő buzgó farizeus lévén a hitéletben haladt előre, inkább visszavonom ezt a szót, a vallási életben haladt előre, és olyan sikereket ért el, hogy ő a magas tanács tagja lett fiatal kora ellenére. Tehát előmenetele volt, a magas tanács tagja volt, művelt ember volt, képzett ember volt, tudós volt. Mit kívánhat egy ember többet magának? És Pál apostol ilyen körülmények között nem volt boldog. Nem volt boldog, és ezt onnan tudjuk, hogy amikor a megtérése bekövetkezik a damaszkuszi úton, Jézus megszólítja őt, akkor Jézus rámutat egy félmondat erejéig arra a körülményre, ami boldogtalanná tette őt. És ez nem volt más, mint a belső lelki küzdelmei, a lelkiismereti gyötrelmei, ahogy mondanánk a lelkiismeret furdalás, amitől nem tudott felszabadult boldog, kiegyensúlyozott lenni. Tudnilik, az Isten lelke késztette őt arra, hogy ne cselekedje azt, amit cselekszik. Ne üldözze a keresztényeket, ne üldözze azokat, akik Jézus nevét megvallják, de ő ezt a hangot mindenképpen, a lelki ismeretének a hangját mindenképpen el akarta némítani, és ennek ellenében próbálta megvalósítani az ő elgondolásait és terveit. És hiába volt minden meg az életében, amiről az emberek úgy gondolják, hogy szükséges a boldogsághoz, de nem volt békéje.
mert a lelkiismeretével nem tudott békében élni, összhangban élni, mert késztette őt az Isten szent lelke valamire, aminek ő ellene állott. És ettől a belső vívódástól és harctól ő nem tudott boldog lenni, igazából boldog lenni. És mégis ez az ember, Pál apostol, aki miután találkozott Jézus Krisztussal a damaszkuszi úton, az élete teljesen megfordult, ugye itt történt az a híres Pál fordulás, teljesen megváltozott az élete, és ettől kezdve Pál apostolnak az élete sokkal nehezebb lett, mint korábban volt. A körülményei sokkal rosszabbak voltak. Összehasonlíthatatlanul rosszabbak voltak a körülményei, de megtalálta a boldogságot, azt a boldogságot, amelyet korábban a jó körülmények mellett nem tudott megtalálni és elérni. És nézzük meg, hogy Pál apostol hogy lett boldog ember, mitől lett boldog ember, és mindezt az írásai, a tanításai hogy, milyen módon tükrözik. Én szeretnék a mai alkalommal abból kiindulni, hogy Jézus Krisztus mit mond a boldogságról. Jézus Krisztus, amikor a hegyi beszédet elmondta, országának hatalmas alapelveit fektette le és nyilvánította ki, ezt a beszédét azzal kezdte, hogy elmondta, hogy kik a boldogok. És én Jézus boldog mondásai tükrében szeretném Pál apostol életét és tanításait, ha közösen megnéznénk, és ebből fogjuk meglátni, hogy a jézusi kijelentés, hogy kik a boldogok, Pál apostol életében megvalósult, minden feltétele ennek megvalósult, és az eredménye is ez lett, hogy Pál apostol boldog ember volt, örömteli és boldog ember volt. Így lapozzuk fel először Máté evangéliuma 5. fejezetét, és Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 3. verset olvassuk el, hogy kezdődik Jézus Krisztus tanítása a boldogságról. Mit mond, hogy mi az előfeltétele, a legelső lépcső ahhoz, hogy valaki igazából boldog legyen ebben az életben? És ezt mondja Máté evangéliuma 5. fejezet 3. versében, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Mindjárt álljunk is meg, és tegyük fel a kérdést Pál apostollal kapcsolatban, hogy Pál apostol lelki szegény volt, vagy nem volt lelki szegény. Pál apostol lelki szegény volt, vagy nem volt lelki szegény. Mindig lelki szegény volt, vagy nem volt mindig lelki szegény. Mit mondhatunk e tekintetben az ő életéről? A Biblia azt mondja, hogy mindannyian lelkileg szegények vagyunk. Isten nélkül mindannyian, ki kell, hogy mondjuk, hogy nyomorultak vagyunk. Mindannyian szánalomra méltók, veszendő emberek vagyunk, nélküle nyomorultak és szegények vagyunk. És az az ember, aki ezt az állapotát nem ismeri fel, hanem ő magát gazdagnak tartja, magát elég jónak tartja, magát olyannak tartja, aki ebben az életben egyedül is boldogul, nem érzi át a lelki szegénységét, az az ember nem lehet igazából boldog, az nem érzi a lelki szegénységét. És nézzük meg, hogy Pál apostol régebben ilyen ember volt, aki nem érezte a lelki szegénységét. Azt olvassuk, ezt mondja önmagáról a Filippi levél 3. fejezet 6. versében. A Filippi levél 3. fejezet 6. verse a következőt mondja: buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, mondta ő magáról, hogy ilyen volt, és mit mond? A törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Tehát ő minek képzelte magát? Fedhetetlennek képzelte magát, igaznak képzelte magát, és fel sem merült benne az, hogy ő neki igazából valamire szüksége is lenne. Érezte a lelkében ezt a belső vívódást, aminek megpróbált ellene állni,
de önmagában meg volt arról győződve, hogy az az út, amit ő követ, a keresztények üldözése, a Krisztust megvallóknak a nyomorgatása, ez az igazi út, mert a vallásnak ez ellenemond, a zsidóság tanításainak ez ellenemond, amit a keresztények tesznek. És ezért ő magát egy jó embernek tartotta. Azt mondja, sőt, ezt mondja, hogy a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen volt. Egy másik igét is szeretnék idézni, amikor az előbb már említettem, hogy azt mondja, hogy szerfelett rajongtam atyai hagyományaimért. Tehát azokért a hagyományokért, amiket ő gyermekkora óta követett. Azt mondja, hogy én ezeket nem akartam félretenni, nem akartam ezeknek ellenébe menni, én azt hittem, hogy ez a jó út, tehát én szerfelett rajongtam ezekért. Tehát egyáltalán nem érezte azt, hogy ő lelkileg ínségben volna. És ez az ember Pál apostol, amikor Jézus Krisztussal találkozik, akkor valami óriási változás történik az életében, megtért ember lesz, és ettől kezdve nézzük meg, hogy a megtért Pál apostol, aki korábban azt lehet mondani, hogy lelkileg kicsit felfúvalkodott is volt, büszke volt az ő atyai hagyományaira, és hogy ezekért szerfelett rajong, és hogy a törvénybeli igazság tekintetében ő fedhetetlen, de nézzük meg, hogy később ez a Pál mit mond önmagáról. A megtért Pál így nyilatkozik a Római Levél 7. fejezet 18. versében. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mit mond Pál magáról? Tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz az én testemben jó. Nézzük meg a másik igét, ugyanebben a fejezetben, a 24. versben, azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember! Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Nyomorult embernek nevezi magát. Az a valaki, aki nemrég még a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlennek vallotta magát. Rádöbbent az ő lelki szegénységére. És egy másik igét csak kívülről idéznék, a Timóteusi első levél első fejezet 15. verse azt mondja, Pál így nyilatkozik önmagáról, hogy igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. És ráadásul még nem is azt mondja, hogy első voltam én, hanem akik közül első vagyok. Tehát Pál apostol rádöbbent az ő nyomorult voltára, azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, fölismerte a lelki szegénységét, és ettől kezdve, ettől a fordulattól kezdve Pál apostol boldog ember volt. Teljesedett Jézus mondása az ő életében, hogy boldogok a lelki szegények, azt mondja, mert ilyeneké lesz majd a mennyeknek országa, akik felismerik, hogy magukban semmi jó nincs, hogy az Isten kegyelmére vannak utalva. Igen, boldogok a lelki szegények. És Pál apostol életében bekövetkezett ez a fordulat, rádöbbent a maga semmiségére. És itt kezdődött el a damaszkuszi úton, itt a megvakult Pál életében, aki 3 napig nem lát, itt kezdődik el az életében a boldogság útjának a követése, ami egészen kiteljesedik az ő halála pillanatáig. De nézzük meg mindjárt a második boldog mondást. Jézus mit mond másodikként? Azt mondja Jézus a boldog mondások másodikaként, Máté evangéliuma 5. fejezetének a 4. verse azt mondja, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Milyen sírásról van itt szó? Milyen sírásról? A sírás az örömöt jelent ebben az életben. Egy síró embert, amikor látunk, azt gondoljuk, hogy az örül, az boldog? Nem, ugye azt gondoljuk, hogy az szomorú. És Jézus mégis azt mondja, hogy akik sírnak, boldogok. Miért? Mert ők megvigasztaltatnak. Tudnilik, az az ember, aki rádöbben a lelki szegénységére, látja, hogy benne semmi jó nincs, egy halálra méltó bűnös ember, ezt kiértette meg vele? A Szentlélek értette meg vele. És a Szentlélek miután elvégzi az emberben azt, hogy meglássam a magam nyomorult voltát, nem hagyott engem ebben az állapotban,
hanem mit mutat meg? Megmutatja a bűnből kivezető utat. Megmutatja azt, hogy nem kell sírnom tovább az én bűneim miatt és keseregnem, hanem van megoldás a bűn problémájára. Ha én őszintén megszomorodtam az én bűneim miatt, és belátom, hogy milyen nyomorult voltam az egész életemben, és milyen nyomorult vagyok, akkor van megoldás az én életemben, és ez igazi boldogságot jelent az ember életében. Nézzük meg Pál apostol erről, hogy nyilatkozik. A római levélben azt mondja Pál apostol, a római levél 4. fejezetében, a 6-tól 8-ig terjedő versekben, a római levél 4. fejezet 6-tól 8-ig terjedő verseiben Pál idéz Dávidtól a 32. Zsoltárból, és utána összefoglalásképpen ő is megállapít valamit az Ószövetségből idézett igék alapján. Így olvasom a római levél 4. fejezet 6-tól 8-ig terjedő verseiben. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsátattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Mit mond Pál apostol? Pál apostol idézi Dávidot a 32. Zsoltárból, hogy Dávid is boldog mondja ugye azt az embert, akinek Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Mit jelent, hogy az Isten igazságot tulajdonít? Azt jelenti, hogy az Isten megbocsát az embernek, és a bűnös embert igaznak nyilvánítja. Ugye leveszi róla a bűneinek a terhét, és ettől kezdve már nem bűnösen áll Isten előtt, azzal a bűnével megrakottan szennyes ruhában, hanem megigazulva, igazként tekint rá az Isten, miután a bűneit megbocsáthatta. És idézi Dávidot is, aki ugyanezen a tapasztalaton ment keresztül, hogy amíg a bűne mardosta őt, amíg ott volt lelkiismereti teherként a bűn az ő életében, addig nem tudott boldog lenni. És amikor megtalálta a megbánás helyét, amikor letehette a bűnei terhét, akkor felszabadult az ő lelke, és boldog lett. És Pál ugyanezt élte át. Azt mondja, boldog az az ember, akinek az Isten bűnt nem tulajdonít, akinek megbocsátattak a vétkei az ő hamisságai. És akkor az embernek lehetnek rossz körülményei, lehet nyomorúságos az élete fizikai értelemben, de ott van az a lelkiismereti békéje, ott van, hogy én letehettem az én bűneim terhét, és ez olyan örömöt, boldogságot, kiegyensúlyozottságot ad az embernek, ami máshoz nem fogható. Figyeljük meg az emberi életet, figyeljük meg a saját életünket is. Ha valami bánt bennünket, a lelkiismereti teher ott van az életünkben, valamit nem jól tettünk, érezzük, tudunk akkor kiegyensúlyozottak és boldogok lenni? Semmiképpen. De amikor azt elrendeztük, amikor letettük a terhet, nem lehet elmondani azt a felszabadult érzést, azt a boldogságot. És amikor az Isten leveszi az emberről a bűneinek a terhét, ehhez fogható öröm és boldogság nem létezik, és Pál apostol ezt megtapasztalta az életében. Megtapasztalta, mert megtalálta a megbánás helyét, sírt az ő bűnei felett, bánkódott az ő bűnei felett, és Isten megigazította őt, megbocsátotta az ő bűneit. Valóra vált az életében, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, gazdagon megvigasztaltatott Pál apostol is. Nem minden boldog mondást fogunk végigvenni Pál apostol életével kapcsolatban, és nem is sorrendben fogunk haladni. Most a harmadikat kihagyjuk, majd egy későbbi alkalommal, még a mai előadás kapcsán visszatérünk rá, de nézzük meg a 4. boldog mondást a hegyi beszédben. Nézzük meg Jézus mit mond Máté evangéliuma 5. fejezetében. Máté evangéliuma 5. fejezetének a 6. versében Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Röviden szeretném csak itt megjegyezni, hogy itt az az igazság, amiről Jézus beszél, nem egy elméleti igazságot jelent. Az a szó, ami itt található, ez tulajdonképpen az igaz életet jelenti. És azt mondja Jézus, hogy boldog az az ember, aki ebben az életben az igaz élet után vágyódik, az igazság után szomjúhozik.
Boldog az az ember, aki a jóra törekszik. Aki a jót akarja megvalósítani az életében. Boldog az az ember, aki nem áll meg ott annál a pontnál, hogy az Isten megbocsátott nekem, és levette rólam az én bűneim terhét, hanem eljut odáig, hogy én nem is akarok újból lelkiismereti teherrel élni, nem akarom a lelkemet bűnnel beszennyezni, tehát én az igaz életben szeretnék járni. Azt mondja, boldog ember az az ember, aki éhezi, szomjú hozza az igazi életet, aki szeretne megváltozni, aki az isteni mércéhez akarja szabni az életét ebben az életben. Nézzük meg, csak kívülről szeretnék felidézni Pál apostol életéből bibliaverseket, igeverseket, amiket ír, illetve az életének egy-egy mozzanatát. Az a Pál, aki a damaszkuszi úton szembesül azzal, hogy ő lelkileg nyomorult szegény, aki felismeri az ő bűneinek a súlyát, aki ott megtér, aki elfogadja ott Jézust, elfogadja Jézust megváltójának és szabadítójának. Ennek a Pálnak, ennek a megtért Pálnak mi az első kérdése a megtérése után? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Vágyódik az igaz életre, ő megismerte, elfogadta most Jézust. És vágy ébredt a szívében, hogy ne a régi életét kövesse, ne úgy csináljon mindent, ahogy eddig cselekedett, hanem az Isten akaratát kövesse, Jézus akaratát valósítsa meg. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És nézzük meg a római levél 12. fejezetében, mit mond Pál a római levél 12. fejezetéből. A római levél 12. fejezet első két verse a következőt mondja. Pál így fordul a rómabeliekhez, de mindannyiunkhoz. Azt mondja, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent, és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mit mond Pál? Szánjuk oda magunkat az Istennek, és ez miben nyilvánul meg? Hogy azt keressük ebben az életben, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát mit mond az ő igéjében? És amit mond, ahhoz kérjük az erőt, hogy azon az úton tudjunk járni. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, a Krisztus szerinti életet, a Krisztus igazságában való járás életét. És Pál a Krisztus törvényét, az Isten törvényét, amely az igaz életet mutatja nekünk, mert az Isten törvénye mutatja meg, hogy mit jelent az igazi élet, az igaz élet. Ezt a törvényt, ezt az utat nem igaként éli meg, nem teherként éli meg, hanem gyönyörűségnek éli meg, jó, kedves és tökéletes akaratnak éli meg. És ezt keresi az életében. De hadd kérdezzem meg, hogy vajon mi volt ennek a hátterében Pál apostol ennyire kereste az igaz életet, ennyire akart az Isten útján járni, Krisztus útján járni? Miből fakadt az életében, hogy ez a vágy ott volt oldhatatlan erővel az életében? Miből fakadt ez? Krisztus iránti mérhetetlen szeretetből, szeretetből fakadt. Azt mondja Pál a korintusi második levélben, az 5. fejezet 14-15. Versében, így kezdi, hogy mert a Krisztus szerelme szorongat minket. A Krisztus szerelme szorongat minket. Tehát Krisztus iránt, a megváltó iránt, a megváltásért, az ő szeretetéért olyan mérhetetlen szeretet és hála volt a szívében, hogy ez olyan viszont szeretetet váltott ki, ugye az Isten szeretete, ami megmutatkozott Jézus áldozatában iránta, amire alig tudott szavakat találni. És mit mond? Azt mondja, hogy mert rádöbbent arra, hogy egy valaki, Jézus Krisztus, meghalt mindenkiért, Pálért is meghalt. És azt mondja, hogy úgy vélekedett ezek után,
hogy ettől kezdve neki nincs joga ahhoz, hogy önmagának éljen, és a saját útjait akarja járni, hanem ettől kezdve annak a valakinek akar élni, aki az életét adta érette. Tehát az Isten iránti, Jézus iránti mély és oldhatatlan szeretet jellemezte Pál apostol életét, és ebből fakadt az igazság keresése az életében. Nem akarja azt megszomorítani, aki az életét adta érte. Szeretetből akarja az igazságot, az igaz életet követni. És azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot,

mindenkinek, hogy szánjuk oda a mi életünket Istennek kedves áldozatul, és azt keressük, hogy mi az ő akarata. De nézzük meg mindjárt a hetedik boldog mondást. A hetedik boldog mondást nézzük meg, Jézus mit mond, Máté evangéliuma, 5. fejezet, 9. versében. Azt mondja Jézus, hogy boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok a békességre igyekezők. Mit jelent a békességre igyekező? Ugye ez azt jelenti, hogy boldogok a békesség szerzők. Tehát ez a szó, a békességre igyekezők, ez ezt a fogalmat fedít ezen a helyen, hogy akik a békességet szerzik és munkálják, tehát akik azért fáradoznak, azon munkálkodnak, hogy minél többen megismerjék a békességnek, boldogságnak ezt a forrását Istennél, Jézusnál, keresve ugye ezt az evangéliumban, az Isten ígéjében. Azt mondja, hogy boldogok a békesség szerzők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. És nézzük meg, hogy Pál életében ez hogy valósult meg. Pál békességszerző volt? Pál egész életében a legnagyobb békességszerzők közé tartozott. Nézzük meg, hogy amikor megtér, akkor mi hangzik el az ő megtérése kapcsán. Azt olvassuk a 26. fejezet 16-tól 18-ig terjedő verseiben az apostolok cselekedetében, amikor Jézus megszólítja őt a damaszkuszi úton, és ő ott összeesik a földön, és azt mondja neki, Jézus megszólítja őt, és azt mondja, hogy de kelj fel, és állj lábaidra, mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek, úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni. Megszabadítván téged a néptől és a pogányoktól, akik közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra, és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát, és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. Jézus közvetlenül Pálhoz hogy szól a megtérése után? Azt mondja, hogy kelj fel, állj a te lábaidra. Miért? Mert én szolgává és bizonysággá rendeltelek. Milyen dolgokban? Amiket láttál, amiket tapasztaltál most az életedben, és amikre nézve meg fogok neked jelenni, a tanítások, amelyeket rád bízok. Szolga és bizonyság vagy. El kell mondanod embereknek. Mindenki felé ezt az üzenetet tolmácsolnod kell. És miért? Hogy megnyissad az emberek szemét, hogy a sötétségből a világosságra térjenek, hogy üdvösségüket elnyerhessék. Ez lesz a szolgálatod, a feladatod. Békesség szerzés szolgálatára hívlak el téged. És hadd kérdezzem meg, boldog az az ember, aki igyekszik békességet szerezni Isten és ember között? Boldog az az ember, aki másoknak segíteni tud, hogy megtalálja Jézus Krisztust? Akik az életben valamilyen módon ezt már megtapasztalták, azok tudják elmondani, hogy ehhez fogható boldogság és öröm nincs. Amikor az ember azt érzi, hogy valakinek egy parányit is, de segíteni tudtam, hogy megtalálja Jézus Krisztust, hogy valakit érdekel az Istenre tartozó dolog, a Biblia, az evangélium, micsoda hatalmas öröm. És micsoda öröm, amikor valaki azt látja, hogy igen, segíthettem valakinek abban, hogy valaki elfogadja Jézus Krisztust megváltójának. Ez valami olyan öröm, az Istentől való olyan hatalmas öröm, amit tényleg emberi szavakkal nehéz elmondani. Szeretnék a Bibliából egyetlen egy történetre utalni, Keresztelő János történetére. Keresztelő János, aki kiröltett bizonyságot hatalmas erővel, emlékszünk az ő ige hirdetésére. Keresztelő János Jézusról tett bizonyságot, és elmondta ugye, hogy nem sokára eljő, és bemutatta Jézust, hogy milyen lesz az ő szolgálata, mi fogja őt jellemezni. És amikor Jézus elkezdi a tanítói szolgálatát, akkor egy idő után Keresztelő János tanítványai azt mondják neki, hogy az emberek kezdenek tőled elpártolni, és ahhoz a valakihez mennek, akiről te szóltál. Tehát Jézus

0: rég gyülekeznek. És Keresztelő János mit mond? Azt mondja, én mindig megmondtam, hogy nem én vagyok a Krisztus, ugye én őróla tettem bizonyságot, és kinek nevezi itt magát Keresztelő János? Azt mondja, hogy ő a vőlegény barátja. És a vőlegény barátjának az a feladata, hogy a menyasszonyt a vőlegényhez vezesse, és utána azt mondja, hogy ez az én örömöm immár betelt. A vőlegény kicsoda? Ugye Jézus Krisztus. És kit nevez az ő barátainak, akik megismerték őt, elfogadták az ő tanításait, őt követik, és segítenek embereknek, hogy megtalálják Jézust. És Keresztelő János nem olyan szomorú lett volna, hogy őt elhagyják, és Jézus köré gyülekeznek az emberek, hanem azt mondja, hogy ez az én örömöm immár betelt. Megtapasztalta az életében, hogy ennél nagyobb öröm, mikor emberek megtalálják Jézus Krisztust, ennél nagyobb öröm nincs is. És Pál apostol ugyanezt az örömet élte át a sok-sok nyomorúság szenvedés közepette. Amikor azt látta, hogy embereket milyen súlyos fogságból szabadított meg, milyen vakságból szabadított meg, az élet igazi értelmét tudta nekik megmutatni, és ők ezt elfogadták, és követték ezt az utat. Igen, Pál apostol is elmondhatja Keresztelő Jánossal együtt, hogy ez az én örömöm immár betelt. És nézzük meg, Pál apostol hogy nyilatkozik erről a Korintusi második levél 5. fejezetében. A Korintusi második levél 5. fejezet 18-tól 20-ig terjedő verseiben azt mondja Pál, hogy mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett. Ugye azt mondja, hogy Isten bennünket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, ugye a megváltó által, a Jézus áldozata által, és utána így folytatja, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Azt mondja Pál, hogy mi Istentől Jézus által a békéltetés szolgálatát vettük. És utána így folytatja, minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, tehát megbocsátva az ő bűneiket Jézus áldozata révén, azt mondja ezek után, hogy és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ez volt Pál apostolnak a szolgálata, ez képezte az ő szolgálatát. Fáradhatatlan békesség szerző volt, és ebben igaz örömöt, igaz boldogságot talált. Így nyilatkozik Pál önmagáról, apostolok cselekedete 20. fejezetéből idézném az igét, Pál apostol ki is mondja, hogy az ő életének ez a legfőbb értelme, hogy ezt a szolgálatot, amelyet Jézustól vett, be tudja tölteni, a békesség szerzés szolgálatát, hogy embereket Krisztushoz vezessen. Így fogalmazza az apostolok cselekedete 20. fejezet 24. versében, hogy semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Mit mond Pál? Az életének ez a legfőbb célja. Az élete se olyan drága neki, csak hogy elvégezhesse azt a szolgálatot, és mit mond? Örömmel, boldogan, a legnagyobb boldogság az ő számára, hogy Jézus nem elvetette őt a bűnei miatt, hogy ő ilyen életet élt, hanem magához fogadta őt, és munkatársaként rábízta a békéltetés szolgálatát. A legnagyobb kiváltságnak tartotta, hogy ő Krisztus szolgája lehet. Ő soha nem tartotta magát se többre, se kevesebbre, mint Krisztus szolgája. Ő Krisztus szolgája volt, akit az ő ura megbízott a békéltetés szolgálatával, és ezt végezte hűségesen egész életén keresztül. És hogy végezte el? Milyen módon végezte a békesség szerzésnek a szolgálatát? Igazi alázattal végezte ezt az emberi szempontból nézve, nem hálás feladatot, mondom, emberi szempontból nézve, mert mindjárt látni fogjuk a következő pontban, hogy ettől kezdve az élete nem volt más, mint a nyomorúságok, a külső nyomorgattatások sorozata. Ez lett az ő életéből, de mégis ő ezt igaz alázattal és a legnagyobb boldogsággal végezte ezt a szolgálatot. És összekapcsolódik a következő boldog mondással, és nem is tudok igazából határt húzni itt, de itt említeném meg azért ennél a boldogság mondásnál azt, hogy ő a békesség szerzés szolgálatát eltökélten végezte, és a Krisztus iránti mélységes odaadással. Amit szeretnék ebből megemlíteni és kiemelni, az az, hogy gondoljunk bele abba, hogy el kellett végezni ezt a szolgálatot, hogy a rábízott üzenetet embereknek tolmácsolja. Ha végignézzük az apostolok cselekedetéről írott könyvet, vagy a leveleket, milyen benyomásunk támad, hogy ez osztatlan elismerést váltott ki az emberekből? Ugye az egyiknek ez volt a véleménye, a másiknak ez volt. Ahány emberrel találkozott szinte, ugye voltak ugye tipikus hozzáállások, de hányféle gondolkodású emberrel találkozott Pál? Ezek az emberek sokszor hogy vélekedtek róla? Sokszor azoktól is támadást kapott, akik pedig már elfogadták az evangélium tanítását, akikért pedig sokat fáradozott. Azok is kritizálták az ő munkáját. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy ennek a békesség szerzésnek a szolgálata egyáltalán nem volt emberi szempontból nézve könnyű szolgálat. De miért tudta ezt örömmel végezni? Most nem a külső üldöztetésekről beszélek, hanem ezekről a megterhelésekről, ezekről a lelki terhekről. Egy igét szeretnék olvasni a Galata levél első fejezet 10. verséből. És ez, én úgy találtam az igében, hogy kulcsot ad Pál apostolnak ehhez a belső biztonságához, belső nyugalmához. A békesség szerzés nagyon nehéz szolgálata közben is. Azt mondja Pál a Galata levélben, az első fejezet 10. versében, azt mondja, azt a kérdést teszi fel, hogy mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Mit jelentett számára az, hogy ő Krisztus szolgája? Számára azt jelentette, hogy ő rá bízott egy üzenetet az ő mestere, a békéltetés ígéjét rábízta, ahogy az előbb olvastuk az igében, és ő ettől se jobbra, se balra nem tért el. Ha valakiből nem tetszést váltott ki, valaki emiatt a lelkében, szívében ellene fordult, valaki elkezdte támadni őt emiatt, ő nem ingott meg. Ő nem embereknek akart megfelelni. Ő egyedül az ő mesterének akart megfelelni. Őt nem foglalkoztatták ilyen értelemben az emberi vélemények, hogy most kinek mi lesz a véleménye ő róla, most ki mit fog gondolni róla. Hadd kérdezzem meg, hogy ismerjük-e ezt az életben, amikor az ember meg akar felelni az embereknek, a környezetének, ahol megfordul. Nem szereti az ember általában a konfliktust, nem szereti, hogyha kinézik onnan, nem szereti, ugye, hogyha megvetik őt, hanem szeretné azért, ugye, hogy elfogadnák ugye, az embert ugye, a környezetében. És ehhez, ha mi így akarunk élni, hogy az emberek tetszésére, ugye minden ember tetszésére, akik kötött forgolódunk, lehet így gerincesen, egyenesen, határozottan képviselni valamit? Lehetetlen, mert rengeteg féle véleménnyel vagyunk körülvéve. És ha valaki mindenkinek meg akar felelni, az örök boldogtalan lesz, mert nem találja meg igazából önmagát, hogy úgy mondjam, nem tudja követni azt, ami a meggyőződése, mert itt akar egy kicsit engedni, hogy ehhez is idomuljak, itt is egy kicsit így akarok föltűnni, hogy ott se szóljanak meg azért. De Pál apostol ezzel nem törődött. Pál apostolnak egyetlen egy célja volt, hogy az ő mesterének tessék az ő szolgálata. Azt mondja, hogy most embereknek akarok tetszeni, vagy Istennek. Ha én még embereknek akarnék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. És ezért ezzel a lelkiismereti békével, hogy ő nem emberi véleményhez szabta az ő munkáját, ezzel tudta így végezni a békesség szerzésnek a szolgálatát. Azt mondja egyik helyen, az Efézusi levélben csak kívülről idézem, azt mondja, hogy meggondolván, hogy mi legyen kedves az Úrnak. Nem az, hogy mi legyen kedves az embereknek, hanem mi legyen kedves az Úrnak. Igen, ez volt az életének a fő vezérelve, és ezért tudta ezt a békesség szolgálatát ilyen boldogan, örömmel végezni, ami az életének a fő küldetése és célja volt. Nézzük meg ezek után az utolsó boldog mondást, Máté evangéliuma 5. fejezetének a 10-től 12-ig terjedő verseiből. Máté evangéliuma 5. fejezet 10-től 12-ig terjedő verseiben Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Nagyon nehéz boldog mondás ez, ugye? Amikor Jézus azt mondja, hogy azok a boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, meg hogyha mindenféle gonosz hazugságot mondanak, ellenetek én érettem, azt mondja, örüljetek és örvendezzetek. Pál apostolnak vajon ebből a boldogságból jutott osztályrész? Bőven jutott osztályrész. Szeretnék egy igét felolvasni mindjárt az ő megtérése történetéből, Apostolok cselekedete 9. fejezet 16. verséből, amikor ő megtér a damaszkuszi úton, akkor Ananiásnak megjelenik Jézus, és elmondja, ugye, hogy menjen el a megvakult Pálhoz, az egyenes utcába, mert ő ott imádkozik, tehát az ő szolgáját, Jézus Ananiást elküldi Pálhoz. És amikor elküldi, akkor még ezt is mondja Ananiásnak Pálról, azt mondja, hogy mert én megmutatom neki, mármint Jézus Pálnak, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Mindjárt az elhívásakor megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvednie. És nézzük meg, Pál mit mond. Pál azt mondja, egy összefoglaló szakasz szeretnék felolvasni a Korintusi második levél 11. fejezetéből, a Korintusi második levél 11. fejezetéből a következőt mondja. Olvasom a 23. verstől. Krisztus szolgájé, balgatagul szólok, én még inkább. Több fáradtság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban és éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Nem olvasom tovább. Lehet egy ember ilyen körülmények között boldog? Lehet boldog? Azt mondanánk, hogy ezt éppen, hogy csak átélni lehet ilyen életkörülményeket. És Pál mit mond, ha előre lapozunk néhány fejezetet, azt mondja, annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Ezek a körülmények nem tudták őt elcsüggeszteni, nem tudták boldogtalanná tenni, nem tudták elvenni az örömét. Miért? Igazolódott Jézus boldog mondása. Boldogok vagytok, ha háborúságot szenvedtek, én érettem. Miért boldog az az ember? Mert az az ember, aki mindent felvállal Jézusért, aki a kényelmetlenséget, az üldöztetést, a nehézséget is felvállalja, ahhoz Jézus olyan közel jön, hogy az ő jelenléte olyan boldogságot ad, ami megédesíti a nyomorúságnak a terhét. És Jézus Pálhoz nagyon közel volt egész életében. A Szentlélek vezetése alatt volt Pál, hatalmas mértékig kiáradt rá a Szentlélek, életét csodák, jelek kísérték, az Istennel való élő összeköttetés jeleként. És Jézus nem csak egyszer jelent meg neki, sokszor jelent meg neki. Igen, ő élő összeköttetésben volt Jézussal, ott állt a jobb keze mellett. És ez erőt adott neki a nehézségek elviseléséhez, és a nehézségekben is ki tudta mondani, hogy boldog vagyok, boldognak tartom magam, majd mindjárt fogjuk olvasni az igét. És szeretnék a Bibliából csak egyetlen egy történet részletre utalni, hogy Pál apostol ezeket a nyomorúságokat Milyen módon szenvedte el? Milyen módon szenvedte el, amikor megostorozták, amikor megverték, amikor kalodába szorították a lábát? Azt olvassuk, amikor Pál Silással együtt Filippibe börtönbe került, és mindezt megcselekedték velük, és bezárták őket a börtönbe. Apostolok cselekedete 16. fejezet 25. versétől, éjfél tájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent. A foglyok pedig hallgatták. Hadd kérdezzem meg, egy szomorú, egy kiábrándult, egy magába roskadt ember képes erre, hogy énekkel dicsőítse az Istent? Ugye nem képes? Ő dicsőítő éneket mondott a legnagyobb nyomorúság közepette, mert tudta, hogy ott van vele a mestere, akiért mindezeket elszenvedi. És azon az éjszakán, ugye meg is jelent az ő mesterének az egyik angyala, megoldotta a bilincseket, a börtönajtót megnyitotta, szabadon bocsátotta őket. És amikor még ő nem is tudta, hogy ez lesz, de ő a mestere jelenlétének tudatában élt, és hálát adott azért, hogy osztozhatott az ő mesterével a szenvedésekben. És itt szeretném azt a másik igét is felolvasni, és itt szeretnék visszatérni, mint ahogy az előbb említettem az elején, hogy nem minden boldog mondást említünk, és nem is sorrendben, mert ennél a boldog mondásnál szeretném megjegyezni, hogy boldogok ugye, akik háborúságot szenvednek az igazságért. Itt szeretném megemlíteni a harmadik boldog mondást, ami úgy hangzik, hogy boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Mi is az, hogy szelídség? Milyen magatartás az, hogy szelídség? A szelídség az a magatartás, amikor valaki az elszenvedett rosszat nem rosszal viszonozza. Amikor valaki minden életkörülményben békés tud maradni, nyugodt tud maradni, szeretetteljes magatartással tudja viszonozni a bántalmazásokat. Ez a szelídség magatartása, ugye, amire Jézus mutatott igazából példát. És Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik a szelídek. Boldogok a szelídek. És nézzük meg, hogy Pál életében a háborúságok, nyomorúságok közepette. Hogy nyilvánult meg ez a szelídség? Ugye először azt olvastuk, ugye, hogy nem szitkozódott, ugye, meg nem fenyegetőzött, ugye, amikor őket megverték és kalodába szorították a lábukat. De nézzük meg, ugye ez a történet volt Lukács feljegyzése szerint, de nézzük meg, hogy a korintusi levélben mit mond Pál az első levél 4. fejezet 12. és 13. versében. Talán a 11-től olvasom. Mindez ideig éhezünk is, szomjúhozunk is. Mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bujdosunk is. Fáradozunk is, tulajdon kezünkkel munkálkodván. És most figyeljük. Ha szidalommal illettetünk, mit mond, mit csinálnak? Ha szidalommal illettetünk, jót kívánunk. Ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük. Ha gyaláztatunk, könyörgünk. Tehát hogy reagált minden ilyen élethelyzetre? Nem viszonozta rosszal, hanem imádkozott, könyörgött azokért, akik őt bántják, akik őt fogságban tartják, akik miatt fogságba kellett mennie, és sorolhatnánk. Igen, utána azt mondja, hogy szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig. Igen, így bántak vele sokan, ilyen élete volt. De mit mond, ha így bánnak vele, szinte a világ szemetje vagy söpredékének tekintik? Jót kíván, könyörög, és imádkozik azokért, akik így viszonyulnak hozzá. És Jézus azt mondja, hogy boldogok a szelídek. Boldogok, akik erre eljutnak, erre a magatartásra, amikor nem az van benne, hogy én velem úgy bánnak, mint egy söpredékkel, mint a világ szemekével, én velem. Amikor valakiben az én meghal, amikor valaki eljut az igazi alázatra, és megtanulja a szelíd lelkűséget, az az ember boldog lesz az ilyen nehéz körülmények között is, az ilyen emberileg elhordozhatatlan körülmények között is. És Pál apostol, aki több évtizeden keresztül hirdeti ilyen körülmények között, ennyi háborúság közepette, de hatalmas erővel, jelek és csodák kíséretében hirdeti az evangéliumot, és az élete valóban egy boldog élet, mindazok hátterén és mindazok alapján, amit elmondtunk, de az élete végéhez közeledve fogságba kerül. Pál apostolt letartóztatják, fogságba kerül Jeruzsálembe, utána átküldik Cézáreába, és 2 éven keresztül fogoly. És ez a Pál, aki 2 évig ilyen körülmények között van, amikor előhozzák, mert Agrippa király előtt is beszélnie lehet, illetve kell az ő meggyőződéséről, mindarról, amiért ő ide került a fogságba, akkor a beszédét 2 éves fogság után, gondoljunk bele, 2 éves fogság után úgy kezdi, hogy boldog vagyok, Agrippa király, hogy mindezekről a dolgokról én most a mai napon előtted védekezhetem és beszélhetek. Boldognak tartom magam. Igen, ez a boldogsága a legnehezebb körülmények között sem szűnt meg. Ez a boldogság végig kíséri az egész életét. Utána a császárra appellál, és Rómába kerül, hogy Néró ítélő széke előtt történjen az ő ügyének a megtárgyalása. Milyen élethelyzet, gondoljunk bele abba, fölkerül Rómába, Néró ítélő széke elé kerülni, hát azért azt el tudjuk képzelni, hogy milyen gondolatok lehettek benne, hogy ennek milyen lesz a kimenetele. És mégis itt, Rómában, amikor fogoly, milyen lelki állapotban van. Szeretnék egy ige szakaszt olvasni a Filippi levélből, a Filippi levelet a fogságából írja. Azt mondja a Filippi levélben, a 4. fejezetben, és szinte lélegzet elállító, amikor így kezdi ezt az ige szakaszt, azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Hozzáláncolva az őrhöz, ugye az őt őriző őrhöz, és ez a Pál azt mondja, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, mindenkor örüljetek. És ezt nem úgy írja, hogy ti örüljetek, de én búval bélelt vagyok, hanem hitelesen írja, mert ő örült, mert ő boldognak tartotta magát. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. És most figyeljük, semmi felől ne aggódjatok. Mondja, ki tudja mennyi idővel a Néró előtti kihallgatás előtt, aminek bármi lehet, inkább ugye arra lehet számítani, ugye, hogy akkor ennek halála vége. Azt mondja, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ezt mondja Pál a fogságából. Mi volt ennek az eredménye, ennek a lelkületnek, ennek a boldogságnak, ennek az örömnek mi volt az eredménye? Ennek az lett az eredménye, hogy az őrök közül, az őt őriző őrök közül nagyon sokan megtértek. És bejutott a császár udvarába is az evangélium. És miért? Pál apostol nyilvánvalóvá teszi. Azt mondja, hogy az én fogságom híressé vált a testőrség egész házában. Tehát miért? Ezek az őrök ott Pál mellett hozzá voltak láncolva, ugye hallották a beszédét, ugye már bárkivel beszélhetett, hallották az ő tanításait, kénytelenek voltak, de mit láttak Pálnál? Azt látták, hogy ez az ember minden körülmények között kiegyensúlyozott, semmi felől nem aggódik, boldog és örül. És ez hitelessé tette az ő szavait, vonzóvá tette a Krisztus követést az ő számukra. Hadd kérdezzem meg, vonzó egy szomorú keresztény látványa? Vonzó, hogyha valaki búval bélelt, állandóan roskadozik a problémák alatt, örömtelen, mogorva, ez vonzó? Nem. És a Krisztus követés nem ilyen. Pál hitelesen mutatta be a Krisztus követést a legnyomorúságosabb körülmények közepette is. És boldognak tartotta magát. És egy boldog életet mindenki szeretne élni. És ez tette a kereszténységet, a Krisztus követést vonzóvá ezek előtt, az őrök előtt, és így tudott diadalt venni a római udvarban is az evangélium. Pál boldogságához az is hozzájárult nagyon nagy mértékben, amiről szóltunk, de egy más gondolatot szeretnék még megemlíteni, és más oldalról megközelíteni, hogy minden nyomorúságban, minden élethelyzetben ő megtanulta elfogadni az Isten akaratát. Ő mindent az Isten kezébe tett le, mindent, az élete minden körülményét, És éppen ezért, mert ő igazából letette az életét az Isten kezébe, minden körülményt az Isten kezéből vett. Tudta, ha ő engedte meg, valamiért céllal engedi meg. És ezért a nehézségek miatt nem háborgott. Miért engedte ezt meg az Isten? Sokszor ő se tudta, hogy miért. Amikor jön Róma felé fogolyként, és nem úgy, mint ahogy a többi városba ment hirdetni az evangéliumot erővel és hatalommal, emberileg nyilván elcsüggethetett volna, hogy itt most semmi munkát nem tud végezni. Az Isten mit tett, jóra fordította mindezt. Sokszor nem látta ő se a miértet, hogy az Isten mit miért enged meg az életben, miért nem hárít el bajokat, veszedelmeket, de megtanulta azt, hogy mindent az Istenre bízzon, mindent az ő kezében vegyen, kezéből vegyen, és ez hatalmas belső békével töltötte el. Ezért tudta azt kimondani, hogy semmi felől ne aggódjatok. Ha az Isten kezébe teszitek le az életeteket, minden élethelyzetet, akkor ne aggódjatok többé, mert ő jó irányba fogja vezetni az életeteket. Ő jót akar. És Pál apostol az élete végéig, a halála előtti pillanatig ebben a lelki állapotban volt. 2 éves római fogság után Néró ítéleszéke elé kerülve felmentő ítéletet kapott. Emberileg nem lehetett volna várni, de felmentő ítéletet kapott. És utána közel 3 éves szabadság következett be az életébe. Utána ismét elfogták őt, elfogadták. Ugye a keresztény üldözés a 64-ben kitört nagyon heves keresztény üldözés nyomán ismét elfogják Pált, és ismét Néró ítélő széke elé áll. Ekkor már egy rövid időt tölt fogságban, és ekkor pontosan tudja, és meg van győződve róla, hogy ebből a fogságból már ő nem fog kiszabadulni. És ennek a fogságának az idején, ez már a halála előtt közvetlenül van, azt írja Timóteusnak, aki hű és szeretett lélekbeni fia volt, azt írja Timóteusnak, hogy itt most, ezekben az utolsó napjaiban, itt a börtönben nagyon-nagyon magányos. Azt írja a Timóteusi 2. levél 4. fejezet 16-17. versében, hogy az első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, mindnyájan elhagytak. Mit jelent ez? Amikor ugye másodszor is letartóztatják, ugye Róma felgyújtásában való bújtogatás, ez volt a vád ellene, tehát emiatt került az ő ügye tárgyalásra, Néró ítélőszéke elé, és hát ugye ennek semmi jó kimenetelét nem lehetett várni. És mindenkinek megengedték, hogy az ügyét képviselje valaki, védőügyvédet fogadjon, hogy összefoglalja ugye a helyzetet, az ügyet, a vádat, a védelmet, és ebben a helyzetben Pál mellé senki nem mert odaállni. És azt mondja, hogy első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, mindnyájan elhagytak. Mit éreznénk mi ilyen élethelyzetben? Mit éreznénk? Ott vagyunk egyedül, senki nincs mellettem, én mennyit segítettem az embereknek, engem most mindenki elhagy, egyedül vagyok. És hogy folytatja tovább? Ő nem panaszkodik emiatt, hanem csak leírja tényként, hogy senki nem volt mellette, mindenki elfordult tőle, és utána azt mondja, hogy ne számítassék be nékik. Ne számítassék be nékik. És utána így folytatja, tehát azt is mondhatnánk, hogy az Úr bocsássa meg nekik, ő nem haragszik ezért, nincs benne neheztelés, ő emiatt nem csügget el. És utána azt mondja, hogy de az Úr mellettem állott, és megerősített engem. Mindenki elhagyta, de mit mondott, érezte az Isten jelenlétét, érezte Jézus jelenlétét maga mellett. De az Úr mellettem állott, és megerősített engem, hogy teljesen bevégezzem az ige hirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok, és megszabadultam az oroszlán szájából. Hatalmas csoda volt. Néró kihallgatta ezzel a váddal, hogy ugye a gyújtogatásra való felbújtás, és olyan erővel tett bizonyságot itt Pál Jézusról egyes egymaga egyedül, hogy megszabadult az oroszlán szájából, Néró még ekkor sem ítéli halálra. Visszaküldik a cellájába, de utána nem sokkal ismét előhozatják, és a halálos ítéletet végrehajtják felette. De mit mond? Halál előtt mit mond? Az Úr mellettem állott. És utána azt olvassuk itt a 4. fejezetben, a Timóteusi 2. levélben, a 4. fejezetben, Azt mondja Timóteusnak, hogy mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Tudja, hogy meg kell halnia, innen már nem lehet szabadulni, tudja. De hogy folytatja? A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr ama napon az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Ez volt halála előtt Pál apostolban. Nem csüggetten, félve, remegve várta azt, ami be kell, hogy következzen, a lefejezést, mert ugye, mint római polgárt nem keresztre feszítették, hanem lefejezték, hanem örömmel, felfelé tekintve, nem lefelé, hanem felfelé tekintve, hogy megharcolta ezt a nemes harcot önmagával, a bűnnel szemben, elvégezte azt a szolgálatot, amelyet Jézus ő rá bízott. És azt mondja, hogy ő hiszi, és meg van róla győződve, hogy eltétetett az ő számára az igazság koronája, amelyet megáld neki az Úr, amanapon az igaz bíró. Ebből mit látunk? Mire tekintett a halála előtt? Az örök életre tekintett, az örök élet jutalmára tekintett, arra, amikor Jézussal olyan közösségben lehet, hogy soha többet nem kell tőle elszakadnia. És szeretném felidézni a boldog mondást, amit már az előbb idéztünk. Jézus azt mondja, hogy boldogok, ugye, akik háborúságot szenvednek az igazságért. Azt mondja, hogy örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben. Igen, Pál apostolnak is ez adott erőt, és ez adott békét, és örömöt, és nyugalmat, hogy igen, noha most az élete így befejeződik, de semmi aggodalom nem volt benne, mert tudta, hogy ő az életét az ő mestere kezébe helyezi le, és az örök életnek az ajándékát meg fogja adni neki az ő mestere, akit ő szolgált. És gondoljunk bele, hogy az ő leveleiben hányszor irányítja a Krisztus követő figyelmét az örök jutalomra, az örök életre. Hányszor beszél erről, csak néhányat szeretnék idézni. Azt mondja a rómaiaknak, a rómabelieknek, hogy mert én meg vagyok győződve, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk. Vagy utána azt mondja, hogy a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatók örökké valók. És mit mond egy másik helyen? Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek, és ő ezekbe az ígéretekbe kapaszkodott. Ő Jézussal, az ő mesterével itt élő összeköttetésben járt, ez boldoggá tette minden lépését, és tudta, hogy a halála után a következő tudatos pillanata a feltámadás lesz, amikor Jézus előhívja az ő hűszolgáit, és neki is fog hangzani a felhívás, az áldott szavak, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. És ő ebben bízott, ebben reménykedett, és az élete minden nyomorúság mellett egy igazi békés, boldog és örömteli élet volt. És én azt kívánom, hogy mi is ugyanolyan boldogok tudjunk mindannyian lenni, mint amilyen Pál apostol volt. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

A nyitott szemmel talán többen ismerik már, az előző előadáson is ajánlottam, mert a Da Vinci kódról is volt egy rövidebb cikk benne. Itt pedig a Júdás rejtéről van, azt hiszem a legelső számában van a Júdás rejtéről szintén egy cikk. Ezt megint azoknak tudom ajánlani, akik szeretnének egy kicsit valami maradandót is elvinni magukkal az előadásról, hiszen itt a szó elszáll, de itt le van írva egy rövid cikkben az egész apokrif evangélium előkerülésének a körülményei, illetve az, hogy mi is a probléma Júdás evangéliumával biblikus szempontból. Ezen kívül szeretném még mutatni egy legújabb kiadványunkat, Szabó Ferencnek a Bízhatunk-e a Bibliában című kis könyvét. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik még kezdő bibliaolvasók és elakadnak a Biblia kezdeti lapjain és történetein, a két teremtés történeten, ahogy szokták ezt általában így bibliakritikai szemmel mondani, azon, hogy azok a meseszerűnek tűnő történetek, mint Szodoma Gomorra pusztulása, vagy Ábrahám története mennyire hiteles a mai régészeti, mai történeti kutatások fényében. Egy kicsit ilyen barátkozóknak is, vagy szkeptikusoknak is ajánlom ezt a könyvet, mert hát alapvetően ezzel a szemüveggel közelíti meg, tehát próbálja kézzelfoghatóvá tenni a Biblia hátterét. A mai előadással kapcsolatban szeretnék még felmutatni egy könyvet, ezt nem lehet itt megvenni, mert hogy régebben jelent meg, de ha valaki magáról a gnoszticizmusról szeretne egy kicsit mélyebben olvasni, akkor Giacomo Filorámo a Gnoszticizmus története című könyvét tudom ajánlani. A Paulus Hungarus és Kairos kiadónak a közös kiadványa végigköveti ennek az egész filozófiai irányzatnak a történetét, amihez a Júdás evangélium a nagyban kapcsolódik. És talán még ezt mutatnám föl, talán sokak kezébe került 2006 májusában a National Geographic-nak a száma, amelyik Júdás evangéliumáról egy külön nagy fejezetben is foglalkozott. Tulajdonképpen a mai előadáson egy kicsit ennek a cikknek a kritikáját, vagy ennek a tanulmánynak a kritikáját is hallhatják, ugyanis messze menőkig nem értek egyet azzal, amilyen hangnemben, illetve amilyen tálalással ebben a cikkben Júdás evangéliumával foglalkoznak. Úgyhogy majd fogok idézni többször ebből a cikkből, és hát egy kicsit ennek a tanulmánynak a bírálata is lesz ez a mai esti előadás. Akkor ennyi bevezető gondolat után kezdenénk el a tulajdonképpeni előadásunkat. Ma már magyar nyelven is kapható, legalábbis én már találkoztam az újságos standokon a Júdás evangéliuma című könyvvel, amelyet két olyan szerző írt, akik közvetlen kapcsolatba kerültek a gnosztikus evangéliummal, amikor előkerült ez a régészeti lelet, és ezt már a restaurálás után elkezdték olvasni és értelmezni. Rudolf Kasser és Marvin Mayerről van szó. Ők ketten azok, akik talán a legtöbbet tudnak ma erről az evangéliumról. És hát azt gondolom, hogy ettől függetlenül már elég sok minden információ eljuthatott mindannyiunkhoz Júdás evangéliumáról, mert hogy a média, a sajtó, illetve a televízió is elég sokat foglalkozott az utóbbi hónapokban Júdás evangéliumával. És csak így összefoglalóan, hogy mi mindent lehetett hallani, többek között például ebben a National Geographic cikkben, amiről az előbb is beszéltem. Tehát egy elég nagy ilyen patetikus felkiáltással örvendeztek ennek az evangéliumnak, és ilyen kérdéseket, illetve ilyen kommentárokat hallhattunk, olvashattunk. Lehet, hogy Jézus maga rendezte meg saját kivégzését? A történelem egyik leggyűlöltebb szereplője új megvilágításba helyezi Jézus utolsó napjait. Mi történik akkor, ha kezünkbe akad egy beszámoló, amely a feje tetejére állítja Jézus elárulásának történetét, és az árulóból hőst csinál? Júdás evangéliuma Jézus utolsó napjainak egy elveszettnek hit verzióját tárja elénk. Tehát itt tulajdonképpen azt fogalmazza meg a National Geographic szerzője, hogy egy olyan kiegészítő történetet találtak meg Júdás evangéliumában, ami teljesen új megvilágításba helyezi Júdás, az áruló apostol eddigi megítélését, teljesen új viszonyba helyezi Júdás és Jézus kapcsolatát, és teljesen új viszonyba helyezi Júdás és a többi tanítvány kapcsolatát. És ez, hogy úgy mondjam, a haba tortán, mert igazából ez az igazi Jézus történetnek a lényege. De nagyjából hasonló kommentárokat hallhattunk mondjuk a televízióban is. Az MTV híradásában hangzott el Júdás evangéliuma kapcsán, hogy a hír meg fogja rengetni a kereszténység egész 2000 éves tanítását. Júdás ismeretlen arcát ismerjük meg, ami megváltoztatja mindazt, amit a keresztények róla állítottak. Tehát megint csak egy ilyen kicsit a médiára jellemző túlzó állítás, hogy a kereszténység 2000 éves történelme fog megrendülni akkor, hogyha az emberek tudomást szereznek arról, hogy miről is szól tulajdonképpen Júdás evangéliuma.
És hát a mai estén ezt járnánk körül, hogy vajon mennyiben igazak ezek a média híresztelések, egyáltalán mi ez a Júdás evangéliuma, miről szól Júdás evangéliuma, és milyen problémákat vet föl, és ezekre milyen választ tudunk adni. A leletről magáról annyit, és tulajdonképpen ezzel is már le kell, hogy lőjem a nagy szenzációt, hogy a lelet maga körülbelül 30 éves. Az 1970-es években került elő maga Júdás evangéliuma, tehát önmagában nincs igazán nagyon friss szenzáció, hiszen 30 éve ismerjük már ezt az evangéliumot, csak most került igazán kutatóknak a kezébe, illetve most került publikálásra, most került nyilvánosságra. Maga az evangélium más iratokkal együtt Elminyában került elő. Hogyha ezt térképen nézzük, akkor látjuk, hogy Egyiptom, Felső Egyiptom, a Nílus vidék környékén kerültek elő ezek a régészeti leletek. Itt a Nílusnak a mentén, ahol már a Nílusnak az áradása nem érinti a földrajzi területeket, mellette közvetlenül sivatagos és ilyen sziklás hegyek vannak, és ebben a sivatagban, egy ilyen sziklás barlangban kerültek elő az evangéliumnak a töredékei. Nagyon kalandos volt ennek a régészeti leletnek a története. Sajnos az általában szinte mindig így van a régészeti leleteknél, hogy nem szakemberek találják meg, hanem laikusok. Itt is arról volt szó, hogy akik megtalálták az evangéliumnak az első töredékeit, ők elkezdtek vele kereskedni, műkincskereskedőknek adták tovább, és gyakorlatilag évtizedekre eltűnt a tudósok és a kutatók tekintete elől az evangélium. Csak így pontokba szedtem, hogy mi minden történt az evangéliumokkal ez alatt a 30 év alatt. Hát először is arab műkincsvadászok kezébe került. Azt is tudjuk, hogy mire oda került, addigra már egy-két darabot elveszítettek belőle, illetve egy család egy kicsit el is égetett belőle egy-két darabot, mert hogy jól égett, illetve hát ugye otthon nagy volt a szegénység, és gondolták, hogy valamivel pótolják a hiányzó fűtőanyagot. 1983-ban került először elő az evangélium. Ekkor került először igazán kutatók kezébe, tehát egy jó 13 évvel a leletek előkerülése után. Svájcban, Genfben egy Stephen Emmel nevezetű, akkor még doktori tanulmányait végző koptológiával, tehát az egyiptomi történelem egyik késői szakaszával foglalkozó doktori hallgató látta ezt először. Hát nyilván tudták a műkincskereskedők, hogy kit kell megkeresni ezzel a egyébként kopt evangéliummal, mert hogy a nyelvét tekintve az evangélium az kopt nyelvű. És hát emel annyit látott, hogy nagyon értékes dologról van szó, azt is látta, hogy mi van a kezében, tehát hogy Júdás evangéliuma van a kezében, viszont nem volt annyi pénze, hogy meg tudta volna venni ezeket az iratokat. Úgyhogy egyszerűen csak arra volt lehetősége, hogy átfutotta az evangéliumot, már amennyire ki tudta bontani, mert ugye az egész egy bőrtokban volt benne, és nyilván nem akarta feszegetni, hogy széttörjön darabokra. És mivel nem tudta megvenni, ezért a műkincskereskedők tovább vitték az evangéliumot, és ő emlékezetből a WC-be bemenekülve gyorsan még leírt egy-két dolgot, amit az evangéliumból hirtelenjében megjegyzett. Utána egy jó 17 évre eltűnik megint az evangélium, úgy tűnik, hogy valahogy átkerül az Egyesült Államokba, és ott egy bankszéfben őrizgették egészen 2000-ig. Itt talált rá egy műkincskereskedő hölgy, akinek a képét látjuk. Egy görög származású, Egyiptomban élő, illetve Egyiptomban tanuló, aztán Párizsban tanuló, és végül Svájcban letelepedő nagy műkincskereskedő családról van szó, és ő volt az, Frida Nussberger Takos, akinek fölkínáltak ebből a bankszévből eladásra az evangéliumot. És hát a mai napig sem árulja el, hogy ez neki mennyi pénzébe került, de valami horribilis összegről szólnak így a titkos információk. Mindenesetre a hölgy megszerezte nagy nehezen végre ezt az evangéliumot, és aztán megint sok-sok gazdacsere után elkerült egy alapítványhoz, a mecénás alapítványhoz, ez egy svájci alapítvány. Ők azt tűzték ki célul, hogy a szegényebb országokból származó régészeti leleteknek a restaurálására, illetve értelmezésére, feldolgozására áldoznak pénzeket. Ez egy elég nemes, meg hogy úgy mondjam non-profit vállalkozás, hiszen ez alapvetően egy szellemi tőke, amiben ők beruháznak. És ez az alapítvány volt, aki a restaurálás költségeit állta, és aztán az egésznek a feldolgozását, illetve publikálását átadták a National Geographicnak. Na hát így került be a képbe maga a National Geographic, mint televíziós csatorna és mint folyóirat. A média innentől kezdve felkapta ezt a történetet, a National Geographic rengeteg pénzt ölt abba, hogy a Júdás evangéliuma
olyan kezekbe kerüljön, akik maximálisan értenek hozzá, tehát tudósok kezébe kerüljön, és 5 éven keresztül vizsgálták a tudósok a szöveget, és próbálták megfejteni a sok helyen már eléggé töredékes szövegnek az értelmét. És hát utána, nem tudom, hogy ki látta esetleg a tévében, a National Geographic utána le is adta egy ilyen tévés sorozatban Júdás evangéliumával kapcsolatos álláspontokat, és azt hiszem, valami 26 nyelven, nem tudom hányszor, hány országban sugározták az ő értelmezésüket, hogy tulajdonképpen mi is Júdás evangéliuma, és miről is szól. A két kutató, akinek a könyvét az előadás elején megmutattuk így képen, Stefan Emmel és Rudolf Kasser. Emmel az az illető, aki, ha talán nem emlékszünk a nevére, pár mondattal ezelőtt említettem, ő volt az a fiatal doktorandusz, aki először látta Júdás evangéliumát, és Rudolf Kasser pedig egy svájci tudós, aki a kopt tudománynak, illetve a gnoszticizmusnak az egyik legnagyobb tudósa ma a világon, és ők ketten foglalkoztak.

Fülöphöz. Most mind a három iratról elmondható az, hogy ezek késői iratok, 3.-4. századi iratok, tehát a keresztény korszak, a klasszikus keresztény idők az első század és Jézus korához képest 200-300 évvel későbbiek. Ez nagyon fontos, hogy ezt megjegyezzük. Tehát 200-300 évvel a kereszténység és Jézus kora utáni iratokról van szó. Viszont a szerzők belebújnak a bibliai szereplőknek a bőrébe, és úgy tüntetik fel magukat, minthogyha az evangélium szerzője Júdás lenne, Jézus tanítványa, minthogyha ennek az apokalipszisnek, ennek a jelenések könyvének a szerzője Jakab lenne, Jézus testvére, és minthogyha ez Péternek, az apostolnak a levele lenne Fülöphöz, az egyik szintén korai keresztény tanítványhoz. Tehát így előjáróban is elmondhatjuk, hogy ezek az iratok úgynevezett áliratok. Tehát nem az írta őket, aki feltünteti magát szerzőként a címben, hanem késői, 200-300 évvel később élő emberek, legendás nagy emberek bőrébe bújva írták meg ezeket az iratokat, és valamit írtak a kereszténységről, a kereszténységgel kapcsolatban, de már korán sem szemtanúk. Ez olyan, mintha én ma kezdenék egy Rákóczi Ferenc magánéletét tárgyaló írásba, és mindenféle szaftos részleteket idéznék Rákóczi Ferenc életéből, de már 300 évvel később vagyunk, tehát nem lehetnek első kézből információim, ha csak nem valami levéltárban kutatok. Tehát itt mindenképpen ezt figyelembe kell vennünk, hogy ezek a leletek jó 300 évvel Krisztus utániak. Itt látjuk magát az elminyai leleteket, hogy milyen állapotban voltak, amikor a széfből kikerültek, ebből a bankszéfből. Az a tudós, aki látta őket korábban, még 1983-ban, hát nagyon a szívéhez kapott, mert mondta, hogy 1983-ban ennél sokkal-sokkal jobban néztek ki ezek az evangéliumok. Viszont ez az amerikai bank széf, ez nem bizonyult igazán jó tárolóhelynek ezen papíruszok számára, és ezek nagyon-nagyon tönkrementek a bank széfben töltött 13 év alatt. És hát ahogy nézzük is, itt ilyen darabokra estek szét. Olyanok lettek, mint a puzzle, mint az a kis kirakójáték. Több mint 1000 darabra estek szét ezek a papíruszra írt iratok. És hát annyit, ahogy itt szétválogatták őket, akkor tudták megállapítani, hogy eredetileg 62-66 oldalas volt teljes egészében ez a három irat. Ebből maga Júdás evangéliuma 26 oldal. Igazán ez kapott nagy szenzációt, ez az egy irat, Júdás evangéliuma. A másik kettővel nem is nagyon hiszem, hogy találkoztunk így a sajtóban. Itt látjuk magát az evangéliumot, hogy ilyen állapotban maradt fönt. Onnan lehet tudni, hogy Júdásnak az evangéliuma, hogy az evangélium legvégén megnevezi magát. Tehát úgy zárja le az evangéliumot, hogy ez pedig Júdásnak az evangéliuma. Illetve az evangélium úgy kezdődik, hogy ez az a titkos kinyilatkoztatás, amit kapott Júdás Jézustól. Tehát megnevezi magát ez az áll író, hogy ő tulajdonképpen Júdás lenne, aki Jézusnak a tanítványa volt. De ne felejtsük el, hogy jóval később iratról van szó, ahogy már mondtam is, mint Jézus kora. Görög betűkkel íródott a szöveg, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy kopta nyelv, tehát egy ilyen késő egyiptomi nyelv, viszont az írás típusa az a görög írás. Valamiért ilyen hibrid megoldást választottak az írói, és az is kiderült az evangéliumról az első olvasat alapján, hogy ez úgynevezett gnosztikus evangélium. Mit is jelent ez, hogy gnosztikus evangélium, és honnan jöttek rá a tudósok, hogy ez gnosztikus evangélium, miért van ennek jelentősége? Azért van jelentősége, mert ezek az evangéliumok, illetve ezek az iratok, amik itt előkerültek elménnyában, ezek teljes egészében szembe mennek azzal a fajta kereszténységgel és azzal a fajta biblikus újszövetséggel, amit a kezünkbe foghatunk ma bibliaként. Tudnunk kell azt, hogy a korai keresztény időkben Jézusnak a tanításai azok egységesek voltak. Tehát az első században nem nagyon volt vita afelől, hogy Jézus mit tanított, mit mondott, hogyan élt, volt-e felesége vagy nem, vagy hogy ő egyáltalán kicsoda volt, ezen nem mentek viták, mert mindenki számára egyértelmű volt. Megszülettek az evangéliumok, az első a szemtanú evangéliumok, és ezek letisztázták az alapkérdéseket Jézussal kapcsolatban. Viszont körülbelül egy 200 évvel később egy nagyon érdekes filozófiai irányzat keveredett össze a kereszténységgel, és megosztotta a korai keresztényeket. És ez az irányzat volt a gnoszticizmus. Itt látjuk, hogy mit is jelent tulajdonképpen ez a fogalom. Ígérem, hogy ez a része nem lesz túl hosszú, hanem rátérünk magára a Júdás evangéliumára, hogy miről is szól Júdás evangéliuma. Maga a szó a gnózisból származik, ami azt jelenti, hogy ismeret, tudás, egy titkos tudás.
Ezek az emberek, akik gnosztikusok voltak, ők

Abban hittek, hogy az életnek az a titka, és az igazi életnek az a titka, hogy egy mélyebb tudást, egy mélyebb, egy titkos információt meg kell szereznünk, és hogyha ennek a mélyebb, ennek a titkos tudásnak a birtokába kerülünk, akkor minden rendben van, tehát akkor van jó helyen az életünk, akkor jutunk el a megváltásra, az üdvösségre. Ők is használták ezeket a fogalmakat, hogy megváltás, üdvösség a kereszténységtől függetlenül. És ez az irányzat, ez a filozófiai irányzat, ez magába kevert a szinkretizmus, azt jelenti a szinkretista, hogy ilyen sok irányzatot kevert magába. Ugye ez a görög filozófiai irányzat összekeveredett egy kicsit a kereszténységgel, összekeveredett egy kicsit az egyiptomi vallással, és így született meg maga a gnoszticizmus a kereszténységen belül is. De ők annyira elütöttek a biblikus kereszténységtől, hogy a gyülekezetek kizárták őket maguk közül, illetve maguk, ezek a gnosztikus tanítók is elmenekültek, kimentek a keresztények közül, és valamikor 80-150 között külön csoportokat, külön gyülekezeteket hoztak létre, főleg Egyiptomba mentek, és nem véletlen, hogy pont itt kerülnek elő igazából gnosztikus emlékek. Itt látunk egy olyan képet, amit léteznek ma is gnosztikusok. Hogyha valaki interneten rájuk keres, akkor mai napig is vannak templomaik, vannak szertartásaik, egyházaik. Egy nagyon-nagyon keverék eszmeiség az, amiben ők hisznek. Egy kicsit keresztények, egy kicsit humanisták, egy kicsit az egyiptomi mágia, a miszticizmus, az okkultizmus is keveredik benne. Ha valaki hallott már a New Age mozgalomról, akkor például a New Age mozgalomban is rengeteg gnosztikus elem van. Tehát ezek ilyen nagyon-nagyon sok szálon és sok mindennel összekeveredett, kicsit homályos dolgok, valljuk be őszintén. És ez az ő weboldalukról származik ez a kép. Ők valahogy így képzelik el az elődeiket, a gnosztikus keresztényeket, akik megírták a maguk evangéliumát, a maguk által elképzelt kereszténységről, és akik itt a sziklás, sivatagos, egyiptomi területeken éltek, és egy kicsit ilyen kolostori közösségekhez hasonló kisebb mini csoportokat hoztak létre innen a II.-III. századtól kezdődően. Most Júdás evangélium a szoros kapcsolatban áll ezzel a gnosztikus, keresztény gnosztikus irányzattal, ugyanis Júdás evangéliumán is tulajdonképpen ez a kulcsszó vonul végig, hogy az, amit Júdás kapott, ez egy titkos kinyilatkoztatás Krisztustól. A gnoszticizmusról a legtöbbet egyébként egy kortárs egyházatjától tudunk, őt látjuk itt a képen. Ő volt Irénaeus, a mai Lyonnak volt a püspöke, tehát a mai Franciaország területén élt, mint püspök, és ő nagyon sokat küszködött már a második századra kialakuló úgynevezett eretnek irányzatokkal a kereszténységen belül. Fenn is maradt egy ilyen munkája, aminek ez a címe, hogy az eretnekségek ellen, és hogy mennyire a második században, tehát Krisztus után egy 100-150 évvel már mennyire sokféle variáns alakult ki a kereszténységnek, azt az is mutatja, hogy ez a műve ez 5 kötetre sikeredett. Tehát már annyiféle eretnekséggel kellett harcolnia a biblikus kereszténységnek, Jézus tanítványainak, hogy már 5 kötetre rúgott azoknak a száma, akik különböző eretnek tanításokat hirdettek. És Irénaeus ír, hogy miféle tanaik voltak ezeknek a kereszténynek nevezett gnosztikusoknak, akik azt mondták magukról, hogy keresztények, ők is Jézus követőknek tartották magukat, viszont homlok egyenest és meredeken mást állítottak Jézusról és Jézus tanításairól, mint a bibliai evangéliumok. Itt egy gnosztikus írás láthatunk, hát ember legyen a talpán, aki ezt megérti. Ez is mutatja, hogy hihetetlenül a misztika, a mágia, a titkos dolgok, a titkostan felé vonzódtak. Nagyon sok olyan szimbólumot, szimbólumrendszert, számmisztikát használnak, amit a mai napig sem igazán tudunk érteni és megfejteni. Talán ezért is keveredett bele a modern New Age mozgalomba, illetve ebbe a Da Vinci kódba, meg a Júdás evangéliumáról szóló írásokba, az a sok-sok misztikum és mágia, ami ehhez az egészhez kapcsolódik, mert olyan titkosnak tűnik, olyan megfejtetetlennek tűnik, és olyan izgalmasnak tűnik ez az egész mozgalom. Amit érdemes róluk tudni, csak néhány gondolat röviden, hogy mit is mondtak magukról ezek a keresztény gnosztikusok, és majd mindjárt megnézzük, hogy hogyan jön ez elő Júdás evangéliumában. És azért gondolom, hogy erről egy kicsit érdemes beszélnünk, mert itt válik érthetővé, hogy én mondjuk miért nem tapsolok annyira nagy örömmel ennek a cikknek, és miért mondom azt, hogy megzavarják az embereknek a gondolkodását, hiszen nagyon feketén-fehéren, aki egy kicsit is átlátja ezt a dolgot,
lehet hova tenni Júdás evangéliumát. Júdás evangélium egy gnosztikus evangélium, semmi köze a Bibliához, semmi köze a bibliai korhoz, a bibliai szerzőkhöz, hanem egy jóval későbbi szinkretista filozófikus írás, ami a titkos tanról, a titkos tudományról szól, nyilvánvalóan a gnosztikus tanítványoknak. Az egyik ilyen érdekesség, amit ezek a keresztény gnosztikusok tanítottak magukról, az az, hogy a Biblia Isten, és itt látjuk meg, hogy mennyire ellentmond a Bibliának az egész gnoszticizmus, és így Júdás evangéliuma is, hogy azt mondják magukról ezek a gnosztikusok, hogy a Biblia Istene, akiről az Ószövetség is ír, ő egy gonosz Isten. Tehát az az Isten, aki megteremtette a Földet, és az az Isten, akiről az ószövetségi történetek szólnak, ő egy gonosz Isten, aki harcolt azokkal a földlakókkal, akik a titkos ismeretnek a birtokába jutottak, akik valami többre vágytak itt a Földön, és kiket sorolnak föl ilyen nagy elődökként, ilyen nagy szellemi elődökként, akikben megcsillant valami a titkos tudásból. Nem tudom, mennyire tetszenek Bibliát forgatni, ki volt Káin? Ádám és Évának az első gyermeke, aki meggyilkolta az ő testvérét Ábelt a Biblia szerint, és aztán elmenekült Édentől keletre. Ő volt az első, aki Isten közeléből messzire költözött. Ő az első, akit szellemi elődüknek tartanak a gnosztikusok. De nézzük tovább a sort. Ézsau. Ézsau, akiről tudjuk, hogy Jákobnak volt a bibliai Izraelnek, a zsidó nép ősatjának a testvére, üldözte az ő testvérét, és szintén nem éppen arról híres, hogy annyira jó viszonyban lett volna Istennel, vagy hogy annyira pozitív dolgok kapcsolódnak hozzá a Bibliában, de ugye épp ez a lényeg egy gnosztikus számára, hogy Ézsauban is azt a titkos tudást birtokló valakit találják meg és látják meg, aki szembe ment a Biblia Istenével. És hát még egy harmadik csoport az, akit elődnek neveznek, Szodoma lakóit. Na most azt hiszem, hogy itt nem kell talán nagy bibliai ismeret hozzá, mert a szodomizmus, mint olyan, az benne van a magyar terminológiában is. A szodomizmus egyenlő a homoszexualitással. Szodoma és Gomora lakói voltak, akiket a Biblia szerint Isten egy ítélettel, egy külön ítélettel sújtott, és ez a két város elpusztult azért, mert annyira bűnösök voltak az ott élők, hogy Isten ötöt sem talált közülük, akit meg tudott volna, vagy ki tudott volna menteni, csak Ábrahám rokonait, Lótot és az ő családját tudta Isten kimenteni ebből a városból. És hát például a szodomitákat is a gnosztikusok elődeiknek tartják. Tehát ez például már érdemes az elején leszögeznünk, és a fejünkben összekapcsolnunk, hogy Júdás evangéliumát egy gnosztikus tanító írta. Ebben mindenki egyetért. Na most ezek a gnosztikusok hihetetlenül távol álltak a kereszténységtől és az egész zsidó-keresztény gyökerektől, hiszen nem kevesebbet állítottak, mint azt, hogy a Biblia Istene gonosz, és azt, hogy az ő elődeik, a hitbeli elődeik, Káin leszármazotta, a szodomiták és Ézsau, akik tulajdonképpen Isten és az Isten népének az ellenségei voltak. De menjünk egy picit bele még abba, hogy mit is mondanak ezek a gnosztikusok a teremtésről, illetve magáról az emberről, és miért is van szükség erre a titkos tanra, hogy miért erre helyezik a hangsúlyt. Egy gnosztikus ábrázolást láthatunk a teremtés pillanatáról. Ádám és Éva, és Isten, aki ül a föld golyóbison, kezében tart egy pergamentekercset, és megáldja a teremtményeit, Ádámot és Évát. És ahogy már mondtam is, a gnosztikusok azt vallják, hogy a teremtő, akit a Biblia Jahve néven ismer, ők egy külön néven nevezték ezt a bibliai Istent, és Jádabaót néven emlegették, ez volt a titkos neve Jahvénak, amit persze csak a gnosztikusok ismertek, akik be voltak avatva a titkos tudományba. És ők azt vallották Jahvéről és a teremtőről, hogy hát nagyon-nagyon elrontotta ezt az egész teremtést, és ezért olyan a földünk, amilyen, ezért olyan bűnös a föld, ezért van annyi nyomorúság a földünkön, mert Jahve elrontotta a teremtést. Na most ugye ez megint teljesen szembe megy a bibliai teremtés történettel és a bibliai leírással, hiszen a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy Isten, amikor megteremtette a világot, akkor minden igen jó volt. És hogy miért romlott el? Hát azért romlott el, mert az ember elrontotta, ugye az ember a rosszat választotta, beengedte a földi történelembe a bűnt, a gonoszt, és ezáltal romlott el minden. De maga a teremtés, az maga tökéletes volt. A gnosztikusok ebben nem hittek, és azt mondták, hogy Jahve egy ilyen alacsonyabb rendű gonosz Isten. De létezik egy magasabb rendű, egy mindenható Isten, akit nem személyként képzeltek el, hanem valamilyen szétfolyó erőként, aki mindenütt ott van, mindent áthat, mindenütt jelen van. És hát ugye ők azt tanítják, hogy az ember, annak a teste, az egy alacsonyabb rendű dolog.
nem tudom, hogy tetszenek tekinteni a saját testükre. De a gnosztikusok azt mondják, hogy hát az a test az egy elhanyagolható kategória. Ami lényeg, az a szikra, az a lélek szikra, amit az Isten belehelyezett az emberbe, de ez egy börtönben van. Mert hogy az emberi test egy börtön, és a gnosztikusok célja az, hogy ezzel a titkos tudással ezt a szikrát fölébresszék, és kiszabadítsák az emberből. Na, ennél mélyebb már nem lesz a mai előadás, tehát ez igazából itt a filozófikus fejtegetéseknek a legvége, de eddig azért volt muszáj eljutnunk, mert a Júdás evangéliuma kitér erre. Tehát innen tudjuk azt, hogy Júdás evangélium agnosztikus, és innen tudjuk hova tenni Júdás evangéliumát, és innen tudjuk értelmezni Júdás evangéliumát, hogyha eddig eljutottunk. Tehát még egyszer talán akkor befejezésképpen összegzem, hogy ez egy nagyon sarkalatos tanítása a gnoszticizmusnak, hogy az emberi test az egy megvetendő dolog, ami az emberben a lényeg az egy szikra, ami benne van a testünkben, mint egy börtönbe bezárva, és erre a mélyebb, erre a titkos tudásra azért van szükségünk, hogy ez a szikra kiszakadjon belőlünk és felszabaduljon, és ez a megváltás az emberi életben. Na most ezt a gnosztikusok persze összekapcsolták Jézussal, a kereszténységgel, és innentől kezdve ez egy olyan zagyvaság lett, nem tudok rá jobb szót mondani, amivel nagyon sok embert megtévesztettek a korai keresztény időkben, és ezért volt, hogy Irénaeusz összefoglalta, hogy mik ezek a tévtanítások konkrétan a gnoszticizmusnál, és ezeket kirekesztették a gyülekezetből. Most nem tudom, hogy ennyi bevezető, vagy ennyi néhány gondolat, amit így felvillantottam a gnoszticizmusból, érthetővé teszi-e, hogy miért rekesztették ki a keresztények maguk közül a gnosztikusokat? Ja, miért? Azért, mert teljesen, totálisan szembe mentek a bibliai tanításokkal, szóval itt nem arról volt szó, hogy mint a középkorban vitatkoztak azon, hogy hány angyal fér el egy tűfokán, tehát ezek nem ilyen bagatell jellegű kérdések voltak, hanem olyan alapkérdések, hogy az Isten, a Teremtő Isten az jó vagy gonosz? Az ember az Istennek a fia, egy méltósággal felruházott teremtmény, vagy egy börtönbe zárt lélek szikra, akit ki kell szabadítani. Tehát ezek óriási különbségek voltak. És csak hogy még egyszer rögzítsük magunkban, ezek a gnosztikus evangéliumok, ezek jóval későbbiek, mint a Jézus korabeli evangéliumok. Jézus valamikor 31 tavaszán halt meg. Nem sokkal az ő halála után már megszületnek a róla szóló evangéliumok, 4 ilyen evangéliumot olvashatunk a Bibliánkban, az Új Szövetségben, és ezek ma már mindenki egyetért benne, hogy 40 és 70 között, vagyis Krisztus halála után egy 30 évvel később már megszülettek ezek az evangéliumok. Azt mondhatnánk, hogy ha Krisztus nem halt volna meg fiatalon, akkor meg is érhette volna azt, hogy ezek az evangéliumok, ezek megjelenjenek, mert annyira frissek, annyira szemtanúk voltak, akik leírták a róla kapcsolatos történeteket. Most a gnosztikus evangéliumokig viszont eltelik több mint 100 év. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor íródnak az első gnosztikus evangéliumok, csak feltételezzük, hogy valamikor 150 és 180 között már megjelennek az elsők, ugyanis Irénaeusz az Eretnekségek ellen című könyvében már említi őket. Tehát valahol itt 150 körültől kezdődnek, és hát azt is érdemes tudnunk, hogy összesen 6 darab ilyen evangélium van, ami gnosztikus evangélium, tehát nincs ilyen tömeges mennyiségben, nem is voltak nagyon elterjedve. A másik 5 evangéliumról már volt szó múlt alkalommal, éppen csak megint föleleveníteném. Ezek a Elminya közelében kerültek elő, szintén a sivatagból, ezek voltak a Nag Hammadi leletek. És ezek közül talán a leghíresebb Tamás evangéliuma, amit 5. evangéliumnak is szoktak nevezni, főleg New Age-es körökben. Például a New Age a Bibliával egyenértékűként használja Tamás evangéliumát is. Viszont például itt olvashatunk Tamás evangéliumában Jézusnak tulajdonított mondásokat, 151 ilyen logiont, ilyen mondatot örökít meg Tamás evangéliuma. És például csak egyet beidézek, hogy érezzük, hogy mekkora nagy a különbség e között az evangélium és mondjuk egy bibliai evangélium között. De azt mondja Tamás evangélium, nem fogom tudni most szó szerint idézni, de valami ilyesmit mond Tamás evangéliuma, hogy aki szomjú hozzék, az jöjjön én hozzám és igyék, mondja Jézus. És aki iszik én tőlem, vagy én belőlem, az egyé válik én velem, mondja ez az evangélium, és én is egyé válok ő vele, és a titkosabb, a mélyebb tan részesévé válik, mondja ezt Tamás evangéliuma. Ugye Jézus ezt sokkal egyszerűbben és sokkal egyértelműen fogalmazta meg az evangéliumokban, ő annyit mondott, hogy aki szomjúhozik, aki az igazságra szomjúhozik, az jöjjön én hozzám és igyék, és hogy annak kiapatatlan kútfeje vagyok én a forrásnak. Tehát, hogy gyakorlatilag az, aki egyszer hozzám jön, és aki igazán megérti az igazságot és az én tanításaimat, az békességet talál a lelkének, és nyugalmat talál az ő életének. Most óriási a különbség a
kétféle idézet között. Ugye Tamás evangélium agnosztikus, 200 évvel későbbi, mint a szemtanú evangéliumok, amik sokkal egyszerűbben írnak Jézussal kapcsolatosan. Tehát Jézus nem beszélt ennyire rébuszokban, mint ahogy agnosztikusok azt a szájába adják. Jézus beszélt példázatokban, sokszor volt, hogy természeti képeket használt, amit nem értettek a tanítványai, de Jézus mindig leült és megmagyarázta a tanítványainak, és néha meg is fette őket, hogy hát ti sem értitek, hogy mit mondok, és aztán szépen leült és megmagyarázta az ő tanításait. De soha nem hagyta őket ilyen kételyekkel terhelten, ilyen zagyva gondolatokkal, amiket nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Például Fülöp evangéliuma érinti azt a kérdéskört, hogy Jézusnak felesége lett volna, vagy nem lett volna, mert hogy Mária Magdolna a tanítványok közül számára olyan kedves volt, hogy időnként oda ment hozzá és szájon csókolta. És ugye ebből a kis motivumból indult el igazából ez a történet már valamikor a középkor végétől kezdve, hogy Jézus és Mária Magdolna között több volt, mint pusztán tanítványi kapcsolat. Ugye ez a Fülöp evangéliuma is majd 300 évvel későbbi Krisztusnál, és hát ennek a hitelessége egyenlő a nullával gyakorlatilag, és semmi köze ahhoz a Fülöphöz, aki a bibliai korban élő Fülöp volt. Tehát ennyit így a gnosztikus evangéliumok hitelességével kapcsolatban. És akkor most egy picit nézzük ugyanezt rávetítve Júdás evangéliumára. Akkor mi is a baj konkrétan a Júdás evangéliumával, mit is mond Júdás evangéliuma, és miért mondom én azt, hogy nem kellettől annyira megijedni ettől az evangéliumtól, semmilyen kihatással nincs a kereszténységre, semmilyen kihatással nincs az evangéliumok hitelességére. Hiszen ne felejtsük el, hogy Júdás evangéliuma nem szemtanú evangélium, ez egy alapvető tény. Ugye történészként az ember az elsődleges forrásokat vizsgálja, vagyis azokat a forrásokat, amik az adott korban keletkeztek. A későbbi feldolgozásoknak a hitelessége az már mindig nagyon-nagyon bizonytalan. A másik fő problémaköre ennek a Júdás evangéliumának, amiről már szó is volt, hogy Jézus itt kifejezetten olyan tanításokat ad át a tanítványoknak, amik gnosztikus tanítások. Jézus korában a gnoszticizmus nem is létezett még a zsidók földjén, tehát ez is egy teljesen anakronizmus, egy kortévesztés, hogy Jézusnak a szájából a gnosztikus tanítás azért sem jöhetett volna ki, mert Jézus korában a gnoszticizmus a zsidóság körében abszolút nem volt jelen. Tehát ez egy teljesen paradox dolog, ez egy lehetetlen dolog. A következő, ami megint mindenképpen, ha az ember logikusan gondolkodik, akkor figyelembe ötlő, hogy Jézus Júdás evangéliumában egyáltalán nem úgy viselkedik, mint ahogy a többi evangéliumban megszoktuk tőle. Hogy miről is van szó konkrétan, csak egy-két dolgot emelnék ki ebből az evangéliumból. Ugye az evangélium szerint a történet ott kezdődik, hogy Jézus, akiről itt egy nagyon híres ábrázolást láthatunk, ez egy 6. századi ábrázolás, ami a Sínai hegyen, a Sínai kolostorban látható. Ez talán az egyik legősibb keresztény ábrázolás Jézusról. És Jézus az utolsó vacsorán a tanítványaival ül együtt, és faggatni kezdi a tanítványait arról, hogy ki mit gondol róla, hogy ő kicsoda. Ugye eddig a jelenet ismerős, hiszen minden evangélium beszél az utolsó vacsoráról. És itt ezen az utolsó vacsorán, miközben beszélgetnek erről a témáról, hogy kicsoda igazából Jézus, az derül ki, hogy a tanítványok közül senki nem ismeri igazán Jézusnak a lényegét, hogy ő kicsoda, egyedül Júdás. És ekkor Jézus odafordul Júdás felé, és azt mondja neki, egy ilyen nagyon érdekes mondatot mond neki, hogy de te mindegyiküket, a többi apostolt is felülmúlod majd, mert feláldozod az embert, aki ruhaként borít engem. Na most megint csak nem tudom, ki olvasott már evangéliumot, bibliai evangéliumot, ugye nagyon idegen Jézustól ez a mondat, tehát az az evangéliumokból ábrázolódó Jézus, aki igen-igen és nem-nemmel beszél, ő soha nem mondott volna ilyen ködös és homályos mondatot, hogy feláldozod az embert, aki ruhaként borít engem. És ugye ne felejtsük a gnosztikus tanítást, a test az egy alacsonyabb rendű dolog. Az, mint egy ruha veszi körül Jézus testét, vagy Jézust, és neki ezt le kell tennie, és ebben van neki segítségül Júdás. És innen jön ugye az a média mondat, amit így kiragadnak ebből, hogy tehát akkor Júdás törvényszerű volt, hogy megtegye ezt a lépést, tehát akkor ő nem is áruló, hanem Jézus maga lökte bele ebbe a cselekedetbe, és a keresztények és a kereszténység ártatlanul vádolja és ártatlanul vádolta évszázadokon, évezredeken keresztül Júdást. Na most azért nézzük meg megint egy kicsit közelebbről ezt az egészet. Ugye
Jézustól azért idegen nagyon ez a mondat, hogy te mindegyiküknél különb leszel, mindegyik apostolt felül fogod haladni, mert te segítesz engem abba, hogy az én testemet, ami ruhaként borít engem, ezt feláldozzam. Hogy Jézus soha nem így beszélt az ő testéről, mint ruháról. Nem tudom, aki evangéliumokat olvasott, hogy Jézus mit mondott az ő testéről. Vagy az általában az evangéliumok mit mondanak az ember testéről. Egyáltalán nem degradálják le, sőt, azt mondják, hogy az ember teste a Szentlélek temploma. Tehát, hogy Istent tudja magába fogadni az emberi test, és ilyen értelemben abszolút nem egy alacsonyabb rendű kategória, hanem kifejezetten egy olyan dolog, amire vigyáznunk kell. Gondoljunk csak a zsidó törvényekre. A mózesi törvényekről kevesen tudják, hogy nem csak erkölcsi törvények vannak benne, mint a 10 parancsolat, nem csak ceremoniális törvények, hogy mit csináljanak az állattal, és milyen módon áldozzanak áldozatot, hanem rengeteg egészségügyi törvény is volt a mózesi törvényekben, és a zsidóság hosszú évezredeken keresztül éppen azzal tűnt ki a többi nép közül, hogy nagyon-nagyon egészségesek voltak, nagyon jó képességűek voltak, és például még a középkorban is jellemző volt, hogy a higiénés szokásaik miatt, például a pest is, a kolera és a különböző járványok köztük nem terjedtek úgy, mint a keresztények között. És ezért nagyon sokszor éppen a zsidókat vádolták, hogy persze a zsidók azért nem halnak meg, mert ők mérgezik meg a keresztényeket. Holott csak arról volt szó, hogy ők egyszerűen például kezet mostak, mielőtt ettek volna. Vagy például a székletet, azt kivitték a házon kívülre, már hogy a táboron kívülre, ami a középkorban nemes egyszerűséggel úgy volt megoldva, hogy nem volt sok helyen vécé, hanem a bilit azt kiöntötték az ablakon az utcára, és középen az utcákon folydogált lefele a szennyvíz. Tehát nem véletlen, hogy a középkorban annyi járvány volt. És csak azért mondom, hogy a Biblia éppen nem arról beszél, hogy a test egy alacsonyabb rendű dolog lenne, vagy a higiénés dolgok alacsonyabb rendűek lennének, hanem épp, hogy a test az a Szentlélek temploma, tehát vigyáznunk kell rá. A ne ölj parancsolat az nem csak arra vonatkozik, hogy egy másik embert ne öljünk meg, hanem hogy saját magunkat se gyilkoljuk, a saját testünket se. Következő gondolat, amin elgondolkodhatunk, és megint így azt mondhatjuk, hogy Júdás evangéliuma semmiképpen nem tekinthető hitelesnek, szóval megint egy gnosztikus gondolat az, hogy Júdás mintegy belelökte ebbe az árulásba Jézus. Jézus mindig azt nyilatkozta, egyrészt mindig is tudta azt, hogy őt el fogják árulni. Nem is egyszer mondta ezt a tanítványainak, hogy egy közületek el fog árulni engem. Tehát őt nem érte váratlanul, illetve nem is volt törvényszerű, hogy ezt az árulást valaki véghez vigye. Ez egyszerűen egy előrelátás volt, amit Isten már előre jövendőlésekben megjövendőlt, hogy a messiás meg fog jelenni a földön, de egy valaki a tanítványai közül el fogja majd őt árulni. Tehát Jézus saját maga tette le a saját maga életét, és nem arról volt szó, hogy őt mondjuk valamelyik tanítványa, vagy arra kényszerítette volna valamelyik tanítványát, hogy szükségszerűen elárulja őt. Amit már érintettük is, hogy maga Jézus sem tekintette alacsonyabb rendűnek azt, hogy ő ember. Hogyha valaki olvassa az evangéliumokat, Jézus a legtöbbször úgy hivatkozott saját magára is, hogy én az ember fia vagyok. Tehát megint csak nem egy negatív megközelítésben közelítette meg az ember fogalmát. És hát Jézus nagyon-nagyon sokszor személyre szabottan is már a legvégén beszélt arról, hogy igen, Júdás, te leszel az, aki el fog szárulni engem. És az egész magatartása Júdással szemben ettől függetlenül nagyon-nagyon kezdeményező és barátságos volt. Az utolsó utáni pillanatig próbálta Júdást megszólítani, hogy ezt az árulást ne vigye véghez. Tulajdonképpen Júdás evangéliumában ugye a nagy problémakör, ami ott az utolsó vacsora körül kezdődik, és ami elindítja Júdásnak a felemelkedését az evangélium szerint, az ugye az a beszélgetés, ami zajlik Júdás és a tanítványok, illetve Jézus között. Júdásról talán még csak annyit, hogy itt látjuk őt a tanítványi körben. A 12 tanítvány, tehát a legszűkebb tanítványi csoport tagja volt a Biblia szerint, jó adottságokkal rendelkezett, kifejezetten jó képességű lehetett, ezt abból is gondolhatjuk, hogy ő volt a pénztárosa a gyülekezetnek, vagy annak a kis csoportnak, aki körülvette Jézust. Tehát nem lehetett egy tanulatlan valaki, és a neve az Iskariótesből azt is sejteni véljük, hogy nem galilai származású volt, mert hogy Iskariót egy falu volt, ami valahol Dél-Júdeában lehetett, tehát egyedül ő volt, aki nem volt galilai származású a tanítványok közül. Ettől függetlenül Jézus nagyon hamar bevette őt a legszűkebb tanítványi körbe, és Júdást ott látjuk minden fontosabb jelenetnél, mindig jelen van, mindig Jézus közelében van, és részese és látja Jézusnak a csodáit. Ott van mindig, amikor Jézusban megnyilvánul az isteni,
Például, amikor a Galilai tenger, a Genezáreti tó környékén tanít Jézus, itt van egy közel másfél év, amikor Jézus egy nagy-nagy szolgálatot végez. Ugye 3,5 év volt az ő nagy tanítói szolgálata, és ebből közel másfél évig volt Galileában. Galilea szegényebb országrész volt, viszont Jézust itt követték többen. Itt több ezer ember akaszkodott a nyakába sokszor tényleg, mert hogy pihenni sem hagyták, enni sem hagyták, hanem mentek utána és várták, hogy Jézus meggyógyítsa őket. És Júdás ezekben is részt vesz, és hihetetlenül úgy tűnik, hogy ő is lelkes és részese ezeknek a csodáknak, és ebben az időben még töretlen az ő hűsége Jézus iránt. Azonban ez a hűsége megtörik egy bizonyos ponton. Ha valaki János evangélium a 6. fejezetéhez ér, akkor tulajdonképpen egyedül ebben az evangéliumban talál utalást arra, hogy Júdásban mikor tört meg ez a bizalom Jézus felé. Egy 19. századi francia festményt, illetve részkarcot látunk erről a jelenetről, arról a jelenetről, amit a többi evangélium is megöröki, tehát mind a 4 evangéliumban egy csodálatos kenyérszaporításról beszél az evangélium, arról, hogy 5000 embert vendégel meg Jézus néhány hallal és néhány kenyérrel. Ez az ábrázolás azért nagyon érdekes, legalábbis a számomra, mert Jézus itt teljesen el van dugva, nem tudom, hogy mennyire vesszük észre, hogy hol van ő a képen. A képnek itt a leghátsó sarkában áll, és előtte pedig itt vannak azok az emberek, akiket megvendégel. Tehát a festmény, vagy ez az ábrázolás próbálja azt kihangsúlyozni, hogy tömegeket lakatott jól Jézus ezen alkalommal. És nagyon talán furcsának tűnik, hogy mégis pont ez az a pont, ahol sokan elhagyják Jézust. Mert mi történik itt a Galileai tengernél? Erről csak János evangelista beszél. Amikor már nagyon jól lakott mindenki, és nagyon jó volt a hangulat, hogy úgy mondjam, akkor ez a sok ezer ember egyszer csak elkezdte azt egymás között sugdosni, hogy tegyük meg Jézust királynak. Ennek ilyen király kell nekünk, aki enni ad, beszél nekünk egész nap, tanít bennünket, meggyógyítja a betegeinket, hát kell ennél jobb vezető a számunkra, és királlyá akarják tenni Jézust. Jézus nem vállalja ezt az egész hercehurcát, hiszen ő nagyon sokszor nyilvánvalóvá tette, hogy ő nem földi országot és nem földi királyságot akar megalapítani. És ezért az evangélium csak annyit ír, hogy rá parancsol, nagyon kevés helyen mondja ezt az evangélium, hogy keményen rá parancsol a tanítványaira, hogy azonnal szálljanak hajóba, és átmennek a Genezáreti tó túloldalára. És ezután van, hogy János írja, hogy és ekkor sokan megbotránkoztak Jézusban, és sokan elhagyták őt. Mert rájöttek arra, hogy hát ez nem akar politikai változásokat, ő nem akar nekünk jobb jólétet adni. Ő valami elvont ilyen Isten országáról beszél, lelki országról beszél, de nekünk ettől nem lesz kenyerünk az asztalon, nekünk ettől nem lesznek meggyógyítva a betegeink, és ekkor sokan elhagyják őt. És akkor a nagy a megbojdulás, hogy Jézus a tanítványainak is fölteszi azt a kérdést, hogy ti is el akartok engem hagyni. És akkor mondják a tanítványok, hogy hát nem, hát megismertünk, mondja Péter válaszol, hogy hát Uram, megismertünk, és az örök életnek beszéde van te nálad, hova mehetnénk? És Jézus ekkor nyilatkoztatja ki először azt, amit itt olvashatunk, hogy nem én választottalak-e titeket 12-t, egy közületek pedig ördög. És aztán hozzáteszi János, hogy és Iskariótes Júdás tudta, hogy róla van szó, mert hogy ekkor már elhatározta, hogy el fogja árulni Jézust. Tehát itt először törik meg Jézus és Júdás között a kapcsolat a Biblia szerint, mégpedig azért, mert Jézus nem politikai hatalmat akart, nem evilági hatalmat akart, nem evilági hatalomban akarta részesíteni a tanítványait, hanem lelki országról beszélt. És innentől kezdve az evangélium leírása is, főleg megint János evangéliumára tudunk támaszkodni, úgy tűnik, hogy ez a diszharmónia innentől kezdve végig jelen van Jézus és Júdás között. A következő ilyen pont közvetlenül Jézus halála előtt az ő megkenetése. Mária Magdolna megkeni Jézusnak a lábát nagyon drága, értékes kenetekkel. Simon farizeus házában vannak ekkor nem sokkal már Jézus keresztre feszítése előtt. És miközben zajlik ez a nagyon megható dolog, hogy ez a nagyon sokszor elesett nő, aki egy parázna asszony volt, és Jézus igen sokszor visszafogadta őt, mert hogy újra és újra visszaesett az ő bűnébe, Jézus pedig mindig visszavette a tanítványi közösségbe. Ez az asszony úgy fejezi ki a háláját Jézus felé, hogy nagyon drága keneteket ken a lábára. Ez nem volt ritka egyébként a Közel-Keleten, csak nem szegények között, hanem nyilván gazdag házakban. És ekkor történik, hogy zúgolódás támad a tanítványok között, írják az evangéliumok, mert hogy azt kezdik mondani a tanítványok, hogy hát miért nem adtuk el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták oda a szegényeknek.
És egyedül János nevezi meg, hogy ki volt az, aki ezt az zúgolódást elindította, megint csak Júdás. És hozzáteszi János evangelista, hogy mindezt képmutatásból tette, mert hogy nála volt a persely, és hogy ő ellopta a pénzt, amit gyűjtöttek a tanítványok. Tehát ebből az is kiderül, hogy Júdás sikkasztott abból a pénzből, amit a tanítványok gyűjtögettek, és itt egy elég képmutató és ellenséges megjegyzést tett Jézussal kapcsolatban, amikor látta, hogy ez az asszony mennyire szereti Jézust, és milyen bensőségesen fejezi ki az ő tiszteletét és hódolatát Jézus felé, hogy irítségből és féltékenységből és képmutatásból mondja ezt, hogy hát miért nem adtuk el ezt a drága kenetet, és osztottuk szét a szegények között. És Jézus akkor másodszor mondja Júdásnak, hogy tehát megfeddi Júdást elég kemény szavakkal, és hát nem tudok jobban fogalmazni, úgy tűnik, hogy Júdás ezen igen megsértődik. És innentől kezdve már eléggé sértődött magatartással van Jézus felé, és amikor az utolsó vacsora jelenetéhez érkezünk, akkor megint csak kevesen tudják, hogy az utolsó vacsora lábmosással kezdődött. Tehát azzal a keleti vacsoráknál ez volt a szokás, hogy a vendégeknek a lábát megmosták. És amikor az apostolok leülnek az asztalhoz, és várják, hogy hát jöjjön valami szolga, aki megmossa végre a lábaikat, akkor nem jön semmi szolga, és akkor a tanítványok egymást kezdik nézegetni, hogy hát vajon ki lesz az, aki ellátja ezt a szolgai funkciót. És akkor a legnagyobb megdöbbenésükre Jézus az, aki letérdel, és elkezdi mosni az ő lábaikat. A lábmosása a Júdás még jelen van. Jézus megmossa az ő lábát is, és kifejezi minden tanítványának, hogy szükségtek van arra, bár tiszták vagytok, bár megtértetek, és a tanítványaim vagytok, de mivel időnként bűnöket követtek el, szükségetek van arra, hogy a lábaitokat megmossátok, és hogy ezt cselekedjétek majd az én emlékezetemre. Aztán történik magának a vacsorának az a része, amikor Jézus megtöri a kenyeret, illetve szétosztja a mustot, és ezzel tulajdonképpen emlékezésként ezt a szertartást, az úrvacsora szertartását hagyja a tanítványaira. És miközben az asztalnál ülnek, aközben történik megint egy jelenet, amit megint János ír le részletesen, hogy Jézus mellett ott túl közvetlenül János, a szeretett tanítvány, illetve Péter, az apostolok közül a legmeghatározóbb egyeniség, és a másik oldalon Júdás, aki szintén mindig Jézus közelében volt, mint előkelőbb tanítvány. És miközben a vacsora folyik, Jézus megint bizonyságot tesz róla, hogy egy közületek el fog árulni engem. És a tanítványok így rémülten nézegetnek egymásra, hogy én vagyok az, melyikünk lesz az? És Jézus akkor azt mondja, hogy az, aki velem egyszerre fogja belemártani a kenyerét a mártásba. És ez meg is történik, hogy egyszerre mártanak Júdással kenyeret a tányérba, és Jézus akkor ránéz Júdásra, és azt mondja neki, hogy amit akarsz cselekedni, azt gyorsan cseleked. És Jézusnak a szavai egy kicsit talán érthetetlenek, hogy miért mondja ezt neki, hogy amit akarsz, azért cselekedni, gyorsan cseleked, hogy nem lökte bele tényleg Júdást ebbe az árulásba? Úgyhogy az evangéliumoknak a teljességét, és Júdás és Jézus kapcsolatát, és Jézusnak az egész lényegét, személyiségét ismerjük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy abszolút nem erről van szó. Hanem Jézus egy kicsit rá akart pirítani ismét Júdásra, hogy Júdás, miért vagy képmutató? Te már réges-rég, már ott az 5000 vendégnél elhatároztad, hogy elárulsz engem. Te ott, amikor megkenték a lábamat, te már akkor is nagyon gonosz indulattal szóltál ellenem. Mégis itt vagy az utolsó vacsorán. Miért sántikálsz kétfelé? Miért próbálsz egyszerre jó tanítványnak feltűni, de közben elárulni engem? Amit cselekedni akarsz, azt hamar cseleked. És János itt egy nagyon érdekes kis félmondatot mond, hogy amikor Júdás a tányérból kivette a falatot, amit bemártott Jézussal egy tányérba, és a szájába vette a falatot, azt írja János, hogy akkor belement abba a sátán. Mit jelent ez? Ugye megint egy ilyen misztikusnak tűnő dolog, nagyon egyszerű. A Biblia egy nagyon egyértelmű és nagyon egyszerű törvényszerűséget mond. Ha valaki nagyon sokáig megy szembe a lelkiismeretével, ha valakinek nagyon sokszor mondják azt, hogy neked ezt nem kéne csinálnod, és az ember érzi is, hogy tényleg nem kéne, de csak azért is csinálja, akkor a végén felépül egy olyan fal a szíve és Isten között, hogy Isten már nem tud átnyúlni, és nem tudja őt megszólítani. És ez az ember elveszetté válik, mert a fal másik oldalán egyedül maradt Sátánnal, és nincsen segítsége. És Júdással ez történt, hogy a szívében egyedül maradt Sátánnal, és nem volt segítsége, és innentől kezdve az ő élete és az ő sorsa megpecsételtetett. Giottónak egy nagyon kifejező ábrázolását látjuk, itt van Júdás, itt van a 30 ezüst pénz, amiért elárulja ezután a vacsora után, ugye el is rohan, nem várja meg a vacsora végét, hanem fölpattan az asztaltól, és egyenesen megy a farizeusokhoz, és feladja Jézust, hogy aznap éjjel a farizeusok hol találják meg majd Jézust.
És itt a Giotto festményen látjuk, hogy itt van Sátán közvetlenül, szinte fogja két kezével, így belekapaszkodik, és Júdás véghez viszi azt, amit tett. És hát tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy innentől kezdve már az ő sorsa visszafordíthatatlanná vált. A Getsemáné küzdelemben, amit Jézus átél az utolsó éjszakáján, már csak a legszűkebb tanítványi kör, János, Jakab és Péter vannak vele, de ők is elalszanak. Itt a Getsemáné kertről látunk egy felvételt, és itt történik Jézus utolsó nagy küzdő imádsága, és itt hajnalban itt fogják el a farizeusok. Ez egy nagyon, megint egy nagyon jó kép, ugyanis az történik, hogy amikor a katonák megérkeznek, a katonákat Júdás vezeti. És hogy a sötétben nehogy el tudjon Jézus menekülni, ezért Júdás oda megy Jézushoz, és megcsókolja őt, hogy egyértelművé tegye, hogy a katonáknak kit kell elfogni. És nézzük meg, hogy Jézus hogyan viszonyul még ekkor is Júdáshoz, holott tudja, hogy miért jön. Barátom, miért jöttél? Barátomnak szólítja Júdást. Júdás, csókalárulod el az embernek fiát. És itt Júdás innentől kezdve eltűnik a képből, Jézust elfogják, és ki koncepciós perem végighajtják, és másnap kivégzik. Júdás pedig nem bírja el ezt a nyomást, ami a lelkére nehezedik, megtagadta a mesterét, érzi, hogy nem tett jót, próbál visszamenni a farizeusokhoz, ledobja a 30 ezüstpénzt, azt mondja, nem kell nekem. Farizeusok is azt mondják, nekünk se kell ez a pénz, vértapad hozzá. És Júdás nem bírja feldolgozni, nem találja a bűnbocsánatnak a helyét, nem tud bocsánatot kérni, nem tud visszatérni Jézushoz. Egyedül maradt Sátánnal a szívében, aki elcsüggesztette őt, és a Biblia szerint felakasztotta magát, öngyilkos lett. Itt egy 12. századi ábrázolást látunk egy katedrálisról, egy északnémet katedrálisról. Ugye a keresztény hagyomány egyértelműen azt mondja, hogy Júdás elkárhozott. Júdás evangéliuma úgy tünteti fel Jézust, ebben a félmondatban azt olvashattuk, hogy de te mindegyik apostolnál nagyobb leszel. Ez egy teljesen téveszme, tévtanítás. Jézus maga mondta ki, itt például János 17. fejezetében, hogy mikor velük voltam a világon, mondja Istennek, én megtartottam őket már, hogy a tanítványokat a te nevedben, akiket nekem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelem fia. De egy elveszett. Jézus egyértelművé tette. Máté evangéliumában pedig azt mondja, hogy annak az embernek, aki elárulja az ember fiát, jobb lett volna, ha meg sem született volna. Tehát a Biblia szerint nincs bocsánat, nem lehetett Júdás számára bocsánat, nem azért, mert elárulta Jézust, hiszen Péter is elárulta, Péter is megtagadta. Júdás számára azért nem volt bocsánat, mert már nem tudott visszafordulni, tehát már túlságosan megkeményedett az ő életében, már nem tudott bocsánatot kérni, már nem tudott odállni Jézus elé, és nem tudta azt mondani neki, hogy Uram, tisztíts meg engem. A Biblia szerint nincs olyan mélység, amiből Isten ne tudna meggyógyítani. Bármilyen bűnösök vagyunk is, csak egyetlen egy szót kell kimondanunk, csak sajnos az embernek ez a legnehezebb szó, azt, hogy bocsánatot kérek. Ha ezt az egy szót az ember igazán őszinte szívvel ki tudja mondani Isten előtt, akkor nincs az a mélység, amiből Isten ki ne tudná őt hozni. És ez volt az, amit Júdás nem tudott már megtenni, mert képtelenné vált rá. És már a befejező gondolatnál járva, Júdás evangéliumával kapcsolatban azt mondtuk, hogy ez egy gnosztikus evangélium. Azért gnosztikus, mert ami tanítás benne van, az összekapcsolható ezzel a keresztény filozófiai irányzattal. Kiderül belőle, hogy Jézus úgy tekintett az ő testére, mintha ez egy ruha lenne. Kiderül, hogy azt mondja Júdásnak, hogy egy titkos tudományt bíz rá. Kiderül, hogy egy teljesen evangéliumokkal szembe menő módon azt állítja, hogy Júdás egy hatalmas hős volt, aki képes volt arra, hogy fölvállalta ezt az áldozatot Jézusért. Tehát teljesen szembe megy azzal a fajta tanítással, ami a bibliai tanítás. És talán még egy gondolat, hogy mennyire tényleg összekapcsolódik a gnoszticizmussal, hogy amikor az utolsó vacsora van, akkor Júdás evangéliuma szerint Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy az az Isten, akit ti Jahvénak gondoltak, az nem az igaz Isten. Ábrahám, Izsák és Jákob istene kineveti a tanítványokat, amikor imádkoznak. Azt mondja, hogy nem az igazi Istenhez imádkoztok. És az igazi Istenként egy gnosztikus Istent nevez meg, tehát ez is mutatja, hogy Júdás evangéliumát hova tehetjük. És már csak tényleg így zárásként, hogy miért mégis ennyire központi téma most ez a Júdás evangéliuma? Hát én két dolgot találtam, aztán persze lehet majd erről még beszélgetni. Ugye az egyik dolog az, hogy ennek az egésznek a misztikája, ez a titkostan, meg ez a Da Vinci kód, meg szóval mostanában valahogy az egész világunk erről szól, hogy minél misztikusabb és fantasztikusabb valami, annál jobban rá tud harapni a média.
A másik, ami ennél egy picit talán racionálisabb ok vagy indok lehet, az az, hogy a Júdásnak a személye végig a középkoron keresztül a zsidóság szimbólumává vált. És nem tudom, mennyire tudjuk, de a középkorban a zsidókat halomra gyilkolták azért, mert hogy megölték Jézust. Az antiszemitizmus, a zsidó gyűlölet az valahol összekapcsolódott Júdás személyével, és ezért nem véletlen, hogy amikor Júdás evangéliuma előkerült, és úgymond rehabilitálni lehetett Jézust, akkor tulajdonképpen már a sajtó visszhangokban rögtön megjelent az, hogy a Vatikán kész rehabilitálni Júdás személyét. Miért kész rehabilitálni Júdás személyét? Ez is nagyon logikus, hogyha valaki egy kicsit is jártas a vatikáni egyházpolitikában. Azért, mert a Vatikánnak van egy nagy törekvése, hogy a monoteista, az egyisten hívő vallásokat kibékítse egymással. Na most ez az iszlámmal egy kicsit nehézkesen megy, főleg ugye miután 16. Benedek nemrég olyan dolgokat mondott a Koránnal kapcsolatban, amit nem kellett volna. Viszont a zsidósággal való összebékülés eléggé jól halad, nem tudom mennyire tetszenek ilyesmiről hallani. A pápa nagyon sokszor jelenik meg zsidó zsinagógákban, nagyon sokszor együtt imádkozik zsidókkal. És azt gondolom, hogy ez az egész evangélium és Júdás személyének ez a fajta tisztára mosása az evangéliumok által egy kéznyújtás a kereszténység részéről a zsidóság felé, mert hogy ezzel mintegy rehabilitálják a zsidóságot is, mert hogy nem a zsidók, ilyen értelme nem a zsidók ölték meg Jézust. Tehát valószínű, hogy emiatt is vált ez ennyire központi kérdéssé ez az evangélium, mert annak a fajta tendenciának a része, ami az egyházi életben manapság, hát hogy úgy mondjam, népszerű. És most már tényleg csak egyetlen egy záró gondolat a legvégére. Föltetjük a legvégén a kérdést, hogy akkor tehát áruló volt Júdás, vagy áldozat volt Júdás. Szükséges volt az ő árulása ahhoz, hogy a megváltás beteljesüljön, vagy nem volt szükséges az árulása. A Biblia azt mondja, hogy nincs ilyen, hogy valakinek az élete végzetszerű lenne. Még amikor aki megtalálta Júdás evangéliumát, ez a Takosz nevezetű hölgy, még ő is azt mondta, hogy mindenki predesztinálva van. Én arra voltam predesztinálva, hogy megtaláljam Júdás evangéliumát. A Biblia viszont azt mondja, hogy a mi életünk nincs ilyen értelemben predesztinálva. Tehát nincsenek előre leírt történetek, amiket az embernek, ha akarja, ha nem, végig kell vinnie. A predesztináció tanát Calvin neve tette ismerté, viszont nagyon nagy különbség van a predesztinációnak a jó és a rossz értelme között. Ugye a rossz értelmezése a predesztinációnak az, hogy mint egy fátum. Tehát, hogy a mi életünk meg van írva valahol a csillagokban, és ha akarjuk, ha nem, az úgy zajlik. Ez az egyik fajta gondolkodás ezzel kapcsolatban. A Biblia nem ezt tanítja. A Biblia azt mondja, hogy Isten előre lát. Nem ő dönti el, hogy én mit döntsek, és nem hagyja figyelmen kívül az én szabad döntésemet, de ő előre látja, hogy én mit fogok dönteni. Egy picit ahhoz tudnám hasonlítani, mint a sakk. Mit tetszenek biztos sakkban annyira jártasnak lenni, hogy a sakkban nagyon számít, hogy az ember előre lássa, hogy a másik mit fog lépni. És én már úgy lépek, hogy bekombinálom az ő lépéseit is. Na most Isten ugyanilyen nagy sakkjátékos, csak mindezt nem a mi intelligenciánkkal teszi, és több milliárd emberrel képes sakkozni ilyen értelemben egyszerre. Istenről ilyeneket mond a Biblia, hogy ami a lelkeitekben készül, én tudom. Te még nem tudod, hogy holnap mit fogsz dönteni. Te még nem tudod, hogy holnap minek fogsz örülni, de én már ma tudom, sőt, már tegnap is tudtam. Az embernek elméje gondolja meg az ő útját, de az Úr igazgatja annak járását. Az embernek van szabad döntése, de Isten ezeket a döntéseket bekalkulálja, és mindent úgy hoz az életünkben, ahogy annak lennie kell. Nem véletlen, hogy melyik korban születtünk. Nem véletlen, hogy magyarnak születtünk, ha tetszik, ha nem. Nem véletlen, hogy melyik családba születtünk. Semmi nem véletlen az életünkben. Isten mindent úgy helyez el az életünkbe, hogy az a mi fejlődésünk, életünk szempontjából a legjobb legyen. És a leghatározottabb mondat, semmit sem tehetünk az igazság ellen, csak az igazságért. Isten még a rosszat is belekalkulálja a dolgokba. Tehát hiába voltak Hitlerek és Sztálinok, nem Isten akarta, hogy legyenek, de látta, hogy lesznek, és bekalkulálta az emberi történelmben Hitlert is és Sztálint is. Mert az ember szabad akaratát, az emberek, a népek, a népcsoportok, a nemzetek választását Isten tiszteletben tartja. És csak hogy még vizuálisabban bennünk maradjon ez a kép, és ez bátorításul is szeretném mondani, mert azt gondolom, hogy sok keresztényben is valahol ez van, hogy hát minek rugdalozzak a sorsom ellen, a sorsom az adott, és bármit teszek is, nem tudok a sorsom ellen mit tenni. A Biblia azt mondja, hogy ez nem így van. Olyan ez, az egész életünk olyan, mintha egy erdőben sétálnánk,
és minden döntésünk olyan, mint amikor az erdőben egy útelágazáshoz érünk. Az útelágazás azt jelenti, hogy sokfelé lehet tovább folytatni az utunkat. Isten kijelöl általában egy utat, és azt mondja, hogy én azt tanácsolom, hogy ezen az úton menj. Mert ha ezen az úton mész, akkor biztos nem fogsz eltévedni, biztos nem fogod kitörölni a bokádat, biztos időben oda fogsz érni, ahová elindultál. De nem mondja azt, hogy tehát nem köt meg bennünket, mint a kis malacokat, vagy nem tudom miket, és a nyakunknál fogva nem rángat ezen az úton, hanem azt mondja, hogy én ezt ajánlom, ezen menjél, de persze mehetsz másra is, de hát akkor nem biztos, hogy oda jutsz. És az ember dönt. Minden egyes ilyen kis útelágazásnál, és hát sajnos bizony nem mindig azt az utat választjuk, ami tanácsolva van, és ezért bukdácsolunk és eltévedünk. Viszont Isten mindig látja, hogy mit választunk. Azt is látja, ha rosszat választunk. Ha rossz útra tévedtünk, akkor nem sokára egy újabb útelágazást hoz az életünkben, ahol van lehetőségünk visszatérni a jó útra. És Isten megint szól és mondja, hogy kicsit már messzebb jársz én tőlem, de azt tanácsom, hogy ezen az úton menjél, mert visszatalálsz a jó útra. És az ember ismét dönthet, és Isten ezt megint előre látja. Tehát nem Isten rendelte el Júdásnak, hogy neki árulóvá kell lennie, de Isten előre látta, hogy lesz a tanítványok között egy, aki úgy fog dönteni, hogy elárulja az ő mesterét. És őt belekalkulálta a megváltási tervbe. A Biblia így tárja elénk Júdás evangéliumát, és én azt gondolom, hogy ez a hiteles, hiszen ezek az evangéliumok, illetve a Biblia egésze, ami teljes egészében, tehát az Ó és Új Szövetség összefügg, fel nem bontható, ezek mind-mind erről tesznek tanúságot, hogy Isten alapvetően jó, az Isten alapvetően szereti az embert, az Isten alapvetően tiszteletben tartja az ember szabad választását, és nem fátumként kell végigmenni az életünkön, hanem csak magunkon múlik, hogy mit kezdünk az életünkkel, csak a saját döntéseink határozzák meg, hogy az életünkkel mi lesz. Hát ennyi fért a mai esténkben, én köszönöm szépen az önök megtisztelő figyelmét, viszontlátásra!

Salamon királynak volt ő a gyermeke. Amikor trónra lépett Roboám, akkor a nép egy követséget küldött hozzá, és azt kérték a követek, hogy könnyítsen a terheiken, ne szedjen akkora adót az országban, mert nagyon elszegényedtek, mert az édesapja sok adót vetett ki rájuk, sokat kellett fizetniük. A király nem válaszolt rögtön a követeknek, hanem azt mondta, hogy adjanak egy kis időt, megszabott egy időt, hogy mikor jöjjenek vissza, és aztán tanácsot hívott össze. Összehívta azokat a tanácsosokat, akik az édesapja idején tanácsot adtak, a vének tanácsát, és megkérdezte tőlük, hogy mit tegyenek. A vének azt mondták neki, hogy hallgasson a nép kérésére, engedjen a nép kérésének, enyhítsen a terheiken. Roboám aztán összehívta azokat is, akik hozzá hasonló fiatalok voltak, és őket is megkérdezte a kortársaitól, akik vele együtt növekedtek fel, hogy ti mit mondtok? Elmondta nekik, hogy ezt mondta a nép, mit cselekedjem ebben a helyzetben, mit javasoltok nekem, mit tegyünk? Ezek a fiatalok, akik vele együtt nőttek fel, azt mondták, hogy Roboám, mutasd meg a te hatalmadat. Mutasd meg, hogy te erős király vagy, határozott király vagy. Ne engedj az ő kérésüknek. Gyerekek, azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek kire hallgatott a király? Szerintetek kire hallgatott a király? Ugye volt két tanács, az egyik tanács azt mondta, hogy engedj a nép kérésének, könnyíts a terheiken. A másik tanács azt mondta, hogy ne engedj a népnek, mutasd meg, hogy te erős uralkodó vagy. Megkérjük a felnőtteket, hogy segítsenek, hogy kire hallgatott ez a király. A fiatalokra hallgatott. A fiatalokra hallgatott a király. Hadd kérdezzem meg, gyerekek, hogy szerintetek miért a fiatalokra hallgatott? Jó tanácsot adtak a fiatalok? Nem jó tanácsot adtak. Mégis a fiatalokra hallgatott. Szerintetek miért a fiatalokra hallgatott? Hadd kérdezzek egy másik dolgot tőletek. Előfordul olyan, hogy a szüleitek valamit mondanak, meg az osztálytársaitok is mondanak valamit, és a kettő eltér egymástól? Előfordult már ilyen? Kikre könnyebb hallgatni? Ugye van, amikor a szüleinkre hallgatunk, de bizony gyakran előfordul, hogy az osztálytársakra hallgatunk, és azért, mert ők a kortársaink. És azért, mert az ő befolyásuk erősebb nálunk. Hadd kérdezzem meg, gyerekek, hogy kinek az osztályában, most bocsánat az idősebbektől, kinek az osztályában van az, hogy menő az, aki tanul? Van ilyen közöttetek, akinek az osztályában arra néznek fel, azt tartják jónak, azt tartják dicséretesnek, aki tanul? Van ilyen köztetek? Nincsen, igaz? Az én koromban sem volt ilyen. Kaptam egy pedált egy osztálytársamtól. Ezzel jelezték azt, hogy miért pedálozol annyit, miért tanulsz te annyit? És könnyű kilógni a sorból? Könnyű mégis tanulni? Könnyű azt mondani, hogy nem, én veletek ezt nem csinálom, mert nem jó, amire hívtok. Könnyű ezt megtenni? Gyerekek, pedig tanulnunk kell a király történetéből. Ugyanis ezt mondta ezután a nép, ugye a király válaszolt nekik, és a nép azt mondta, hogy tudod mit? Akkor uralkodj csak a saját családod felett. És ott hagyták. És Izraelben ketté szakadt a királyság, és 10 törzs azt mondta, hogy nekünk ilyen király nem kell. Ott hagyták, és maradt 2 kis törzs, amelyen uralkodott Roboám király. Pusztán azért, mert nem jó emberekre hallgatott, mert a befolyás, aminek engedte, hogy érvényesüljön, az nem jó felé vitte őt. Pedig lehetett volna jó is, nem? Lehetett volna, hogy a vénekre, az idősebbekre hallgat, és akkor uralkodó maradhatott volna.

0: de ő inkább hallgatott a környezetében élőkre, inkább hallgatott a kortársaira, akkor is, amikor az nem volt jó és nem volt helyes. Ahol elmondtam Fehérváron ezt, akkor felvetettem, hogy mi lenne, hogyha indítanánk egy mozgalmat. Nem lehetne azt megtenni, hogy azt mondjuk az osztálytársaknak, hogy mi pedig ezt nem tartjuk menő dolognak, nem tartjuk nagyra azt, aki nem csinálta meg a házit. Szerintünk éppen az a dicséretre méltó, aki megcsinálta és aki tanult. Én hallottam olyan osztályról, ahol azt tartották jónak, és azt tartották természetellenesnek, azt tartották jónak, aki tanult, és kinézték maguk közül azokat, akik nem csinálták meg a házit, akik másolták. Létezik ilyen is. Csak ez arra van szükség, hogy valaki elkezdje ezt a befolyást gyakorolni, elkezdje azt képviselni, akár csak úgy is, hogy nem érdekel, hogyha lenéztek, én azért pedálozok tovább. Én azért csinálom tovább, hogyha arra van szükség. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek, és kívánom, hogy ti legyetek olyan befolyással a környezetetekre, amelyik jó irányba hat, és ne titeket húzzanak le, ne titeket vegyenek rá rosszra az osztálytársaitok, a környezetetek. Kedves testvérek, erről a témáról szeretném, hogyha gondolkoznánk közösen egy kicsit. A befolyásnak a hatalmáról, a befolyás gyakorlásáról, a befolyással való élésről. Gondolatilag annyit hadd idézzek fel, hogy a talentumok példázata kapcsán a Krisztus példázatai könyv egy külön kis szakaszt szentel a befolyás kérdésének. Én azzal hadd kezdjem a közös gondolkozásunkat, hogy próbáljuk meg felmérni, hogy milyen jelentősége van annak a hatásnak, amellyel mi hatunk egymásra, amellyel hatunk egymás életére. Gondolkozzunk bibliai példákon, ahol a hatást, egy embernek a személyes befolyását érzékelni le lehet mérni. Tudnánk ilyen bibliai példákat megemlíteni? Abigail példája. Ugye, aki a személyes befolyásával meg tudta menteni Dávidot egy rossz cselekedettől. Tudnánk-e más példát mondani a befolyás hatalmára? Ábrahám és családja, aki ugye megparancsolta az ő házanépének, hogy engedelmeskedjenek, vagy Ábrahám gyermekéről olvassuk azt, hogy ezt mondták nekik a környező népek, hogy te Istentől való fejedelem vagy mi közöttünk. Ez volt az ő hatása, ez volt az ő befolyása, ez érvényesült. Én is hadd hozzak két példát, de előtte még egyet hadd említsek meg. A kémeknek a példája. A kémeket előre küldték, és két kém volt az, aki azt mondta, nem csak azt mondta, hogy jó az a föld, hanem azt is mondta, hogy ha bízunk az Istenben, akkor elfoglalhatjuk. És egy nagyon érdekes dolgot olvastam a kémekről, Bizonyságtételek 4. fejezete fogalmazta ezt meg, föltette a kérdést, hogy mi lett volna, hogyha az arány más. Mi lett volna akkor, hogyha 10 kém mondja azt, hogy bízzatok az Istenben, elfoglalhatjuk azt a földet, hogyha engedelmeskedünk neki, és csak 2 kém lett volna, amelyik azt mondja, hogy nem tudjuk elfoglalni, mert nagy városokban laknak, erődített városokban vannak, szálfa, hatalmas emberek, erősebbek nálunk, vasszekerekkel járnak. Nem tudjuk mi elfoglalni azt a földet. Tudjátok, mit ír Ellen White? Azt írja, hogy akkor is a negatív befolyásra hallgattak volna. Döbbenetes ez a tény, hogy ilyen a mi emberi természetünk, hogy egy pici negatív befolyás elég. Itt persze a kémeknél más volt a helyzet, mert nem 2 mondta azt, hogy nem tudunk bemenni, hanem volt 10, és 2 volt az, amelyik azt mondta, hogy bemehetünk, és a nép annyira megvadult, hogy ezt a 2 meg akarta kövezni. El akarta pusztítani azt, aki megmerte fogalmazni, hogy az Isten iránti bizalom alapján, az Istennek való engedelmességben bemehetünk és elfoglalhatjuk azt a földet. Mert az Isten velünk lesz, és az Isten fog segíteni rajtunk. Én 2 részletet szeretnék felidézni a befolyás hatalmának ábrázolására. Hasonló történelmi korban pár évtized eltéréssel olvashatjuk ezt a Bibliában. A Második templom időszakában, Esdrás és Nehémiás korából szeretnék két részletet felidézni. Először a negatív befolyásra, a negatív hatásra nézve szeretnék egy részletet idézni. Talán csak szavakkal idézném fel a Szentírásból a történetet. Arról van szó, hogy amikor letették a templomnak az alapkövét, akkor a nép között voltak, akik örömükben kiáltottak, de azt olvassuk, hogy voltak közöttük olyanok, akik látták a salomoni templomot még, az eredeti templomot, és akik elkezdtek az alapkő letételnél sírni, keseregni, nagy hangon, fennhangon sírni és keseregni. Annyira, hogy nem lehetett megkülönböztetni a sírást és az örömújongást. Szóval gondoljunk bele, hogy milyen hatás lehetett, hogy próbáljuk meg elképzelni, hogy milyen lehetett ez az alkalom, amikor az Isten végre véget ért a 70 éves fogság, végre hazatérhettünk, végre elkezdődhet a szentély szolgálatnak a helyreállítása a szentély felépítésével. És ezen az alkalmon voltak emberek, akik nem örömükben kiáltottak, újjongtak, hanem akik keservesen sírtak. Akkor, amikor az örömnek a helye és a hálának a helye lett volna. És itt szeretném felidézni azt a részletet, azt írja a Esdrás könyve, hogy ezután a környező népek megpróbáltak csatlakozni hozzájuk, de mivel nem tértek meg, ezért elutasították őket, és ezután olyan levelet írtak, aminek a következtében 13 évig szünetelt a templom építése. Azt mondogatták, hogy nem jött el az ideje az úrháza építésének. És Zakariás és Aggeus próféta üzenetére kezdtek el végül újra munkálkodni. Ezzel a történettel kapcsolatban szeretnék arra a lelki háttérre rámutatni, amit a Proféták és Királyok című könyvben olvashatunk róla. Ezt mondja, természetes volt, hogy szomorúság töltötte el az idős emberek szívét, amikor hosszú ideig tartó megáltalkodottságok következményeire gondoltak. Ha engedelmeskedtek volna Istennek és nemzedékük is, végrehajtva Istennek Izraellel való szándékát, akkor nem dől romba a Salamon által épített templom, és nem lett volna szükség a fogságra. Hálátlanságuk és hűtlenségük miatt szóródtak szét a pogányok között. A körülmények azonban megváltoztak. A szerető Isten ismét irgalmasan látogatta meg népét, és megengedte, hogy visszatérjenek saját földükre. A múlt botlásai miatti szomorúságot nagy örömnek kellett volna felváltania, hiszen Isten munkálkodott Círus szívében, és arra késztette, hogy segítsen nekik a templom újjáépítésében. Ennek a mélységes hála szavait kellett volna ajkukon fakasztania. Egyesek azonban nem vették észre Isten utat nyitó gondviselő intézkedéseit. Örvendezés helyett elégedetlenséget és csüggesztő gondolatokat tápláltak magukban. A zúgolódás, panaszkodás és kedvezőtlen hasonlítgatás sok emberre csüggesztően hatott és gyöngítette az építő kezét. A munkások megkérdezték, hogy folytassák az építkezést, amelyet már az induláskor olyan nyíltan bírálgatnak, és amely olyan sok panaszra ad okot. Ezt írja tanulságként, ha azok, akik nem örvendeztek az alapkő letételekor, előre láthatták volna hitetlenségük következményeit, megrémültek volna. Nem voltak tudatában annak, hogy micsoda súlya van rosszallást és csalódást kifejező szavaiknak. Nem tudták, hogy elégedetlenségük kifejezése mennyire késlelteti az úrházának felépítését. Kicsit későbbről még ugyanezzel a helyzettel kapcsolatban ezt írja. Ez csodálatos alkalmak ideje volt a zsidók számára. A menny leghatalmasabb erői munkálkodtak a királyok szívén, és Isten népének az volt a feladata, hogy a lehető legnagyobb buzgósággal valósítsa meg Círus rendeletét. Nem lett volna szabad semmilyen fáradtságot sem sajnálniuk a templom és szolgálatai helyreállítására, és arra, hogy újból berendezkedjenek júdeai otthonukban. Sokan nem mutattak erre készséget Isten hatalma megnyilvánulásakor. Ellenségeik szívós kitartással szembe helyezkedtek velük, és az építőkön fokról fokra erőt vett a csüggedés. Egyesek nem tudták elfelejteni a szegletkő letételénél lejátszódó jelenetet, amikor sokan kifejezésre juttatták bizalmatlanságukat a vállalkozással szemben. Amikor pedig a szamaritánusok még tulajdonkodóbbakká lettek, sokan a zsidók közül megkérdőjelezték, hogy eljött-e egyáltalán az újjáépítés ideje. Ez az érzés csak hamar általánossá lett. A munkások közül sokan csüggetten és elkedvetlenedve visszatértek otthonukba, hogy az élet hétköznapi dolgaival foglalkozzanak. Ugye döbbenetes, hogy egy apró kis dolognak tűnik. Egy apró kis dolog, hogy egy ember, aki látta a múltnak a dicsőségét, tud-e örülni az újrakezdésnek, még akkor is, hogyha az kicsiny, és nem hasonlítható össze, nem állítható párhuzamba a korábbi épületnek a pompájával és dicsőségével. És ez a kis lelki hozzáállás, ez az aprónak tűnő lelki hozzáállás, ez olyan következményekkel járt a nép életében, hogy erőtlenné váltak az építők, és 13 éven keresztül, 13 éven keresztül nem épült a templom tovább. Ugyanebből a korból egy nagyon pozitív példát is hadd hozzak fel. Nehémiás példáját, aki a szívén viselte Isten művét, és sírt és kesergett az Isten előtt. Sírt és kesergett az Isten előtt azért, amilyen állapotok vannak Jeruzsálemben, és könyörgött, hogy az Isten nyisson neki alkalmat, nyisson lehetőséget arra, hogy segíthessen az ő népének. Ugye a történetet olvassuk majd el, hogyha nem ismerjük, Nehémiás próféta könyvének az első fejezeteitől kezdve. Amit szeretnék kiemelni az az, hogy Nehémiás hogyan éreztette az ő személyes befolyását a nép körében. Nehémiás ugye mindent gondosan előkészített, és óvatos volt, hogy ne keltsen felesleges ellenállást, nem osztotta meg a tervét ideje korán, hanem megvárta az alkalmas pillanatot. Megérkezett Jeruzsálembe, megtekintette Jeruzsálemet, felmérte a helyzetet, utána megosztotta néhány olyan emberrel a tervét, akiről úgy gondolta, hogy segítségére lesz a befolyásával, és végül kiállt a nép elé, és leírta a nép előtt azt, hogy milyen állapotban vannak, és utána felszólította őket, elmondta az Isten kegyelmét, ahogyan válaszolt az imádságára, és felszólította őket, hogy tartsanak vele a város újjáépítésében, a város falujjáépítésében. Ismét a Proféták és Királyok című könyvből hadd olvassak fel egy kis részletet ezzel kapcsolatban, hogy hogyan hatott Nehémiás személye, Nehémiás lénye, hogyan munkálkodott Nehémiás a népért. Ezt mondja, Nehémiásnál királyi megbízó levél volt, amely arra szólította a lakosságot, hogy működjék együtt vele a város falainak újjáépítésében. Nehémiás nem kívánt hatalmi szóval élni. Inkább meg akarta nyerni a nép bizalmát és megértését, mert tudta, hogy az előtt álló nagy munkában szívük egységére épp olyan szükség van, mint kezük összefogására. Amikor másnap összehívta a népet, olyan érveket hozott fel, melyeket alkalmasnak gondolt szunnyadó tetterejük felébresztésére és a széthúzók egyesítésére. A felhívás a népet szíven találta. A menny jó indulatának megmutatása félelmüket szégyenné változtatta. És felbátorodva egyhangulag mondták, keljünk fel és építsük meg, és megerősítették kezeiket a jóra. Nehémiás egész lénye benne volt a vállalkozásban. Reménysége, tettereje, lelkesedése, célkitűzése áthatotta a többieket is. Szent bátorsága és emelkedett elhatározása másokra is átragadt. Minden ember egy-egy Nehémiássá vált a maga helyén, szomszédja szívét és kezét erősítve. Döbbenetes ez is, nem? Tehát ahogyan elmondhatjuk, hogy a negatív befolyás félelmetes hatalommal bírt, ugyanígy elmondhatjuk, hogy Nehémiás személyéből áradó, a Nehémiás személyéből áradó odaszentelődés, tetterő buzgóság olyan befolyással bírt, hogy azt írja itt a könyvben, hogy egy-egy ember a maga helyén Nehémiássá vált. Azaz a maguk helyén ugyanolyan lelkesítően, ugyanolyan bátorítóan, ugyanolyan erősítéssel tudtak hatni a környezetükre, mint ahogy Nehémiás. Kicsit későbbről ezt írja a munka végzése során, Nehémiás tettereje akkor sem hagyott alább, amikor a munka ténylegesen megkezdődött. Fáradhatatlan éberséggel ellenőrizte az építkezést, irányította a munkásokat, meglátta az akadályokat és felkészült minden esthetőségre. A három mérföld hosszú fal mentén állandóan érezhető volt befolyása. Kellő időben mondott szavakkal bátorította a félénkeket, felrázta a lustákat, megdicsérte a szorgalmasokat. Közben figyelte az ellenségeik mozdulatait. Döbbenetes ez is, nem? Egy ember, aki az Istennel való kapcsolatából fakadóan elvette az Istentől, hogy mit kell tennie, mert szívén viselte Izraelnek a sorsát, oda szánta az életét, ott hagyta az addigi életét azért, hogy segítsen, és ez az ember képes volt a szavaival, a személyes befolyásával megnyerni az fásult, belefáradt, a maguk dolgával törődő izraelitákat, képes volt fellelkesíteni őket annyira, hogy munkához is lássanak. Ugye lelkesíteni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy gyerünk, csináljuk, azt még viszonylag könnyű, de aztán a munkát elvégezni, és a három mérföld hosszú fal mentén mindenhol érezhető volt a befolyása, még úgy is, hogy emberek felbuzgultak, és azok az emberek a maguk helyén ugyanolyan jó légkört árasztottak, mint Nehémiás, és nyoma sem volt a félelemnek, nyoma sem volt a reménytelenség érzésének, és képesek voltak bátran vállalni a környező népek gyalázatát, képesek voltak erőt meríteni, erőt nyerni az Istentől, és ennek az egésznek a kulcsa egy ember volt. Ennek az egésznek a kulcsa egy ember volt, az ő hitélete, az ő ima élete, az Istennel való kapcsolata. Ennek a gondolatnak így az összegzéseként, tehát két dolgot fogalmazhatunk meg. Az egyik, hogy Jézus kérdése, hogy tudjuk-e, hogy minémi lélek lakik bennünk? Nem tudjátok, hogy minémi lélek van bennetek. Ez nagyon komoly figyelmeztetés, mert egy embernek a csüggesztő befolyása képes sok embert lebénítani, képes sok embert tehetetlenné tenni. Ugyanakkor van egy bátorító gondolat a befolyásnál, ez pedig az, hogy ha valaki az Istenben elrejtőzik, így írja Ellen White egy helyen, egy helyes irányba tevékenykedő tag sokak életére kihat. Egy helyes irányba tevékenykedő tag sokak életére kihat. Kedves testvérek, lépjünk tovább, és tegyük fel azt a kérdést, hogy ezzel a talentummal, a befolyás talentumával kik rendelkeznek. És erre a kérdésre kérlek, hogy válaszoljatok. Mindnyájan. Komolyan vesszük ezt? Tartok tőle én is. Testvéreim, nincs köztünk olyan, aki a befolyás hatalmával ne élne. Akár tudatosan tudjuk ezt, akár nem vagyunk tudatában ennek, mindegyikünk élete hat a másik életére, és ezek a hatások összegződnek. Ezek a hatások összegyűlnek, összesűrűsödnek, és végül törvényszerűen hatnak a közösségre, hatnak a környezetre, hatnak a társadalomra is végül. Ennek a hatásnak tudatában kell lennünk. Itt hadd olvassak fel egy kis részletet a Krisztus példázatai könyvből, és gondolkozzunk el ezeken a mondatokon. Mindenkit a belőle áradó sajátos légköre vesz körül. Légkör, amely telítve lehet a hit, bátorság, reménység, életadó erejével és a szeretet jó illatával. Viszont nehézzé és fagyossá teheti az elégedetlenség és önzés homája, vagy elmérgezheti ápolt bűnök halálos ragája. A bennünket körülvevő lelki légkör kihat minden egyes emberre, akivel érintkezünk, akár tudatában van annak, akár nem. Ez olyan felelősség, amely alól nincs felmentés. Befolyásuk van szavainknak, cselekedeteinknek, ruházatunknak, magaviseletünknek, még arckifejezésünknek is. Ezek a befolyások olyan tényezők a jóra vagy a rosszra, hogy szinte felmérhetetlenek. Itt szeretnék megállni, és szeretném feltenni akkor azt a kérdést, hogy gondolkozzunk el, hogy milyen befolyással is lehetünk. Milyen befolyást áraszthat a mi arckifejezésünk, a mi öltözködésünk, a mi magaviseletünk, a mi szavaink. Ugye kétfelé válik az út. Az egyik lehetőség, hogy a légkör, amely körülvesz bennünket, az telítve lehet a hit, a bátorság, a reménység életadó erejével és a szeretet jó illatával. Ez egy lelkesítő dolog, nem, testvéreim? Föl kell tennünk, nyilván bele kell néznünk a tükörbe, és meg kell kérdeznünk, hogy az én személyes befolyásom az milyen. Föl kell tennünk a kérdést, hogy át van-e itatva az Isten iránti bizalommal az én lényem, és ez érződik-e a környezetem számára. Hogy aki kapcsolatba kerül velem, akivel érintkezem, ő találkozhat-e azzal a békességgel, amely a bizalomnak, az Istenbe vetett bizalomnak az eredménye? Vagy esetleg éppen ennek a hiányával találkozik? Találkozik-e az Istenbe vetett reménységgel? Vagy pedig csüggesztéssel találkozik? Miről ismernek bennünket a környezetünkben? Arról, hogy kétségbe esünk a bajok láttán, vagy arról, hogy építő módon keressük a megoldást? Arról ismernek meg bennünket, hogy zúgolódni szoktunk, panaszkodni szoktunk, vagy arról ismernek meg, hogy vigasztalni szoktunk? Ezek azok a hatások, amelyek mindenképpen érvényesülnek a környezetünkben, amelyek hatnak emberek életére. Telítve lehet a bennünket körülvevő légkör a hittel, a bátorsággal, a reménység életadó erejével és a szeretet jó illatával. A befogadás, az együttérzés, a gyöngétség lelkületével. Vagy telítve lehet, viszont nehézzé és fagyossá teheti az elégedetlenség, az önzés homálya, vagy ápolt bűnöknek a befolyása. Ezen is el kell gondolkozni, amire külön ráirányítja a figyelmet. Mennyire vagyunk megelégedettek? Vagy mennyire elégedetlenek vagyunk? Megtanultuk-e, hogy mindenben megelégedettek legyünk, ahogy Pál apostol fogalmaz? Ő azt mondta, hogy én megtanultam bővölködni, de megtanultam szűkölködni is. Megtanultam, hogy mindenben megelégedett legyek. Mert Krisztusban mindenre van erőm, mert Krisztus a gondviselőm, mert rábízom az életemet. Mennyire fagy meg körülöttünk a légkör, a panaszkodás, a gondok miatti gyötrelemből fakadóan. Mennyire fagy meg körülöttünk a légkör a bizalmatlanság miatt, a gyanakvás miatt, a meg nem bocsátás, a neheztelés miatt. Mennyire hatja át a körülöttünk levő légkört, hatja át a jelenlétünket az, hogy csak magunkra figyelünk. Biztos mindannyian beszélgettetek már olyan emberrel, aki látszólag érdeklődött irántatok, de valójában önmagával foglalkozott. Ez is egy légkör. Hogyha valaki magával van körülvéve, magával foglalkozik, nem ér rá a másikra odafigyelni. Ha emberek azt tapasztalják, hogy nem ér rá odafigyelni, akkor nem érzik a szeretetet belőle. Akkor szavakkal el lehet mondani, hogy szeretlek, meg el lehet mondani, hogy az Isten szeret, de ha az Isten képviselője részéről azt tapasztalja, hogy az illető nem érdekli a másik személye, nem érdekli az én személyem, hogy én ki vagyok a másikat, akkor az nem fogja érezni az Isten szeretetét. És van még egy kérdés, amely megint csak személyesen, egyénenként kell feltennünk, de szóba kell állnunk vele. Milyen következménye volt a babiloni köntös eltételének a honfoglaláskor? Izrael seregei nem állhattak meg. Izrael seregei nem állhattak meg az ellenség előtt. A mi személyes felelősségünk, nem közösen vétkeztek. Nem nagy tömegben követték el a hűtlenséget az Istennel szemben. Csupán volt egy ember, aki úgy gondolta, hogy figyelmen kívül hagyja az Isten beszédét. És voltak körülötte néhányan, akik ezt elnézték. Akik noha tudtak róla, nem tették szóvá. Ennek az egyetlen bűnnek a jelenléte az Isten jelenlététől fosztotta meg Izrael népét. Azt írja Ellen White a Nevelés című könyvben, hogy a bűnnek az igazi forrásai, az igazi melegágyai nem a látványosan vétkezők élete a Földön, hanem az az élet, amely erényesnek látszik, de egy bűnt melenget. Ez az élet jelenti a legerősebb befolyást a rosszra, annak a léleknek, aki ingadozik a jó és a rossz között. Ennek az életnek a személyes befolyása, a személyes példaadása. Testvéreim, akkor, amikor azt mondjuk, hogy vegyük fel a küzdelmet, és küzdjünk a bűnökkel, akkor nem csak a személyes üdvösség kérdéséről van szó. Akkor szó van arról a befolyásról is, amelyet a mi életünk áraszt. Szó van arról a befolyásról, amely érződni fog. Hiába próbáljuk eltakarni, hiába próbáljuk meg elfedni, ha a lelkünkben megmaradhat a tisztátalanság. Ha a szívünket nem tudta megtisztítani az Isten szeretete, akkor ez valamilyen módon a befolyásunkban meg fog jelenni, és érződni fog. És ez az Isten jelenlététől fosztja meg a környezetünket is, nem csak bennünket. Hadd olvassak fel egy kicsit későbbről egy részletet a Példázatok című könyvből. Ezt mondja, a jellem hatalom, az igaz, önzetlen, istenfélő élet csendes tanúbizonysága csak nem ellenállhatatlan befolyással bír. Szoktunk-e gondolkodni ezen akkor, amikor embereknek érvelünk? Azt írja a Nagyorvos lábnyomán című könyvben, hogy a keresztény élet, a hívő keresztény, az engedelmes keresztény élete megcáfolhatatlan érv a kereszténység mellett. Mi nagyon sok megcáfolható érvet elmondhatunk. Az a kérdés, hogy mellé teszünk egy megcáfolhatatlan érvet, az isteni hatalomnak való jelenlétét, az isteni hatalom befolyását, amely viszont megcáfolhatatlan lesz. És ismerjük talán azt a mondást is, amelyik azt mondja, hogy nem hallom, amit mondasz, attól, ahogyan élsz. Az érvek, amelyek erősek lehetnének, sem lesznek erősek, ha az Isten jelenléte nem társulhat az életünkhöz. Krisztus jellemét nyilváníthatjuk ki, akkor lelkek megmentésében munkatársai vagyunk. Ha saját életünkben Krisztus jellemét nyilvánítjuk ki, akkor lelkek megmentésében munkatársai vagyunk. Csak is akkor munkálkodhatunk együtt Krisztussal, ha életünkben az ő jelleme nyilvánul meg. Mennél szélesebb körül a mi befolyásunk, annál több jót cselekedhetünk. És akkor itt szól a prédikátorok felelősségéről. Ha Isten szolgái követik Krisztus példáját, megélve a törvény elveit a mindennapi életükben, ha minden ténykedésük arról tanúskodik, hogy szeretik Istent mindenek felett, s fele barátaikat, mint önmagukat, akkor a gyülekezetnek világmozgató hatalma lesz. Kedves testvéreim, hogyha a gyülekezetben befolyással rendelkező testvérek, és itt hadd mondjam azt, hogy vének, tanítók, az ige hirdetésére kiálló gyülekezeti tagok, hogyha az életünket az Isten szeretete átalakíthatja, akkor a gyülekezetnek világmozgató hatalma lesz. Nem az érveinek, hanem az életének. Azonban ne felejtsük el, hogy befolyásnak ugyanilyen hatalma van a rosszra is. Saját lelkünket elveszíteni rettenetes dolog, de embertársaink lelkivesztét előidézni még rettenetesebb. Hogy befolyásunk a halál illata legyen a halálra, félelmetes gondolat, de mégis lehetséges. Sokan azt hiszik, hogy gyűjtenek Krisztussal, pedig tékozolnak. Ez az oka az egyház erőtlenségének. Sokan, és most leírja, hogy mi ez az erőtlenség. Sokan teljes bátorsággal bírálgatnak és vádolnak. Gyanúsítás, féltékenység és elégedetlenség érzelmeinek kifejezése által sátán eszközeivé válnak. Mielőtt még cselekedeteiknek tudatára ébrednének, az ellenség elérte célját általuk. A rossz befolyás megmarad, az árnyak tornyosulnak. Sátán nyilai meghagyták jeleiket, kétely, hitetlenség, sőt határozott istentelenség árad ki emberekre, akik különben elfogadták volna Krisztust. Közben sátán eszközei önelégülten tekintenek azokra, akiket kételkedésbe kergettek, s kikre többé nem hagy sem intés, sem kérelem. Hízelegnek önmaguknak, hogy ezekkel a lelkekkel szemben ők milyen erényesek és igazak. Félelmetes, nem, amit leír? Hogy akkor, amikor elégedetlenek vagyunk, akkor, amikor bírálgató lelkületet ápolunk, akkor, amikor vádak vannak a mi szívünkben, akkor, amikor gyanakvás és előítélet van a lelkünkben, akkor ilyen hatással vagyunk emberekre, akik nézik az életünket, akik elutasítják az evangéliumot, mi pedig azt mondjuk róla, hogy róluk, hogy ezek az emberek nem akarnak megtérni. Az Isten pedig azt mondja, hogy miattunk. Az én életem befolyása miatt fordultak szembe az Istennel. A keresztények részéről megnyilvánuló könnyelműség, önző önelégültség és gondtalan közömbösség sok lelket kerget el az élet ösvényéről. Mikre figyeljünk akkor tehát? Mi az, amin el kell gondolkoznunk, amibe bele kell néznünk? A keresztények részéről megnyilvánuló könnyelműség. Nagy dolog. Teljesen hétköznapi, nem? Egy kicsit könnyelműnek lenni. Egy kicsit többet engedek meg magamnak. Egy kis tréfálkozás, eutrapélia a görög kifejezés, kedélyesen elmondott durvaság. Egy kis ugratása a másiknak, nem nagy dolog. De nem tudjuk, hogy milyen hatásként használja fel Sátán. Könnyelműség, önző önelégültség és gondtalan közömbösség. Gondtalan közömbösség. Ez is ott van az Isten. Nem veszik észre, hogy saját szabolátlan nyelvük és lázadó szívük okozták a lelkek vesztét. Ez a negatív oldala, ez a befolyásnak a félelmetes felelőssége a mi életünkben. Testvéreim, válhatunk tehát felemelővé, válhatunk életet közvetítőké, de válhatunk a halál eszközeivé. Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben így fogalmazást meg, hogy lehetünk a bűnnek fegyverei, és lehetünk az Istennek fegyverei. Lehet, hogy az Isten általunk megragad embereket, és megnyer embereket, és lehet, hogy a bűn, Sátán általunk veszít el embereket, és tart fogságban. És tegyük fel befejezésül a kérdést, hogy mire van szükségünk ahhoz, mi kell ahhoz, hogy a mi befolyásunk az az élet illata lehessen, ahogy Pál fogalmazott a korintusi levélben. Mire van szükség ahhoz, hogy az élet illata lehessen? Testvéreim, le tudjuk-e tagadni azt, hogyha a szívünket valami bántja? Egy ideig tudunk képet mutatni. Ha valaki csak odáig jut el, hogy mosolyogjon többet, és panaszkodjon kevesebbet, akkor volt értelme, de a lényeg még nem valósult meg. Mert a mosoly az lehet amerikai bájvigyor is. Az ügynöknek a vigyorgása, amivel meg akar nyerni engem. Az elégedetlenség pedig felnövekszik, és a keserűség valahol kifolyási pontot keres az életünkben. Hiába próbálnám eltagadni, hiába próbálnám elfolytani, ez ki fog folyni. A forrás utat keres magának, és kitör, és ömlik, feltartóztathatatlanul. Egy ideig elfolythatjuk, de akkor másik kijáratot fog keresni, és meg fog nyilatkozni. Nem megoldás, hogyha ezért megpróbálunk külsőleg megfelelni azoknak a követelményeknek, ami kell ahhoz, hogy jó befolyásunk lehessen. Az első lépés az önmagunk iránti őszinteség. Ahhoz, hogy a befolyásunk felemelő lehessen, ahhoz először is önmagunk iránt őszintéknek kell lennünk, és meg kell állnunk. Meg kell állnunk, és szembe kell néznünk saját állapotunkkal és helyzetünkkel. Nem csak azzal, hogy milyen befolyást árasztunk, hanem hogy mi van a szívünkben, amiből ez a befolyás megszületik. A második lépés, hogy vállalnunk kell a küzdelmet. El kell döntenünk, hogy vállaljuk a küzdelmet, vagy pedig takargatunk dolgokat. A forrásnál kell megváltoztatni. A forrásnál kell a dolgok irányát megváltoztatni. Hogyha vállaljuk a küzdelmet, akkor az Isten azt üzeni nekünk, hogy nálam van a megoldás. Akkor az Isten azt mondja, hogy ne maradj magadra a küzdelmedben, ne próbáld meg magadat átformálni, átalakítani, mert úgy tudsz megváltozni, ahogyan a párduc el tudja változtatni az ő foltosságát. Úgy tudsz megváltozni, ahogy a szerecseny el tudja változtatni az ő feketességét. Az Isten azt mondja, hogy jöjj hozzám, és én adok néked. Adok neked új szívet, én adok neked erőt, én az én jelenlétemet kínálom fel számodra, hogy életed legyen és bővölködjél. Tehát, hogyha mi eldöntjük azt, hogy mi küzdeni akarunk, akkor az Isten jelenlétéért kell küzdenünk. Akkor a harcunkat abban kell megvívni, hogy közösségünk legyen a világossággal. Hogy semmi akadálya ne legyen az Isten jelenlétének a mi életünkben, és hogy húzódjunk közel ő hozzá. Mert a befolyás egyszerűen az, ami a szívünkben lakik. Ha a szívünkben lakik Krisztus, ha a szívünkben uralkodhat az ő lelke által, akkor az ő befolyása akkor is ki fog áradni, ha mi nem akarunk hatni másokra. Akkor is hatni fog. De ha a szívemből hiányzik az Isten jelenléte, ha a szívemben ott van az, hogy tudom, hogy mit kellene tenni, de nem tudom megtenni, mert nincsen erőm hozzá, akkor a görcsös befolyás fog áradni belőlem. Akkor a befolyásom az különösen érződni fog a feszültségben, mert ha tudom, hogy mit kellene tenni, csak éppen erőm nincs megtenni, akkor iszonyú feszült vagyok ettől, nem? Ti nem? Szerintem nem csak az én tapasztalatom ez. Meg kellene tenni, így kellene tenni, el kéne már indulni, akár csak ilyen hétköznapi dolgokban is. És milyen feszültekké tudunk válni attól, hogy valami nem valósult meg. Az Isten azt kínálja fel, hogy az ő mindenható hatalmával kapcsolatban lehetünk, mert Krisztus meghalt a bűneinkért, és mehetünk hozzá, hogy közösségünk legyen vele. Nincsen akadálya annak, hogy hozzá menjünk. Nincsen akadálya, mert Krisztus mindent megtett, hogy minden akadály elháruljon az útból. Ahogy vagyunk, amilyen állapotban vagyunk, hozzá mehetünk, és kérhetjük, hogy tisztítson meg bennünket. A személyes befolyás így válhat felemelővé és áldássá. Egy röviden szólva, akkor felemelő a befolyásunk, ha Krisztus befolyásolt bennünket. Ha a Krisztus jelenlétében átitatódtunk az ő jelenlétével, Mózes nem tudta letagadni az Isten jelenlétét az életéből. Az más kérdés, hogy halálillata volt némelyek számára, hogy az arcának a dicsőségét nem bírták elviselni. De Mózes attól, hogy az Isten jelenlétében tartózkodott 40 napon keresztül, Mózes arcáról valami olyan hatalom sugárzott, amely az Isten jelenléte volt. Mi sugároz a mi életünkből? Az Istennel töltött idő, vagy az Istennel töltött idő hiánya? Az Isten jelenléte, vagy az Isten jelenlétének a hiányában a békétlenség és a feszültség? Csak is Isten kegyelme képesíthet arra, hogy ezt az adományt, a befolyás adományát helyesen használhassuk fel. Bennünk, önmagunktól nincsen semmi, ami másokat a jóra tudna befolyásolni. Ha tudatára ébredünk tehetetlenségünknek, s hogy mennyire szükségünk van isteni erőre, nem bizakodunk önmagunkban. Nem tudjuk előre, hogy egy nap, egy óra vagy egy pillanat miként dönti el sorsunkat. Ezért minden napot azzal kezdjünk, hogy útjainkat mennyei atyánk oltalmába ajánljuk. Angyalait bízza meg, hogy őrködjenek felettünk, ha vezetésük alá rendeljük magunkat, s a veszély pillanatában mindenkor segítségünkre lesznek. Ha öntudatlanul rossz befolyást árasztanánk, az angyalok oldalunk mellett állva jobb útra fognak téríteni, amennyiben szavainkat és cselekedeteinket befolyásolják. Így módon befolyásunk csendes, öntudatlan, de hatalmas erő lehet, hogy másokat Krisztushoz és a mennyei világhoz vezessünk. Kedves testvéreim, utolsó kérdésként azt a kérdést hadd tegyem fel, hogy milyen lesz a hatása, mi lesz a hatása annak, amikor nem csak egyes emberek árasztanak maguk körül reménységet, békességet, örömöt, az Isten jelenlétét. Milyen lesz az, amikor egy gyülekezetben nem a világiasság, nem az önzés, nem a képmutatás, nem az ítélkező magatartásnak a légköre, nem az érzelgőségnek a légköre, nem az elvárásoknak, a fogyasztásnak a légköre, nem a minden dolgot gátló, mindent ellenző légkör jelenik meg. Milyen lesz az, amikor egy gyülekezetben, a gyülekezeti közösségben az Isten iránti szeretet és elkötelezettség, és az emberek iránti szeretet és elkötelezettségnek a légköre uralkodik. Jézus erre azt mondta, hogy ekkor meg fogják ismerni, hogy őt elküldte megváltóul az Atya. Kedves testvéreim, hogy a gyülekezetünk milyen légkört áraszt, az mindegyikünknek személyes felelőssége. Az én felelősségem. Gondolkozzunk erről így. Az én felelősségem, hogy ebben a gyülekezetben élet-lelke érződik, vagy bármilyen korlátozó, negatív befolyás érezhető. Vegyük a szívünkre ezt a felelősséget személyesen, és lássuk meg a megoldást. Krisztus felkínálja a jelenlétét, meg akar ajándékozni a vele való közösséggel. Ingyen, nem pénzért, ajándékba kínálja ezt számunkra. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Amen. Mennyei édesatyánk, Urunk, szívünk mélyéből köszönjük az evangéliumot, köszönjük a hívásodat, köszönjük azt, hogy Jézus Krisztust egészen odaadtad áldozatul mi értünk, hogy mi fenntartás nélkül mehessünk te hozzád, hogy mi meg tudjuk ragadni az irántunk való vágyakozásodat és szeretetedet. Köszönjük, Istenünk, hogy Krisztus közben járunk, hogy úgy nyitóul ment be, hogy megjelenjen a te színed előtt miértünk. És köszönjük, hogy ő általa mi is megjelenhetünk te előtted. Köszönjük, hogy szerető atyaként szólíthatunk meg téged, és gyermeki bizalommal kérhetünk a te jelenlétedért az életünkben. Mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy noha hatalmunk nincs, hogy egymást megváltoztassuk, de köszönjük, Urunk, hogy a személyes befolyásunknak mégis hatalma lehet. Hatalma lehet emberek életében, közösség életében is. Urunk, azért szeretnénk kérni, hogy ez a befolyás, ez a hatalom, ez jóra való befolyás, jóra való hatalom legyen a mi életünkben. És szeretnénk elismerni, hogy magunktól ez nem megy, Urunk. Istenünk, hogyha magunkra maradunk, akkor belőlünk kifolyik a keserűség, a mérgező befolyás. Akkor megmérgezzük az önzésünkkel a környezetünket. Akkor az elégedetlenség, a bizalmatlanság, a csüggedés és a fásultság nyilvánul meg. Urunk, nem szeretnénk, hogy ez legyen. Ezért szeretnénk könyörögve kérni a te jelenlétedért. Könyörgünk a te életed jelenlétéért, a te hatalmad megnyilatkozásáért a mi szívünkben. Könyörgünk azért, Urunk, hogy megpihenhessünk, felüdülhessünk a te közeledben, hogy az öntudatlan befolyásunk az ne romboljon, hanem építő, erősítő lehessen. Urunk, szeretnénk teljes szívünkből kérni, segíts megértenünk a veled töltött idő jelentőségét, és segíts élni a veled való közösség kiváltságával. Könyörögbe kérünk, mennyei édesatyánk, azért is, hogy add, hogy amikor a mi emberi természetünk törne elő, amikor a mi befolyásunk, akaratunk ellenére rosszul hatna, kérünk, küld el a te angyalaidat, és figyelmeztes bennünket. Add a te szent lelkedet a szívünkbe, és vezéreld a mi életünket, hogy azok van az élethelyzetekben, ahol nem tudjuk, felmérni sem tudjuk, hogy mi lenne a jó befolyás. Segíts, hogy elnyerhessük a te lelked vezetését, és természetes módon tudjunk veled járni, és tőled erőt nyerni. Urunk, Jézus Krisztusért kérünk, itass át a te jelenléteddel bennünket, és kérünk add, hogy ez egészen odáig terjedhessen, hogy a mi gyülekezeteinkben a te jelenlétednek az öröme, a te hatalmad nyilatkozik meg, hogy a mi gyülekezeti közösségeink befolyása, életillata lehessen az életre. Jézus nevében kérünk, segíts, ami szükségletünk szerint segíts rajtunk. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Jób könyve 42. fejezetéből. Jób könyve 42. fejezetéből olvasom az igét az első verstől a 10. vers első részéig. Így olvasom. Jób pedig felelt az Úrnak és mondta: tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gáncsolja az örök rendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem. Csoda dolgok ezek nékem, és fel nem foghatom. Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig taníts meg engem. Én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Ezért hibáztatom magam, és bánkódom porban és hamuban. Miután pedig e szavakat mondotta az Úr Jóbnak, szólt a témánból való Elifáznak: haragom felgerjedt ellened és a két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób. Most azért vegyetek magatoknak 7 tulkot és 7 kost, és menjetek el az én szolgámhoz, Jóbhoz, és áldozzatok magatokért égő áldozatot, Jób pedig az én szolgám imádkozzék ti érettetek, mert csak az ő személyére tekintek, hogy retteneteset ne cselekedjen veletek, mivel hogy nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób. Elmentek azért a Témánból való Elifáz, a Súkból való Bildád, a Naamánból való Cófár, és úgy cselekedtek, amiként mondotta nékik az Úr, és az Úr tekintett Jóbnak személyére. Azután eltávolította Isten a Jóbról a csapást, miután imádkozott az ő barátaiért. Kedves gyülekezet, én nem tudom, melyikünk hol tart Jób könyve megértésében. Mert azt hiszem, minnyájan felfedeztük, hogy ez egy igen gazdag tartalom.

0: tartalmú, csodálatosan szép könyv, költőileg is nagyon szép, és nagyon magasrendű Isten ismeretet közvetít. De mégis sokszor olyan bizonytalanok vagyunk a könyv teljes megértésében. Most a könyvnek a végéről olvastunk fel egy szakaszt, ami bizonyos értelemben egy értékelése a könyvben foglaltaknak, és itt fölmerül néhány kérdés. De mielőtt ezeket a kérdéseket összegezném, egész röviden, hogy mindenki követni tudja a témánkat, megemlítem, hogy Jób időszámításunk előtt 2000 körül élt, abban az évszázadban, amikor Ábrahám született. Akkor Izrael népe, mint nép, nem létezett még sehol. Ugye ezt a bibliai adatokból pontosan ki lehetett közvetíteni, ki lehet következtetni. És Jób kora még közel van a vízözönhöz, mint egy 400 évnyi távolságban. Ezért is érdekes, hogy Jób könyvében van Mózes első könyvén kívül egyedül nagyon érdekes megemlékezés, feljegyzés a vízözönről, és egyáltalán még ennek a nagyon régi világnak az emlékét idézi föl, és sok mindent tudhatunk meg belőle. Úz földjén játszódik a történet, ez Arábia egy része, és Jób azok közé, az istenfélő emberek közé tartozott, akik a vízözön után még őrizték, ápolták azt az Isten ismeretet, amit az előző világból, az úgynevezett ős világból Jób és fiai közvetítettek a későbbi nemzedékeknek. Jobbnak a barátai szintén istenfélő és köztiszteletben álló bölcs emberek voltak. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Jobbnak azt mondták a barátai egy alkalommal, hogy te sokakat oktattál. És ahogyan Jobb visszaemlékezett az ő istenfélő korábbi életére, ebből arra lehet következtetni, hogy Jobb lehetett a központja egy ilyen hívő közösségnek, egy ilyen hívő baráti körnek, akik nagyon, nagyon komolyan ápolták az igazisten ismeretét, és követték őt, és nagyon magasrendű, nem kereszténységük, de Isten hitük volt, és Isten ismeretük. Tehát visszatérve most ahhoz a kiértékeléshez, amit alapigeként felolvastunk, a következő kérdések fogalmazódnak meg bennünk. Mire mondta Isten azt, hogy az én szolgám Jób igazán szólt felőlem? Másrészt pedig Jób miért bánkódott mégis, és miért mondta azt, hogy én viszont hibáztatom magamat? Miért hibáztatta magát az egész történetnek a végén? Azután miért mondta, olvassuk a Bibliában, hogy az Úr haragja felgerjedt Jób barátai ellen? Az egész Bibliában azt olvassuk Istenről, hogy Isten késedelmes a haragra. Nagyon súlyos szó ez, hogy felgerjedt a haragja a barátok ellen. És ők, akik olyan magabiztosan kárhoztatták Jóbot, most egy, hogy így mondjam, komoly alázatra késztette az Úr őket, mert, hogy így mondjam, ezt az ítéletet hozta felőlük, hogy mutassanak be bűnért való áldozatot, és Jóbot kérjék meg, hogy imádkozzék értük. Azt a Jóbot, akik őt elítéltek és kárhoztattak, és a Jób imádságáért fog az Úr megkegyelmezni nékik, mert nem szóltak felőle igazán. Próbáljunk csak ezekre a kérdésekre választ találni, mert ezek nagyon komoly tanításokat közvetítenek számunkra. Miben szólt igazán az Úr felől Jób az ő rendkívüli megpróbáltatásában? Hát először, ahogyan a hirtelen sebességgel egy sorozatban érték őket a döbbenetes megpróbáltatások, Jób mindenre csodálatosan reagált. Azt hiszem, mindnyájan ismerjük az igéből, hogy mit mondott. Mikor megtudta, hogy az összes gyermekeit elvesztette, akkor azt mondta, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Mikor minden vagyona elveszett, magát is súlyos betegség sújtotta, akkor azt mondta, mezítelenen jöttem ki az én anyám méhéből, mezítelenen térek vissza, és amikor a felesége feneketlen elkeseredésében, fölindultságában azt mondta, hogy átkozd meg az Istent és hallj meg, akkor ő azt mondta, hogy úgy szólsz, mint a bolondok közül egy, ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat ne vennénk el, Csodálatos mély hitre, emberi nagyságra vallanak ezek a nyilatkozatok. De amint a megpróbáltatás tovább tartott, Jób nem halt meg, hanem a keserves betegségben és a gyötrő mélyértekkel vívódva teltek a napjai, akkor ebben az állapotban Jóbból mégiscsak kitört egy mély keserűség. Úgy olvassuk a 6. fejezetben, a 11. és a 12. versben, hogy Jób ezt mondta: micsoda az én erőm, hogy várakozzam, mi az én végem, hogy tűrtőztessem magam. Kövek ereje az én erőm, avagy az én testem acélból van-e? Tehát ez a mélyen istenfélő ember is megtört egy idő múlva, semmi miértre nem jött felelet, nem világosodott ki az ég, nem bontakozott ki a történetből semmi, és milyen szemléletesen fogalmazza meg: a kövek ereje az én erőm, és acélból van-e a testem, nem bírom tovább, és ekkor Jób elengedte a panaszát. Így olvasom Jób könyvének a 10. fejezetében, az első versben, ugye ez volt az a lelki magatartás, amiben ekkor Jób belekerült. 10. fejezet első verse így szól, ezt mondta: lelkemből utálom az életemet, megeresztem felőle panaszomat, szólok az én lelkem keserűségében. Kedves gyülekezet, megkérdezem, ismerős? Van, aki már egyszer belekerült ebbe a lelki állapotba, vagy ebbe a magatartásba? Lelkemből utálom az életemet, megeresztem felőle panaszomat, szólok az én lelkem keserűségében. Még előzőleg a 9. versben olvassuk, a 21. versben ezt mondta: nem törődöm a lelkemmel, utálom az életemet. És utána még további keserű szavak következnek. Azért kicsit megdöbbenünk, ugye, hogy ez a Jób, aki olyan csodálatosan viselkedett először, most azért ilyet mond, hogy nem törődöm a lelkemmel, mintha azt mondaná, nem törődöm az üdvösségemmel, utálom az életemet. Azért ez közvetve, ugye a Jóisten ellen is szól, aki az embernek az életet adta, és aki az életet fenntartja: lelkemből utálom az életemet. Most már nem törődöm semmivel, ahogy a számon kifér, kiöntöm az én keserűségemet, megeresztem a panaszomat. És ennek a során jutott el Jób odáig, hogy végül keserűségében, ahogy később a Jóisten mondta is, és minősítette a magatartását, azt mondta, aki pert kezd a mindenhatóval, cáfolja meg. Végül Jób már kifejezetten perbe szállt a Jóistennel, és ilyeneket mondott. Például olvasom a 9. fejezetnek a 23. versében, még a 22-et is: azért azt mondom, elveszítő, ártatlant és gonoszt, ha ostorával hirtelen megöl, neveti a bűntelenek megpróbáltatását. És a 24. vers végén: kicsoda hát ő. Ugye milyen meddig jutott a keserűségében a Jóistennel perlekedve? Azt mondta, hogy ha ostorával hirtelen megöl, ő neveti a bűntelenek megpróbáltatását. Mindegy, hogy ártatlan vagy bűnös, nincs Istennél különbségtétel. És azt mondta, kicsoda hát ő. Már elbizonytalanodtam abban, hogy kicsoda ő. Így olvasom aztán a 10. fejezetben, a 12. 13. versben, visszaemlékezik Isten korábbi magatartására, és ezt mondja: életet és kegyelmet szereztél számomra, a te gondviselésed őrizte az én lelkemet. De ezeket elrejtetted a te szívedben, és tudom, hogy ezt tökélted el magadban. Végül addig a feltételezésig jutott, hogy Isten elrejtette, eltökélte magában, elrejtette a szeretetét, a kegyelmét. A 10. fejezet 3. versében ezt mondja: jó-e neked, hogy nyomorgatsz, hogy megutálod kezed munkáját, és a gonoszok tanácsát támogatod. Azt hiszem, mikor ezeket olvassuk, akkor megértjük, hogy Jób miért hibáztatta magát. Azért egy percet se felejtsük el, hogy talán nem is volt a földön ember, aki gyors egymás utánban ilyen végsőkig menő megpróbáltatást élt volna át, vagy legalábbis nem haladta meg senki. És ilyen megpróbáltatásban, a várakozás idejében, a kilátástalanságban fakadtak fel az ajkán ezek a keserűségek. És ez az elbizonytalanodás abban, hogy kicsoda is az Isten. És ezért hibáztatta magát, mondta, bánkódom a porban és a hamuban. Azt mondta, én csak füleimnek hallásával hallottam felőled, de most ebben a megpróbáltatásban, ennek a kibontakozásában, ennek a megoldásában igazán megismertelek téged, és szégyellem magam, és hibáztatom magamat. De miért tette a Jóisten olyan kegyelmesen, hogy még csak egy szót se szólt akkor közvetlenül Jóbnak ebből a kifakadásáról, aztán a végén szépen mondta neki, hogy ki az, aki gáncsolja az örökrendet tudatlan beszéddel, és aki perkezd a mindenhatóval. De amellett, hogy ezért megintette Jóbot, mégis azt mondta, hogy Jób igazán szólt felőlem. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy miben szólt Jób igazán, nem csak az első percben, később is. Soha ne felejtsük el, hogy azért Sátán azt nem tudta elérni, hiába tett fogadást Jób fejére, hogy beteljesítse azt, hogy megátkozza az Istent. Ezt nem. Isten így, hogy ő az Istent káromolja, ezt nem tudta elérni. Azt sem tudta elérni, hogy Jób olyat mondjon, hogy megveti az igaz életet és az Isten félő életet, mert ha eddig igazán élt, és ez a vége, akkor igazán nem érdemes, akkor olyan lesz, mint a gonoszok. Jób ebben a mély keserűségben is hálával és örömmel emlékezett vissza a korábbi életére, és egy szóval sem mondta, hogy megbántam, hogy így éltem, vagy most inkább másképp élnék, mert az üdvösebb vagy jobb. Ezt sem tudta Sátán elérni. És még egy csodálatos dolog volt Jób magatartásában. Átment ugyan ezeken a szörnyű hullámvölgyeken, belecsúszott abba, hogy pert kezdjen a Jóistennel. De utoljára mindig oda jutott, a hullámhegyekből mindig fölemelkedett oda, hogy végül megvallotta a bizalmát a Jóistenben. És hiába akartak a barátai rábizonyítani mindenképpen valami büntettet, hogy csak az lehet a háttere annak, ami vele most történik. Jób azt mondta, ha azért elmehetnék a székéig, végül tudom, hogy igazságos ő, végül tudom, hogy ő lenne, aki az igazságot kideríti. Tehát ugyan már oda jutott, hogy Istennél nincs különbség igaz és hamis között, de amikor ezek a szörnyű érzelmi kitöréseken túljutott és elgondolkodott, akkor, hogy így mondjam, helyesbítette magát, és a végén mégis megvallotta, hogy mégis az az egyetlen reménye, hogyha az Isten színe elé eljutna, és hogyha az Isten megvizsgálja az ügyét, az Isten igazságos. És ha embereknél nincs igazságszolgáltatás, az Istennél biztos van. És az Istenbe vetett végső bizalma is mindig visszatért, mindig felé lett, és megvallotta ezt a keserű kifakadások után. Az egyik legcsodálatosabb vallomása a 13. fejezet 15. verse. A mi Bibliánk fordításából sajnos ez nem tűnik ki, de a héber szöveg szó szerint így szól, ha megöl is, mégis benne bízom én. Kedves gyülekezet, ez a leghatalmasabb vallomás. Azt mondta Jób, mindig ide jutott végül. Mégis lehetetlen kitörölni az ő előző élete emlékeit, lehetetlen kitörölni azt az Isten ismeretet. Nem, lehetetlen, hogy az Isten más, lehetetlen, hogy az Isten nem igaz. Azt mondta, ha megöl is, benne bízom én. Olyan, mint mikor a héber ifjak azt mondták, ha nem szabadít meg, akkor is benne bízunk. És a másik vallomása sokkal ismertebb. Amikor minden elveszettnek látszott, akkor azt mondta, még ha ezt a bőrömet megrágják is, tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll, és végül magam látom meg őt magamnak. Ezért igazította helyre Isten Jóbot így, hogy egyrészt megintette őt azért, ami keserűségében kifakadt, de másrészt azt mondta, hogy Jób az én szolgám, igazán szólt felőlem. És szeretném ebből, ha mindnyájan levonnánk azt a tanulságot, hogy soha ne tegyük meg azt, hogy belecsúszunk abba a lelki magatartásba, amit a 10. fejezet első verse olyan nagyon találóan jellemez. Lelkemből utálom az életemet, megeresztem felőle panaszomat, szólok az én lelkem keserűségében. Ez a magatartás hihetetlenül veszélyes három okból. Egyrészt a saját szavaink visszahatnak ránk, megerősítenek bennünket az elkeseredésben, a Jóistennel való perlekedésben. Kettő, egy olyan, mintha meghívót nyújtanánk hát Sátánnak, hogy még jobban gyötörjön bennünket, és még jobban provokáljon, hogy még messzebb menjünk az elkeseredésben és az Istennel való szembefordulásban. Harmadszor igen rossz hatást gyakorlunk másokra. Lehet, hogy még mi magunk kikerekedünk, vagy kiverekedjünk magunkat valahogy ebből a válságból, de viszont másokat talán hosszan árnyékba borít, és a rossz hatása, ami kifakadásunknak kíséri őket. Bárcsak úgy tudnánk viselkedni, mint ahogy Jakab levelében olvassuk. Teljes örömnek tartsátok, mikor különböző megpróbáltatásokba juttok, tudván azt, mit tudva, hogy a ti hiteteknek a megpróbálása kitartást, álhatatosságot szerez, és az Istennél mindig pozitív kibontakozása van, mert lehetetlen, hogy az Istennek ne legyenek jó gondolatai felőlünk. Olyan csodálatos az az ige Jeremiás könyvében, én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, és az nem háborúságnak, hanem békességnek gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Kedves gyülekezet, gondoljunk arra, hogy nincs az életnek olyan megpróbáltatása, ahol az Istennek ne lennének gondolatai felőlünk. Ő ne tudná az ő gondolataid, és ne tudná, hogy abból a válságból minket hogyan fog kihozni igazságra, örömre. Ő neki végére mehetetlen a bölcsessége és a szeretete, hogy ezt tudja és megoldja. És azután térjünk át a barátoknak a magatartására. Egy pillanatig se gondoljuk ezekről a barátokról, hogy ezek valami semmire kellő, érzéketlen, gonosz emberek voltak. Ha elolvassuk a három barátnak a beszédeit, akkor úgy látjuk, hogy igen kifinomult, magasrendű istenismeretük volt. Az időnk egy kicsit rövidre van szabva, azért nem olvasok részleteket. Talán csak egyetlen egyet az egyik barátéból. Az 5. fejezet 17-től 19. versét olvasom. A mindenhatónak büntetését meg ne utáljad, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, a kezei meg is gyógyítanak. 6 bajodból megszabadít, és a 7. sem illet a veszedelem téged. Ez az egyik barát az Elifáznál. Másik kettőtől ugyanígy idézhetnék olyan igéket, amelyek tökéletesen megállják a helyüket. Ugye azt mondja, hogy Ő mindig meg tud gyógyítani, ő mindig ki tud hozni minden nyomorúságból bennünket. És hogy történt mégis, hogy ezekre a barátokra ellen végül Istennek a haragja fölgerjedt? Azt sem mondhatjuk, hogy ezek a barátok érzéketlen, együttérzés nélküli emberek voltak, mert mikor meghallották Jób nyomorúságát, elutaztak hozzá. És azt olvassuk, hogy 7 napig meg se szólaltak, mert látták, hogy nagy az ő fájdalma. Amíg Jób meg nem szólalt, ott ültek vele együtt megrendülve. Akkor mi történt ezekkel a barátokkal? Mi okozta a magatartásukat? És egyáltalán mi volt a magatartásukban a kivetnivaló? Tulajdonképpen azt láthatjuk meg, hogy ezek a nagyon komoly hívő emberek egyébként. És nagyon tisztelnivaló hívő emberek. Ezek belecsúsztak egy magatartásba, aminek a titka, ahogyan elemezzük a beszédeiket, egyetlen egy dolog lehetett, valahol belopódzott a lelkükbe az önhitség. Ez egy nagyon-nagyon észrevétlenül az embert meglepni tudó magatartás, önhitség. Amikor az ember akár úgy gondolja, hogy egy jól álló hívő ember, aki mindent meg tud magyarázni, akirőlnek mindenről van helyes ítélete, már csak ennyi is elég. Az önhitség ebben is megnyilatkozhat, és megfertőzi az embernek az egész gondolkozását és másokhoz való viszonyát. Szeretném idézni egy pillanatra, hogy ez a kicsi kis rossz kovász, ez az önhitség, ez a magabiztosság, ami ezeknek a kiváló embereknek a lelkébe azért valahol belopózott, milyen károkat okozott, és milyen magatartás tanúsítottak Jobbal szemben ennek hatására. Úgy olvasom a Bibliában, hogy megszólalt az első barát Bildád, illetve a második barát Bildád, és például ezt mondta, így olvasom a 8. fejezetben a 4. verset. Ahogyan elemezgette Jób nyomorúságát, ezt mondta. Ha a te fiaid vétkeztek ellene, úgy az ő gonoszságuk miatt vesztette el őket. egy gyermekeit elvesztett apának, ahogy ezt úgy keményen odamondta. Ha te fiaid vétkeztek ellene, az ő gonoszságuk miatt vesztette el őket. Majdnem az volt benne, jól tette, igazságos ítélet volt. Fogadd el. Tehát kíméletlenné vált a beszédük jóval szemben. Azon kívül tudni vélték, hogy a gyermekei miért vesztek el pontosan. Azután a másik barátnak a szavaiból is szeretnék pár sort idézni. Így olvasom Cófárnak a szavaiból a 11. fejezet elején. Miután Jób elmondta maga keserveit, panaszait, így olvasom a második verstől. A sok beszédre ne legyen-e feleled, avagy a csácsogó embernek legyen-e igaza? Fecsegéseid elnémítják az embereket, és csúfolódsz is, és ne legyen, aki megszégyenítsen. Azt mondod, értelmes az én beszédem, tiszta vagyok a te szemeid előtt. De vaj, ha szólna meg maga az Isten, és nyitná meg a te ajkait te ellened. Kedves gyülekezet, ne felejtjük el, hogy Jób, akihez ezeket a szavakat intézte, egy cseréppel vakargatta magát kínjában, sebek borították el a testét, lázban égett a lelke, és mit mondott ez a barát neki? A sok beszéd itt csak csácsog, és csúfolódik, és nincs, aki megszégyenítsen. És azt mondta, bár csak maga az Isten nyitná meg ajkait te ellened. Megkérdezem, nem jobban hangzott volna meg, bár csak az Isten könyörülne rajtad, és nyitná meg az ő száját, hogy vigasztaljon téged, és segítsen rajtad. Ugye megrendülünk rajta, hogy egy barát. Egy ilyen szenvedés szemtől szembe látva arról kezd beszélni, hogy bárcsak az Isten fölnyitná a száját ellened, és elnémítana téged, és valakinek már meg kell szégyeníteni téged, hogy itt miket beszélsz. Kedves gyülekezet, így tudja megrontani az egymáshoz való viszonyunkat az önhitségnek, a magabiztosságnak, a szeretet nélküliségnek csak egy parányi kis kovásza is. És Jobbnak a szavaiból érdemes valamit megszívleni, amit fájdalmában a barátainak a bántó, éles, ítélkező szavaira mondott. A 6. fejezet 14. versét idézem. A következőt mondanékik Jobb. És azt mondhatjuk, minden fájdalmában is ő szólt igazán, amikor ezt mondta. Így hangzik a 6. fejezet 14. verse, mit mondott? A szerencsétlen barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét. Kedves gyülekezet, próbáljuk ezt a verset valahol belevésni a szívünkbe. A szerencsétlen barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét. Hadd kérdezze meg, mindig így bánunk a tévelygőkkel? Mindig így viszonyulunk azokhoz, akik hibáznak? Mindig így viszonyulunk azokhoz, akik gyengék, vagy valahol valami törvényszegést követnek el? Nagyon tartózkodnunk kell a Jób magatartásától, mert azt olvassuk a Bibliában, hogy az Úr haragja felgerjedt ellene, ami nem kis dolog. És azt mondta, nem szóltatok felőle igazán. Azután idézné még a 26. verset is. Ezt is mondta a barátainak Jób. Szavak ostorozására készültök-e? Hiszen az célnek valók a kétségbe esetnek szavai. Hát mit ostorozati ostorozásotok, mondta? Hogy szeretnek emberek pillanatok alatt egy elkeseredett embert helyreigazítani, és jól megmondogatni neki, hogy mondhatsz ilyet, miért nem fegyelmezed magadat? A szó sincs róla, hogy ez helyes lenne. Az előbb elmondtuk, hogy nem jó, mikor valaki megereszti a panaszát, és a lelke keserűségében mondja, ami száján kifér. De ennél is rosszabb, mint valaki, aki nincs abban a helyzetben, magabiztosan oktatja őt. És pontosan tudja a baja okát, és megszólja őt, és tördöv belé az ítélkezésével. Jób azt mondta, mit ostorozati ostorozástotok? Hát nincs ennyi intelligenciátok, nincs ennyi együttérző képességetek, hogy szélnek valók a kétségbe esett embernek a szavai. Kedves gyülekezet, egy pillanatra állítsuk csak mellé, hogy hogyan bánt Isten Illéssel, amikor elkeseredett. Illés nagy próféta volt. és az Úr sokat várhatott tőle. Mert, és ráadásul pont azután keseredett el, hogy látta, hogy tűz szállt alá az égből, és megemésztette az áldozatot az oltárból. A legnagyobb oltáron a lehető legnagyobb csodát tette az Isten. Egy hatalmas, diadalmas nap volt a háta mögött. Mégis annyira elkeseredett, hogy elfutott a pusztába, leroskadt egy bokor alatt, és azt mondta, elég, hadd halljak meg. És a Jóisten jött, és oktatta, hogy mondhatsz ilyet, hogy feledkeztehettél el az előző napnak a győzelméről, az Isten segítségéről, hogy futhattál el, hogy félhettél te, milyen kárt okoztál. Így oktatta a Jóisten, és elhalmozta szemrehányásokkal. Azt olvassuk, hogy Isten angyala kétszer is enni, inni adott neki, szerető, együttérző részvétel. És még mikor fölment a Hóreb hegyére, ahova a Jóisten fölhívta, és még mindig tele volt keserűséggel, csak úgy kizuhant belőle a szó, hogy nagy búsulásom van az Úrért. A Jóisten milyen szangon szólította meg, nem a mennydörgés szavával, hanem halk és szelit hangon kérdezte, mit csinálsz itt, Illés? És próbálta rávezetni őt a helyes megoldásra, és újra reményt és bátorságot önteni belé. Testvéreim, ezt nagyon komolyan tanuljuk meg, az Úr haragja fölgerjedt jó barátai ellen, és arra ítélte őket, hogy akit ők kárhoztattak és megítéltek, és aki fölött önhitten és magabiztosan ítélkeztek, ő imádkozzék érettük, hogy az Isten megbocsásson nekik, mert így ezt a magatartást tanúsították. Szeretnék egy másik idézetet is olvasni a korintusiakhoz írt második levél második fejezetéből, hogy a Jóistennek a magatartása mennyire ellentétes azzal, ahogyan a barátok is itt viselkedtek. Így olvasom a korintusiakhoz írt második levél második fejezetében. Valaki nagyon csúnyán fellépett az apostol ellen távol létében a korintusiakhoz írt gyülekezetben, és sok bajt okozott a gyülekezetben. Pál apostol ezzel kapcsolatban írt az előző levelében, hogy hogyan tegyenek rendet és oldják meg a problémát. De nézzük meg a második levelében, mit ír a gyülekezetnek. Olvasom a második fejezetből, az ötödik verstől. Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem részben, hogy azt ne terheljem titeket, mindnyájatokat. Elég az ilyennek a többség részéről való ilyen megbüntetése. Annyira, hogy éppen ellenkezőleg ti inkább bocsássatok meg néki, és vigasztaljátok, hogy valamiképpen a felettébb való bánat meg ne emészze az ilyet. Azért kérlek titeket, hogy tanúsítsatok iránt a szeretetet. Kedves gyülekezet, kiszívlel meg ilyen szavakat. Jellemzi ez a mi magatartásunkat, ha valaki hibázik közöttünk, környezetünkben, így viszonyulunk hozzá. Ezt mondta az apostol. Éppen ellenkezőleg, ha helytelenítitek is a tettét, ti bocsássatok meg néki, és vigasztaljátok, hogy valamiképpen a felettébb való bánat meg ne emészze az ilyet, azért kérlek, tanúsítsatok iránt a szeretetet. Ez az Istennek a lelkülete. És én szeretném még befejezésül idézni Lukács evangélium a 12. fejezetéből az első verset. Lukács evangélium a 12. fejezetében így szól az első vers. Az utolsó részét olvasom csak. Jézus kezdte az ő tanítványainak mondani, mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Az a megdöbbentő ebben az igében két szó. Az egyik az, hogy mindenek előtt, azt mondta Jézus, ez mindenek előtt ettől oltalmazzátok meg magatokat, mert ez a legnagyobb baj. A másik pedig, hogy kovász, ezt a kifejezést használta. Tudjuk, mi a kovásznak a természet, hogy kicsi kovász az egész tésztát megkeleszti, mondta Jézus. Azt mondja, mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat attól a magatartástól, hogy miközben hivatalosan szeretjük egymást, miközben az Isten nevét emlegetjük, akközben a valóságban egy önhitség belelopódzik a szívünkbe, és felvegyük magunkra a kemény, a rideg, az ítélkező magatartást fele barátaink iránt. Emlékezzünk arra, ami Ellen White is ír, azt írja, az összes bűn között a Istent legjobban sértő és legnehezebben gyógyítható a rideg, engesztelhetetlen, ítélkező lelkület. És amikor azt mondta erre azt mondja erről Jézus, hogy oltalmazzátok magatokat ettől a kovásztól. Erre arra utal, hogy egész keresztény közösséget is megkeleszthet egy ilyen gondolkozásmód, vagy egy ilyen lelkület. Ragad egyik ember a másikra, egyik ember átveszi a másiktól. És Jézus azt mondja, mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Most ne valami sötét, gonosz emberekre gondoljunk jó barátaira. Nemes lelkű, bölcs, magasrendű Isten ismerettel rendelkező emberek voltak. De az önhitség, mint a kicsiny kovász, pillanatok alatt észrevétlenül belopódzik az ember lelkébe, és megkeleszti az egész tésztát, de még a környezetét is. És az ember észre se veszi magát, és egy olyan magatartást tanúsít, amely az Isten lelkével és az Isten magatartásával teljességgel ellentétes. Emlékezzünk arra, amivel Pál apostol a korintusi első levelet befejezi, a 16. fejezet 14. versére. Testvérem, ez olyan, mint az iránytű. Ahogy az iránytű mindig pontosan mutatja az északi sarkot, ez az ige mindig pontosan mutatja a helyes irányt. Nagyon egyszerű ige. Álmunkban fölkeltve is tudhatjuk. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Testvérem, használjuk ezt, mint a mércét. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amikor valamilyen álláspontot foglalunk el, amikor valamilyen magatartást tanúsítunk bárki iránt, kérdezzük meg, megfelel ennek a mércének, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Félreértés ne essék, az igazságban benne van a szeretet is, illetve az igazság is. Tehát én helyteleníthetem bárkinek a tettét, a kötelességem is. De ha csak ítélkezés van benne, csak az igazság bárgyának a lesújtása van benne, abban a pillanatban minket is megerjesztette az a kovász, amiről Jézus azt mondta, hogy mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat ettől a kovásztól, mert akkor ugyan igazságosak vagyunk, és azt mondjuk, jó keresztények vagyunk, és védelmezzük az Istent és az Isten beszédét, de abban a pillanatban az önhitség, az ítélkezés észrevétlenül belénk jött, és nem vettük észre azt, hogy nem felel meg a magatartásunk ennek a mércének, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Kedves testvéreim, ha az isteni szeretetnek ezzel a mércéjével mindig szembesítjük magunkat, minden tettünknél, minden viselkedésünknél, minden emberi kapcsolatunkban, akkor nagyon sokszor lelepleződünk magunk előtt, és mielőtt valamiben megkeményednénk, vagy valamit kifejezésre juttatnánk, helyesbíteni tudjuk a saját magatartásunkat, álláspontunkat, lelkületünket. Az idők végén élünk, nagy szükség van arra, hogy szeressük egymást, és támogassuk egymást a hitharcunkban. Én szívemből kívánom, hogy Jób könyvének ezek a tanításai gyökeret verjenek bennünk, és legyen tökéletes a mi küzdelmünk, és tökéletes a győzelmünk. És mindenek előtt oltalmazzuk meg magunkat attól a kovásztól, amiről ezeknek a barátoknak a magatartása is tanúskodik. És életünknek a sokkal kisebb megpróbáltatásaiban, mint amely Jobot érte, ne engedjük meg magunknak a panaszkodást, a kitörést. Ezek azok, amiket a mai napon tanultunk, és a Jóisten pedig őrizze meg az igéjét a mi szívünkben. Amen. Szerető Istenünk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és nagyon szépen köszönjük néked Jób könyve tanításait. Urunk, szeretnénk megalázni a mi szívünket te előtted, és bocsánatot kérni azért, amikor elveszítettük ezt az iránytűt, és úgy jártunk, mint jó barátai, hogy jót akarunk, és elvben szeretjük egymást, mégis kárt teszünk egymásnak, és miközben úgy tűnik, hogy az igazságért hadakozunk, mégis eltávolodunk lelkünkben tőled. Urunk, mi ezt sokszor csak olyan semmiségnek vesszük, de köszönjük, hogy megérteted velünk, hogy a te haragod fölgerjedt jó barátai ellen, amikor így nyilatkoztak meg. És ezért kérünk, vésd szívünkbe mélyen a te igéidet, hogy hibázó, tévedő emberekkel, testvéreinkkel szemben is mindig ez legyen a magatartásunk, hogy a szerencsétlent részvét illeti meg barátjától, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét. Kérünk, Urunk, adj nekünk bölcsességet, hogy mindig megtaláljuk az igazság és az irgalmasság egyensúlyát,
1: a mi magatartásunkban, beszédünkben, viselkedésünkben. Úgy, mint ahogyan, Urunk, ez nálad mindig tökéletes harmóniában és egységben van. Kérünk, oltalmazd meg bennünket az önhitségnek, a magabiztos ítélkezésnek a rejtett, észrevétlenül a szívünkbe lopózó kovászától. És kérünk, önts a mi szívünkbe igazi szeretetet, valódi mennyből való szeretetet. Segíts, hogy nagyon mélyen belevésődjék a lelkünkbe ez az íge, hogy minden dolgunk szeretetben menjen végbe. Add meg, kérünk, szerető Istenünk, hogy mintha lángbetűkkel lenne írva, vagy fénylő aranybetűkkel írva, úgy jelenjen meg előttünk ez az íge, amikor szólunk, ahogyan egymással bánunk, ahogy egymással viselkedünk. Urunkat, hogy mindinkább összetartsunk, minél inkább nehezednek körülöttünk az idők, és sűrűsödnek a mi megpróbáltatásaink, annál inkább összekovácsoljon bennünket az egymásért küzdő, megmentő, valódi testvéri szeretet. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj velünk. Amen.

cselekedetek alapján nem lehetett volna elhívni sem Ézsaut, sem Jákobot. Jákobot még kevésbé lehetett volna cselekedetek alapján elhívni, mint Ézsaut. De akkor mi volt az a különbség, amire az Isten azt mondta, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem? Hát, hogyha nem a cselekedetek szintjén van ez a különbség, akkor valahol mélyebben, az indítékok szintjén. Az Isten látta azt, hogy Ézsau hirtelenkedő, kívánságot kielégítő magatartása mögött egy olyan belső lelkület van, egy olyan belső indulat, gondolkozásmód, indíték van, amely lényegében az Istennel fordul szembe, amely az Istennel nem akar közösséget ápolni, és nem keresi az Istent. Jákobról pedig azt látta az Isten, hogy nem találja jó utat, nem találja jó megoldást, de látta a lelke mélyén a vágyódást az Isten után, az Isten áldása után, és ez a különbség a kettő között. És akkor most ennek fényében tegyük fel a kérdést, hogy ez most igazságtalanság volt az Istentől, hogy Jákobot kiválasztotta, elhívta, és Izraellé győztessé tette? Azt hiszem, hogy ki kell mondani, hogyha az Isten ezt nem tette volna meg, ha az Isten nem megelőlegzett kegyelemmel fordult volna Jákobhoz, hanem csak a cselekedeteket nézi, és a cselekedetekből kívánja levonni azt a következtetést, hogy szereti őt, vagy nem szereti, akkor nem hívhatta volna el. Akkor Jákob élete nem tud megváltozni, és az a vágy, ami a lelke mélyén ott volt, az a vágy, az soha nem válik gyakorlattá, gyakorlati cselekedetté. Az Isten tehát azért hívja el az embert a kiválasztás alapján, mert ő az előre ismerésével tudja, hogy kik azok, akiknek a lelke mélyén ott van a készség az igazság befogadására. Kik azok, akik inkább szeretni fogják az igazságot, mint a hamisságot. Kik azok, akiknek tele van az élete ugyan bűnnel, nyomorúsággal, akinek az életében ott van a bűn szeretete is, de akiben ott van az igazság utáni vágyakozás is, és akit el lehet odáig vezetni, hogy inkább szeresse az igazságot, mint a hamisságot. A valóságban ez a történet, ez nem az igazságtalanságról, hanem egy sokkal magasabb rendű igazságosságról szól. Arról az igazságosságról, amely abból indul ki, hogy tudom, hogy minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Amely abból indul ki, hogy tudom, hogy az ember külső cselekedetei, látható dolgai nem mindig tükrözik azt, ami a szívben van. Sőt, nagyon sokszor pontosan az ellenkezőjét tükrözik. Ezért az Isten nem szemeivel ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik, hanem igazságban és szeretetben ítéli meg az ember életét. Azt jelenti, hogy a cselekedetek mögött megvizsgálja az ember indítékát, megvizsgálja az embernek a szívbeli készségét, és hogyha azt látja egy ember életében, hogy készségessé tehető, hogy érte munkálkodva az igazság szeretete fölé tud kerülni a bűn szeretetének, fölé tud kerülni a hitetlenségnek, akkor az Isten kimunkálja ennek az embernek az életében, hogy végül a cselekedeteiben is láthatóvá váljon az igazi választása, az igazi személyisége, az igazi lénye. Hogyha az Isten ezt nem tenné, akkor senki nem tudná megmutatni azt, hogy ő szereti az Istent. Az Isten szeretete Jézus szavai szerint nem más, mint a neki való engedelmesség. Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, mondja az Új Szövetség. De az Isten iránti szeretetet az Isten segítsége nélkül, az Istennek a megelőlegzett kegyelme, elhívása és értünk végzett munkája nélkül egyikünk sem tudja a gyakorlatban kimutatni. Ezért hatalmas nagy örömüzenet az Isten elhívásáról szóló tanítás. Nem valami félelmetes üzenet, nem valami isteni személyét megkérdőjelező gondolat, hogy hát azért nem lehet tudni, hogy most az Isten tényleg a szeretet Istene? Hogy az Isten tényleg nem személyválogató? Milyen önkényes alapon választ ki embereket az Isten? És kiderül az, hogy az Isten nem önkényes alapon választ ki.
az Isten előre ismeri azt, hogy ki az, aki az igazságból való, ki az, aki szeretni fogja az igazságot, ki az, aki befogadja az igazság szeretetét az ő üdvösségére. Az Isten ezt a vágyat, ezt a cselekedetek szintjén nem tetten érhető vágyat, ezt látja. És azért, hogy az ember élete valóban átformálódhasson, átalakulhasson, elkezd munkálkodni az emberért már akkor, amikor az ember még a lázadás útján jár. Ezért nem a cselekedetek alapján hívja el az embert, mert úgy nem hívhatná el, hanem a szívére tekintve, a szívbeli vágyakozásra tekintve, a maga kegyelmében elrendeli az ember elhívását. Ezért folytatja úgy az apostol a római levélben a gondolatmenetet, amikor mindezt szeretné, ha végig gondolná minden olvasója, ezt a különbséget, hogy szó sincs igazságtalanságról, mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Ezt megint lehet rossz módon felolvasni, lehet azt mondani, hogy én könyörülök azon, akin könyörülök, és én kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Hát én döntöm el, hogy kinek könyörülök, én döntöm el, hogy kinek kegyelmezek, én könyörülök, akin könyörülök, meg kegyelmezek, akin kegyelmezek. Az eredeti szöveg az egy kicsit segít abban, hogy ne így közelítsük meg, hanem valahogy így olvashatjuk, hogy én valóban könyörülni fogok azon, akin könyörülök. Én valóban meg fogok kegyelmezni annak, akinek kegyelmezek. Lehet az életünk telve bűnökkel, amiért az Isten haragja joggal sújthatna le ránk. Azonban, ha az Isten azt látta, hogy mi nem keményítjük meg a szívünket az ő szeretetével szemben. Ha azt látta, hogy felkelthető, felgerjeszthető bennünk a vágyakozás ő utána, és ez a vágy, ez elhatározássá érlelhető, és szilárd akarattá, odaszánássá érlelhető, és erőt adhat ahhoz, hogy végül cselekedetté váljon, akinek az életében az Isten ezt látta, afelől elrendelte, hogy el fogja őt hívni. És akit az Isten elhívott, azon még nem látszik, hogy belőle mi lesz. Nem látszik, hogy ő egy bűntől megszabadult, szent ember lesz. Az Isten számára a bűntől elkülönült ember lesz. Ezért az Isten azt mondja, hogy én meg fogok könyörülni azon, akin könyörülök. Én valóságosan könyörülök azon, akin könyörülök. És megkegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. De itt nincsen benne ebben a mondatban az, hogy mi. Mi nem azé, aki akarja, és mi nem azé, aki fut, és mi a könyörülő Istené. És nyugodtan ki lehet egészíteni ezt a gondolatot, ezt a mondatot két gondolattal is. Az előbbieket végig gondolva kimondhatjuk azt, hogy az üdvösség az nem egyszerűen azé az emberi, aki akarja, és nem is azért az emberi, aki végigjárja az utat, és végigfutja a küzdőpályát, hanem az üdvösség az a könyörülő Istené, mert az egész folyamatot a könyörülő Isten indítja el az ember életében. Mert ha az Isten nem hívna el, ha az Isten nem adná a kegyelmét, ha az Isten nem keresné meg az embert, ha az Isten nem adna világosságot az embernek, akkor az ember akarni sem tudna, nemhogy járni ezen az úton. Az Isten adja az akarást, az Isten munkája az akarást az ő késztetéseivel, és az Isten adja az erőt a futáshoz. Ezért az üdvösség az az Isten ajándéka. És az üdvösség kegyelemből van, és az ember azt nem érdemli meg, azt ajándékba kapja. És ebből következik az is, hogy ezért a dicsőség is az Istené, hogyha valaki célba ér, ha valaki üdvözülni fog, akkor nem őt kell dicsőíteni érte. Hogy ő milyen jól élt az akaratával, meg hogy ő milyen jól tudott futni, és milyen kitartó volt a hitében, ezért a dicsőség nem az emberi. Mert az Isten munkálta ki az ember életében. Mert az Isten volt az, aki egyáltalán választási lehetőséget adott. Mert az Isten volt az, aki segített, hogy az ember a sok rossz választás után eljusson oda, hogy a jót választja.
és kikristályosodjon az életében, hogy ő tényleg választja a jót, hogy ő tényleg akarja a jót. És eljusson egészen odáig, hogy csak a jót akarja, és a bűnt már nem akarja követni. Mindezért a dicsőség az Istent illeti. Tehát ezt a mondatot, hogy aki, az, annak okáért nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené, mind a két gondolattal ugyanolyan értékben kiegészíthetjük. Az Istené a dicsőség, az Istené az üdvösség. Ha valaki üdvözülni fog, azért a dicsőség, nem az emberé. Mondhatnám ilyen nagyon leegyszerűsítve. Azért talán nem kéne dicsőíteni az embert, hogy belátta józanul, hogy mi neki a legjobb. Ezért talán nem kéne dicsőíteni. Hát az ember, amikor az Isten útját választja következetesen, akkor a számára a legjobbat választja. Azért nem kéne dicsőíteni egy embert, hogy nem volt túlzottan makacs, és nem keményítette meg véglegesen a szívét az Istennel szemben. Ez sem az ő érdeme. Ezt nem kéne ezért dicsőíteni egy embert. Hát nagy dolgot tett, nem? Nem állt ellen az Isten vonzásának. És ez valóban nagy dolog egyébként. Nagyon nagy dolog. De azért dicsőség nem jár érte. Sokkal inkább jár a dicsőség annak az Istennek, aki nem hagyott ott a harmadik hívás után sem, meg a negyedik után sem, meg az ötödik után sem, hanem aki naponta hívja az embert, újra és újra, újra, és nem fárad bele, és nem mondja azt, hogy én már hányszor hívtam, és hányszor mondott nemet. Én nem hívom többször. Hanem újra és újra megszólítja, míg csak rá nem tudja venni az embert, hogy tényleg döntsön, hogy tényleg odaszánja magát neki, hogy kitartó legyen a vele való közösségben. Tehát azt mondta Pál apostol, hogy nem minden izraelita elhívott, nem minden izraelita valóban izraelita, nem bizakodhat az ember a testi leszármazásban. Mondhatnánk ezt most így aktualizálva, nagyon rövid zárlatosan aktualizálva, nem bizakodhat az ember egy felekezethez tartozásban, hogy ő kereszténynek született, vagy hogy ő a meggyőződése szerint ahhoz az egyházhoz tartozik, amely az Isten egyháza. Mert a zsidó nép példája arra figyelmeztet, hogy nem minden testi leszármazott tartozik az elhívottak közé, csak aki az ígéretek által leszármazott, csak aki a hitből gyermek, a hit gyermeke. És ne dicsekedjen az ember a cselekedeteivel sem, mert az Isten nem a cselekedetek alapján hívott el senkit. Nincs mivel dicsekedjen az ember az Isten előtt. Az ember a jó cselekedeteivel ne dicsekedjen, hanem legyen hálás az Istennek, hogy megszólította, átformálta, és alkalmassá tette az Isten szolgálatára. Az elhívás nem a testi leszármazás alapján van. Nem azt nézi az Isten, hogy mi férfiak vagyunk, vagy nők, gazdagok, vagy szegények, honnan származtunk, hova születtünk. Nem testi leszármazás alapján, hanem ígéret szerint van az elhívás. Az ígéretbe vetett hit alapján. Nem cselekedetek alapján, hanem az Isten kegyelme alapján, amellyel megajándékozott minden embert, amellyel kiválasztott az ő előre ismerése alapján, kiválasztotta azokat az embereket, akik válaszolnak az ő szerető hívására.

mondja, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmam, mondja a kivonulás fáraójáról. Van egy fáraó, akit az Isten megkeresett, és akiről azt mondja, hogy én azért támasztottalak téged, vagy az eredeti szövegben, az eredeti helyen, ahonnan idézi az apostol, Mózes második könyve 9. fejezet 16. versében azt mondja, hogy azért tartottalak fent téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat. Most akkor hogy van ez? Az Isten kiválaszt némelyeket arra, hogy a cselekedeteik ellenére elhívja őket az üdvösségre, és nem tekint arra, hogy hányszor mennek a lelkiismeretükkel szemben, hányszor keményítik meg a szívüket, hanem kitartóan munkálkodik addig, míg végül a csalóból Isten győztes harcosa lesz. És vannak némelyek, akiket pedig az Isten azért támaszt, hogy az ő haragját és hatalmát mutassa meg az életükön. És megint veszélybe került a szerető Isten gondolata, nem? Hát hogy van ez, hogy az Isten eldönti, hogy némelyeket csak azért tart támaszt, hogy a rosszat betöltsék, hogy ellenálljanak, lázadjanak, és az ő hatalmát és dicsőségét megmutassa, mondjuk a fáraó esetében azon, hogy akárhogyan összegyűjti a hadseregét, akárhogyan lázad, végül kihozza a rabszolganépet Egyiptomból. Akkor ez most így van, hogy az Isten eldöntötte némely emberről, hogy őt üdvözíteni akarja, némely emberről meg eldöntötte, hogy őt pedig elveszíteni akarja. Amit utaltam erre, ezzel ellentétben van az a bibliai tanítás, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Akkor hogy értsük ezt, hogy akin akar könyörül, akit pedig akar megkeményít. Megint első ránézésre az emberi történetek ezt mutatják. Azt mutatják, hogy van egy ember, akin könyörült, és annak az élete megváltozott, és van egy másik ember, akiről előre kijelentette az Isten, még mielőtt az egész megkeresés elindult volna, hogy meg fogom keményíteni az ő szívét. Akin akar könyörül, akit akar megkeményít. Itt is nézzük meg a történetet, hát ha megértünk valamit belőle. Igen, az Isten előre kijelentette a fáraóról, hogy meg fogja keményíteni a szívét. De hogyha tovább olvassuk a történetet Mózes második könyvében, akkor azt látjuk, hogy Isten elküldte Mózest és Áront a fáraó elé, a maga üzenetével, hogy engedje el a népet, hogy tisztelje őt, és a fáraóról azt olvassuk, hogy megkeményítette az ő saját szívét. És a történet elején, a 10 csapás elején, az első csapásoknál azt olvassuk, hogy megkeményítette a fáraó a szívét. A fáraó keményítette meg a saját szívét. Amikor a csapás már túl nagy volt, akkor megalázta magát, akkor engedett, de abban a pillanatban, ahogy a csapás elmúlt, abban a pillanatban úgy gondolta, hogy hát azért nem lenne jó befektetés elengedni ezeket a zsidókat, a rabszolgáimat. És megkeményítette a szívét, és visszavonta a jó döntését. És egy idő után azt olvassuk, hogy az Isten keményítette meg a fáraó szívét. És ez a kulcs, amit meg kell értenünk. Ugye a Római Levél 7. fejezeténél, amikor arról tartottam előadást, volt egy szemléltetés, hogy amikor az embert az Isten megérinti, akkor milyen reakciót vált ki az emberből. Ugye az ellenkezés reakcióját, az ellenreakciót. Mi történik akkor, amikor az emberben ez a reakció kialakul? Minél erősebb késztetést kap, annál erősebb ellenállást tanúsít az az ember, aki megkeményíti a maga szívét. És ekkor lehetne tenni két dolgot. Lehetne tenni azt, hogy abba hagyja a nyomást az Isten, és vár, és majd idővel újra megkeres. A fáraó esetében az Isten nem tette ezt, hanem újabb megkereséssel és újabb megkereséssel jött, és ez már megkeményítőleg hatott a fáraóra. Belekövesedett abba, hogy megkeményítette a szívét az Istennel szembe, és minél több késztetést kapott, annál keményebbé vált. És most tegyük fel a kérdést, hogy ezt az Isten cselekedte. Akkor miért teszi ezt az Isten? Mi az Istennek a célja ezzel?

Én megkockáztatom a választ megelőlegezve, és a folytatás még talán segít. A predesztinációt két szempontból lehet megfigyelni. Az egyik a hívő szempontja, amikor az ember késztetést kap, és azt mondja, hogy én nagyon rossz állapotban vagyok, nekem nagyon sok hibám van, de én elhiszem, hogy az Istennek van hatalma engem megszabadítani, és belekapaszkodok az ígéretbe, hogy ő csak azt kéri tőlem, hogy én ne álljak ellen az ő késztetésének, hanem döntsek úgy, hogy engedek neki. És ezt hozzam meg, ezt a döntést ma, és mindig ma éljek, és minden ma hozzam meg ezt a döntést. Ez az egyik oldal a predesztinációnak, és ekkor az Isten azt üzeni, hogy ember tényleg ne aggódj az üdvösséged miatt, ne aggódj azon, hogy vajon hogyan fogsz megszabadulni, mert én egy tökéletes tervet készítettem a számodra, ismerem a jellemhibáidat, ismerem a gyengeségeidet, ismerem a helyzetedet, tudom, mire van szükséged ahhoz, hogy megszabadulj. Van egy másik oldala a predesztinációnak, amikor az ember kapja az isteni késztetést, és az ember ellenáll. Van olyan, hogy egy ember a szavaival nem áll ellent. Jézus is mondott erről egy példázatot. Azt mondta egy ember két fiának, menjetek el a szőlőmbe kapálni. Az egyik fiú azt mondta, hogy én elmegyek, uram. Aztán nem ment el. A másik fiú azt mondta, hogy én ugyan nem. Aztán meggondolta magát, és mégis elment. Lehet, hogy valaki hangosan azt mondja az Istennek, hogy én elmegyek. Én Isten tisztelő vagyok. Én engedelmeskedek neki. De belül, a gondolataiban, a szívében nem engedelmeskedik neki. Hogyha ez történik, akkor az isteni munka következménye, hogy nyilvánvalóvá válik, hogy ez az ember, ez megkeményítette a szívét. Tehát az Isten munkálkodik az emberért, és hogy annak milyen hatása lesz egy ember életére, az attól függ, hogy arra milyen választ ad az ember. A megkeresésre milyen választ ad az ember. És ebből a szempontból a predesztináció arra hasznos, ebből a második nézőpontból, a megkeményítés oldaláról, arra hasznos, hogy szétválassza az emberiséget, megítélhetővé tegye az embereket. Engedelmesekké és engedetlenekké. Akiknek a döntéseik azt mutatják, hogy döntöttek az Isten mellett, és választották az igazságot, és akiknek lehet, hogy az életük azt mutatta, hogy ők hívők, lehet, hogy hangosan igent mondtak az Isten hívására, de ellenálltak, és a döntéseik és a cselekedeteik bizonyítják azt, hogy a szívükben a bűnnel tartanak. A predesztináció tehát egyrészt örömhír, másrészt az ítéletnek a híre. Az Isten azt akarja, hogy az emberi élet kikristályosodjon, az ember döntése megszilárduljon, vagy az egyik életrend, a szeretet életrendje, az engedelmesség útja, vagy az önzés útja mellett, és amikor eljön az ítélet, ne legyen kérdés, hogy ki melyik oldalon áll. És ez azért fontos, mert minden ember életében a jó és a rossz az keveredik. Nincsen olyan ember, aki csak rosszat akar kezdettől fogva. És nincs olyan ember sem sajnos, aki csak jót akarna kezdettől fogva. Az ember szereti a bűnt is, meg szereti az igazságot is. A legtöbb ember. Az Isten minden emberért elkezd fáradozni, és eközben napvilágra hozza, hogy mi van a szívében. De az Isten ezt a fáradozást, ezt nem véletlenszerűen csinálja. Ő neki ez az akarata. Ő akarja azt, hogy vagy A-t, vagy B-t mondjunk. Ő akarja azt, hogy lezárhassa a bűn történelmét egy ítélettel. Őnek ez az akarata. Ezért, és ebben a vonatkozásban megáll ez a mondat tökéletesen, akin akar, könyörül. Aki pedig akar, megkeményít. Igen, amikor az Isten azt látja, hogy egy ember nem késztethető, nem fogadja el a jót, akkor az Isten azt akarja, hogy ez legyen nyilvánvalóvá. Hogy ez az ítéletkor ne legyen kérdés, hogy de hát ennek az embernek annyi jó vonása is volt, hanem minden ember ámen tudjon mondani az Isten ítéletére, hogy minden ember elismerhesse azt, hogy az Isten igazságosan
és méltányosan ítéli meg az emberi életet. Tehát a predesztináció két szempontból is hasznos. Egyrészt reménység, örömhír azoknak, akik úgy döntenek, hogy válaszolnak az Isten hívására. Másrészt pedig tiszta helyzetet teremt az ítéletre, mindazok esetében, akik lehet, hogy úgy tűnnek, hogy válaszoltak, de akik a szívüket mégis megkeményítették. És mire még majd ez jön ki a folytatásból? Vannak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Hát, hogyha az Isten akarja így, teljesen logikus a folytatás, mondod azért nekem, miért fed hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellent. Hát, hogyha az Isten így akarja, ha az Isten akarta így, és így rendezte, hogy amikor késztetést kap a fáraó, és ellenáll, akkor nem szűnnek meg a késztetések, hanem további megkeresés jön, és ezzel megkeményíti a szívét. Hát akkor miért feddi meg a fáraót, amikor ezáltal az ő tervei valósultak meg? Mert minél nagyobb ellenállást tanúsított a fáraó, minél nagyobb volt a hadsereg, amellyel üldözte Izraelt, annál nyilvánvalóbb volt az Isten szabadítása. Miért fedd engem? Az ő akaratának kicsoda állhat ellent? Emberi nézőpont. Emberi nézőpont, sodródok az eseményekkel. Hát nem én tehetek arról, hogy ilyenné váltam. Hát az Isten miért tett engem ilyenné? Mit válaszol erre a kérdésre az apostol? Két ószövetségi idézettel válaszol. Ézsaiás próféta könyve 45. fejezetének a 9. versével, és Jeremiás próféta könyve 18. fejezetének az első 6 verse gondolatával. Mind a két idézet egy képhez tartozik, a fazekas munkájához, a fazekas képéhez. A következőt mondja. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel. Ne azt gondoljuk, hogy az Isten keményít meg minket, és mi azért válunk keményé, mert az Isten nem adott nekünk elég kegyelmet. És aztán hivatkozunk arra, hogy hát Uram, te akartad így. Nem föltesz ezt a kérdést, hogy ki vagy te, hogy versengsz az Istennel? Ki vagy te, hogy ellenállsz az én jó akaratomnak? Avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem így? Pál szeretné helyére tenni a gondolkozásunkat. Az Isten, Isten. Mi pedig emberek vagyunk. Az Istennek van akarata a mi életünkre nézve. Nekünk is van akaratunk a mi saját életünkre nézve. De abból terül ki, hogy az Istent Istenként fogadjuk el, hogy a saját akaratunkkal szemben az Isten terveit és akaratát elfogadjuk az életünkre vonatkoztatva. Az Istenhez való viszonyt kellene átgondolni az embernek. Mondd ilyet a cserépedény a fazekasnak, hogy miért csináltál engem így? Hát az agyag az engedelmeskedik a fazekas alakító munkájának, nem? Nem ezt kéne tenni inkább? Ahelyett, hogy az Istent vádolnánk, hogy te miért alakítottál így, hát én nem állhatok ellent a te akaratodnak, ahelyett gondolkozzunk el azon, hogy biztos, hogy ezt akarta az Isten a mi életünkben? Nem érhetjük tetten azokat a pontokat, ahol az Isten kegyelmével találkoztunk, de mi nem akartunk a kegyelemben járni. Kicsoda vagy te ember, hogy versengsz a készítőddel? Milyen helyzet ez? Ez az egyik kép. Tehát azt mondja, hogy a fazekas képéből gondoljuk át azt, hogy a fazék, a cserép az nem veszi a bátorságot magának, hogy perbeszálljon az alkotóval, a mesterrel, a fazekas mesterrel. Ez nem mondja azt, hogy miért alakítottál így, az hagyja magát formálni. Ez lenne a legegyszerűbb megoldás erre a problémára. Akkor az Isten terve minden ember életében jól végződne, mert üdvözülne. Mert az Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson. De mivel az Isten úgy akarta, hogy mi ne robotok legyünk, ne gondolkozás, erkölcsi állásfoglalás nélküli lények legyünk, hanem gondolkodó, érző, akarattal és felelősséggel rendelkező lények, ezért az Isten nem veri keresztül az ő jó akaratát a mi életünkön. De mint fazekasnak van hatalma azt mondani, hogy én készítek belőled valamit.
Ha te nem akarod is, hogy az üdvösség részese legyél, én azért felhasználom az életedet, mert én fazekas vagyok. Mert én az Isten vagyok, nekem van ehhez hatalmam. És amikor egy emberi élet eljut oda, hogy az Isten látja már, hogy hiába próbálkozik vele. Amikor az Isten megadta a lehetőséget az embernek, de az ember szembefordult vele. Akkor jön a másik kép, amit így mond, avagy nincs a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon. Érdemes elolvasni az eredeti helyet, Jeremiás könyve 18. fejezetének az első 6 versét. Azt mondja ott az apostol, hogy Jeremiásnak, hogy menjél le a fazekas házába, és én ott közlöm veled a beszédeimet. És lemegy a fazekas házába Jeremiás próféta, és azt látja, hogy a fazekas éppen korongozik. Egy edényt formál a korongon, de azt látja, hogy ahogy formálja az edényt, elromlik az agyag az ő kezében. A szöveg nem azt mondja, hogy elrontotta a fazekas az agyagot, hanem hogy elromlott az agyag a fazekas kezében. Nem hagyta az agyag, hogy azt a tervet kialakítsa, azt a tervezett edényt kialakítsa belőle a fazekas, amit ő kigondolt. És mit látott? Azt látta, hogy abban a pillanatban, amikor nyilvánvalóvá vált a fazekas számára, hogy nem lehet tovább nyújtani az agyagot, mert kiszakad. Azonnal egy másik edényt csinált, olyat, amit még lehetett csinálni belőle. Ezt jelenti a predesztináció. Az Isten, mint fazekas mester veszi kezébe az életünket, és neki az a terve, hogy egy szép edényt készítsen, egy hasznos edényt készítsen. Mindegyikünk életével ez a terve. De érzi, miközben az agyagot alakítja, formája, érzi, hogy ebből az agyagból nem lehet ezt készíteni. Mert nem hagyja az agyag. Mert nem hagyja, hogy formálják. És akkor eldönti, hogy használatra való edényt készít, csak egy alacsonyabb rendűt. És ez az, amire mondja, hogy vannak egy házban olyan edények, amik tisztességre valók, és vannak olyanok, amik pedig tisztátalan dolgok tárolására valók. Mondjuk egy nagyon egyszerű paraszti példát. A fazekas csinálhat vázát, egy szép míves vázát, amiben virágot tarthatnak, meg csinálhat egy hamutartót is. Az agyag alakíthatósága dönti el, hogy mi fog belőle készülni. Az Isten tökéletes fazekas, tökéletes munkás, nem ő rontja el. Az ember nem hagyja, hogy kiformálja belőle. Tehát a predesztinációról én így összegezném a gondolatokat. Az Isten mindenkire a számára készített üdvösséget, minden embernek nem elméleti lehetősége van pusztán, hanem valódi lehetőséget biztosított, hogy eljusson az üdvösségre. Az Isten azonban azt is tudta, hogy ezzel a lehetőséggel nem minden ember fog élni, és meg tudja különböztetni előre, hogy kik azok, akik úgy fognak viszonyulni, hogy élni tudnak vele, és kik azok, akik úgy fognak élni, hogy visszaélnek a kapott kegyelemmel. Az Isten azokra nézve egy tökéletes tervet készít, akiknek látja a készséget a szívében, és nem arra tekint, hogy miket cselekednek, hanem figyelembe veszi a körülményeket, figyelembe veszi a szükségleteiket, és egy tökéletes tervet alkot az ő számukra, amelyet célba érhetnek. Ha élnek azzal, amit az Isten látott előre, azzal a válaszadási lehetőséggel, ami az emberé. Akik felől pedig azt látta, hogy bárhogy fáradozik értük, megkeményítik a szívüket, azokra az Isten egy tervet készített, hogy az ő életüket hogyan fogja beépíteni a maga megváltási tervébe, hogyan fog az ő életükön keresztni mások javáért munkálkodni. Ebben nekik semmi dicsőségük nem lesz, mert nem együtt működtek az Istennel az ő akarata megvalósításában. Ők hozták a maguk döntéseit, meghozták a maguk döntéseit, következetesen döntöttek, vagy újra és újra döntöttek a rossz mellett, belekeményedtek ebbe a döntésbe, és az Isten az ő tudtuk és akaratuk nélkül a maga céljaira használja fel az életüket. A fáraó azt gondolta, hogy ő most megakadályozza bármi áron azt, hogy Izrael elhagyja Egyiptomot. Az Isten pedig azt gondolta,
hogy nem baj, hogy ő ellenségeskedik, nem baj, hogy ő mindent megmozgat Izrael ellen, mert annál nyilvánvalóbb lesz Izrael szabadítása, és ezt a szabadítást, ezt a Biblia végig emlegeti. Ez egy akkora szabadítás volt, amire újra és újra visszahivatkozik a Biblia, hogy az Isten hatalmas kézzel, kinyújtott karral, erős kézzel hozta ki Izraelt Egyiptomból. Ez az isteni szabadításnak egy hatalmas nagy példájává vált. Hát ezért azért azt gondolom, hogy nem nagyon illeti dicséret a fáraót. Ebben személyes érdeme, ez az ő számára dicsőséget nem hoz. Inkább az Isten bölcsességét mutatja, hogy az Isten képes figyelemben meghagyni az embernek a szabadságot, és mégis képes a maga akaratát megvalósítani. Minden ember a maga személyes szabadsága szerint hoz döntéseket, mindenki kapott lehetőséget a döntésre, és az Isten mindenki választását tiszteletben tartja, és mégis képes arra, hogy a saját terveit megvalósítsa. Természetesen ez azt jelenti, hogy nem olyan egyszerű, rövid úton, ami akkor lehetne, hogyha az ember együtt működne vele folyamatosan. Sokszor felesleges kerülő utakat teszünk, amik végül javunkra fordulnak, miután rádöbbentünk az engedetlenségre. De meg lehetne spórolni bizonyos utakat. Hogyha az ember elfogadja, hogy ő csak cserép, hogy ő csak agyag, és elfogadja, hogy az Isten a fazekas, és nem nekem kell magamat kiformálni, nem nekem kell magamat megvalósítani, hanem az Isten fog engem kiformálni, hogy az a szeretet az én életemben is kialakuljon, ami az övében volt. Hogyan összegzi az apostol ezeket a gondolatokat? Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni, és hatalmát megismertetni kívánva, nagy türelemmel elszenvedte a haragedényeit, amelyek a veszedelemre készítettek. És hogy megismertesse az ő dicsősége gazdagságát, az irgalom edényeit, amelyeket előre elkészített a dicsőségre. Mit szólhatsz ellene? Mint egy azt mondja az apostol, hogy ember, aki azt mondott, hogy hát szép kis helyzet, amiben vagyunk, mi itt szenvedünk az életben, az Isten pedig közben formálgatja az életeket, és kicsit, akik durvábban fogalmaznak, azt mondja, hogy eljátszik, kísérletezik velünk. Azt mondja az apostol, ember, gondold meg, az Isten számára a bűn fájdalmat okoz. Az Isten minden embert szeret, a gonosz miatt is bánkódik. Ő senkinek a halálát nem kívánja. Az Isten minden emberi szenvedéssel együtt érez. Akkor most ki szenved jobban a történelem során? Az ember, aki él a történelemből egy kis szeletet, és nem minden gonoszsággal kerül kapcsolatba, csak a saját életében, amivel kapcsolatba kerül, vagy az Isten, aki minden gonoszságot lát, aki minden fájdalommal együtt érez, és aki ezt nem csak 30 évig, 50 évig, 70 évig, hanem az egész történelem során éli. Ha az Isten, aki együtt érez az emberrel, és együtt szenved az emberi történelemmel, ha az Isten úgy látja jónak, hogy így valósítja meg a szabadítás munkáját, ha az Isten így látta jónak az ítélethez elvezetni a történelmet, hogy kikristályosítja az emberi döntéseket, és ehhez szabadságot ad, és türelmet ad, és nem sújt le megelőlegezve, hanem kegyelmet ad megelőlegezve. Nem lesújt előre az ő ismerete alapján, és véget vet a történelmnek, hanem kegyelmet ad annak ellenére, hogy tudja, hogy a kegyelmével visszaélnek. Ha az Isten így látta jónak, és tudja, hogy miért látta így jónak, azért, mert így lehet megszüntetni végleg a bűnt. Ha az Isten így látta jónak, akkor ember, ne lázadj ellene. Akkor ne érezd magad áldozatnak ebben a nagy küzdelemben, és ne sajnáld magadat, hogy neked mennyit kell szenvedni, hanem gondolj arra, hogy van egy fazekas, akinek van egy jó terve. És az igazi nagy kérdés az ember számára, hogy enged a fazekas érintéseinek, vagy nem enged. Az Isten így látta jónak, hogy elszenvedi, inkább elviseli türelemmel a lázadást, az engedetlenséget, azért, hogy megszüntethesse végleg. És buzgón munkálkodik, szeretettel munkálkodik minden emberért, hogy a jót elnyerhesse, hogy az örök életre vezethesse. Ha az Isten
aki sokkal inkább szenvedettől. Ezt látta jónak. Akkor fogadjuk el mi is ezt a helyzetet. Akkor legyünk türelmesek, és ne lázadozzunk ellene, hanem munkálkodjunk vele együtt. Nem hoztam el sajnos befejezésül talán egyetlen egy gondolatot idéznék egy könyvből, fejből. A Nagyorvos lábnyomán című könyvben lehet olvasni egy kis történetet a fazekas munkájáról, vagy egy képet a fazekas munkájáról, és nagyon sokat mondó ez a kép, ezt szeretném így befejezésül az előadás lezárásaként idézni. Fazekas munkájának több folyamata van, több részfolyamat van a munkájában. Az egyik folyamat az előkészítés folyamata, és abban ilyeneket mond, hogy veszi az agyagot, átgyurkodja, benedvesíti, pihenteti, széthasogatja, megtapodja. És amikor úgy látja, hogy már eléggé formálható, akkor elkezdi kiformálni. Olyanok vagyunk az Isten kezében, mint az agyag a fazekas kezében. Azért fontos ezt az előkészítő munkát megtenni, és ennek keretében megtapodni, hogy minden levegő kimenjen, és az égetésnél lerobbanjon szét a cserép. Amikor már formálhatónak tartja, akkor kezébe veszi, és elkezdi kiformálni az edényt. Miután kiformálta, azután kiteszi a napra megszáradni. Miután megszárította, beteszi a kemencébe, hogy kiégesse. És ezután van kész az edény. Ha valaki a Bibliát forgatja, akkor ismeri ilyen kifejezéseket, hogy tűzbe visz az Isten, hogy megpróbáltatásokba enged bele. Azzal fejezi be ez a szerző ezt a képet, mi nem tudjuk elvégezni a fazekas munkáját. Ne próbálkozzunk meg ezzel. Én is hadd fejezem be ezzel a gondolattal. Az Isten, mint fazekas, eltervezte a jót. Nekünk csak elfogadnunk kell az ő érintéseit. Nekünk csak elfogadni kell azt, hogy most éppen pihentet, vagy most éppen megtapodás alatt vagyunk, vagy most éppen benedvesítenek, vagy most éppen formálnak bennünket. De bíznunk kell abban, hogy az Istennek van hatalma, és van elég bölcsessége, hogy a legjobbat tegye velünk. A végeredmény azon fordul meg, hogy az agyag mit enged meg a fazekasnak. Mennyire működik együtt a fazekassal? Mennyire engedi, hogy a fazekas alakítsa? Talán ez a fejezet a legnehezebb a római levélben. A gyűlöltem Ézsaut, szerettem Jákobot, akin akar, könyörül, akit akar, megkeményít kifejezések miatt. De azért remélem, hogy talán sikerült egy más nézőpontból átgondolni ezt a fejezetet. Kívánok mindenkinek jó gondolkozást és megértést!

0: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a hegyi beszédről szóló sorozatunkon. A mai alkalommal Jézusnak az utolsó két boldog mondásával fogunk foglalkozni. Boldogok a békességre igyekezők, és boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért. Olvasuk is el Jézusnak a kijelentéseit, Jézusnak a szavait. Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 9-től 12-ig terjedő verseket olvassuk el. Máté evangéliuma 5. fejezet 9-től 12-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Ezt a két boldog mondást nézzük meg. Nézzük meg először az elsőt, a 9. versben, ezt az egy rövid Biblia verset, amiben Jézus ezt mondja, boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Békességre igyekezők, ez talán pontosítottabb fordítás szerint boldogok a békesség szerzők. De nézzük meg, hogy egyáltalán mi az alapja ennek a békességnek. A hívő ember életében mi ad alapot a békességhez? Szeretnék két igét megemlíteni, az egyiket a Római Levél 5. fejezet első verséből, a Római Levél 5. fejezet első versében a következőt olvassuk. Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Mit mond Pál apostol? Megigazulván azért hit által. Mit jelent megigazulni? A Bibliában ez a kifejezés mit jelent? Megigazulni. Ez egy olyan szó, amelynek két jelentése is van. Van egy szűken vett jelentése, és ez nem más, mint a bűn bocsánat elnyerése. Megigazulni elsőleges jelentése azt jelenti, hogy a bűneink bocsánatát elnyerni. És mit mond Pál apostol? Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Egy hívő ember életében ez a békességnek az alapja. Egy ember, aki megismeri Istent, megismeri Jézus Krisztust, az ő áldozatát, meglátja, hogy az eddigi életem bűnös volt, bűnök sokaságában éltem. De ugyanakkor az ember megérti azt, hogy van kegyelem Jézus által az életemben, minden bűnömre bocsánatot nyerhetek. És amikor az ember elnyeri a bűnbocsánatot, az Isten elé megy, kéri a bocsánatot hittel Jézus Krisztus áldozatára való tekintettel, akkor az ember szívéről, lelkéről legördül egy súly. Legördül egy súly, egy teher, amit sehol máshol az ember letenni nem tud. De az az ember, aki ezt a terhet, a bűnterhet le tudja tenni Istennél, akinek megbocsátatnak a bűnei, az az ember békességet fog találni, boldogságot, megnyugvást, örömöt a szívében. Igen, békesség van az ember szívében, hatalmas békesség, a bűnbocsánat elnyerésének a békessége. Ez az első, legelső alapja a hívő ember életében a békének, a belső békének. De van egy másik forrása is, ez az rosszul mondom ezt, hogy másik forrása, hanem egy következményt is szeretnék elmondani, mert ez az alap, de ebből aztán valami fakad. János evangélium a 14. fejezet 27. versében Jézus a következőt mondja. Az én békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljem. Az ember megtalálta Jézust, elrendezte vele a bűneit, a bűneire bocsánatot nyert, egy belső békét talált. És ez a belső béke erősödik és folytatódik, mihelyt az ember megtanul Jézus Krisztussal járni ebben az életben. Jézus azt mondja, hogy én békességet adok nektek, az én békességemet adom. Az ő vele való folyamatos járás ebben az életben az embernek nyugalmat és belső békét ad. És Jézus azt mondja, hogy nem úgy adom, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Szeretnék itt megállni, és azért azt az egy gondolatot elmondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy csak olyan körülmény és olyan esemény van egy hívő ember életében, ami csak jó, csak vidám esemény, semmi szomorúság, semmi fájdalom nem következhet be egy hívő ember életében. Ez nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy Jézus a legnagyobb szomorúságban, a legnagyobb nyomorúságban, bajban, gyászban ott van az ember mellett. Ott van az ember mellett, biztosítja a jelenlétéről, és biztosítja az embert arról, hogy ő pontosan tudja mindennek az okát, hogy mit miért enged meg az ember életében, és ad egy belső békét, egy megnyugvást a fájdalom mellett. Igen, Jézus ezt akarja mindenkinek adni, és azt akarja, hogy őre ránézzünk minden élethelyzetben, hogy igazi békét tudjunk nála találni, a szenvedésekben, a nehéz helyzetekben is. De nézzük meg ezt a megfogalmazást, hogy boldogok a békességre igyekezők. Aki Krisztussal megbékélt, aki megtalálta a bűnbocsánatnak a helyét, aki megtanult Jézussal járni ebben az életben, az az ember törekedni fog a békességre minden emberi kapcsolatában. Minden emberi kapcsolatában a békességre fog törekedni. Szeretnék idézni egy igét a Jakab apostol leveléből, a 3. fejezet 17. versből. A Jakab apostol levele 3. fejezet 17. verse a következőt mondja. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető. Békeszerető. Azt mondja, hogy a hívő ember, aki az Istentől tanul bölcsességet, az békeszerető lesz. Hadd kérdezzem meg, mit jelent a békeszerető magatartás? Milyen magatartás a békeszerető magatartás? A békeszerető magatartás ugye nem az a magatartás, amikor én szeretem a békességet, amikor minden úgy van körülöttem, ahogy én szeretném. Nem ez a békeszerető. Ugye én szeretem a nyugalmat, ezért minden legyen úgy, ahogy én akarom, legyen békesség, nyugalom körülöttem. Nem ez a békeszerető magatartás. A békeszerető magatartás az, amikor valaki tesz a békéért, amikor valaki önmagát megtagadja azért, hogy békességben élhessen magával, önmagával, hadd mondjam ki, hogy önmagával, mert az embernek nagyon sokszor önmagával van békétlensége, és ugyanakkor törekszik arra, hogy békében éljen a környezetében minden emberrel. Egy béke szerető ember nem fog olyan magatartást tanúsítani a környezetében, amellyel békétlenséget fog kiváltani. Egy béke szerető ember, a békességre igyekező ember megtagadja magát, lemond dolgokról azért, hogy a békét maga körül biztosíthassa. Természetesen ez nem a krisztusi elvek feladását jelenti, hanem azt, hogy az ember a legmesszebb menőkig, ezen a határon belül azért, de elmegy, hogy valóban békesség legyen körülötte. De azt is ki kell, hogy mondjuk, hogy nem lehet mindenkivel békességben élni. Nem lehet mindenkivel békességben élni. És ezt azért szeretném megjegyezni, mert maga a Biblia is azt mondja, ez egy nagyon érdekes kifejezés, azt mondja Pál apostol, talán olvassuk is el a Római Levél 12. fejezet 18. versében, tehát a bűnvilágában lehetetlenség, ugye, hogy mindenkivel az ember békességben tudjon élni, tehát minden emberi kapcsolat két oldalról is, tehát a másik oldalról is békességes legyen. Azt mondja Pál apostol a Római Levél 12. fejezet 18. versében, hogy ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Figyeljük meg, mit mond. Ha lehetséges, és amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Tehát valamikor a hívő ember sem tehet arról, mert Sátán úgy felhasználja a környezetében élő embereket, hogy lehetetlen velük egy békességes kapcsolatot kialakítani. De azt mondja, hogy a hívő ember mindent meg kell, hogy tegyen azért, hogy békesség legyen körülötte, hogy az emberi kapcsolata is békességet tükrözzenek. De még egyszer mondom, ennek az alapja az Istennel való békesség. Ha nincs béke a szívemben az Istennel, ha nem békéltem meg vele, akkor nem tudok békességben lenni sem önmagammal, sem a másik emberrel, a környezetemmel. De szeretnék rátérni arra a jelentésére, ennek a kijelentésnek, hogy boldogok a békességre igyekezők, amit inkább így lehet fordítani, hogy boldogok a békességszerzők. Mit is jelent az, hogy békességszerző? Ki a békességszerző? Szeretnék olvasni egy igét Pál apostoltól, a Korintusi második levélből, az 5. fejezet 18-tól 20-ig terjedő verseiben. Korintusi második levél, 5. fejezet 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőt olvasom. Békességszerzés, olyan érdekes kifejezés, nem? Azt mondja Pál apostol, mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Figyeljük! Azt mondja, hogy Jézus Krisztus megbékéltetett bennünket önmagával, békességet szerzett az ő áldozata által, bennünk ő vele megbékéltetett, és utána mit mond? Utána pedig azt mondja, hogy nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Tehát azt mondja, hogy mi ebben a munkában vegyünk részt minden egyes hívő ember, hogy aki megtalálta a békesség forrását, Jézus Krisztust, segítsen az embertársainak, hogy ők is megtalálják a békesség forrását. Ez a békesség szerző magatartás. És így folytatja tovább, hogy mivel hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Reánk bízza a békéltetésnek ígéjét, a békéltetésnek szolgálatát. Hadd kérdezzem, hogy ez mitől boldogság? Ez nem egy feladat? Jézus nem azt mondja, hogy a hívő embernek ez a feladata, hogy békesség szerző legyen, hanem Jézus azt mondja, hogy boldogok a békesség szerzők. Hadd kérdezzem meg, boldogság ez? Boldogság ez embereket segíteni? Hát ő érzi azt a boldogságot, én nem. Hát én örülök, hogy én boldogságban, még békében élek. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy Jézus pontosan tudja, hogy mit mond az embernek, pontosan tudja, hogy mi okoz boldogságot. A legnagyobb boldogságok egyike, amikor az ember segíthet egy másik embert, hogy ő is megtalálja a lelki békéjét, megismerje Jézus Krisztust. A Bibliában hol látunk erre példát? Hol látunk erre példát, amikor a Biblia kiírja egyértelműen, valaki elmondja, hogy ennél nagyobb öröm talán kevés van? Keresztelő János. Ismerjük, amit Keresztelő János mond? Olvassuk el János evangélium a 3. fejezet 26-tól 29-ig terjedő verseit. János evangélium a 3. fejezet 26-tól 29-ig terjedő versekben a következőt olvasom. És mentek Jánoshoz, és mondták néki, Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, imé azt keresztel, és hozzá megy mindenki. Felelt János, és mondta, az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatot neki. Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam, nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt. Keresztelő János minek nevezte ő magát a vőlegény barátjának? Akinek mi a feladata? hogy a menyasszonyt a vőlegényhez vezesse, egymáshoz vezesse őket. És amikor János azt látta, hogy az emberek mennek Jézushoz, és akik idáig őt hallgatták, most tőle elpártolnak, és inkább Jézus köré gyülekeznek, akkor Jánosnak ez hatalmas örömet okozott. Boldogok a békességszerzők, hatalmas öröm. Azt mondja, ez az én örömem betelt. Nem tudom, ismerjük azt az érzést, amikor valaki betelik örömmel. Olyan érdekes kifejezés, betelni örömmel. Ugye, amikor valami akkora öröm éri az embert, olyan boldogság, hogy szinte csordultig van az ember szíve. János ezt érezte, amikor azt látta, hogy ő is megy Jézus Krisztushoz. Boldogok a békességszerzők. Vagy Pál apostol. Pál apostol is mit mond? Elmondja azt ugye, hogy Jézus Krisztus, amikor őt megszólította a damaszkuszi úton, feladattal bízta meg, szolgálattal bízta meg. Egyetlen egy igét szeretnék az apostolok cselekedetéből felidézni, hogy Pál mit mond a 20. fejezet 24. versében. Azt mondja, hogy de semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Igen, azt mondja, hogy az élete se drága neki. Ez a legfontosabb, hogy örömmel el tudja végezni azt a szolgálatát, amelyet Jézus rábízott, a békesség szerzésnek a szolgálatát, hogy az emberek béküljenek meg az Istennel. De szeretném a Biblia versnek a befejező részét is megemlíteni, hiszen Jézus azt mondja, hogy boldogok a békességre igyekezők, vagy boldogok a békesség szerzők, és mivel indokolja? Mit mond? Mert ők az Isten fiainak mondatnak. Isten fiának lenni nem hatalmas kiváltság és öröm és boldogság, a legnagyobb kiváltság ebben az életben, Isten fia lehetek. De én ezt a kérdést most a másik oldalról szeretném megközelíteni. Az az ember, aki nem békesség szerző, az az ember, akinek a szívében nem él ott az a vágy, és nem okoz örömet annak, hogy ezt az evangéliumot másokkal is megismertesse, az az ember nem Istennek a fia. Járhat gyülekezetbe, sok vallásos szertartásban részt vehet, de az az ember nem mondatik az Isten fiának. Isten fiának a békesség szerzők mondatnak, akik arra törekszenek, hogy Isten minden teremtett gyermekét, akit csak tudnak, Istenhez tudják vezetni. Engem ez az ige olyan sokszor megragadott, és úgy időnként elő-előtör bennem, amit János első levele 5. fejezetének az első verse mond. János azt mondja az első levele 5. fejezet első versében, hogy mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Mit mond, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Tehát az Isten teremtménye minden ember. És ha én szeretem az Istent, akkor szeretni fogom az én embertársaimat is, és azt akarom, azt szeretném, hogy ők is megismerjék azt a békét, azt a boldogságot, amelyet én megismertem, megtaláltam Jézus Krisztusnál. De menjünk át a második boldog mondásra. Ebben erről három vers erejéig szól Jézus. Ezt mondja Máté evangéliuma 5. fejezetében, a 10-től 12-ig terjedő versekben Jézus, hogy boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Talán ez a legkülönösebb boldog mondás, nem? Mert az összes többit valahogy jobban meg lehet érteni, mint ezt a boldog mondást, amikor Jézus boldogságot ígér a szenvedő embernek, a háborúságot szenvedő embernek, a nyomorúságot átélt embernek, az üldözött embernek, a befeketített embernek, ugye, amikor valakire gonosz hazugságokat mondanak. Jézus boldogságot ígér az ilyen embernek, ha valaki mindezt ő érette viseli el. Talán az egyik legkülönösebb boldog mondás. Mert ha Jézus azt mondta volna, és úgy kezdte volna, hogy szükségszerű, hogy ez történjen veletek, akkor még mindig jobban értenénk. De olyan érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy boldogok vagytok. Nézzük meg ezt a kérdést közelebbről, hogy boldogság-e egyáltalán a szenvedés, és ha boldogság, akkor mitől lehet boldogság, milyen körülmények között lehet boldogság, és mi lesz majd mindennek a legvége. Mindenek előtt szeretném azzal kezdeni ezt a gondolatmenetet, hogy Jézus Krisztus olyan különös az ő tanításaiban. Figyeljük meg, ő maga az irgalom, maga a szeretet, maga az együttérzés és a jóság. És mégis az ő szeretetében, jóságában nem teszi azt, hogy az ő követői elől eltakarná a rosszat. Ugye mi sokszor úgy vagyunk, hogy esetleg féltjük a másikat, nem akarjuk elmondani neki, nem akarjuk rázúdítani, nem akarjuk megrémíszteni. Jézus nem ezt teszi. Jézus mindig felvázolja a nyomorúságot az ember életében, a nehéz helyzetet, előre vetíti azt, amivel az embernek számolni kell. Sokszor azt is mondhatnánk, amikor olvasunk egy-egy kijelentést, hogy hú, muszáj ezt ilyen élesen mondani, hát ez elriaszthat embereket, amikor ezt olvassa valaki. Jézus soha nem hallgatta el az igazságot, de ugyanakkor mindig ígéretet is tartalmazott minden nehézséget bemutató kijelentése. Figyeljük meg, amikor Jézus nehézségről beszél, mindig ott van mellette az ígéret, a vigasztaló, a bátorító ígéret. És Jézus azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha háborúságot szenvedtek. Ezzel kezdi, hogy nehogy valaki kétségbe essen mindjárt az elején, amikor ezt olvassa. Boldogok vagytok, ha háborúságot szenvedtek. Jézus kezdettől fogva, ugye bemutatta, ugye az igén keresztül Isten kezdettől fogva bemutatta, hogy a hívő embernek, az Isten szerető és félő embernek soha nem lehet háborítatlan nyugalma ebben az életben. Nem lehetséges. Ha valakinek háborítatlan nyugalma van, és semmi problémája, lelki terhe, nyomorúsága nincs ebben az életben, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy kicsikét gyanús a dolog. Nem? Akkor kicsikét valami gyanús, akkor valami nincs egészen rendben. Hiszen Jézus azt mondja, hogy az ő követőinek ez lesz az osztály része. Sátán mindenkorban a hívőknek, az Isten igazságoknak, az Isten igazságának és a hívőknek az ellensége volt, és az üldözés az koronként változhatott, tehát nem mindenkorban volt egyforma az üldözés, de hogy mindenkinek az igazságért, Krisztusért szenvedni kell, ez egy törvényszerűség, ez alól senki nem kivétel. És szeretnék először ennek a kérdésnek arról az oldaláról és arról a részéről beszélni, ami nem olyan fajta háborúság, amire mi nagyon sokszor gondolunk. Hadd kérdezzem meg, hogy persze benne van ez is, és majd mindjárt szólunk erről is, de néhány szó erejéig mindenképpen erről is szeretnék szólni, hogy mi hogy képzeljük el a Krisztusért való szenvedést, vagy az érte való gyötrelmeket, vagy a háborúságot. Ugye úgy képzeljük el, ilyen igék jutnak eszünkbe, amikor Jézus azt mondja, hogy kezeiteket majd rátok vetik, tömlödbe szorítanak, vagy csuknak benneteket. És ugye a legkülönbözőbb ilyen fizikai bántalmazásokról beszél az ige, van ilyen ige, sok ilyen ige van. Az ember ezt így tudja általában elképzelni. De tegyük fel a kérdést, hogy csak erről szól ez. A Krisztusért való szenvedés, meg a háborúság szenvedés. Csak az ilyenfajta szenvedéseket tartalmazza. Nézzünk meg egy igét a Római Levélből, a Római Levél 8. fejezet 16-17. Verséből. A Római Levél 8. fejezet 16-17. Versei a következőt mondják. Római Levél 8. fejezet 16-17 a következőt mondja. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Miért idézem ezt az igét? Mert ez az ige azt mondja, hogy az üdvözülésnek van egy feltétele. együtt szenvedni Jézus Krisztussal. Aki nem szenved vele együtt, az nem lehet az ő országának részese. Na már most, hogyha csak azok üdvözülhetnek, akik részesülhetnek Krisztus szenvedésében, akkor ugye ez azt jelenteni, hogy amelyik korban nincs ilyen fajta üldözés, akkor ugye az ember nem üdvözül.

Első levél második fejezet 21. verse, hogy mert arra hivattatok el, hiszen Krisztusi szenvedet érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Azt mondja Péter apostol, hogy a hívő ember erre hivatott el, hogy szenvedjen, mint ahogy Krisztusi szenvedet érettünk, nekünk példát hagyván. Mit jelent tehát akkor a Krisztusért való szenvedés? Krisztus fájdalmak férfia volt, betegség ismerője, és Krisztus életében is a szenvedés nem egy napra korlátozódott. Jézusnak az életében, ha így nézzük, a fizikai szenvedés az életének az utolsó napján volt. De Jézus egész életében azt lehet mondani, hogy a fájdalmak férfia volt. Jézus ismerte, tudta, hogy mi a szenvedés. Mindjárt át fogjuk tekinteni, hogy miért, milyen módon. És Jézus azt mondja, hogy a szolga nem nagyobb az ő uránál. Tehát, hogyha ő átment a szenvedéseken, akkor nekünk is át kell mennünk az érte való szenvedéseken. Nézzük meg mindjárt az első területet Jézus életében, amit Jézusnak el kellett hordoznia, és szenvedés volt Jézusnak is, de figyeljük meg, hogy Jézus mindezt hogy hordozta el. Jézust nagyon sokat bántották szavakkal. Jézus nagyon sokszor csúfolták, Jézust kinevették. Olyan érdekes, a múltkor figyeltem föl erre, annyira elgondolkodtató, amikor Jézus feltámasztja Jairusnak a leányát. Azt olvassuk, hogy amikor meghal ugye ez a gyermek, ugye Jézus elmegy, és kiküld mindenkit. Csak 3 tanítvány marad vele, és a gyermeknek a szülei. És akkor Jézus, amikor ők sírnak meg, keseregnek, Jézus azt mondja, hogy ne féljetek, csak alszik. És azt olvassuk, hogy ők pedig kinevették őt. És kik voltak ott? Nem a farizeusok, nem az írástudók, nem az ő ellenségei, hanem a hozzá legközelebb álló tanítványok és a gyermeknek az édesanyja és édesapja, és kinevették őt. Gondoljunk bele abba, hogy milyen érzés lehet. És ez még csak a legenyhébb volt ilyen értelemben Jézus életében. Hányszor kapott gúnyt, sértegetést, becsmérlő megjegyzést. Hadd ne soroljam, sorolhatnánk, rengeteget kiírtam, nem sorolom. Jézus nagyon sokszor bántották szavakkal. És Jézus hogy reagált ezekre? Ne gondoljuk azt, hogy Jézusnak nem fájt. Ne gondoljuk azt, hogy Jézus teljesen érzéketlen volt. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ha tesz-e róla leperget minden. Jézusnak fájt. De Jézus nem magával foglalkozott. Jézus elhordozta ezeket. Figyeljük meg, a legtöbb esetben Jézus arrébb megy. Nem is reagál. Nem is reagál az őt ért bántalmazásokra és gúnyolódásra. Jézus az életével bizonyította, hogy azok a vádak, amiket mondanak, azok alaptalanok. Hadd kérdezzem meg, egy hívő ember kerül sokszor nehéz helyzetbe, mert kigúnyolják, vagy szavakkal bántják, vagy ostorozzák szavakkal. Milyen gyakran kerül egy hívő ember is ilyen élethelyzetbe? Szenvedni Krisztusért. Figyeljük meg, hogy sokszor, nagyon sokszor egy ember nehezebben tudja elviselni a megvetést, és a lenézést, és a gúnyt, mint hogyha esetleg fizikailag valami hátrány érni, vagy valami szenvedést kéne elviselnie. Az ember talán a legnehezebben a megvetést, a lekezelést, a gúnyt tudja elviselni. És ha Jézus ezt így elhordozta, akkor nekünk ő érette. Nem azért, mert mi helytelenül viselkedünk, nem azért, mert mi rászolgálunk, mert sajnos nagyon sokszor fordul elő, hogy egy hívő ember provokatív módon képviseli az Isten igazságát, nem úgy viszonyul az igéhez, meg az embertársaihoz, ahogy ezt az Isten igéje kívánja, és amikor ezért bántalom éri, akkor azt mondja, hogy én most Krisztusért szenvedek. Nem. Hanem amikor valóban krisztusi lelkülettel az ő akaratát cselekedve éri ezt az embert, akkor az ember boldog, és egy belső békéje lesz, és nem lesz felháborodva, hogy miért engem, milyen rágalom, milyen megvetés, milyen kiközötítés, milyen gúny, hanem teljesedni fog Jézus szava, hogy boldogok lesznek, hogyha én érettem, történik veletek mindez.
Mit mondott Jézus? Jézus kimondott?

Aztán ezt mondja ebben az igében Máté evangéliuma, Máté evangéliuma 5. fejezetében, így mondta ebben a boldog mondásban, hogy boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és azt mondja, hogy boldogok vagytok, hogyha mindenféle hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Mindenféle gonosz hazugságot. Vagy nézzük meg, hogy Jézus életében például milyen szenvedések voltak még. Mi volt az, amit Jézusnak el kellett szenvednie, és az ő követőit is erre bátorítja, hogy szenvedjék el ezt ő érette. Jézusnak hányszor kellett elszenvedni hálátlanságot? Jézusnak hányszor kellett elszenvedni meg nem értést? Milyen hálátlanok voltak vele az emberek? Ha mi nem tanuljuk meg ezeket ő érette elszenvedni, akkor nem teljesül az ige a mi életünkben. De szeretnék egy gondolatot megjegyezni, amit nagyon-nagyon fontosnak érzek itt ennél a kérdésnél. Azt mondja, hogy ő érette szenvedni. Mit jelent ő érette szenvedni? Az igazságért és Krisztusért szenvedni. Mi teszi az emberi szenvedést Krisztusért való szenvedéssé? Az, hogyha ugyanaz a lelkület mutatkozik meg bennünk, mint ami Krisztusban. Amikor őt bántották, szavakkal sértegették, ő a másik embert sajnálta. Ő menteni akarta az embert. Amikor hálátlanok voltak vele szemben, nem önmagát sajnálta, hanem azokat sajnálta, akik ilyenek voltak. És hogyha mi ezeket az élethelyzeteket nem az ő lelkületével szenvedjük el, akkor az nem Krisztusért való szenvedés. Ha mi ő érte, az ő lelkületével szenvedjük el ezeket, akkor kizárólag akkor az érte való szenvedés. Hogyha amikor szenvedés ér, ha lekezelés ér, ha szavakkal, ha hátrányos megkülönböztetés, és ezt nem tudom szeretettel fogadni, nem a másik iránti aggodalom van bennem, hanem az önmagam hiúságának a megbántottságát érzem, vagy az énemnek a megalázását, és e felett háborgok, ha háborgó lelkülettel, hogyha zokszóval és panasszal szenvedek, akkor az nem érte való szenvedés. Jézus határozottan felhívja a figyelmet, érte való szenvedés egyenlő az ő lelkületével való elviselése mindazoknak az élethelyzeteknek, amelyeket el kell, hogy hordozzunk a hívői élet folyamán. És akik Krisztusért jutnak nehéz helyzetbe, mindegy milyen jellegű nehéz helyzetbe, megvetés, gúny, hátrányos megkülönböztetés, vagy ennél még nehezebb élethelyzet, akik Krisztusért jutnak nehéz élethelyzetbe, mitől lehetnek boldogok? Mitől lehetnek boldogok? Mert azt mondja, hogy boldogok. Onnan, hogy ugyanaz lesz az életükben, ami a babilóniai 3 héber ifjú esetében volt, hogy Jézus ott volt velük a szenvedésben. Jézus ott volt velük a tüzes kemencében, és ez volt az, ami igazi békességet, boldogságot és örömöt adott az ő életükben. Nézzük meg Péter apostolnak a kijelentéseit. Olvassunk Péter apostoltól 3 igét. Péter apostol első leveléből olvassuk el először a 2. fejezet 19 és 20. verset a következőképpen. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök, de ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog az Istennél. Mit mond az ige? Azt mondja, hogy az kedves dolog az Istennél, ha valaki így szenved, ő érette. És nézzük meg a 3. fejezet 14. versében, mit mond és hogy folytatja tovább. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. És utána a 4. fejezetből, ugyanebből a levélből, a 12-től 16. terjedő verseiben Péter apostol azt mondja, szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek,
hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent. Mit mond ebben az ige szakaszban Péter apostol? Azt mondja, hogy ha Krisztus nevéért él gyalázat bennünket, ő érette szenvedünk, akkor megnyugszik rajtatok a dicsőségnek a ma lelke. A Krisztusért szenvedő emberhez a legközelebb kerül Jézus. Aki ő érte szenved, ő érzi, az az ember érzi legközelebb az életében Jézus Krisztust. És hadd kérdezzem meg, egy hívő ember életében nem ez a legnagyobb boldogság? Hogy az Isten lelkével élő összeköttetésben van. Éreztük ezt már, tapasztaltuk, amikor az Isten lelke felemeli az embert, érezzük az ő jelenlétét, annál nagyobb boldogság nincs. És ha érte szenvedünk, az ő lelkületével, még egyszer hangsúlyozom, nem fogcsikorgatva, nem szitkozódva, nem haraggal, gyűlölettel a lelkünkben, hanem tényleg az ő lelkületével, ő érette szenvedünk, akármilyen élethelyzetet, megnyugszik rajtatok az ő lelke. És ez olyan békét, olyan boldogságot, olyan megelégedést ad a hívő embernek, hogy ez valódi boldogság a nehéz helyzet ellenére is. Én olyan sokszor elgondolkodtam azon, hogy ezeket az igéket Péter írja. Péter írja, aki ugye volt idő, amikor nem akart szenvedni Krisztusért. Amikor a gúnyolódást, a szolgáló leányok gúnyolódását is nem tudta elhordozni, és megtagadta Jézust, a mesterét. De boldog volt akkor, amikor ő megtagadta Jézust. Amikor elmenekült a szenvedés elől, a legnagyobb nyomorúság zúdult rá. És amikor pedig felvállalta a Krisztusért való szenvedést, amikor őket is megveszőzték, megverték, hogy ne szóljanak ebben a névben, akkor azt olvassuk, hogy örömmel jöttek ki a tanács elől. Miért? Hogy méltókká tétettek arra, hogy Krisztus nevéért gyalázatot szenvedjenek. És Pál apostol a Filippi belieknek ír egy egész különleges Biblia verset. A Filippi levélben Pál apostol a következőt mondja, az első fejezet 29. versében, a Filippi levél első fejezet 29. versében ezt olvassuk, mert néktek adatot az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette. A Filippi belieknek úgy látszik különösképpen kijutott a Krisztusért való szenvedésből, és Pál apostol nem azt írja neki, hogy ó ti szegények, mennyit kell szenvednetek, hanem néktek adatot az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette. Igen, ez kegyelem, ez megdicsőítetés, ez bizalom az Isten részéről, ha valaki ő érette szenved, az ő lelkületével szenved. Olyan sokszor nem gondoljuk ezt végig. Olyan sokszor az ember menekülni akar a szenvedéstől, és az ember nem gondolja azt végig, hogy megtiszteltetés ő érette szenvedni. Ha ő szenvedett, én miért akarok elmenekülni a szenvedés alól? Nagyobbnak érzem magam Jézusnál. Ő szenvedett, csak nekem ne kelljen szenvedni. Amikor ő semmi bűnt el nem követett, és én nem akarom vállalni a szenvedést ő érette. Hadd kérdezzem meg, hogy egy hívő ember miért tud boldog lenni akkor is, amikor Jézusért gyalázzák, Jézusért szenved, miért tud boldog lenni akkor is? Azért, mert szereti a mesterét, szereti Jézust. Szereti Jézust, és Jézus egész közel van mellette az érte való szenvedésében, és ez minden nehéz helyzetet, minden szenvedést megédesít, hogy érette, ő érte szenvedek. És Jézus könnyíti az ember terhét. Az embernek ki kell, hogy mondjuk, hogy soha nem kell annyit szenvedni, mint amennyit Jézus szenvedett. Az ember hányszor a saját maga szenvedéseit szinte fölé helyezi Jézus szenvedésének. Az ember hányszor hatalmasnak érzi a szenvedését, hogy szinte még Jézus sem szenvedett annyit, mint mi. Az ember sokszor így gondol a bajaira és a próbáira. De ki kell, hogy mondjuk, hogy az emberi szenvedés, amit mi szenvedünk együttvéve,
eltörpül ahhoz a szenvedéshez képest, amit Jézus mi érettünk hordozott és elviselt. És Pál azt mondja, hogy néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette. És Jézus vígasztal bennünket, és azt mondja, hogy ne féljünk. Ne féljünk, hogyha ez a szenvedés nem csak ilyen szinten van, hogy szavakkal, vagy gúnyolódással, vagy hátrányos megkülönböztetéssel érnek bennünket, ezek érnek bennünket. Jézus azt mondja, hogy ne féljetek ezektől. Ne féljetek, azt mondja, hogy még azoktól se féljetek, akik a testet megölik. Ne féljetek. Ne féljetek semmilyen szenvedéstől. Egy hívő ember életében nem a szenvedés a tragédia. Mi a hívő ember életében a tragédia? Máshol kezdődik. Ott, amikor az ember az Isten szava ellen cselekszik, amikor nem hűséges az Istenhez, amikor menekülni akar a szenvedés vagy a nyomorúság elől, vagy a megvetés elől, vagy amikor az ember egyáltalán eltávolodik Krisztustól. Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, attól féljetek, hogy el ne szakadjatok Jézus Krisztustól, az ő szeretetétől. Olyan elgondolkodtató az, annyira érdemes ezt végignézni, hogy a Szentírás nem titkolja el, hogy minden korszakban szenvedés volt, valamilyen fajta szenvedés volt a hívők osztály része. Nem olvasnám fel a zsidókhoz írott levélben, hosszú felsorolást találunk. Kimpadra vonattak, szétfűrészeltettek, juhoknak, kecskéknek bőrében kellett, hogy bújdossanak. A legkülönbözőbb szenvedések érték az Isten gyermekeit. És maga Jézus Krisztus is a legnagyobb szenvedő, aki mi érettünk szenvedett. Ami igét viszont szeretnék olvasni, a zsidókhoz írott levél 12. fejezetéből. Nézzük meg, milyen bátorító ige. Azt olvassuk a zsidókhoz írott levél 12. fejezet 3. versében. A következőt olvassuk. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Jézusnak mi mindent kellett elszenvedni, és mit mond? Ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy ti el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Jézus azért szenvedett, hogy nekünk az üdvösséget megszerezze. Mi szenvedünk ő érette, örömmel, szeretettel, hogy méltókká tétetünk, hogy osztozzunk az ő szenvedéseiben, és az örök életet nyitja meg Jézus Krisztus ami számunkra. És nézzük meg a boldogságnak a kiteljesedését annak az embernek az életében, aki felvállalja a Jézus Krisztussal való szenvedést, az érte való szenvedést. A korintusi második levél első fejezet 5. versében a következőt mondja Pál apostol. Mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. Figyeljük meg, amekkora a szenvedése egy hívő embernek Krisztusért, ugyanannyi a vigasztalása is. Amilyen bőséggel kijut a szenvedésből, ugyanolyan bőséggel jut ki a vigasztalásból. Krisztus a szenvedés arányában adja az erőt és a vigasztalást. Nem engedi, hogy a szenvedés nagyobb legyen, mint amit mi el tudnánk hordozni. Adja az erőt hozzá, adja a vigasztalást. Bőségesen vigasztal. Nézzük meg a másik kijelentést, a Római Levél 8. fejezet 18. versében. A Római Levél 8. fejezet 18. versében Pál apostol azt mondja, mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Mit mond Pál? Amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Igen, nem kerülhetjük ki a szenvedést, egyikünk sem kerülheti el, vagy ilyen, vagy olyan formában a Krisztusért való szenvedést. De azt mondja Pál apostol, hogy nem hasonlíthatók ezek a szenvedések ahhoz, amely nékünk megjelentetik. És ugyancsak Pál apostol írja, a nagy szenvedő, a nagy Krisztusért való szenvedő, akinek valóban az egész élete egy nyomorúság, üldöztetés, háborúság volt a Krisztusért, az evangéliumért,
És hadd kérdezzem meg, ez a Pál apostol egy megkeseredett ember volt, mert ennyi üldözés, nyomorúság volt. Azért nem olvasom ezeket az igéket, mert amikor beszéltünk Pál apostolról, akkor említettük ezeket az ő életéből, hogy mennyit kellett neki szenvedni, mind az ellenségektől, mind a gyülekezeti belső támadásoktól, mind egészen kívülállóktól, mind a hamis atyafiaktól, rengeteg szenvedésen ment keresztül. És ez a Pál apostol egy örömteli, boldog ember volt. És mit mond például a Filippi levélben, a börtönből mit ír? Azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek, örüljetek. A legnagyobb szenvedések közepette is megtapasztalja az ember azt a belső békét, azt a belső nyugalmat, azt a boldogságot, amit az Isten jelenléte, az ő ereje tud adni az embernek. És nézzük meg, mint ahogy említettem Pál apostol, a nagy szenvedő, az örömmel szenvedő, azt írja a Korintusi második levél, 4. fejezet, 17 és 18. versében. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Mit mondom, hogy pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Voltatok ilyen élethelyzetben már, hogy, és voltunk ilyen élethelyzetben már, hogy valamilyen hosszan tartó szenvedés volt az életünkben, nyomorúság, akármilyen nehéz helyzet, most mindegy, hogy most Krisztusért vagy nem Krisztusért, most ebből a szempontból ez mindegy, valamilyen hosszabb időn keresztül tartó keserűség, fájdalom, nehéz periódus az életünkben. És amikor távol kerülünk tőle, úgy eltávolodunk már tőle, időben már távol, messze vagyunk, nem tudom, ti gondoltatok már vissza időnként arra, hogy jé, hát nem is volt az annyira borzasztó. Akkor az ember sokszor úgy érzi, hogy ezt nem lehet elviselni, szinte beleszakad az ember. És egy idő után bizonyos távolságból visszanézve nem is tűnik annyira nehéznek, annyira minden elképzelést felülmúlóan nehéznek. Eltörpül már egy bizonyos időtávlatából. Itt, a bűnös világon, a sok nyomorúság közepette is ez történik. És gondoljunk bele abba, hogy mit mond Pál apostol? Hogy az örökké való dicsőséghez képest, amit az Isten ígért azoknak, akik érette Jézus Krisztusért hűséggel szenvednek, akik vállalnak mindent a hitükért, az igazságért, el fog törpülni annyira, hogy azt mondja Ézsaiás, hogy észbe sem jutnak, nem is említetnek, észbe sem jutnak, amikről most azt hittük, hogy a legnagyobb nyomorúság az életünkben. Mert akkora öröm és boldogság lesz az örök élet, amit Isten ad az ő közelében, ahol nem lesz nyomorúság, fájdalom, szenvedés, hogy mindezek, amiket itt ebben az életben szenvednünk kellett, jelentéktelen semmiségekké válnak, eltörpülnek. Pál apostol azt mondja, nem hasonlíthatók ahhoz az üdvösséghez és dicsőséghez, amely nekünk megjelentetik. Igen, Jézus szava igaz. Ha ő érette, az ő lelkületével, még egyszer hangsúlyozom, ha ő érette, az ő lelkületével, krisztusi szeretettel és szelídséggel hordozzuk el a háborúságokat, a nehézségeket, akkor nem mártírnak fogjuk érezni magunkat, nem azt érezzük, hogy nekünk mennyit kell szenvedni, velünk megint ezt tették, velünk ez van, nekünk ezt kell elviselni, hanem akkor igazi öröm, boldogság lesz, béke lesz az emberben, az a belső megnyugvás, hogy az Istennel való kapcsolatom töretlen, itt van mellettem Jézus az ő lelke által, és ez erőt fog adni minden nehéz helyzet elviseléséhez. És ezzel befejeztük a boldog mondások áttekintését, folytatjuk majd a hegyi beszéd áttekintését. De én azt kívánom szívem mélyéből, hogy ezek a boldog mondások valósággá váljanak a mi életünkben. Mert annyira szépek ezek a kijelentések. A végső boldogság mindig az, hogy az örök élet elnyerését ígéri meg az Isten. Azoknak, akik ugye ezeket a feltételeket teljesítik. De ugyanakkor már ebben a földi életben is igazi boldogságot ígér, a legnagyobb boldogságot ígéri. Boldogabb az az ember, aki rengeteg háborúságot kell, hogy elszenvedjen Krisztusért ebben az életben, de vele élő összeköttetésben van, és az ő lelke megnyugszik rajta, boldogabb, mint az az ember, akinek úgymond nincs bántódása, és jólétben él, de Krisztustól távol.
az az ember nem ismeri igazából a boldogságot. És Jézus a földön, a bűn világában elérhető legnagyobb boldogságot akarja nekünk adni. És ebbe az is beletartozik, hogy ő érette az ő lelkületével szelíden elhordozni a nehézségeket, a szenvedéseket.

0: Kedves gyerekek, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Tudjátok, amikor egy ilyen előadásra készülök, vagy egy ilyen rövid ideig tartó kis fejtegetésre, mindig sokkal nehezebb a dolgom, amikor hozzátok kell szólnom, mint hogyha a felnőttekhez, mert vissza kell gondoljak arra, hogy milyen volt, amikor én gyerek voltam, mert nem akarok olyanokat mondani, amiket a felnőttek megértenek, ti pedig nem tudtok velük mit kezdeni. Úgyhogy most is ezt tettem, és arra gondoltam, hogy vajon hogyan élhetitek meg azt a közös életet, amikor valaki óvodába jár, valaki iskolába jár, bekerül gyerekek közösségébe, olyan gyerekek közé, akik máshonnan jöttek, másféle családi háttérrel rendelkeznek, vannak szilajabb gyerekek, vannak csendes, visszahúzódó gyerek, szóval sok gyerekek, sokfélék vagytok. Emlékszem arra, hogy engem például nem lehetett megtartani az óvodában, fél napig voltam összesen óvodás, mert úgy bőgtem, hogy haza kellett vinni anyukámnak, mert a többi gyerekre is ráragadt a bőgés, és aztán jobbnak látta az óvónén is, hogyha engem mondjuk kirak a közösségből. Tehát ez is egyfajta befolyás volt, én ráragasztottam a sírást a többiekre. De vannak olyan gyerekek, akik hangadóként bedobnak valami nagyon érdekes dolgot, valamilyen többnyire rosszaságot, amivel ki akarnak tűnni a többiek közül, és hogyha valaki nem csatlakozik hozzájuk, akkor csúfolni kezdik. Valaki otthon mondjuk a szüleitől azt tanulja, hogy bizonyos dolgokban nem szabad részt venni, de az iskolában a többi gyerek, vagy az óvodában a többi gyerek éppen ilyennel akar kitűnni, és ti az otthoni nevelést latolgatva a kis fejetekben most arra gondoltok, hogy mi lesz velem. Csúfolni fognak, hogyha nem tartok a többiekkel, de bánatot okozok az édesanyámnak, édesapámnak, hogyha viszont velük tartok. Mit csináljak? Elvesztem a barátaimat, vagy szomorúságot okozok az édesanyámnak, édesapámnak. Milyenkor a teendő? Tudjátok, ez a felnőttek világát is érinti. Amikor az Úr Jézus itt a Földön járt, akkor azt mondta egy bizonyos népcsoportnak, az úgynevezett farizeusoknak, hogy ezek az emberek mindenő dolgaikat csak azért csinálják, hogy lássák őket az emberek. Szóval ezek ki akartak tűnni, és hogyha valaki nem tartott velük, akkor azokat minősítették, azokat leszólták, azokat kiközösítették maguk közül, mert ők voltak azok, akik követésre méltó életet éltek. Vannak az iskolában is olyan fiúk, olyan lányok, és akik valamivel ki akarnak tűnni, és hogyha a többség követi őket, akkor jó a közérzetük. Egy olyan valakinek a nevére szeretném a figyelmeteket felhívni, akiben volt elég bátorság ahhoz, hogy nem járt a többiekkel együtt. És ez a valaki pedig Dániel volt. Tudjátok, hogy a király udvarba került, előkelő emberek közé, és ott a király jó tetszését, vagy jó megítélését kivívandó, ezek az emberek úgy viselkedtek, ahogy a király és az előkelő emberek megkívánták. A király kegyet gyakorolt, amikor meghívta őket az asztalukhoz, az asztal meg volt rakva mindenféle finomsággal, de volt az asztalon jó néhány olyan étel is, aminek a fogyasztását a Biblia tiltja. És Dánielre is, és társaira is rá akarták erőltetni azokat az ételeket, amelyek állítólag táplálóak, amelyek ízletesek, és hogyha valaki azokból nem fogyaszt, akkor a király elleni cselekedetnek minősül, és több ember bajba kerül, mert az udvarmesterek fejedelme is azt mondta Dánielnek, hogy hát mi lesz velem, hogyha ti nem esztek ebből, és leromlotok. Más embernek is a baját idézitek elő azzal, hogy ti itt különcködtök, hogy kihúzzátok magatokat az általános igények és elvárások terhe alól. És tudjátok, hogy mit mond a Biblia? Hogy Dánielt és társait az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette az udvarmesterek fejedelme előtt. Nem csak, hogy megszólták volna, nem csak, hogy elmarasztalták volna, nem csak hogy kiutálták volna maguk közül, vagy esetleg hátrányos helyzetbe került volna, az Isten vállalta a felelősséget, és azt mondta, hogy gyermekem, ha te vállalod, hogy az én elveim szerint éljed az életedet, akkor nem kell soha attól tartanod, hogy majd csúfolni fognak, hogy majd megvetnek, hogy majd kiközösítenek, mert én vagyok az, aki irgalomra és kegyelemre méltóvá teszlek téged a többiek előtt. Dániel tehát nem csak, hogy nem utálták ki, nem csak, hogy nem közösítették ki, hanem kegyelemre és irgalomra méltóvá vált a többiek előtt. Megszerették, a lelkük mélyén talán még egy kicsit irigyelték is, hogy neki volt bátorsága felvállalni a Jóisten elgondolásait az emberi vélekedésekkel szemben. És én azt kívánom nektek, hogy amikor ilyen helyzetbe kerültök, mert bizonyára gyakran kerülhet az ember ilyen helyzetbe, akkor ne az kerüljön előtérbe, hogy az emberek majd mit mondanak, és az emberek majd hogyan vélekednek, hanem azt keressétek, hogy mi az Istennek a kedves, jó és tökéletes akarata, hogy a szüleitek mire tanítottak titeket, és hogyha a szüleitek tanítása eltér attól, amit az iskola vagy az óvoda kíván, akkor sokkal inkább a szüleiteknek, és így közvetve jó Istennek engedelmeskedjetek, nem lesz ebből károtok, és nem lesz ennek nyomán hátrányos megítélésben részetek, sőt, kegyelemre és irgalomra méltóvá tesz titeket a Jóisten a többiek előtt is. A Jóisten ehhez adjon nektek erőt és segítséget, és én tudom, hogy ti gyermekek sokkal készségesebben fogadjátok az eféle bibliai tanítást, mint sok esetben mi felnőttek, úgyhogy mutassatok nekünk példát abban, hogy így Dánielhez hasonlóan erkölcsi bátorsággal felvállaljátok a jót, mindazt, amit otthon tanultatok. Őket is sok-sok szeretettel köszöntelek, és mindjárt hadd mondjam el a legelején, hogy darásfészekbe nyúlok. Kettős veszélynek teszem ki magam, az egyik az, hogy olyan gondolatokat próbálok itt felszínre hozni és képviselni, amelyek meglehetősen nagy gyakorisággal hangzanak el, akár igehirdetésben, akár a személyes beszélgetésekben. Valami kevés foganatja van azonban ezeknek a gondolatoknak, és egy pirinyóta szombatiskolai gondolatokra is visszatérve szeretném azt is elmondani, hogy a szavak és a tettek egy irányba mutatása igazán eredményes bizonyságtevés. Ha viszont a szavaink és a tetteink egymással ütköznek, vagy akár nincsenek fedésben, akkor hitelképtelenné tesszük magunkat is, és mindazt, amit képviselünk. És már talán ki is találhattátok, hogy én miről szeretnék szólni. Azt mondja a Biblia az őskeresztényekről, ugye ez egy másik kapcsolódási pont, mert utaltam rá, hogy az őskeresztény gyülekezet felépítését, működését, belső tartalmát próbáljuk meghonosítani, megvalósítani a mi berkeinkben is. És erről az őskeresztény gyülekezetről mondták el a kívülvalók, hogy látjátok, hogy szeretik egymást. Itt a gyülekezetben, szombatiskolai alkalmakon, amikor vendégek is felbátorodnak és megszólalnak, nem egyszer hallottam, hogy a tanítás tekintetében nincsen semmi baj velünk. De a tanítás tisztasága és vállalható volt a mellett, ők éreznek egyfajta távolságtartást, hidegséget, közömbösséget. Tehát éreznek olyan nem kívánatos emberi tulajdonságokat és ezek megnyilvánulásait, amelyek nem igazán hitelesíték az úgynevezett igazságot, ami torzításmentes, ami kristálytiszta, ami magáért beszél. A keresztényeknek ott az őskeresztény gyülekezetben nem sokat kellett beszélni. Ahogy a Tesszalonika beliekhez írott levélben is megfogalmazza Pál, hogy kizendült tőletek az Isten beszéde, ami nem azt jelenti, hogy ők mondták úton, útfélen és mindenkinek, hanem miután olyan volt az életük, hogy arra oda kellett figyelni, miután az életükre oda kellett figyelni, már a szavaikra is odafigyeltek. Ez fordítva sohasem működik, illetőleg nem működik jó hatásfokkal. Tehát amikor egy keresztény közösségre kívülvalók így vélekednek, hogy látjátok, mennyire szeretik egymást,
1: akkor ott valamiféle minőségi változásra irányult a figyelem. Mondhatná közülünk bárki, hogy hogy mi nem szeretjük egymást, és egyáltalán hogy lehet egy ilyen gondolatot idehozni. Én magam is gondoltam, sokáig gondoltam azt, hogy igen, mi szeretjük egymást. Vannak kellemes pillanataink, körülünk egymás látásának, és sokszor a szeretet kifejezési formáit is megtaláljuk, és ezeket alkalmazzuk. Igen ám, de nem mindegy, hogy milyen szeretettel szeretjük egymást. Mi sokszor ezt a szeretet fogalmat emberi tartalommal töltjük meg, és ez nem azonos az igei tartalommal. Az emberi szeretetet általában a szeretet tárgya kelti életre. Én azért szeretek valakit, mert szimpatikus, mert sok szép tulajdonság van benne, azért, mert jó a társaságában időt eltölteni. Jézus ezekre vonatkozóan mondja el azt, ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor mi utalmatok van? Mert bibliai értelemben véve szeretni egészen más jelent. Amikor az Isten szeret bennünket, akkor ez a szeretet nem a szeretet tárgyának az értékétől függ, hanem éppen, hogy attól független. Az Isten szeretetét nem a mi jó tulajdonságaink és a mi kellemes modorunk meg barátságos lényünk váltja ki, hanem az isteni szeretet indítéka, belső mozgató ereje az Isten maga. És amikor bennünket szeretni tanít, akkor ilyen jellegű szeretet gyakorlására próbál elhívni és megtanítani. Sok dolog érthetetlen számomra a Bibliában, és az egyik éppen ez a szeretet, hogy mi szeretni valóban bennem, vetettem fel magamnak is a kérdést, hogy az Isten szeret engem. Vannak könnyebben szerethető emberek, vannak nehezebben szerethető emberek. Én magamat nem tartom, némi önkritika alapján nem tartom a könnyebben szerethető emberek közé tartozónak. De azért nekem is jól esik, ha szeretnek. Szóval miután minden emberben ott van ez az igény, ez a belső kívánság, hogy de jó lenne, hogyha rám is odafigyelne valaki, hogyha valamilyen szeretet megnyilvánulás hatósugarába kerülnék én is. De az emberek általában azok felé fordulnak, akiket könnyű szeretni. Azok viszont, akik kevésbé szerethetők, azok ennek a hátrányát szenvedik. Sokan azért jönnek közénk, mert azt remélik, hogy a krisztusi szeretetet megtanulva, majd a kevésbé szerethető emberek, így ők maguk is, a szeretetben fognak fürdeni, és a szeretet meg annyi megnyilatkozási formáját fogják élvezni. Mi tanít meg bennünket szeretni? Azt tanultuk a szombatiskolában, hogy a földbe esett gabonamag, ha el nem hal, egyedül marad. Van egy filmélményem, nagyon nyomasztó élmény volt, megnéztem, mikor kijött, a Passió című filmet. És bevallom őszintén, hogy végig akartam nézni, és csak azért néztem végig, mert ez a szándék kezdettől fogva bennem volt, de amikor olyan brutálisan bánta Krisztussal, két gondolat feszített. Vagy az, hogy felkelek és kijövök, vagy az a felháborodásom, hogy miért nem hagyja ott őket. Egyszerűen miért nem áll fel, és hagyja ott ezt az egész társaságot, mert idejött ezek közé, ezeknek a megváltásán fáradozik, az övéi közé jött, és már rossz kezdődött az élet útja, hogy az övéi nem fogadták be őt. Az első pillanatban már is visszafordulhatott volna, de Jézus azt mondja a Biblia, hogy Jézus ott ütötte fel az ő sátorházát, ahol az emberek sátrai álltak. Nem fogadták be, bár ott sátorozott. Nem fogadták be, nem értették meg az egész életét, a meg nem értés, a kiközösítés, vagy bizonyos értelmű kiközösítés jellemezte, kísérte végig, amikor úgy gondolták, hogy majd megvalósítja az álmukat, akkor szerették. Amikor a szenvedéseiről kezdett tanúságot tenni, akkor elfordultak tőle. Éppen ott érte a bántás, ahol a legérzékenyebb volt, mert azért jött, hogy az életét adja váltságú sokakért, és amikor ezt megfogalmazta, akkor kapta a legtöbb arcú csapást. És maradt. Azt mondja a 22. Zsoltár, hogy a keresztnél, hogy amikor a keresztre feszítették, és tényleg az emberiségért a lehető legtöbbet megtette már a Gecsemánéban kezdődő vergődéstől egészen a kereszt agóniájáig, akkor csak néztek és bámultak rá. Nem tudtak mit kezdeni ezzel az áldozattal, és Krisztus úgy vitte véghez a megváltás művét, hogy semmi láthatja nem volt. Amikor Péternek volt egy-egy ilyen gondolatcsillanása, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, hogy megmelegedhetett Krisztus szíve. Aztán nem sokkal később azt mondta, hogy nem eshetik ez meg tevéred, amikor a haláláról beszélt, és a ráváró szenvedésekről. Tehát ott mutatkozott meg a legfájóbb értetlenség és érdektelenség, ahol a megváltás titka rejtőzött. Nem eshet meg ez te veled. Hát mit gondolsz? Hogy gondolod? Hát itt az emberek várakozása egészen másra irányul. Arra számítunk, hogy te majd nagyjá és dicsőségessé teszed Jeruzsálemet, és te itt a szenvedésedről, a kínhalálodról beszélsz. Hát ezzel nem tudunk és nem akarunk szóba állni sem, mert nem tudunk vele mit kezdeni. Hogy az embernek úgy összefacsarodik a szíve, amikor olvassa az evangéliumokat, és sorra veszi a kihallgatások történetét. Itt van ez a lény, az Isten egyszülött fia, akiből csak úgy árad a jó akarat és a szeretet, és oda megy valaki, és az arcába sújt. Ilyenkor az ember ott hagyná az egészet. Én a szemlélő is. És Krisztus maradt. És csúfot űznek belőle. Pálcát a kezébe, tövisskronát a fejére, bekötik a szemét, ütik a fejét, mondd meg, profétáld meg, hogy kiteszi, és marad. A Gecsemánéban vért verítékezik, és küszködik a saját természetével, és háromszor fordul oda az Istenhez, hogyha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, és minden esetben az isteni válasz az, hogy neked végig kell taposnod a sajtót úgy, hogy az emberek közül nem lesz senki veled. Sőt, nem csak, hogy az emberek nem kísérletnek végig a Via Dolorosán, hanem ennek az útnak a végső állomásánál majd kifakad az ajkadról ez a rendkívül szomorú belső keserűségtől áthatott kijelentés, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És ennek ellenére Krisztus maradt. Mi sokszor beszélünk arról, hogy milyen durva, drasztikus volt maga ez a kivégzési eszköz, hogy milyen szögeket hova szúrtak, és hogy lekövetjük az egész procedúrát a legszakavatottabb orvosi megközelítésben, de úgy gondolom, hogy a legtöbb keresztényre jellemző, hogy magával a kereszt áldozattal nem tud mit kezdeni. Visszautalnék a 22. Zsoltár szavaira. Néznek és bámulnak rá. Ézsaiás könyve 53. fejezete arról beszél, hogy kortársai közül ki gondolt arra, hogy népen bűnért lön rajta vereség. És ezek a durva kifejezések hangzanak ott el, Ézsaiás könyvében utált volt. Fájdalmak férfia, nem gondoltunk vele. Itt van közöttünk, de nem gondoltunk vele. Utált volt. Fájdalmak férfia, nem volt szimpatikus, egyáltalán nem volt szimpatikus az, amit képviselt. Mi szeretjük az erős, hatalmas embereket, akik kiállnak a dolgokért, akik erődemonstrációval nyilvánvalóvá teszik, hogy ők nagy dolgokra hivatottak. Ez az alázatos, visszahúzódó, szelíd szeretettel megnyilvánuló valaki, ez nem szimpatikus. Utált volt, és emberettől elhagyatott, és nem gondoltunk vele. Egyszerűen nem akartuk tudomásul venni, hogy itt van valaki, aki efféle dolgokat képvisel, mert ezek számunkra idegenek, ezekkel nem tudunk mit kezdeni, ezeket nem tudjuk feldolgozni. És ez a kifejezés, hogy kortársai közül ki gondolt arra, hogy népen bűnért lő rajta vereség, ez közvetett utalás arra vonatkozóan, hogy a meg nem értés nyomorúsága kísérte végig Krisztus egész életútját. Akivel orcánkat elrejtjük, visszatér, kétszer fogalmazza meg itt a Biblia, hogy utált volt, és nem gondoltuk vele. Nem volt néki alakja ékessége, néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. És egy dologgal nem számolunk igazán, hogy megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Hogy Krisztus sebei gyógyítólag hatnak, ezzel az ember nagyon nehezen tud szóba állni. Hogy lehet, hogy sebek gyógyítanak? A sebnek kell meggyógyulni, nem? Mintha valamilyen fogalmi zavar lenne itt. Pedig a Biblia azt mondja, hogy csak az az ember tud szeretni, akit Krisztus sebei meggyógyítanak. Aki Krisztus önfeláldozó szeretetét látva kapitulál az isteni szeretet és jóság ostroma alatt. És még egy dolgot hadd említsek az előbb említettek sorában. Mózes 4. könyvével kell foglalkozzak, és nagyon sokszor visszatér ez a kifejezés, hogy a táboron kívül. Ugye tudjuk, hogy Krisztus a táboron kívül feszítetett meg. Kit vittek és mit vittek a táboron kívülre? Nem tudom, hogy van-e ötletetek, vagy a Bibliának ezeket a részeit olvastátok-e. Az értéktelent, finoman fogalmazva, ennél sokkal durvább kifejezések találhatok a Bibliában. Oda vitték ki az állati tetemeket, az áldozatból visszamaradt tetemeket. Oda vitték ki a szemetet. És oda vittek ki még nagyon sok mindent, amit most nem akarok felsorolni. És amikor Krisztusnak a táboron kívül gonosztevők között felfeszítve kellett meghalnia, akkor az emberiség természetes reakcióját láttuk ebben, ahogy Krisztus áldozatához viszonyultak. Az emberi értékrend szerint odavaló volt a táboron kívülre. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük. És ennek a hamis értékítéletnek köszönhetően került a táboron kívülre. Mi azt hittük, hogy kínoztatik és ostoroztatik Istentől, és volt a zsidóság körében egy ilyen elgondolás, hogy aki fán függ, az átkozott. Hogy akit a fára felfüggesztenek, az az Isten átkát viseli magán, és ennek az embernek a szenvedéseit látva még csak részvétet sem szabad nyilvánítanunk, mert az Isten értékrendjével helyezzük szembe magunkat, tehát nekünk is gyűlölködni, utálkozni kell, be kell állnunk az utálkozók sorába, mert így azonosítjuk magunkat az Isten értékrendjével. Aki fán függ, az átkozott.

értéket teremt abban, amire irányul. Egy ember gyógyíthatóságát és az Isten országára való alkalmas voltát az dönti el, hogy a meg nem érdemelt jóság és szeretet, ez a másikban értéket teremteni képes szeretet meggyógyítja-e, más emberré teszi-e, vagy sem. És mindez azon múlik, hogy hogyan viszonyul Krisztus áldozatához. Voltak, akiknek botránkozás volt, voltak, akiknek bolondság, nekünk, akik megtartatunk, mondja Pál, Istennek ereje. Ha valaki engedi, vagy a meg nem érdemelt jóság és szeretet hasson rá, az a szeretet, ami értéket teremt abban, amire irányul, azok majd a gyógyultak között lesznek. Akik befogadják őt, azok hatalmat kapnak arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Ha valaki nem ágál, nem áll ellen, azt mondja a Biblia, azt Krisztus magához vonja. Ennyi a mi dolgunk. Egyszerűen hagyni kell, hogy ez a szeretet birtokba vegyen, hasson ránk. Ha valaki nem áll ellen, azt Krisztus magához vonja. Ha valaki hagyja, hogy az isteni szeretet és jóság megérintse, és a maga átalakító befolyásával hasson rá, az más ember lesz. Az az Isten országára alkalmassá válik. Mert az a szeretet, ami értéket teremt abban, amire irányul, megváltoztatta őt. Mindannyiunk sorsát, jövőjét az határozza meg, hogy Krisztus szeretetével, Krisztus áldozatával tudunk-e valamit kezdeni. Az emberiség többsége nem tud. A keresztények többsége sem tud. És amikor bennünket úgymond elmarasztalnak, hogy mi felhitet követőnk, és az igazság nagyszerűségével beírjuk, de szeretni talán kevésbé tudunk, akkor felvetődik a nagy kérdés, hogy mennyire tett képessé bennünket az a szeretet, amiről szívesen beszélünk, és ami a megváltás titkát hordozza. Nem azon múlik, hogy mennyire tudunk róla beszélni, hanem minden azon múlik, hogy mennyire fogadjuk be. A római levél 14. fejezetében van egy különleges szituáció, csak a példa kedvéért idézem, igen tömören igyekszem fogalmazni. A körülmény meglehetősen sajátos, bálvány áldozati hús evése vagy nem evése a kérdés. Egyesek azt mondták, hogy miután mészárszékekben kapható, ezért ehető, mások azt mondták, hogy bálványoknak áldozták, ezért nem ehető. Hogyan viselkedik valaki, akit a Krisztus szeretete önfeláldozó szeretetre képesít? Azt mondja, hogy ez az ember nem kárhoztat. Ez az ember nem minősíti a másikat, amikor nem úgy tesz, ahogy én elgondolom. Hanem azt mondja, hogy nekem jogomban állna, hogy megegyem ezt a húst. Ehető marhahús, tiszta kóser vágással levágott állatokról van szó. De nem szeretet szerint cselekszem, hogyha a másikra nem vagyok tekintettel. Ezt a kifejezést használja. Ne veszítsed el a te ételeddel azt, akiért a Krisztus meghalt. Mondjál le inkább arra, ami neked jog szerint jár, és légy tekintettel a másikra, mert akkor cselekszel szeretet szerint, hogyha magadról megfeledkezve a másikra figyelsz. Lemondasz a jogaidról, lemondasz a lehetőségeidről is, ha kell, csak azért, hogy a te atyád fiának ne szerezzél megütközést vagy botránkozást. És ez önmagában is feltételezi azt, hogy odafigyelek a másikra. Ha odafigyelek a másikra, ez már-már majdnem szeretet. Ha nekem fontos a másik, és fontos a másik jó közérzete, lelki épsége, akkor ez már-már tényleg a szeretetnek egyfajta megnyilatkozási formája. Még nem szirupos, még nem olyan gej, még talán nem találtam meg a megfelelő kifejezési formáit, de egy jó kezdeményezés arra, hogy ebből kiteljesedhessen egy lelki közösség, ahol az emberek szeretik egymást. Ahol a kívülvaló majd azt mondja, hogy én szívesen megyek közéjük, még nem tudom, hogy mivel foglalkoznak, mit tanítanak, de szeretik egymást. Ebben a világban mindenki szeretet ínségtől szenved, és oda vágyódnak az emberek, ahol szeretetet kapnak, odafigyelést kapnak.

0: az megbecsülést kapnak. És hogyha én Krisztustól megtanultam szeretni, akkor lehetek egy olyan közösség része, ahol az emberek jól érzik magukat, ahol az emberek otthonra találnak. És majd eljön annak az ideje is, hogy megismerjék mindazt, amit mi Krisztustól tanultunk. Egy dolgot szeretném, ha megjegyeznétek, egyféle szeretetet hitelesít a Biblia. Azt, ami érdemekre nem néz, nem függ a tárgyának az értékétől, de értéket teremt abban, amire irányul. És ha valaki ezt a szeretetet befogadja, akkor ez képesítő hatalom arra, hogy ő is tudjon úgy szeretni, hogy Krisztus szeretett. Akkor tudjon olyan lenni, mint a földbe esett gabonamag, aki szeretet szerint cselekszik, aki odafigyel a másikra, akinek fontos a másik lelki épsége. És a Jóisten vajha személyesen tanítana meg bennünket így szeretni, hogy ez a gyülekezet ne a maga tanításairól lenne csupán híres, hanem arról, hogy mi szeretjük egymást. Amen.
1: Isten tiszteletünket a 220-as számú ének első három versével fejezzük be most ima előtt. Tehát a 220-as ének első három versét énekeljük el.

Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy ebbe a szeretetinségtől vergődő világba elküldted a te egyszülött fiadat, aki egész életében azon fáradozott, hogy megmutassa, hogy hogyan viszonyulsz te hozzánk, hogy milyen az önfeláldozó szeretet, hogy milyen az az életforma, ami önmagát, az életet hordozza és az életet teszi lehetségessé. Urunk, bocsáss meg nékünk, hogy ilyen életképtelen állapotban tengődünk, miközben itt van elérhető közelségben az a szeretet, amit ha valaki befogad, hatalmat kap arra, hogy éljen, hogy önfeláldozó módon mások javára éljen. Urunk, szeretnénk szeretni. Szeretnénk megtanulni tőled szeretni. Szeretnénk úgy viszonyulni egymáshoz, a másik érdemeire, képességeire, adottságaira való tekintet nélkül, olyan szeretettel és olyan jó akarattal, ahogy te viszonyulsz hozzánk, a mi érdemtelenségünk és értéktelen voltunkat látva is. Urunk, kérünk, látjuk az idők végének közelségét, látjuk azt, hogy valami kevés idő, és te, aki eljössz és nem késsel, nem sokára megjelensz az ég felhőiben. Szeretnénk a te országodra alkalmassá válni. Szeretnénk, hogyha megtanítanál szeretni, és a mi közösségünket, a mi emberi kapcsolatainkat is ilyen szeretettől áthatott, ilyen a másikban értéket teremtő szeretettől áthatott kapcsolatokká tennéd. Urunk, kérünk, segíts nékünk, nem vagyunk képesek semmi jóra, nem tudunk szeretni sem, még csak igazán értékes megnyilatkozásokat sem tudunk produkálni a másik felé. Sokszor a mi emberi szeretetünk is inkább a személyválogatásban ölt testet, és másoknak keserűséget és belső bánatot okoz. Segíts, Urunk Istenünk, még egyszer kérünk, segíts, taníts meg bennünket szeretni, taníts meg másokért élni, tégy magára az életre alkalmassá, hogy önzetlenül a te dicsőségedre megtanítasz élni. Amen. Amen.

a mai témánk, ahogy lépegetünk előre Jelenések könyvében, és már az utolsó nagy vázlatprofécia kellős közepénél járunk, a mai témánk a mi időszakunknak, a mi történelmi korszakunknak a nagyhatalmáról tett bibliai kijelentés, Jelenések könyve 13. fejezetében. Ezt a címet is lehetett volna adni, hiszen ez a jelképe ennek a hatalomnak, a földből feljövő fenevad. A földből feljövő fenevad. Csak egészen röviden visszapillantásul, hogy hol kezdtük el másfél évvel ezelőtt körülbelül a sorozatunkat. Jelenések könyve 4 teljesen kristálytisztán megkülönböztethető részből áll. Az első része Jelenések könyvének Jézus 7 levele. Ezt a Jézus 7 levelét mindegyik levélre külön-külön előadás számba 7 előadásba vettük át. Akik régen járnak a sorozatunkra, tudhatják, hogy itt kezdtük el. A bevezető látomásnál, mert így jelzem a táblán, minden látomás sorozat egy bevezető látomással kezdődik, és utána átvettük Jézus 7 levelét. Jézus 7 üzenete a történelem országútján egymás után következő keresztény korszakoknak. A második része Jelenések könyvének a 7 pecsétes könyvről szóló látomás. Itt is van egy bevezető látomás, és miután Jézus felbontotta az első, második, harmadik, negyedik pecsétet, itt lovasok jöttek ki, fehér lovas, tűzvörös lovas, fekete lovas, gennysárga lovas, színek tökéletesen jelezték, hogy tisztán, szépen indul a kereszténység története az őskereszténységgel. A vérvörös üldözések se tudják a kereszténységet összeroppantani. A kereszténység nagy válsága és bukása azonban a 4.-6. század között teljesedett be, amikor a fehér és a vörös után ugye a fekete lovas, a bukás, a gyász jelképe, a fekete szín vágtatott elő, és ennek a következménye a feketének a halott sárga lovas, amely a középkort elevenítette meg a 4.-6. század után, aztán nagyon hosszú, a Biblia szerint több mint 12 évszázados történelmi berendezkedést, ami az emberiség történetének legfolytogatóbb és legborzalmasabb időszaka volt. A középkor után látszólag felszabadulás kellett volna, hogy jöjjön, de az 5. pecsétnél egyre súlyosbodó helyzetet látunk, a 6. is, hogy jövünk a modern korunk felé, az eltorzult középkori vallásosságot fölváltja egy másik fajta végletes eszmeirányzat, az eltorzult vallásosság ellentétes irányzata az ateizmus. Az ateizmusról a 3. nagy vázlatproféciában, a 7 trombita szóról szóló vázlatproféciában olvashattunk egy közbeékelt látomást, itt már 2 közbeékelt látomás is van. A trombita szók a Jelenések könyve 3. nagy szerkezeti része. Itt az Európát ért történelmi csapások szemléletes és rövid összefoglalását kaptuk. Az első 4 trombita szónál a népvándorláskori csapásokról olvashattunk, az 5.-6. trombita szónál az iszlám előtöréséről és Európára zúdulásáról, és itt a közbeékelt látomásoknál, ugye itt még nem volt egyetlen egy közbeékelt látomás sem, itt már van közbeékelt, itt már 2 is van, és itt a 4. időszakban, a 4. részén a Jelenések könyvének, ahol most tartunk, itt tulajdonképpen ez az egész profécia sorozat közbeékelt látomásoknak a sorozata. Nagy küzdelemnek nevezhetjük el ezt a nagyon hosszú látomás sorozatot, amelyből már több előadást is hallhattunk. A mennyei lázadás, tehát az egész sátán probléma Jelenések könyve 12. fejezetében, aztán a tengerből feljövő fenevad, ugye a Bibliában, ahogy említettem, 3 fenevad van. Az első a tengerből feljövő fenevad, a második a mélységből feljövő fenevad, és a 3. a mai témánk a földből feljövő fenevad. Ugye ezek között, a fenevadak között, tehát rendet kell, hogy tartsunk. A
tengerből feljövő fenevad Dániel könyvétől, a 7. fejezettől fogva mindig Rómának a jelképe, hiszen a népek tengeréből harcok, háborúk által emelkedett ki Róma, ezért tengerből, tengeri háborgásból feljövő fenevad. A mélységből feljövő fenevad az ateizmus jelképe, hiszen a mélység mindig a démonoknak a lakóhelye a Bibliában. A Biblia a 18. századra jelezte előre az ateizmus, tehát a tömeges ateizmusnak a megjelenését, és most azt kell, hogy tisztázzuk, hogy a mikorunkban, amelyben továbbra is ott él a tengerből feljövő fenevad, továbbra is ott van a mélységből feljövő fenevad hatása, de jön egy újabb fenevad, ez a földből feljövő fenevad. Mit is jelképez ez a földből feljövő fenevad? Kérném szépen, hogy vegyük kezünkbe most a szövegünket, és a 13. fejezet 11. versét olvassuk el először. Tehát a 13. fejezet 11. verse így hangzik: azután láték más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Egyelőre ennyit olvasok. Még egyszer. Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Próbáljuk megfejteni, hogy itt ez a 11. vers milyen hatalomról szól. Egy kis fordítási pontosítást szeretnék figyelembe ajánlani. Ha egész pontosan le kell fordítani ezt a verset, talán így lehetne visszaadni: azután láttam más fenevadat feljönni abból a földből. Miért van itt egy mutató névmás, hogy abból a földből? Mert ha a másik oszlopba tetszenek nézni, a 12. fejezet 16. versében mi már egy földről olvastunk. Tehát a 12. fejezet 16. verse azt mondja: de segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Ugye a sárkány a Bibliában mindig Sátán jelképe. A tiszta asszony mindig az igazi egyház jelképe. Hogy a középkoron keresztül az igazi keresztényeket üldözték, a Bibliához hűséges embereket eretneknek nyilvánították és üldözték, és a középkor végén sem lanyhult ez az üldözés. Európát el kellett, hogy hagyják, csapatostul el kellett, hogy hagyják azok a keresztények, akiket egy másik föld fogadott be. Egy másik kontinens fogadott be. Itt a 12. fejezet 16. versében van szó először egy olyan földről, amely megnyitotta a föld az ő száját, elnyelte a folyóvizet, melyel ugye sárkány el akarta borítani az asszonyt, meg akarta ölni az asszonyt. Tehát egy föld felfedezése, egy földnek a váratlan és meglepetésszerű felfedezése, ami 1492-ben, mint tudjuk, Amerika felfedezése is, hát ez valóban regényes történet, hogy Kolumbusz mit keresett és mit talált, mert ugye ő Indiába akart menni, és új Indiáknak nevezte Amerikát, és 1492-től a történetbe belép egy újabb földrész, és ennek az újabb földrésznek a története nagyon vázlatosan akkor kezd egyre nagyobb jelentőségre jutni, amikor a 17. században, tehát az 1600-as évek elején, ha már nem csak a Róma által, de a protestánsok által is üldözött keresztényeket, ez a föld fogadja be, például a hollandiai, angliai, hiszen Amerika földjére a 17. század elején puritánok léptek, nagy részben protestánsok léptek, hiszen nem csak a középkori egyház üldözte akkor már a másként gondolkodó embereket, de üldözni kezdték már a protestáns államegyházakká vált intézmények is. Tehát Európában a 16.-17. század valóban félelmetes időszak volt. Csak a 16. században Franciaországban 30 vallásháború tört ki, ekkor volt a Szent Bertalan éjszaka, és a 17. században pedig hát a legszabadabb európai államokban, Hollandiában és Angliában is nagyon kemény protestáns üldözéseket foganatosított az ott levő kálvinista egyház.
És ezért az úgynevezett zarándok atyák, mind a mai napig így nevezik, a zarándok atyák, akik kimentek Amerikába, ugye az Egyesült Államoknak a legnagyobb ünnepe november végén éppen a zarándok atyáknak az ünnepe, akik megalapították a mai értelembe vett polgári demokratikus Amerikát, és ahogy haladunk előre a történelemben, látjuk, hogy ebből a földből, ami befogadta az európai üldözötteket, feljön, még egy kis pontosítás, ez a feljön, ez szó szerint talán így lehetne fordítani, hogy felnövekszik. Tehát itt egy organikus növekedésről van szó. Nem arról van szó, mint a tengerből feljövő fenevadnál, hogy nagy vihar van, háború van, más népeket leigáz. Nem arról van szó, mint a mélységből feljövő fenevadnál, hogy egy démoni erők felszínre dobnak egy hatalmat, ugye az ateizmust, hanem Amerika a saját maga munkájának köszönhette azt, hogy a történelem élvonalába került. Ugye az Egyesült Államok mind a mai napig a történészek számára egy óriási rejtély, hogy lehet az, hogy 200-300 év alatt egy állam többre jutott, mint Európa 1700 év alatt. Hát nagyon egyszerű a megoldás, ugye erre már nagyon sokan rájöttek, a mi bölöni Farkas Sándorunk is, aki elment Amerikába, hogy tanulmányozza az amerikai demokráciát, vagy a francia Alexis de Tocqueville is, aki egy vaskos könyvet írt, itt is biztos megvan a könyvtárban az a cím, hogy az amerikai demokrácia. Mindenki arra megoldásra jutott, hogy Amerika azért tudott 200-300 év alatt többet elérni, mint Európa, mert Amerika történetében nem volt középkor. Amerika tiszteletben tartotta az emberek szabadságjogait, tehát a szabad gondolkozást, a lelkiismereti szabadságot, a véleményszabadságot, a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, a vallásszabadságot. Tehát Amerika földjén senkinek nem kellett rettegni attól, hogy ő katolikus, vagy protestáns, vagy zsidó. Amerika mindenki számára biztosította az emberhez méltó, hát emberi feltételeket. Ez az egyik titka annak, hogy Amerika 200-300 évre többet elért, mint Európa 1700 év alatt. De a másik titok is eléggé kézzelfogható, sőt mondhatnám az a materiálisabb és kézzelfogható titok, hogy Amerikában aki dolgozott, az megkapta a méltó munkabérét. Mind a mai napig az amerikai munkabérek a mi munkabéreinkhez képest, hiszen önök is tudhatják, innen Magyarországról is sokan nem Ausztriába, vagy Németországba, vagy Franciaországba mennek kidolgozni, hanem átrepülik az óceánt, és elmennek Amerikába, hát kb. 10-szeresét kapják az emberek ugyanazért a munkáért, mint amit itt végeznek. Tehát Amerika ennek köszönhette azt, hogy a világ élvonalába kerül, a 19.-20. században, már a 20. században a világot meghatározó tényező, jelen pillanatban pedig a világnak az egyedüli nagyhatalma, ahogy különböző kiadványok, így a proféciák alapján is készült kiadványok így sejtetik, Amerika a proféciák szuperhatalmát, igen, erről van szó. Az Amerikai Egyesült Államok az a hatalom, amely organikus fejlődéssel a földből jött ki, és bárányhoz hasonló, tehát úgy tűnik, mintha valóban az igazi keresztény elvek szerint épült volna fel, de a profécia már itt a 11. versben arra hívja fel a figyelmünket, hogy Amerika súlyosan el fog torzulni, és csak úgy tűnik, hogy hasonló a bárányhoz, de a valóságban úgy szól, mint a sárkány. Akik végigkövették jelenések könyve sorozatunkat, tetszenek tudni, hogy jelenések könyvében csak jelképek vannak, tehát itt igaz a baudelaire-i mondás, hogy jelképek erdején visszállt az ember útja, de hát egyszerű jelképek nem, mert a bárány mindig Krisztus jelképe, a sárkány pedig mindig Sátán jelképe. Amerika nagyon szépnek néz ki, és úgy tűnik, mintha tényleg a világ polgári demokráciájának az őre lenne, hogy ma nevezi magát, de lényegileg Amerika a pénz kiméletlen diktatúrájának a kezében levő iszonyatosan erőszakos és agresszív hatalom, ami a föld irányítását egy kézbe fogja, tulajdonképpen dirigál a földnek, és azt akarja, hogy mindenki azt tegye, amit ő mond. A bárányhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Tehát félelmetes, hogy a Biblia egy vers segítségével évszázadokat csak így marokra fog, és azt mondja,
íme itt van a történelem végső hatalma, szépen kezdődött a történelem, hogy látjuk a 12. fejezet végén, befogadja az európai üldözötteket, azok ott kifejlesztenek egy emberhez méltó demokratikus világrendet, de ez eltorzul, és a történelem előrehaladásával odáig torzul, hogy a bárány látszata alatt tulajdonképpen a sárkány hatalmát láthatjuk. Minek köszönhető Amerika eltorzulása? Előbb ugye Amerika pozitív dolgairól beszéltem. Most nem kell különösképpen részleteznem azt, hogy Amerika ma milyen hatalom. És egyáltalán mi származik Amerikából? Ugye fogcsikorgatva mondják itt Magyarország, mi származik? A csomó zűrzavaros eszmei tanítás, a kíméletlen anyagiasságon alapuló üzleti szellem, az a kultúra, ami olyan silány, hogy kulturálatlanságnak se nevezhető, valami olyan felszínes pénzen, üzleten, kábítószer és szexpiacon alapuló, hát egy világgonoszság, hogy lehetne másképp nevezni, de hát hogy ennyire eltorzult? Minek köszönhetően torzult el? 12. fejezet, 17. és 18. verse erre is megadta a feleletet, mert itt azt olvastuk, hogy megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele, és állt a tengernek hövenyére. Tehát Sátán látta azt, hogy a 17. 18. században nem tud mit kezdeni Amerikával. Majd a vetítés során mutatok néhány képet arról, hogy tényleg Amerika hogy halad előre. Egyébként a Bibliára ott kezdtek esküdni az elnökök. Ugye megmaradt és le is vetítem majd az első amerikai elnöknek, George Washingtonnak is ugye a Bibliára tett esküt, a lelkiismeretre és a bibliai erkölcsre. Hát ahhoz képest 230 év telt el a történelemben. Hogy torzult el ennyire Amerika? Kedves hallgatók, itt megadja a választ a Biblia, hogy Sátán soha nem nyugszik, és soha nem tart szünetet és szabadságot. Ő nézi az egyes emberek életében is, hogy aki mondjuk erkölcsös ember, vagy derék ember, de nézi, hogy hol van a gyenge pontja, és adandó alkalommal hol lehet kihasználni azt az embert. Ugyanúgy nézi az államok, a történelmi nagyhatalmak esetében is, hogy hol lehet valahogy kisiklatni azt a közösséget. Hát én ezt nem akarom önöknek nyomon követni, csak egy mondatot mondanék. Azt hiszem, olyan mondatot próbálok találni, amiben senki nem tud belekötni, amire mindannyian önök is azt mondják, hogy igen, ez így van. Ezt így szoktam mondani, hogy Amerika a munka és a tisztességes dolgozás munka hazájából a gátlástalan pénzhajhászás hazája lett. És Amerikából a szabadság hazájából a legvégletesebb szabadosság hazája lett. Bele lehet kötni? Szemünk előtt zajlódott le az elmúlt évtizedekben, hogy Amerikában a munkaszeretetből tulajdonképpen a hihetetlen és sokszor erkölcstelen meggazdagodás félelmetes hazája lett, és a szabadság most már csak karikatúra, hiszen szabadság az, hogy gyerekek lelőhetik egymást vagy a tanárokat az iskolában. Szabadság az, hogy azt tesznek az emberek, amit akarnak, hogy nem tény melegek felvonulása minden héten. Szabadság az, amit Amerikában megengednek maguknak a televíziós showműsorokon keresztül, amiket buzgón importálnak keletre is, mifelénk is, hogy tulajdonképpen emberhez méltó dolgokat láttatnak, és emberhez méltatlan dolgokról gondolkodtatnak. Ez félelmetes kérdés. Hoztam magammal egy kis szemléltető dolgot. Tetszenek látni, hogy mi van a kezemben. Ez fél kiló dió. Dollárba átszámítva ki tudná megmondani, mennyi ennek az értéke? Mennyiért tetszenek vásárolni itt a diót, Tatán? 1000 forint mondjuk? 1500, jó. Tehát akkor ez 250 forinttal számolva, ez, ha fél kiló, az 3 dollár, ugye?
Tehát 3 dollár tartok a kezembe. Hát ha 1 kiló lenne 6 dollár. Ez fél kiló. Tehát ez mondjuk egy 3 dollár tartok a kezemben. Hogy lehetne ebből 150 dollárt csinálni? Tehát mondom 3 dollár, ebből az 50-szeresét hogy lehetne csinálni? Egyszerű. Nem dióval kell ezt a csomagot megtölteni, el kell menni Afganisztánba, és ezt meg kell tölteni kábítószerrel. Az amerikaiak a táliboktól 300 dollárért vásárolják a kábítószer kilóját. Több 1000 tonna mértékben. Tehát amiket mi velünk bemutatnak, hogy most 5 kilót, vagy 20 kilót, vagy 50 kilót, hát ugyebár nem a cipősarokban szokták ezeket átvinni, ezeket az illegális dolgokat legalizált állami támogatással viszik keletről nyugatra. Tehát ez itt 3 dollár a kezemben, de ez már is 150 dollárral lesz egyenlő, hogyha nem diót tartok a kezemben, hanem kábítószert. Tessenek megjegyezni egy egyszerű számadat, 300 dollár ott Afganisztánban 1 kiló kábítószer. Afganisztánban, amikor átviszik az Egyesült Államokba, az 10.000 dollár lesz. Az hányszorosa a 300-nak? Az hányszorosa? Ez már 30-szorosa? Hány? Tehát 300 dollár 1 kiló, és 10.000 dollár ott Amerikában, az 30-szorosa? Előbb 50-szeres volt 30, az most 80-szoros. Tehát mondjuk a diót meg lehet tenni, ugye alapvető dolgok vannak benne. Kábítószerrel is lehet élni, csak hát az tönkreteszi az ember gyerekkortól fogva. Emberhez méltatlan szintre süllyeszti a gyerekeket. Most tessenek meggondolni, hogy az Amerikai Egyesült Államok kezében van az egész világ kábítószer kereskedelme, nagy részben az olajkereskedelme, és még folytathatnám tovább a sort. Csodálkozunk a háborúkon? A háborúk nem azért zajlanak, mert az ideológia, amit mondanak, az igaz lenne. A háborúk azért zajlanak, hogy ne diót exportáljunk, hanem kábítószert vagy olajat, és annak meglegyen az ára. Az első iraki háború előtt ugye az olajnak X dollár volt a hordonkénti ára, azután körülbelül 3-szorosára emelkedett, aztán többszörösére emelkedett. Tehát a világ sajnos most nem arról szól, hogy tisztességes munkával, nem arról szól, hogy emberhez méltó szabadságjogokkal, hanem arról szól, hogy lopással, csarással, kereskedéssel, embereket tönkretevő biznisszel, mert ha még diót vagy mézet csempésznének, jaj, de szép világ lenne. Na de kábítószerrel üzletelnek, fegyverrel üzletelnek, olajjal üzletelnek, és ez eredményezi ma azt, hogy Amerikával senki nem bírja a versenyt. Lényegileg az Amerikai Egyesült Államok a kis zsebébe bele tudja tenni az egész világot. Még amikor egyetemista voltam a 70-es években, tehát már 30 évvel ezelőtt, olvastam egy tanulmányt, egy angol közgazdász nyilatkozta azt, hogyha ő 2 évig szabadságra menne, és csak az Egyesült Államok erőfölényével foglalkozna, ez 30 évvel ezelőtt mondta, 2 év alatt se tudná felmérni azt, hogy Amerika mennyire előre van Nyugat-Európához képest. Annyira van előre, hogy a mi hátrányunk Nyugat-Európához képest ebben a perspektívában nem is látszik. Tehát, hogy csak úgy modelláljam egy kicsit a dolgokat, mert itt ugye billió, trillió, stb. Dollárokról van szó. Tehát félelmetes dolog, amit a Biblia mond a földből feljövő fenevadról, és ha azt mondja a Biblia, hogy fenevad, ha azt mondja, hogy becsapáson és ámításon alapszik a hatalma, hogy olyan, mint a bárány, de úgy szól, mint a sárkány, akkor azt hiszem, hogy ennél tökéletesebben nem lehet összefoglalni azt, hogy ma a világot mi vezeti. Ugye mi már, akik tanulmányoztuk Jelenések könyvének azokat a fejezeteit, ahol 2 idői kijelentés is volt az arab-iszlám hegemóniáról, mi tudhatjuk azt, hogy az arab-török-iszlám hegemónia
elkezdődik a 13. századtól, tart a 19. század elejéig, de lejár a történelmi időszaka. Ma az iszlámtól nincs mit félni, az iszlám a semmi Amerikához képest. Az, hogy terrorizmus van, ez nagyon fájdalmas jelenség, én azt nem kívánom védeni, hiszen a terrorizmus erőszakon alapul és embergyilkoláson. Csak azt akarnám mondani, hogy a sárkánynak ugyanolyan eszköze a terrorizmus, mint hogy nagyobb eszköze a földből feljövő fenevad. Az egyik kezével ezt ajánlja, a másik kezével azt ajánlja, és az emberek úgy gondolják, hogy a kettő között van alternatíva. Ez nem alternatíva, ez a két dolog. Az arab terrorizmus és az amerikai hegemónia, ez ugyanabba a zsákutcába tartozó két jelenség. E között nem alternatíva van, hanem cinkos összejátszás van. Az alternatíva az mindig a jó és a rossz között van. Itt nem lehet azt mondani, csak a mai amerikai elnök mondja azt, hogy ő az igaz és a jó, és a másik a gonosz. Bibliai szempontból mind a kettő gonosz. Van ilyen, hogy mind a kettő gonosz. Az egyik a kisebb gonosz, a másik a nagyobb gonosz. De ne tessenek azt gondolni, hogy Amerikának a katonai vagy politikai erejét állítja a középpontba a Biblia. Amerikáról olyan dolgot mond itt ki a Szentírás, amit most még nagyon kevés ember lát, csak az látja a jövőt, a holnapot és holnap utánt, aki a következő verseknek hinni fog. Mert Amerikának nem elsősorban a katonai és a politikai hatalma lesz a föld történelmére nézve végzetes, hanem az, ami most ezután jön a proféciában. Megint olvassuk együtt, 12. verstől. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, melyek adattak néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. És adatot néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám. És annak száma 666. Mint tetszenek látni, egy verset magyaráztam, a 11. verset, ami után jön 7 vers. És ez a 7 vers miről szól? Arról, hogy Amerika, mondom még egyszer, nem elsősorban katonailag és politikailag lehengerlő hatalom, hanem vallási kérdésekben lesz meghatározó hatalom, hogy az egész világra egy bizonyos fajta vallásosságot kezd majd rá erőltetni. Ugye arról olvastam itt, hogy ez a fenevad a tengerből feljövő fenevaddal köt majd szövetséget. És az egész világra azt a fajta vallásosságot kívánja majd ráerőszakolni, ami a tengerből feljövő fenevad vallásossága. És aki ezt nem fogadja el, azokat különböző szankciókkal fogja sújtani, egyrészt gazdaságilag próbálja majd lehetetlenné tenni. Ezt olvastam a 16. és 17. versekben, de emellett pedig az egész világot olyan hitetés hálójába fogja belevinni, tessenek megnézni, hogy itt a hitetés, a becsapás és az imádás a kulcs szó. A 13. 14. versekben olvastam ezt, hogy nagy jeleket fog tenni ez a földből feljövő fenevad, annyira, hogy tüzet is hoz alá égből a földre az emberek láttára, és elhiteti a földnek lakosait a jelekkel. És aztán utána pedig az imádás, mint kulcsfogalom,
hogy a 12. versben látjuk, hogy a föld lakosai imádják az első fenevadat, ezt próbálja majd Amerika elérni, és a 15. versben pedig azt olvassuk, hogy akik nem imádják a fenevadat, azok megölessenek. Miről van itt szó? Tehát még egyszer mondom, ma az Egyesült Államoknak a rettenetes nagy politikai és katonai túlerejét tapasztalja a világ. Tehát tessenek meggondolni, hogy az életben nem mindig a fizikai erő a legnagyobb erő. Van az ámításnak, a becsapásnak finomabb és megfoghatatlanabb jellege, amivel embereket el lehet szédíteni és el lehet bolondítani, és Amerika földje az utóbbi 100-150 évben valóban olyan jelenségeket mutat fel, hogy a vallások megélénkülése és a torza hamis vallások megélénkülése megint csak egy speciálisan amerikai találmány. Mert a vetítés során is utalok rá, tessenek meggondolni, hogy 1848-49, amikor mi magyarok ugye benne vagyunk a mi szabadságharcunkban, és hát a mi történelmünknek ebben a nagyon szép részében, Amerikában megjelenik egy olyan vallás, ami mára az egyik legnagyobb befolyású vallássá nőtte ki magát. Egy család beköltözik egy házba, kopogtatásokat hall, ők is visszakopogtatnak, lesötétítik aztán a ház bizonyos termeit, elővesznek üvegpoharakat, médiumok lesznek a Fox testvérek, és elkezdik a poharakat táncoltatni, és az utóbbi 150 évben a világot egyre inkább befolyásoló tömegvallás és gyűjtővallás a spiritizmus. Amerikából indult ki. Ma Németországban körülbelül 200 ezer spiritista médium van, és Magyarországon is orvosoktól, ügyvédektől a gimnazistákig, vagy járom az országot, kétségbe esve kérdezik a szülők és a tanárok, hogy mit tegyünk, mert hát ilyen alkalmakra surrannak el felnőttek és gyerekek egyaránt. Ugye a spiritizmus horror jelenségei vonzzák az embereket meg, hogy szellemekkel lehet kapcsolatot találni. A spiritizmus például a transzcendentális meditáció, mondom, ez egy gyűjtővallás. Spiritizmus az agykontroll. Spiritizmus a szientológia. Spiritizmus mindazok a technikák, amelyek az agy különböző energiáiról, a jobb és bal félteke bizonyos képességeiről szólnak, és ezeket akarják kifejleszteni. Spiritizmus az összes bioenergiai rendszer, ami azt mondja, hogy különleges képességeid vannak, ezeket ki kell használni, és ezeket más emberek javára fel kell használni. A spiritizmus egyik alfaja a radiesteziológia, a kozmikus jelenségek, az UFO kultusz és a többi, ezek mind Amerikából jöttek ki, és másfél évszázad alatt az egész világot beterítik az ámítás és a csalás mákonyával. Tessenek eldönteni, hogy a politika vagy a fegyverek a nagyobb veszély, vagy pedig az, hogy a gyerekektől az aggasztjánokig valami olyan élményeket, tapasztalatokat, érzéseket kínálnak föl az embereknek, amelyek csalhatatlanul magukon viselik a sárkánynak a jellegzetességét, tehát démoni jelenségek. Jelen pillanatban a középkori vallás, babonaság, az ateista teljesen szekularizált és materializálódó anyagiasság, és Amerika, amely egyesíti ezeket a jelenségeket, lényegileg, ha most lenne komoly szellemtörténeti iskola, akkor azt mondhatná, hogy ennek a csapdájában vergődik az egész világ. A hitetés, a becsapás, az ámítás csapdájában. Ezen alapszik a reklám, ilyen illúziót kelt a televízió és a film és a többiek. Tehát az emberek tudatát bombázzák, hogy az emberek gondolkodását lehessen átállítani, és úgy tetszik, hogy Amerika nagyon szépen átállította az emberek gondolkodását, amit a Szovjetunió soha nem ért el se 60, se 70 év alatt, hogy bizonyos ideológiai dolgokra megnyerjen embereket, az a pénzen, a hiszékenységen alapuló Amerika néhány évtized alatt, lényegében az elmúlt másfél évtized alatt amerikanizálta az egész világot, és egy bizonyos fajta vallás szövetségében
az egész világra egy bizonyos kultúrát, vagy kultúrálatlanságot, vallásosságot, vagy éppen vallástalanságot, a szavaknak különös jelentőségük lehet akar ráerőltetni. Szeretném arra is fölhívni a figyelmet, hogy ugye már az elmúlt alkalommal szó volt róla, hogy mit is jelképez a tengerből feljövő fenevad. A tengerből feljövő fenevadat maga Jézus Krisztus azonosította Máté evangélium a 24. fejezet 15. versében. Ezt jó megjegyezni. Ugye a dánieli profétikus állatjelképekből négyből hármat maga Dániel könyve azonosít, tehát Babilóniát a 2. fejezet 38. verse, a Médó-Perzsiát a 8. fejezet 20. verse, Görögországot a 8. fejezet 21. verse, ez Dániel könyvében van. A negyedik hatalmat nem azonosítja, Jézus Krisztus azonosítja a tengerből feljövő fenevadat Rómával. Tehát a nagy történelmi hatalmaknak a jelképei, oroszlán a jelképe Babilóniának, medve a jelképe Médó-Perzsiának, párduca jelképe a Nagy Sándori Görögországnak, és a tengerből feljövő fenevadnak, azért nem jön az oroszlán a medve a párduc után egy újabb állat, mert jelzi, hogy Róma abban fog jeleskedni, hogy az összes elnyomó rendszernek az eszközét egyesíteni fogja. Tehát ezért nem jön egy negyedik névvel nevezhető állat, hogy oroszlán, medve, párduc, mondjuk nem víziló jön ezután, vagy bármi más állat, hanem fenevad, csak így mondja, hogy fenevad, egy iszonyatos vadállat, mert az ókori pogány Róma volt az, ami az összes addigi elnyomó gépezetet egyesítette, katonailag, diplomáciailag, politikailag, jogilag, vallásilag, mindenféle szempontból Róma kerül a történelem élvonalába, és Róma hatalma nem szűnik meg a végső időkig. Róma hatalmáról elmondja a Biblia, hogy van egy ókori szakasza, ez a császári Róma, a pogány Róma, van egy középkori szakasza, ugyanabban a Rómában egy egyházi Róma. Az elmúlt alkalommal olvashattuk, hogy halálos sebet fog kapni, ugye 1798-ban, amikor a francia köztársaság csapatai Rómába bevonulnak és trónfosztják a római pápát. Mindenki azt hiszi, hogy vége van a pápasság intézményének, de a halálos seb begyógyul, és azt olvastuk a 13. fejezetben, tessenek azért visszanézni, a 13. fejezetben, olvashattuk azt, hogy a halálos sebbel megsebesítetett a harmadik versben, de az ő halálos sebe meggyógyult, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. Tehát ezt már a 13. fejezet harmadik verse is mondja, hogy óriási vallási megélénkülés lesz, és Róma egyházi hatalma újra a világ élvonalába fog kerülni, és most a mostani témánkban ehhez hozzátehetjük azt, hogy Amerika segítségével. És ebben, ha valaki azt mondja, hogy elment az eszem, hogy ilyet állítok, hiszen hogy lehet az, hogy hát Amerika végül is

Kezdve halott vagy. Nem találtam a cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Elindul a reformáció, de megáll. Reformációt nem viszik tovább, és a protestantizmus eltorzul, tulajdonképpen annyira eltorzul, hogy rá se lehet ismerni, például Magyarországon se lehet ráismerni, már a 19. században a református vallást nálunk úgy nevezik, hogy magyar vallás. A magyarkodással lesz azonos. Elveszíti a lelki-szellemi tartalmát, politikai színezete lesz a protestantizmusnak. A protestáns egyházak nagyon gyorsan eltorzultak. Miért? Mert a nagy világosságot nem követték, és aki nem fejlődik, az csak visszafejlődhet. A protestantizmus már nem olyan, mint Luther korában volt. Tehát amikor én azt mondom, illetve nem én mondom, a Biblia mondja, hogy Róma a tengerből feljő fenevad képét csinálja meg a protestáns Amerika, ezzel egyáltalán nem mond semmiféle megrendítő dolgot, ez most a szemünk látára így következik be, hiszen a protestantizmus, mint olyan lelki-szellemi irányzat meghalt. Nincs, nem létezik. A Bibliát nem képviseli, a proféciákat nem képviseli, döbbenetes sötétségben, vakságban létezik a protestantizmus, tulajdonképpen két politikai erő szövetsége lesz. Egyrészt, tehát ezt szeretném figyelembe ajánlani. Másrészt, a tengerből feljövő fenevadnak mindig is az volt a taktikája, hogy a legerősebb világi hatalom szövetségét kívánta megnyerni. Tessenek meggondolni. A Róma abban a pillanatban, hogy vége van a császárkornak, ugye 476-ban, időszámításunk szerint 476-ban a nyugat-római birodalom elbukik. De utána a nyugat-római birodalom romjain Róma tovább él, és a tovább élő Róma már a 8. században az egyházi Róma kinek a szövetségét keresi? Az akkor legerősebb európai nemzetét, ezek a frankok voltak. Kialakul a Róma-Párizs tengely, és meghatározza a világ fejlődését 8. századtól fogva, például 800-ban, a 9. század legelején császárra is koronázza a pápa Nagy Károlyt, egész Európa császárává teszi azt a Nagy Károlyt, aki tulajdonképpen csak egy francia király, és ott van még Konstantinápolyban a kelet-római császár. De Róma azt mondja, hogy Konstantinápoly napja leáldozik, nem érdekes, én majd megmondom, hogy Európát kivezeti, mert aki Európát vezeti, az fogja az én hatalmamat is alátámasztani, tehát az úgynevezett trón és oltár szövetsége, az egyházi és világi hatalom szövetsége 8. századtól fogva a francia Róma tengely kezébe megy át. Aztán a franciák történelme rövid másfél évszázad múlva más irányt vesz, akkor a 9. században, majd erről is mutatok képet, van egy döbbenetes olajfestményem arról az időszakról, amikor mi magyarok bejöttünk Európába. Milyen Európa várt bennünket? Éppen Rómában egy hullazsinat volt. Az azelőtti pápát kihantolták, föltették egy trónra, és a hullára elkezdtek vádakat szórni, majd földarabolták, és a Tiberizbe szórták. Ilyen kultúrált Európa várt bennünket, körülbelül, mint ami a mostan is. Most milyen kulturált Európa vár bennünket? A homoszexualitás, leszbikusság, csalás, lopás, stb. Európája? Illetve Európai Uniónak nevezett szervezete? A 9. században a franciák után melyik volt a legerősebb európai hatalom? Hát a németek. Akkor kialakult a Róma német tengely, kialakult a német-római császárság, ami tulajdonképpen formálisan az első világháborúig megmaradt. És most melyik a világ legerősebb hatalma? Most miért nem a frankokkal köt szövetséget, miért nem Franciaországgal, miért nem Németországgal? Hogyha ők lennének a legerősebbek, ővelük kötne szövetséget. Egy olyan egyházi hatalom, amely azt állítja önmagáról, hogy ő a világura, mert Krisztus őt nevezte ki helytartójának, nyilvánvaló, hogy a legerősebb politikai hatalomnak a szövetségét keresi. Ma a legerősebb politikai hatalom, akárhogy is vesszük, jobbról-balról megvizsgáljuk, az az Egyesült Államok. Ezért, ha a Biblia kimond ilyen dolgokat,
ne döbbenjünk meg, mint az akadémián régi akadémikus

professzor társaim, amikor én a 80-as évek elején ezt elmondtam nekik, azt mondták, hogy én meghibbantam, mert hát itt vannak az oroszokról kellene beszélni, hogy milyen nagy veszélyt jelentenek az oroszok, mondtam, az oroszok nem sokáig lesznek a történelem vezető erői között. Egyszerűen azt mondták, hogy ha valaki azt állítja, hogy itt egy katolikus hatalom és egy protestáns hatalom összefog, annak elment az esze. Kérem, 20 év nem kell hozzá, itt van a szemünk láttára, fog bekövetkezni. Tessenek figyelni a Bibliára, és tessenek figyelni az eseményekre. Látszólag még nem következett be, de a valóságban sok minden ebből bekövetkezett már. Például, hogy most Kelet-Európában ilyen időket érünk, ez is többek között a Washington Róma tengelynek köszönhető. Ugye, amikor voltak a kelet-európai rendszerváltozások, tehát a 80-as évek végi nagy átalakulások, régen elnök kormányzása idején nagyon sok újság megszellőztette, hogy Amerika Rómán keresztül először Lengyelországban, ugye a szolidaritás által ütött testet Kelet-Európa falán, aztán átterjedt a tűz Csehországra, Magyarországra, aztán a kis kelet-európai államok a Szovjetuniót is belesodorták a felbomlásba. Tehát már akkor is működött, és ma egyre inkább működni fog. Minden esetre a Biblia ezt mondja, és még valaki mondta ezt 130 évvel ezelőtt ennek a könyvnek a szerzője. Tehát, hogy nem önkényes bibliai értelmezés, tessenek elolvasni ezt a könyvet, az 1880-as évek elején kezdte írni Ellen Gould White, és 1888-ban jelent meg először ez a könyv, amelyben egy külön fejezet szól arról, hogy az Egyesült Államok hogyan torzul el, hogyan adja fel majd a vallásszabadságot hirdető eszmét, és hogyan lesz egy világ vallási diktatúrájának a kézben tartója. Mondom, ezt még egyelőre így nem látjuk, most még csak azt látjuk, hogy katonailag vagy politikailag került egy kézbe a világ, de innen már nagyon kis lépés az, hogy ez a világ eszmeileg, lelkileg is egy olyan diktatórikus irányítás kezébe kerüljön, amire minden lehetőség adva van az Egyesült Államok esetében. És hogy valaki félre ne értse, és világosan lássa ezt a dolgot, itt Jézus Krisztus, hiszen az ő kijelentése a Jelenések könyve, itt mondja ki ezt a 666 kijelentést. A 18. versben, ha valaki meg akarja érteni a 666-ot, tessenek csak belenézni, hogy mit is jelent ez a 666. A 18. vers így kezdődik, itt van a bölcsesség. Tehát aki bölcs és valóságnak megfelelő látásmódhoz akar jutni, figyeljen most ide. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, tehát megint csak egy nagyon erős hangsúlyozás, hogy akinek értelme van, kis levegőt engedjek be, hogy sokan vagyunk és elhasználódik. Izgalmas dolgok jönnek, és ez levegő kell. Tehát a 666... A 666-ról ugye milyen egyszerűen mondja, hogy itt van a bölcsesség, akinek értelme van. Elég súlyos kifejezések, úgyhogy tényleg úgy övezzük fel magunkat, hogy ezt a 666-ot könnyűszerrel azonosítani lehet, hogy itt miről van szó. Nem kell se kabbala iskolába, se számmisztikai tanfolyamokra beiratkoznunk, ezt rögtön meg fogjuk érteni, ha egy kicsit gondolkodunk. Itt van a bölcsesség, akinek értelme van. Számlálja meg a fenevad számát, szó szerint adja össze. Ugye a régi ókori nyelvekben, a héberben, görögben, latinban a betűknek számértékük is volt. Tehát egyszerűen össze kell adni a számértékét, de minek a számértékét? Azt mondja, mert emberi szám. Ezen azt érti, hogy itt egy olyan hatalomról van szó a tengerből feljövő fenevad esetében, mert meg kell, hogy találjuk, hogy önmagát minek nevezi, és azon a nyelven minek nevezi, amit ő hivatalosan használ. Tehát itt gúnynévről nem lehet szó, nem arról van szó, hogy valaki ezt a nevet ráaggatja, vagy ezzel csúfolja,
hanem ez a hatalom, amivel magát megnevezi, és ami az ő hivatalos nyelve. Rómának mind a mai napig a hivatalos nyelve a latin. Egy latin kifejezéssel van dolgunk, amellyel a tengerből feljövő fenevad nevezi magát. A tengerből feljövő fenevad, mióta létezik a történelemben, tehát a IV. Századtól fogva, mindig is azt mondta önmagáról, hogy ő Isten fiának, tehát Krisztusnak helytartója. Ez nem gúnynév, ezt nem a protestánsok aggatták rá. A római egyház így nevezi önmagát, hogy ő Isten fiának, Krisztusnak helytartója. Ez a saját nyelvén vicarius, ez a helytartó, vicarius filii dei. Isten fiának helytartója. Nem gúnynév, mondom, ez saját magát így nevezi, vicarius filii dei. A legegyszerűbb matematikai műveletre van szükség, és megkapjuk a 666-ot. Mi a legegyszerűbb matematikai művet? Mondja is, hogy adja össze, összeadás. A V az 5-öt jelent. Az I az 1-et. A C az 100-at. A-nak nincs értéke, R-nek nincs értéke. I az 1-et. Az U a latinban V, az szintén 5-öt. Az S a semmi, F semmi, I 1, L 50, I 1, I 1, D 500, E semmi, I 1. Tehát van nekünk egyszer 500-unk, van egyszer 100-unk, a C az 600, van egyszer 50-ünk, az L, az 650, van két V, ez 660, és van vicarius filii dei 6. Ez 666. Le fogom ezt is majd vetíteni. 1612-ben egy irodalomtörténész, hazabeszélek, tudom, egy irodalomtörténész és tanár, egy bizonyos Andreas Helwig nevű német tudós, pontosan megírta az Antikrisztus Románus című művében, hogy itt Jézus Krisztus a lehető legegyszerűbb kódot alkalmazza. Mert egy olyan hatalmat jelöl meg, amely saját magát nevezi így, a saját maga nyelvén, és a legegyszerűbb összeadással kijön a 666. Ha föltetszenek nyitni mondjuk egy katolikus Bibliát, ott a 666-ot például Néróra alkalmazza. Azt mondja, hogy a 666-tal Jézus Krisztus János apostolnak Néró császárt mutatta be. Hát rögtön lelepleződik, hogy ez a magyarázat miért tarthatatlan. Hát először is azért, mert ugye a magyarázat szerint Néró nevei, tehát a Nérónak a latin nevének nincs számértéke, se az N-nek, se a E-nek, se az R-nek, se az O-nak. Ha átírom görögre a nevét, az Nerón lesz, és az valóban 660, de miért írjam át én egy római császár nevét görögre? És hol van Néró, aki az első század közepén élt, a történelemben, ugye olvastunk már 1260 éves jövendőlésről, és a többi, és a többi. Tehát ez csak azokkal lehet elhitetni, hogy itt Néróról van szó, akik nem néznek utána egy lépésben sem annak, amit a Biblia itt felsorol, mint érvet. Mások, nem tudom én, Napóleonnal, meg Mussolinivel, meg Hitlerrel akarták ezt a 666-ot azonosítani, és a legutóbbi 10 évben nagyon sok könyvet látok ezzel kapcsolatban, hogy nagy öles betűkkel, hogy 666 a mikrocsippek világától mindent belekevernek ebbe a 666-ba. A Bibliában teljesen nyilvánvaló, hogy mi a tengerből feljő fenevad, akkor is, hogyha nem mondaná a 666-ot. Eddig már vagy 30 dolgot elmondott a tengerből feljő fenevadra. De hogy valaki nehogy azt higgye, hogy tévedünk, vagy hogy ezt beleerőltetjük, itt, amikor a történelem végén két hatalom, a legerősebb egyházi hatalom, amely halálos sebet kapott, de visszanyeri a hatalmat, és ma a világon a legnagyobb tekintélyű vallási hatalom a római pápaság.
milliókat gyűjt össze a pápa, ha megjelenik valahol. Hol tud ilyet, hol tud ekkora tömegeket összegyűjteni egy valaki is a világon? Senki. A világnak a legerősebb egyházi hatalma a római pápaság, a világnak a legerősebb politikai hatalma az Egyesült Államok. És most jött el annak a történelmi ideje, éppen a szemünk előtt játszódik le, hogy ez a két hatalom szövetségre fog lépni. És ennek a két hatalomnak a szövetségéből torkolik bele a végső eseményekbe, ami azért fogja kiváltani Jézus Krisztus második eljövetelét, mert a legerőteljesebb lelkiismereti kényszer és az ezzel párosuló legerőteljesebb üldözés veszi a kezdetét, hogy aki ezzel a politikai vallási szövetséggel és tanításaival nem ért egyet, hát itt olvastuk, hogy akik ezt nem fogadják el, a 15. vers végén ezt mondja, akik nem imádják a fenevad képét, ugye itt az eikón hasonmás görög kifejezés szerepel, azok megölessenek. Egyfajta vallásosságba, egyfajta szellemi karámba igyekszik a világot belesodorni ez a két hatalom. És ez fogja kiváltani azt a szabadítást, azt a közbejövetelt, amiről majd Jelenések könyve következő fejezeteiben olvasunk, hiszen itt a profécia kinagyítása véget ér, és a 14. fejezetben azzal foglalkozik ezután Jézus Krisztus apokalipszise, a Jelenések könyve, hogy eközben Isten mit csinál. Mert itt még mi alternatívát nem látunk. Itt még, ahogy előbb mondtam önöknek, hogy a terrorizmus meg Amerika az nem alternatíva, hanem az a rossznak a két tenyere, a két keze. Itt a 13. fejezetig eljutva minden besötétedik, és egy rettenetes, nyomasztó kép tárul elénk a világunk legközelebbi jövőjéről. Az alternatíva a 14. fejezetben fog felvillanni. És a következő alkalommal a 14. fejezettel fogjuk folytatni majd Jelenések könyve tanulmányozását, hogy ezzel a fajta politikai vallásossággal, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy politikai vallásosság, egy szemtényvesztő politikai vallásossággal szemben, hogy fog kibontakozni egyenesen, közvetlenül Jézus Krisztus részéről az a fajta vallásosság, ami a Bibliának, ami a hitnek, ami Krisztus tanításainak a vallásossága. Akkor látjuk majd az alternatívát, tehát ezt két hét múlva fogunk rátérni. Most azonban, amit elmondtam, gyorsan hadd dokumentáljam egy vetítéssel, és utána majd a vetítés után még egy zenei részlettel. Onnan indultunk Jelenések könyve 12. fejezetében a nagy viaskodás, a mennyei nagy viaskodás, amit a régi mesterek ilyen fizikai viaskodásnak festettek le, mint Bröhel, Krisztus és a tiszta angyalok viaskodnak Sátánnal és a démonokkal, tehát a jó és a rossz erőinek az összecsapása már a földünk teremtése előtt. Ugye a Jelenések könyve 12. fejezete innen indult ki. Ezt a barokk korban például Tiepolo az udinei érseki palota freskóján így fejezte ki, hogy itt van Krisztus, a mennyei seregek vezére, és itt van Sátán, a démoni csapatok vezére, és Krisztus erkölcsi viaskodásra indult Sátánnal szemben, tehát itt azért nem megfelelő ilyen kardokat vagy gyilkokat ábrázolni, tehát a régi mesterek még a Biblia egészéhez nem jutottak hozzá, ezért festették meg így a jelenetet. Aztán ez a küzdelem a föld teremtése után a mi földünkre is áthelyeződik, miután az ember beengedi a világba a rosszat. Ez az első német Bibliának, a Luther Bibliának, Lukasz Kranach által ábrázolt, illetve illusztrált kiadásából való. Itt van a német cím, Die Offenbarung, tehát a Jelenések könyve. A 12. fejezet kezdése, hogy láttatott nagy jel az égben, itt van a napba öltözött asszony, különben az Európai Unió 12 csillaga is innen való. Teljes félreértés során, mert a napba öltözött asszony, mint tudjuk, a Bibliában az igaz egyház jelképe.
de a középkorban a napba öltözött asszonnyal elkezdték azonosítani Máriát, tehát a Szűz Mária kultusz egyik kelléke lett. A napba öltözött asszony, egyáltalán az asszony a Bibliában mindig az igazegyház jelképe, és 1260 évig ugye Mária nem is élhetett, tehát egy kívülbelül lyukas a magyarázat, de hát akik nem ismerték a Bibliát, azt mondták, hogy asszony, napba öltözött, így ábrázoljuk, így van könyve Magyarországon is, ha eltetszenek menni Szent Gotthárdtól Sárospatakig, hogy 12 csillag van a feje fölött, és az Európai Uniónak ez a kék alapon, ez a fehér vagy sárga 12 csillag innen van merítve, nagyon sokan ezt nem tudják, de a Vatikán javaslatára, egyházi bizottságok javaslatára került az egységes Európa szimbólumának. De hát a középkorban is így volt, hiszen a középkorban is Róma vezette az egységes Európát, és most is Róma fogja vezetni az egységes Európát. Ezt már Strasbourgban és Brüsszelben is nagyon jól tudják, meg aki a Bibliát olvassa, az már időtlen idők óta tudhatja, mert hát az egységes Európának tulajdonképpen az, hogy most van közös pénze, vagy nem lesznek határai, az egy jelentéktelen semmiség ahhoz képest, hogy kinek a kezében lesz az egységes Európa. Vallási hatalom kezében lesz. Mondom, hogy eltorzítva a Jelenések könyve 12. fejezetéből emelték át ezt a jelképet. Itt van a sárkány, tehát a sátán jelképe, folyóvizet bocsát az asszony után, és egy föld segítségül lesz az asszonynak. Tehát ezt Lukács Cranach egy képmezőn ábrázolja, és eközben Isten nyilvánvalólag látja az eseményeket, és engedi is ezeket az eseményeket. Sátán minden lehetőséget megkap a történetben, azt csinál az emberiséggel, amit az emberiség enged magával csinálni. Ugye kettőn áll a vásár, az emberiségnek nem kellene ennyire a rossz befolyás alatt állni, de sajnos az emberiség történelme azt mutatja, hogy teljesen egy démoni befolyás érvényesül a politikában és a történelemben. Istennek mindig van közössége, és Istennek mindig van alternatívája, ez a napba öltözött asszony. Majd még foglalkozunk ezzel, de lépjünk tovább. Amerika felfedezése után mi itt tanultuk a történelemben, hogy elkezdődtek a gyarmatosítások Dél-Amerikában, Észak-Amerikában, indiánok kivégzése, kb. 80 millió ember életébe került Amerika felfedezése. 1492-től körülbelül 80 millió embert kaszaboltak le spanyol és portugál konkvisztádorok, és szerezték meg az itt levő aranyat, ezüstöt, stb., és hajtották el rabszolgának az itteni embereket. Ugye az indiánoknak, az indián küzdelmek nekünk fiúgyerekeknek, főleg a Cooper Carmichael könyvekből ismeretesek, hát persze az egy sziróposított változat. Ennek a valódi változatát nem sok történelemkönyv őrzi. A 80 millió halott fogja majd a feltámadáskor megjelenteni. Mit ábrázol ez a híres kép, ahogy Hollandia kikötőjében, egyik kikötőjében puritánok hajóra szállnak és elindulnak Amerikába. A 17. század elején a zarándok atyáknak a kivándorlása, Amerika tulajdonképpen a spanyol-portugál kézből fokozatosan átmegy elő francia, majd angol száz kézbe, de itt az angol száz államok zarándok atyái, ha nem lépnek Amerika földjére, akkor ma Amerika valami ilyen középkori spanyol-portugál konglomerátumhoz lenne hasonló. Amerika vívja a függetlenségi háborúját angolok-angolokkal szemben. Tudjuk jól, hogy az 1760-as, 70-es években a bosztoni teadénutántól kezdve a nem tudom én milyen vérengzésekig, ugye Amerika független akar lenni Európától, még Angliától is, és független is lesz, és a függetlenségi nyilatkozatban ki is mondja, hogy Isten előtt minden ember egyenlő, senkit ne üldözzenek a vallásáért, mindenkinek biztosítsanak munkalehetőséget, és íme az egykorú ábrázolása, hogy George Washington a Bibliára esküszik, mint az Amerikai Egyesült Államok első elnöke. A Bibliát tették meg tulajdonképpen az alapkönyvüknek az Egyesült Államok vezetői, mert felfedezték azt, hogy a Biblia soha nem tanít vallási türelmetlenséget, és a Biblia
világosan Jézus által kimondja, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Tehát a Biblia az egyház és a világi hatalmat szétválasztja. 1776-tól Európában csak 1789-től választották szét az egyház és világi hatalmat. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat európai párhuzamosa a franciaországi ember és polgári jogok egyetemes nyilatkozata. Ez a két dokumentum, ami új szakaszt nyitott a világ történelmében, hogy senkit a meggyőződésért, a hitért ne üldözzenek, főleg pedig kerékbe ne törjenek, vagy az inkvizíció mágiaira ne helyezzenek. Az a Biblia, amelyet egyébként a King James Biblia, Jakab király Bibliája, így adták ki régen az angol Bibliát, hogy Jakab király ugye 1611-ben jelentette meg az első teljes angol Bibliát, arcképe volt látható. Az Amerikai Egyesült Államoknak a keleti partvidékén jöttek létre először, itt van ez a bizonyos Rhode Island, ez volt az első állam, amely kimondta azt, hogy már a 17. században, tehát még jóval a függetlenségi nyilatkozat előtt, ebben a könyvben külön fejezetet tetszenek olvasni a Zarándok atyák címmel erről a történelmi részről. Itt mondták ki először, hogy egy államnak nem szabad vallást erőltetni emberekre. Egy államnak a feladata, hogy munkát adjon az embereknek. Közrendet biztosítson, vámokat, köztartozásokat beszedjen, de egy állam ne avatkozzék bele az emberek gondolkodásába, hitébe, lelkiismeretébe. És amikor itt ezek a zarándok atyák a saját honfitársaikkal szembeni küzdelemben elérték, hogy se katolikus, se református, se evangélikus, se izraelita vallás ne legyen államvallás, hanem mindenki gyakorolhassa a maga vallását, de egy munkahelyen ne a vallás alapján, vagy egy városban ne a vallás alapján értékeljenek, minősítsenek embereket, hanem az erkölcs, a becsület, a munkavégzés alapján. És ha valaki kvéker, azt ne nézzék le, vagy ha valaki baptista, azt hagyják nyugton, de ha valaki katolikus, mert ugye a katolikusok itt kisebbségben voltak, hogy azokat is hagyják nyugton. Tehát ez jobbra-balra minden vallásra nézve igaz volt. És így fejlődtek ki ezek a keleti partvidék államai, az Amerikai Egyesült Államok magja tulajdonképpen innen alakult ki, aztán ugye rettentő sok állam egészen Kaliforniáig csatlakozott ezekhez. A Biblia elmondja, hogy sárkány viszont odaállt a tengerpart fövenyére, itt van a tenger, és várja, hogy a tengerből feljövő fenevadat meg tudja erősíteni, adja neki a királyi jogart, a hatalmat, de a királyi jogarral nyilván olyan államot bíz meg, amely majd politikailag is alá tudja támasztani. Ez egyébként a Bambergi középkori német apokalipszis sorozat egyik darabja. Ugyancsak középkori illusztráció az, amit már tetszettek hallani előadás jelenések könyve 10. fejezetéről, hogy Amerika földje, amely itt szabadságjogokat biztosított, olyan protestáns mozgalmakat indított el, amelyek során megértették a bibliai jövendőléseket, amiről én beszéltem most, erről se tudtam volna beszélni, hogyha 200 évvel ezelőtt ezt már amerikai profécia magyarázók meg nem fejtették volna. Maga Jézus Krisztus jelenik meg egyébként, egyik lábát a tengerre, a másik lábát a földre helyezve, és megesküszik az Istenre, hogy több idő nincs, több történelmi idő nincs, ez írja meg János apostol, aki Pátmos szigetén jegyzi a jelenéseket, és egy megnyílt könyvecskére esküszik meg Jézus, hogy több idő nincs. Ez a megnyílt könyvecske is Amerikában lett megnyílt könyv, Dániel könyve a Bibliának egyedüli lepecsételt könyve, ez ott nyílott meg. Mert most mondjuk el a szép, az Amerika szép történetét, 17. 18. század, még a 19. század első harmada is ide tartozik. Amerikában könyvtárakban, mint hogy mi itt vagyunk egy könyvtárban, gyűltek össze protestánsok, nem csak lelkészek, egyszerű emberek, vagy tanárok, vagy jogászok, vagy mások, és rendeztek úgynevezett biblia konferenciákat.
ahol a bibliai meglátásaikat, a proféciáknak az azonosítását előadások formájában mondták el és beszélték meg. Tulajdonképpen, amit mi most csinálunk, hogy itt egy állami intézményben, egy könyvtárban összejövünk, Bibliáról beszélhetünk, hát ez Európában soha nem jöhetett volna létre. Ez Amerika pozitív, történelme pozitív szakaszának a következménye, hogy mi a Bibliáról, ami hát mi sem lett volna természetesebb, de hát a középkorban tűzzel, vassal írtották azt, aki a Bibliát terjesztette. Amerikában ilyen protestáns lelkészeket, főleg református lelkészeket tudok mutatni, mint Stör például 1830-as évek, derék férfiak, vagy Snow például 1830-as, 40-es években hirdették a proféciákat és Isten üzenetét, és egy William Miller nevű baptista farmer volt az, aki 10 év alatt körülbelül 3000 ilyen bibliai előadást tartott, városról városra jártak, ilyen sátrakat állítottak fel már a 30-as években, 1830-as években, és az embereket hívták ide, hogy hát emberek, az Istennek van üzenete, Jézus Krisztus a jelenések könyvében a mikorunkról is beszélt. Nem csak ilyen sátrakat állítottak fel, hanem egy kis összeállítás, ezt egy amerikai könyvből fotóztattam ki, még 50-es évekbeli könyv, tehát azért nincsenek színes felvételek, hogy milyen hatalmas nagy házakat, hangversenytermeket, operákat, filharmóniát és hát gyülekezeti termeket is kibéreltek, és felekezettől függetlenül hívtak embereket, hogy ismerjék meg a Bibliának a tanításait. 1830-as, 40-es évek. Tudok mutatni folyóiratokat is, és könyvcímeket is, amelyek a Jézus második eljövetelének történelmi evidenciájáról szólnak, és William Miller a szerző, aki mondom parasztember volt, farmer volt, ateista volt, de miután megismerte a Bibliát, elkezdett komolyan érdeklődni felőle, és mélyen hívő Bibliát tanulmányozó emberré vált, és a könyvei bejárták, elterjesztették a könyveit Amerikában. Az apokalipszisről látjuk itt, Dániel jövendőléseiről, a profétikus lezajlásokról, a messiás második eljövetelének a közelségéről. Itt látjuk 1813, ezek még londoni kiadások, de aztán vannak itt már filadelfiai, amerikai kiadások is már a 20-as, 30-as években, tehát az angol száz területen. Most, hogy Amerika lélekszámáról is, bizonyos városok lélekszámát is lássuk magunk előtt, körülbelül ilyen lélekszámú városok voltak. Amerika lakossága 1820 környékén, 1830 környékén mintegy 17-18 millió volt. New York akkor még csak 242 ezer lakossal, Philadelphia 80 ezerrel, stb. Büszkélkedhetett. A 18 millió amerikaiból mintegy 1 millió, 800 ezer, 1 millió ember érdeklődött ezek iránt a vallási tanítások iránt. Különböző kisebb kápolnákban nem csak reformátusok, hanem baptisták is hirdetik az evangéliumot, és Amerikában terjed a Biblia ismeret. Ezek a régi fotók mutatják, hogy kis ilyen 45 fős gyülekezetek hívják meg ezeket az előadókat, hogy a Bibliáról beszéljenek, és szóljanak a végső idők eseményeiről, Krisztus második eljöveteléről. Ezek a mozgalmak kezdik aztán a Bibliát nem csak profétikusan felfedezni, hanem megdöbbenve tapasztalják, hogy a 10 parancsolatot a kereszténység 3 ponton is megváltoztatta, pedig megvan írva a római levél 7. fejezetében, hogy a parancsolat szent, és a törvényszövetség szent, igaz és jó. És kezdenek rádöbbenni, hogy a középkorban itt sok mindent megváltoztattak, és Dániel próféta, János a jelenések könyvében, és a római egyháznak is bizonyos apjai és püspökei, például Hippolytus vagy Fiorei Joachim, aki egy szerzetes volt, vagy Wycliffe, aki az angol reformátor volt, vagy Luther, vagy Knox, vagy például az angol Newton, a híres fizikus is, hogy mennyire tökéletesen ismerték a bibliai proféciákat, és a proféciák
fáklyájának világosságát adták át egy vesznynek, és a napjainkban azoknak az embereknek, akik tényleg a Bibliától teszik függővé a hitüket, és a Biblia alapján szeretnének Istenhez ragaszkodni és Krisztust követni. Igen, a zarándok atyáknak a mozgalma egy-két évszázad alatt idejutott. Amerika lett a föld vezető állama, de Sátán ott áll a tengerpart fövenyén, és nézi, hogy hogyan torzíthatja el Amerikát. És az eltorzulás egyik eszköze, amit említettem, ugye a spiritizmus. A Biblia is beszél egy spiritista szeánszról, Sámuel első könyve végén, Saul és az endori jósasszony, az endori jósasszony történet, amikor Sámuel próféta hát szellemét, illetve hát fehérbe öltözött alakját egy ilyen spiritista ördögi bűvölés következtében idézi meg. A spiritizmus ettől a családtól indult ki, ezek a Fox nővérek ebben a házban tudott először az ördögi világ tevékenykedni, és 1850-től fogva Amerikát és aztán Európát is behálózzák ezek a spiritista és spiritualista, tehát különböző ilyen szellemi mozgalmak. A lényegük az, hogy mindenben lehet hinni, csak a Bibliában nem. Higgyél Istenben, higgyél a szellemvilágban, főleg az emberi energiákban kell hinni, de a Bibliában, Bibliából is el lehet fogadni egy-két dolgot, de a teljes Bibliát, az egész Bibliát, azt véletlenül se higgyék az emberek. A középkori egyházi hatalom persze a spiritizmust régen művelte már, hiszen a halál utáni szentek megidézése, közbenjáráskultus, stb. A lélek halhatatlansága magvát elvetette, és így tulajdonképpen a spiritizmus előképét megteremtette. Ahogy említettem önöknek, mindig a legerősebb egyházi, legerősebb politikai hatalmat kereste az egyházi hatalom, mint egy korabeli ábrázoláson látjuk az akkori pápát és Nagy Károlyt, ahogy császárrá koronázzák 800-ban. Hogy röviden foglaljam össze a történelmet, ugye ez Péternek a szobra a tiara hármas részével a tenger, a föld és a lebegőjég, tehát minden Péter utódait illeti, eszerint a vallási felfogás szerint. Jézus ezzel nem tud azonosulni, ezért engedi meg a történelemben a trombita szó látomásnak megfelelő csapásokat, amiket a harmadik vázlat proféciánál láttunk. Jézus, aki a töményezőt leveti a földre, mert nem tud közben járni egy olyan világért, amely így meghazudtolja a kereszténységet. Ez az a kép, amely a mi magyarjaink elé is tárul a honfoglalás idején, a 9. század végén. Itt ül az akkori pápa, kihantolva a földből, felöltöztetve díszes ornátusába, és szabályszerű bírósági tárgyalással, ügyvéddel, ügyésszel, vádlókkal négyeltetik fel és dobják a Tiberizbe. Iszonyú hatalmi harcok vannak az egyházi hatalom berkeiben is, a császári udvarokban is. Európa történelme a 8.-9. századra teljesen eltorzul. Nem lehet eldönteni, hogy a portyázó magyarok erkölcstelenebbek-e, vagy az Európát berendező egyházi és világi hatalmak. Aztán tudjuk az itáliai és spanyol inkvizíció, több százmillió ember megint csak Európában, aki életét veszíti azért, mert másképp merésszel gondolkodni, beszélni és a hitét megvallani. A napba öltözött asszonyt a sárkány üldözi. Ez a középkor. Ez egy olasz illusztrátor könyvéből másoltattam ki, tehát nagyon világosan látják ezt olasz illusztrátorok is, hogy a napba öltözött asszony az nem Mária jelkép, hanem az mindig a tiszta, az igaz egyháznak a jelképe. A 10 szarv közül kinövő kis szarv a fenevad fejéből ugye a római egyházi hatalomnak a jelképe. A 10 szarv Európának a globális jelképe. Európáról 3 nagy profétikus előrejelzés van. Dániel könyve 2. fejezetében a 10 lábúj. Itt Dániel könyve 7. fejezetében a 10 szarv, és a 10 szarv közül kijön egy kis szarv, kiöklel 3 másikat, és fölében ő az európai államoknak az egyházi Róma. Tulajdonképpen a középkorban az egyházi Róma
adott királyi koronát, császári koronát, tehát ő mondta meg, hogy Európában mi kell, hogy történjék. Nagyon érdekes, hogy a szarvban mit látott Dániel próféta és János apostol is, nagyokat szóló szájat, és nagyon erősen gondolkozó, érvelő homlokot és szemeket, tehát Rómának mindig ez volt a nagy hatalma, nagyon ügyesen tud gondolkodni, kijátszani egymás ellen embereket és hatalmakat, és hát óriási retorikája van. A római jog, a római kánonjog az a nyelvezet, amiből egyszerű emberek soha nem látják, hogy mi a veszély, csak tényleg aki a Bibliát ismeri, a proféciákat tudja azonosítani, az láthatja, hogy egy-egy megfogalmazás mögött mi van. Ugye a Bibliát láncra verik, a 10 parancsolatot megváltoztatják, és az Isten ezt megengedte, mert az Isten szabad teret adott Sátánnak, Sátán nem fog azzal védekezni, nem védekezhet azzal a végső ítélet során, hogy őt az Isten bármiben is akadályozta volna. Azt tett, amit akart, és amire az emberek alkalmat adtak neki. Kifejlődik egy hatalmi, egy politika, egy fényűzésen, egy luxuson alapuló, lenyűgöző építészet és művészi teljesítményekkel ékeskedő vallásosság, Laterántól a Vatikánig. Megint 1000 évet fogok ugrani, mert 800-ban koronázták császárrá Nagy Károlyt, és 1804-ben volt Napóleon császárrá koronázása, de nem egészen így, hogy a pápa a párizsi Notre-Dame-ban a fejére tette volna akár a babérkoszorút, vagy akár itt hozzák már a koronát, hanem ezt a dolgot David, a franciák híres festője jelenítette meg, úgy, hogy a valóságban történt, a pápa kezéből Napóleon kivette a koronát. Megfogta a két kezében Napóleon, és saját maga tette a fejére. Napóleon gondolkodó ember volt, ő nagyon jól tudta, hogy hiába lesz császár, ha ő kapja a koronát. Ha ő kapja a koronát, akkor annak a szolgája lesz, akitől kapja. Ezért vette ki a pápa kezéből, és azt mondta, hogy nekem ne adjon senki koronát, én vagyok Európa ura, akár akarja egy másik hatalom, akár nem, saját maga tette a fejére. David, a franciák nemzeti nagy festője ezt történelmi hűség szerint ábrázolta. Laterán innen indult ki, Róma hatalma, középkori hatalma, és mind a mai napig a Vatikán, ahol folytatódott a Szent Péter Bazilika 16. századi építménye Michelangelo idejében, és mind a mai napig a Biblia szerint Róma tartja kezében a világ történelmét, de mindig egy erős politikai hatalom segítségével. Íme a 666, ha valaki talán nem látta volna jól a táblán, az Andreas Helvig féle magyarázat, és ez a saját maga megnevezése, Vicarius Filii Dei, Isten fiának helytartója, és itt vannak a számértékek, semmiféle bűvészkedés, semmiféle külön szorzás, osztás, gyökvonás ide nem szükségeltetik, egyszerű összeadással a saját maga nyelvén, saját maga titulusa adja ki ezt a számot. Itt van a bölcsesség, akinek értelme van, adja össze a tengerből feljövő fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Ugye 12. Pius pápát látjuk, aki még a fején viselte a tiarát, 6. Pál pápa már eladatta, és azt mondta, hogy ilyen felségjelvényt ne viseljen római pápa. Ettől függetlenül az ideológia változatlan maradt, tehát a világon sokat utazó 2. János Pál pápa is, amikor kiszokott szállni a repülőgépből, tetszenek látni, mindig általában megcsókolja a földet. Ez azt fejezi ki, hogy mindenhova hazamegy, mert az egész világ az övé. Ha Krisztus megváltotta a világot, akkor ha van Krisztusnak helytartója, Krisztus helytartójáé az egész világ. Tehát ez nyilvánosan bejelenti a hatalmát. Ez a két kéz az óceán fölött össze fog érni. Ezt a mondatot ebből az 1888-as könyvből idézem, amikor a protestáns Amerika és a katolikus Róma összefog, akkor a történelem legvégső eseményei indulnak el. Következő előadáson látni fogjuk ezeket,
és látni fogjuk Jelenések könyve 14. fejezetét, ami a rettentően súlyos, sötét 13. fejezet után egyszer csak egy óriási világosságot gyújt. Azért így szerettem volna befejezni az előadást, ne ilyen nyomasztó emlékekkel térjünk otthonainkba. A 666 után rögtön, mint egy válta kép, és azt olvassuk, és azután láttam a bárányt a Sion hegyén, és vele együtt a 144 ezret. Mit fejez ki ez a kép? Mit jelent itt a bárány a Sion hegyén? Mit jelent a 144 ezre a kezükben pálmágakkal? Mit látott itt János apostol, mint a nyomasztó jelenet után a legszívderítőbb jelenetet, amelynek a középpontjában a bárány áll? Jézus milyen alternatívát ajánl nekünk? Mi a valódi alternatíva? Mert ismét mondom, kedves hallgatók, nem az iszlám vagy Amerika. Iszlám és Amerika, ezt mondja a jelenlegi háborúra is a Biblia. Ez nem iszlám vagy arabok és Amerika. Iszlám nem vagy, hanem és van itt a kettő között. Ehhez képest Krisztus mit ajánl a mai kor emberének? Ki figyel Krisztusra, és ki az, aki megkérdezi, hogy Krisztus mit mond? Az a Krisztus, akivel majd a Jelenések könyve 19. fejezetében már így fogunk találkozni. Azzal fog befejeződni a mi látomásunk, ez az egész látomássorozat, ami a 12. fejezettől indul, és a 19. így ér véget, hogy láttam a megnyílt eget, és ott egy fehér lovon ülőt, aki Isten igéjének mondatik, mennyei seregekkel kísérve érkezik a földre. Ez egy középkori francia falfestmény, Krisztus második eljövetele, a tisztaságnak, az ítéletnek a jelképeivel. Remélem, el fogunk jutni néhány hét múlva ide is, és itt fejezném be a vetítést.

Most pedig térjünk a mai témánkra, ez pedig Szodoma Gomora kérdésével foglalkozik. Sokan azt mondják, hogy Szodoma Gomora elvont fogalommá vált, és a gonoszságnak, az emberi gonoszságnak ilyen tömény megnyilatkozásait hivatott a maga immáron jelképessé vált kifejezésével ábrázolni. Sokan még Jézus Krisztus szavaira is hivatkoznak, aki a végidő eseményeit és erkölcsi állapotát Szodoma és Gomora állapotával hozza összefüggésbe, és elmondja azt, hogy mint a Noé napjaiban, meg mint a Szodoma Gomora idejében, olyan lesz a világ állapota, a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Tehát ez is lehet egy közvetett utalás arra vonatkozóan, hogy Szodoma és Gomora immáron jelképpé vált az egyetemes emberi gonoszság jellemzőjévé. És ennek kapcsán vetik fel egyesek azt a kérdést, hogy egyáltalán létezett-e. Létezett-e ez a két igen-igen bűnös város? Érdekes, hogy a mi tudatunkban megint csak talán azért, mert nem igazán jártunk utána, vagy járhatunk utána, 5 gonosz város van, ott egy helyen, egy területen, csak Szodoma és Gomora neve kerül így első körben kiemelten megemlítésre, de ott a Holtenger környékén, itt a térkép is láthatóvá teszi, a Holtengertől délre, ez a terület most itt a térképen nem látható, mert ez a térkép csupán azt ábrázolná, hogy Lót és családja milyen területeket járt be, és hol telepedett le. Mert ő és a familiája Mezopotámia felől, úrvárosa felől érkezett, megálltak, megtorpantak Háránnál, aztán tovább jöttek, és ez a bizonyos Lót, aki Szodomában, illetve Szodoma Gomora környékén letelepedett, Ábrahámnak, a hívők atyának az unokaöccse volt, és a legeltető pásztor népek között, Lót pásztorai és Ábrahám pásztorai között versengés ütötte fel a fejét, és az igen bölcs Ábrahám azt mondta, hogy talán jobb lenne külön válniuk, és a különválás eredményeképpen Lót nem éppen önzetlenül, a rendkívül dúsan termő Jordán mellék, illetve Holtenger környéki területeket választotta, Ábrahám pedig a kevésbé buján termő vidéket.

és szurokforrások törnek fel a környéken, majd a képeken látni fogjuk, hogy egyesek úgy mulatják az időt, hogy részben a holtengerben fürdenek, de úgy, hogy nem képesek víz alá bukni sem, mert annyira fenntartja őket a tömény soldat, mások pedig magukra kennek szurkot és kátrányt, és hát azzal riogatják ott egymást. Tehát meglehetősen furcsa környék. Inkább turisztikai nevezetesség mostanában, és főleg a sóbálványok miatt. Mert vannak különleges sóképződmények, és mindegyiket Lót feleségének nevezik. Lótnak pedig tudomásom szerint csak egy volt. De miután ilyen különleges sóképződmények találhatók ott, ezért minden ember, aki a névadásban élen akar járni, úgy hiszi, hogy ő találta meg az igazit, és hát elnevezi a következőt is Lót feleségének. Ha az ember belolvas ennek az irodalmába, ennek a Szodoma Gomora kérdésnek az irodalmába, akkor azt kell mondja, hogy a régészet és a teológia világában az egyik legvitatottabb terület. Mert míg egyesek úgynevezett biblikus teológusok azt vallják, hogy Szodoma és Gomora valóságos város volt, és mindaz, amit a Biblia a két város történetével összefüggésben leír, az mind úgy történt, mások pedig a töltött kritikai írásmagyarázat alapján állva tudni vélik, hogy a leírásban mi mítosz és mi valóság, és ezen a területen igen messzire lehet menni, mert ez a megközelítés az ember teszi a dolgok mértékévé. És az ember ilyenkor a bibliai kinyilatkoztatástól elrugaszkodva egy olyan mércét állít fel, aminek a lényegi elemei benne magában keresendők. A Biblia leírása azt igényli az olvasótól, hogy ami ott olvasható, az mind úgy és nem másképpen történt. Néhány példát azért hadd említsek. A Holtenger déli partját, partvidékét Kánaánnak nevezik, aztán ezt a fogalmat kiterjesztették a Jordán egész mellékére, és az egyes tudósok ezt a területet Szodoma és Gomora összefüggésében igen sok kérdőjellel fogadják. Azt mondják, hogy Szodoma és Gomora nem létezett, már csak azért sem, mert öt folyó kötődik az öt városhoz, és ezeknek a folyóknak se híre, se hanva. Tehát ha nincsenek folyók, akkor valószínűleg városok sem lehettek. Egy bizonyos Chandler nevű fogalmazott így, hogy márpedig Szodoma és Gomora nem volt. Egy William Shea nevű régész professzor, aki a Közel-Kelet kultúrájával és régészeti leleteivel foglalkozott, pedig azt mondja, hogy Eblában találtak olyan ékírásos leleteket, többek között egy térképet, ami nem a szónak, nem abban az értelmében térkép, hogy mi gondolkodunk a térképről, hanem 290 város sorol fel ez a bizonyos ékírásos lelet, sorrendbe állítva őket, és a sorrendben a 211. Szadám. Na nem Szadám Huszein, mert az két D-vel írandó, de a Szodom, ugye a máshalangzós írásban a magánhangzó kiejtése nem volt annyira fontos, tehát az SDM az megtalálható ebben a bizonyos városnévben, és Akuba is, ugye az akabai öböl is innen kapta a nevét. Ugyanakkor megjelenik Coár neve is, Lót történetéből majd látni fogjuk, hogy a város elpusztítására odaküldött angyaloktól azt kéri, hogy hadd költözzön Coárba, és azt pedig kímélje meg az Úr az ő kedvéért, mert hogy hát legyen már neki is valami élettere, és letelepedhessen valahol. Az a kérdés viszont felvetődik mindjárt a legelején, és én szeretnék itt elébe menni dolgoknak, hogy vajon mikor és miért pusztulnak el emberek és városok. Mert hát ha azt mondjuk, és itt az előbb mondott szavaimba, ha valaki úgy belekapaszkodna, akkor ebből méltán fakadhatna ez a kérdés, hogy Isten angyalokat küldött emberek elpusztítására, Isten angyalokat küldött városok elpusztítására. Az új szövetség Istene nem egészen így módon kerül elénk a Biblia lapjairól. Hogy lehetséges az, hogy egyáltalán az Isten nevével összefüggésben pusztítás, emberek megsemmisítése összekapcsolható?

0: A Bibliának igen világos erről az álláspontja. Azt mondja ugyanis, hogy az Isten az embernek próbaidőt adott. Nem a szónak abban a leterhelt értelmében, ahogy ezt mi használjuk. Inkább azt mondanám, hogy kapott az ember lehetőséget, hogy a maga személyes, egyéni életében az Isten erkölcsi elvárásaival való szembesülés nyomán maga hozzon döntéseket. És az Isten nem köti az ember sorsának a megítélését egy ilyen döntéshez, döntéssorozathoz köti. És megfigyelhetjük magunkon is, hogyha van egy rossz szokásunk, tudjuk róla, hogy rossz, és rendre elkövetjük, és minél gyakrabban adunk magunknak felmentő ítéletet egy-egy helytelen, hibás lépés elkövetésekor, annál kevésbé mozdul a lelkiismeretünk. Mert hozzászokunk. A dolgok erkölcsi megítélése változik. Attól függetlenül az még hibás és erkölcsileg helytelen. De az ember együtt tud élni a saját hibáival. És hogyha mindez hozzáteszünk azt, hogy a Szentírás gondolatvilágába az Istennek egy mentő akciója is beépült, és az Isten a maga jóságával, szeretetével az embert el akarja kötelezni a jó mellett, mert a jónak, az önzetlenségnek van csak élettere, az teszi az embert életre alkalmassá, miközben az önzés az önpusztítás útja. Ezt nem csak a Biblia állítja, hanem Selye János, aki az Életünk és a Stressz című könyvét megírván bizonyos filozófiai tanulságokat is összegezett a végén, leírja azt, hogy az élet alapja az önzetlenség. Az ember sejtjeitől kedve, de tágabb értelemben véve is, az élet akkor marad fent, ha megtanulja és gyakorolja a kollektív önzetlenséget. Az emberi testben a sejtek, a szervek mind-mind a kollektív önzetlenség jegyében élik az életüket. És hozzátesz, és ezzel egészen könnyen érthetővé és foghatóvá teszi ezt a gondolatmenetet, azt mondja, hogy még ma is kikitörhet egy-egy forradalom, amikor egy-egy sejt vagy sejtcsoportosulás elkezd öncélúan burjánzani. Ez az, amit ráknak nevezünk. Amelyik sejt vagy sejtcsoportosulás felhagy a kollektív önzetlenséggel, az az önmegsemmisülés útját választja. Pál apostolnak van egy érdekes története, Menénius Agrippa meséjeként él a tudomány világában. Pál a korintusi gyülekezetnek írta meg a levelében. Abban az időben fellázadtak a szegények, ugye a plebejusok, a patriciusokkal szemben, és azt mondták, hogy egyesek itt csak élvezik a javakat, mások pedig megdolgoznak érte, és nem élvezik, és kivonultak a városon kívül, ez volt az első sztrájk, a történetben fejezett első sztrájk, és Menénius Agrippa, egy neves patricius kiment a köznép után, és egy történetet mondott el, hogy a gyomorral szemben fellázadtak a test többi szervei. A kéz nem vette fel az ételt, nem vitte a szájhoz, a száj megtagadta, hogy kinyíljon, a fogak megtagadták, hogy megöröljék a táplálékot, és sorolhatnám, és egy bizonyos idő után, ugye úgy gondolták, hogy bosszút állnak a gyomron, a kéznek már alig volt ereje, hogy megrebbenjen, hogy megmozduljon. Ha akarta volna se, tudta volna már fölemelni a táplálékot, már nem tudta volna a szájhoz vinni, és sorolhatnám megint csak, és ezzel azt akarta megértetni mondjuk a maga sajátos helyzetéből fakadóan, hogy patriciusokra is szükség van. Pál apostol pedig azt akarta elmondani ezzel, hogy az emberi világban a kollektív önzetlenség minden élet és fejlődés alapja. És ha az ember rácáfol erre és megtagadja ezt, akkor az életre válik alkalmatlanná. És ha valaki végképp alkalmatlanná válik, akkor Isten a teremtés jogán visszavonhatja az élet jogát. És hihetetlenül gonosz városokról lévén szó, azt feltételezhetjük, hogy ezeknél az embereknél nem a türelmi idő fogyott el, nem az Isten gerjedt haragra, hanem olyan sokszor kötöttek kompromisszumot a saját lelkiismeretük ellenében, hogy már nem voltak megszólíthatók, hogy nem lehetett megérinteni őket erkölcsi kérdésekkel. Ugye azért vált szinte hírhetté és közmondásossá Szodoma és Gomora helyzete, és ezek a kifejezések, hogy szodomizmus, ugye a fajtalanságnak, az emberi természet elfajulásának is bizonyos értelemben véve a szimbólumává vált, mert ezek az emberek gyógyíthatatlanná váltak erkölcsi értelemben. És a Biblia ilyenkor említi azt, ilyen volt Noé özönvize, a múltkörre nem tértünk ki, de ugyanilyen törvényszerűség húzódik meg Szodoma és Gomora pusztulása hátterében is. A kérdés azonban az, hogy vajon allegória, szimbólum vagy valóság. És hát itt kellene egy-két képet megmutatnom. Ez a táj azt a területet próbálná ábrázolni és megragadhatóvá tenni előttünk, ahol Szodoma és Gomora régi városai feküdtek. Ez kilátás a maszadai várból. A rózsaszínnel jelzett terület az, ahol különleges kénkő képződményeket találtak. A kén általában vegyület formájában található, itt pedig olyan különleges golyókat, labdákat találtak, amelynek a külső héja olyan, mint a kagylóé, és ha ezt feltörik, akkor benne összesajtolt por formájában eredeti, természetes kén található. Egyes tudósok tudni vélik, hogy a világon sehol, máshol ilyen jelenség nincsen. Ez a kén égő állapotban került a környező sziklát megolvasztva került ebbe a héjba, és annak egyfajta központi magját alkotja. Itt látjuk a méretét. 1 centi átmérőjűtől teniszlabda méretű ilyen jellegű golyók találhatók. 10-11 néhány centiméter vastag különleges hamu fedi itt a hegyek lejtőit. Azt feltételezik a tudósok, hogy vulkánkitörés végzett ezzel az 5 várossal, mert vulkáni hamu borítja ezt a felszínt, de nem a szokásos mai értelemben vett vulkánkitörés, hanem lehet, hogy a kén olvat mi voltában és hihetetlenül forró állagában kibudjant a földből, talán a vulkánikus kitörés erejének köszönhetően felkerült a levegőrétegbe, és onnan jött vissza, de még mindig forró állapotában, olyan forrón, hogy megolvasztott és elégetett mindent, még a kőzet megolvasztására is képes volt, és ezért a megolvasztott kőzet zárta magába ezeket a visszatérő kén golyókat, de tudjuk, hogy ha a kőzet megolvasztására is alkalmas volt, akkor ezt a város ténylegesen, ez a pusztítás szinte eltörölte a föld színéről. Találtak emberi csontmaradványokat, de olyan különleges állapotban, mintha a krematóriumból kerültek volna ki, mintha nem fejezték volna be a teljes megsemmisítést, hanem félig égett állapotban maradtak, amikor kialudt a tűz, és amikor a hőség visszaszorult és megszűnt. Emberi tárgyakat, tehát emberkészítette tárgyakat is találtak nagy mennyiségben, itt ezeken a helyeken 50 ezer ember csontjára leltek. Ebből következik, hogy valószínűleg jóval többen voltak. 50 ezer ember csontvázát, félig égett és megsemmisült állapotban, 50 ezer ember csontvázát hozták felszínre, és nagyon sok épségben maradt edényt is. Ezeknek az edényeknek a többsége agyag volt, az agyagnak, mint tudjuk, nem árt a tűz, mert hogy éppen kiégetés útján készülnek, és ezek is szinte prehisztorikus időből származó edények voltak, és ezen a területen, az előbb azt a rózsaszín területet mutattam, arra a területre korlátozódnak ezek a leletek. Arra a területre korlátozódik a különleges kén jelenléte, ezeknek a bizonyos labdáknak az elterjedt volta. Ezen a szűkebb értelemben vett területen találták a csontokat, találták meg az emberi maradványokat, találták meg azokat az eszközöket és edényeket, amelyeket feltehetően ezen a sűrűn lakott területen a városlakók használtak. Az 50 ezer ember csontjaira való utalás is azt sejteti, hogy ez a terület nem volt olyan sivár és kopár, mint manapság, nem véletlenül választott talót ezt a területet. A jobb megélhetést biztosító terület volt, és ezért esett a választása erre a vidékre. Tehát itt bőségben voltak az emberek mindennek, olyannyira, hogy amikor a bőség eluralkodik, és az emberek dologtalanná válnak, akkor felgyorsul a gonoszság terjedése is. Mert ha az embert a fizikai munka fáradtsága nem csigázza el, ha nem kell a megélhetésért nap mint nap küzdenie, akkor rengeteg ideje felszabadul egyéb dolgokra. Akkor fantáziál, akkor a vágyainak szabad folyást enged. Ugye a Lót története kitér például egyetlen ilyen esetre. Nagy ünnepséget rendeztek ott a városban, miközben két férfi érkezik, és Lót az egyetlen, aki a házába befogadja őket, és miután tudomást szereznek ezeknek az embereknek, vagy ezeknek a jövevényeknek, inkább így mondanám, a jelenlétéről, oda mennek Lót házához, és dörömbölnek az ajtón, hogy adják ki ezeket az embereket, hogy megismerjék őket. Ugye a Biblia a megismerés szót igen tág értelemben használja, nem azt várták ezektől az emberektől, hogy bemutatkozzanak. Hanem a megismerés az szorosabb emberi kapcsolatot feltételez. A Biblia azt mondja, hogy megismerte Ádám az ő feleségét. Tehát ebből lehet következtetni, hogy miféle kapcsolatteremtésre akarták rábírni ezeket a jövevényeket. Nem véletlenül a szodomizmus kifejezés éppen a történetnek erre a részére építve terjedt el, és kifejezi azt, amit kifejez. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni a városok elpusztulásával kapcsolatban. Azt már tudjuk, vagy merem remélni, az elmondottak alapján az már elég hihetővé vált, hogy ezek a városok igenis léteztek. És ezeket a városokat valami hihetetlenül erőteljes, természeti erő, szokatlan természeti erő elpusztította. Olyannyira elpusztította, hogy a városnak csak ír magja maradt. Hogy itt emberek éltek valahol, csak ilyen közvetett bizonyíték áll a rendelkezésünkre ennek igazolására. A Biblia tud arról, hogy nagy civilizációk is elpusztultak. Mielőtt erre kitérnék néhány szó erejéig, azt is hadd mondjam el, hogy különleges jelensége az emberi történetírásnak és történelemnek, hogy a nagy civilizációk már fejlett mi voltukban jelentek meg. Átmeneti állapotról nem tudunk. Kis, idétlen, a civilizáció kezdeti fokán élő emberközösségek jelenlétéről a történelem nem tud. Akár az asszír, akár a sumér, akár az akkád, akár az egyiptomi civilizáció mindjárt a maga hihetetlen fejlettségében jelent meg. Átmenet nélkül. Azt mondja a Biblia, hogy azok az emberek kezdettől fogva híres neves emberek voltak. És különleges technikai ismeretük és felkészültségük volt. Például a Biblia az első 10 generációhoz köti már a fémek megmunkálását. Noé bárkájában, noha a bárka, ugye a múlt alkalommal esett szó erről, a bárka fa peckekkel és fa csapokkal lett összeállítva, mégis a bárka területén találtak olyan szegecset, amit nyilván nem oda vittek, ami különleges ötvözet volt, és a fém megvizsgálásának az eredményeképpen elképedésüknek adtak hangot a vizsgálatot végzők, olyan ötvözettel találkoztak, ami leginkább ellenáll a korróziónak. Noé korában. Ugye megjelenik a bibliai leírásban Tubálkáim, aki értett a fémek és különféle ötvözetek létrehozatalához és megmunkálásához. Ha megnézzük például a régészeti leleteket, akár Tutenkámonnak a halotti maszkját, ugye jó néhány ezer éves, hogy ott az aranynak, az ötvösségnek, az arany megmunkálásának, az ötvösségnek, a különféle drágakő berakásoknak milyen fejlett technikáival találkozunk. Megint egy közvetett utalás arra vonatkozóan, hogy ezek a városok hirtelen civilizált mi voltukban jelentek meg. Még a fém megmunkálás szintjén is. A társadalmi elrendeződés szintjén is. Mindenkinek megvolt a dolga. Nem káosz jellemezte őket, nem összevisszaság, hanem szervezett rendben élték életüket. Mindenkinek megvolt a maga helye és szerepe ebben a társadalomban, és nem a káosz és az összevisszaság uralkodott. Ezért maradtak fent évszázadokig. És hogy ezek a városok ilyen hihetetlen gyorsasággal tűntek el, a Biblia azt mondja, hogy ezeknek a civilizációknak a pusztulása minden esetben összefüggésbe hozható a városokban elhatalmasodó gonoszsággal. Babilon egy hírhetten romlott város volt, nem épült újjá. Felfedezték, megtalálták, kiásták, nem épült újjá. A Biblia szerint a romokban baglyok tanyáznak, mindenféle élősködő, kígyó, gyík, nem épültek újjá. Szodoma, Gomora nem épült fel. Azokban a városokban az élet nem elevenedik meg, amelyeknek gonoszságuk miatt kellett elpusztulniuk. És talán Jézus ezért használta ezt a hasonlatot, hogy a világ állapota, amikor a gonoszság eluralkodik, és a szeretet sokakban meghidegül, akkor ez olyan, mint amikor valaki vagy valami megérett a megsemmisülésre. És ezt a kulcsot azért adta a kezünkbe Jézus, hogy ilyen értelemben véve, erkölcsi értelemben véve, vagy erkölcsi megközelítésből is szemléljük a mi világunkat, és tekintsünk magunkra, hogy vajon erkölcsi értelemben véve fejlődőképes vagyok-e? Vajon milyen módon és mértékig altattam el, vagy hallgattattam el a lelkiismeretemet? Milyen gyakran szoktam a lelkiismeretemmel szembe menni? Vajon hogy állok ezen a területen? Pál apostolnak van egy különleges kifejezése. Elmondja bizonyságtevés címén a megtérését, és felidézi azt a párbeszédet, ami közte és Krisztus között lezajlott a damaszkuszi úton. És azt mondja Krisztus, Pál elmondása szerint neki, hogy nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod. Károli ezt nem jól fordítja sajnos, azt mondja, hogy ösztön. Mintha az ember alapvetően jó lenne. Csak hát gúzsba van kötve egy kicsit, de hogyha ebből a megkötödöttségből kiszabadul, akkor alapvetően jó. Nem ezt a gondolatot hordoz, az eredeti szövegben ösztöke van. Mire használták az ösztökét? Az ösztökét nehezen kezelhető, vastagbőrű állatok terelgetésére. És általában az érzékeny területeken döfködték meg, lágyékban, fül mögött, olyan helyeken, ahol még a vastagbőrű állat is érzékeny. És mit akart ezzel Krisztus mondani? Hogy az emberben működik a lelkiismeret. Nem azt mondta, hogy lehetetlen rugódozni ellene, hanem azt mondta, hogy nehéz. Mi történik, ha valaki mondjuk egy ilyen szúros dologgal szembe megy? Mindig. Hát először kivérzik, mondjuk. De azt mondja az illető, hogy nem baj, ha fáj is, én megyek a magam útján. Egy bizonyos idő után megvastagszik a bőr. Igaz? Olyannyira megvastagszik, hogy már ott is lehet következmények nélkül döfködni. És ebben a hasonlatban a lelkiismeret elhalásának a képe érhető tetten. Ha az ember úton útfélen kompromisszumot köt a lelkiismerete rovására, akkor vastagszik a bőre. És ha már olyan vastag, hogy nem lehet megérinteni, vagy a megérintésnek nincs eredménye, akkor erkölcsi értelemben véve az illető megszólíthatatlanná vált. Vagyis a bibliai értékrend szerint gyógyíthatatlan. És azt mondja Jézus ezzel a Szodomára és Gomorára való hivatkozással, hogy ez a folyamat az embervilág esetében kiteljesedőben van. A szeretet sokakban meghidegül. A szeretet az önzetlenség szinonimája. Az ember önzése olyan mértékig elhatalmasodott, hogy már-már az emberi lét pusztulását is felidézheti. Csak egy példát hadd említsek, hogy egy kicsit modern területen is megmozduljunk. Biztos hallottunk a kiotói egyezményről, ugye? Hallottunk róla? A kiotói egyezmény arról szól, hogy megegyeztek egymással a világ országai, hogy mekkora szennyező anyag kibocsátást engedhetnek meg maguknak. Ezt majd mindenki aláírta, az Egyesült Államok nem. Az Egyesült Államok, hogy azért ne menjen ennyire szembe az emberiség akaratával, meg igényével, úgy oldja meg a problémát, hogy ne kelljen a gyárakra különleges és költséges szűrőberendezéseket felszerelnie, ezért megveszi fejletlen vagy gyengén fejlett országok légterét, vagy bérbe veszi. És azoknak az országoknak, amelyeknek nincs különben szennyezőanyag kibocsátása, vagy minimális, azoknak az országoknak a szennyezőanyag kibocsátása, vagy legyenértékű szennyezőanyagot bocsáthat ki pluszban. Vajon az emberiség érdekeit szolgálja ez? Nem, ez a hasznos szolgálja. És milyennek a következmény? Már 70-ben megjelent ilyen könyv, hogy Öngyilkos civilizáció. Jócsik Lajos könyve. Benne ilyen fejezet cím, megfulladunk-e 2000-re? Hát 2000 elmúlt, még nem fulladtunk meg, de hát van okunk ezekkel a dolgokkal komolyan szóba állni. Mi ez, ha nem közvetett bizonyság arra, hogy az ember a maga önzésében felszámolja létének alapjait? És ha ez a folyamat így kiteljesedik. A római klub elnöke, Aurelio Peccei, valamikor a 80-as években már arról beszél, hogy ha egy évtizeden belül nem történik radikális változás, akkor a folyamat helyreállíthatatlan, megváltozhatatlan. Most, amikor az üvegház hatás nyomorúságait szenvedjük nyaranta, a nagy hőség miatt, a szélséges időjárások miatt, az árvizek miatt, a szélséges időjárás megnyilatkozásai miatt, akkor hallani már félszegen, hogy éghajlatváltozással kell számolnunk. Hallani kell azt, hogy ez a folyamat már visszafordíthatatlan. Ebben potenciálisan benne vannak a végső konzekvenciák is. És az ember még mindig azt csinálja, amit csinál. Mert megszokott egy életvitelt, génjeiben hordozza az önzés igényét, a haszonszerzés igényét, szinte ilyen értelemben véve az ember szodomista, nem kell fajtalannak lennie, de az önzését ki akarja teljesíteni, mert hogy ő visszafogja magát, és hogy ő az életszínvonalán valamennyit is visszavegyen, ezt nehezen tudja elgondolni. És ezért ez a folyamat egyirányú utcává válik. Tehát Szodomának és Gomorának nem csak abban az értelemben van tanúsága, hogy a bibliai elbeszélés hitelét igazolja vagy húzza alá, hanem tényleg igazuk van azoknak, akik lehet, hogy Szodoma és Gomora létében nem hisznek, de azt mindenképpen kimondják, hogy a város pusztulásában erkölcsi tanúságok vannak jelen és tetten érhetően.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

folytatjuk tovább a római levél tanulmányozását. És én azzal szeretném bevezetni ezt a ma esti előadást, hogy a hit általi megigazulás gondolataival foglalkozunk, tehát azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogyha nagyon egyszerűen szeretnénk megfogalmazni, hogy hogyan válhat a mi életünk mássá, hogyan szabadulhatunk meg negatív jellemvonásainktól, hogyan formálódhat át az ember azzá, amivé szeretne a lelke szerint válni, hogyan tanulhatunk meg igazságot követni a gyakorlati életünkben. Pál apostol ezt a gondolatkört három fő lépésben fejti ki a levélben, és azt kell mondjam, hogy mi az első két lépésen túljutottunk már, és a mai alkalommal a harmadik gondolati egységre térünk a hit általi megigazulás gondolatainak a kifejtésénél. Ugye az első gondolati egység arról szólt, hogy kinek van szüksége a hit általi megigazulásra, vagy ha nem kérdésként fogalmazom meg, akkor úgy lehetne fogalmazni, hogy arra mutat rá az apostol, hogy az evangélium örömüzenet annak az embernek fog megszólalni, aki rádöbben arra, hogy segítségre szorul, aki rádöbben arra, hogy baj van vele az életben, és kegyelemre szoruló ember. A második gondolati egységben, ami a harmadik fejezet 21. versében kezdődött, és az 5. fejezet végéig tartott, Pál apostol arról szólt, hogy milyen alapon élhet az ember, milyen alapon nyerhet az ember bocsánatot az Istentől, bűnbocsánatot, és milyen áldásokat kap az ember, az az ember, aki személyes hittel ragadja meg az Isten kegyelemről szóló üzenetét. Ugye az előző alkalom szólt erről a kérdésről, azon az alapon élhetünk mi, hogy Jézus Krisztus helyettes, elfedező áldozatot hozott értünk, ami bűnünk büntetését nem mi szenvedjük el, nem mi szenvedtük el, hanem Jézus Krisztus az ember helyébe lépett, és az ember bűnének a büntetését magára vette. Ilyen egyszerű megoldást kínál fel az Isten az ember számára, aki szeretne kegyelmet nyerni, szeretne élni, annak egyszerűen el kell fogadnia ezt az ajándékot, ezt az ingyen ajándékot, hogy az Isten azt mondja, hogy én megajándékozom az embert, kegyelemből, szeretetből megajándékozom az embert azzal az igazsággal, amely az élethez szükséges. És ha valaki ezt az ajándékot örömmel fogadja, ha valaki rádöbben, hogy neki szüksége van erre és igényli ezt, megragadja bizalommal az Isten ígéretét, akkor röviden úgy összegezhetjük, hogy annak az embernek egy szeretett szövetség jöhet létre az Istennel, egy olyan béke szövetség jöhet létre az Istennel, amelyben mint gyermek mehet az Istenhez, mint gyermek mehet az ő szerető édesapjához, és hívhatja segítségül az Istent, kérhet tőle segítséget, és az Isten olyan segítségről gondoskodik, és olyan ígéreteket ad az embernek, amibe belekapaszkodva az ember a nehézségek és megpróbáltatások között is bizalmat tud tanúsítani az Isten iránt, és győztessé tud válni a hit által. Mindent, amihez szüksége van, mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy megváltozzon az élete, az Isten az embernek ajándékozta, bármilyen szükséglete merül fel az embernek, a kegyelem királyi székéhez mehet, bizalommal mehet az Istenhez, mert az Isten nem a bűneink szerint bánik velünk, hanem az ő kegyelmében, mint szeretett gyermekekre tekint. És bár igaz az, hogy Ádámban minden ember hátránnyal indul ebben a földi életben, igaz az, hogy Ádám bűnének van egy következménye, van egy kihatása, amely mindegyikünk életére kihat. És ezt mindannyian tapasztaljuk, és az emberi természetnek a bűnrehajlását, az emberi gyengeséget. De ugyanakkor az is igaz, hogy az Isten kegyelme viszont minden ember életében biztosítja azt, hogy ha az ember vágyakozik arra, hogy megváltozzon, akkor minden segítséget megkap ehhez. Tehát nem kell nekünk Ádámra tekintenünk, és nem kell Ádámra mutatnunk, hogy ő miatta vagyunk abban a helyzetben, amiben vagyunk, mert amennyire igaz az, hogy Ádámban minden ember vétkessé válik, legalább annyira, sőt sokkal inkább igaz az, hogy Krisztus áldozata nyomán, Krisztus engedelmessége nyomán minden emberi életre elhat az élet megigazulása,
Minden embernek lehetősége van összekapcsolódni az Isten hatalmas segítségével, és ezért nem kell Ádám bűnére tekintenünk és kétségbe esnünk, mert Krisztusban bőséges segítséget találhat minden ember, mindazt a segítséget megtalálja, amire szüksége van. Na de a gyakorlatban hogyan változik meg az ember élete? Ez a harmadik fő rész, amiről az apostol beszél. A 6. fejezet első versétől a 8. fejezet 27. verséig mondhatjuk így, hogy most már erről az egy kérdésről fog szólni a levélben, hogy a gyakorlatban hogyan tud az ember megváltozni. Ugye ez az eszmei alapja, az az ember tud megváltozni, aki elfogadja a kegyelmet, és aki él az Isten segítségével. De ez a gyakorlatban az ember részéről, vagy az emberi életben mire van szükség, hogy ez valósággá válhasson, hogy hogyan élhet az ember ezzel a segítséggel. Két egyszerű gondolatról lesz majd szó, és ebből a mai alkalommal az első gondolatnak az első részével foglalkozunk, amit egészen egyszerűen és egészen röviden így fogalmazhatunk meg, hogy csak annak az embernek az élete változik meg, aki eljut arra a döntésre, hogy meg akar változni. Ennél többet nem kell mondanom ma este, erről fog szólni az egész előadás. Pál apostol az egész 6. fejezetet ennek a kérdésnek szenteli. Annak az embernek az élete fog megváltozni, aki eljut addig a döntésig, hogy ő meg akar változni. Ő meg akar változni az életben. Az Isten tiszteletben tartja az ember választását, és az akarata ellenére senkit nem fog megváltoztatni, és senkit nem fog üdvösségre vezetni. Na de nézzük, hogy ezt a gondolatot az apostol hogyan fejti ki. A 6. fejezetet 3 részre tagolhatjuk. Figyeljük meg, majd most fel fogom olvasni az egész 6. fejezetet, figyeljük meg ezt a 3 jól elkülöníthető részt. Az első versben felveti az alapvető kérdést, és onnantól kezdve a 14. versig tart az első nagy szakasz. A 15. verstől ugyanazt a kérdést veti fel, amit az első versben. A 15. verstől a 18. versig tart a második érvelése, és a harmadik érve, vagy a harmadik nekifutása ugyanennek a kérdésnek a 19. verstől a 23. versig olvasható. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halála hasonlatossága szerint vele egy életünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk, tudván, hogy a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenül jön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ővele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer. Hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mit is tehát? Vétkezzünk, mivel hogy nem vagyunk törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Távol legyen. Avagy nem tudjátok, hogy akiknek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre,
annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Felszabadulva pedig a bűn alól az igazságnak szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a megszenteltetésre. Mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyelletek, mert azoknak vége halál. Most pedig, miután felszabadítattatok a bűn alól, és szolgáivá tétettetek az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre. A vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez tehát az a fejezet, amit a mai estén szeretnénk végig gondolni, és Pál apostol közvetlenül fűzi a gondolatmenetet. Az előző szakaszban arról szólt, hogy az emberi történelemben két fordulópont van, vagy két jelentős esemény van. Ádám vétke, amikor kisiklott az emberiség történelme, és az engedetlenség útjára tértünk, és Jézus Krisztus engedelmessége és váltsághalála, amely a helyreállítás lehetőségét teremtette meg az ember számára. Ez a két döntő fordulata az emberiség történelmének, ezért beszélhetünk reménységről, ezért beszélhetünk jó kilátásokról. Közben bejött a törvény, de a törvény nem tudott változást hozni. Az Isten törvénye az csak tükörként tud működni, meg tudja mutatni az embernek, hogy milyen a valódi állapota, de nem tudja megváltoztatni ezt az állapotot. Ádám vétke és Krisztus áldozata között az Isten feltárta a törvényt, behozta a törvényt, ami által lelepleződött a bűnöknek a sokasága, és ennek a fényében meg lehetett látni azt, hogy a kegyelem mekkora. Mert ahol a bűn sokasága meglátszódott, ott tudja az ember értékelni az Isten kegyelmét, az igazság ajándékát. De most Pál apostol, ismerve az ember gondolkodását, ismerve az ember kényelem szerető, változásra nagyon kevéssé hajló gondolkozását, fölteszi azt a kérdést, mit mondjunk tehát, megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Ugye ez a gondolat már a harmadik fejezetben is fölmerült, a harmadik fejezetnek a 8. verse hasonló gondolatot fogalmazott meg, amikor arról szólt, hogy az Isten igazsága, ami bűneink által öregbül, az ő dicsősége mutatkozik meg abban, hogy mi engedetlenek vagyunk, és mégis megvalósul az ő jó terve. És föltette a kérdést, hogy hát akkor ne cselekedjünk-e rosszat, hogy abból jó származzék? Már ott is felmerül ez a kérdés, most ismét ugyanez a kérdés merül fel a levélben, mert ismerve az emberi természetet, hatalmas nagy készsége van az embernek arra, hogy elfogadja a kegyelmet, de ne változzon meg. Ezért fel kell tenni a kérdést az apostolnak. Hát hogyha azt mondhatjuk, hogy ahol megnövekedik a bűn, ahol a bűnnek a sokasságát, minél egyre több bűnt lát meg az ember, és ennek fényében egyre nagyobb kegyelmet lát meg az ember. Hogyha megnövekedik a bűn, a megnövekedett bűn még nagyobb kegyelmet hoz elénk, akkor ne maradjunk meg a bűnben, hogy még nagyobb legyen a kegyelem? Hát ne cselekedjünk minél több rosszat, hogy annál nagyobb legyen az Isten kegyelme? Az ember hajlik erre a gondolkozásra. Hajlik arra, hogy azt mondja, hogy az az Isten dolga, hogy megbocsásson. Hajlik arra, hogy a kegyelmet elfogadja, és éljen ugyanúgy tovább, ahogyan addig élt. És ezért teszi fel a kérdést az apostol. Elképzelhető az, hogy egy ember elnyerve a kegyelmet továbbra is a bűn útján haladjon, és a bűnben éljen? Lehetséges az, hogy valaki elfogadja a kegyelmet, és nem változik meg az élete? A választ a 2. versben fogalmazza meg. Azt mondja,
távol legyen. Szó sem lehet róla. Szóba se jöjjön ez a lehetőség. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? A kegyelem elnyerése az azt jelenti, hogy az ember meghal a bűn számára. Hogyan élhetne tovább az ember abban, aminek meghalt? Hát aki meghalt, az nem él. Aki meghalt a bűnnek, az nem tud tovább élni a bűnben, mert meghalt a bűn számára. Pál apostol ezzel az egy képpel, a halál képével fejezi ki annak az embernek a bűnhöz való viszonyulását, aki elfogadja a kegyelmet. A kegyelem befogadása nem jelent mentséget a bűnnek, nem jelenti a bűnnek az átmentését, nem jelenti azt a lehetőséget, hogy megmaradjon az ember ugyanazokban a bűnökben, amik miatt a kegyelemre szüksége volt. A kegyelem elfogadása egyúttal azt is jelenti, hogy az ember nem tud tovább élni a bűnben. De vajon miért? Hogyan fogja Pál apostol ezt a kérdést megmagyarázni, kifejteni? Hogyan lehetséges ez, hogy egy ember valóban meghalljon a bűnnek a kegyelem tapasztalata során, a kegyelem meglátása, átélése során? Erre hozza magyarázatként a harmadik verstől a 14. versig összegző megjegyzésekkel, a harmadik verstől a 11. versig, és utána az összegzés jön, a keresztségnek, a bibliai keresztségnek a képét. Tehát Pál apostol ezt a gondolatot, hogy mikor tud meghalni egy ember a bűn számára, hogy mi a titka annak, hogy bibliai összefüggésben gondolkozva, az Istent igazán megismerve nem lehetséges az, hogy egy ember gondtalanul él tovább a bűnben, miközben elfogadja a kegyelmet, az Isten áldozatán nyugvó kegyelmet. A bibliai keresztség képét olvashatjuk itt, Pál apostol ezt mondja a 3.-4. versben, avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. A bibliai keresztség képe az a bemerítés keresztsége, a vízbe való bemerítésnek a keresztsége, amelynek itt Pál apostol ebben a 4. versben 3 döntő részére mutat rá. Az első döntő része, hogy akik megkeresztelkedtek, akik bemerítettek, azok Krisztus halálába merítettek bele, ami azt jelenti, hogy eltemettettünk ővele együtt a keresztség által a halálba. A keresztségnek az első mozzanata, a keresztség jelképének, szertartásának az első mozzanata, hogy azt az embert, aki szeretne szövetséget kötni az Istennel, szeretné az új szövetséget megkötni, azt az embert hanyat döntve belemeríti egy prédikátor, a keresztelő személy a vízbe. Ez a mozzanat, hogy hanyat döntve belemerítik a vízbe, ez a mozzanat fejezi ki azt, hogy meghal a bűn számára. Krisztussal együtt meghal az óembernek, meghal a bűn számára, és nem él tovább a bűnben, és nem él tovább a bűn számára. Ugye maga a kép az az, hogy eltemettetik a hullámsírba, belefullad a vízbe. A képnek a második része, hogy viszont nem maradott. Nem csak meghalásról beszél tehát ez a kép, nem csak arról van szó, hogy meghal valaki, megtagad valamit az életében, megtagadja a bűnt és a bűnkövetését az életében, hanem van egy második része ennek, amit így olvasunk, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Később a versekben részletesebben kifejti ezt a képet, és ott ezt is kihangsúlyozza, hogyha mi vele együtt, az ő halálának hasonlósága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Krisztus halála és feltámadása nem választható külön a Bibliában. Az evangélium üzenete nem csak azt mondja el, hogy Krisztus meghalt, hanem azt, hogy az Isten feltámasztotta Krisztust, és ezzel bizonyságát adta a bűnbocsánatnak. A keresztség képe nem csak annyit mond el, hogy az ember meghal a bűn számára, hanem azt is, hogy egy új életet kezd el. Feltámad egy új életre,
amely életnek a lényege az, hogy ezután ő az Istennek él, az Isten akaratára szánja oda az életét. Ez tehát a második döntő mozzanat, hogy ebből a testhelyzetből kijön az az ember, kiemeltetik az az ember, nem marad ott a hullámsírban, nem csak egyszerűen nemet mond valamire, és nem pusztán tagadásból áll az élete. Ez egy elég nehéz élet lenne. Hanem az Isten útján való járásra feltámad és oda szánja magát. És a negyedik versben Pál apostol az egész folyamatot elmondja, amiről majd a 8. fejezet 27. verséig beszélni fog, mert azt mondja, hogy meghal az ember, de új életre feltámad az ember Krisztussal együtt, de van még egy fontos mozzanat ebben a 4. versben, azt olvassuk, hogy amiképpen, azonképpen. Miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atya dicsősége által, azonképpen jár az új életben. A keresztség képe, tehát nem egyszerűen annyi, hogy van egy ember, aki magát belefolytja a vízbe, és utána kijön, és a maga erejéből feltámad. A szertartásnak, a jelképes cselekedetnek fontos része az, hogy ezt nem magától teszi egy ember, hanem egy külső személy, egy külső hatalom végzi el ezt az ő életében, az a személy, aki keresztel dönti bele a vízbe, és nyomja víz alá, és az a személy emeli ki. És ezért fontos, hogy ez a jelképes cselekvés, ez egy hanyad döntésből áll. Abból a testhelyzetből, el tudjuk talán képzelni valamennyire, abból a testhelyzetből, amikor az ember hanyad belekerül a vízbe, és ott van a víznyomás, és ő hanyad döntve van. Nem tud a maga erejéből kijönni. Abból a testhelyzetből nincs az az erő, amivel ki tud jönni, segítségre van szüksége. Arra van szüksége, hogy ki emeljék a vízből, és ezzel mutatja be az apostol azt, hogy se a meghalás, se az új életben való járás nem a maga erejéből történik az embernek. Amiképpen feltámasztatott Krisztus az atya dicsősége által a halálból, azonképpen új életben járjunk. Jézus Krisztus, amikor meghalt, a halála előtt letette az ő életét. Azt mondta az utolsó mondatával, hogy Atyám, a te kezedre bízom az én életemet, az én lelkemet, az én életemet. És ezután meghalt. Jézus magát nem tudta volna feltámasztani a halálból, mert ő odaadta az életét miértünk. Ő egészen odaadta az életét értünk. Ezért az Istennek kellett angyalt küldeni, és az Atya dicsősége által támasztotta föl halálból Krisztust. És ahogyan Krisztus a sírból az Atya dicsősége által támadt fel, és nem a maga ereje által támadt fel, úgy valósul meg a hívő ember életében, hogy meghal a bűnnek, és él az Isten számára, és valóságosan új életet él, a bűnt megtagadva az Istennek való engedelmesség életét éli. Tehát az alapvető gondolat, ez a két mozzanat, amiről tulajdonképpen az elkövetkező 3 előadásban szó lesz, az, hogy az embernek az akaratában változás

akarat és az Isten hatalma, az Isten ereje. Ez a kettő szükséges ahhoz, hogy megváltozzon egy ember élete. De nézzük akkor ezt a képet, amely tehát az emberi akaratnak a kérdését fogja feszegetni, amely a bűnnek való meghalás kérdéséről szól. A keresztségnek, amint említettem, az első része a bemerítés a bűnnek, a meghalás a bűnnek, a bemerítés a vízbe. És itt szeretnék megállni, és feltenni azt a kérdést, hogy mit is jelent az, hogy valaki meghal. Szeretnék felolvasni két bibliai részletet a halállal kapcsolatban, hogy amikor azt mondja az ige, azt mondja Pál apostol, hogy Krisztussal együtt meghalt a bűnnek, hogy a vízbe való bemerülés, bemerítés az azt jelenti, hogy meghalt a bűn számára, akkor mit jelent a halál fogalma ebben a gondolatkörben? Hogyan fog visszanyúlni az az ember, aki meghalt a bűn számára a bűnhöz? Ez a kérdés. Prédikátor könyvében a 9. fejezetben a következőt olvashatjuk. Prédikátor könyve 9. fejezetében a 6-tól 8. verset és a 12. verset szeretném idézni. Mert akárkinek valaki minden élők közé csatlakozik, van reménysége. Mert jobb az élő ebb, hogy nem a megholt oroszlán. Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak. És azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett, és többé semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cseleked, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a sírban, ahová menendő vagy. Elég világos beszéd? Ugye maga a kép, amivel indít, jobb az élő ebb, hogy nem a megholt oroszlán. Azért ez egy nagyon drasztikus ellentét. Egy élő ebb jobb, mint a megholt oroszlán. Miért? Mert aki meghalt, az semmit nem tud. Annak többé része nincs a földön történő dolgokban. Annak nincsen szeretete, nincsen gyűlölete, nincsen indulata. Nincsen cselekedet és okoskodás tudománya sírban, ahova az ember megy. A másik igevers Zsoltárok könyvében, a 146. Zsoltárnak a 4. verse, amit még szeretnék idézni. A 146. Zsoltár 4. verse ezt mondja, a 3.-4. verset olvasom, hogy érthető legyen. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet. Kimegy a lelke, visszatér földjébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Ez a gondolat, hogy a halottak nem élnek, hogy a halottaknak nincsenek indulataik, nincsenek érzelmeik, nincsenek vágyaik, nincsenek gondolataik, nincsenek terveik, ez a gondolat, ez következetes tanítása a Bibliának. Akkor most alkalmazzuk a halál képét a bűnhöz való viszonyra. Mit jelent az, hogy valaki meghalt a bűn számára ennek fényében? Azt jelenti, hogy nincsenek a bűnhöz kötődő tervei. Nem tervez a bűnben. Nem tervez a bűn ideig, óráig való gyönyörűségében élni. Nincsenek vágyai, amelyek a bűnhöz kötik, hogy most ezt azért még megteszi. Nincsen indulata. Nincsen gerjedelme, vágyakozása. Nincsen szeretete, ami a bűnhöz kötné. Mert meghalt a bűn számára. Ez azért egy nagyon drasztikus kép. Semmilyen gondolata, semmilyen vágya, semmilyen vonzalma, semmilyen terve nincs a bűnben. Ezt jelenti, hogy meghalt a bűn számára. Mert a halál az ezt jelenti. A halál az azt jelenti, hogy az az ember nem érez, nem gondolkozik, nem vesz részt a hétköznapi dolgokban, hanem nyugszik a sírban, ahogyan a Biblia ezt megfogalmazza. Ez egy hatalmas nagy dolog. Lehet így visszanyúlni a bűnhöz? Létezik ilyen visszanyulás, amikor egy ember nem tervezget, nem játszik el még gondolatokat,

arcban sem, nem megérinthető belül, mert nincsen vágyakozása, és nincsenek érzelmei. Nem kötődik érzelmileg a rosszhoz. Ez egy nagyon nagy ajándék. Hogyan jöhet ez létre? Hogyan valósulhat meg ez, hogy valaki meghal a bűn számára, és nem él tovább a bűn számára, és nem megszólítható ezért a bűn számára? Az elmúlt nyáron a főiskolai táborban, azt hiszem, soha nem fogom elfelejteni a kérdést, ültünk egy beszélgetésen, és az egyik diák azt mondta, hogy most már kezdi érteni, hogy miért hangzik el az előadásokon az, hogy könnyebb üdvözülni, mint elveszni. Ő most nem erre szeretne kérdezni. Ő csak azt az egy kérdést szeretné feltenni, hogyan lehet meghalni az önzésnek. Ő csak azt az egy kérdést szeretné feltenni, hogy ami a bűn lényege, mert ez a bűn lényege. A bűnnek a lényege, hogy ez ember önző. A szeretet törvényének az ellentéte az az önzés. Ez a lényege a bűnnek. Hogyan lehet meghalni az én számára, az önző énem számára? Ugyanez a kérdés tehát. Hogyan lehet eljutni arra, hogy az ember ilyen viszonyban legyen a bűnnel, így viszonyuljon a bűnhöz? Nem érez, nem táplál terveket, reménységeket, vágyakat, nincsenek cselekedetei a bűnben. Hogy lehet ide eljutni? Nézzük meg, hogy mit mond erről Pál apostol ebben a szakaszban. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal együtt, hisszük, hogy élünk is ővele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Hogyha megfigyeltük ezt a szakaszt, akkor volt egy visszatérő gondolata az apostolnak, amit újra és újra kihangsúlyozott. Ezt pedig így olvashatjuk, hogy ővele együtt temettettünk el a keresztség által a halálba. Az 5. vers, az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk. Az ő halála hasonlatosságában mi ővele együtt egyé lettünk. A 6. vers, ami óemberünk ővele együtt megfeszítetett. 8. vers, meghaltunk Krisztussal együtt. Az apostol tehát azt hangsúlyozza ki, hogy ez a változás, ez a meghalás, ez nem önmagában történik. Az ember nem egyedül hozza létre magában ezt a változást. Megmondja az utat, hogy mi hozza létre ezt a változást. Amikor az ember Krisztussal együtt feszítetik meg a kereszten. Amikor az ember Krisztussal együtt van a kereszten. Az ő halálának hasonlatossága szerint hal meg. Mit jelent ez? Az egyik dolog, amire felfigyelhetünk, hogy a görög szöveg alapján mondjuk, hogy az ember döntése az, hogy meghal-e vagy sem. Mondhatnám így, hogy az egy törvényszerűség az életben, hogy mindenképpen meg fogunk halni. A bűn következményeként mindenképpen meg fogunk halni. De bibliai képpel élve eldönthetjük, hogy mikor akarunk meghalni. Most akarunk meghalni a bűnnek? Most akarunk meghalni az önző életünknek? Vagy pedig majd az ítélet fogja elvenni tőlünk az életet. Ezt az ember dönti el. Ezt nem az Isten dönti el, hanem az ember dönti el, hogy most adja halálra magát, vagy védi a maga életét, ragaszkodik a maga életéhez, és ezért az Isten nem tud neki örök életet adni, kénytelen az életjogát visszavonni.
Ugye Jézus is megfogalmazta ezt a gondolatot. Aki elveszti az életét, én értem, az megtalálja azt. Aki gyűlöli az életét a világon, és elveszti, én értem, az megtalálja azt. Aki viszont ragaszkodik a maga életéhez a világon, az el fogja veszíteni azt. Az egyik tehát, amire föl kell figyelnünk, az ez a jelenség. Mi döntjük el, hogy meghalunk. Ezt a görög ige úgy fejezi ki, hogy az ige alak olyan alakban van, ami azt arról szól, hogy az ember maga dönti el, maga teszi meg. Halálra adom magamat, vagy nem adom magamat halálra? Ez a kérdés. Ez az egyik része. Az embernek döntési joga van. Az embernek része van abban a tekintetben, abban a kérdésben, hogy bekövetkezik-e a meghalás, vagy sem. Jézus mondott egy képet, és én ezt a képet szeretném ideidézni még. Azt mondta Máté evangéliumában, ha valaki erre a kőre esik, szétzúzatik, és akire ez a kő esik rá, az összetöretik, szétlapítatik. Jézus azt mondta, hogy ez az ember választási lehetősége. Most ráveti magát Krisztusra, és összetörik rajta, vagy megvárja, míg az a kis kő, az a kőszikla eljön, ahogy Dániel próféta könyve második fejezete fogalmaz, amikor látja a világ történelmet, látja az emberiség történelmét egy szobor formájában. És azt látja, hogy ezt a szobrot egy kő leüti a lábairól, és összetöri teljesen. Amikor Jézus Krisztus eljön, hogy hatalommal átvegye az uralmat, hogy a bűn uralmát megsemmisítse, hogy a bűnt megsemmisítse, az ő megjelenése vagy élet, vagy halál lesz az ember számára. Azoknak, akik Krisztusban meghaltak, akik Krisztusban elveszítették az önző énjüket, azok számára az örök élet hajnala, az örök élet tényleges megkezdése lesz. Akik viszont menekültek azelől, hogy meghalljanak az énjüknek. Akik menekültek azelől, hogy megtagadják magukat. Akik nem akartak Krisztusra esni, és rajta összetörni. Azok számára Jézus tolvajként jelenik meg, és még amiről azt gondolja az ember, hogy van, tudnélik, hogy van élete, még azt is el fogja venni. Nem élhetnek örökké azok az emberek, akik az önzés törvénye szerint élnek. Ez tehát az egyik ebben a gondolatkörben, ebben a képben, amit Pál apostol beidéz. Mi döntjük el, hogy mikor halunk meg? Valamikor meg fogunk halni. A meghalás fájdalommal jár. De mi döntjük el, hogy erre mikor kerül sor? Ráesünk a kősziklára, és ott törünk össze, vagy a kőszikla fogja agyonzúzni a mi életünket, és megsemmisíteni bennünket. Ez az ember választási lehetősége. Igen ám, de nagyon sokszor találkozom azzal a gyakorlati életben, saját életemben is, és emberekkel beszélgetve is, hogy valaki azt mondja, hogy én nem szeretnék ebben élni. Én meg akarok halni a bűn számára. Na de hogyan tehetem ezt meg? Na de hogyan jöhet ez létre? És erre azt mondja az apostol ebben a szakaszban, hogy Krisztussal együtt jön létre. Meghalni a bűnnek csak Krisztussal együtt tud az ember. Maga a saját életében nem tudja elérni ezt a változást, hanem Krisztus szeretete fogja létrehozni ezt a változást az ő szívében. Az ember tehát azt döntheti el, hogy foglalkozik ezzel a szeretettel, és az Isten szeretete kiégeti belőle a bűn szeretetét, vagy menekül az Isten szeretetével való szembesülés elől, és ezért nem jön létre ez a változás az életében. De a bűnnek meghalni csak Krisztussal együtt lehet. És ezt mondja Pál apostol, hogy ezt sem akárhogyan, hanem csak egyetlen egy módon. Ő vele együtt a keresztség által a halálba, az ő halálának hasonlatossága szerint kell vele egyé lennünk. Krisztussal a kereszten kell megfeszítetnünk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent Krisztussal együtt meghalni a kereszten? Amikor egy ember Jézus Krisztus keresztjét szemléli, amikor egy ember feltekint a keresztre, akkor mit lát meg? Ott látja Krisztust, aki nem követett el bűnt.
És amikor megszólal az evangélium számára, és azt mondja ez az evangélium, hogy azt, aki bűnt nem ismert, azt bűnné tette, te érted, hogy ne neked kelljen ott lenni, hogy ne neked kelljen meghalni a kereszten. Ezért van ő ott. Amikor egy ember számára így szólal meg az evangélium, amikor egy ember a saját életére kimondott isteni ítéletet látja meg a kereszten haldokló Krisztusban, amikor egy ember saját magát látja meg a kereszten, hogy én vagyok ott, az én bűnöm miatt történt ez. Amikor egy embert megrendít az a szeretet, hogy én azért nem vagyok ott, mert Krisztus helyettem oda került, akkor meghal a bűn számára. Én ezt a folyamatot nem tudom jobban elmondani. Ezt a folyamatot átélni lehet. Ezt a folyamatot mindaz az ember, mindazok az emberek átélik, akik ezzel a személyességgel tekintenek Krisztus kereszt áldozatára. Akik nem azt mondják, hogy a zsidók ölték meg, nem azt mondják, hogy a rómaiak ölték meg, hanem akik azt mondják, hogy én vagyok az oka, mert helyettem kell szenvednie. Amikor egy embert így érint meg Krisztus áldozata, amikor valahol a lelke legmélyéig behatol ez az üzenet, hogy úgy szeretett az Isten téged személy szerint, téged, hogy az ő saját fiát adta oda, hogy ne kelljen neked meghalni, és ne kelljen elveszíteni az életet, az örök életet. Amikor egy ember nem megrántja a vállát, és nem azt mondja, hogy hát az a dolga az Istennek, hogy megbocsásson. Amikor nem azt mondja, hogy ez olyan magától értetődő dolog. Amikor az ember megáll és elgondolkozik azon, hogy én lennék ott. Hogy az a büntetés, ami nekem jár, az a büntetés ott van a kereszten, és így tekint fel. Akkor létrejön ez a változás az életében. Nem tudjuk Krisztus áldozatát szemlélni, ebben a személyes vonatkozásban szemlélni, és közben a bűnben tovább élni. Ez nem megy. Ez lehetetlenség. Ahhoz, hogy az ember tovább élhessen a bűnben, ahhoz hátat kell fordítani ennek az áldozatnak. Ahhoz az embernek el kell felejtenie, hogy érte történt ez a dolog. Viszont amikor egy ember ezt teszi, amikor egy ember odafordul a kereszthez, és semmi mást nem tesz, mint feltekint. Feltekint így, ahogyan az előbb elmondtam. Akkor azt fogja átélni, hogy eltörik. Eltörik az a valami, az a varázslat, eltörik az a megkötözöttség, ami a bűnhöz kötözte őt. Így fogalmazta ezt meg valaki tegnap előtt, amikor beszélgettem vele, hogy ő úgy éli át, hogy elpattan a húr. Elpattan a húr. Én így fogalmaztam meg magamnak, hogy eltörik a bűnhöz való kötözöttségem. Én nem tudom megmagyarázni, hogy hogy történik ez. Ezt átélni lehet. Én csak azt tudom, hogy az Isten szeretetét megértve, megérintve az Isten szeretetétől nem tudok tovább élni abban, amiről megértettem, hogy a halálát okozta Krisztusnak. Ez nem lehetséges. Egyetlen egy módon lehet ezt megtenni, hátat kell fordítani a keresztnek. És ez az én döntésem. Az én döntésem, hogy szemlélem az Isten szeretetét, vagy becsukom a szememet, és nem gondolkozok róla. Ha egy ember rátekint a felfeszített Krisztusra, a megfeszített Krisztusra, hogyha egy ember látja a felemeltetett Krisztust, akkor Jézus szavai teljesülnek az életében. Amikor én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ekkor történik meg az, amit egy erdélyi prédikátor vagy az igével szolgáló cigányember mondott olyan nagyon egyszerű képként, hogy a mi szívünkben van egy kereszt és van egy trón. Ha az énünk van a trónon, akkor Krisztus a kereszten van. Hogyha az énünk a keresztre kerül, akkor Krisztus van a trónon. Akkor uralkodhat Krisztus az ember életén.

0: Szeretettel köszöntök a Mi Atyánkról szóló előadás sorozatunk harmadik alkalmán, amelynek tehát a kiadott programtól eltérően most ez a témája, hogy a szenteltessék meg a te neved, a jöjjön el a te országod után, hogy mit is foglal magába ez a kérés, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, és ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a múlt alkalommal egy nagy történelmi áttekintést mellékeltünk ahhoz a kéréshez, hogy jöjjön el a te országod, ez mit is jelent, milyen két értelemben használatos a Bibliában az Isten országa kifejezés, mint egy jelenvaló értelem, hogy az egyes embernek a gondolkodás módjában hogy születik meg az Isten országáról szóló bibliai tanítás, illetve hogyan talál visszhangra, és második értelemben, hogy majd az idők végén, a történelem végén hogy jön el az Isten országa Jézus második eljövetelével. Mondom, egy nagy történelmi áttekintés volt a múlt előadásunknak a középponti része. A mai alkalommal nem annyira a történelemben fogunk mozogni, mint a mostani életünkben, és az emberi életünknek egy nagyon nagy kérdését vesszük szemügyre, tudnék az akarat kérdését. El is mondanám, hogy miről fog szólni a mai előadás, három részre bontottam a témát. Az első, és azt hiszem, hogy a leghosszabb részben egy kis meditáció következik majd az akaratról, hogy mi is a Biblia szerint az akarat, hova tegyük ezt, meg hogyan is viszonyuljunk hozzá. Utána rátérnék majd arra, hogy hogyan is nem lehet követni az Isten akaratát. Bármennyire is szeretné egy ember, de így nem lehet követni az Isten akaratát. És a befejezésül majd arra fogunk kíváncsiak lenni, hogy hogyan is valósulhat meg az Isten akarata az ember életében. Tehát azt hiszem, hogy három nagyon elválasztható alfejezet ez a mai előadás kapcsán, talán el is tudjuk választani, az irodalmi szemelvények, zenei szemelvény is rajta van a táblánkon, amelyek majd közben-közben meg fognak szólalni. Tehát akkor az első kérdést mindjárt hadd vessem fel Jézusnak a harmadik kérése nyomán, hiszen a Mi Atyánkban az első három kérés tartozik együvé, és majd a negyedik kéréstől fogva kezdődik egy másik szakasz. Ezt majd a következő alkalommal szeretném részletezni a szerkezetnek ezt az összefüggését. De most a mai alkalommal látjuk azt, hogy az első és legfontosabb kérés után, hogy az ember élete az tanúságtevő élet legyen a teremtője mellett, hogy az Isten nevét megszentelni a jó élettel lehet, az Isten szerinti élettel lehet. Ez a legeslegfontosabb kérés. Jézus ezt helyezte az ére, hogy az ember éljen úgy, amire az Isten megteremtette. Tehát élje a szeretet életét és a boldogságnak az életét. Nyilvánvalóan, hogy ez kapcsolódik azzal, hogy nem csak önmaga számára szeretne az ember békés és kiegyensúlyozott életet, hanem mások számára is. Tehát rögtön az első két kérés Jézus összekapcsolta, és már a második kérésben a másokért való felelősségvállalás jut érvényre. Tehát jöjjön el a te országod, hogy éljünk azért, hogy az Isten országa mennél előbb eljöhessen, és olyan földi történelmet írjunk, amelyben nem lesz majd ellenségeskedés, gyűlölet és halál és gyász. És ezután tért rá Jézus arra, mert hogyha valaki már magáévá tette ezt a programot, hogy mit jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved is, már tudja azt, hogy mit jelent az, hogy jöjjön el a te országod, azután fogja az ember az egész életére nézve fölvetni ezt a nagy kérdést, hogy mi is az Isten jó és tökéletes akarata, hogy mondja Pál a Római Levél 12. fejezetében, van-e az Istennek valami olyan jó és tökéletes akarata mi magunk életére nézve, amit megismerhetünk és amit követhetünk. Mert mi már olyan sok mindent akartunk itt a Földön, és olyan sok mindenre vágyakoztunk, és olyan sok mindent megkívántunk, amire aztán kiderült, hogy nem jó és tökéletes akarat. Hát a harmadik kéréssel Jézus azt célozta, hogy az életben van egy hatalmas küzdelem, egy minden emberre váró küzdelem, lehet, hogy valaki nem vallásos vagy nem keresztény értelmet hívő ember, de ezt a küzdelmet minden embernek meg kell vívnia, és ez a küzdelem a saját akaratunkkal való küzdelem. A saját rossz kívánságainkkal, a saját elhibázott döntéseinkkel, a saját sokszor az értelmünkkel szemben megmakacsoló, magát megmakacsoló akarattal való küzdelem. Tehát ez egy óriási harc, ez egy óriási tusakodás, és Jézus arra tanította a követőit, hogy a Mi Atyánk harmadik kérése szerint, hogy minden imádságban meg kell erről emlékezni. hogy ne az ember akarata érvényesüljön, hanem az az akarat érvényesüljön, ami jobb, ami tökéletesebb a mi számunkra is, a mi magunk akaratánál. Igen, ám, de ez nagyon sok kérdést fölvet. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát ő azért tartja magát embernek, mert amit akar, azt véghez akarja vinni. Ő nem akarja megtörni az akaratát. Meg ez, ettől még a háta is borsódzik, hogy ilyesmit halljon, hogy az akaratot le kell győzni, vagy az akaratot meg kell törni. Ez nem jó dolog. Mások azt mondják, hogy hogy lehet, hogy az emberben olyan sokféle akarat van. Azt szokták mondani, hogy az akarat valami olyan félelmetes erővel jelentkezik az ember életében, már a kisgyermekeknél látjuk azt, hogy olyannyira tudnak akarni azok a gyerekek, nem gondolkoznak, nem lehet velük beszélni, ők csak hajtogatják, hogy nekik ez kell, meg az kell, meg amaz kell, vagy az ösztön életnek valami olyan fékeveszett indulata nyilatkozik meg az akaratban, sokan azt mondják, hogy ez ellen küzdeni szinte nem is lehet. Ezért kell megvizsgálnunk azt, hogy mit mond a Biblia arról, hogy mi is az akarat. Mi az Istenben az akarat, és mi az emberben az akarat. Egy nagyon nagy Biblia verset írtam fel elsőként a táblára, és alá is húztam. Jézus Krisztusnak az a halála előtti utolsó sátoros ünnepén mondott nagy beszédéből való ez. Sokszor olyan mondat ez, hogy átsiklunk rajta, de én most mégis szeretném felolvasni a teljes szöveg környezetében. János evangélium a 7. fejezet 16. versétől két vers mindössze, amelyben Jézus egy hasonlíthatatlan mély meghatározást adott az ember életében az akarat szerepéről. Tessenek figyelni, ez a Jézusi meghatározás a következőképpen hangzik. Ugye Jézus felment a sátoros ünnepre, az északi ország részből ment le a déli ország részbe, először késleltette ezt az utazását, a sátoros ünnep körülbelül ilyenkor volt október, a mi október-novemberi időszakunk tájékán Palesztinában, ezzel záródott le az évi ünnepkör. És Jézus, amikor megjelent Jeruzsálemben, hatalmas beszédeket mondott, amelyek megosztották az embereket, és heves indulatokat forraltak Jézussal szemben, és az elkövetkezendő fél évben Jézus útja nagyon közvetlenül haladt egészen a keresztre feszítésig. Tehát János evangélium a 7. fejezet 16. és 17. verse így szól. Felelt Jézus nékik és mondta, az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti egy tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Mondom, nagyon egyszerű igevers, talán első hallásra nem is tudjuk itt felfedezni azt a mély tartalmat, amit most szeretnék ebből kibontani, még egyszer felolvasom. Felelt nékik Jézus és mondta, az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Jézus Krisztusnak ebben a beszédében tehát előfordul ez a szó, hogy akarat. Ha valaki cselekedni akarja az Isten akaratát. De mit is mondott ezelőtt Jézus, hogy ki az, aki cselekedni akarja igazán az Isten akaratát? Egy nagyon egyszerű sémát rajzoltam itt fel a táblára. Jézus azt mondta, hogy ha valaki megismeri, az Isten meghallja és megismeri az Isten tudományát, tehát értelmileg kezdi befogadni azt, amit az Isten mond. Ugye Isten a tudomásunkra hozta a bölcsességét a beszédei által, és ezt a mi értelmünkkel, a mi gondolkodásunkkal tudjuk felfogni. Ha valaki felfogja ezt a tudományt, és dönt amellett, hogy e szerint akar élni, és úgy akar élni, ahogy azt Isten mondja, akkor fog sikerülni az, hogy valaki azt teszi, amit Isten tanít, és amit Isten vár tőle. Vagyis ez a nagyon egyszerű séma, ez hogy néz ki? Úgyhogy az az igazi akarat, és így teremtett bennünket Isten eredetileg, hogy a legfontosabb rész az életünkben az értelem, a gondolkodás. A gondolkodásunkkal kell megragadnunk az igazságokat. Az Isten az életet különböző igazságokra alapított, egy nagy I betűt írok ide a táblára, és ezek az igazságok körbevesznek bennünket, ezek az igazságok hatnak ránk. A Biblia szerint a teremtett világot Isten az igazság és a szeretet törvényére alapította, tehát az igazság, hogy úgy mondjam, az tényleg az utcán hever, az igazságba az ember mindig belebotlik, az igazságot nem lehet elnémítani. Így mondja a Pál apostol a Római Levél első fejezetében, az igazsággal egy valamit lehet tenni, feltartóztatni. Az igazságot nem nekünk kell kitalálni, az igazságra nem nekünk kell rájönni. Az igazság a természeten keresztül, a lelkiismeretünkön keresztül, száz és ezer csatornán keresztül közelít meg bennünket. Ez egy valamit tudunk tenni rossz értelemben, feltartóztatni, mert különben az igazságot az ember értelem nagyon könnyen be tudja fogadni, magáévá tudja tenni. És Isten így teremtett bennünket, hogy az értelmünk legyen az Úr az életünkben, és amit megismerünk, amit felfogunk, és amit igazságnak ismer el az értelem, arra adhat parancsot a lelki élet másik összetevőjének, az akaratnak, hogy aztán e szerint cselekedjünk. Tulajdonképpen a lelki életünk nagyon egyszerűen ebből a két komponensből áll az ember eredeti teremtettsége folytán. Ha amit itt most bekarikáztam, ezt nevezzük léleknek, akkor az emberi lélekben ez a két alap dolog van jelen. Az embernek a gondolkodása, az értelemvilága, és amit az ember megragad és jónak és igaznak ismer, arra utasíthatja a lelki életnek egy másik részét, az akaratot, hogy azt hajtsa végre, azt teljesítse. Meg fogjuk látni, hogy a bűneset itt is alapvető változást hozott az ember életében, mert ezt a harmonikus értelem-akarat összhangot megbontotta. Tudnék, az értelem nem csak így hat az akaratra, az akarat is visszahat az értelemre. Mert amit én jónak ismerek meg, és amit meg akarok cselekedni, és sikerül is megcselekednem, annak a jó dolognak a megcselekvése, az mint egy bizonyság az értelem számára is, hogy így kell élni, és így lehet élni. Tehát ez visszahat az értelem és az akarat, az kölcsönhatásban van egymással. Egyrészt van egy függő viszony, hogy Isten szándéka szerint mindig az értelemnek kell játszani a vezető szerepet, de másrészt van egy kölcsönös viszony, hogy az akarat az mindig megerősíti az értelem meggyőződését. Most a bűneset következtében az értelemnek és az akaratnak ez az összhangja megbomlott. Az ember továbbra is képes felismerni igazságokat, csak ott van a nagy probléma, hogy az ember a saját maga erejéből nem tudja utasítani az akaratát, hogy az általa fölismert igazságokat végre is hajtsa, tehát hogy véghez is vigye. Itt van az a nagy küzdelem, amelyben a legnagyobb bepillantást a Bibliában Pál apostol római levelének a 7. és a 8. fejezete nyújt, amely arról beszél, hogy sokszor még a hívő embernek az értelme is, amit megragad és amit igaznak tart, még egy kifejezetten igazságra törekvő és hittel élő ember sem tud végrehajtani, mert az akarata ellenszegül. Mert ott van az emberi életben egy megmagyarázhatatlan kettősség, hogy szinte akkor is, amikor az ember gyönyörködik már a belső ember az értelme szerint az Isten törvényében, azt látja, hogy egy más törvény van a tagjaiban, és az a más törvény, az az önzés törvénye felpiszkálja az akaratot, és ennek nap-nap után vagyunk a tanúi, hogy bár belátjuk valaminek a jó voltát, de nem tudunk a szerint élni. Tehát látjuk mi, hogy mi a helyes, mi a követendő út, de amikor arra kerül a sor, hogy most e szerint kellene élni, ezt nem tudjuk végrehajtani. Kedves hallgatók, hogy mennyire mély ez a bűneset utáni szembenállás az értelem és az akarat között, most egy kis kitérőt teszek, de ez nem lesz kitérő, csak egy nagy zárójel. Ezt azzal szeretném bizonyítani, hogy tulajdonképpen mióta a világ, minden vallás és minden felekezet ennek a diszharmóniának a megszüntetésére törekszik. Tudnék, annak a diszharmóniának a megszüntetésére, amit így tudnék most itt jelezni, hogy ellentét feszül értelem és akarat között. Ha ebből a szempontból megnézzük a világ valamennyi vallását, akkor azt találjuk, hogy az összes vallás lényegileg két-három csoportba sorozható be. A vallásoknak az egyik része azt tanítja, és ezek főleg a keleti vallások, hogy az emberi életben az akarat annyira megromlott, annyira használhatatlan, annyira kormányozhatatlan, hogy a vallásnak a fő célja abban áll, hogy az akaratot le kell építeni. Az akaratot itt a földön szinte meg kell semmisíteni. Ugye ezt szolgálják a keleti vallásokban az értelmet edző meditációk, az értelmet felerősíteni kívánó különböző gyakorlatok, hogy az értelem olyan erős legyen, hogy az ember semmit ne akarjon, egyáltalán semmit ne is tegyen, csak a tiszta szemlélődésben, a tiszta meditációban merüljön el, mert mondják ezek a keleti vallások, és hát részben nem is vallások, hanem már gyakorlatok, mint a jóga, az emberi életnek a legnagyobb problémája az, hogy az emberek állandóan vagy ezt akarják, vagy amazt akarják, vagy ezt kívánják, vagy amazt kívánják. Az emberi életnek ez az összevisszasága onnan származik, hogy az ember tulajdonképpen felfoghatatlan és kormányozhatatlan a sok kívánságában és az akaratának a megbojdulásában. Tehát az akaratot le kell építeni, így lehetne ezt jelezni, hogy egyszerűen át kell húzni az akaratot, csak maga az értelem és a tiszta szemlélődés vezesse az embert. Ezzel kapcsolatban hallgassunk meg egy verset, nem akarom ezzel húzni az időt, és nem különböző keleti vallásoknak az iratait szólaltatom meg, hanem 14 sorban ezt elmondta egy magyar költő. A költőnk ugye többször járt a távol keleten is, már a két világháború között, amikor Babits felfedezte a tehetségét, és hát valóságos csoda gyermekként mutatták be, és hát az is volt Vörös Sándor. Vörös Sándor a 40-es években különböző szonetteket írt. És az egyik szonetje, ha nem talán a leghíresebb szonetje, ez a Héfaisztosz. A Héfaisztosz című szonetjében tulajdonképpen elmondja azt, amit én önöknek itt prózában szerettem volna valahogyan hozzáférhetővé tenni, hogy ő mit gondol arról, hogy az emberi életben az akaratot hogyan kell leépíteni. A szonetnek a címszereplője Héfaisztosz, akinek az életét Homérosz Iliászának 18. énekéből ismerjük, és a magyar irodalomban Babits a hasonló című szonetjében dolgozta fel, egyébként a magyar irodalomnak egyik legnagyobb szonetje ez a babitsi Héfaisztosz. Ugye Héfaisztosz tudjuk jól, hogy Hérának egy ilyen lenézett gyermeke volt, mert ugye sánta volt, és a mitológia szerint, a görög mitológia szerint Héra ledobta a mennyből. És az a Héfaisztosz leesett a tengernek a mélységébe, és a leghíresebb munkáját ott készítette, ez volt az Achilles vagy Achilleusnak a pajzsa, ez a híres védelmi szerszám. De miről is ír verset itt Vörös, mert 14 sor fog most felhangozni, és nagyon oda kell figyelni, hogy az ember az első hallásra meg tudja különböztetni, hogy itt miről van szó. Héfaisztosz ugye kovács lett. Kovács és ötvös lett, aki az akaratát nagyon kellett, hogy használja. Először fönn a mennyben, ugye Héra mellett, akitől nem akart elszakadni, először ott nyilvánult meg az akarata, mint a kisgyermekek akarata, mint a fiatalok akarata, mert ez valóban igaz és hétköznapi tény, hogy a gyerekeknek és a fiataloknak sokszor nagyon erős az akaratuk, de értelem nélkül. Sokszor tényleg olyan vak az akarat, amit a keleti eszméket leginkább átvevő múlt század elejé filozófus mondta, Schopenhauer, ugye, akinek a híres műve a világ mint akarat és képzet, ugye az egész múlt századi gondolkodást befolyásolta, ugye azt mondta Schopenhauer, hogy a világ alapténye az akarat. Itt nincs miről beszélni, értelemről, meg hitről, meg Istenről. Ide születik valaki ide a földre. Egy kis húscsomó az a kisgyerek. Na de hát az már akar. Aztán, hogyha amikor felnő, még inkább akar. És az emberek, amit akarnak, az keresztül akarják vinni. Tehát az egész világ az akaraton sarkalik. És ezért ilyen ez a világ, mert mindenki azt akarja keresztül vinni, ami neki jónak tetszik. Ebből van ez a nagy káosz. Babits is nagyon a Schopenhauer befolyása alatt volt, még Babits a halálos ágyán is azt írta a beszélgető füzeteibe, hogy én a világon egy nagy filozófust ismerek, és ez Schopenhauer. Schopenhauer volt az, aki ezeket a keleti vallásokat, keleti tanításokat Európa számára, hogy úgy mondjam, importálta, és azóta körülbelül 200 éve ezek a keleti vallások és praktikák hatalmas nagy befolyást élveznek az európai kultúrában. Amikor megszólal most a vers, tessenek figyelni három dologra. Vörös Sándor így kezdi a versét, hogy lendült, szökött az első mozdulat. Ugye az embereknek a kezdeti akarata. Lendült, szökött az első mozdulat. Ugye a gyereknek és a fiatalkornak ez az ellenállhatatlan akarata. Ugye Héfaisztosz itt tulajdonképpen csak ürügy, illetve csak embléma, itt minden emberről szó van. A költő azt akarja kifejezni, hogy minden ember olyan hatalmas akarattal jön a világra, és annyira szeretné véghez vinni az akaratát. A második akarat, majd ez a második versszakba jön ki, azt mondja, a második görcsös volt. Miért mondja azt, hogy a második görcsös volt? Azért, mert ugye amikor Héfaisztosz ledobta Héra a tengervizébe, és ott a tenger mélyén kovácsolta Achilleusz pajzsát, akkor ott Héphaisztos, ami nagy dolgot akart létrehozni, amit senki nem hozott még létre. Hát ez tulajdonképpen a felnőtt kor küszöbe, hogy az emberek, ahogy felnőnek, elvégzik az iskoláikat, vagy elkerülnek egy munkahelyre, hogy a kezdeti nagy lelkesedés, hogy én majd valamit létrehozok, amit senki nem hozott létre, és akkor következik a görcsös bizonyítás, hogy én ezt akarom, én ennyit érek, én több vagyok a másiknál. Jön a felnőtt kornak a nagy gürcölése, hogy fölébe kerekedni a másik embernek. És aztán utána jön a harmadik akarat. Tessenek megfigyelni, lendült, szökött az első mozdulat, karjának izmát érzé már a sánt, ez az első akarat. A második görcsös volt, elgyötörte egy pontra szegzett szívós indulat, stb. Amikor fennfénylő pajzsokat álmodott és csinálta Achilleusz pajzsát, de ami bennünket érdekel, a keleti vallások szempontjából ez a harmadik akarat. Mert azt mondja Vörös Sándor, hogy hova jutnak az emberek, hova kellene, hogy jussanak az emberek. Vörös Sándor, mondom, a keleti vallások nagy propagátora a magyar irodalomban. Így kezdi az ottáva, tehát a szonet 8 sora után a utolsó 6 sort, pincs csőrnél gyengébb volt a harmadik. Döbbenetes, ugye, a modern lírának a nagy hasonlata, hogy pincs csőrnél gyengébb volt a harmadik. Vagyis az ember először nagyon akar, gyerekkorában, fiatalkorában, felnőtt kora elején görcsösen akar, de azt mondja Vörös Sándor, hogyha valaki ezt a földi életet úgy éli meg, ahogy a keleti vallások tanítják, akkor oda kell, hogy eljusson, hogy az ember az élete végére mondjon le az akaratról. Az akarat az olyan halvány, olyan megfoghatatlan, legyen azt mondja, pincs csőrnél gyengébb volt a harmadik, csöprezdülés a két nagy társ tövében, tehát az előző két nagy akarat tövében, csöprezdülés a két nagy társ tövében, mondom, ez egy modern líra, ez nem egy Petőfi és Arany versbeszéd, azért idézem előre, hogy lássuk és fogjuk a dolgokat. Azt mondja, fürödve az erő fölöslegében, tehát amikor az ember látja már, hogy úgy se lehet megváltoztatni ezt a világot. Mennél inkább meg akarjuk változtatni, annál rosszabb lesz. Ne akarjunk semmit. Onnan való, ahol békénk lakik, hol tákút tátong mindennek szívében, tessenek figyelni, mindennek szívében tákút tátong. A semmi. Mindennek szívében tákútátunk, s a tedd boldog, ha benne, és az utolsó szóra hagyja a legnagyobb feszültség feloldását, s a tedd boldog, ha benne alhatik. Tehát olyan legyen ez a harmadik akarat, hogy ne akarjon az ember semmit, ne tegyen az ember semmit, aludjon a tett. Mindenki szívében ott van a tág, az űr, a tákút tátong mindennek szívében, s tedd boldog, ha benne alhatik. Hatalmas szonett ez, a magyar irodalomnak egyik legnagyobb szonettje, most függetlenül attól, hogy én egy szemennyit nem adok az eszméire, és nem tudom elfogadni ezt az eszmerendszert, de mint szonett, mint kifejezése annak, hogy a keleti gondolkodás mit akar mondani, hogy a keleti gondolkozás az egy módszeres leszoktatás az akaratról. A keleti gondolkodás azt mondja, hogy azért van olyan sok baj ezen a világon, mert az ember nem tudja megüresíteni magát az akaratától, és az egész keleti vallás és filozófia tulajdonképpen egy ilyen öngyilkos filozófia, hogy szoktam nevezni, mert az a lényege, hogy már itt a Földön mondjunk le arról, nem csak az akaratunkról, hanem arról, hogy létezni egyáltalán jó. Nem jó létezni. Csupa fájdalom és szenvedés az élet, jobb lenne, hogyha nem élnénk, és ha valaki erre rájön, hogy jobb lenne, hogyha nem élne, akkor nem kell visszajönni a létforgatagba, akkor nem fog reinkarnálódni. Ugye itt innen van a nagy reinkarnációs kör is. Aki erre nem jön rá, és azt mondja, hogy én élni akarok, én szeretnék élni, meg ezt akarom az életben, meg azt akarom, hát az a halál után majd újra meg fog testesülni, és ha nem tud erről lemondani, megint újra meg fog testesülni a szamszára köre, tehát a létforgatag köre forog, és akár 6-7-szer megtestesül is az ember. Ha viszont lemond az ember a létezésről, akkor az ember a nirvánába kerül. A tiszta nem létbe kerül, ahol tákút tátong mindennek szívében. Az alapvető kérdésre hívtam fel itt a figyelmet, tehát arra, hogy a verset azért hallgatjuk meg, hogy az első nagy választ jellemezzem egy kicsit, hogy a keleti vallások szerint az akaratot teljesen meg kell törni és meg kell semmisíteni. Ha az akarat megmarad az emberben, és él, és hat, akkor vége van az embernek. Hát ennyi bevezető után most tényleg hallgassuk a verset.
1: Vörös Sándor, Héfaisztosz. Lendült, szökött az első mozdulat. Karjának izmát érzé már a sánta, mely szinte végtelenbe szétszaladt, s a gyors bolygók terét magába zárta. A második görcsös volt. Elgyötörte egy pontra szegzett szívós indulat, mely álmodott fennfénylő pajzsokat és rejtett kincsek századát a földbe. Pinty csőrnél gyengébb volt a harmadik. Csöprezdülés a két nagytárs tövében, fürödve az erő fölöslegében. Onnan való, ahol békénk lakik, hol tákú tátong mindennek szívében, s a tett boldog, ha benne alhatik.
0: Kedves hallgatók, a vallásoknak a másik válasza erre az alapvető összeütközésre az szokott lenni, hogy nem az akarattal van probléma, hanem az értelemmel. És épp a fordított utat javasolják, mint ami most előbb elhangzott a keleti vallásokat képviselő vörös részéről. Bizonyos vallások, vagy bizonyos felekezetek, vagy bizonyos felfogások szerint az emberi életben éppen az a nagy probléma, hogy az értelem nem tud megnyugodni, és nem tud beállni egy helyes irányba. De nem baj, üssek ő a dolgot, hogy így mondjam, most gyorsan jellemzem az összefüggéseket. Nem baj, hogyha én értelmileg nem győződtem meg valamiről teljes mélységében, de akarjak. Akarjam a jót, vigyek véghez emberileg szép és méltánylandó cselekedeteket. Nem baj, hogy a háttérben nem támogat az értelem. Hát ki tudna itt az értelmével biztos ösvényre jutni, vagy teljes megbizonyosodásra jutni? Hát az már szinte gyanús. A fő dolog az, hogy ha belátok valamit, ha nem látok be valamit, de akarjam mindig a jót. A kötelességemet teljesítsem. Ez a felfogás a 18. századtól fogva különösképp elterjedt, hogy az értelmiség körében a kantiánus filozófia vált a világértelmezés alapjává. Ugye Immanuel Kantnak van az az elmélete, hogy az emberben a tiszta ész, a gondolkodás soha nem tud bizonyosságokra eljutni. Így mondja Kant, hogy az ember mindent be tud látni, de mindennek az ellentétét is be tudja bizonyítani. A tiszta ész például be tudja látni, hogy van Isten, de ugyanez a tiszta ész bizonyítani tudja azt is, hogy nincs Isten. Ha csak az eszünkre hallgatnánk, hát akkor nem is tudnánk, hogy hogyan lehetne élni, mert az eszünk, a tiszta gondolkodás, a tiszta logika, a tiszta tudomány, az mindent és mindennek az ellenkezőjét is tudja bizonyítani. Ezért azt mondja Kant, hogy az emberben nem a leges, legfontosabb az értelem. Milyen érdekes, ugye a felvilágosodás századában valaki ezt mondja, hogy nem az értelem, az ész a legfontosabb, hanem az emberben a legfontosabb nem a tiszta ész, hanem az erkölcsi meggyőződés, a lelkiismeret, a szív meggyőződése. Ha én nem látom is be, hogy van Isten, ha nem tudom is bizonyítani mindenki számára, hogy van Isten, mégis éljek, akarjak élni úgy, mintha lenne Isten. Vagyis azt mondja Kant, hogy a tiszta ész kritikája az első nagyműve, a gyakorlati ész kritikája a második nagyműve, hogy az emberben az észnél is fontosabb a lelkiismeret, a kötelességérzet. Ha valamit nem tudok is belátni, de akarjam az örök erkölcsi törvények szerint folytatni az életemet. Itt se akarok sokat beszélni, hiszen a Bibliáról van szó, és az előadásunk nem annyira egy kultúrtörténeti vagy művelődéstörténeti jellegű, csak mégis azért hozom be ezeket az összefüggéseket, mert tudom, hogy sok ember ezzel küszködik. Itt is egy vers had illusztrálja azt, amit elmondtam. Sík Sándornak, a professzornak és a piarista szerzetesnek a legutolsó verse fog megszólalni. Sík Sándor a 20. századi magyar költészetnek jelentékeny személyisége, az irodalom elméletírásnak is jó képviselője. 1963-ban írta, és éppen ide kell, hogy csatlakozzék a sorozatunkhoz, a Néma mi atyánk című versét. Idős ember volt már, de a vers azért jelentékeny vers, mert őszinte a vers, és elmondja, ugye Sík Sándor pap volt, tehát papköltő volt, elmondja azt Sík Sándor, hogy milyen ellentétek feszülnek benne. Mennyire nem látja világosan az utat értelmileg. De a vers azzal fejeződik be, hogy habár ő nem látja, meg nem is tudja elgondolni, meg most már idős is, de akarom, akarom, akarom. Akarom, akarom, akarom. Tehát ha valamit nem látunk is be, vagy nem tudjuk bizonyítani a magunk számára kellőképpen, de akarjuk, a fő dolog az, hogy akarjuk a jót, a többi nem érdekes. Ez a, persze a kereszténység régebbi történetében is benne volt ez a felfogás, úgy hívták, hogy voluntarizmus. Amikor valaki mindent az akaratra épít fel. Amikor nem gondolkozik azon, hogy az akarat mögött ott kell, hogy legyen egy biztos meggyőződés, és Istentől kapott biztos meggyőződés, hanem az ember úgy gondolja, hogy ha valamit akarunk, hát ha valamit akarunk, azt meg tudjuk csinálni. Lesz még egy harmadik válfaja is a gondolkodás történetében, ezért nem beszélek erről sokat, a vers egyébként magáért beszél.
1: Sík Sándor, a Néma mi atyánk. Hozzád, veled, neked mondani egy utolsó éneket, imában ömleni eléd legutolsó, de hűséges cseléd. De jaj, ha nem igaz. Szobám csupa por, kertem csupa gaz, csupa lelógó tört faág, a templom messze, a könyv nehéz, ólom csizmában toporog az ész. És mégis ő van itt, immár tőlem el nem veszik, nap-nap után, éj-éj után én téged hívlak. Mi atyám? De mire jó egy lámpástalan rádió? Hogyan szólítsam az ég urát, egy siket néma mi atyánkon át, a szói közül minden második alattomosan elrejtőzködik? Bénult napokon, izzadt éjeken, az értelem is ég.

0: De nem hagytalak-e téged el én? Szómmal, amelyből kialudt a fény, szívemmel, amely csupasebb, elmémmel, amely űrnél üresebb, s nem hagytam-e el veled együtt azt, aki az űr fölött virraszt? Mit felelek, hisz nem tudok felelni, mit felelhet a mindennek a semmi? Akarom élni az egész hitet. Szeretni, ahogy Isten szeret, és bízni akarok abban, amit Krisztus hozott. Nem érzem, nem is gondolom, de akarom.
1: Mi lehet a harmadik megoldása az értelemnek és az akaratnak erre a feszültségére és ellentmondására? A keleti vallásokkal már jókora karéit kiszeltünk a vallások kenyeréből. A most megszólalt Sík Sándor vers meg a középkori kereszténységnek és egyháznak az állandósult felfogását tükrözte. De milyen érdekes, hogy van még egy harmadik megoldás is, ami az én véleményem szerint, a bibliai meggyőződésem szerint nem helyes, de egyre inkább elterjedt. Régen megkaptam már és forgattam Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatos könyvét. Magyarul is kiadták. De nem régen került a kezembe, mert most fordították le Miguel de Unamuno-nak a Kereszténység agóniája című könyve. Unamuno a két világháború közötti spanyol irodalomnak a legolvasottabb írója és költője volt, akinek a hírnevét az is fokozta, hogy el kellett hagyni a Spanyolországot, mert a nézetei miatt sem az állam, sem az egyház nem nézett rá jó szemmel, egyébként katolikus vallásban nőtt fel, és ebben a Párizsban írt, a 20-as évek végén Párizsban írt könyvében milyen érdekes a cím, hogy a Kereszténység agóniája. Azt mondja, hogy az a kereszténység, amiben én felnőttem Spanyolországban, az agonizál. Ennek a kereszténységnek nincs jövője. A 8. fejezetében találtam rá, most, hogy végigolvastam ezt a könyvet, ide évben adták ki, egy olyan részletre, amelyben felidézi, hogy Loyolai Ignác hogyan alapította meg a jezsuita rendet. Ez az értelem és akarat közötti feszültség megoldásának egy nagyon jellegzetes és a 16. századtól fogva nagyon elterjedt megoldása. Mondtam az előadás előtt, hogy én NATO csatlakozásra nézve nem nagyon nyilatkozom, de most kiolvashatják ezekből a gondolatokból, hogy körülbelül mit lehet erről gondolni. Tudnék, a politikai gondolkodás is ezen alapszik. Ugye Loyolai Ignác katona ember volt, nagyon súlyosan megsebesült, és utána lépett egyházi pályára, és létrehozta azt a szerzetes rendet, ami mind a mai napig a világon a legismertebb és leghatékonyabb szerzetes rend, ezek a jezsuiták, a Jézus Társasága. 1553. március 26-án egy levelet írt Rómából a portugál jezsuitáknak, Loyolai Ignác és Unamuno ezt idézi ebben a könyvében. Figyeljék meg a levelet, a levél részletét, rövid leszek, a következőképpen írja. 3 fok van vezet odáig, hogy az emberben összhang legyen. Az első fok abból áll, hogy a testvér, tehát a szerzetes, a jezsuita, végrehajtja, amit megparancsolnak, de csak akkor méltó az engedelmesség erényének a nevére, ha eljut a második fokra, ami azt jelenti, hogy magáévá teszi az előjáró akaratát is. Tehát nem csak a célra vonatkozik a parancs végrehajtása, hanem az odaadásra is, amelynek pontosan összhangban kell lenni az előjáró tetszésével, illetve nem tetszésével. És ha valaki saját akaratán túllépve, teljes mértékben, tökéletesen át akarja adni magát, akkor annak az értelmét is fel kell ajánlania. Az értelem az engedelmességnek egy másik felső foka, mégpedig úgy, hogy nem csak a benne levő akarat, hanem a benne levő érzés is egybevágjon az előjárójéval, és annyira vesse alá a saját ítélőképességét az előjárójának, amennyire odaadó szándéka meg tudja hajlítani az értelmét. Mert minden igazi engedelmeskedőnek

igyekeznie kell azt érezni, amit az előjáró érez. Vagyis el kell hinnie, hogy igaz, amit az előjáró annak nyilvánít. Hogy megkönnyítsék ennek az engedelmességnek egyfajta szkeptikus racionalizálással történő elérését, a jezsuiták kigondolták ezt a formát. Vagyis az életben az a fontos, hogy egy fölöttem álló ember mit mond. Ha egy fölöttem álló ember mond valamit, először el kell fogadnom azért, mert fölöttem áll. Ő hatalmasabb. Másodszor az akaratomat is összhangba kell hozni vele, harmadszor az értelmemet is alá kell rendelnem neki. Kedves hallgatók, így talán érthetjük, hogy miért olyan óriási a befolyása ennek a rendnek, mert minden egyes tagjától ezt kívánja. Ha valaki belép ebbe a rendbe, annak azt meg kell tennie, amit az előjárója mond. De nem csak úgy tessék-lássék kell megtennie, hogy most megteszem, mert az előjáróm, hanem az akaratomat meg kell győznöm, össze kell törnöm, hogy én most akarjam is azt, amit ő akar. De még ez sem elég, az értelmemet is össze kell törnöm, és nekem úgy is kell gondolkoznom, ahogyan ő gondolkozik. Kedves hallgatók, 400 éve nem csak egy rendnek ez a jelszava, hanem ugyanabban az évszázadban, egy kicsit korábban fejtette ki a politikáról a véleményét Niccolò Machiavelli, aki azt mondta, hogy minden politikának is ez a jelszava. Aki belekerül egy politikai gépezetbe, annak el kell fogadnia azt, amit annak a gépezetnek a vezetője mond, de nem csak úgy tessék-lássék, az akaratát teljesen alá kell rendelni az ő akaratának, de nem csak az akaratát, az értelmét is. Tehát, hogyha előbb azt mondtam, hogy a keleti vallások szerint az akaratot meg kell semmisíteni. A középkori kereszténység szerint az értelmet kell megsemmisíteni, és akarjunk, akkor azt mondanám, hogy ennek a 16. századtól kifejlődő gyakorlatnak, amit mondom, ez a lelki gyakorlatos könyv tartalmaz, tehát ez alapján bárki ezt a gyakorlatot elvégzi, az embernek mind a kettőt meg kell semmisíteni. A fő dolog az, hogy a hatalom mit akar. Elég világos, nem? Elég sok példát láttunk erre vonatkozólag. Tehát ennyi alakult ki, mondom, ezt a nagy zárójelet most be is zárom. Az emberiség történelmében vagy azt mondták, hogy az akarata bűnös, tehát az akaratot törjük meg. Vagy azt mondták, hogy az értelem gyenge, hát akkor az értelmet dobjuk ki, és akarjunk. A kötelességünket teljesítsük, és milyen jó polgárok leszünk. Vagy pedig azt mondták, hogy ugyan kérem, emberben értelem és akarat. Hát nem ez a fontos. Az a fontos, hogy ki van felül. Ki beszél? Ki akar irányítani? Ki a hatalom? Ki az erő? Azért mind a kettőt össze kell törni. Hát körülbelül itt vagyunk a mai életben, és a mai életet amennyire irányítja a politika, így irányítja, hogy az embereket belül össze kell törni. Az emberek akarják azt, amit valaki felül akar, és aztán még úgy is gondolkozzanak, hogyan ők gondolkoznak, akik vezetik az embereket, tehát mind a kettőnek meg kell semmisülni. Erre szokták azt mondani, hogy a mai ember, ha politikával sokat foglalkozik, akkor végül mi marad benne? Semmi nem marad benne. Semmi nem marad benne. Ahhoz az anekdotához jutunk el, amit Kosztolányi Dezső halhatatlan tollal megörökített az Esti Kornélban. Biztos idéztem már itt Budapesten is ezt a rövid történetet, hogy kiáll a politikus az emberek elé, és fölteszi a kérdést, hogy emberek, ostobák vagytok? Hallgassatok meg engem, és még ostobábbak lesztek. Tehát körülbelül a világ ezt tudta ajánlani, de vallásos meggyőződésből kiindulva, a 16. századból kiindulva, és ez a folyamat tart a mai napig. Most bezárom ezt a nagy zárójelet, és azért mondtam el ezt önöknek, hogy világosan meg tudjam különböztetni azt, hogy a Biblia mit válaszol erre a kérdésre. Hogy mi Istennek a válasz erre a kérdésre. Mert a Biblia tud arról, hogy az emberi értelem igen meggyengült. Arról is tud a Biblia, hogy az akarat szinte kormányozhatatlan, mert hogy egy gyenge kézben milyen legyen az akarat. Egy gyenge kézben csak ide-oda tud siklani az akarat, és az ember élete valóban a közveszélyesség élete. De a Biblia ezért tanítja a következőket. Sem ezt, sem azt megsemmisíteni nem kell, de a legnagyobb veszély és a legnagyobb támadás az emberrel szemben.
Az emberi életben, a bűn világában is lehetséges az, hogy az értelem megváltozzék. A változásnak először az értelemben kell bekövetkeznie, és ezt nevezi a Biblia görög szóval, hiszen sokszor beszéltünk róla, metanoiának. Az értelem a nous megváltozásának. Az emberi értelemnek át kell fordulnia, meg kell változnia. Az önző értelemnek önzetlen értelemmé kell megváltoznia. És hogyha az emberi életben végbe megy ez, hogy az ember megváltozik a gondolkodásában, mert először a gondolkodásban kell megváltozni, akkor egy Isten által megerősített gondolkozáson keresztül maga az Isten tudja már az akaratot befolyásolni, hogy az ember ne rosszat akarjon, ne helytelent akarjon, ne olyasmit akarjon, ami most jónak látszik, holnap meg kiderül, hogy hamis és hazug. Tehát a Biblia szerint az értelem megújulásának a vezetésével helyrehozható az emberben az eredeti béke és az eredeti harmónia, úgyhogy a megváltozott, így is mondhatnám, a hívő értelem, irányítsa az embert, hasson az akaratra, persze az akarat ellene fog állni. Az akarat nem akarja megtenni azt, amit a hívő értelem mond neki. De itt következik egy olyan küzdelem, ami a keresztény életnek a küzdelme, hogy az ember az értelmével, az értelmét segítségül hívva és az Isten segítségét kérve tulajdonképpen legyőzi az akaratát, legyőzi a rossz akaratát, és az akarat is folyton folyvás megújul, megváltozik, és a szokása nem az lesz már, hogy a rosszat tegye, hanem már sok tapasztalata fűződik ahhoz, hogy az értelemnek igaza van, és a jót is lehet tenni, és a jó cselekvése vezet el igazán tulajdonképpen a jó élethez. Azt is mondhatnám, hogy a Bibliának ilyen rendkívül egyszerű tanítása van, hogy az értelem megerősödésével az akarat is fokról fokra meg kell, hogy változzék, de csak úgy, hogyha komolyan vesszük ezt a küzdelmet. Mert ha ezt a küzdelmet nem vesszük komolyan, akkor itt befurakodik ebbe a dologba egy olyasmi, amiről eddig még nem beszéltem, de hát az emberek erről sokat beszélnek, és ezek az érzelmek. Ha az ember nem tanul meg egy megváltozott értelemmel élni, és halogatja azt, hogy ezt a küzdelmet fölvegye az akaratával szemben, akkor az emberi életbe benyomulnak az érzelmek. Az érzelmeknek itt semmi keresni valójuk nem lenne. Itt az értelem és akarat küzdelme folyik. Az érzelmeknek hol van keresni valójuk? A Biblia szerint itt. A Biblia szerint az érzelmek a helyes gondolkodás, helyes döntések első pont. A jól irányított akarat után azért állnak a harmadik helyen, mert hogyha valamit jól csinálunk, azután egészséges és azután természetszerű, hogy jó érzések vesznek birtokba bennünket. Tudom, hogy mi a helyes gondolkodás, tudom, hogy küzdenem kell az akaratommal szemben, és Isten ehhez erőt ad, ezért, ha jót teszek, ha sikerül valami jót megtenni, akkor jól érzem magam. Nem akkor érzem jól magam, amikor rosszat teszek, meg amikor az akaratomat hagyom, hogy elszabaduljon. Ugye két emberi magatartás van. Aki nem küzdi meg ezt a harcot, az tulajdonképpen jól érzi magát akkor, amikor a másik embert a hideg kirázza. Vagy amikor rosszul érzi magát. A keresztény ember azért egészséges ember, mert tudja jól azt, hogy mi az Isten akarata, és erre mindjárt rá fogok térni. Tudja jól azt, hogy az Isten mihez ad erőt, és hogy legyőzhetjük az ellenszegülő, a jónak ellenszegülő akaratot, és mennél több győzelmet aratunk az életben, annál több jó érzés vesz bennünket birtokába. Ez az egészséges élet. Az érzelemnek itt semmi keresni valója nem lenne, és az embereknél sajnos az érzelem ide szokott befurakodni. Az értelem nem elég erős, halogatja a döntéseket, az akarattal a küzdelmet nem veszi fel, erre mi jön az ember életében? Sajnáltatja magát az ember, kedvez magának, keresi a jó érzéseket, hogy ő jól érezze magát, ő jól akarja érezni magát. Teljesen egészségtelen felfogás. Sajnos a mai világban az egészségtelenség világát éljük, nap-nap után ezt tapasztaljuk. Az emberek nem nagyon gondolkoznak, a küzdelmet nem szokták meg saját magukkal és az akaratukkal, ők jól akarják érezni magukat. Hát a sorrend így bomlik fel, hogy az első az érzelem,
jól akarom érezni magamat. Ennek aztán mindent alávetek, csak hogy én jól érezzem magamat. A második az, hogy mit akarok, és a harmadik, ha van, akkor az értelem. Nem haladok tovább, mert tudom jól, hogy bizonyos értelemben fárasztó is lehet az ilyen filozófikusnak tűnő elmefuttatás. Én remélem, hogy nem annak veszik, és nem puszta teóriának. Aki végig akarja ezt követni teljes mélységében, ajánlom Vankó Zsuzsának a Boldogság törvénye című könyvét, amely bibliai etika, tehát a Biblia erkölcsi rendszerét foglalja össze, és hát ezt nagyon mélyen megvilágítja, hogy minden emberben ez a küzdelem van. Csak az a kérdés, hogy ki mit helyez első helyre. A kereszténynek ez a sorrendje az életében. Aki még nem fogadta el Istent és az Isten igazságát, óhatatlanul ez a sorrend az életében. De mielőtt tovább mennék, és említettem önöknek, hogy egy kicsit hosszú lesz ez a meditáció, éppen 3/4 órás is volt, erre számoltam, mert versek is elhangzottak, mielőtt rátérnék a befejező két nagy kérdésre, hogy mi az Isten akarata? Mit jelent ez most ennek a hátterén, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is? Hogyan tudjuk követni az Isten akaratát, illetve hogyan biztos, hogy nem követjük az Isten akaratát? Egy zenei közbejátszás is megtörténik, mégpedig az, amit felírtam a táblára. Rendkívül szép zenemű fog felhangozni. Meghallgattuk már az eddigi előadásaink során Luther feldolgozásait, mi atyánk feldolgozásait. Luther koráját Bach is felhasználta, és van Bachnak is egy csodálatos mi atyánk, ja, dallamra mondom, hogy csodálatos, de most nem ez az eredeti Bach mű fog elhangzani, hanem ez ihlette Kodály Zoltánt a két világháború között, hogy a Bach művet áthangszerelje, mégpedig gordonkára és zongorára. Perényi Miklós és Kocsis Zoltán ezt fogják előadni. Bach, Kodály, Vater unser in Himmelreich, tehát mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Figyeljük meg a jól ismert lutheri dallamot, hogy érezzük-e, és a hangszereléssel milyen sokat nyert ez a zene. Két zeneszerző találkozik, talán nem is gondoljuk el, hogy Bachhoz, Kodálynak valami köze van, de így köze van, közvetlenül is, és egy nagyon figyelemre méltó, körülbelül 5 perces zenemű hangzik most fel, tehát Bach, Kodály, Vater unser in Himmelreich.

0: Kedves hallgatók, most térnék rá akkor az előadás második nagy kérdésére. Tulajdonképp mi az Isten akarata? Amikor Jézus arra tanította itt a követőit, hogy ezt naponként idézzék maguk elé, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Hát éppen ez nagyon sok ember kérdése. És nem csak ateista emberek kérdése, vallásos és komoly keresztény hitre törekvő emberek kérdése, hogy honnan ismerhetem fel az Isten akaratát. Mi az Isten akarata? De ezt ne úgy általánosságban mondják meg nekem, hanem ma mi az Isten akarata, vagy holnap után mit kell tennem? Jézushoz is így mentek oda a János evangélium a 6. fejezete szerint egyszer a tanítvány, hogy Mester, mit kell, hogy cselekedjünk, hogy az Istennek tetsző dolgokat cselekedjük. Mi az Isten akarata? Kedves hallgatók, erre a kérdésre adandó válaszban két alapvető Biblia vers jön a segítségünkre. Két Biblia vers kezdődik ezzel a kifejezéssel, hogy az az Isten akarata. Ezt a két Biblia verset nagyon meg kell becsülni. Itt van a második sorban fenn a táblánkon az első, a Timóteusi első levél 2. fejezet 4. verse. Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Mindjárt visszatérek erre a Biblia versre, fölidézem a másodikat. Az első Tesszalonikai levél 4. fejezet 3. verse így hangzik, az Isten akaratja pedig a ti szenté lételetek. Ez a Bibliában két olyan alap Biblia vers, amelyen az egész életünkben gondolkozhatunk. Nyilván akkor én most csak egy töredékét fogom itt felvillantani a tanításaiknak, de ha csak ennyire pillantunk bele, már is sokat nyerünk. Mit is mond az első vers? Két dolgot állít. Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Tehát Isten mindent ennek rendel alá, hogy az embert az örök életben részesíthesse, hogy az embert elvezethesse az örök életre. Hogy az ember feltámadjon és ott legyen az Isten közelében a feltámadás után az újjáteremtett mennyen és földön. Isten minden emberre úgy néz, úgy tekint, mint akivel szeretne ő maga az Isten örökké élni, akivel szeretné megosztani az életet örökre. Az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és még hozzáteszi, hogy az igazság ismeretére is eljusson. Tudnék, ez a második mondat, ez azért fontos, vagy fél mondat, mert ez azt mondja el, hogy Isten akarja, hogy eljussanak az emberek az örök életre, de csak egyféle módon lehet, hogyha az ember igazságos lesz. Ha az ember itt a földön megváltozik, és az igazságtalan, magának élő, magának kedvező, önző emberből igazságos emberré válik. Isten nem fogadhat be igazságtalan embereket az örök életre, mert akkor újra ugyanezt tennék, mint ebben a földi történelemben. Ezt az Ézsás könyve 26. fejezete mondja ki határozottan, hogy ha kegyelmet nyerne itt a gonosz, és nem tanulna igazságot, akkor az örök élet földjén is csak a hamisságot nézné. Tehát az Isten erről nem mondhat le. Isten nem úgy akar elvezetni az örök életről, hogy valami kedvezéssel, valami elvtelen kiskapun keresztül elvezetni az embereket az örök életre, hanem Isten úgy akarja az embert az örök életben részesíteni, hogy itt a földön az Istennek minden törekvése arra irányul, hogy megváltoztassa az embert, megigazítsa az embert. Tehát megjobbítsa az embert. Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És ezt az utóbbi félmondatot részletezi a második igevers, az Isten akaratati szenté lételetek. Szenté lenni, ugye sokak szemében ez olyan furcsa kifejezés, mert azt mondják, hogy ugyan kérem, hát én szent fazék legyek, vagy én legyek szent, az tőlem távol van, nekem az nem kell. Persze sokat tett azért az eltorzult hatalmi kereszténység, hogy a szentséget, vagy mondhatnám boldoggávatásnak is, vagy szentélyavatásnak is, különböző fokozatai vannak ennek, hogy ezt jól lejárassák. Mert akkor, amikor évekig vagy évszázadikig tart egy boldoggáavatás, vagy egy szentélyavatás, és ott ugye a középkori kódex szerint ugye már a második fokozatban a szentélyavatásnál azért legalább 7, de jobb, hogyha 9, de még jobb, ha 15, de az se kutya, hogyha 50 csodát tudtak mellékelni. És aztán amibe került, abba került azért a csodáknak, elő kellett állniuk. Hát így aztán jól lejáratták ezt, hogy szenté létel. Így aztán azt mondták az emberek, hogy jó, hát van Isten, meg kell a vallás, de hát azért ez már túl sok. Kedves hallgatók, csak azért érek ki erre, nem egészen jó dolog talán így pedagógiailag, hogy én ennyit beszélek az egyháztörténelemről, most éppen így hozta a sora a témánknak, de csak azért beszélek ennyit erről, mert a Biblia nem ezt érti a szemtélételem. A Biblia nem azt érti, hogy majd emberek megvizsgálják a halálom után, hogy mondjuk a koporsómnál hány embernél történt csoda, vagy nem azt mondja a Biblia, hogy ez és ez az emberi vélemény és dokumentum fog majd engem szenté avatni. A Biblia azt mondja, hogy az embert azt teszi megváltozott emberré, azt teszi szenté, hogy először az értelmével keresi az igazságot, átadja-e magát a felismert igazságoknak, és utána az élet küzdelmével az értelmét és az akaratát kívánja-e összhangba hozni, mégpedig olyan módon, ahogy Jézus mondta a hegyi beszédnek talán az egyik legmegrendítőbb kijelentésében, a Máté evangélium a 5. fejezet 29. és 30. versében, amikor azt mondta Jézus, hogy ha valaki az értelmével már mindent belátott, már tudja, hogy mi a helyes út, tudja, hogy mi az igazság, de látja azt, hogy ő valami rossz dolgot akar közben, valami tisztességtelen vagy erkölcstelen dolgot, ő neki meggyőződése van az igazságban, de mégis hát ugye az ösztönei, vagy a vágyai, vagy a kívánságai hajtják, akkor azt mondta Jézus, hogy inkább vájd ki a jobb szemedet, és inkább vágd le a jobb karodat, ugye ez képletes értelemben értendő, nem szó szerint, hogy a csírájában folytsál el mindent, ami megakadályozna azt, hogy te épp és egészséges és egységes ember legyél, mert hogyha nem lesz benned egység, akkor nem tudod odaszánni magadat az Istennek. Most ez a fontos dolog, a szentség az annyit jelent a Bibliában, hogy oda szentelem, oda szánom magamat, mire? A jóra. Tehát tulajdonképpen ezért mondja Pál, hogy az Isten akaratja a ti szenté lételetek, mert ezt minden ember megtanulhatja, minden ember szent lehet. A szentség vagy a tökéletesség egyetemes emberi élet cél, ahogy az előbb idézett Etika című könyv egyik fejezete is mondja, a tökéletesség, mint egyetemes emberi élet cél. Mert a Biblia szerint olyan tökéletesség van ezen a világon, de ez van, ez létezik, amikor valaki keresi az igazságot, megragadja az igazságot, és hagyja, hogy őt is megragadja az igazság, és teljes erejével úgy szeretne élni, ahogy a fölismert igazságai kérik tőle. Oda szenteli, oda szánja magát erre. Pál a Római Levél 6. fejezetében nagyon sokat beszél erről, talán ezt a részt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Tehát az Isten akarata így valósul meg az ember életében. Az Isten mindenki felől jót akar. Az Istenben soha nincs hiba ilyen tekintetben. Hiba bennünk lehet, és ezért tanított Jézus arra, hogy mindennapos kérés legyen ez, hogy legyen meg a te akaratod, mert tulajdonképpen az egész emberi életünk ebből a szempontból mi egyéb, mi más, mint hogy összhangba hozni magunkat Istennel, az Isten gondolkodásával és az Isten akaratával. Ő ezt akarja, ő ebben a kezdeményező, és a legtöbbet ő teszi, de hogyha a mi magunk részéről nincs erre válasz, és nincs közreműködési készség, akkor az ember nem szentelődik meg, akkor az ember nem jobbul meg, és akkor az ember nem jut el az örök életre. Kedves hallgatók, olyasmit a Biblia nem mond, hogy az Isten elmondaná az akaratát napra lebontva, hogy úgy mondjam, kazuisztikusan, hogy most erre menj, arra menj, vagy ezt csináld, vagy azt csináld. Ismerős példákat említek önöknek, talán a Bibliának a két legnagyobb példája az Ószövetségben József története, az Új Szövetségben meg Pál apostol története. Józsefnek az Isten hogyan nyilvánította ki az akaratát? Józsefnek az Isten adott álmokat 17 éves korában, és tudomására hozta nagyon szemléletesen az akaratát, ami 22 év múlva teljesedett be. 22 év múlva. Az, amit látott József az álmaiban, az egészen pontosan 22 év múlva vált valóra. Józsefnek mi volt a feladata? Józsefnek az volt a feladata, hogy az Isten akaratát megismerve, napról napra ő maga ezt a küzdelmet megharcolja. Mit jelent ez, hogy azt mondtam, hogy az Isten akaratát megismerve? Az Isten akaratát hogy lehet megismerni? Úgy, hogy villám cikázik az égből, vagy minden nap felíródik az égre valami parancsolat, vagy törvényszabály? Nem. Az Isten akaratát úgy lehet megismerni, hogy a Biblia szerint az egész Szentírás nem más, mint az Isten akarata. Az Isten beszéde, az Isten törvénye, vagy az Isten akarata, ezek teljesen ugyanazt annyit jelentenek a Bibliában. Amit mond az Isten, azt gondolja. És amit gondol az Isten, azt akarja. Ne felejtsük el, hogy Istenben teljes összhang van. Istenben nincs olyan, hogy mást gondol és mást akar. Isten, ahogy gondolkozik, az szerint akar dolgokat. És ahogy gondolkozik és akar, azt mondja el. Tehát Isten, amikor az emberiségnek adott egy könyvet, és ez a Szentírás, akkor a Szentírásban benne van az, amit az Isten gondol és akar. Ezt nevezi így a Biblia, hogy az Isten törvénye, az Isten akarata, az Isten beszéde. József táplálkozott ebből. József felidézte az egyiptomi fogságában is az Isten törvényeit és az Isten akaratát. Így hárított el például Potifárnénak is a közeledését. Hivatkozott az Isten törvényére, az Isten akaratára. Így élt a hatalom csúcsán is, nem részegedett meg a hatalomtól, ő az Istennek rendelte alá magát, és beteljesedett az Isten akarata úgy, ahogy azt 22 évvel azelőtt a József tudomására hozta. Ez úgy teljesedett be, hogy József használta az értelmét, a természetes képességeit, megküzdötte a hitnek ezt a szép harcát, hogy majd később Pál apostol mondja, és elérkezett arra a szintre, hogy mindig készséges és engedelmes volt, amit az Isten akart, abba az akaratba szinte, hogy úgy mondjam, észrevétlenül, noha nagyon tudatosan belesimult a József akarata. Amit Isten akart, végre tudta hajtani József által. Pál apostolnak is előre megmondta az Isten, hogy mire választja ki. De ott is évek és évtizedek múltak el, hiszen Pál apostol a megtérése után ugye 3 évig Arábia sivatagjában tartózkodott, 14 évig a szülővárosában. Legkevesebb 17 év, mire Pál apostolból egy olyan tevékeny igehirdető lett, hogy elindult és az egész földközi tenger medencéjében hirdette az evangéliumot. Tehát tulajdonképpen azért említettem ezt a két ismert példát, hogy a mi életünkben is így van ez. Itt térnék rá egy kicsit arra, hogy hogyan nem érvényesül az Isten akarata. Úgy nem érvényesül az Isten akarata, hogy valaki azt mondja most, hogy én szeretném tudni, hogy mit akar az Isten, nekem most mondja meg is. És nekem ezt valahogy hozza tudomásomra. Sok embertől hallottam, eléggé elszörnyűködve, még magukat kereszténynek való emberektől is, hogy a Bibliát is erre használták. Kezembe vettem a Bibliát, felütöttem. Mi az Isten akarata? Hát mondjuk azért van pár tucat kijelentés itt mondjuk egy lapon, amit felütünk. Nem tudom, hogy most amire először esett rá a tekintete, vagy amit először tudott úgy elfogadni, mint Isten akarata. Tehát így soha nem érvényesül az Isten akarata. Elnézést, hogy megint egyháztörténelemről beszélek, de szegény Szent Ágoston is erre mutat példát a Vallomások című könyvében, hogy a milánói kertben téblából ugye a nagy rétor és a nagy művelt ember és ugye van már egy törvénytelen gyermeke, van egy elrontott élete, van egy össze-vissza kuszált gondolatvilága, érzelemvilága, és ott jön-megy, oda megy a padhoz, és felüti a Bibliát. Épp a Római Levél 13. fejezeténél. És erről akarja elhitetni az olvasót, hogy ez helyezte őt más kerékvágásba. Én nem azt mondom, hogy sokszor lehet így tenni, hogy a Bibliát tudakozzuk, de nem úgy, hogy felütjük valahol, hanem úgy, hogy olvassuk. Én is hallottam már ilyen esetet, hogy egy asszonynak meghalt rákbetegségben a gyermeke, és nem tudta, hogy miért kellett a gyermekétől ilyen gyorsan elválnia. De az nem felütötte a Bibliát, hogy majd Isten ad egy gyors vigaszt, egy gyors balzsam cseppet, hanem elkezdte olvasni a Bibliát, és olvasta napokig. És bevallotta, hogy neki még most se volt békéje, még mindig nem találta meg, hogy miért engedte meg Isten azt, hogy ő neki a gyermeke is olyan lelki állapotban is, hogy meghalt, miért engedte meg ezt az Isten. Aztán még tovább olvasta, aztán napokig, aztán hetekig, és aztán néhány hét után találta meg azt a Biblia verset, ami az ő gyötrődésére, az ő problémájára válaszolt. Tehát úgy az Isten akaratát nem lehet megtalálni, hogy valami csodában akarunk hinni, és azt mondjuk, hogy majd felütjük a Bibliát, vagy majd valamit üzen az Úr. Mondom, a hátamból sokádzik, most már tényleg egyháztörténelemre nem terjeszkedem ki, és nem is mondok felekezeteket sem, meg emberi viszonyulásokat sem, de hogyha ezzel tetszenek találkozni, akkor tessenek ettől félni. Mert Isten így akarja az összhangot helyreállítani bennünk. Az összhang helyreállítása időt igényel, küzdelmet igényel, nem egy varázsütésszerű valamilyen csodát feltételez, hogy most majd az Isten nyilvánítsa ki az akaratát. Mások jelet kívánnak az Istentől. Istenem, mutasd meg a te akaratodat. Adjál nekem egy jelet. Egyik régi barátom mondta el, biztos már sokszor elmondtam itt a történetet, elnézést, de nagyon ide kívánkozik, hogy ő gyerekkorában nem tudott ezzel mit kezdeni, hogy Isten akarata, és lefekvés előtt arra kérte a jó Istent, hogy az ablak egyik sarkában van egy cserépvirág, most ő azt kér, hogy Isten csak ennyit mutass meg, hogy az egyik sarokból menjen át a másik sarokba az a cserépvirág. Többet én nem kérek. A föld ne forogjon fordítva, ne történjenek hatalmas égi jelek, csak az a kis virágcserép, az a fél kiló, azt a pár centit tegye meg ettől eddig. És hogyha ezt megmutatod Istenem, akkor már tudom, hogy mi az akaratod, és hiszek benne. Ki tetsz meg biztos talán, hogy a virágcserép nem ment. Nem ment egyik oldalra a másikra. Ne kérjünk jeleket akkor, a Biblia szerint, amikor az Isten a Bibliában világosan elmondta, hogy mi az ő akarata, a törvényeivel. Ne olyanok legyünk, mint az egyszeri ember, aki megismerte a 10 parancsolatot, és benne azt, hogy ne lopj, és utána azt mondta, hogy jó, most már ezt magamévá teszem, előtte majd imádkozom azért, hogy Isten segítsen a lopásban. Tehát ne ilyenek legyünk. Ha mi tudjuk azt, hogy az Isten akarata az, hogy ne lopj, akkor ne gyártsunk magunknak eszméket, hogy te azért valamilyen módon Istenem segíts hozzá ahhoz, talán majd átkereszteljük, hogy ez nem is lopás. Vagy mert mások is teszik, hát tulajdonképpen ez a világnak a rendje. Szóval ilyenekben ne menjünk bele. Az ember ne kérjen akkor jelet az Istentől, amikor az Isten világosan elmondta a törvényeivel, hogy az ember mihez tartsa magát. Ne legyünk bálámok. Jaj, de naív ember voltam, amikor még 10 évvel ezelőtt az egyik könyvkiadó megbízott, hogy írjak a Bibliáról valamit. Hát melyik volt az első történet, amit én kidolgoztam, a Bálám története? Na, erről annyira magukra ismertek az emberek, hogy azt mondták, hogy ebből aztán könyv nem lesz. Hát maga leírta azt, ami benne van a Bibliában, és benne van az életben. Tudnék, miről szól a Bálám története? Olvassuk el Mózes 4. könyve 22. fejezetétől. Arról szól, hogy Bálám pontosan tudta, hogy mi az Isten akarata. De amikor jöttek hozzá ezek a bizonyos moábita küldöncök, akik hozták az aranyat meg az ezüstöt, hogy megfizetünk téged, csak profétálj az Isten ellen, akkor a Bálám elkezdett gondolkozni azon, hogy hát tulajdonképpen maradjatok itt, szálljatok meg nálam, majd megkérdezem az Istent. Ez is a jel kíván. Majd megkérdezem az Istent, hogy mi az akarata. Hát ő nagyon jól tudta, hogy az Istennek mi az akarata. Hát ha valamit világosan tudunk, akkor ne kérdezgessük az Istent, mert akkor biztos mindig egy más valaki fog válaszolni. Ez az ördög. És az ördög megmondta Bálámnak, hogy mit tegyen. És a végén elment prófétálni, sok pénz ütötte a markát, de az egész élete eltorzult és belebukott ebbe a tisztességtelen játékba. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor az Isten akaratát mi megismerhetjük a Bibliába, akkor ne kérjünk jelet. Isten csak egy esetben engedte meg a jelkérést Izrael történetében, nemzeti nagy sorsdöntő csaták előtt, vagy sorsdöntő nemzeti választások előtt. Akkor el lehetett menni a főpaphoz, a királynak, és megkérdezhette az Úrimot és a Tummimot. Ugye a főpapnak a melle előtt volt ez a díszes ruhadarab a 3x4, tehát 12 drágakővel, és a 12 drágakő jobb és bal oldalán, mint nekem is itt van, tehát ez a két ilyen rész, tehát itt volt két ilyen gomszerű tünemény, ez volt az Úrim és a Tummim, és annak az elsötétülése, illetve a megvilágosodása mutatta meg az Isten szándékát, akkor, amikor egy nemzeti sorstragédia, egy nemzeti sorsválasztás küszöbén voltak. Vagy még hogy nem lehet megismerni az Isten akaratát, hogyha nem ismerjük meg önmagunkat? Sokan küzdenek ezzel például, hogy mihez van tehetségük, mik legyenek. Mi az Isten akarata? Most én mondjuk atomfizikus legyek, vagy pedig vályár. Ugye milyen érdekes kérdésfeltevés? Hát az Isten adott az embernek természetes képességeket, hát jó lenne megismernünk magunkat, mert azért az atomfizikus felé más dolgok mutatnak, mint a vályár felé, különben mind a kettő nagyon tisztességes foglalkozás, egyik se lenézendő a másik kárára, de hogyha valaki annyira nem ismeri magát, hogy vályár létére atomfizikus akar lenni, de fordítva is, atomfizikusi képességekkel vályár akar lenni, hát ott megint csak baj van. Tehát az embernek a természetes képességeit használva, a Biblia fényében nézve, a bibliai igék kijelentéseiben nézve kell élni az életét, és akkor majd megesik az, hogy az Isten akarata, ha nem is ma meg holnap, jegyezzük meg, hogy 22 év múltán teljesedett be József életében, és 17 év múlva van Pál apostol esetében. Ne várjunk olyan csodákat, hogy holnap mindjárt vályárok vagy atomfizikusok lennünk. Ugye ez nincs ilyen, nincs ilyen. Tehát az emberi világban is furcsán néznének az ilyen embere. Vagyis summa summarum, mert a vetítésünkre is időt kell egy kicsit hagynunk, és az időm jócskán letelt. Azt szeretném mondani ezzel a harmadik kéréssel kapcsolatban, hogy Jézus Krisztus azután fogalmazta meg ezt a kérést, miután egy ember tudja már, hogy mi az, hogy jó. Szenteltessék meg a te neved. Miután már egy ember küzd azért, hogy jöjjön el a te országod, azután is szükség van egy ilyen küzdelemre, hogy az ember alá tudja rendelni a gondolkodását és az akaratát Istennek. Ez egy mindennapos küzdelem Istennel és önmagunkkal. A keresztény élet küzdelem, de szép, hasznos és nemes küzdelem, mondja Pál apostol, amelyben mind jobban megismeri az Istent is, és megismeri önmagát is. És még egy befejező gondolatot is hadd mondjak, és ezzel át is mennénk már a negyedik kérésre, a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma kérésre. Nem tudom, hogy mit tetszene gondolni, hogy Jézus miért tette ezt hozzá, hogy legyen meg a te akaratod, és nem csak ennyiből áll, nem csak ennyiből áll ez a kérés, én csak nem írtam ki a táblára, mint a mennyben, úgy a földön is. A Biblia szerint Isten akarata a mennyben érvényesül. A mennyben senki rosszat nem akar. A mennyben az el nem bukott angyalok ugyanazt szeretnék, amit Isten szeretne. Azt mondja a Szentírás, hogy az angyalok vágyakoznak betekinteni a földünkre, mert sajnálják ezt az emberiséget, hogy az emberiség hogy engedheti meg magának, hogy állandóan rombol, pusztít, és állandóan helytelen gondolkodásával a helytelen akarata dolgait viszi véghez. A mennyben csodálatos összhang van. Amikor János apostol betekintett a mennybe, a Jelenések könyve 4. és 5. fejezetét tessenek ezzel kapcsolatban elolvasni, hát az egy olyan nyugalom volt és olyan békesség, vagy amikor a három tanítvány ott volt, ki tudja, hol Izraelben a megdicsőrés hegyén Jézussal, akkor nem azt mondták, hogy jöjjünk le a hegyről, és most már térjünk rá a napi foglalatosságainkra, hanem azt mondta az a három tanítvány, tehát Péter, Jakab és János, hogy Uram, olyan jó itt nékünk. Hát készítsünk egy sátrat neked, meg Mózesnek, meg Illésnek. Olyan jó itt, mert békesség volt, mert nyugalom volt, amire minden ember vágyakozik. A mennyben ott van a békesség és nyugalom. Miért? Mert az Isten gondolkodását elfogadva isteni akarat szerint élnek a mennyei lények, az el nem bukott mennyei lények. Itt a földön sajnos teljesen Isten akarata soha nem fog érvényesülni. Ettől az illúziótól óv bennünket a Biblia, hogy majd minden ember el fog jutni az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára és Isten szerinti akaratra, de elvileg minden ember eljuthat. És hogyha egy ember megküzd ezért az életében, akkor az embernek ott van az a keskeny út, ahogy Jézus mondja, hogy az életében meg fog valósulni az Isten akarata. Ez egy hatalmas élet, nem? Nem tudom, hogyha ezt így kimondom befejezésül, hogy van olyan élet, ahol az Isten akarata megvalósul. Hát az milyen szép, az mennyire győzelmes, az mennyire békés és kívánatos élet. Nem kell erre törekednünk. Hogy ne kellene? Ez kellene, hogy az embert hevítse és mozgassa, hogy bárcsak az életemben, meg hát persze a példán nyomán más emberek életében is az legyen, amit az Isten akar, mert ha nem az lesz, amit az Isten akar, hát milyen világban élünk mi? Isten szerinti világban, vagy pedig egy embernek ellenséges világban. Kosztolányi Dezső így mondja, hogy egy embernek ellenséges földgolyón élünk. Mi tettük ellenségessé a világot? Minden pillanatban és minden zúgban a veszélyek özöne néz ránk. Ha mi nem tanulunk meg Isten akarata szerint élni, ezt is elmondtam már önöknek, olyan ez a világ, mint egy aláaknázott terület. Ha egy rossz lépést teszünk, akkor felrobban, és az életünknek vége van erkölcsileg vagy lelkileg. Aki megtanul Isten szerint élni, és az Isten akarata szerint élni, annak az élete nem fog felrobbanni. És az tudja, hogy az Isten mindig tökéletesen elgondolja ezt az életet, és hogyha a két akarat összesimul, és ez az utolsó versünk, egy ismeretlen német költő mondja, az Isten nem ejt hibát. Az Isten nem ejt hibát. Az Isten, ha engedjük, hogy az akarata érvényesüljön az életünkben, akkor az ellenséges világban is egy nyugodt, békés és boldog élethez tud elvezetni.
1: Nem ejt hibát. Ismeretlen szerző után németből fordította Turmezei Erzsébet. Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útjai, ha gondok örvényébe vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borúsan búcsúzni készül a nap, mely csak gyötrelmet ad, egyben békülhetek meg végül, hogy Isten sosem ejt hibát. Ha tervei igen magasak, s irgalmak kútja mély nekem, ha a támaszok mind inognak, ha nincs erő, nincs türelem, s tekintetem sehol célt nem lát, vaksötét könnyes éjen át, egy szikrácska hit vallja mégis, hogy Isten sosem ejt hibát. És ha szívem megoldhatatlan kérdéseknek betege lett, mert elkezd kételkedni abban, hogy Isten útja szeretet, minden elfáradt sóvárgásom békén kezébe tehetem, s elsuttoghatom könnyek közt is, ő nem ejt hibát sohasem. Azért csend szívem, engedd múlni a földi múló életet. Majd a fényben látni, ámulni kezdesz, mindig jól vezetett. Ha a legdrágábbat kívánja, a legsötétebb éjjel át menekülj a bizonyosságba, hogy Isten sosem ejt hibát.
0: Kedves hallgatók, ennek a témának, a Legyen meg a te akaratod témának csak egy képzőművészeti illusztráció sorozata kívánkozhatik ide a legnagyobb. És amit a művészek a legmélyebben is ábrázoltak, és amiről nem beszéltem, de a vetítés során, rövid 30 képes vetítés során szeretnék beszélni, hogy Jézus hogyan küzdötte meg ezt a küzdelmet. Neki is összhangba kellett jutni az Isten akaratával, és ennek a küzdelemnek a legforróbb pontja a Gecsemáné kertbeli küzdelem volt, és ennek a feldolgozásait nézzük most meg.
2: Ahol erre a heves küzdelemre sor került, hiszen Jézus, hogy emberré lett, Jézusnak tökéletes volt az értelme, amit hozott a mennyből magával, az gyorsan külön tudta választani az igazságot és hamisságot, és mégis még egy tökéletes értelemmel is, azzal együtt is küzdeni kellett Jézusnak azért, hogy az akaratát teljesen összhangba hozza az isteni értelmével, hiszen Jézus emberi természetet is örökölt, és ez a küzdelem, amely ilyen hevesen lezajlott, ez a Gecsemáné kertben zajlott le, Jézus elárultatásának az éjszakáján a Gecsemáné kertet látjuk a mai állapotában, a sok olajfával, ugye az olajfák kertje van itt, ennek egyik része a Gecsemáné kert. Több évszázados olajfák vannak ma is ebben a kertben. Jézus a tanítványaival valamelyik ösvényen jutott fel a hegynek az oldalára, és mielőtt elfogták volna, Jézus itt imádkozott, méghozzá vérverítékkel verítékezve. Van képzőművészeti feldolgozás is a Gecsemáné kertről, méghozzá magyar mestertől, vagyis Csontvárinak az Olajfák kertje című század elejé festménye. Háttérben látjuk a Gecsemáné kertet, előtérben a Dávid tornyát és Jeruzsálem század elején megmaradt házait. Az első feldolgozás, amely ránk maradt, az időszámításunk szerinti 6. századból való, tehát ezt a képzőművészet viszonylag későn tudja megragadni ezt a küzdelmet, hogy Jézus az isteni akarat érvényesülésért folytat. Ez Ravenna mozaikja, de ezek a bizánci stílusú mozaikok nem tudják még igazán kifejezni Jézusnak a küzdelmét, mégpedig azért nem, mert egy hibás vallási tanítás áll Bizánc hátterében, és ez pedig az, hogy Jézus tulajdonképpen csak külsődlegesen volt ember, ő teljesen Isten maradt. Ugye a monofizitizmus és nesztorianizmus küzdelme teszi ki a bizánci stílusú kereszténység történelmét, és ez mind a mai napig nyögi ez a kereszténység, hogy nem tud igazán küzdelmet ábrázolni sem Jézusnál, sem pedig a tanítványoknál. Ravenna után hadd mutassam be a velencei Szent Márk székesegyháznak szintén bizánci ihletre való feldolgozását, már a 13. században vagyunk. Itt is tulajdonképpen magával Jézussal nem tud mit kezdeni, Jézusnak az arca az égvilágon nem sokat fejez ki. Az a hihetetlen küzdelem, ami ott volt Jézusban, amikor megérkezett az olajfák kertjének az aljára, és addig zsoltárokat énekeltek, azután pedig kezdett szomorkodni és gyötrődni. És azt mondta, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig, és azt imádkozta, így kezdte az imádságát, hogy Atyám, minden lehetséges néked. Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Nem tudja még ez a bizánci stílust ápoló mester ezt ábrázolni, és csak a másodlagos jelekkel tud valamit kifejezni, tehát az attribútumokkal, a háttérben az arany, az isteni létteljesség, előtérben pedig ez a kopár szikla, a bogáncsokkal, a kórókkal, az értéktelen növényzettel, a lepusztult emberi világ, tehát ennek a kettőségét valahogyan ezt tudja érzékeltetni. De Jézusnak ezt a hihetetlen nagy küzdelmét eléggé statikusan, mereven ábrázolja, és nem tud igazán lelket belevinni. A bizánci művészet később is a keresztre feszítést szinte nem is ábrázolta, vagy hogyha ábrázolta, ugye bizonyos szemtelenséggel ábrázolta, a pantokrátor ábrázolásokra helyezvén a hangsúlyt, és a feltámadás ábrázolásokra. Ugyanilyen bizánci stílus látható Monreale mozaikján, de itt már a filmszerű előadásmód egy kicsit többet mutat, hiszen ott fent látszik Krisztus küzdelme és az angyal, hogy megerősíti a kezében a keserű poharat, és lent pedig, hogy visszajön és a három legszeretettebb tanítványától kéri, hogy küzdjenek vele együtt. Tehát ez a filmszerű, ugye a régi koroknak ez volt a filmje, hogy egy képmezőn több vagy kettő vagy három mozzanatot ábrázoltak, ez valamit sejtett abból, hogy itt kockán forgott a világnak a jövője. Ha Jézus nem tud küzdeni és nem tudja legyőzni a maga akaratát, akkor elvész a világ. Ha Jézus visszalép az áldozata elől, elvész a világ, mindenki a maga bűnért kell, hogy meghaljon. Jézusnak a Getsemáné kertben volt a leghevesebb a küzdelme, és nem a Golgotán. Az itáliai művészet csak a 14.-15. században szabadul meg ettől, valahol Mantegna közelében, akinek a képét most látjuk, aki már egy bizonyos súlypontot helyez a tanítványok borzalmas elalvására is, talán... Tehát előtérben a három tanítvány, és középütt pedig Jézus, ahogy ő megharcolja a küzdelmet, a tanítványok nem harcolják meg. Az értelmükkel nincs baj a tanítványoknak, hiszen Jézus maga mondja, hogy a lélek kész. Ezzel kapcsolatban olvastam a Jézus Élete című könyvben, hogy ha a lelkünkben egyedül csak az értelem lenne, akkor könnyű lenne a dolgunk. De a lelkünkben az értelem mellett ott van az akarat is. És ezért nehéz a dolgunk. Mert a lélek ugyan kész, de a test, a természet erőtelen. Le kell tehát győzni a természetet. A tanítványoknak a borzalmas elalvását kezdik aztán itt a művészek kiaknázni a 14.-15. századtól fogva Bellininek és más itáliai mestereknek a képein láthatjuk ezt. Vagy a német fafaragványok világában Hans Riemenschneidernél a 15. század végén előtérbe kerül már Jézusnak a fokozottabb küzdelme, hogy Jézusnak is késhegyig menő küzdelmet kellett folytatnia az akaratával, hogy mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, imádkozta Istennek, hanem amit te is. Ezt Jézus háromszor tért vissza, és harmadjára tudta legyőzni. Miközben, ugyancsak Hans Riemenschneider fafaragványát látjuk, a tanítványok édesdeden alszanak. De hát ez vezette őket botrányosabb helyzetbe. A szerb-boszniai művészet egyik alkotását is hadd mutassam be, ez 16. századi jelenetezés. Előtérben a tanítványok rettentő elalvása, bal oldalt fönt már látjuk, hogy Júdás érkezik, egy kicsit furán közelíti meg a kertet, hogy csak úgy belép azon a kerítésen. Jobb kezében ott van a nagy pénzes zacskó, tehát erről lehet mindig Júdást azonosítani. A képnek azonban a középpontjában elvitathatatlanul Krisztus, és Krisztus csont most már úgy fizikailag legalább próbálja szemléltetni, hogy az arcától a láb ujjáig, és a kendőn ott látjuk a vérnyomokat. Hát ez egy óriási küzdelem lehetett, mert azért az emberből nem akármilyen alkalommal jön ki vércsepp. Ez nem akármilyen küzdelem, ez haláltusa volt. Jézus maga is érezte, hogy ha nem győzi le itt az akaratát, akkor elvész az egész világ. Botticelli ábrázolása már egy kicsit a reneszánsz vizeire vezet bennünket, ahol egy kicsit oldják ezt a feszültséget, hogy az angyal megerősíti. Ennek az a jelentősége a Biblia szerint, hogy nem kiveszi a kezéből a keserű poharat, hanem megerősíti a kezében. Nem azt mondja, hogy az Atyának más lenne a szándéka, hiszen magad is tudod, Jézus, hogy együtt hoztátok a megváltás tervét, máshogy nem lehet megváltani az embert. csak az Isten önkéntes halálával. Ezt meg kell tenni. Nem kiveszi tehát a poharat, hanem megerősíti. Előtérben itt a tanítványok elalvása katasztrofális, és ez a kerítés tulajdonképpen még inkább hangsúlyt ad erre, hogy itt két küzdelem van, illetve egy küzdelem, a másik pedig a küzdeni nem tudásnak a gyásza és szomorúsága. A magyar MS mesternek ezt a képét láttuk tavasszal a Nemzeti Galériában, baloldalt az árulás sárga ruhájában Júdás közeledik, és előtérben pedig a tanítványok elalvása megint csak beleilleszkedik a 16. század eleji helyzetképbe, hogy mások is ábrázolták. Így például Lukács van Leyden ugyanekkor ábrázolja ugyanezt a három mozzanatot. Balra fent látjuk Júdást a csapatokkal való érkeztében, jobbra fent Jézust, ott van a kehely is előtte, és elől pedig a legnagyobb képmezőben, hogy mi mennyire nem tudunk küzdeni, emberek. Tulajdonképpen a helyes küzdelem, a helyes küzdés, a mi atyánknak a későbbi részeiben ez fog majd előtérbe jutni, nem csak a mindennapi kenyérért való küzdésben, mert ott se lesz mindegy, hogy hogy küzdünk a mindennapi kenyérért, hanem például a megbocsátás, hogy mennyire tudunk megbocsátani, ez is egy óriási küzdelem, vagy a kísértésekkel való küzdelem, tehát ha így akarom venni, akkor a legyen meg a te akaratod után a mi atyánk a küzdelemnek a különböző válfajait mutatja meg és fokozatait. Nagyon sok vázlatot készített a Getsemáni kertbeli küzdelemhez. Rembrandt is az a festő volt, aki az életében sokat küzdött az akaratával, és különösen visszhangot talált a lelkében ez a történet. Nézzék meg Jézusnak ezt a gyengeségét. Igen, Jézus Isten volt, isteni értelemmel élt, de Jézus ember is volt. De ez az ember, Isten ember Jézus arra adott példát a Getsemáni kertbeli küzdelemmel, hogy igenis a legvégsőkig küzdjünk azért, hogy az értelem és akarat összhangja megvalósuljon az ember lelkében, mert ha nem áll össze ez az összhang, akkor utána csak bukás lehet a holnap és a holnap után. Ez az első vázlata Rembrandtnak, ez a második, hogy visszamegy a tanítványhoz és kérleli őket, és egy pillanatra föl is rezzennek, és nézzék meg Jézusnak azt a nagyon emberi vonásait. Igen, ő isteni értelem volt, isteni személyiség, de teljesen ember is volt. Mennyire más ábrázolás ez, mint az imént látott bizánci Jézus ábrázolások.
3: Adventnet Rádió Magyarországról.

Kedves testvérem, ugyan nem látom itt a gyerekeket, de én készültem. És ha már készültem, elmondom. Jó, még hogyha a gyerekek szanaszéjjel vannak, remélem hallani a hangomat. Márpedig azért, mert úgy gondolom, hogy a gyerekek is közénk tartoznak, ők is ennek a gyülekezetnek részei, és éppen ezért az Isten ígéje hozzájuk is szól. Egy történetet szeretnék elétek tárni, gyerekek, lehet, hogy már hallottátok. Abban az időben is nagyon sok beteg ember volt, amikor az Úr Jézus a Földön járt, és az emberek lelki dolgokkal nem igazán tudtak foglalkozni addig, amíg a testüket valamiféle betegség gyötörte, de én nem annyira a betegek gyógyításáról szeretnék szólni, hanem a barátságról. Amikor mondjuk egy osztályközösségben, vagy emberek közösségében valaki megbetegszik, az általában kiszorul a pezsgő mindennapi életből, vele nem számolnak. Ugye nem tud játszani, nem tud futkározni, nem tud a foci meccseken részt venni, otthon kell üljön, jól el van, és ha éppen van időnk, akkor meglátogatjuk, de előbb-utóbb elfeledkezünk róluk. Mert hogy nem tud velünk játszani, és nem lehet része annak a sokféle tevékenységnek, amit mi folytatunk. Van egy ellenpélda itt a Bibliában, egy embert gutaütés ért. Tudjátok, mi a gutaütés? Biztos tudjátok. Máshol szélütésnek nevezik, agyvérzés, amikor az agyban megpattan egy ér, és az érből kibugyogó vér bizonyos agyi területeket eláraszt, és ott az agy működését akadályozza. Ennek következtében aztán bizonyos testrészek akár le is bénulhatnak. Így beszél a Biblia száradt kezű emberről, egy olyan valakiről, akinek béna volt a keze, valószínűleg egy hasonló betegség következtében. Tehát lebénult a keze, és nem volt használható. Másoknak az egész oldala lebénul, ezek járni sem tudnak igazán, és egy ilyen ember, aki hordágyhoz volt kötve, mert nem tudott járni, egy ilyen gutaütöttet a négy barátja felkapott hordágyastól, és úgy gondolták, hogy a barátság kötelez, és ők ezt az embert, ezt a barátjukat, aki ugyan nem tudott a mindennapi foglalatosságukban most már részt venni, ezt a barátjukat elviszik Jézushoz, hogy Jézus meggyógyítsa. Igen ám, de az emberek, főleg akik nem voltak a mozgásukban korlátozottak, sokkal gyorsabban odaértek, és olyan hatalmas tömeg vette körül a házat, hogy még az ajtót sem lehetett megközelíteni. Ez a négy barát a barátság jegyében úgy gondolta, hogy őket a tömeg nem fogja ebben megakadályozni, hogy ők a barátjukat odavigyék Jézus közelébe, hogy Jézus meggyógyíthassa őket. Fölmentek a tetőre. Megbontották a tetőt, és a tetőn keresztül kötélen leeresztették a hordágyat Jézus mellé, hogy ő legyen a legközelebb Jézushoz, hogy Jézus meg tudja őt gyógyítani. És itt szeretném a barátságnak ezt a példáját úgy a kezetek ügyébe helyezni. Ilyen a barátság, aki nem mond le a másikról, aki amikor a másik teljesíteni nem tud, nem hagyja magára, hanem még ilyen drasztikus beavatkozást is felvállalva, arra is kész, hogy egy házban maradandó kárt okozzon, amit később nyilván helyreállítottak, csak hogy ezt a beteg barátjukat odavigyék Jézus közelébe. És én azt kérem tőletek, hogy gondolkozzatok el, hogy ti hogyan viszonyultok a barátaitokhoz. Ha az iskolából hiányzik valaki, mert hírét veszitek, hogy beteg, akkor várjátok, amíg majd újra jön, vagy elmentek hozzá, elviszitek neki a leckét, de nem erre tenném a hangsúlyt, mert tudom, hogy azt nem veszi jó néven a barát, még akkor se a beteg, hogyha a leckét viszik hozzá, hanem egyszerűen elmentek oda, és megmutatjátok az új játékot, és elmondjátok neki, hogy gyorsan gyógyulj meg, mert majd együtt játszunk ezzel a játékkal, vagy valami kedves dologgal, vagy rajzoltok neki, valamit csak, hogy kifejezésre juttassátok azt, hogy fontos, hogy nem felejtettétek őt el, és hiányzik. Szóval a barátság az tettekben nyilvánul meg. Van, ahol a tető megbontásában, de lehet ennél jóval kisebb gesztusokat is tenni. Én például nem igazán mernék vállalkozni egy tető megbontására,
Lehet, hogy ez az én barátságomat valamelyest kedvezőtlenebb színben tünteti fel, de az igaz barátság nem riad vissza a nehézségektől, hogyha a barátjának vagy a barátjuknak az érdekei megkívánják. Úgyhogy gondolkozzatok el a történet kapcsán a barátságról, és vessétek fel magatoknak a kérdést, mire vagyok kész és képes, hogy az én barátomnak segítsek. Hogy az én barátom érezze, hogy fontos nekem. Itt egy beteg emberről volt szó, de a barátságot egészségesek irányában is ki lehet fejezni, mert sokszor az ember rossz hangulatban van, félrehúzódik, magányos, vagy éppen a társai kiközösítették, ilyenkor is szükség van a barátság megnyilatkozásaira. Szükség van arra, hogy valakinek a jelenlétét, valakinek a támogató segítségét érezzük, és legyetek olyanok, mint ennek a gutaütöttnek, ennek a lebetegedett embernek a négy társa, akik mindenképpen a szívükön viselték az ő szeretett barátjuk egészségét, betegségét, és elkövettek mindent azért, hogy Jézus közelébe vigyék. Ennek a történetnek ez lenne a folytatása, tehát ezzel valószínűleg ti még nem túl sokat tudtok kezdeni, hogy az igazi barátság abban nyilvánul meg, hogyha a társunkat valamilyen módon Jézus közelébe segítjük. De ezt majd később egy kicsit idősebbek lesztek, akkor ugyanígy megbeszéljük. Most csak annyit jegyezzetek meg, hogy barátnak lenni azt jelenti, hogy én a segítségben, a nehézségben a másik mellé állok, és a lehetőségeimhez mérten segítek, ahogy tudok. Testvéreim, egy olyan igeszakaszt gondolnánk át most közösen, aminek az átgondolásához arra van szükség, hogy szakítsunk a hagyományos egzegetikai törvényekkel, és erre az jogosít fel, hogy a Bibliában nem egy esetben találunk hasonló példát. Tudnik, Lázár feltámasztásának a történetét szeretném elétek tárni, és ebből a történetből két gyakorlatilag azonos tartalmú kijelentést. Az egyiket Márta fogalmazta meg, a másikat pedig Mária, de tartalmilag azonos módon. A 11., tehát János Evangélium a 11. fejezetének először a 21. versét idézném, aztán pedig a 32-et. Így hangzik. Mondta azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. A 32. vers. Mária azért, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, az ő lábaihoz esett, mondván néki, Uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem. Annyiban szakítunk a hagyományos írásmagyarázati elvekkel, hogy allegorizálunk. Ugye elvonatkoztatunk egy kicsit Lázár feltámasztásának a történetétől, és csak arra az egyetlen gondolatra helyeznénk a hangsúlyt, amit a két közlés kifejezése juttat, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ahhoz, hogy valaki éljen, és hogy valaki akár a betegségéből, legyen az testi vagy lelki természetű betegség, felépüljön, ahhoz mindenképpen Jézus jelenlétére van szükség. És az úrvacsora voltaképpen ezt a gondolatot hozza felszínre, mert úgy gyógyulunk meg az úrvacsorában is, hogy a Krisztus és a közöttünk lévő bizalmi kapcsolat a keresztről szóló üzenet meghirdetése kapcsán helyreáll, és valakik befogadják őt, hatalmat kapnak, mert hogy a szívükbe Krisztus költözik, az életükkel Krisztus vállal közösséget, és így Krisztus maga az élet költözik az ő lényükbe. Nagyon sok kifejezés olvasható a Szentírásban, ami tartalmilag ezt a gondolatot húzza alá. János első levele, 5. fejezetének 12. verse például így hangzik, hogy aki a fiú, azé az élet. És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban.
Mintha csak tartalmilag ez a Lázár feltámadásának a történetéből származó kifejezés öltene egy testet, vagy fogalmazódna meg újra. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ha tehát az elmúlt negyed évben a Krisztussal való bizalmi közösség megrendült, vagy megingott, vagy átmenetileg szünetelt, akkor ez a mi halálunkkal egyenértékű állapotot feltételez. Mert aki a fiú, az az élet. És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Akár ilyen gondolatokat is lehetne az eddig elhangzottakhoz társítani, hogy vajon Laodiceában van-e élet? Vajon a szárdiszi gyülekezetnek szóló üzenet alkalmazható-e Laodiceára? Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És miről szól, és milyen korszakot feltételez? Ugye a reformáció korát, ahol hatalmas egyéniségek Istentől megáldott lelkesedéssel és lendülettel képviselték a hitáltal megváltás üzenetét, de egy-két generáció elteltével üres formalizmusba, dogmatizmusba süllyedt a reformáció ügye, és a szárdiszi üzenetben az Isten úgy minősíti ezt a korszakot, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Bár vannak életjelenségek, látszólagos életjelenségek, vannak istentiszteleti keretek, formák, járnak templomba, felkarolják a reformáció ügyét, hatalmas létesítmények születnek a reformáció nyomán, és miután a Krisztussal való valóságos élő közösség hiányzik, ezért bár a reformáció gondolata és esemény sorozata a legtöbb ember szívében, főleg a protestánsok szívében valamiféle nagyon is pozitív tartalommal telítődik, a mennyei minősítés mégis lehangoló, mert azt mondja, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Miért? Mert a Krisztussal való valóságos életközösség már nem jellemzi a reformáció ügyét. Laodiceának az a sanyarú és sajnálatos helyzete, hogy hosszú távon együtt él egy ilyen állapottal. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja, és ha valaki megnyitja, akkor bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és én velem. Meglehetősen furcsa tudati állapot jellemzi a bűneset óta az emberek világát, és talán a miénket is. Úgy elgondolkodtam azon, hogy az első emberpár vajon hogyan élte meg azt az isteni figyelmeztetést, amelyik így szólt, hogy amelyik napon eszel, meghalsz. Ettek, és nem haltak meg. Sőt, voltak életjelenségeik. Felkeltek, lefeküdtek, aludtak, ettek. Szóval folyt az élet a maga sajátos medrében, és mégis talán igazat kell adni a Biblia kijelentésének, mert amelyik pillanatban megszakadt az Istennel való közösség, abban a pillanatban beállt a halál. Nem az életfunkciók hiánya, nem azonnali totális halálról kell beszélni, de a Biblia azt mondja, hogy ha az Istennel való bizalmi közösség megszűnik, akár csak egy minimális időtartamra, az a halál állapotával egyenértékű. És ezért mondja Krisztus példázata, a szőlőtők és a szőlővesztőről szóló példázat is, hogy maradjatok én bennem, én is ti bennetek, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha ez a közösség, a szőlőveszőnek a szőlőtőke vagy a közössége átmenetileg megrendül, vagy mondjuk egy szőlőveszőnek megtörik a szára, és a nedvek most már nem tudnak akadálytalanul keringeni, elszárad. Bizonyos idő után a halál állapotának a külső jegyei is megjelennek, elszáradnak és lehullanak a levelek, és minden nagyon is kézenfoghatóan hirdeti azt, hogy erre a szőlőtőkére termés szempontjából nem lehet várni. Pedig mi történt? Egy kicsit megrepett, egy kicsit megtört, és a nedvek nem áramolnak rajta keresztül. A Biblia azért említi ezt a képet, mert az Istennel való közösség, ami életünk, ami lelki életünk és fennmaradásunk szempontjából ennyire fontos. És azért különös, amikor sokan távol maradnak az úrvacsorától,
mintha az az élet, amit az Istennel való közösség helyreállítása nélkül élnénk, az valóságos élet lenne. Nem az. Aki a fiú, azé az élet, és akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ha itt lettél volna, mondja Mária, és mondja Márta is, nem halt volna meg a testvérem. Csak a Krisztussal való közösségből származik élet, Krisztus a mi életünk, mondja a Biblia is, majd amikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor mi is megjelenünk ővel együtt dicsőségben. És ezt a képet használja Jézus is, amikor azt mondja önmagáról, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere. Az első emberpár az élet fájához járulhatott szabadon, és az erről a fáról való táplálkozás jelentette az életet, amellett, hogy a valós lelkéletet nyilván az Istennel való közösség. De amikor ebben a jelképes, de mégis valóságos tartalmában elzárodott a lehetőség, nem járulhattak többé az élet fájához, és ez egyfajta jelképes kiábrázolása volt annak, hogy megszakadt az Istennel való bizalmi kapcsolat is, az ember elkezdett hervadni. A haldoklás jegyei megjelentek. Az emberben a menny szempontjából nem volt értékelhető élet. Az volt a neve, hogy élsz, pedig halott volt. Az úrvacsorának tehát, amikor Krisztus be akar lépni az életünkbe, és amikor az élet kenyerét, önmagát kínálja, mint egy az élet fájának pótlásaként, elmondja ebben a hasonlatban, hogy abban az időben, a régi időben, a pusztai vándorlás időszakában a ti atyáitok a mannából táplálkoztak, a mennyből alászálló kenyeret ették, és éltek, és nem volt közöttük beteges. Krisztus ezt a példát használva azt mondja a tanítványoknak, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere, és aki belőlem eszik, soha meg nem éhedik, és aki abból az italból iszik, amit én adok néki, soha meg nem szomjúhozik. És voltak éppen arról beszélt a Szentírás, hogy akik befogadják őt, akinek az esetében Isten és ember közössége helyreáll, ott maga az élet lép be kinek-kinek az életébe. Ott valóságos életjelenségek jelennek meg, még akkor is, ha a test maga akár betegségekkel és nehézségekkel küzd. Mert amelyik napon eszel, meghalsz, amelyik napon befogadod őt, maga az élet jelenik meg. Azt mondja a Szentírás, más kifejezésekkel élve, hogy amikor valakinek az életébe Krisztus, a szeretet Istene belép, akkor az ilyen ember életében az a szeretet kezd munkálkodni, amelyik értéket teremt abban, amire irányul. Mert nem csak egyfajta, hogy is mondjam, érzelemdús kapcsolat bontakozik ki Isten és ember között, és nem valamiféle, hogy is mondjam, érzelmi túlfűtöttséggel együtt járó megnyilatkozások jellemzik majd a mi vallásos életünket, rajongás az Isten iránt. Sőt, talán azt is mondhatnánk, hogy nem erre kéne a hangsúlyt helyezni, hanem a szeretet Istene lép be az életünkbe. Az Isten fia szeretett engem, önmagát adta, érettem, hogy Pál megfogalmaz, és miközben ez a szeretet az életemben munkálkozni kezd, ennek a szeretetnek egyik legdöntőbb és legjellegzetesebb tulajdonsága is érvényesül, tudnik értéket teremt abban, amire irányul. Felépül bennem az új ember, mert ennek a szeretetnek a mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát megértve hatalmasan megerősödök a belső emberben. Mert hogy Krisztus hitáltal lakozik a szívemben, mert befogadtam őt. És a szeretetet magát, az életet átformáló hatalmat magát fogadtam be, azt a szeretetet, ami a bűnbeteg, önző emberi lényből szeretni képes, önfeláldozó életre képes emberi lényt formál ebben a közösségben. Mert ha azt mondjuk, hogy az erősebb fegyverest fogadtunk be egy másik bibliai képpel élve, akkor ez azt is jelenti, hogy a korábbi erők és a korábbi ott anyázó fegyveres minden megnyilatkozása
tétlenségre károsztatott mindaddig, amíg én Krisztussal közösségben vagyok. Nem olyan régen egy gyülekezetben azt mondták nekem, hogy mert nagyon szépen beszélünk itt elméleti kérdésekről. Tehát miért nem tesszük ezt sokkal inkább megragadhatóvá gyakorlat oldaláról? Hát ugye egy kicsit úgy megdöbbentett a kérdésfelvetés, miután hát az ember ilyenkor, amikor efféle gondolattal találkozik, akkor önvizsgálatba kezdve tényleg nagyon elméletiségon marad mindaz, amiről beszélünk. És rájöttem, hogy gyakorlati vonatkozásban elég nehéz erről szólni, mert csak az érti meg, amikor erről beszélünk, aki maga is tapasztalta azt, amiről szólunk. Tehát elméleti síkon csak azok esetében marad az eféle gondolatfelvezetés, akik ennek a gyakorlati oldalával nem tudnak mit kezdeni. A szombatiskolában idéztem egy gyakorlati vonatkozású megközelítést. Honnan tudod, hogy Isten elfogad téged? Idéztük már itt is nem egyszer. Ez elég gyakorlati. Ugye ez egy olyan kérdés, amit egy urvacsorában méltán vetünk fel. Honnan tudod, hogy Isten elfogad téged? Így folytatja Ellen White, mert tőle való az idézet. Olyan buzgón és aggódva könyörög, mintha földi életet forogna kockán. És maradj Isten színe előtt addig, míg kimondhatatlan vágyak nem kelnek benned az üdvösség után, és a bűnbocsánat édes biztonságát nem érzed. Ez a mi részünk. Nekünk tudnunk kell, hogy az Isten elfogad bennünket. Az elfogadás egyenértékű azzal, hogy hagyom, hogy az Úr és a Mester, aki megalázza magát előttem is, leveszi a felső ruháját, kendőt vesz, körülköti magát, és mossa a lábamat. A múltkor említettem, amíg emlékeztek rá, hogy ha majd a gyülekezetnek lesz egy projektora, és le lehet ezt az óriási nagy üvegfelületet sötétíteni, ami persze valószínűleg nem megoldható, akkor kivetítjük ide a Hubble űrteleszkóp egyik másik képét. Csak azért, hogy az Isten nagyságáról fogalmat alkothassunk. Amíg először láttam ezeket a képeket, el voltam képedve, és ahogy a képek követték egymást, úgy mentem én össze a széken. Egy régi történet elevenedett meg, amikor egy szoboravatáskor egy hatalmas leleplezett szobrot magasztalt valaki, és miközben a gondolat egyre inkább a szobort felavató személyére terelődött át, úgy ment össze a szobor, és úgy nőtt az illető, aki a szobrot avatta, szóval én inkább fordítva éltem ezt meg, ahogy az Isten világa a maga csodálatos dolgaival kibontakozott előttem, úgy tudtam egyre inkább fogalmat alkotni arról, hogy milyen kicsi vagyok én, és az Isten milyen hatalmas. És azért említem ezt a képet, mert amikor az úrvacsorában odajárul hozzánk Krisztus, akkor a világok teremtője alázza meg magát. Mindenek alkotója, teremtője, így kezdi, én az Úr és a Mester, jól mondjátok, mert az vagyok. A világok teremtője akar belépni a te életedbe, megalázza magát, megteremti megalázkodásával azt az elemi bizalmat, aminek eredményeképpen te tudsz nyitni, tudsz elfogadni, tudsz készséget nyilvánítani felé, hagyod, hogy megmossa a lábadat. Hogy a világok teremtője odajárulva hozzád lemossa a te törvényszegéseidet, mert a szeretet jegyében, a benned is munkálkodnék és szeretet jegyében te elengeded a bűneidet, elengeded a rossz szokásaidat, hogy Krisztus töltse be az ezek nyomán támadt űrt, és ő legyen számodra minden mindenekben. Az Úr és a Mester odajárul, a világok teremtője megalázva magát, mossa a lábunkat. Azért, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Lehet, hogy úgy vagyunk ezzel, ahogy Péter, hogy az én lábamat nem mosod meg soha, vagy úgy, hogy egy másik alkalommal nyilatkozott meg, hogy körülöltek Jézus lábát, és mondta közben, hogy távozz el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Valahogy ez így nyilatkozik meg mindannyiunk esetében. Van egy ilyen elzárkodásra való hajlam, de a világért nem engednénk el Krisztust. Vagy a távolságtartásnak ezek a készségei,
az önmagát megalázni kész mester jelenlétében felengednének, és tudnánk befogadni őt. Ne felejtsük el, maga az élet lép be az életünkbe. Az élet kenyerét vesszük magunkhoz, és hogyha ebből táplálkozunk, akkor életünkben maga az élet vesz lakozást. Szeretném idézni a Kolossébeliekhez írt levélből is az ige kijelentését, csak azért, hogy lássuk, hogy ezek a fogalmak mennyire egy irányba mutatnak, és hogy mennyire azonos dolgokról van szó. A Kolossébeliekhez írt levél a 3. fejezetében azt mondja a Biblia, mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, ami életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Ami életünk Krisztus. Ha valakik befogadják őt, az életet fogadják be. Attól a pillanattól kezdve van életünk, hogy vele közösséget ápolunk, hogy az Isten által teremtett bizalom alapján befogadjuk őt, és az életünkbe maga az élet lép be Krisztus személyében. Aztán azt mondja az Efézusi levélből az előbb szóban idézett ige. Figyeljük meg, hogy ezek a gondolatok mennyire azonos tartalmak, és mennyire sokszínűen fejezik ki az előbb már taglalt lényeget. Hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén megérthessétek minden szentekkel egybe, hogy mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága tűnik ennek a szeretetnek, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Az előbb utaltam rá, hogy magát a szeretet, Istenét, a szeretetet fogadjuk be, ami értéket teremt abban, amire irányul, márpedig az isteni szeretet tárgya mi vagyunk. És ezért akar velünk közösséget ápolni, ezért akar, mint maga az élet belépni az életünkbe, hogy a szeretetben meggyökerezzén alapot vévén, egyrészt megérthessük minden szentekkel egybe a tapasztalat alapján, hogy mi a szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége ennek a szeretetnek, hogy eképpen beteljesedhessünk az Istennek egész teljességéig. És akkor Krisztus, ami életünk, majd ha megjelenik, akkor mi is megjelenünk ővele együtt. Mert a bennünk lakozó Krisztus magát az életet hozta el. És amíg benne élünk, mozgunk és vagyunk, addig az élettel vagyunk közösségben. És az úrvacsora ezt az életet kínálja. A mennyei manna lép be Krisztus személyében az életünkbe. Amikor magunkhoz vesszük az ő testét, és magunkhoz vesszük az ő vérét, nyilván a szó jelképes értelmében, akkor magával az élettel kerülünk közösségbe. És ezzel az élettel egy másodperc sem szabad megszakítani a közösséget, a kapcsolatot, mert abban a pillanatban a halál tünetei jelennek meg, és az élet pedig tovább tűnik egy gyors szempillantás alatt. Már csak egyetlen példát említenék, hogy hű legyek önmagamhoz megint az egzegézis hagyományaival szakítva, újra allegorizálni szeretnék. Az Emmausi úton baktat két tanítvány. Az egyik Kleofás, a másik nevét nem tudjuk. Ezek lecsüggett fejjel bandukolnak Emmaus felé, és Krisztus hozzájuk szegődik. És megkérdezi, hogy miért csüggedeznek, miért bánkódnak, és hát elmondják neki, hogy csak te vagy jövevény, nem tudod, hogy már harmadnapja ezek történtek. És akkor Krisztus Mózestől kezdve a proféta írásokon keresztül elmondja, hogy nem, de ezeket kellett Krisztusnak szenvedni, és úgy menni be az ő dicsőségébe. És akkor ez a két már-már boldognak látszó ember egy különös kéréssel fordul Jézushoz. Azt mondja, immár beesteredett, térj be hozzánk, és maradj velünk. A világ töltelme estéjén élünk. És egyetlen úrvacsora nem múlhat el úgy, hogy ez a közösség nem áll helyre. Ezért legyen a mi kérésünk is az, a lelkünk bensejében, talán kimondatlan szavakkal, Úrunk, érezzük,
hogy régóta vagy kint. És már a sötétség első jeleit látjuk, tér be hozzánk. Hogy a mi életünkben a te szerető lényed elvégezhesse a csodát. Vagy ha a bennünk munkálkodó szeretet átalakítana bennünket, tér be hozzánk, maradj velünk, légy a mi életünk társa kísérője, vagy ha szünet nélküli közösségben élhetnénk veled, hogy amikor majd a mi életünk, te megjelensz, akkor veled együtt megjelenhessünk dicsőségben. És már csak egyetlen gondolatot említenék. Azt mondja a Biblia, így fogalmaz ez a két emmausi tanítvány, nem de gerdezett a mi szívünk az úrvacsora, ezt a belső örömet, ezt a belső megelégedettséget, a hazatalálás örömét is jelenti. A szív gerjedezik, mert a bűneinket Krisztus elvette, megbocsátotta, és belépett az életünkbe. És voltak éppen ilyenkor az ember, ember mi volt áll helyre. Létrejön az a közösség, ami az Édenben megszűnt. És megszűnik minden olyan alkalommal, amikor az Istentől eltávozunk. De az Isten készséggel vár, kopogtat, hívogat. Keres bennünket, még nem megtalál. És hogyha mi befogadjuk őt, akkor a mi szívünk eredezni fog. Akkor a mi szívünket semmihez nem hasonlítható békesség és öröm járja be. Az úrvacsorában az Isten ezt kínálja. És legyen ebben az örömben mindannyiunknak része. Amen.

Szeretett kedves testvéreim, kedves gyülekezet! A mi úrvacsorai Isten tiszteletünk alapigéjét Ézsaiás próféta könyve 53. fejezete 5. verséből olvassuk el. Tehát Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetéből olvassuk az 5. verset. Katikám, egy picit vedd lejjebb, légy szíves, mert becseng. Ézsaiás próféta könyve 53. fejezete 5. verse a következőképpen hangzik. Tehát Ézsaiás 53, 5. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Sokszor elmondtam már, ma is elmondom, hogy minden úrvacsoránál egy Istentől származó parancsunk van, és ezt Krisztus így mondta, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljövend. Sok úrvacsora istentiszteletet hallottam már a főpap ruhájáról, a madárról, amivel nem tudom mit kell csinálni. Szóval sok-sokféle úrvacsora istentiszteletet hallottam, aminek nincs köze az úrvacsora istentisztelethez, és ezt a hibát mindannyiunknak el kéne kerülnünk. Azt mondja az ige, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljövend. Mi ennek az oka, és mit munkál bennünk? Miért kívánja Isten, és mit munkál bennünk? Azt mondja egy helyen a Szentírás, hogy szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, mint a korán múló harmat. És Isten ettől a lelki állapottól, amely közömbösségre, amely lanyhaságra, ami az Isten hatalmas szeretetének a semmibe vevésére késztetne, ettől akar megóvni bennünket, hogy szinte előttünk feszítessék meg, ahogy Pál apostol mondja, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus, és hogy az ő sebei által mi meggyógyuljunk. Titokzatos ez a kijelentés, mert az, hogy az ő sebei által meggyógyuljunk. Szinte nem értjük, hogy miről beszél a Szentírás, de ha értünk, történik. Ha az Isten igéje adja nékünk, maga az Úr Jézus Krisztus adja nékünk ezt a határozott útbaigazítást, akkor ez kívánságunk kell, hogy legyen, hogy megértsük, és kötelességünk is, hogy megértsük, mi történik egy-egy úrvacsorakor jó esetben. Mi történik egy-egy úrvacsorakor, amikor az Úr halálát hirdetik, amíg ő eljövend. Úgy gondoltam, hogy ma az Úr Jézus Krisztus 7 szaváról szólnék, amelyben Jézus lelki küzdelmét talán a legmegfoghatóbban, a legközelebbről ismerhetjük meg, mit érzett, mit élt át a mi megváltónk az ő kivégzésének az óráiban, mit élt át a Golgotai kereszten? Mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy egyetlen szót, egyetlen könnyet nem ejtett önmagáért. Egyetlen szó nem szólt arról, hogy ő most milyen állapotban is van. Nyugalom, türelem és megbocsátás jellemezte őt a Golgotai kereszten. Az első három mondását hadd mondjam így el rögtön, és azután majd egy kicsit behatóbban. Atyám, bocsásd meg nekik, nem tudják, mit cselekesznek. A másik mondása, bizony mondom néked, velem leszel a paradicsomban. A harmadik mondása, az édesanyjához és Jánoshoz, imhol a te fiad, és imhol a te anyád. Néhány szót arról, testvéreim, hol vette Jézus ezt a lelki erőt? Honnan? Hát nem sokkal előtte, mikor még senki nem bántotta őt, a Gecsemánéban a földre hullott. Ellen White így fogalmaz, hogy a hideg rögbe kapaszkodott, hogy az Istentől való elszakadását megakadályozza. Könyörgött, egyik könyörgést a másik után mondta el, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár.
És itt pedig ennek már a nyoma sincs, az árnyéka sincs. Még egyszer hadd mondjam, csak másokért. A kimondhatatlan test és lelki gyötrelem között, a test ugye a szenvedés, a lelki a gúnyözön, amely minden oldalról érte őt. Ha Isten fia vagy, mást meg tudtál szabadítani. És ezek között a körülmények között egy szó, egy hang, egy panasz az ajkát el nem hagyja. Hol vette ő ezt a lelki erőt? Hadd olvassuk az Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetében most a 4. terjedő verseket. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kik az ő útára tértünk, de az Úr mindannyiunk vétkét őre vetette. Ez az ige a feltett kérdése nem ad választ. Csak egy indirekt formában, és pedig abban az értelemben ad csak választ, hogy Jézus a helyettes szenvedést vállalta magára. Jézus itt a Golgotai kereszten azt vállalta magára, hogy szája megnémul, mint a báránynak az őt nyírők előtt, mert az Úr mindannyiunk vétkét ő rávetette, és ezt vállalta. Nagyon sokszor csak erről hallunk szintén beszédet, hogy az Úr vetette a mi bűneinket ő rá. Ő vállalta. Békesség tanácsa volt kettőjük között, és ő vállalta, hogy ezt értünk, megteszi. És most gondoljuk át ezt a 7, illetve lényegében csak 5 felkiáltást, a 6-at, 7-et, csak éppen, hogy érinteni szeretném. Jézus ott gyalázza a tömeg. Egy közönséges ember lett volna csak, ha semmi jót nem tett volna is. Egy halálra ítélt, egy szenvedő, egy vérző, egy tövis koronával megkoszorúzott, egy agyongyötört emberhez emberség, megértés, irgalom illik az másik ember részéről. Pedig, hogy az előbb említettem már, egyesek azt kiáltották, ha Isten fia vagy, szálljál most a keresztről, majd hiszünk benned. Másokat megmentett, magát nem. Kvázi világcsavargó, aki mindent mondott magáról, és itt van most, és nem tud segíteni magán. Hadd mondjam Jézusnak, milyen lehetett, hogy

már minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám. Atyám, bocsáss meg nekik, ők nem értik, ők nem tudják, mit cselekesznek. Az ő sebeivel gyógyulunk. Gyógyulunk-e, ha bennünket bántanak? Mindannyian gondolkozunk el rajta, megbántások érnek. Mondhatnánk úgy, hogy gyakran olyan úton és útfélen. Lehet, hogy nem is akar valaki megbántani, de már mire hozzánk ér, már megbántásként éljük át. Hogy vagyunk mi ezzel? Hányszor kell szolgálatunkban elmenni családok között békét teremteni, hittestvérek között, mert haragszunk egymásra, mert ezt és ezt mondta nekem. Nem tett semmit, csak mondott. Jézussal tettek borzalmakat, és mégis azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik, ők nem tudják. Ők nem értik. Légy kegyelmes hozzájuk. Gyógyulunk-e a mi sebeinkből? Egy rövid ellenvejt mondást hadd idézzek. Semmi sem jogosít, hogy haragot tartsunk. Semmi nem jogosít. Gondolkozunk csak el egy kicsit rajta. Semmi nem jogosít, hogy haragot tartsunk. Jézusnak minden oka meg lett volna rá. És ő mégis azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik, ők nem tudják. Jézus vágyódott ezek között a körülmények között arra, hogy megértő emberi részvét forduljon felé. Már a Gecsemánéba is magával hívta három kiválasztott tanítványát, hogy virasszatok velem. Nem tették. De Jézus vágyott erre. Most hogy vágyakozhatott, amikor ez a földühődött és felizgatott Sátán által megszállt csőcselék üvöltötte, amiket már több ízben említettem. Hogy vágyakozhatott, hogy megszólaljon egy emberi hang, hogy valamelyik tanítványa odajöjjön hozzá, hogy egy vizes kendővel, nem tudom, a homlokát valahogy tudja letörölje, vagy valamit mondjon legalább neki. Nem, néma csend. Egy hálaadó, egy köszönő, egy együttérző szó sehol. És egyszer csak megszólal egy lator. Kedves testvéreim, mi hogy gondolkozunk az üdvösségről? Nagyon sokszor sajnos valahogy úgy, hogy ugye mi a kiválasztottak, az újjászületettek, a megkereszteltek. Ott megszólal egy lator, akit a római jogállamban halálra ítéltek. És aki nem sokkal előtte még maga is Jézust gyalázta, és először odaszól a társának, hogy te ne tegyük tovább. Hát nem látod, hát nem érted. Hát ez csodálatos lény. Nem látod az egész lényéből mi árad? És azután odafordul az Úrhoz, Uram, emlékezz meg a te országodban rólam, mikor az eljövend. És ezek a szavak Jézus lelkében a leghatalmasabb vígaszt és bátorítást jelentették. Az első üdvözülendő, az első Krisztustól örök életet igénylő bűnös, igaz a legmélyéről. Itt is hadd idézem Ellen White, azt mondja, hogy azért a bizonyos Jákobi létre, azért ért a földig, és azért hasonlította magát Jézus a Jákobi létrához, mert ő olyan mélyre szállt, hogy nagyobb mélység már nem lehetett annál, hogy a legbűnösebben is segíteni tudjon. És most először a legbűnösebbnek mondja, igen, velem leszel. Ha te felismertél engem most a megváltónak, amikor itt ég és föld között vagyok, amikor nyugodtan mindenki leköphet, amikor azt teszik velem, amit akarnak, ha te most felismertél a te megváltódnak, igen, velem leszel a paradicsomban. Velem leszel az én országomban. Gyógyul-e a mi lelkünk? Az ő sebei által gyógyulunk-e? Tudunk-e reménységet hirdetni a bűn szörnyűségével küszködő embereknek?
Olyan sokszor érzem ezt.

0: És hogy a jó, egy hál' Istennek egyre kevésbé, de hogy a jól szituált, a korrekt embereket, azokat várja az Úr haza. De milyen kegyelem, hogy azért tékozó fiú példázata is ott van az igében, már valahogy egy kicsit olyan, elnézést kérek érte, egy kicsit büdösek. Szenvedélybetegek. Drága testvérim, az ő sebeivel kell meggyógyulnunk, és a legmélyebben, a bűn mélységében fetrengőknek is nyújtani az isteni irgalomnak, a kegyelemnek, a jó akaratnak a jeleit, a mi szeretetünk által. Harmadik mondásánál egyszer csak az Úr megszólal, és odaszól édesanyjához és a tanítványhoz egymás után. És az egyiknek az édesanyját mutatja be, a másiknak mondja, hogy a te fiad, aki majd gondot visel rólad. Kedves testvérim, hogy vagyunk a szülői szeretettel? Nem azért beszélek erről, mert idős vagyok, és hát az ember várná talán, hát ez a személy szerint nekem nincs is okom erre, mert minden ok megvan rá, hogy hálás legyek az Istennek. De szóval nem ilyen szempontból szólok erről. Milyen lehetett Máriának hallani fia szavát a keresztről, hogy anyám, ím hol van a te fiad, aki majd gondot visel rólad. Tiszteld atyádat és anyádat. Gyógyuljunk az ő sebeivel. Ne engedjünk egy durva goromba, vagy megvető szót, hogy a vén öreg. Vagy nem tudom, hogy kinek mit szoktak mondani, vagy ki mit szokott mondani. Kérjük az Istent, hogy gyógyuljunk az ő sebeivel. A Szentírás azt írja le, hogy ez ugye kb. 12 óra tájban történik, és ezután sötétség ül a földre, a legmélyebb lelki szenvedés Jézus Krisztusra magára, ugye a rendkívüli természeti jelek egyik a másikat követi, a sziklák haszadoznak meg, sötétség borítja be a földet, és az utolsó 4 órában, gyors egymás utánban Jézus szavai elhangzanak, hadd mondjam így, hogy először lefelé mutatva, majd fölfelé. Ugye többször említettem, hogy nem szól magáról semmit, és most mégis elhagyja az ajkát egy ilyen felkiáltás. Én Istenem, miért? Miért? Ugye azt tanítjuk erről, hogy Jézus számára az a tény, hogy ő Isten és ember volt, hogy kettős természete volt, ugye ezt sokan azt mondják, hogy na ez azt jelenti, hogy Jézusnak mégiscsak volt egy bizonyos előnye hozzánk képest. Testvérem, ez azt mutatja ez a történet, hogy volt egy borzalmas hátránya hozzánk képest. Mert ő tudta, hogy mi következik rá, hogy tudta, hogy az a helyzet, amiben van, az mivel jár majd együtt. És érezte, hogy igen, az atya fordul el tőle. Volt kettőjük között békesség tanácsa, vállalta ő mindezt. De egészen más vállalni valamit a messzeségben, az évezredek messzeségében, mint ott átélni, visszaborzatni tőle, hogy most mi történik. És odafordul az atyához, én Istenem, miért? Miért? Drága testvéreim, az ő sebeivel, ha meggyógyulunk, akkor lélekben ezt ilyenkor azt mondjuk az Úrnak, Uram, miért? Te, aki bűnt nem ismertél, Isten bűnné tett érettünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk a te kegyelmed által. Értem tehát, hogy én örök életet, én üdvösséget nyerjek. Tanító gyűlésünkön mondta az egyik testvérünk, a mai megrázó szombatiskolának egy részével kapcsolatban, hogyha látnánk az Isten jóságát, szüntelen és hálásak lennénk, nem tudna a gonosz elejteni. Ha ezt örökké a szemünk előtt látnánk, hogy ő értem áldozta az életét, és amikor már majdnem összeroskadtott a kereszten, hogy atyám, én Istenem, miért hagytál el engemet, akkor igenis számára az a legnagyobb a bátorítás, az lehetett. Ahogy a Szentírás mondja egy helyen, ha lelke szenvedése folytán látta az üdvözültek seregét, látott téged átlépni az örökkévalóság küszöbén, látott engem, látta a sokaságot, akik haladnak az örökkévalóság felé, azt mondja a Szentírás, hogy lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik az én igaz szolgám. Bár csak ilyen gyermekei lehetnénk. A következő kijelentésben hangzik az Úr részéről ez a felkiáltás, szomjúhozom. Vajon vízre? Csupán. Ugye mondja a 22. Zsoltár, hogy nyelvem az ínyemhez tapad. Igen, a fizikai szenvedés is borzalmas lehetett. Vérveszteség, lelki gyötrelem. És mégis azt hiszem, a 69. Zsoltár 21. verse adja meg leginkább a választ, ahol azt mondja a Szentírás, a gyalázat megtörte szívemet, várok részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nincsenek. Szomjúhozom. Szomjúhozom a szeretetre, szomjúhozom a megértésre. Gondolom, ezt mindannyian ismerjük, ezt az érzést. Az életünk valamelyik szakaszán voltunk már úgy, hogy olyan jól esett volna egy megértő szó, egy szerető kézszorítás, és nem volt. Ilyenkor az ő sebei által bennünket is gyógyítani akar. És késztetni arra, hogy mikor látunk szenvedő embereket, egyet a legkisebb atyánk fiai közül is, a legnehezebben elhordozhatók közül, vannak ilyenek. Én nem tudom, hogy nem ilyen vagyok én a te részedre. És nem tudod tudni soha, hogy ki számára nagyon nehezen elviselhető a másik ember. De az Isten vágya az, hogy mi a sebei által meggyógyuljunk és győzőkké legyünk. Még egyszer hadd idézem az igét, azt, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette mi érettünk. Vajon mi mit válaszolunk erre a kegyelemre? Vajon az ő sebei által gyógyulunk-e? Vagy néhány óra múlva az úrvacsora után megfeledkezünk róla? Közelmúltban valahol úrvacsorát osztottam, abban a gyülekezetben egy bizonyos probléma volt, ilyen vihara, kávéskanálban, címszó alatt. És olyan jellegű tanítást igyekeztem tartani, hogy azt a kérdést, ha lehet, amilyen szeretettel csak tudtam, úgy szóltam róla, azt valahogy. Akkor vége volt, odajött hozzám az egyik testvér, aki úgy érintve érezte magát, már nem a tanításom által, azt nem érezte egy picit sem, és kezdtem mondani, hogy olyan szomorú, mikor az Isten jósága nem tud megtérésre indítani, mikor az ő szent sebei nem tudnak meggyógyítani. Olyan szomorú, mikor halljuk az igét, el is fogadjuk talán valahol a lelkünkben, de nem engedjük, hogy a mi lényünket át és át járja, hogy az Isten igéje, mint áldott mag, gyümölcsöt teremjen. Küzdjünk, ne engedjük magunkat, meneküljünk hozzá. Nem tudunk magunk a mi bűneinktől megszabadulni. Jézus maga mondta, embereknél ez lehetetlen, de az Istennél, az Istennel minden. És mondjuk ki, az ő belévetett hitáltal, atyám, elvégeztetett a lelkemben az, hogy én neked akarom szentelni magam, én a tiéd akarok lenni, én a te országod részesévé kívánok lenni. És mondjuk ki végül azt is, Uram, atyám, én a te kezedbe teszem a sorsomat. Bármilyen körülményeket teremtesz, bármit hozol az életembe, zokszót nem engedek ki az ajkamon, hanem megbékélt, átadott, Istenfélő életet akarok élni, mint aki tudom, hogy velem semmi nem történik, amely a te isteni tekinteted előtt el nem vonul, mert mindazoknak, akik az Isten szeretik, minden együtt munkálkodik az életükben a jóra. Hiszem, hogy te kegyelmes vagy hozzám, és győzelemre akarsz segíteni. Szívem mélyéből kívánom, az Isten segítsen meg bennünket, hogy az ő sebei által gyógyuljunk, hogy az ő sebei által napról napra közelebb jussunk hozzá, hogy gyógyult gyermekeiként, általa meggyógyított gyermekeiként, az ő sebei által meggyógyított gyermekeiként győzhessünk. Győzni csak ezek által, a sebek által lehetséges. Nincs más utunk. Isten adja meg nékünk azt a kegyelmet, hogy ezt viszont elfogadjuk hálás, örvendező, átadott szívvel, elfogadjuk, amit ő adni akar. Az ő kegyelme nagy volt a szerint. Amen.
1: Irgalmas Istenünk, szerető édesatyánk, mert te drága értünk szenvedett, szent fiad nevében fordulunk hozzád. Meg kell aláznunk magunkat, amikor arra szenvedésre gondolunk, amit ő vállalt, hogy a mi bűneinktől bennünket megmentsen, és mi köszönjük, hogy ezt ő megtette értünk. Urunk, esve kérünk téged, segíts bennünket, hogy amikor Sátán kísért, amikor e világi vágyak, földi vagy testi vágyak gyötörnek bennünket és követelik a magukét, hogy akkor oda fel tudjunk tekinteni a Golgotai keresztre, látni tudjuk a te szenvedéseidet, irgalmas megváltunk, és a te erőd és segítséged által győzni tudjunk. Légy ebben kegyelmes hozzánk. Áld meg, kérünk most a szent jegyeket, jegyet, amit magunkhoz veszünk, ami a te szent kihullott vérednek a jelképe. Úrunk, könyörögve kérünk, add, hogy igazán értékelni, nagyon nagyra értékelni tudjuk ezt az áldozatot, és add, hogy a te sebeid által tényleg végérvényesen és örökre meggyógyulhassunk, a te kegyelmed nagy volta szerint. Kérünk, légy mindannyiunkkal, Úrunk, akik előtted állunk. Ismered mindannyiunk küzdelmeit, kudarcait, vívódásait és győzelmeit. Könyörülj rajtunk és segíts, kérünk, Urunk, de mindazokon, akik utánad vágynak, kérünk a te kegyelmedből. Amen. Amen.

0: Köszöntök mindenkit szeretettel. Kedves hallgatók, ez a téma, ami ma felszínre kerül, mindannyiunkat érint, hiszen olyan világban élünk, ahol stressz vesz bennünket körül, feszítő körülmények, mindannyian szeretnénk megerősíteni az idegrendszerünket és legyőzni a stresszt. Nem könnyű. Mindannyian küzdünk ezzel, és keressük a módját, hogy mi módon lehetséges ez. A bevezető pár gondolatban a stressznek az alapvető információit jelzem, nem megyek bele, hiszen ezeket általában mindannyian ismerjük, mert evidenciák ezek, csak azért mielőtt a megoldásra térnék rá, előtte azért nem baj, hogyha úgy ismétlésszerűen belegondolunk, ezek közismert dolgok, hogy mennyi minden vesz bennünket körül, és mennyi minden stresszel bennünket az életben. Feszültségek, időhiány, munka, gyerek, család, pénz, mind-mind nyomásként nehezedik ránk. A stressz tulajdonképpen nem más, mint nyomás. Nyomás, feszültség. Ami hat ránk, ami áthatja a lényünket, és sokszor úgy érezzük, hogy agyon nyom, és szeretnénk ebből menekülni. Egy józan emberi gondolkodás, menekülés. Ugye a stressznek a megoldása is egyik az, hogy menekülj. Menekülj vagy harcolj. Rengeteg minden kiválthatja a stresszt. Látjuk itt az ábrán a levegőszennyeződéstől kezdve a zajig. A tévéhíradó meghallgatásától kezdve a családi kapcsolatokig, stb. De belülről is támadhatnak a nyomások, félelem, szorongás, aggodalom, bűntudat. Az egyik legbetegítőbb tényező az önvád, a bűntudat, amikor az ember terheli a lelkiismeret. Ezért az egyik legfontosabb dolog, hogy megszabaduljunk a rossz lelkiismerettől. Hogy megszabaduljunk attól a nagy nyomástól, ami az egész lényünket áthatja, hogy önmagunkat vádoljuk. Úgy érezzük, hogy alkalmatlanok vagyunk, hogy hibázunk, és nem tudjuk jóvá tenni, és csak kudarc az életünk. Ezek óriási felszültséget okoznak belülről. Kívülről, belülről, mint egy harapófogóban élünk sokszor, úgy érezzük, amikor összecsapnak fejünk fölött a hullámok, és vajon milyen választ adunk ilyenkor. Engedünk ezeknek a hullámoknak. Ugye kétféle stressz van, az építő és a romboló stressz. Minden, ami negatív jellemvonásból, önzésből fakad, az rombol. Mindaz viszont, ami felemelő, üdítő és mások javára, vagy önmagunk javára van testileg, lelkileg, az építő, pozitív hatású. Három fázisa van a stressznek. A vészreakció, amikor megjelenik. Az ellenállás fázisa, amikor megpróbáljuk leküzdeni, legyőzni, és ha nem sikerül, akkor jön a kimerülés. Akkor hosszan elnyúlik, ez a legrosszabb. Amikor a stressz nem tudjuk megoldani, ugye az állatoknál ez úgy működik, érdekes, hogy ugyanaz a rendszer működik az állatoknál, mint az embernél is, a stressznél, hogy jön a stressz, és a szervezetük egyféleképpen reagál, mint mi is, csak ők elfutnak, harcolnak, üvöltenek, kiáltanak, menekülnek, fára másznak, stb. De hát nekünk ez nem megy, ugye? Hát nem tudunk fára mászni, meg üvöltözni, meg. Hát illetve nem ez a megoldás. Képzeljük el, mi lenne. Üvöltöznénk, egymáshoz tányérokat csapkodnánk, egymást megrúdosnánk, hát hova vezetne ez? Nem ez a megoldás, hát esetesi. Humoros lenne, meg tragikus, ugye? Mindannyian tudjuk, hogy a stressz hogy hat a szervezetünkre. Röviden és velősen, ha azt mondom, a szimpatikus idegrendszeri hatás lép életbe, ami azt jelenti, hogy a szervezet összes erőit mozgósítja. Az adrenalin bekapcsolódik, adrenalin termel a szervezetünk, és a szervezetnek az összes erőit mozgósítsa, hogy küzdjünk, hogy tudjunk küzdeni vagy menekülni. Az emésztés gyengül, mert nincs szükség most az emésztésre, amikor hirtelen jön a stressz. A vér kimegy az emésztőszervekből javarészt, az izmokba megy, pupillák kitágulnak, a szív erőteljesebb, mert megnövekszik a vérnyomás, stb. Az egész szervezetre hat. Nagyon fontos lenne ismernünk azt, hogy kinek hol a határ. Ugyanis kétféle energiaforrásunk van Seje János szerint, amikor megírta a stresszről a híres könyveit, akkor ő azt mondta, hogy kétféle forrásból meríthetünk energiát, és minden embernek kellene tudni, hogy neki hol a határ. és azt mondta, hogy a Teremtő mindannyiunk testébe beleoltott egy jelzőrendszer. Nem tudom, gondolkodtunk-e ezen. Egy olyan jelzőrendszert, hogy valakinek elkezd fájni mondjuk a lába, valakinek az ujja, valakinek a veséje, valaki elkezd náthás lenni, ugye? Valakinek kijön allergiás reakció, és sorolhatnám tovább. Magyarul, kinek mi a gyenge pontja? Ismerjük ezt? Érzékeljük? Amikor már úgy érezzük, hogy nem bírjuk tovább, és vagy hirtelen valami jelzés, és ez akkor szokott következni, amikor meg kéne állnom. Hát ezt ismerjük fel. Ez a határpont. Itt még visszatérhetünk, és még jó megoldások irányába mozdulhatunk el. Azt mondja Selye János, hogy a felszíni alkalmazkodási energiakészletünkkel, vagy bankunkkal, energiabankunkkal élhetünk. Ez egy olyan energiabank, amiben van betét és van kivét. Ha ebből merítünk, akkor jó helyzetben vagyunk, mert ez olyan, hogy tölthető. A napfény, a levegő, a víz, a mozgás, a pihenés, a helyes táplálkozás, a lelki nyugalom, az öröm, a nevetés, mosoly, ezek töltik ezt a felszíni energiakészletet. Ellenben van egy mélyebb raktár, egy olyan bank, amiben nincs betét, csak kivét van. Ez érinti a mély energiakészleteinket. Például a kávé, hogyha fáradtak vagyunk, és úgy érezzük, hogy nem bírjuk tovább, és iszunk egy kávét, vagy egy Red Bullt, vagy mit mondjak, ugye? Ilyenkor valóban bele tud nyúlni a szervezetbe, a mélyebb régióba, kiveszi az energiát, de betét nincs. És ez hosszú távon a szervezet kimerülését szolgálja. Hát ezt kell elkerülni. A bölcs ember ezt elkerüli. A bölcs ember a felszíni energiakészlettel él. Hasonló ez különben a táplálkozásnál is, hogyha mi sok nyers ételt eszünk, majd a következő előadásnál meghallgathatják, akkor az enzim bankunkat nem terheljük állandóan, amit a máj termel, a több ezer enzim. Mert az élő étellel bevisszük az enzimeket. És annak a tápláléknak a megemésztéséhez szükséges enzimrendszer már rendelkezésünkre áll. Így van ez a lelki dolgokkal is. És ezt megfigyelték a genetikusok, hogy a kromoszómáink végén van egy ilyen telomer, ami összefügg az energiakészletünkkel, és az egyszer csak, amikor használjuk el ezeket a mély banki készleteinket, kezdenek rojtozódni, kezdenek fogyni, csökkenni, és az életerőnk és az életünk. Az élet hossza ebből függhet. Tanulság, a felszíni stresszkészletekkel gazdálkodjunk, figyeljük meg, hogy hol a határ, akkor próbáljunk visszalépni. Például, amikor érezzük, hogy kezdünk kimerülni, kezdünk egy kicsit pihenni. Sokszor pár perc is elég. Lecsendesedni, visszavonulni. 5 perc, 10 perc a feszültségben. Uralni az érzéseinket, szembeszállni velünk, fohászkodni. Ha valaki hívő. Akkor forduljon a Teremtőhöz, hogy szabadítsa meg ettől a feszültségtől, és ad erőt. Megfigyelték, hogy a stresszel kapcsolatos betegségek már az ókorban nyilvánvalók voltak. Megfigyelték, hogy ugyanaz Galénosz görög orvos észrevette, hogy ugyanaz az eset, amikor például valakinek egy hozzátartozója meghal, és hogyha le tudja győzni a stresszt, ezt a feszültséget, akkor tovább él, mondhatnám, mintha mi se történt volna. Természetesen a mély lelki fájdalmat azért megérinti és feldolgozza, de aki nem tudja feldolgozni és hagyja, hogy ez a önmarcangoló, önvád vagy a másik hiányába való beleélés állandó tudatosítása, akkor egy év múlva körülbelül utána kíséri a másikat. Majd mondok erre egy példát, hogy hogyan lehetne ezen segíteni. Egy hatalmas tapasztalatot éltem át és láttam, és szeretném ezt majd önökkel megosztani. A test és a lélek között nagyon szoros kapcsolat van, írja Ellen Goodwight a Nagy Orvos Lábnyomán című könyvében. Ezt a könyvet meg is mutatom, ajánlom kedves figyelmükbe. A stressz legyőzésére ennél jobb könyvet én nem olvastam, ahol a test és a lélek összhatásáról lelki, fizikai összefüggéseiről rendkívül értékesen ír, a nagy orvos lábnyomán. És van benne egy fejezet, az a címe, hogy a test és a lélek kölcsönhatása. Ezt különösen ajánlom kedves figyelmükbe, lehetséges, hogy itt lent a könyvespultunknál kapható is. És ebben azt írja, hogy a test és a lélek között nagyon szoros kapcsolat van, és ha az egyik beteg megbetegíti a másikat, és számos betegség, depresszió következménye, bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, stb. Képzelődéseinkkel sokszor még súlyosbítjuk a betegséget. Várjuk a rosszat, be is következik. Legyen neked a te hited szerint, ugye? Mondta valaki 2000 évvel ezelőtt. Ha valaki várja a rosszat, be is következik. Mert mindig arra készül, nem várjuk a rosszat, a jót várjuk, és akkor az is bekövetkezik. Bátorság, remény, hit, rokonszem, szeretet előmozdítja az egészséget, meghosszabbítja az életet. Az elégedettség és vidámság gyógyír a testnek, erő a léleknek. Nagyon érdekes, Salamon 3000 évvel ezelőtt, ugye bölcsember volt, azt mondta, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál, és a szomorú lélek megszárasztja a csontokat. Ott van ott az utolsó alsó feketével kiemelt rész. 3000 évvel ezelőtt ismerték azt, hogy a vidám elme az gyógyszer. Tehát keresnünk kell ennek a szokát. Nem sorolom fel, röviden és velősen annyit mondanék erről a képről, a stressz, a hosszan elnyúló stressz az egész szervezet bármely részét megbetegítheti. Bármely részét. Kinek hol a gyenge pontja? Tudnilik, az immunrendszert érinti. Majd mindjárt mutatok egy ábrát, ami azt mutatja, hogy két rendszer működik a szervezetünkben, és mi döntjük el, ha hiszük, ha nem, a gondolkodásunkkal, az akaratunkkal, a választásunkkal, a képzeletünkkel, az érzelmeinkkel, a szavainkkal és a tetteinkkel, mi döntjük el, hogy melyik rendszert kapcsoljuk be. Abszolút szabad választásunk van. A nyugodt ember vére 8-12 perc alatt alszik meg. Az ideges hajlamú ember 4-8 perc. A nagyfogú idegesség pillanatában 2-4 perc. Mi ennek a következménye? Tanulsága? A trombus képződés. Ha valaki rosszul táplálkozik, nem iszik elég vizet, nem pihenni ki magát, este jól teleszi magát zsíros étellel, jó ideges lesz, nem figyel az életmódjára, mi történhet hajnalban? Összecsapzódhatnak a vörös vértestek, a véralvadási képessége a szervezetnek rosszabb, hogyha lerakódik egy kis plak valahol, és az összecsapzódott vörös vértestek trombus képződést idézhetnek elő. Ma Magyarország több mint fele így hal meg. Szív- és érrendszeri betegségben. Összefügg a stresszel. Hát szeretnénk, hogy ne így haljunk meg, nem? Ez azért nem akármilyen tény. 52%-a az embereknek. Röviden és velősen a depresszió és minden lelki betegség is visszavezethető a stresszre. A feledékenység, hirtelen harag, megrögzött evési kényszer, türelmetlenség, alacsony önértékelés, egyéni képességek túlbecsülése, függőségek kialakulása, minden összefügghet a stresszel. Nem is ezzel szeretnék foglalkozni. Egyszer voltunk egy szanatóriumban, egy rendkívül bölcs idős orvostól tanultunk sokat, és ő azt mondta, hogy két embertípus van. Az egyik embertípus mindig ezt mondja, így örököltem, ha egy probléma előáll, és nem tud vele mit kezdeni. Nem tudok más tenni. A szüleim így neveltek, ilyen a környezetem. Emögött pedig egy gondolat húzódik meg, hogy mindig más a felelős, és nem én a problémámért, a nehézségemért. Mindig áthárítjuk. Ha több pénzem lenne, ha szebb otthonom lenne, ha egészségesebb lennék, ha jobb környezetem lenne, ha nem ide születtem volna. Amikor mind az van, nem én vagyok a felelős. Más a felelős. Más a felelős, nem én. Ezzel ellentétben ezek nem igaz dolgok. Igenis tudunk gondolkodni, képesek vagyunk a képzeletünket használni, új megoldásokat kitalálni, kiértékelni a helyzetünket, ok-okozati összefüggéseket felállítani, hogy miért kerültünk ilyen helyzetbe, miért ilyen a lelki állapotom. Igenis, az emberi méltóság és az emberi létnek velejárója, hogy tudunk értékelni, analizálni és szintetizálni. És ami a legfontosabb, hogy dönthetek az akaratommal, hogy melyik utat és felfogásmódot választom. A viszár emberek, ugye ezt használta Romániában volt, és hát nem tudtuk jobban lefordítani, de jó ez a kifejezés, még ha szokatlan is magyar nyelven, hogy az árba bedobnak egy folyóba ugye valamit, egy fadarabot, és viszi az ár. Ha megy a tömeggondolkodás, ő is abba az irányba megy. Ha jönnek az érzelmek, hát az érzelmeit követi, stb. Stb. Nem száll szembe, nem szembe fordul valamivel. Egyszer valaki azt mondta, hogy a keskeny út, amiről Jézus Krisztus beszélt, a keskeny út az nem valahol nyugodt lapályos úton vezet, hanem a széles út közepén, szembe. Ez kicsit másképp néz ki, nem? A széles út közepén, szembe, a tömeggel szembe, a forgalommal szembe megy a keskeny út. Ezeket az embereket a probléma uralja, mindig ezt mondják. Ilyen vagyok, nem tehetek más. Na és mi lesz vajon? Bárcsak az lenne. De minden mögött az van, hogy ő sodródik. Ellenben a problémát uraló emberek azt mondják, hogy megpróbálhatnék valami más megoldást. Bemutathatnék valami újat. Nézzük meg, mit lehetne tenni. Választok egy más megoldást. Akarom, hogy másképp legyen. Emlékszem, egy ilyen embert ismertem, aki egy vállalkozó volt, építkező, mindenféle építkezésekkel foglalkozott, rendbetételekkel és egyebekkel, és akkor egyszer elmesélt, de hát figyeltem hosszú éveken keresztül az életét, ez csak egy eset, amit elmondok, de őnek ilyen volt a magatartása, hogy egyszer elmondta, hogy egy illetőnek csinált egy házat, javított ezt, azt, amazt, és készítette elő a lakhatóságra, és aztán felhívta az illető, és durva kegyemény hangon elkezdte őt szídni, a legvállalkozottabb kifejezésekkel illette, és elmondta, hogy ez se jó, az se jó, ez se jó, amaz se jó, és csak szitta, szitta, szitta. Miközben ezt mondta, elkezdtem gondolkodni. Mert számomra egy ilyen helyzet mindig egy nagy kihívás. Hogyan tudnám ezt jól megoldani? Hogyan lehet ebből győzelmesen kijönni? Végighallgattam, és azt mondtam neki, Uram, mindent megbeszélünk, és ön meg lesz elégedve. Beszéljük meg a dolgokat nyugodtan. Menjünk el a lakásra, beszéljük végig az eseteket, mi az oka annak, hogy így alakult, amiben hibáztunk, mindent kijavítunk, mert akkor önnek igaza van, de át kell ezt gondolnunk nyugodtan. Ő nem vette fel ezt a stílust, elmentek, végigbeszélték, már ettől lecsillapodott az illető, ugye? Beteljesíti Salamonnak a mondását, hogy a szelíd felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot, és akkor elmentek, végigbeszélgették, a végén odáig jutott a dolog, hogy az illető bocsánatot kér tőle. És a megoldásban megegyeztek. És azt mondta, én soha nem engedem, hogy egy ilyen helyzet kibillentsen az egyensúlyomból, hanem a jó megoldást keresem, és amikor ez történt, azt mondtam, ez győzelem. Nem őt győzte le a stressz, hanem ő győzte le. És látják, mitől függött? Ő a problémát uralta. A problémán lehet rágódni. A problémák helyett, amit csak 10%-ot töltsön el a gondolatainkban, a megoldással foglalkozzunk. Legyen 90%. Egy családban is, ha este összeülünk, és van egy probléma, ne színezzük, ragozzuk, írjuk körbe 50-szer ugyanazt a problémát, hanem valaki legyen már olyan okos és értelmes, hogy azt mondja, jó, értjük a problémát, mi most már csak megoldási javaslatot mondjatok. Hát íme, stressz, megoldás. És amikor ilyen helyzetbe kerülünk, és a megoldás rajzolódik ki, akkor ez a győzelem. A stressz fel van oldva, az értelemmel. Mivel foglalkozzunk? Nagyon nagy kérdés. Azt mondta ez az orvos, nagyon tiszteltem őt, több éven keresztül visszajártunk hozzá, sokat tanultunk, és azt mondta, hogy egy dolgot jegyezzünk meg, csak olyan dologgal foglalkozzunk, amin tudunk változtatni. Amin nem tudunk változtatni, azzal ne foglalkozzunk, ne szálljunk rá időt. Nézzük meg a tévéhíradót. Nem javaslom, csak mondom, hát mint tekintsünk példaként. Öröm, hála, virágok nyílnak a mezőn, egy szép naplemente volt a városban, láttuk, egy családban békés este volt, együtt volt a család szeretetben, énekeltek, gondolkodtak. Ilyen hírt hallottuk a tévéhíradóban? Valakit is érdekel ez? Ölés, gyilkolás, perverzitás, erőszak, katasztrófa, éhínség, háború, gyilkolás. A csoda megjelent, íme a kisvidra születését jelezte a tévéhíradó. Ez már nagy dolog, igen. Mostanában előfordul. Jó, hát akkor... Tehát akkor a tévéhíradó 90%-ával nem érdemes foglalkozni. Bocsánat. Miért? Mert nem tudunk rajta változtatni. Tehát olyan dolgokba időt fecsérelni, amiben nem tudunk változtatni. A saját gondolkodásomon, az életmódomon, a családom helyzetén, a béke, hogy otthon mi lesz otthon, vagy békétlenség, azon tudok változtatni. Tehát olyan dolgokra irányítsuk a figyelmünket, amelyek a hatalmunkban állnak. Fogadjuk el azt, amit nem tudunk megváltoztatni, és változtassuk meg azt, amit meg tudunk változtatni. Ez egy alapmagatartás. Most épp egy débő táborból jöttem, Vajdaságban 10 napig leveket ittunk, és bélves májtisztítást végeztünk, és hát sajnos nagyon borús időnk volt. És hát az egyik kedves vezetőnk azt mondta, hogy nem baj, itt bent süssön a nap. Itt bent süssön a nap. Hát és akkor hirtelen belegondoltuk, igen, ne engedjük meg, hogy a külső időjárás a lelki világunkra hasonlít. És az ember akkor elkezdett gondolni, igen, figyelek rá, hogy bent süssön a nap. Gondolatcsere. Hát elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami számomra az egyik legnagyobb tapasztalat, de szerintem minden ember a józan eszénél fogva, különösen az asszonyok, a hölgyek, az édesanyák értik ezt. Emlékszem rá, akkor kicsi gyermek voltam, mindig azt mondtam esténként az anyukának, anyu, félek a farkastól. Tehát 7 éves lehettem, vagy 6, nem is tudom. Nem is láttam még farkast az életemben, de hát valami mesében olvastam, biztos a piroska és a farkas, és hát félek a farkastól. Ne félj, kisfiam, de anyu, én félek a farkastól. Akkor egy anyuka mit csinál ilyenkor? Tessék? Ölébe veszi, megsimogatja, igen. De a gondolataival mit kezd? Ezzel az érzéssel, ezzel a képpel? Mit mond neki?
1: Hogy ne félj.
0: Hogy ne félj? Hát, de én félek. Kevés.
1: Megnyugtatják. Farkasok.
0: De vannak farkasok.
2: De nem jönnek ide, nem bántanak itt a lakásra.
0: A rosszabb-rosszal nem tudjuk előzni. Kedves édesanyák, nem mondták a gyermekeidnek. Nekem az anyukám azt mondta, kisfiam, gondolj arra, nyáron Balatonfüreden üdültünk, és ott fürödtünk együtt, a család, ott sétáltunk a sétányon, milyen szép volt, gondolj erre. És én arra gondoltam. És eltűnt a farkas kép. Tehát a gondolataimat kicserélte. Ösztönzött, hogy cseréljem ki a gondolataimat, a rossz gondolatot jó gondolatra, a rossz képzeletet jó képzeletre. Csere. És tehát magyarul én azt értem meg, amikor emberek időznek a rossz fölött, és csak mondják, mert ez a rossz, az a rossz, ez se jó, az se jó, stb. És ez nem megoldás. A jót kell mondani. A jót kell fölé emelni. A sötétséget nem lehet kiűzni sötétséggel vagy seprűvel. A sötétséget világossággal lehet kiűzni. Ki kell nyitni az ablakot, ugye? Be kell engedni a fényt, fel kell húzni a redőnyt. És ez a gondolatcsere lényege. Önök is gyakorolhatják már máma. Megfigyelhetik. Jön egy rossz gondolat, jön egy vád, egy kritika. Ez az amaz, és kezdi az ember, ilyen az... Ne erre gondolj. De nem csak ilyen kis álomban, gyermetek dologban érhető ezt tetten, hanem emlékszem rá, egy nagy tapasztalat volt ez számomra. Néhány évvel ezelőtt egy kedves idős hölgynél voltam, aki pontosabban hát egy ilyen lelki anyukám ő, aki... Édesanyám meghalt már régen, és hát ő valahogy úgy fiává fogadott, és számomra ez hatalmas nagy lelki élmény, hogy egy igazán bölcs, helyes életmódot folytató, helyes gondolkodást folytató asszony ő a férjével egyetemben. És hát nagyon szép házasságban éltek, tényleg olyan ideális házasságban, amire példát nem láttam máshol sehol. És aztán meghalt a férje, az én lelki apukám, és hát persze rögtön Győrből mentem le az ország túlsó felére, Elekre, és... Mondhatnám, az első óráktól kezdve ott voltam vele, ami a dolog lényege, hogy hát egy olyan házasság tört meg most ezzel a halállal, ami 50 évig tartott, és maradéktalan boldogságban, azt kell mondanom. Teljesen uralták a helyzetét, és ők tényleg tökéletesen boldogok voltak. Velük együtt lenni, néhányan, akik ülnek, ismerik őket, tudják, és azt hiszem, hogy bizonyíthatják, amit mondok, az igaz, hogy a velük egy szobában lenni maga volt a nyugalom és a béke. Ha csak leültem abban a szobában, ott mindig derű volt, öröm, és ott meg lehetett nyugodni, nem kellett magyarázkodni, nem kellett bizonygatni, meg semmit. Hazaérkeztem. Ott ilyen érzése volt az embernek. Hát meghalt Jaja, ugye így hívták a férjét, Granár János különben a nevét is kimondhatom, mert rendkívüli ember volt ő, 93 éves korában. És hát ott egy héten keresztül hallanom kellett a telefonokat, mert ugye egy szobájuk volt, egy idősek otthonában vagyunk, hogy felhívták őt, vagy százan, és mindenki a részvétét fejezte ki, és hát azt láttam, hogy az arcán mosoly van, de a szeméből folyik a könny, és így beszél a telefonban. És sok-sok ilyen beszélgetés után egyszer csak megkérdeztem tőle, hogy hát anyukám, hát nincsenek rossz gondolataid, hogy te most már egyedül maradtál, hogy most már milyen rossz lesz nélküle, és hogy mi lesz veled. És hát így mondtam ezeket, tudják, ismerik ezeket, nem kell hozzá nagy fantázia, ugye? És már többé nincs. Magányos leszel. Dehogy nincs, Atikám. Folyamatosan ezek a gondolatok törnek rám. De egy pillanatra sem engedem, hogy uraljanak. Mert ezt megtanultam. Megtanított a Teremtő, hogy egy pillanatra se engedjem meg, hogy ezek a gondolatok uraljanak. És uralta. És azt mondja, tudod még mit tanított meg? Azt, hogy úgy gondoljak rá, ha rám tör a hiánya, hogy nem mint veszteségre gondoljak, hanem mint nyereségre, hogy vele élhettem 50 évig. És emlékezzek azokra a dolgokra, amiket átéltünk együtt közösen, arra sok szépre. És ez működik. Próbálják ki. Nehéz helyzetekben. Működik. A legjobban azzal tudjuk tisztelni elhunytunk emlékét, elhunyt szerettünk emlékét, hogyha mi az életében példamutató, azt kövessük. És ne azon rágódjunk, hogy jaj, milyen kár, hogy nincs, hanem adjunk hát azért, hogy velünk élhetett, hogy vele lehettünk, hogy kitüntetett a sors, hogy őt ismerhettük, és vele együtt szép tapasztalatokat élhettünk át, és hát nem beszélve arról, hogy ő neki van hite arra is, hogy még fognak találkozni, és úgy szeretne élni, hogy találkozzanak. És én ezt láttam, hogy működik. Azóta évek teltek el, és a mai napig is működik. Innen is majd oda megyünk le. Egy egészséghét lesz ott Teleken, és hát ez működik. Gondolatcsere, ne feledjék el, hatalmunkban áll, hogy mit gondolunk. A választásunktól függ, hogy mire irányítjuk a gondolatainkat, és így írja a szerző, hogy nem kellene, hogy állandóan az élet súlyait megkétszerezzük azzal, hogy mindig rájuk gondolunk a nehézségekre. Gondolatmenetünk megváltoztatása céltudatos erőfeszítésbe kerül, de lehet változtatni. Boldogságunk a jelenlegi és az eljövendő azon múlik, hogy tekintetünket kellemes dolgokra függesztjük-e, elfordulunk a sötét képektől. Ez egy törvény. Ez egy törvény. Érdekes, hogy 2000 évvel ezelőtt Pál apostol pontosan értette ezt a törvényt. Atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Kedves hallgatók, a stressz legyőzésének egyik alapvető lépése a gondolataink uralása. És ez tőlünk függ. De a képzeletünket is uralhatjuk. A rossz képzeleteket, a rossz képeket cseréljük fel szép képekkel. Ne hazudjunk. Nem hazug és álvilágról beszélek, hanem a valós élet szép képeiről, emlékeiről. Emlékoszlopokat állítsunk a velünk történt jó dolgoknak, ha kell, írjuk le, és döntsünk. És a magunk akaratát is néha felül kell vizsgálni, mert lehet, hogy van fölöttünk, mögöttünk egy jobb akarat. Lehet, hogy valaki jobban szeret bennünket, mi magunkat, és nem véletlenül mondta Jézus is a Gecsemáné kertben, hogy ne az én akaratom legyen meg, Mert van olyan eset, amikor az embernek a saját akarata nem jó. Az önzés felé vinni. A beszédünket is uralhatjuk, hogy miről beszélünk. Ha már a gondolatainkban, a képzeletünkben, az érzéseinkben jó dolgok vannak, akkor azt fogjuk kifejezni. A szív teljességéből szól a száj. Bátorítunk, szeretetteljes szavakat szólunk, kedves szavakat szólunk, vagy mindig a másikba odaszúrunk valami tüskét. Mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van, mondja Salamon. És ki mind szeret ezzel élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ha mindig szurkálja a másikat a nyelvével, és pusztítja, és öli, akkor halált fog aratni. Ha pedig gyógyító beszéde van, akkor megeleveníti még a holtakat is, mondja. Ugye, tehát ilyen hatalma van a beszédnek. Nem beszélve a cselekedetekről, még az érzésekről egy szót. Emlékszem rá, amikor a megbocsátásról írtam a könyvet, akkor nagyon mélyen érintett, hogy az a tapasztalat, hogyha valaki eldönti, hogy megbocsát, mert a megbocsátás nem érzelmi kérdés, hanem akarati döntés, akkor nagyon sokszor előfordul az, hogy mondjuk egy hét múlva, egy hónap múlva egyszer csak az érzései felkavarodnak az embernek, és úgy érzi, hogy hát már megint azok az érzések előjönnek, hogy mit tett velem. És ilyenkor uralnunk kell az érzéseinket. Az érzéseink nem a valóságról adnak számot, mert az a valóság, hogy én megbocsátottam. Akaratommal döntöttem, hogy én megbocsátottam. Az érzelmeim pedig le akarnak húzni, és vissza akarnak rántani. És nem engedek nekik, ha bölcs vagyok. Ha engedek, akkor az érzelmeim fölé nőnek, az akaratomnak, az értelmemnek, és már megint haragszom rá. Már megint indulat, harag neheztel, és gyűlölet van a szívemben. És már megint vétettem. És megint nem bocsátottam meg. Nagyon veszélyes játék ez. Élet és halál függhet ettől. Ilyenkor mondjuk azt, nem, az érzelmeim nem a valóságról tanúskodnak. Tehát hallgassanak. A valóság az, hogy megbocsátottam. Ha ilyen jól emlékeznek az érzelmeim, emlékezzen az akaratom is, hogy megbocsátottam. Tehát az érzelmeinket is ki kell cserélni. Ez tőlünk függ. A cselekedeteinket, rendkívül értékes gondolat ma itt a fejezet végén ennek a könyvnek, azt írja a szerző, hogy a jótétemény kettős áldás. Segít azon, aki gyakorolja, és azon is, aki részesül benne. Az a tudat, hogy jót tettünk, a beteg test és lélek egyik legjobb gyógyszere. Az a tudat, hogy jól végeztük el feladatunkat, és örömet szereztünk másoknak, felszabadultá, és boldoggá teszi lelkünket, és új életre kelti egész lényünket. Ez igen. Ennek van értelme, jót tenni. A szanatóriumainkban az egyik alaptétel, hogy az orvosok bátorítják a betegeket, hogy keressenek náluk egy betegebb embert, egy náluk betegebb embert, és szolgálják. Segítség. Kérdezzék meg, hogy van? Miben segíthetnek? Mert ezáltal gyógyulnak, így mondja Ézsaiás könyve, ezáltal a gyógyulásod gyorsan kivirágzik. Ez az igazi böjt. A következő lesz a böjt előadás, ugye 2 óra múlva. És ezt mondtam, hogy kétféle biokémiai rendszer van a testünkben, ez működik. Ez tény. A tudomány megállapította, megdönthetetlen valóság. És mi döntjük el, hogy milyen lelkiállapotunk van, hogy melyiket kapcsoljuk be? Az egyiket ismerjük, az adrenalin rendszer. Mert beszéltem róla. Ismerjük, hogy hogyan hat, az egész szervezet erőjét mozgósítja, elmondtuk, stb. De nekünk egy dolog fontos most, itt alul. Az immunrendszer legfőbb ellensége. Elnyomja az immunrendszert. Egy erőteljes stressz nullára szinte leviszi az immunrendszer. Egy erőteljes stressz hatás után könnyen megfázunk, megbetegszünk, leromlunk, ránk tör valami betegség. Főképp, ha elnyúló, krónikus stresszről van szó. Ugyanis az adrenalin negatív hatást gyakorol az ellenanyag működésre. Számunkra ez a döntő. Tehát önérdek, egészségvédelem, hogy ne engedjük azt, hogy a stressz eluralkodjon rajtunk. Ne engedjük azt, hogy a nyomás, a feszültség, az öntudat, az önvád, a bűntudat gyötörjön bennünket. Ne adjunk ennek teret. Van rá megoldás. Ha valaki őszintén belátja a vétkét, és keresi azt, aki megszabadíthatja attól, megszabadulhat. Utána nem kell önmagát vádolni, szabad. Így mondta Dávid, boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és a lelkében csalárság nincsen, mert vétkemet bevallottam néked, és te levetted rólam bűneimnek terhét. Ismerjük azt az érzést, amikor leszakad rólunk a lelkiismeret fordulás, amikor valakitől tudunk bocsánatot kérni. Hát ennél nagyobb dolog alig van az életben, utána az ember úgy érzi, mintha újra kezdhetné az életet, hogy tiszta lappal indulhat újra, és lehetséges ez. Hát éljünk ezzel a nagy kiváltsággal. És a második rendszer az endorfin rendszer. Az endorfin csodálatos dolog, a napfény, a levegő, a víz, a mozgás, a pihenés, a helyes táplálkozás, a mértékletesség, önuralom és a lelki nyugalom vagy Istenbe vezet bizalom az endorfin termelést serkenti a szervezetben. De a mosoly is, a kedves szó is, a szeretet, a szerelem, a simogatás endorfin termel. Ha kimegyünk a természetbe, endorfin termelünk. 12 perc izzasztó mozgásnál 5-szörös szintre emelkedik az endorfin szintünk. Ez az egész életet javítja, jobb közérzetet teremt, kedély állapot javító, javítja a memóriát, a szexuális életet, helyrehozza a vérnyomást, verejtékezést, stb. Stb. És mi a dolog lényege számunkra? A legnagyszerűbb immunerősítő. Az immunrendszert maximális szintre emeli. A nevetés is. A nevetés radikálisan növeli az immunrendszer. Csak ugye az a fontos a nevetéssel, hogy lehetőleg ne olyan dolgokon nevessünk, ami más kárán van, hanem olyan, ami ugye építő és humoros. Ugye van sokféle humor. Igen, lehet nevetni, szabad nevetni. A vidám elme jó orvosságul szolgál. És hát figyeljék meg, hát a legnagyszerűbb immunerősítő. Eldönthetjük, hogy melyik úton járunk. Mi választhatunk? Adrenalin rendszer, vagy endorfin rendszer. Egy régi mondást találtam, így szól, hogy minden dolognak van egy fényes oldala, ez az igazi oldala, ezt keresd. Minden dolognak van egy sötét oldala, ez a hamis oldala, ne ezzel foglalkozz. Ne ezen időz. Ne ezt töltse be az elmédet, ugye never mind it, ugye elme. Az elméd ne ezzel foglalkozzon. Három nagy gondolat segít a nehézségekből kikerülni. Elfogadás, elismerés és szeretet. Már mondtam, fogadjuk el a dolgokat úgy, ahogy vannak, és fogadjuk el embertársainkat, fogadjuk el az érzéseiket. Ha valaki azt mondja nekünk, egy házastársunk, barátunk, én így érzem, még ha nem is értünk vele egyet, most mit tudunk csinálni, ha ő úgy érzi? Hát úgy érzi, akkor hát úgy érzi. El kell fogadnunk azt, amit ő érez. Esetleg elmondhatjuk, hogy mi másképp érezzük. De nem szabad erőltetnünk, hogy másképp érezzen, mert nem tud másképp érezni. El kell fogadnunk önmagunkat is. Olyannak, amilyenek vagyunk, rendelkezzünk reális önismerettel. Ne várjunk magunktól többet, mint amire képesek vagyunk. Nagyon sok ember egy állandó, alacsony önértékelésben él, és állandóan leértékelve önmagát vádolja, és semminek tartja, nem helyes. Valaki bennünket nagyon nagyra értékel, minden szemét. Az a személy, aki mi vagyunk, pótolhatatlan. Teljesen lényegtelen, hogy így vagy úgy néz ki, vagy milyen talentumokkal rendelkezik. A teremtő számára pótolhatatlan egyedi érték. Ez nem szorul bizonyításra. És bocsássunk meg mindenkinek, és magunknak is tanuljunk meg megbocsátani. Erről külön nagy téma, ugye a Gyógyító Megbocsátás című könyvemben erről hosszan írok. Ajánlom kedves figyelmükbe, mert én azt vettem észre, hogy az emberek életét a legjobban nyomorítja az, hogy nem tudnak megbocsátani, meg bocsánatot kérni. Hányszor kértünk mostanában bocsánatot? Ha nem, akkor baj van velünk. Gondoljuk át. Vagy tökéletesek lettünk volna? Akkor önöknek kéne itt állni és bennünket tanítani. Én se vagyok az. Én rendszeresen, napi szinten, nem tudom, hányszor kérek bocsánatot, sajnos. Itt tartok. De ennyiszer megszabadulhatok. Ennyiszer átélhetem a szabadítás élményét. Bátorítsuk egymást. Ne állandóan a kritikus szemléletmóddal közelítsük meg a másik embert, hanem bátorító szavakat szóljunk. Mondjuk ki azt, hogy

És a harmadik, fejezzük ki a szeretetünket, mutassuk ki a szeretetünket, kezdeményezzük a szeretetet. A Teremtő mindig kezdeményez. A tékozló fiú jött a hazai házhoz, és az apa futott eléje. A fiú még egy szót se szólt, már megölelte, megcsókolta, átölelte. Kimutatta a szeretetét, és a fiú csak nézett, hogy hát én hogy mentem el? Szídva, eltékozoltam az életet, és ő így szeret. A szeretet nem feltételhez kötött, hanem feltétel nélkül az igazi szeretet. Az igazi szeretet nem fogy el, mondja a szeretet himnusza. Ha kifejezzük a szeretetünket, és adjuk a szeretetünket, akkor mások sorsának részeseivé válhatunk, és gazdagodhatunk ezáltal. Szeretet, elfogadás, bátorítás. Három nagy gondolat, nem bonyolult szavak, írják le. Véssék a szívükbe ezeket a szavakat. Gyakoroljuk, és ezáltal gyógyulunk. Amikor hajnalomta felkeltem itt a lébőtáborba, ott egy falusi környezetben voltunk, halálos csend, galambúgásra, madárcsicsergése, tyúkok kotkodására és kakas hangra. Rendkívüli mértékben élveztem, hogy nem autókat kell hallgatnom, meg kipüfögő, meg felbőgő szirénákat. És elgondolkodtam azon, hogy ezek a kis madarak, se házuk, se otthonuk, se csűrük, semmiük nincs, csak egy kis tollazatuk. Még az aznapi élelem sincs előre lekészítve nekik. És mégis vidámak. És mégis örülnek az életnek. Nincs, idézi a könyv, a dicsőítő és hálás lelkületnél nincs jobb orvossága a testnek és a léleknek. A hálás lelkületnél nincs jobb orvossága a testnek és a léleknek. Vegyük számba, hogy minek örülhetünk. Emlékszem rá, egyszer voltam Balatonnál, egy napra lementem, és rendkívül nyomasztott valami. Lementem a partra. Aj, mondom, itt ezt meg kell beszélgetnem a Teremtőmmel ezt a problémát. Olyan szép volt a napfelkeltem, hogy jaj, de gyönyörű ez a napfelkeltem, micsoda távlat, micsoda szép. Jaj, de itt van az én nyomorult problémám. Arrébb mentem, ott voltak a hattyúk, kacsák, vidáman, mosakodtak, játszadoztak. Jaj, de szépek ezek a madarak, tele élettel. Jaj, de itt van az én nyomorult problémám. Megyek arrébb, móló felé, ott van a gyönyörű virágágyás, talán ismerik sokan, tele virágokkal. Jaj, de szépek ezek a virágok, tele élénk színekkel. Jaj, de itt van az én problémám. És egyszer csak a belső hang megszólal, adj hálát azért, aminek örülhetsz. És én két órán keresztül ezután számba vettem, hogy miért lehetek hálás. És a problémámmal mi lett? Mint a köz szétfoszlott, és megszűnt. A dicsőítő és hálás örömteli lelkületnél nincs jobb orvosság a testnek és a léleknek. Emlékezzünk rá, hogy az az idős néni is hogy győzte le a legnagyobb stresszt? A halál 100 pont, nincs magasabb stressz. A szeretünk elvesztése 100 pont. Legyőzte a dicsőítő és a hálás lelkülettel. Nem a haláláért adott hálát, az fájt, amiatt folyt a könny a szeméből, hanem azért adott hálát, hogy vele élhetett és ilyen szép házasságban élhettek. És a sok szép tapasztalatért, azért igen, és a számba vette. Kedves hallgatók, valaki nekünk azt mondja, hogy szeret. Elfogad, bátorít és értékel. Azt mondja a Teremtő Jeremiás könyvében, hogy örökké való szeretettel szerettelek téged. Személy szerint mindannyiunk. Kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek. Elhisszük ezt? Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak. Nem más név, nem téveztem el a nevedet. Pontosan tudom, ki vagy. Ha elhisszük, akkor megnyugodhatok, hogy mi szeretett lények vagyunk. Olyan értékesek vagyunk, hogy az, aki így szeret bennünket, az életével fizetett értünk. Ennél többre bennünket senki se értékelhet. Hogy az ő életét a miénk alárendelte. Miért vagyunk ilyen fontosak neki? Miért szeret bennünket a Teremtő? És a sorsunkról mit gondol? Mi lesz velem? Magányos leszek? Nyomorultul fogok meghalni? Nem lesz semmi? Én tudom az én gondolataimat, amit felületek gondolok. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Valaki így gondol ránk. Ha elfogadjuk, el tudjuk ezt hinni, akkor a lelkünkben béke lesz.

Írja ez a könyv, az a szeretet, amelyel a megváltó árasztja el az ember egész lényét, éltető erő. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, az agyat, idegrendszer megerősítése, a szívet, az idegeket, ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bátot, az aggodást és a gondot, amelyek felőrlik életerejét. Ez a szeretet derűt és nyugalmat hoz. Olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani, a gyógyító, éltető örömet. Ezekről beszéltem, ezt említettem. Napi tanácsok is lehetnek, az életmódunkkal is segíthetjük, hogy ne merítsünk a mély stresszkészletből, ne vigyünk haza munkát, ne reggelizünk bőségesen, ne ígyünk kávét és üdítőt, ígyünk tiszta vizet. Ne akarjunk többet teljesíteni, mint amit meg tudunk tenni. Hogy siker élményben legyen részünk. Hát ne toljunk ki magunkkal. Ne olyan célokat tűzünk ki, amit úgyse tudunk teljesíteni, hanem olyanokat, amiket tudunk teljesíteni, és ha túl teljesítjük, akkor örülünk. Ez tőlünk függ. Erről már beszéltem. Még néhány gondolat és befejezem. Új szellemi feladatok és tevékenységek, mozgásformák megtanulása erősíti az idegrendszert, a kreativitást fejleszti az emberben. Hívtam gyerekeket az egyik táborunkba, hogy gyerekek, rajzoljunk. Mi nem tudunk rajzolni, ti csak hiszitek. És megmutattam nekik egy technikát, hogy hogyan lehet rajzolni ilyen virágot. Egy perc alatt lehet ilyet rajzolni. Utánozzátok. Megmutattam a technikát. Tudtak rajzolni? Ezt már ők csinálták. 5-10 perc múlva. Önök is tudnak rajzolni, tudják? Bementem a zeneművészeti szakközébe, tanítottam Győrben, és bementem az osztályba, egyik osztályba, gyerekek, ma zenét szerzünk. Egy dal szerzünk és elénekeljük. Mi nem tudunk zenét szerzni, csak a zeneszerző szakosok. Mondom, azt csak hiszitek. Úgyhogy 2 óránk van, ne húzzuk az időt, egy dalt kell szereznünk, és kánonban utána el kell énekelni. Hát, mi legyen a téma? Egy májusi, júniusi mező. Jó, rendben. Valami verset kéne erre írni. Gyere, mindenki kap 10 percet, gyorsan írunk egy verset. Én is. Csend, írtuk a verset. Tudtak verset írni? Csak tudtak verset írni. A legjobbakat kiválasztottuk, összeszedtük, egy fél óra múlva megvolt a vers. A másik fél órában mondom, milyen dallam illene ehhez, egy mezőhöz. Elkezdtek dudolászni a dallamot. Én még kottát sem tudok írni, sem olvasni. Mondom, de ti tudtok, gyorsan valaki a legjobb dallamokat leírtuk, a kottát felírtuk, 4 sor, a 4 sor szöveg megvolt, kotta, a dallamokat írjuk le. Csiszoltuk óra végéig, még egy 10 percig a következő órából, utána elénekelték, beénekelték, a másfél óra múlva 4 szólamban elénekelték. Tudnak önök is zenét szerezni, verselni, rajzolni, festeni. Képesek vagyunk rá. Csak fel kell ébreszteni ezt az alkotóerőt. El kell hinnünk, gyakorolnunk kell. Természetesen hát lehet, hogy nem leszünk Michelangelók, meg Chopinek, ugye, de nem is ez a cél. A zene mindenkié, az éneklés mindenkié. Ezt nem sajátíthatja ki néhány zseni. Mindenkinek joga van alkotni. Kitalálni szép gondolatokat. Új mozgásformákat megtanulni. A gyerekekkel mindig jó együtt lenni. Az ember itt tornánál is, amikor reggel tornázgatunk, mindig mutatok olyan mozgásokat, amiket nem tudnak megcsinálni. Aztán eltelik néhány nap, és aztán közeledünk hozzá. És akkor mondtam hölgyeknek, volt még 80 éves hölgy is, hogy rendben, akkor a hasizmunkat erősítjük. 400 hasizmot megcsináltunk a 3.-4. napon. És nem tudtam elérni senkivel, hogy hasizomláza legyen. Hát folyamatosan csináltuk, és szépen fokozatosan növeltük a számot. De volt is eredménye, mert aki szeretett volna megszabadulni a fölöslektől, az szabadulhatott aktívan. Na, a lényeg az, hogy festhetünk, alkothatunk, ezek a gyerekek képesek voltak rá, és tudtak örülni neki. Az alkotó erőinket ébresszük fel. Megmutattam nekik, hogy hogyan lehet festeni egy ilyen kis virágot. És aztán képesek voltak egyéni módon festeni. Ez a 8 alapelv is gyógyít. Ugye itt fejezem be. És
A természet is erősíti az idegrendszerünket a nyugalmával, a napfény, a csodálatos melegével, immunrendszert erősítő hatásával, a tiszta levegő és az egyenes tartás, a helyes légzés, a bőséges vízfogyasztás, a zuhanyzás, a mozgás, a pihenés, a helyes táplálkozás, és hát ne feledkezzünk el a lélek kenyeréről sem. Köszönöm szépen a figyelmüket!

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai alkalommal folytatjuk tovább a Biblia a Magyar Költészetben című sorozatunkat. Négy héttel ezelőtt Reményik Sándorral áttértünk az erdélyi költőkre. Mai témánk Dzsida Jenő, és megyünk tovább természetesen, tehát Áprilyi Lajos lesz majd a következő, és az erdélyi költőket fogjuk vizsgálni. Dzsida Jenőről mondjuk 50-60 évvel ezelőtt szinte senki nem tudott. 1944-ben Rónai György fedezte fel, és ő adta ki válogatott verseit. Azóta 13-szor adták ki a köteteit. A kezemben levő Püski kiadás az 1997-es. Azt mondja magáról, hogy összes versei és műfordításai. Tetszenek tudni, hogy ha egy költőt először kiadnak, akkor általában azt a címet adják, hogy összegyűjtött versei. Ez a biztos. Szóval várnak egy 10 évet, 20 évet, és amikor már tisztázódott, hogy mindenhonnan összeszedtek mindent, minden folyóiratból, hagyatékból, kéziratból, akkor megkockáztatják, hogy azt mondják, hogy összes verse. Persze ez is még módosulhat, mert ugye előkerült Petőfitől még évtizedekkel később is néhány vers. A kritikai kiadásnak a célja az, hogy egy költőtől aztán megfelelő jegyzetapparátus kíséretében mindent kiadjanak. Dzsida Jenő rövid életet élt, 31 év, ez a legkevesebbek közé tartozik a magyar költészetben, mondjuk Petőfi 26 és fél, de Adi 42, kettejük középütt van. 31 év, 1907-ben született, és 1938-ban halt meg, mint itt tetszenek látni, egy évvel a házasság kötése után. Egy hirtelen betegség az amúgy is gyenge szervezetet nagyon könnyen elvitte. 31 év alatt nem lehet gondolni nagy életműre, pedig az egyik versében azt mondja, hogy több mint fél ezer verset megírt. Azt kell, hogy mondjam, hogy megírt ennyi verset, de mint minden költőnek, Dzsidának is nagyon nagy számban vannak gyenge és rossz versei. Nyilván nekem kötelességem, hogy a teljes életművet mindig beszerezzem, és nálam csak teljes kötetek vannak magyar költőktől. Egyetemista korom óta olvasom megszállottan a verseket. Juhász Gyulának a két kötetét többször próbáltam elolvasni, tehát olyan sok rossz vers, hogy soha nem sikerült. Egy 5-10 évvel ezelőtt nekilódultam, és végigolvastam, és azóta már el tudom olvasni. Meg kell, hogy mondjam, hogy a költők verstermése sokszor kiszámíthatatlanul nagy, de nagyon sok a rossz vers. Így van egy Dzsidánál is. Őt nagyon felkapták, mert ugye ami erdélyi, azt az utóbbi 20-25 évben nálunk nagyon felkapják, ha jó, ha rossz. Ez egy kicsit megtévesztő. Én azt mondom, hogy amit lefénymásoltam, ez az 5 vers, ezért tűzbe tenném a kezemet, de túl sokkal több nincsennél a fél ezer verset tekintve sem. Vannak Dzsidának széltében, hosszában említett és idézett nagynak tartott versei, mint például a Psalmus Hungaricus. A címe nagy, ugye az 55. Zsoltár Kecskeméti Vég Mihály átköltésében egy Dzsida előtt éppen Kodály Zoltán írt rá csodálatos nagy oratóriumot, az egyik legnagyobb magyar zeneművek egyike ez, de Dzsidának a versének az eleje jó, a vége jó, de a közepe rendkívüli módon esik, és egy ilyen 4-5 oldalas versnél ez bizony mínuszjelet kap maga elé. Vagy vannak egyéb más költeményei, amit sokszor szoktak idézni, bizonyos színészek a repertoárba föl is veszik. Például nagyon ritkaság magyar költőktől, hogy a 10 parancsolatról verset írjanak. Dzsida neki látott, hát töredékben maradt, ennyi lett belőle, tehát 2 oldal, 3 parancsolatról nem készült el, de a többi sem olyan, ami azt gondolom, hogy megütné a mértéket. Tehát fájó dolog ezt elmondani, de akik járnak a sorozatra, tetszenek tudni, hogy mindig milyen példával vigasztalom ezt a helyzetet. Hogy amikor Adi Endre meghalt, aki közel 1000 verset hagyott maga után, és a Magyar Rádió ugye az 1920-as években elkezdte a
versmondó sorozatait, Babits Mihályt bízták meg, hogy válasszon Aditól, amennyit csak akar, hát Adi nagy költő volt, és Babits csak 30-40 verset választott ki, és gyanakodtak a szerkesztők is, író, költőtársak is, hogy biztos ez irigység, hogy hát többet nem válasz ki Aditól, de Babits akkor azt mondta, hogy az a költő, akinek 30-40 nagy verse van, az világirodalmilag a legnagyobbak közé tartozik. Adi is oda tartozik, de nincs több jó verse 30-40-nél az 1000-hez viszonyítva. Tehát azért igen, ez körülbelül olyan, mint ahogy Pirinszky János is mondja, hogy az emberi szóban az igaz szó olyan ritka, mint a szín arany. Amire azt lehet mondani, hogy jó, vagy tényleg mindenkor el fogja fogadni jónak, arra minden költőnél szinte a két kezünkön megszámolható vers. Zsita Jenő Szatmár németiben született. Mit teszem gondolni, miről híres Szatmár németi? Pálinka? Hát kevés szabolcs-szatmári hely van, ami nem a pálinkáról. Múltkor voltam egy Őr nevű faluban, mondom, hát Őr mégiscsak méltó lenne az, hogy őrizni kellene az életet. Hát azt mondja nekem ott valaki, hát itt minden pincében, itt minden háznál pálinka főzés van. Őszinte részvétem. Szatmár németi arról híres, egyébként Petőfi többször megfordult a versei alatt az, hogy Szatmár, ez Szatmár németi, hogy a legtöbb templom ott van Európában. A legtöbb templom. Minden négyzetkilométerre esik egy, de óriási katedrálisokat emel. Most is 2 vagy 3 épül. Félelmetes látvány egyébként ez az én számomra is, hogy sokszor elmegyek Szatmár németbe, és látom ezeket az óriási nagy ortodox templomokat, meg egyéb másokat építkeznek. Szatmár németiben született, de Pestre került a család, utána vissza Beregszászra, de aztán újra vissza Szatmár németibe. Lényegileg ő egy a monarchia katonasságánál dolgozó édesapának és egy a gyermekeit otthon nevelő édesanyának a gyermeke. Jogi pályára készült, de nem tudta elvégezni a jogi egyetemet, tehát tulajdonképpen semmi végzettséggel nem rendelkezett. Viszont, hogy 1907-ben született, és ugye Trianon idejében 13 éves volt, és a 20-as években kezdtek a magyarok megszerveződni Erdélyben, hogy a magyar kultúrát, a magyar költészetet tovább vigyék. Ugye Benedek Elek megindította a gyerekek számára a lapokat, a gyermeklapokat, a meseirodalom. Tehát a 20-as, 30-as évek ott Erdélyben nagyon pezsgő életet hozott, és volt egy olyan folyóirat, amit fokról fokra dzsidára hagytak, és ez érdemes megjegyezni, ez volt a Pásztor tűz. József Attilától is kértek verset, például dzsida József Attilával is levelezésben volt, Babits Mihályt Reményik Sándor közvetítette oda, tehát a fiatal dzsida, amikor ott feltűnt ezekkel a kis vers kezdeményeivel, több nyelvet tudott, ugye legalább 5-6 nyelvből fordított, a latinból, olaszból, németből, angolból jó érzéke volt ehhez, de azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül sok rossz verset írt. Csak hát akkor kellett a vers, meg kellett tölteni ezeket a folyóiratokat, és ezért Dzsida hozzászokott ahhoz, hogy tulajdonképpen aki költő volt Erdélyben, ha egy bizonyos mennyiség fölött írt, és már kötetet is jelentetett meg, akkor már beszélni kezdtek róla. Egyelőre itt nem beszéltek róla az anyaországban, itt inkább Reményikről beszéltek, de Dzsidát ott nagyon befogadták Erdélyben, és a korai halála is hozzájárult ahhoz, hogy egyfajta dzsida kultusz alakuljon ki. Katolikus családból származott, zarándoklatokon vett részt, elment Rómába, a pápával is találkozott, de nem volt annyira felekezeti költő, hogy egy felekezethez lehetett volna kötni. Igazán azt lehet mondani, hogy a Bibliából nyerte a legtöbb ihletét. Na de milyeneket? Mi Dzsidának a fő témája? Az első vers, amit a lapunkról megismernénk, a gyöngék imája. A gyöngék imája. Jó Uram, aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, fűre, szétmáló göröngyre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mi az érdekes ebben a verskezdésben?
egy egyszerű, áhítatos hang, rögtön a megnevezés, hogy bogár, hegy, völgy, virág, fű, szétmáló göröny, egy nagyon természetközeli, a természettel bensőséges viszonyban levő embert állít elénk, és maga a kérés is, maga ez az esdeklés is, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, sejem szőttes az álom, pehely könnyű és szinte-szinte semmi, s én erőtlen kezem még azt sem tudja hozzádig emelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye. Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge. Érezzük, hogy itt-ott megbicsaklik talán, de azt is érezzük, hogy megy tovább. A fő gondolatát teszi meg ismétlésé, ami az egész versnek a fő gondolata az első és a harmadik versszakban, hogy tudnék, az ember nem gonosz, csak gyönge. A Bibliának egyik alapvető tanítása ez, hogy az ember gyönge, de a gyöngeségből sajnos jön aztán a rossz, sőt a gonosz, sőt az álnok dolgok tömege is. A baj az az ember életben, hogy nem vesszük tekintetbe, hogy mennyire gyöngék vagyunk. Tulajdonképpen az a híres mondás, amit Pascal mondott, hogy nem azért vagyunk nyomorultak, mert nyomorultak vagyunk, hanem azért vagyunk nyomorultak, mert nem veszünk tudomást a nyomorultságunkról. Ez nagyon igaz. Az emberi életben a gyöngességre például Jézus mikor figyelmeztetett? A lélek kész, de a test erőtelen. Amikor tanítványai elaludtak a Getsemáné kertben, Jézus háromszor ébresztette fel őket, és azt mondta nekik, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek kész, tehát mindenki tele van jó szándékkal. Minden ember elmondhatja magára, hogy ő jót akar, meg hát ő jóra tör. Olyan sokszor szabadkozik így az ember, hogy jót akartam, és mégis ez jött ki belőle. A lélek kész, tehát Jézus ezt elismeri, hogy jó, hát általában az emberek, amikor cselekszenek, nem közvetlenül akarják a rosszat. Nem vicsorgó fogakkal reggel föl kell az emberiség, hogy most annyi rosszat fogok tenni. De körülbelül a nap végén így lehetne ábrázolni, hogy annyi minden rossz történt, hát ez hogyan jutott be így egy-egy nap történetébe? Azért, mert mi emberek a gyöngességünket nem veszük tudomásul. Nem ismerjük el. Ezért Jézus nem csak azt mondta a tanítványának, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, a lélek kész, de a test erőtelen, a testen érti ugye az egész emberi természetet, hanem Jézus máskor is fölhívja a figyelmet arra, hogy ezért kell olyanoknak lennünk, mint a kisgyermekek. Mert a kisgyermek az tapasztalatilag tudja, annak nem kell elmagyarázni, hogy gyönge, mert ő tényleg gyönge, és keresi az erősebbnek, a felnőttnek a közelségét és szövetségét, és ezért mondta Jézus, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be az én országomba. Nagyon hangsúlyos jézusi tanítások ezek. Dzsidának valahogy ezek az alapélményei, ez az első vers, amiben megpendíti ezt az alaptapasztalatot, még nem nagy vers, de jelzi a gondolkodás, az érdeklődés irányát. És alatta van már egy olyan nagy vers, ami semmelyik magyar antológiából ki nem maradhat. Ez a Nagy csütörtök. Itt valami olyasmit sikerül Dzsidának megtenni, egyébként a pályáján belül is csak egy-két ilyen verse van, jószerűre azt mondhatnám, hogy csak ez az egy, amit magyar költő legalábbis ebben az időben nem tudott megtenni. Próbálkozott ezzel Kosztolányi, József Attila, később ugye Pirinszki is, ezek a rövid kijelentések, mint a filmben a montázsok, hogy bevetít egy képet, egy képkockát, aztán egy másikat, egy harmadikat, egy negyediket, egy ötödiket, de nincs folyamatosság, hogy mondják, nincs svenkeli, csak ugye ilyen montázs technika. Ezt a magyar költészetben és ebben a témakörben, a gyengeség témakörében, tessék megnézni, hogy ebben a Nagy csütörtökben, amely látjuk, hogy az előbbi vers 1924-es, tehát az 17 évesen írta, ez 1933-as,
Tehát ezt már 26 évesen írta. Nem volt csatlakozás. 6 óra késést jeleztek, és a fulladtak sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben nagy csütörtökön. Ma ugyanaz a helyzet, különben Kocsárd ugyanolyan átszálló hely, mint nálunk mondjuk Cegléd, vagy nem tudom én milyen helyeket mondjak, nem nagy helyek, csak mindig ki kell várni a vonatoknak a csatlakozását, és ez egy korabeli, tényleg egy életkép, nem volt csatlakozás. Hát ez mondjuk nem hiszem, hogy sokan így kezdtek volna verseket, mondjuk ez egy ilyen, talán a vasúti beszámoló, vagy ezt írja a kocsárdi állomásfőnök, vagy valami, nem volt csatlakozás. 6 óra késést jeleztek, és a fulladtak sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben nagy csütörtökön. Jellegtelen. Petőfi, mert így verset kezd. Itt van az ősz, itt van újra szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, mi okból szeretem, de szeretem. Tehát így lejjebb veszi a hangnemet, egy egyszerű hétköznapi tónus, és mi jön ki ebből? Mit akar ebből kihozni? Az ember tele van feszültséggel, hogy miféle költői téma ez. Testem törött volt, és nehéz a lelkem. Na most kezd mélyülni a dolog. Testem törött volt, és nehéz a lelkem, mint ki sötétben titkos útnak indult, végzetes földön csillagok szavára, sors elől szökve, mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenségeit. Érdekes ez a montás technika után, ez a szakkadikus hangnem, tehát megint nincsenek végig kitartott, logikailag felépített mondatok, ugyan mellérendeléses, egymás mellé helyezett kijelentések vannak, hogy nagyon súlyosan kezdő, hogy testem törött volt, és nehéz a lelkem, mint ki sötétben titkos útnak indult. Melyik magyar költőt tetszenek itt fölfedezni, mint ki sötétben titkos útnak indult? Így van, a lélektől lélekig Tóth Árpád, egy sötétben titkos út. Tóth Árpád szereti ezeket a finom sejtelmességeket, hogy az egész élet mögött van valami általunk nem ismerhető magyarázat vagy útirány, végzetes földön csillagok szavára, kicsit homályban lebeg, ugye kicsit Tóth Árpádos, nagyon picit, de nem Adis, meg nem Babicsos, egy kicsit Tóth Árpádos, sors elől szökve, mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenség. Kik az ellenségek? Kik lopóznak a nyomodba? Miért akarnak téged elejteni, hogy mi a rossz szándékuk veled szemben? Kicsit úgy úszik a levegőben, de azért érezzük, hogy az élet tényleg sokszor az emberek számára, meg főleg, hogyha a lajtától keletre élnek, vagy szokták mondani, hogy lajtától keletre élve az élet kiismerhetetlen. Én éppen a lajtánál születtem, tehát én ezt tudom, mosonmagyaróvári vagyok, hogy ahogy jöttem a lajtától keletre, egyre több megfoghatatlan és megérthetetlen dologgal találkoztam. Mert ez Kelet-Európa, meg ez a Balkán. Valahogy Európa tényleg nagyon ketté hasadt, és a lajtától nyugatra más a helyzet, vagy ahogy egy Habsburg mondta, ugye a 19. században, a magyarokat csak korrupcióval lehet irányítani. Itt nincs áttekinthető világ. Azt, hogyha már megyünk Erdélybe, ott még kevésbé van. Ez már egy kicsit Ázsia. Ugye már Hortobágyra úgy jönnek a nyugatiak, hogy Hortobágy, hát nem mentünk el Szibériába, látunk mi Szibériát, előbb is, hát ez a Hortobágy, de valahogy a táj is mutatja, hogy ez egy átjáróház, amit van keleten, és egy átjáróházban nehéz igazi magatartást kialakítani, mert ha a török jár át, akkor máshogy kell viselkedni, ha a német jár át, ha az orosz jár át, ha a román, mindenki átjár, mindig máshogy kell viselkedni. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant denevérszárny, legyintett arcul. Na ez már jobb, tehát hozza a konkrét felé, mert egy kicsit, egy kis Tóth Árpádos közjáték volt, egy kicsit lebegett az egész, de ez, hogy az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant denevérszárny, legyintett arcul, száll az este,
hollószárnya megrezzenti ablakom, ereszkedik lelkem árnya, elborong a múltakon. Ugye ez Arany János. Arany János is erről a vidékről való. Ez, nem azt mondom, hogy ez Arany János, mert nem akarom Dzsidára ráfogni, hogy csak utánérzésekből dolgozik, de ez már jobb. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant denevérszány legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg sötét volt, Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kedves hallgatók, amikor bementünk az iskolába, és fogalmazni tanítottak bennünket, mindig azt mondták a tanítónénik, hogy ne ismételjünk sokat. Az a szép stílus, ami gördül, de nem ismétel. Ez a költészetre nézve nem mindig állja meg a helyét. A költészet sokszor ismétlésekből él, de ismétlésekből él sokszor a Biblia is. Jelenések könyve 7. fejezete. És Ruben nemzetségéből ennyi elpecsételt, Áser nemzetségéből ennyi elpecsételt, és felsorolja a 12 nem, és ennyi, és mindig végig mondja, mert az emberi mondásnak, az emberi kifejezésnek óriási súlya van, amikor valaki, valamit nyomatékosít és ismétel. Ezt nem lehet úgy mondani, hogy emberek, az egész emberiség alszik. Ezt senki nem hinné. De ez a valóság, az emberiség alszik. Az emberiség nem rezzen föl, az emberiség nem látja a problémákat, az emberiség ugyanazokba a gödrökbe beleesik. Hogyha ezt valaki mondaná, hogy hát emberek, ez egy mély álomkor zúdult az emberiségre. Mi, hogy viselkedik ez az emberiség? De egy költő, ha jó költő, és tényleg itt érzi is, hogy mifelé húzza a vers. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt. Ugye a három legszeretettebb tanítvány a bibliai leírások szerint. Még beveszi Mátét is, mint evangélistát. Máté aludt, és mind aludtak. Mindenki alszik. Egyik kortárs, Dzsida kortárs, a nagy Rilke, Rainer Maria Rilke, a híres verse, rózsa, rózsa, te tiszta ellentmondás, gyönyörűség, lehunyt pillák alatt senki sem alszik. De ő is azt mondja, hogy le van hunyva mindenkinek a pillája, nem alszanak az emberek, de úgy néz ki az egész emberiség, mintha valami igézet lenne rajta. Ez az emberiség meg fog változni, meg fog jobbulni. Hát több ezer éves előtörténet után már nem kellene észbe kapni, hogy nem így kell élni. Dzsida azt akarja kifejezni, hogy ami történt a Getsemáné kertben, a legszeretettebb tanítványokkal ma pontosan ugyanaz ismétlődik. És ezért ismét ilyen sokszor, hogy aludt, mert valóban a Bibliának is egyik legtöbbször ismételt kifejezése ez, hogy alszanak az emberek. Hát így kezdődik már az egész emberiség történelme is. Mert az, hogy valaki nem figyel a jóra, az igazra, nem figyel Isten szavára, és egyszer csak, mint a holdkoros közel megy a fához, és nem rezzenti meg, hogy ott kígyó kezd beszélni, és elkezd a kígyóval beszédbe elegyedni. Hát ezzel kezdődik az emberiség történelme is, hogy Éva és Ádám elaludt. Már átvitt értelemben, nem fizikailag, mert ébren voltak, de lelkileg elaludtak. Aztán így folytatódik, amikor Jézus a legszeretettebb tanítványait fölviszi a megdicsőlés hegyére, és akkor azt mondják, hogy jaj, de jó itt nekünk, hát készítsünk neked egy sátrat, és a most megjelent Mózesnek, Illésnek, de elnyomja őket az álom, és mire kimondják, alszanak, és már hajnalra jár az idő, amikor fölébrednek, ők is elalszanak. A Getsemáné kertben is elalszik, a három legszeretettebb tanítvány, és Jézus is, amikor egy példázatot mondott, egy példázatának a középpontjába állította Jézus az alvást. Melyik példázat ez? Akkor kettőnek is. Az első logikailag, hogy amikor valaki a jó magot veti,
De éjszaka jön az ellenség, hogy konkollyal vesse tele a szántóföldet. De miért tudta az ellenség konkollyal televetni éjszaka a szántóföldet? Mert az emberek aludtak. Az emberek elaludtak. Ja, amikor fölrezzennek, azt mondják, júj, hát tényleg honnan a konkoly? Kitépjük? Milyen derék elhatározás. Egyszer alszunk, egyik véglet, egyszer hősködünk, másik véglet. Ez az ember élet. Egyszer az ember figyelmetlen és elalszik, nem hallgat Istenre, máskor meg túl akarunk tenni Istenen, és azt mondjuk, hogy hát az Isten nem jól kormányozza ezt a világot, mert oda kellene ütni az asztalra, meg kellene példásan büntetni a rosszakat. Itt is bakot lövünk, ott is bakot lövünk. Mikor kezd már az ember észre térni? Mert úgy tűnik, hogy az emberiség soha nem fog észre térni. Csak egyes emberek térhetnek észre. De mikor? Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végigcsurogtak gyűrött arcomon. Igazi dráma negyed oldalon, ugye? Kövér csöppek indultak homlokomról. Miért? Mert ha az ember ebbe belegondol, hát ez a megizzasztó dolog. Ezért lehet gyöngyözni a homloknak, bárcsak nagyon sok ember eljutna ide, hogy elkezd ezen gondolkozni, hogy ez az átkos baj miért öröklődik? Hogy az ember nem figyel a teremtőjére. Minden probléma innen indul ki. Jézus így mondja Márk 12.24-ben, sokszor említettem önöknek Márk 12.24-et, azért tévelyektek, így is lehet mondani, azért alszotok, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Ez a két fő probléma az életünkben, mert ha nem halljuk a teremtőnk szavát, ha nem vesszük komolyan, amit ő mond, akkor más nem is várható tőlünk, mint ezerszer belessünk ugyanabba a gödörbe. Ezért mondta I.S. Gyula, aki azt mondta, hogy ő ateista, és haláláig azt mondta, hogy ő ateista, de mégis van egy ilyen mondata, hát tisztességes dolog az, hogy nem ismerjük az apánkat. Tisztességes dolog az, hogy valaki létrehozta ezt a földi civilizációt, és nem ismerjük a teremtőnket. Ez tisztességesnek nevezhető dolog, hogy nem is akarjuk megismerni. Hát hogyan ismernénk meg, hogyha nem halljuk és nem hallgatjuk a szavát? Ebbe bele lehet izzadni. Sőt, ez a kérdések kérdése, hogy miért nem vagyunk érdeklődők, miért nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy mit mond nekünk az Isten. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végigcsurogtak gyűrött arcomon. Olyan versbefejezés, amit majd két évtizeddel később egy nagyon nagy vers végén egy magyar költő választ, látja Isten, hogy állok a napon, látja árnyékomat kövön és kerítésen, lélegzet nélkül látja árnyékomat a levegőtlen présben, akkora én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovát karajza, akkora már a teremtmények arca, és könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok. Vannak nagy magyar költemények, amelyek évtizedek meg évszázadok távolából így egymásnak kezet nyújtanak. Hogy Vörös Marti befejezi az előszót, ott folytatja tovább Dzsida a nagysütörtököt, és ahogy ő befejezi, ott folytatja Pirinszki az apokrifet. Ez az apokrif volt. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végigcsurogtak gyűrött arc. Félelmetesen nagy vers, és egyben jelzi, hogy mi az igazi költészet értéke. Az igazi költészetnek nem kell mindent kimondania. Sokan a versektől ilyen cifraságot várnak, legyen benne rím, mind első pillanatra értsen meg, szolgáljon ki, mondjon kellemest, főleg nyugtasson meg, szép legyen, elandalítson. Na, de hát a költő mást akar, a költő fel akarja ébreszteni az embert álmából. Ez pedig ezzel a montásszerű, szakkadikus verselése lehet, ami egyébként teljesen megtartja a versnek a szabályait.
sok az átvonás, az enjambement, nincs kötött strófa vagy rímszerkezet, de hát az nem kötelező egy versnél. Egy vers mitől vers? Egy vers attól vers először is, hogy prózában nem lehetne megírni, mert ha meg lehetne írni prózában, akkor jobb lenne prózában megírni. Egy vers attól vers, hogy ugye a versnyelben nem csak a hétköznapi beszéd, nem csak a stilizált beszéd, nem csak a retorizált beszéd, a poétizált beszéd. Mi az, hogy poétizált beszéd? Tele van sejtésekkel, kihagyásokkal, tele van sugallatokkal, erre a próza nem képes, meg a hétköznapi beszéd is, hogyha valaki nekünk így beszél, akkor azt mondja, hagyjál már nyugton, hát beszélj értelmesen, mit akarsz mondani. Na de a vers rövid idő alatt akar valami nagyon átütő dolgot mondani, és elindul az egyszerű, hétköznapi, szinte vasúti nyelvből, utána átmegy egy kicsit ilyen, mondom, megfoghatatlanul titokzatos Tóth Árpádi vágányokon más sínekre, de aztán amikor azt mondja, hogy az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű föst, mint roppant denevészen legyintett arcul, akkor már rátér, hogy tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Miért félünk mi az életben, és miért fél az ember? Azért, mert nélkülözi a teremtőjének a jelenlétét. Ha nincs a közelünkben valaki, aki megnyugvást ad, aki a kérdéseinkre válaszol, akkor természetes a félelem, az lenne rossz, hogyha nem félni. És az ember félelme, mint a régi tanítványok félelme, akik nagyon sokat gondoltak magukról, hát Péter van az első helyen, Péter alul, hát Péter mit gondolt magáról? Azt mondta Jézusnak, hogy én benned soha meg nem botránkozom. Én kész vagyok veled a tömlöcre, a halálra is elmenni. Nem ismeri az ember önmagát. Ki az, aki ismeri önmagát, aki ismeri a gyengeségeit? Aki ismeri a gyengeségeit, küzd a gyengeségei ellen, odafordul a gyengeségeinek legyőzéséhez, akihez egyedül lehet fordulni. És itt jön a harmadik vers, a Krisztus. Ez a Krisztus vers tulajdonképpen a magyar költészetben megint olyan rendkívüli, mint a nagy csütörtök. Ilyen Krisztus verset se írtak. Itt is nagyon egyszerű a kezdés. Krisztusom, én leveszem képedet falamról. Hát igen, régen, főleg a paraszti világban, de akár még városi, polgári világban is, vallásos családok, főleg katolikus vidéken, ahonnan származik Csida Jenő, hát azért kitettek szent képeket, úgynevezett szent képeket. Aztán amikor a jezsuiták bevezették a Jézus szíve kultuszt, akkor ilyen nagyon hatásos szív, Jézus csak úgy háttérben, maga a szív, én is ilyen fölött töltöttem életem első 6 évét, mert a kiságyam fölött ilyen lógott. Úgyhogy nagyon közvetlen kapcsolatom volt ezekkel a szemképekkel. Plusz amikor az ember aztán első áldozó, bérmálkozó, valakinek új miséje van, megint kapja a szép kis rózsaszínű képeket, és tele van az emberek élete ezzel a rózsaszínű, megfoghatatlan, felhőkben úszó vallási világgal, és erre mondja Zsida, Krisztusom, én leveszem képedet falamról, hogy miért? Torz hamisításnak érzem vonalait, színeit, soha se tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy. Ilyen ragyogó kék szeműnek, ilyen jól lakottan derűsnek, ilyen kitelt arcunak, ilyen enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa. De kedves hallgatók, nincs igaza? Ki tud jobban Jézus ellen tenni? Az, aki tagadja a puszta létezését is, vagy aki meghamisítja az arcát. Meghamisítja azt, hogy miért is jött a világra. Az ateizmus tudott többet ártani Krisztus ügyének, vagy az a gicses, szirupos, ellenőrizhetetlen vallásosság, amit évszázadokon, de legalábbis a barokk óta, a reformáció óta keltett szárnyra, amikor a reformátorok azt mondták, hogy emberek, Krisztushoz úgy lehet tartozni, hogy szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. Honnan ismered másodnan meg Jézust, hanem a Szentírásból? Szól a fide. Hát egyedül hitáltal, hogy te hiszed azt, amit mond a Biblia Jézusról, meg hiszed ezeket a kijelentéseket? Szólusz Krisztus, te hiszed azt, hogy egy valaki tud téged megsegíteni, mert nincs ember, aki a másik embert ki tudja emelni a mélységből.
És amikor a reformátorok, Luther, Calvin, Zwingli, stb. Ezt hirdették, a középkori egyház, amely nem akart elfogadni a reformátori tételeket, ugye már néhány évtizeddel a reformáció után, ugye jezsuiták vezetésével kifejlesztette ezt a barokkos, ellenreformációs lelkületet, hogy elkezdték ábrázolni a Krisztust, és körülbelül így ábrázolták, és ez csak évszázad, 16. század végén vagyunk, csak évszázadról évszázadra rosszabb és rosszabb lett, azt mondja, torz hamisításnak érzem vonalait, színeit, soha sem tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy, ilyen ragyogó kék szeműnek, ilyen jólakottan derűsnek, ilyen kitelt arcnak, ilyen enyhe pirosnak, és aztán most adja rá végsödötést, mint a tejbe esett rózsa. Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy ez a Jézus ábrázolás mit sugall? Hogy ábrázolták Jézust, és hogy a költő kezében is most azt mondja, hogy leveszem a képedet, mert ezzel már én nem akarok együtt élni. Ez mit sugallt, ez az egész ábrázolás? Mondom, hogy én is ez alatt töltöttem el életem első 6 évét, de még később is ott volt persze. Édesanyám kaphatta valamilyen egyházi ünnepen, és a szüleim mellett aludtam, és fölöttem volt ez a szent kép, szüleim fölött meg az a régi gicses kép, hogy a Mária a kisded Jézust fogja magának, és akkor ott madarak mennek, és repkény, meg átér, borzalmas képek voltak ezek. Életem első esztétikai élményeimet így szívtam magamba, mérgezett dolgokat szívtam, szívtál-e lassú mérgeket, mondhatnám Babits Mihály verscímével. De megkérdezem önöket, mit sugall ez? Ez azt sugallja, hogy Jézusnak könnyű volt. Jézus a mennyből jött, könnyen győzhetett, mert Isten fia volt. Mi imádjuk Jézust, de bocsáss meg Jézus, követni nem tudunk. Igaz a francia mondás, hogy csodálunk, nous l'admirons, mais de loin. Csodálunk, de távolról. Csodálunk, de távolról. Nem tudunk követni. Eszmény vagy, de nem elérhető példa. Ezzel jobban ki lehet ölni a Krisztus követést, mint az ateizmus összes ágyújával, amit ráirányította a Krisztusra, hogy nem is élt, hogy legenda volt, hogy nem tudom én mi. Azzal, hogy azt mondjuk, hogy Krisztus igen itt volt, de könnyen győzött, mert hát ő Isten volt, én ember vagyok, hogy kérhetné tőlem Jézus, hogy kövessem őt? Mit tetszene gondolni, Jézus azért jött a világra, hogy azt mutassa meg, hogy egy valaki győzhet, és a többi az mind vereségre van ítélve? Hát Jézus éppen az ellenkezőjeképp azért jött a világra, hogy megmutassa, hogy aki őt megérti, aki őt követi, aki őtőle erőt kér, az ugyanolyan életet élhet, amilyent ő. És ide ezt

Mózesnek a csipkebokorban, neki is azt mondta, hogy kérdezte Mózes, hogy mi a neved, hát mit mondjak a népemnek, hogy ki küldött hozzátok. Mondd azt, hogy a vagyok, a nagy vagyok küldött hozzátok. Az az Isten, aki itt volt közöttünk, aki itt járt közöttünk, Jézus mindig azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok az élet kenyere. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. A Getsemáné kertben is azt mondja, hogy én vagyok. Megkérdezi tőlük, kit kerestek? Názáret Jézust. Én vagyok. És erre a puszta én vagyok szavára mindenki a földre esett. Mert az én vagyok egy Isten megjelölés volt, a legegyszerűbb Isten megjelölés, a Jahve, tévesen ugye Jehovának mondják, de ez egy téves átírás, Jahve, tehát az annyit jelent, hogy én vagyok. Az a dolog furcsaságához tartozik, hogy van olyan felekezet, amely azt mondja, hogy nem meritek mondani, hogy Jehova, pedig egy Isten van a Jehova, és Krisztus nem Isten, de hát Krisztus önmagára vonatkoztatta ezt a kifejezést, tehát ezzel ő megjelölte a származását, hogy ő Isten. De ez az Isten úgy jött el a világra, nem a mennyből ereszkedett alá, hanem a Szentlélek visszaprogramozta egy földi édesanya méhébe, és megszülte úgy Mária Jézust, hogy milyen volt Jézus, ilyen volt, egyszerű, szürke, fáradt, és hozzánk hasonló. Ha nem lett volna hozzánk hasonló, mi történt volna? Ha Jézus a mennyből jött volna, és úgy éli végig a föld életét, ez olyan könnyű végig gondolni, de az a tapasztalatom, hogy nem gondolják végig keresztény emberek. Ha Jézus a mennyből jött volna közvetlenül, és úgy éli át a föld életet, mindenki azt mondhatta volna, hogy könnyű neki, hát a mennyből jött. Hát könnyű neki győzni. Nekünk nagyon nehéz, mert tele van a természetünk lefele húzó erővel. Ezért kellett Jézusnak is megszületnie, úgy, ahogy mindannyian egy édesanyától születünk meg, és örökölnie a sok gyengeséget, amiről a gyöngék imája és a nagy csütörtök is beszél. De Jézus soha nem adta át magát a gyöngeségnek. Jézus mindig legyőzte ezt a gyöngességet. Ezért mondtad, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, a lélek kész, de a test erőtelen. Ő mindig ügyelt arra, hogy ne a gyöngeség vezesse az életében. Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek útját, a nyomor, az éhség síralomvölgyeit, és gyötrő aggodalmait horizontján már az eget nyaldosták pusztuló Jeruzsálemet lángjai. Hiszen Jézus sírt Jeruzsálem fölött, és azt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és mindazokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Hangot fájó hullámokat kavart, mikor a sok beszéd után rekedten újra szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott ruhádon vastagon ült a nagy útpora, sovány, széltől, naptól cserzett arcodon, bronzvörösre gyúlt a sárgaság, s két parázsló szemedből sisteregve hullottak borzas szakálladra az Isten könnyei. Megint kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csurugtak gyűrött arcomon, de itt kozmikussá tágítja a képet, és sír az Isten. Sír az Isten, és az Isten könnyei Jézus arcán és szakállán peregnek végig. Micsoda döbbenetes kép, nem? Nagyon egyszerű kép, de mégis egy monumentális, döbbenetes kép, hogy az Isten belerendül abba, hogy hát mi lesz az emberiségből, mindent megpróbálok az ember megmentésére, de hogyha arra sem figyel, aki az életét odaadja érte, aki az isteni életét odaadja, mert többet nem tud adni az Isten. A legtöbbet az Isten azzal tudta adni, hogy az életét adta. Nem pénzt adott az ember megváltásáért, nem egészséget, nem. Az életét adta, hogyha valaki ebbe belegondol, akkor akivel bizalmatlan az Istennel szemben, forduljon az Istenhez, mert az Isten képes minden helyzetből kimenekíteni és megsegíteni. Ilyen Krisztus vers nincs a magyar költészetben. Nincs.

0: Erre mondja Pirinszki, hogy a költészetünk egyszerre gazdag, de bizonyos dolgokban szegény. Például a költészetünk nagyon szegény abban, most állítottam össze a második kötetet, a második kötetben lesznek a Krisztus versek. Ugye az első kötetben vannak a születésünktől a halálunkig az emberi élet versei, tehát az édesapa versek, édesanya versek, otthonról szóló versek, testvéreinkhez, családról, szülőföldről, tájról, utazásról, tehát minden, ami az emberi élet, ilyen címeket, hogy a létezés, ami a létezésbe belefér, az a magyar költészet legnagyobb verseit helyeztem el az első kötetben ebben a tárgykörben. A második kötet azzal kezdődik, hogy ami a létezés nagy értékei, például az, hogy szabadok vagyunk, szabadságról szóló legnagyobb magyar versek. Például József Attilának a Levegőtje, mint a szabadságról szóló nagy vers. Vagy a szabadság után az igazság versei, akkor a szeretet versei, a boldogság versei, tehát az emberi élet alapvető fundamentumai, és azután a negyedik részben soroztam az istenes verseket, és az istenes versekben is több alfejezet van, például Istenről, istenkeresésről is, vagy 6-8 oldal, de ugyanúgy Jézus Krisztusról is. A leghosszabb fejezet Jézus Krisztusról szól, de ilyen vers nincs benne. Meg lehet nézni, hogy a magyar költészetben milyen verseket írt a Krisztusról. Zsida Jenőnek a Krisztus című verse, ez egy páratlan unikum, mert magyar költészet szegényes az ilyen versekben. Például a franciák, de főleg az angolok. Az angoloknál volt egy olyan raj a 17. században, úgy hívták, hogy metafizikus költők. Ami nagyon megrendítő, csodálatos verseket írtak Krisztusról. Csak egyet hadd idézzek önöknek, mert ebbe a gyűjteménybe nem csak magyar verseket vettem be, hanem bevettem a világköltészetnek a legmélyebb hitbeli megnyilatkozását. Volt egy George Herbert nevű metafizikus költő, gondolom nem tetszenek ismerni. Mondjuk John Miltont ismerik, mert az az elveszett paradicsom költője, de George Herbert egy 17. századi költő, Eliot a legmagasabb szavakkal emlékezett meg róla, a 20. századi nagy angol költő. Figyeljék meg ezt a versét. A bölcsek felmérték, milyen magas a hegy, a tenger mekkora, sétáltak fenn az ég felhőiben, de van, mit nem mértek soha, bár súlyosak és terjedelmesek, se két dolog, a bűn és a szeretet. Aki a bűnt nem ismeri, az olajfák hegyén keresse azt. A kín egy férfi testét tekeri, bőrén, ruháján vérfakaszt, a bűn présében üldözi a kín ádáz étkét az erek útjain. Ki szeretetre szomjazik, a fenséges nedűt ízlelje meg, minek forrást a dárda hegye nyit, s ízlelte jobbat mondja meg, a szeretet túltesz más italon, uramnak vére, én nekem borom. Ugye az a dárda, ami azt megnézte, hogy Jézus meghalt, meghalt? Mindenkiért meghalt? Uramnak vére, én nékem borom. 17. században ilyen rövid, csodálatos verseket, ez 18 sor, alig több, mint egy szonett. Az ő költészetük már, az angol költészet a 17. században itt járt. Nálunk meg örülünk, hogy a 20. században mondjuk a Zsida ír egy ilyen verset ezzel a címmel, hogy Krisztus. Persze Zsidának nagyon sok Krisztus verse van, rossz. De hát én most a jót szeretném önöknek mutatni, és ha valaki azt mondja, hogy hát, kedves tanár, csak 5 vers. Amikor összeállítottam ezt a gyűjteményt, fölhívtam Buda Ferencet. No, Ferikém, szeretnék bevenni néhány verset ebbe a gyűjteménybe. Van is elképzelésem, hogy milyen verseidet. De azért, mivel te élő ember vagy, nem ilyen halottak, mint akik itt vannak zömében, hát legyél kedves megmondani, hogy te mit ajánlasz magadtól. Rögtön az első mondata ez volt, hát ha egyet, kettőt ajánlanék, már azzal is sokat mondok. Ha egyet, kettőt, azzal is sokat mondok. Hát mondom, azért írjál 3-at, nézzük meg, hogy az fedi, amit te mondasz 3-at, meg amit én mondok, fedi a 2 dolog egymást. Vártam egy-két napot, jött az e-mail, nem fette. Nem fette. Nagy kérdés elé kerültem, most a költőnek higgyek, aki azt mondja, hogy ez a három legjobb versem 60 év alatt, de azt mondja, hogy ha egyet-kettőt mondok, sok. Legalább neki van önismerete. Dzsidának ezért az öt versért vállalom a felelősséget. A fél ezerért nem. De hát teszem tudni, ez olyan, mint amikor bányásszák az aranyat, akkor is annyi salak meg minden más jön ki, míg az ember rátalál arra a gramra, vagy dekára, vagy nem tudom én mire, addig nagyon sok mindent ki kell termelni. Az emberi megnyilatkozásokban a tiszta szó olyan ritka, mint a színarany. Ebben Pilinszkinek nagyon igaza van. De a Krisztus verse, fölhívnám a figyelmet, mert ez egy valódi Krisztust állít. Talán egy helyen rezeg nálam a létsz, amikor azt mondja, álmatlanul csavarogtak a számkivetetek. Ez a csavargás talán nem a legmegfelelőbb kifejezés. De amikor egyszer Pilinszkinek a harmadnapon járól beszéltem itt önök előtt, ott is megengedtem magamnak azt a kritikai megjegyzést, hogy hogy is szól ez a nagy vers. És fölzúgnak a hamuzin egek hajnal fele a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek. Micsoda nagy sor. És megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ, mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve. Harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. És itt is megengedtem magamnak, hogy egy jelzőnél nálam rezeg a léc. És megölhették hitvány zsoldosok. Minek ez a hitvány? Hiszen Jézus nem csak hitvány emberek ölték meg, jól öltözött papi vezetők, a római hatalom képviselője Pilátus, ezek jól szituált katona, jogász, teológus, stb. Nem csak hitvány emberek verték a szögeket Jézusnak a kezén, hanem az egész emberiség kimondta rá, hogy méltó a halálra. Nekem ez a hitvány erős. Mint hogyha azt mondaná ez a rövid vers, hogy hát, hogy Jézus a keresztre került, ez a hitvány embereknek a bűne. Én jó ember vagyok, én nem feszítettem volna keresztre Jézust. Ezt éneklik a Johann Sebastian Bach János passiójában is az ária szólóban, hogy ha én ott lettem volna Jézusom, én nem feszítettelek volna téged keresztre. Hát ez hazugság. Kedves hallgatók, az egész emberiség keresztre feszíteni most is. Ha most eljönne, nem lenne kivétel. Ezt egyébként megint csak megírta egy magyar költő, és éppen Erdély földjén Nagyváradon adta ki a versét. Ez is benne van ebben a gyűjteményben. Dutka Ákos, karácsonyi beszélgetés az Úr Jézus Krisztussal 1923-ban címmel. Ahogy a hitványt nehezményeztem, itt a csavargást nehezményezem, mert szerintem Jézus mindig céllal ment. Úgy tűnik, hogy Jézus tényleg vándorprédikátor volt, egyszerű életmódot folytatott, de csavarogni az más, nem? Jézus azért nem csavargott. De hogy Dzsidában nem csak a megértés utáni vágy van, hanem ebben a 31 évesen meghalt emberben, nem csak a megértés, meg nem csak az Istennel való azonosulás, hanem ami még figyelemre méltó az ő költészetében, de hát itt mondjuk törtutakon jár, mert Babicsnak is például a költészetének egyik legfontosabb vonása, hogy hogyan lehet képviselni az emberek előtt az igazságot és az evangéliumot. Mert azt lehet látni, hogy az evangéliumot könnyű megérteni, Isten könnyű megérteni a magunk gyengeségét, erőtelenségét, és ebből azt a lépést megtenni, hogy kihez fordulhatunk ezután, csak egy valakihez, de ki fogja ezt elhinni? Az igazság könnyű, csak elfogadtatni nehéz. Az igazság könnyű, csak elfogadtatni nehéz. Egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam, arannyal, ezüsttel hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába-hiába, az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat, hiába-hiába, egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rázni az erdőben. Nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék. Hiába, hiába, gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. És egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek, együgyű szavamtól sírásra fakadnak, ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken, az Úr áll mögöttem. Érdekes vers, nem? Az ember próbálkozik emberek között, erdőben, állatok között, az egész életben próbálkozunk, de megyünk-e előre egy arasszal is, hogyha az Isten nincs velünk? Sokszor elgondoltam azt, hogy minden emberi próbálkozásnak miért van olyan kevés eredménye. Pedig olyan jó szándékkal nevel az óvónő, tanít a tanító, meg a tanár, gyógyít az orvos, foglalkoznak tényleg szívüket, lelküket kitéve emberek másokkal, és miért van mégis olyan kevés hála, olyan kevés életmegváltozás? Az emberek zsebrevágják a jót, a rosszat fölnagyítják, hogy igazságtalan az élet. Talán említettem önöknek, hogy a két világháború között, amikor Dzsida élt, egy angol mágnásnak egy érdekes dolog jutott az eszébe. Óriási font összeget, csak milliárdokban kifejezhető font összeget szánt arra, hogy 20 embert figyeljenek 40 évig. Ez nagyon nagy pénz. 20 embert figyelni 40 évig, hogy mi történik ezekkel 20 és 60 éves korú között. És ez megfizette ezt a statisztikát, ezt a felmérést, és a végén kijött a döbbenetes eredmény, hogy 20 embernyi populációról ki lehet mondani, de ezt föl lehet nagyítani, mint egyéb statisztikákat ezrekre, milliókra, az emberekkel 80%-ban csak rossz történik. Egy emberi életben 80%-ban annyi sok rossz történik, hogy egyáltalán kérdéses, hogy hogy élik túl az életet az emberek, mert csak 20% jó történik. Tehát ezt figyelték az embereknél. Én ugyan nem tudom, hogy miféle rejtett ipari kamerákkal, vagy hogy csinálták ezt, de minden esetre milliárdokat fektetett bele egy kutatócsoport, éjjel-nappal ezzel volt elfoglalva, hogy 20 kiválasztott ember figyeljen. És úgy elgondoltam, amikor hallottam ezt az eredményt, hogy tulajdonképpen ez lehet, hogy így van. Sőt, eléggé valószínű, hogy így van. De annál nagyobb a csoda, hogy akkor hogy éljük túl az életet. Hát ha ennyi rossz történik, és azóta én bevezettem, hogy ha valaki előttem panaszkodik, kerüljön fél órába, egy órába, mert azért meghallgatni embereket, sokszor, hogyha lemérjük stopper órával, azért az kihoz ilyen időket, de én végighallgatom, és csak azért az egy mondatért, amit elmondhassak fél óra, egy óra után, hát mondom, ezt elhiszem, ez borzalmas. Ezt még hallgatni is borzalmas. De nem gondoltál arra, hogy hát akkor a legnagyobb csoda, hogy életben vagy. Hát ezt kinek köszönheted? Ha ennyi rossz történik. De én ezt elfogadom. Sőt, biztos, hogy még nem is mondtál el nekem mindent, hát nem vagyok olyan közeli társ, hogy nekem mindent elmondjál, de hogy ennyi rossz történik, és te még mindig életben vagy. Hát ez a 8. csodának is kevés. Hát ez az Istennek a nagy csoda, az Isten nagyon vigyáz rád. És akkor, amikor neki láttam, hogy halálom előtt, ami hát sokkal közelebb van, mint a születésem ideje, összeállítsam a magyar költészetnek ezt a számomra síron túli emlékirat, hogyha meghalok emberek, ez a magyar költészet, az egyik első fejezetet én az epitáfiumoknak szántam. Elnézést az idegen szóért, hogy epitáfium, de van egy epitáfium költészet, ez pedig a sírfeliratok költészete. Tudnék, régen az emberekre úgy költészetet csak a királyokra, meg a főrangúakra fecséreltek, de az egyszerű falusi ember is kaphatott egy szép feliratot. Itt Borsod megyében is vannak nagyon szép feliratok, ki is adtak egy könyvet Nevető fejfák címmel. Még humoros feliratok is vannak, mert hát úgy gondolták a rokonok, barátok, ismerősök, hogy a halál után még ez is megengedhető. Én is nyitottam egy ilyet, hogy a magyar irodalom legszebb epitáfiumai. Tehát legszebb sír feliratai, például mit tenni, Tóth Árpád, csak hogy tessenek, ezek ilyen egy-két sorosak, B család sírboltjára. Sokszor a költőktől ezt megrendelték, hogy készíts a mi családunk kriptájára egy sírfeliratot. Kedveseink, álmodjatok édes, szép, síri álmot, őrt állít szeriden, s nem feled a szeretet. Gyönyörű, nem? Tóth Árpád. Kedveseink, álmodjatok édes, szép, síri álmot, őrt állít szeriden, s nem feled a szeretet. Ápri Lajosnak töménytelen ilyen epitáv. Vannak költők, akik sokszor elbúcsúztatták magukat. Úgy látszik, nyugtalanok voltak, hogy nem fognak szép sírfeliratot kapni. Írtak 30 évesen, 40, 50, 60 év, biztos, ami biztos. Van, akinél összejött 5-6 ilyen sírfelirat is. Ilyet. Hát ugye a legszebbeket Vörös Sándor írta, de a leghumorosabbakat is ő Ócska sírversek címen adta ki külön a gyűjteményét. Azt mondja, Bajusz Balázs voltam, ez tény és való, de a korlát mögül fejbe rugott a ló. Máskor a korlátot magasabbra gyártsák, s nem sújt agyon senkit ilyen rossz barátság. Édes, nem? Vagy azt mondja, Láncos Kuti nagy elek, megvettem-e sírhelyet, nincsen jussod már ehhez, túlsó soron temetkez. Na de, Vörös Sándor megírta a maga sírversét, elkezdte görögül, héberül egy cigány nyelven. Manti káténi katá, már arcod esőben elolvad, hűs földben kisimul csöngei bogjahajat, ugye csöngei vasmegyei volt, csöngei bogjahajat. Mit bánom már, hogy soha nem szívleltek a lányok, tündér sem szeretett, messze szaladt valahány, hogyha facér lépted, vígan kocogott a sikátor macskafejes kövein, gálkili gálgilkili gun. Téged az istenek is tréfájuk végére szántak, könnyű falat voltál mindig a föld kerekén. Frászkarikán szánkász, kutyafarka, varangyosa, banda, hí, csóré, hellá, béke legyen porodon. Hát ez Vörös Sándor. Na de, ha eltetszenek olvasni, itt is a legszebb dzsidat sírfelirata. Ezért vettem ide. Ez nagyon megrendítő sírfelirat. Meg hát ugye ezt egy 28 éves ember írta néhány évvel a halál előtt. Megtettem mindent, amit megtehettem, kinek tartoztam, mindent megfizettem, elengedem mindenki tartozását, felejtsd el arcom, romló földi mását. Azért tartom egy csodálatos életösszegzésnek, mert ugye a sírfeliratok azok egyfajta életösszegző, tehát rövid életösszegzések. Azért röviden az életet összegezni, ez nagy költői feladat, nem? Röviden az életet összegezni. Megtettem mindent, amit megtettem. Az életben szívem, lelkemet mindenbe beleadtam. Kinek tartoztam, mindent megfizettem. Tehát úgy megyek el innen a földről, hogy nem maradt utánam adósság. Tetszenek tudni, hogy a világkultúrában kinek a példája a legmegrendítőbb, aki a halálos ágya köré odahivatott jó néhány embert, és megkérdezte tőlük, hogy mielőtt meghalok, mondjátok meg, hogy tartozom-e bárkinek is bármivel. A legközelebbi hozzátartozóit, munkatársait, mert nagy ember volt, egész csődület volt ott a halálos ágya körül, de mindenkinek fölte, és neked. Ezt meg tudni, ki volt ez? Periklész. A görögök nagy államférfi és hadvezére. Ez azért érdemes megjegyezni, mert kevés igazán tiszta emberi magatartás volt, mert egy hatalmon levő ember óhatatlanul megsért másokat, megrövidít másokat, vagy rosszul ítél, vagy egyiknek kedvez másokat, háttérbe szorít. Azt mondta, hogy én úgy akarok elmenni erről a világról, hogy mondjátok meg, és szívemből, mert mikor tud az ember megbánást tanúsítani, két lépésre a sírtól, akkor igen. Akkor a legtisztábban. És fölvonultak, és Periklész így búcsúzott el az emberektől. Vagy másik ilyen találós kérdésem. Ki volt az az író, aki egy egyébként világirodalmiak nagyon híres munkáját, az első 5-6 oldalt azzal kezdi, hogy a szüleitől kezdve az utolsó emberek kinek mit köszönhet az életben, mert ha ti nem lettetek volna ott körülöttem, nem olyan életet éltem volna, mint amilyet éltem. És név szerint leírja, és nagyon megrázó szavak, hogy én az édesapámnak mit köszönhettem, az édesanyámnak, a nagybácsikámnak, a nagypapának, a rokonnak, a barátnak, a munkatársnak. Ilyen vékony könyv lesz, legyenek kedvesek elolvasni. Marcus Aurelius. Marcus Aurelius a római császár, szóval a római császárok kegyetlenek voltak, mondjuk Marcus Aurelius idején is a legtöbb keresztényt végezték ki. Azt mondják, hogy kicsordultak a hóhérbárdok, annyi keresztényt végeztek ki, mert nem foglalkozott ezzel Marcus Aurelius, csak hozták az éveket, hogy írja alá. Ő meg mivel a nagy műveit írta, azokat aláírta, aztán mindenkit kivégeztek. Ennyit mondjuk azért hadd mondjak el Marcus Aurelius terhére is. De Marcus Aurelius, amikor megírta az elmélkedéseit, ilyen vékony kötet az egész világon, egyik legnagyobb kötete, akkor így kezdi, hogy név szerint mindenkinek köszönetet mond. És a második kötetben lesz egy nagyon érdekes vers, és ez a harmadik találós kérdésem, hogy egy magyar költő, író, irodalomtörténész, 80 éven felül tudta már, hogy meg fog halni, és írt egy csodálatos verset, és ezt betettem egy negyedoldalas vers, ami arról szól, hogy köszönöm, hogy itt lehettem köztetek, leélhettem ezt a 81 néhány évet. Volt ugyan sok nehézség, sőt, gonoszság, de a legtöbb rosszat magamnak köszönhetem. A legtöbb rosszat sajnos én idéztem elő, és összességében véve csodálatos volt itt élni. És ez az ember zsidó származású volt, túlélte a haláltáborokat, látszólag nem fogadta el Istent, de amit leír, azelőtt én mindig megrendülve állok. 1980-ban, amikor én az akadémiára kerültem, akkor halt meg, és akkor jelent meg a Szép versekben, abban az évi gyűjteményben. Önök biztos, hogy nem nagyon ismerhetik a nevét, de az egyik legjobb magyar irodalomtörténész volt, egy melegszívű, és hát az én mesteremnek, Németh G. Bélának volt a mestere, Komlós Aladár. Komlós Aladár, nagyon sok kötete van, elemző kötete, de verseket is írt, fordító is volt. Ezt külön betettem, mert nagyon megrendítő. Tehát azt mondja, hogy elengedem mindenki tartozását. De én is úgy megyek el, hogy ne úgy tekintsetek rám, hogy bárkitől is bármit követelnék. Elengedem mindenki. Csodálatos az első 3 sor, de a negyedik teszi föl rá a koronát, nem? A negyedik sor a korona. Felejtsd el arcom, de nem azt mondja, hogy felejts el engem. Nem azt mondja, hogy felejts el ezt az életet, az arcom romló földimását. Nagyobbra törekedtem. Gondolj arra, hogy nem az az ember, amit látsz belőle. Nem az az ember, aki most van, hanem aki, ami vé akar válni. Ez az, ami az európai irodalom kezdetén Aiszkülosz és Szofoklész vitáját szerezte. Aiszkülosz azt mondta az embernek, ilyennek kell lenni az embernek, e felé a csillag felé kell tartani. Szofoklész azt mondja, igen, de azért olyan gyalázatosak az emberek. Mi van az? Nézd meg, mi van az emberi életben. Mi van? Mi ez? Hát ez egy csőd, ami van. Aiszkülosz azt mondja, de nem baj, én nem adom fel, és te se add meg magadat. Nem az vagy, aki vagy. Az vagy, amivel azonosulsz. Az vagy, amivé válni szeretnél. És ez a Bibliának a legnagyobb gondolatainak egyike. Amit a Biblia nyíltan kimond, de azt hiszem, hogy a legtöbb ember erre rájön, hogy nem adom fel, halálom pillanatáig nem adom fel. Így mondja ezt Mikás próféta, ha elestem is felkelek, mert én az Úrra nézek, az Úr az én szabadításom Istene. ha elestem is, megsegít, fölsegít engem az Istenem, felejtsd el arcom romló földi mását. Majd lesz egy romolhatatlan más, mert amit romlandóság volt és elmúlásra volt ítélve, ahelyett majd jön egy igazi mennyei mása mindenki életének, akinek Jézus visszaadja az életet. Én azt gondolom, hogy ezzel az öt verssel Dzsida Jenő belépő jegyet szerzett a legjobb magyar irodalomban. Én nem azt mondom, hogy első számú költőnk. Első számú költőnk Vörös Marti, Petőfi, Arany, Adi, Babics, Vörös, Pilinszky. Tudom, ő nem, de ha akik eljártak erre a sorozatra, tudhatják, hogy én nem költőknek kedvezek, én nagy műveket szeretnék önökkel megismertetni, és nagy műveket kis költők is írhattak. Nagy műveket a másod, harmad, negyedrangú költők is írhattak, és azt mondhatnám, hogy mindenki írhat. És a legnagyobb művet pedig mindannyian írhatjuk, hogy milyen lesz a jellemünk. Ezért itt fogjuk folytatni tovább, azzal az áprilival, aki a legnagyobb műnek a derűs szívvel megöregedni. A derűs szívvel megöregedni kérdést tartja, és ha megtetszenek majd engedni, április mögött egy olyan, mert hát április református volt, ugye Reményik evangélikus, Zsida katolikus, április református, de egy olyan költőnő van, áll mögötte, akinek a versét be fogom csúsztatni az április versek közé, mert ő a magyar költészet tizedrangú vonalában szerepel, de a verse, amit meg fogok önöktől ismertetni, Varga Gyuláné. A Varga Gyula is jó költő volt, majd a férjétől is becsúsztatok egy verset áprilnál, ez ilyen csempészáru lesz. De Varga Gyulánénak azt a versét, ami már az első kötetünkben szerepel, a legnagyobb művészet. A legnagyobb művészet, ő is ezt mondja a legnagyobb művészetnek. Jól megöregedni. Fiatalnak lenni mindenki tud. De olyan öreg legyél, aki nem bolond. Dzsidáról van-e kérdés?
1: Hogy nem kérdem, hogy ez az egyszer csak maguktól egy kicsit eszembe jut a Reményiknek a kegyelem.
0: Igen.
1: És én azt gondolom, hogy jó szándékúak vagyunk, de hogyha azt mondja, az Úr áll mögöttem, és a lélek által azt teszek, amire onnan felülről van indítatások, akkor azon van áldás.
0: Így van. Tehát ennek a versnek a nagy befejezése, és valóban a Reményiknek ez a magától megnyílik az ég. Itt párhuzamos a kettő, de nem úgy, hogy az egyik a másiktól vette volna. Ez azt gondolom, ez törvényszerűség, és aki ezt a törvényszerűséget felismeri, félreértés ne essék, az ember mindent próbáljon meg, az ember mindent adjon bele. De számoljon az ember azzal, ha mindent belad is, ha mindent megpróbál is, még ahhoz is mérhetetlen, ez csak az 1%, a 99 fog ehhez érkezni. De ha te az 1%-ot nem csinálod meg, nem jön a 99. Így lesz 100%-os. Igenis van 100% az életben, de Jézus is azt mondta, hogy legyetek tökéletesek. Itt nincs megalkuvás. Ezt az asztalt úgy kellett megcsinálni, hogy megálljon itt, hogyha ez most itt jönne, menne, nyikorogna, akkor ez nem asztal lenne, hanem egy fércmű. Ezt a könyvet is úgy kellett bekötni, hogy pontos vágás, hogy itt egy millimétert nem lehetett. Van tökéletesség az ember életben, nem csak a munkákban, a jellemben is van tökéletesség. Akkor, ha az ember mindent megpróbál, a felismert, hittel elfogadott igazságok alapján, mert ahhoz jön hozzá valakitől valami, ami a 99%, erre nagyon ügyeljünk, sőt, hát ha pontosabb akarnék lenni, még sokat mondtam, ha magunk részéről 1%-ot rebesgettem, mondjuk ha 0,0001%-ra mondtam, mondjuk 99,99, körülbelül így áll a dolog, de hogyha magunk részéről nem teszünk meg mindent, és így értendő a híres római levél 8. fejezetének a pálapostoli kijelentése, hogy nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, tudnék a dicsőség. De akarni kell, futni kell, kérem, ne gyalogoljanak. Ne andalogjanak. Az életfutás. Ki írt nagy verset ezzel a címmel, hogy futás? A magyar költészetben, hogy mindenki fut, de leginkább valaki fut utánunk. Ezt is meg lehet majd olvasni az istenes versek között. Csodálatos vers, magyar költészet tizedrangú szereplője, ma is él Vásárosnaményban, de ezért a versért a féladi életművét oda tudom adni. Ez a futás Füle Lajostól. Arról szól a vers, hogy mindenki fut, fut a gyerek, labda után, meg fut a felnőtt, pénzáll, stb. És fut az Isten, hogy hova futnak az emberek, csak oda nem futnak, ahova kellene, de ő végtelenségig fut, fut minden ember után, hogy megtalálja az ember. Csodálatos vers. Ez az istenes versek közé sorolódik be. Tehát én azt szerettem volna ezzel a gyűjteménnyel, hogy kb. 1000 vers a magyar költészet tematikus felosztásában. Már itt is ezt csináltam a sorozatban, mert nem azt mondtam, hogy kérem Dzsida Jenőtől olvassanak el 50 vagy 100 verset. Én csak azt mondom, ezt az ötöt tessenek komolyan venni. Mert, hogy mondta mesterem Németh G. Béla tanár úr, nem nagy költők vannak, hanem nagy versek. Nem nagy költők vannak, hanem nagy versek. Tessenek megnézni Madács, egy könyvű író. Az ember tragédiája azonban olyan, mintha a Himalája itt nőtt volna ki. A Csongor és Tünde magyar színjáték között megint csak egy orom. Na de Vörös Martinak van nagy költészete, Madásnak nincs. És mégis az ember tragédiája Petőfi mellett a legtöbbet lefordított mű, és méltán, mert olyan feszítések, olyan gondolatok, egyáltalán olyan az egész szerkezet, hogy mindenkinek oda kell figyelni rá.

Tíz vázat profécia című sorozatunk befejező előadása, melynek címe a beteljesedések kora. Ezzel az előadással fejezzük be ezt a 1996-ban tartott sorozatunkat. Áttekintettük ezt a 10 rendkívüli vázat proféciát. Sokan voltak az előadás sorozatunk kezdetén, akik, emlékezem rá, azt mondták, hogy honnan van ez a fogalom, hogy vázat profécia. Soha nem hallottam erről. Ki találta ki ezt a kifejezést? Meg biztos, hogy a Bibliában csak 10 vázat profécia van? Vagy egyáltalán van 10 vázat profécia? Sajnos a proféciák tanulmányozása az utóbbi 2 évszázadban soha nem látott mélységbe zuhant alá. Ugye az utolsó 2 évszázad azért az általános egyetemes ateizmus időszaka, amelyben a legjobb formája a vallásnak Európában a deizmus, ami azt vallja, hogy van ugyan Isten, de távol, valahol visszavonulva a világtól, hiszen a világ megy a maga törvényei szerint, Isten nem avatkozik bele sem a természet, sem a társadalom törvényeibe, és ezért kialakult ez a deista istenkép, amelyben nincs ilyen, hogy profécia. Ilyen, hogy jövendőlés, ilyen nincsen. Lehet, hogy van Isten, mondják az emberek, valahol távol, de hogy Isten előre látná a jövőt, vagy ezt ki is jelentené nekünk? Hát ha viszont előre látja és kijelenti, ez már annyit jelent, hogy ezen nincs mit változtatni. Itt mit tudunk mi tenni a történelmünkben, amikor ezt Isten előre tudja és ki is jelentette? Nagyon sokan ezt is fölvetették nekem az előadás sorozat közben, hogy ezek valahogy determinisztikus dolgok, hogy úgyse tehetünk semmit ezekkel szemben. Akkor meg miért tudjunk róluk? Akkor miért beszélünk ezekről a jövendőlésekről? Elég nekünk a hétköznapoknak a sok-sok nyomorúsága, hogy még a jövőnket is megterheljük egy ilyen tudattal, hogy majd holnap után mi fog bekövetkezni, amelyre nézve semmit nem tudunk tenni, hát ez valahogy még kétségbejtőbb és elcsüggesztőbb. Kedves hallgatók, hadd idézzem föl a mai előadásunk első igehelyét. Ézsaiás könyve 42. fejezet 16. versét írtam fel a táblára. Ézsaiás könyve tele van vigasztalásokkal, bátorításokkal. Tele volt már Jézus első eljövetelére vonatkozóan is, de tele van Jézus második eljövetelét közvetlenül megelőző időszakra vonatkozóan is. Ézsaiás 42. fejezet 16. versében ezt olvassuk. A vakokat oly úton vezetem, melyet nem ismernek. Járatom őket oly ösvényen, amelyeket nem tudnak. Előttük a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé. Ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom. Nem csak hívő embereknek szól ez a kijelentés, hanem mindazoknak az embereknek, akik beismerik a valódi lelki szegénységüket, a valódi gyengeségüket, akik elmerik mondani azt, hogy itt élnek ezen a földön, élnek, de mintha nem is élnének, látnak, de mintha nem is látnának, szinte vakok lennénk, hogy sok minden dolgot nem látunk, még utólag se látunk világosan. Isten azt mondja, hogy aki beismeri azt, hogy vak, és nyomorult, és mezítelen, azokat járatja oly ösvényeken, melyeket nem tudnak, és előttük a sötétséget világossággá teszi, és az egyenetlen földet egyenessé, és őket el nem hagyja. Merítsünk erőt ebből a bátorításból, és ne úgy képzeljük, hogy a proféciákkal Isten megterhelni akart bennünket. Isten nem súlyosbítani akarta a gondjainkat, hanem kinyitni előttünk egy valóban reményteljes jövőnek az ígéretét, de hogy milyen út vezet egy reményteljes jövőbe és az örök életre, hogy mi minden sok nyomorúságon kell átmenni, hogy mondta Pál apostol is egyszer az efézusi véneknek, azt jó megismernünk, hogy lássuk azt, hogy amiben élünk, hol is vagyunk, és hogy mi következik ennyi sok nyomorúság után. Mert igen, ezt látjuk a 10 vázlat proféciából, hogy a földi történelem egyre nehezebb lesz. Csak hadd említsem röviden ezt a 10 vázlat proféciát. Mi volt az első vázlat profécia? Dániel könyve 2. fejezetében a nagy szoborról szóló látomás. Feje aranyból van, ezüstből a karja, vállai,
rézből, bronzból az oldalai, vasból a lábszárai, és hogy végződik ez a szobor kolosszus? A vasnak és a cserépnek, a vasnak és az agyagnak az elegyével. A különben elegyedni nem tudó elegyével. A földi történelem az aranytól indulva a sárig jut el. Hát ha csak ennyit jegyeztünk meg a Dániel második fejezetéből, ez már éppen elég, nem? Hogy ennyire gyengül a történelem. Ha úgy az értékét meg lehet mondani az emberi életnek, meg közösségek életének, meg az emberi történelem irányíthatóságának. Egyre inkább évszázadról évszázadra, sőt ezek a proféciák ugye évezredes léptékeket futnak be, egyre inkább gyengül a történelem. Aztán a második profécia, ami teljesen párhuzamos volt ezzel, Dániel könyve 7. fejezetében, milyen másik kulcsot adott meg? Miért ilyen borzalmas a történelem? Mert a történelmünkben az önzés hatványozódik. És az egyéni életekben és társadalmi életekben az önzés az valami lavinaszerű lefolyással halad a maga útján. És az önzésnek a történelemben mi a lényege? A fölénybe kerülés. És mit mondott a Dániel 7. fejezete? Ahogy fölénybe akarnak kerülni nemzetek egymáshoz képest, és hogy a világ hatalomért folyik a küzdelem, az egész emberi történelem a hatalomért folytatott harcnak a történelme, és a világ hatalomért folytatott harcnak a történelme, ezt láttuk Dániel 7. fejezetében. Aztán a harmadik vázlat profécia újra megismételte ezt, csak nem oroszlán, medve, párduc, fenevad alakjában ezeket a vérengző hatalmakat, hanem kosnak, kecskebaknak és kis szarvnak a jelképes alakjában. És fölvetítette előttünk a reményteljes jövőt, hogy az Isten, aki kézben tartja ezt a történelmet, aki ad mindenkinek életet és hatalmaknak ad uralmi időt, Isten ítélni fog, és Isten el fog hozni majd egy olyan országot, amelyben nem a hatalom lesz a fontos, amelyben a szeretet és az igazság lakozik, és amely soha meg nem romol, és hogy hogyan készíti elő Isten ennek a világnak az eljövetelét az ítélet által. Ugye a harmadik vázlat proféciánk középpontjában a mennyei ítélet állt, és a mennyei ítéletről szóló jövendőlés előre vetítette a következő vázatproféciákra már az árnyékát. Negyedik vázatproféciák miről szólt? Ugye Dániel könyve 10. fejezetétől a 12. tartó fejezetben további helyi hatalmi küzdelmek a zsidó nép életében egészen Jézus első eljöveteléig aprólékosan bemutatta a jövendőlés, hogy mik várnak a zsidó népre. Hogyan tudja fogadni majd a megváltóját, a messiását. És az 5. vázlat proféciában megszólalt a messiás. Jézus Krisztus beszéde volt ez a Bibliának a legfenségesebb része, amelyben, ahogy említettem, hármas volt a profécia, nem? Ugye vannak egy szempontú proféciák, vannak kettős proféciák, de Jézusnál egyedül őtőle találhatunk hármas jövendőlési proféciákat, vagyis Jézus beszélt arról, hogy ha őt elvetik, akkor mi történik Jeruzsálemmel és a zsidó néppel? Ez volt a proféciának az első szintje. Ezt Jézus párhuzamba állította a történelem végi eseményekkel, vagyis ahogy Jeruzsálem leomlik, úgy fog összeomolni a világ. Ez volt a második szint. És Jézus még a két esemény, Jeruzsálemnek 70-ben történő elpusztítását és a világ végét közvetlenül megelőző időszakot, a közti időszakot is felrajzolta pár szóval, ez volt a harmadik szintje Jézus proféciájának. A 6. vázlat proféciában Pál apostol 2. tesszalonikai levelében láthattuk azt, hogy az apostol párhuzamot állított, egy hatalom fellépte, és a történelem végi válságoknak a végső kibontakozása között. Ez volt az a hatalom, amely a híres antikrisztusi proféciákat gyűjtötte egybe. Dániel könyve 7. fejezetétől olvashattunk már ezekről. Arról az antikrisztusi hatalomról szólt Pál apostolnak a jövendőlése, amely beül az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. És aztán a 7. vázlat proféciától fogva rátértünk Jelenések könyvének a 4 vázlat proféciájára, és itt tettem önöknek azt a kijelentést, hogy a közbeékelt látomásokkal majd a befejező,
a mai előadáson fogok foglalkozni. Mik voltak ezek a közbeékelt látomások? A hetedik vázlat profécia a Bibliában a hét levélről szóló kijelentés. Jézus hét levele hét keresztény gyülekezethez. Az egymás követő hét levél szoros sorrendben követi egymást. Semmi különösség nincs ebben, pontosan tudtuk azonosítani a történelmi időszakokat. De már a rákövetkező nyolcadik vázlat profécia, tehát a hét pecsétről szóló jövendőlés, ott már van egy különlegesség. A hatodik pecsét után Jézus nem töri fel rögtön a hetedik pecsétet. Itt már van egy közbeékelés. A hatodik pecsét után felhangzik a kijelentés, hogy közel van a bárány haragjának ama nagynapja, kiállhat meg. És a hetedik pecsétet csak akkor bontja fel Jézus, amikor erre a kérdésre választat, hogy tudni, kiállhat meg, és ez a Jelenések könyve hetedik fejezete az úgynevezett elpecsételésről szóló látomás ezzel ad választ a kérdésre. A kilencedik vázlat proféciában is találkoztunk ilyen különlegességgel. Ott a hatodik trombita szó után szintén nem harsant föl a hetedik.

vázat proféciával, Jelenések könyve 12. fejezetétől a 19-ig terjed. Itt nincs közbeékelt látomás, tudnik az egész profécia egy állandó közbeékelés. A múlt héten, illetve két héttel ezelőtt arról beszéltünk, hogy ez az utolsó vázlatprofécia a mikorunkat veszi nagyító alá különböző szempontokból, és ezt világítja meg. Nos, hát akkor először hadd vessem fel a kérdést, hogy mit is mond el ez a két közbeékelés. Jelenések könyve 7. fejezete, és Jelenések könyve 10. és 11. fejezete. Fontos-e a sorrend, hogy először jön a 7. fejezet tartalma, utána jön a másik két fejezet tartalma, és mi ebben az evangélium, mi ebben a vigasztalás minden ember, de főleg a hívő keresztény emberek számára? Kedves hallgatók, aki ezt az összefüggést először megérti, az valóban egészen másképpen kezdi majd látni ezt a nyomasztó történelmi tablót, amit mi áttekintettünk. Tudnilik, a Jelenések könyve 7. fejezete miről szól? A Jelenések könyve 7. fejezete arról szól, hogy nem jön el Krisztus napja addig, míg minden ember, aki dönteni akar a jó mellett, a döntését meg nem hozhatja. Míg minden ember, aki az igazságot szeretné követni, az igazságot ne követné. Felolvasom ezt a látomásból csak ezt a részt, a Jelenések könyve 7. fejezet 13. versétől, amikor János apostol látja a végső történelmi idők megmentett embereit, másnéven hívő embereit. Óriási sokaság. Ez is már önmagában egy nagyon nagy reményteljes kijelentés, hogy nem egy vagy két ember van itt, nem is 100 vagy 1000, ugye persze a 144 000 ez egy jelképes szám, mondja is rögtön a Jelenések könyvében a 7. fejezet 9. verse, hogy ezt a nagy sokaságot, melyet senki meg nem számlálhatott. Tehát ez nem azért van, hogy itt megszámoljuk, nem azért van, hogy darabszámra azt mondjuk, hogy ennyi ember van a végső időkben, aki az üdvözültek közé tartozik, hanem egy óriási sokaságnak a jelképe ez, akiket Isten meg tudott menteni a földi történelem végső elsötétülése idején is. És miközben látja ezt a nagy sokasságot János apostol, hozzátársul a 24 presbiter vagy vén közül az egyik, és a 13. versben azt olvassuk, hogy akkor felelt egy a vének közül, és mondta nékem, ezek, akik fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? Ezt a végső idők hívő emberit fehér ruhában látja, pálmágakkal a kezükben, és fölteszi a kérdést az egyik vén, hogy kik ezek és honnét jöttek. És mondtam néki, Uram, te tudod. Nem azért mondja ezt János apostol, mert ne tudná azt, hogy minek a jelképe a fehér ruha vagy a pálmák, de annyira lenyűgözi ez a látomás, nem a maga szavait akarja hallani, hanem a mennyben levő lénynek a magyarázatát, és ezért átadja neki a szót, hogy te magyarázd meg. És mondta nékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjuhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, se semmi hőség, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Megrázó látomás ez. Nagy nyomorúságból jött sokaság. Ők azok, akik átélték a 7 csapást, az emberi történelmnek a legvégső drámai felvonását. De akik már nem éheznek, nem szomjóznak, már semmi hőség nem tűz rájuk, és az Isten el is fog törölni a szemeikről minden könnyet. Miért? Mert ők mentek át a legmegrázóbb tapasztalaton, amint csak ember átmentett itt a földi történelemben. Ők, ez a bizonyos végső idők hívő emberei látták a rossznak a kiteljesedését. Soha annyi csalás, szemfényvesztés, hazugság, erőszak nem volt a földön, mint a történelem végén. Ezeket ők átélték. Átélték a rettenetes végső pusztulását a földi világnak, de megtértek, megmosták és megfehérítették a ruháikat a bárány vérében. Megtért, megszentelődött emberek, tiszta, igaz emberek.

Hát nem valami fenséges látomás ez, hogy a földi történelem végén óriási sokaság tiszta és igaz ember lesz. Sokszor úgy vagyunk mi is, mint Illés próféta, aki azt mondta, hogy ő egyedül maradt. Hát hol van itt a földön becsület, tisztesség, szeretet, igazsághoz való hűség? Hol van? Hogy mondja a Zsoltár is, tele van a föld zsaroló tanyákkal. Tele van a föld megtelik erőszakossággal, hogy mondja egy másik helyén a Szentírást. És akkor hajlamosak vagyunk azt mondani, mint Illés ott a hamis vallások topzódásának az idején, hogy Uram, vedd el már az életemet. Én sem vagyok jobb az atyáimnál. Miért is éljek? Hát egyedül maradtam, és tetejében még én sem vagyok jobb az én atyáimnál. És Isten akkor több ezer emberre tett utalást, akik nem hajtottak fejet a Baálnak. Illés azt gondolta, hogy egyedül maradt, és mégis több ezer ember volt. És a földi történelem végén is talán hajlamosak vagyunk borulátásra, vagy hajlamosak vagyunk elcsüggedésre, hogy hát kiveszett innen a földről az igazság, és a szeretet, és a becsület. És ez így igaz. De hogy közben hány ember tudott az Isten megközelíteni a Szentlélek által, hány embernek a belső világát tudta megújítani, megváltoztatni, a végeredményt közli itt a Szentírás. És ez a Szentírásnak gyakori szerkesztésmódja. Először közli a végeredményt. Óriási nagy tömegű megváltott seregről szól a Szentírás. És így elébünk állítja ezt Jelenések könyve 7. fejezete, hogy aztán mi magunk is feltegyük a kérdést, hogy hogyan lehetséges ez. Egy eltorzult, egy elvetemedett világban hogy lehet, hogy ennyi ember választotta az élet és a szeretet útját? És erre válaszol a második közbeékelt látomás. Tehát ebben a 10 vázat proféciában, amit mi áttekintettünk, tessenek elhinni, hogy mi csak tényleg a hámréteget tekintettük át. Nagyon nagy dolognak tartanám, ha valaki úgy megy el a mostani fél évi sorozatunkra, hogy legalább tudja, hogy hol van ez a 10 vázat profécia, aztán majd mindig visszalapoz ehhez. Én csak a kérget, a fölszíni réteget mutattam be önöknek. De például, hogyha megnézzük azt, hogy bizonyos vázat proféciák között mi az összefüggés, hogy például egy hétpecsétes látomásnál itt van az elpecsételés. A végső időkben óriási sokaság, óriási nagyszámú ember, a tenger kincsözön a népek gazdagság, hogy mondja Ézsaiás. Itt vannak és élni fognak, az örök életre fognak eljutni. És akkor föltesszük a kérdést, hogy hogy állt elő ez a nagy sokaság? Erre válaszol a második, az ezután következő trombita szó látomásban, a 10. és a 11. fejezet, ez a vázatprofécia, amely elmondja, hogy Isten hogyan küzd az emberiségért a végső időkben. Ugye Istennél mondja a Péter második levele, hogy egy nap olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő egy nap. Ha valaki elolvasta az Ószövetséget, láthatja, hogy Isten volt, amikor ezred évekig küzdött. Hát a zsidó népért például 1500 évig küzdött. Hát ez is egy döbbenetes dolog, nem? 1500 évig küzdeni azért, hogy egy népből más nép legyen. A mostani történelmi időben nincs már 1500 év, és nincsenek évezredek. De ha visszatekintünk, a vázatprofécia körülbelül egy 150 évvel ezelőtti történelmi eseményre utal vissza. Tehát amit olvashatunk a Jelenések 10. fejezetében, 11. fejezetében, az itt van tőlünk 150-200 évre. És bemutatja ez a közbeékelt látomás, hogy Isten az utóbbi 150-200 évben mit tesz azért, hogy az emberiségnek az élni akaró maradékát összegyűjtse. Ez is egy félelmetesen nagy összefüggés és látomás. Tehát az hogy az eredmény meg lesz, de hogy az eredmény mögött mi van, és Isten hogyan küzd szabályszerű eszközökkel. Ugye mondja a második Timóteus levél, második fejezet, hogy senki sem koronáztatik meg, csak az, aki szabályszerűen küzd. Isten nem erővel, nem hatalommal küzd. Isten nem hadseregeket küld. Isten nem politikusokat, vagy nem tudom, nagy filozófusokat küld. Isten küldi az ő igéjét, küldi a Szentírást, és akik befogadják, szépen, lassan, csöndesen, alakul, formálódik ebben a földben, ennek a földnek a történelmében az Istennek országa. Hogyan is küzd Isten az elmúlt 150-200 évben? Először is támasztott az akkor már eltorzult egyházi közösségekből, minden egyházból, minden keresztény felekezetből kihívva az igazán hűségeseket és hozzáragaszkodókat,
támasztotta a végső időknek a nagy mozgalmát, elindította útjára a végső idők egyházának a történelmét. Erről szól Jelenések könyve 10. fejezete. Bizonyos szempontból a Bibliának ma a kulcsfejezete. Sokan teszik fel a kérdést, hogy hol van az igazi egyház. Egy idő után minden ember vagy fölteszi ezt a kérdést, hogy hol lehet valami közösséget találnom, hol lehet valami olyan néphez csatlakoznom, ahol tisztán hirdetik Jézus tanításait. És Jelenések könyve 10. fejezetét, aki megérti, az megértheti, hogy most hol keresendő ez a nép, hol keresendő ez a közösség. Elmondja a Jelenések könyve 10. fejezete egy döbbenetesen rövid látomásban, összesen ugye 10-11 vers az egész látomás. Jézus Krisztus áll előttünk mennyei dicsőségben, hogy az egyik lábát a földre, a másik lábát a tengerre teszi. Az egész földkerekség uraként Jézus áll, és megesküszik, hogy több idő nincsen, de nem csak így magában esküszik meg, hogy több idő, több profétikus idő nincs, hanem egy kis könyvecskét tartva a kezében, egy megnyílt könyvecskét tartva a kezében, és arra esküszik meg, hogy több idő nincsen. Ugye tudjuk jól, hogy a Bibliának minden könyve nyitott könyv, egy kivételével. Egy könyvre a Bibliában maga Isten azt mondta, hogy zárd be e könyv profétálásának a beszédeit. Tudakozzák majd sokan, de majd csak a végidején értik meg, és akkor nagyobbá lesz a tudás. Ez az egyetlen egy kis könyvecske, mert összesen 12 fejezetből áll, Dániel könyve, amely a végső időkben fog megnyilatkozni sok ember számára, pedig azok számára, akik keresik az Isten útját és az Isten megoldását. És Jézus Krisztus azért tartja ezt a kis könyvecskét a kezében, és azért esküszik meg, hogy nincs több profétikus idő, mert egyszerre akarja kifejezni azt, hogy a történelem a végéhez ér. Ez az utolsó történelmi időszak, aminek a kezdetét tudjuk még, de a végét nem tudjuk, hogy mikor fejeződik be a történelmünk. Másrészt pedig a kis könyvecskére való utalással most tesz egy nagyon döntő cselekményt is, átadja ezt a könyvet János apostolnak. És János apostol, aki nyúl a könyvért és átveszi, azt a parancsot kapja, hogy ezt a könyvtekercset egye meg. Egy másik próféta is kapott ilyen kijelentést, Ezékiel próféta, a könyve első és harmadik fejezete szerint. És ez a különleges isteni utasítás, ne gondoljuk azt, hogy valami életidegen vagy egészségkárosító kijelentés, ez egy jelképes, ugye a látomásban bemutatott törvényszerűséget akar bemutatni. Milyen törvényszerűséget? Hogy ahogy táplálkozunk fizikailag testi étellel, és azt a szervezetünk asszimilálja, ugyanúgy azoknak mutatja be Isten a maga útját, akik az ő beszédeit is úgy fogadják, hogy azt mintegy megeszik. Azt a lényük részévé akarják hasonlítani. Az az igazán Istent követő ember, aki komolyan veszi az Isten beszédeit, vágyakozik az Isten beszédei után, megérti, beépíti az életébe, és az Isten beszédei szerint akar élni. Ez a látomás ezt fejezi ki. Ezért adja át a könyvtekercset, ezért nyúl érte János apostol, és most következik egy érdekes dolog, hogy a szájában édes lesz, mint a méz, de a gyomrába lekerülve keserűvé válik. Ez rámutat egy következő dologra, hogy ezt a könyvecskét, a Dániel könyvét csalódás árán, megkeseredés árán fogják megérteni, így születik meg a végső idők egyháza. Többet talán nem is kell mondanom, nem is szeretnék mondani. Aki utána akar járni annak, hogy hol van a végső idők hívő közössége, magától, Istentől fogadja csak el az erre vonatkozó megoldást. Istennek ez a rámutatása, Jelenések könyve 10. fejezete. A végső idők hívő közössége ott születik meg a történelemben, ahol Dániel könyvét tanulmányozzák, ahol életté hasonítják a beszédeit, a Bibliának a beszédeit, és ennek a Dániel könyvének a megértése ilyen módon megy végbe, hogy először úgy gondolják, hogy megértik, szájukban édes lesz, mint a méz, gyomrukba lekerülve azonban keserűvé válik. Tudnék, amit megérteni vélnek, nem teljesen úgy következik be, mint ahogy várják. Egy nagy csalódás fogja elindítani a végső idők egyházát, ahogy különben az egész kereszténységet is.
Nem tudom, hogy eltetszettek ezen gondolkozni. A kereszténységet is egy nagy csalódás indított el a történelmi útjára. A tanítványok úgy gondolták, hogy Jézus helyreállítja a királyságát Izraelnek. És mi volt az ő nagy csalódásuk? Látni a mesterüket keresztfán függeni. Látni azt, hogy Jézus nem földi királyságot alapít, nem földi hatalomra vágyik, hanem hagyja magát elárultatni, megfeszítetni, és hagyja magát, mint alázatos bárány a mészárszékre vitetni. Amikor átélték a Jézus tanítványai ezt a csalódást, azután értették meg, hogy Jézus miért jött el erre a világra. Azután teljesítettek be Szentlélekkel, azután indult ki az apostoli misszió, miután ezt a hatalmas megkeseredést és csalódást átélték. A végső idők egyházával is így lesz. A végső idők egyházát ott kell keresni, ahol Dániel könyvét kutató mozgalmat találunk, ahol Dániel könyvét megérteni vélik, de bizonyos értelemben félreértik, és megkeserednek, és csak azután jön a megoldás. És a történelmnek azon a pontján kell keresni, ahol a 6. és a 7. trombita szó közötti időszak van. Ez pedig a 18.-19. század fordulója, illetve a 19. század eleje. Ezzel már mindent megmondtunk, hogy Isten hogyan küzd az emberiségért, hogyan küzd azért, hogy a végső időkben tényleg legyen egy csodálatos sokaság, aki várja Jézus Krisztust, mert Isten ideje korán elindította a végső idők egyházát, a végső idők hívő mozgalmát, amelynek a célja a föld minden részére elterjeszteni a hiteles, az igazi evangéliumot, és a valódi Jézus várásra fölkészíteni az embereket. Ezt érintettem az elmúlt előadáson Jelenések könyve 14. fejezetével kapcsolatban, ahol az utolsó idők hívő egyházának a tanítása is benne van a Bibliában. Nem tudom, hogy ennél többet meg lehet-e adni már. Tehát benne van az, hogy születik meg az utolsó idők egyháza, benne van az, hogy mit kell majd hirdettetnie, és benne van az, hogy ennek nyomán igenis óriási sokaság, százezrek, millió, ki tudja mekkora sokaság fognak Jézushoz térni, amikor Jézus eljön az ég felhőiben. Ugyanezt látjuk, mint a Biblia egyik előző részében, amikor Jézus első eljövetelére vonatkozóan Isten mindent elmondott, ami keresztelő Jánosra, az útkészítőre vonatkozott. Jézus második eljövetelére nézve is mindent elmondott, ami a második eljövetelt megelőző, útkészítő mozgalomra vonatkozott. És kedves hallgatók, én nekem a mai előadáson nem ez a szándékom, hogy egyházi kérdésekről beszéljek, hiszen ha valaki látja is, tudja is, elfogadja is, hogy Isten mit indított el a történelemben, és hogyha egy kicsi nyáj is, de van képviselete az Isten igazságának, ez önmagában még nem segít senki emberen. A végső történelmi időkben ugyanis mindenkinek személyesen kell majd megállnia Isten törvénye követésében. És én a mai előadás nagyobbik részét azért szeretném arra szánni, ami ezután következik, hogy igenis mi a 10 vázlat profécia fényében nagyon is sokat tudunk tenni azért, hogy az életünk beteljesedett igaz élet legyen. Mit tudunk tenni? Azt nem tudjuk tenni, hogy a világot megváltoztatni. A világ sajnos elkerülhetetlenül süllyed lefelé. Ilyen áltatást a Bibliától és ezáltal tőlem ne tessenek várni, hogy valami rózsaszínű jövőképet mondjak. Ezt nem is volt célom a 10 vázlat profécia tanulmányozása során. Nem hatalmaz föl rá a Szentírás. Azt se tudjuk mondani, hogy a környezetünket meg tudjuk változtatni, vagy nagyobb embercsoportokat meg tudunk változtatni. A Biblia nagyon következetesen ragaszkodik ahhoz, hogy egy valami van, ami hatalmunkban. Egy valami van, ami hatalmunkban. A Biblia így kezdődik, hogy Isten azt mondta az első emberpárnak, hogy őrizd a kertet, őrizd a világot, őrizd az Isten által megteremtett földgolyót. Nem őriztük, beengedtük a világba a rosszat. A példabeszélek könyve 4. fejezet 23. versére sokat szoktam hivatkozni, ott már a Biblia azt mondja, hogy minden féltett kincsnél jobban őrizd a te szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Mi az, amit mi emberek őrizni tudunk, mi az, ami felett teljes hatalmunk van, 100%-os hatalmunk van, a világ fölött nincs 100%-os hatalmunk, töredék 100%-os hatalmunk van a világ fölött. A környezetünk fölött sincs hatalmunk, nyilván saját családunk fölött
sem. Hát, hogyha a gyermekem másképp gondolkozik, és minden példa ellenére eltér az Isten útjától erőnek erejével, ez ismeretlen dolog a kereszténység, hogy erőnek erejével, kényszerrel térítsünk valakit vissza. De egy valami felett 100%-os hatalmunk van. És ez a saját gondolkodásunk, a saját gondolatvilágunk. Az hétköznapi életben egy olyan nagyon lesajnált dolog ez, hogy gondolkodás, meg gondolatvilág, meg értelem. De a Biblia kimondja ezt a hatalmas kijelentést, a példaveszel könyve 23. fejezet 7. versében, sajnos a mi Bibliánkban rossz fordításban van, ez az eredeti héber szöveg, amiképp gondolkodik az ember az ő maga. Érdemes megjegyezni ezt a Biblia verset. Példaveszel 23.7. Amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. Ami felett 100%-os hatalmunk van, hogy hogyan gondolkozunk. És ezáltal, hogy hogyan gondolkozunk, mi következik a gondolkodásból? Minden. Minden a gondolkodásból következik. Ahogyan gondolkozunk, úgy fogunk beszélni. Ahogyan gondolkozunk, olyan döntéseket fogunk hozni. Amilyen döntéseket hozunk, olyan lesz az életünk. Az egész evilági és örök életbeli sorsunkat az határozza meg, hogy mi hogyan gondolkozunk. Csak egy nagyon rövid áttekintést hadd nyújtsak itt a fehér színnel jelzett igehelyekről. Tehát ez volt az első, hogy példabeszélek 23.7, amiképp gondolkozik az ember az ő maga. Isten az életünknek a legnagyobb ajándékát a gondolkodásban adta a számunkra. Hogy kezdjük olvasni a Bibliát, mindjárt a Bibliának a második fejezetében ott van az Istennek három nagy ajándéka. Ezt részletezem különben a mai kísérő lapunkon is a bevezetés után, hogy mi az Istennek három nagy ajándéka minden ember élete számára. Az első a gondolkozás ajándéka, hogy Isten értelemmel bíró lényeknek teremtett bennünket. Ebben sok minden benne van. Mózes első könyve második fejezetében úgy utal erre a Szentírás, hogy Éva még nem volt megteremtve, még csak Ádám létezett, és Isten elvonultatta előtte az állatokat, bemutatta neki a földi mindenséget, és azt mondta Ádámnak, hogy adjon nevet a körülötte levő lényeknek. Egy csodálatos egyszerűségű kijelentés, sokan úgy lekezelik, lenézik ezt a történetet, hol szerintem a Bibliának egyik legcsodálatosabb része arra, hogy mi minden van benne ebben a kis történetben. Benne van az, hogy Isten felruházott bennünket látással, szemléléssel. Bejönnek az ingerek, és bent az értelmi világunkban összehasonlítani vagyunk képesek. Az ember fogalmakat alkothat. Fogalomalkotás, micsoda döbbenetes nagy dolog. A fogalomalkotás után az ember megnevezni tud külső tárgyakat, jelenségeket. Tehát megszületik az emberi beszéd, amit szintén az Isten ajándékozott az embernek. Mi minden van ebben az első ajándékban? Fogalomalkotás, megnevezés, beszéd. Az egész emberi kultúrának ez az első alappillére. A második nagy ajándékot azzal kaptuk, hogy utána az Isten látta, hogy Ádám mindent szemlél és mindent megnevez, de hozzá méltó társat nem talált. Sem a növényeknél, sem az állatoknál. Érezte Ádám, hogy ez egy más létsik, ez egy más teremtett szféra, és akkor az Isten megteremti Ádám csontjából és húsából azt az ugyanazt a lényt, a mellé rendelt, az ember mellé az asszonyembert. A második nagy ajándék, hogy Isten bennünket társas lényekké tett, barátságra, ismerkedésre, házasságra, szerelemre, házasságra, családra teremtette az embert. A második nagy civilizációs ajándék, ezt nem mi találtuk ki. Az ember ilyet nem tud kitalálni. Az Isten hozta ezt létre, az igazi kapcsolatot ember és ember között, és a legmelegebb, a legmélyebb kapcsolatot, a házastársi kapcsolatot. És a harmadik nagy ajándékot is azon a következő napon adta az Isten, amikor ő maga megnyugodott a munkájából, és az első emberpárnak példát adott arra, hogy igen, munkára teremtett, tevékenységre teremtett, de állandó fejlődésre és feltöltekezésre is teremtett. A hetedik napi nyugalommal Isten megszabta a helyes időbeosztást, a munkának és a megpihenésnek a szabályos váltakozását. Hát ebben a nagy három ajándékban az első láncszem a gondolkodás.
Ugye, tehát gondolkodás, család és munka és megpihenés, rövidítve így tudnám elmondani. De rögtön a bűnesetkor, Mózes első könyve, 3. fejezet, 6. versében mit is olvashatunk? Mind a három nagy ajándékot megrontotta a bűn, de most én ezzel nem akarok foglalkozni, a gondolkodást hogy rontotta meg? Ugye Ádám Éva romlatlan gondolkodással jött a világra, egy csodálatos belső világgal, nem voltak benne bennük a rossznak a hajlandósága, és nem volt bennük semmiféle önző, énközpontú elképzelés. De akkor, amikor bekövetkezik az első bűn, és Éva szakít a fagyümölcséből, nem csak azt olvassuk a Bibliában, hogy azért evett, mert jó a fagyümölcse Ederre. Nem csak azért evett, mert kívánatos volt a szemének, hanem ezt is olvassuk ebben a versben, hogy kívánatos volt a fagyümölcse a bölcsességért. Bejött a világba egy másfajta gondolkozás és egy másfajta bölcsesség. Bejött az önzésnek a bölcselete és filozófiája. Alapjaiban rontotta meg az embernek a gondolkozását. Azóta, mondja a Biblia, minden ember az önzésben látja kézenfekvő gondolkozást. Magamnak szerzek, hát ezáltal gondoskodom magamról, és én több vagyok, mint a másik embernek, magamnak azért gyorsabban kell szerezni, mint hogy a másiknak is megadjam ezt a lehetőséget, hogy ő magának szerezzen. Alapjaiban önzővé vált, énközpontúvá a gondolkodás. Erre mondja azt Jeremiás könyve 17. fejezet 9. vers, hogy kicsoda tudja, hogy mi van a szívben, micsoda álnokság, sötétség van az emberek szívében. Hogy az önzés micsoda belső homályt, sötétséget eredményezett, amit mi olyan természetesnek látunk, és ez a borzalmas, hogy még jónak is látjuk, és még élvezzük is, hogy ebben élünk. Holott a saját sírunkat ezzel ássuk meg, a helytelen gondolkozással, az önzéssel, hiszen a bűn zsoldja a halál, azért halunk meg. Itt is erre a világra is érvényes az, hogy amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. Az önző gondolkozás az felemészti magát, és végül az elkerülhetetlen megsemmiléshez vezet. És ha ebből nem gyógyul ki az ember, akkor a végső halálhoz. Mit tehetett Isten? Isten a helyreállításunk munkáját is a gondolkozáson kellett, hogy kezdje. Isten nem külsőleg formálta Ádámot és Évát, és azután jövő nemzedékeket sem. Isten adta az embereknek a szavát, a beszédét, az igéjét. Ezt mondja a Zsidókhoz írt levél első fejezet első verse, hogy Isten sokféle rendben, sokféleképpen szólt hajdana az atyáknak, a proféták által, és szólt a végső időkben Jézus Krisztus által. Az Isten beszédét nevezi a Péter első levele első fejezet 23. verse romolhatatlan magnak. Isten hogyan akar bennünket megváltoztatni? Nem külsőképp kezd Isten a megváltoztatásunkat, hanem a gondolkozásunkban akarja elfogadtatni velünk azt, azért veti a romolhatatlan magot, az ige magvát, hogy ne önző, hanem önzetlen gondolkozásra jussunk el. És kedves hallgatók, miért kell, hogy én erről most beszéljek? Ennek a sorozatnak a végén. Azért, mert ma számunkra, emberek számára ebben a lepusztuló világban egyetlen egy hatalmas menedékünk marad. Az Isten szerinti gondolkozás, a tiszta gondolkozás. Ami által az Isten meg tud bennünket menteni az örök életre, ez az, hogy mi belül végül is belátjuk-e azt, hogy az önzés rossz, az önző gondolkozása kárunkra van, és hogy nyitva tartjuk-e a szívünket, lelkünket egy másfajta gondolkozás előtt. Ezért keres Isten minden embert a Szentlélek segítségével, és ezért adta az igéjét. Ez az a történelmi folyamat, amit a Biblia nagyon világosan bemutat előttünk, hogy Isten mindig belülről keres minden embert, belülről akar megváltoztatni. Ez egyenlő azzal, hogy a gondolkozását akarja megváltoztatni. Tudjuk jól, hogy a Bibliában ez a kijelentés, hogy megtérés, ez a sokat idézett kijelentés, hogy megtérés vagy metanoia, az a gondolkozásmód megváltozása. Tehát az Isten az embert úgy akarja megváltoztatni, hogy a gondolkozás módjában kezdődjék a változás, ami majd aztán kiterjed az élet különböző területeire, kiterjed az ember jellemére, kiterjed az ember cselekedeteire is. Ezért én most önöknek a mai alkalommal szeretnék néhány alapvető bibliaverset bemutatni arról, hogy mire ügyeljünk a mai gondolkozásunkban. Tehát, hogy
hogy valóban a gondolkozásnak a kezében van az életünk. Mire ügyeljünk a gondolkozásunkban? Ezt annak a hátterén szeretném önöknek elmondani, különösen azoknak, akik itt voltak az elmúlt hónapok során a 10 vázat proféciáról szólva, hogy nagyon sok vázat proféciánál azt láttuk, hogy a végső történelmi időben a legnagyobb támadás a gondolkozást fogja érni. Tehát persze lesznek éhínségek, ahogy mondta Jézus, lesznek járványos betegségek, lesznek földrengések, lesznek természeti társadalmi katasztrófák, mint jelek sűrűsödnek és körülvesznek bennünket. Ugye erről szól ez az egy oldalas kis fénymásolatunk, ez a vírusválság előtt a Föld, és 800 millió ember éhezik a Földön, mintha csak Jézusnak egy-egy kis kijelentése kapna itt visszhangot, akkor Jézus azt mondja, hogy lesznek éhínségek mindenfelé. Lesznek járványos betegségek mindenfelé, Máté Evangélium 24. fejezetében. De megmerném kockáztatni, hogy nem ez lesz a legfélelmetesebb támadás az emberi életünkkel szemben. Már ma is érezzük, hogy nem ez a legfélelmetesebb. Hanem azt, hogy a helyes gondolkodást igyekeznek kioltani belőlünk, számtalan módon és számtalan eszközzel. Az emberi létet az alapjaiban éri a támadás, mert ha az ember nem tud gondolkozni, helyesen, akkor jó döntéseket se fog hozni. Ha nem hoz jó döntéseket, akkor az élete is marad ugyanolyan önző, mint az előtt volt. Az egész modern kultúra tulajdonképpen a gondolkozás elleni felfegyverzés. Rónai György írt naplót és megjelentette a Magvető Kiadó két kötetben néhány évvel ezelőtt, én rendeztem sajtó alá, azért tudok beszélni erről a több ezer oldalról. 1947-ben, kevéssel a háború után ezt írta Rónai György a naplójába. A mai kultúrát elönti a reklám, a hirdetés, mondjuk 1947-es szinten tessenek kell gondolni, és szaporodnak a kultúránkban az infantilizmus jelei, az embereket le akarják szoktatni a gondolkozásról. Az embereket szuggerálni akarják, hogy ezt fogadd el, így lehetsz boldog, így leszel nagyszerű ember, így lehetsz sikeres ember. Az emberekkel kiséget akarnak elfogadni, hogy ne gondolkozzon, mindent átvállalunk tőletek, még azt is, ami a tiétek, a gondolkozást. Hát ez 40-50 évvel ezelőtti híradás. Mit lehetne akkor ma írni? Nem szükséges nekem erről talán külön beszélnem, hogy a manipulációnak, a lelki-szellemi manipulációnak miféle kifinomodott eszközei léteznek ma. A becsapásnak, az ámításnak, a tömegek orruknál fogva való vezetésének. Talán erről nem szükséges beszélnem. Jelenések könyve 13. fejezetében két héttel ezelőtt felidéztem. Mit is? Hogy embertömegek csodálnak és imádva követnek tekintélyeket és hatalmakat. Ez a két kifejezés van benne a Bibliában. Csodálva követnek és imádnak. Ez mindent megmond. Ott, ahol imádat van és csodálva követés, ott gondolkodás nincsen. Én a mai alkalommal arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a Biblia mit mond arról, hogy hogyan őrizhetjük azt, ami 100%-ig a mi kezünkben van. Semmi nincs 100%-ig a kezünkben, csak a gondolkodásunk. És ha valaki a gondolkodását tisztán megőrzi, és a gondolkodásában erősödik és fejlődik, azt úgy gondolom, hogy nem érhetik el azok a kísértések, nem győzhetik le azok a kísértések, amelyek a történelem végén a legerősebb fokra fognak felhágni. A levél 10. fejezet 5. versétől kezdem ezeket a piros színnel írott igehelyeket, a táblán is jeleztem ezeket. Néhány alapvető bibliai tanítást hadd említsek önöknek a gondolkodás tisztaságának a létrejöttéről és megőrzéséről. Pál apostol ezt mondja. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Tudnék, hogy ez legyen az életetek. Kedves hallgatók, ebben a Biblia versben biztos, hogy a középponti kijelentés ez, hogy fogjul ejtsünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Mit jelent ez gyakorlatilag? Mondja azt Bölcs Salamon is, hogy az ember fejében sok gondolat van, és az ember keblében vetnek sorsot. Ugye ez az a világ, a gondolkodás világ, amit mi magunk ismerünk egyedül, akik a saját bőrünkön belül élünk. Ugye semmelyikünk nem lát bele a másik emberbe. Az emberben nagyon sok elképzelés van, nagyon sok terv van, nagyon sok vágyakozás van,
Egy keresztény embernek mit kell megtanulnia? Fogjul ejteni minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ugye sokszor elmondtam önöknek, hogy a kereszténység valahogy itt kezdődik. Nem indulatból élek, nem a saját tapasztalataimat nevezem biztosaknak, nem a saját tudásomat és ismereteimet, hanem mindig Krisztussal szembesítem a gondolataimat és az azutáni döntéseimet. Mindig az áll előttem, hogy Jézus Krisztus erről mit mondott és mit tanított. Valaki azt mondta nekem itt az előadás sorozatunknak a során, hogy hát ez a 10 vázat profécia azért töltött el bizonyos félelemmel őt, mert úgy gondolja, hogy a kereszténység az egy nagyon magas rendű gondolkozás. Erre nem mindenki lesz képes. Szóval így végignézni a Bibliát, összehasonlítani igét igével, látni a jövendőléseket, a jelképeket beazonosítani, hát azért ez mégiscsak a keveseknek a kiváltsága lesz. Hát azért az először is feltételez egy gondolkodni akarást, feltételez egy előrehadást, egy szorgalmas kutatás, keresés, hát azt mondja, hogy a környezetében a félkezén megszámolhatja az ilyen embereket, hogy kik lesznek erre képesek. Azért mégiscsak egy elitizmus ez a kereszténység. Ez csak az elitnek való. Hát gyorsan megnyugtattam, mondtam azt, hogy ne ijedjen meg attól. A magas szellemi szintől, a magas lelki szintől, amit a Biblia képvisel. Hanem azt mondtam neki, ha valaki Jézusnak csak egy szavát, csak egy tanítását megjegyzi, csak egy példázatát megjegyzi, és tudtam, hogy az illető fiatal korában, amikor a templomba járt, és hát sok mindent hallott felolvasni, Jézusnak 2 példázatát jegyezte meg, és az egész életében az volt a vezérfonal. Több minden elsikadt mellette, elment a füle mellett, de 2 példázatot megjegyzett, és az egész életében ez segítette őt élni. Ez nagyon könnyű dolog. Jézus olyan tiszta beszédeket mondott nekünk, amit így mond a Zsoltárok könyv, hogy az Isten beszéde olyan, mint az ezüst 7-szer megtisztítva. 7-szer megtisztítva. Az Isten beszédei 7-szer megtisztított beszédek. Elég azokból csak egy-egy résszel kapcsolatba kerülni. Már az emberben akkora világosság gyúlhat, hogy az egész életét bevilágíthatja, és mint egy vezérfonál vezetheti az életén. Szeretném, hogyha senki nem tartaná ezt a fajta kereszténységet elitizmusnak, amit például mi is képviselünk. Nem is annyira a szellemi műveltség itt a fontos, hanem a lelki készség a befogadásra. Ezt már a filozófusok közül is megállapították, hogy nem az abszolút tudásra lehet törekedni az embernek, hanem a helyes ismeretre. Egy nagyon igaz meglátása volt a német filozófiának a 18.-19. században. Azt hiszem, a hétköznapi életben is erről van. Szóval a Biblia azt nem ígéri, hogy mindent megértett velünk, de azt ígéri, hogy a helyes életutat, azt a helyes cselekvésmódot, amit követnünk kell, azt megérteti velünk, és minden nap erőt ad a helyesnek, a jónak a követéséhez. Ehhez mi szükséges? Ejtsünk fogjul minden gondolatot Jézus Krisztussal, hogy neki engedelmeskedjen. Amikor valamit elgondolunk, valamit akarunk, akkor még egy szűrőnek vessük alá. Még kérdezzük meg azt, hogy mit mond erről az Isten fia, mit mondott erről Jézus Krisztus. Ha valaki állandóan olvassa a Bibliát, sokszor nem is kell a Bibliához nyúlnia, mert egyszerűen felrémlik benne, felidéződik benne Jézusnak egy-egy kijelentése. És hogyha itt nem magának hisz az ember, hanem fogjul ejti a gondolatait a Jézus Krisztussal, hogy engedelmeskedjen neki, akkor annak az embernek az élete, az élettapasztalatai, az egész lénye más lesz. És ebből következik ennek az igeversnek a másik megjegyzése, hogy akkor le tud rontani az ember okoskodásokat és minden magaslatot, mely Isten ismerete ellen emeltetett. Kedves hallgatók, az egész világ történelem tele van okoskodásokkal. Én a magam szakállára beiratkoztam filozófia szakra is, még egyetemista koromban úgy gondoltam, hogy hát ha már a filozófusok se tudják, akkor ki fogja tudni ezen a világon, hogy hogy kell élni. Végigjártam a filozófiának különböző lépcseit. Nagyon örültem, hogy volt egy olyan filozófia professzorunk, aki mert gondolkodni, és mert szinte sokszor úgy dadogva kifejteni valamit, nem kész klisékkel jött, hanem hozta maga kis céduláit, és úgy
így lejátszotta előttünk, hogy mondjuk egy Descartesban, vagy egy Spinozában, vagy egy Kantban az eszmék, vagy a gondolatok hogyan érlelődtek eszmék, és hogyan álltak össze, és ez mondjuk lenyűgöző hatást tett rám, hogy mennyire gondolkodtak emberek, sokszor egy problémán évekig, évtizedekig. Szóval az is feltűnt a filozófiai tanulmányaim során, hogy alig halt meg egy filozófus, jött egy újabb, és azt mondta, hogy az elődje az mit sem ér.